0: Bántai, Mike, vagy készemélyedik,
1: Mike, ez itt egy púp.
2: És akkor nyugodtan mondhatjuk, cukros, Mike, hát jár cukros. És akkor Bence, te hogy kezdődött?
0: Én nagyjából egy kicsit más ez a... még azt akartam megkérdezni Feritől, hogy a gyufa skatujagyűjtők és a címkegyűjtők az két külön kaszt, ugye? Jól gondolom?
3: Valószínűleg igen. A címkegyűjtők, én a gyufa körökben, mármint se cserepartnere, soha semmi ilyesmivel nem foglalkoztam, tehát igazából nem tudom, de az érdekesség az, hogy pont idén jutottam hozzá egy ilyen banános doboznyi katalogizált magyar gyufa címke katalógusra, amit nem volt szívem otthagyni, ki akarták dobni. Valaki saját kis kacsójával vastag füzetekbe vezette fel a...
1: Vágva?
3: Ezt nem megmondom, hogy odáig se jutottam, hogy beraktam, mert mondtam, hogy ez olyan munka van benne, hogy ezt vétek az enyészetnek hajzni.
2: Tehát, hogy legőzölve, vagy kivágva, vagy hogyan?
1: Hát én arra gondoltam,
2: hát ez komoly szakmai kérdés.
1: És mindenre körbevágva, vagy...
3: Hát a gyufa címkét áztatták egy időben, ugyanúgy leáztatták a fadobozokról, régen rá volt ragasztva, tehát az áztatós dolog volt, de mai napig lehet kapni ívbe, mint minden
0: nyomdaipari
1: tárgyal.
3: Hol lehet kapni? Persze, mindenféle volt. Tehát ami terautóra leesett, az leesik itt is, tehát föllelhető.
2: Ami leesett, az leesik.
3: Igen, tehát így van. Mondom, ívben mai napig lehet találkozni 30 évvel ezelőtti nyomdaipari.
2: És akkor ezek szerint van cukorgyűjtő bőrze, vagy találkozó, vagy ennek is egy rendszere?
1: Én most hallottam.
3: Először. Van egy magyar, hagyj reklámozzam őket, az a nevük, hogy Huncut. Hunniai Cukorgyűjtők Társasága.
2: Huncut jegyzetelsz?
1: Persze. Most már itt van benne a Winchester katedrában.
3: Balatoni, Balaton Boglár, talán Lellei úr a fő szervezője, ez egy egyesületté is alakultak, ilyen, úgyhogy ők vannak, majd összehozlak velük. Mert...
1: Nézd meg, ez milyen szép, hagyj csak egyek ezzel.
3: Szeptemberben nálunk tartották az országos találkozójukat, amit mondtam neked ebből.
1: Nekem szent meggyőződésem volt, hogy csak én lehetek ilyen defektes. Egyszer próbáltam még.
2: De most ez szar
0: vagy jó? Én nem akartam.
1: Dehogy is, én örülök neki, kollégák, persze. Mert...
0: Én nekem mondjuk meggyőződésem volt, hogy Imike, tehát a cukrozacskokat sokan gyűjtenek.
2: Hmm. Te Imike is, amikor ez elhatalmas volt rajtad a szemedi, akkor családod ilyen, hát megértően...
1: Bólogattak és húzgálták a kezüket, ahol...
2: És gondolták, hogy hát igen, figyelj, igen, itt sokat dolgozik.
1: A barátaim is, persze. Ja. Viszont a Szabolcs barátom hozott araboktól is mindenhol. Hozzátartozik természetesen, hogy ezeket nem én, tehát én ezeket csak kaptam, ismerősöktől ismerek.
2: Már azért ma is bemész valahol külföldön, akkor...
1: Hát ez természetes, az természetes.
2: De ezen dolgozt, hogy elterjedjen ez, mert én csak nemrég tudtam meg a maratonon.
1: Hát, igen, mert ugye mindenhol úgy mutatkozom, meg az autón is kín van, hogy cukros Imike, és akkor megkérdezik, ahova megyek, hogy miért cukros Imike, és akkor én szeretettel természetesen, mintha nagyon-nagyon erőltetném, de nem, hát mondom, hogy... cukrokat gyűjtök, és akkor lehet hozni.
2: Tehát magyarul egy ismerősöd az megy valahova a tájföldre, igen, vagy nem igen, tudom, akkor hozz három mizét ajándékba. Hát figyelj, azért akkor neki kéne állni ezt így katalogizálni valami kis...
1: Az a baj, hogy...
0: Belépsz az egyesületbe, és ott el fogják találni, albumokat is tudnak neked biztosítani, és megint egy új közösséget találsz.
2: Mert ez annyira szertág az dolog, hogy nem valószínű, hogy van teljes katalógus.
1: Hát biztos, hogy nem. Hát minden kávézónak
0: valójában. Úgy gondolod, hogy a Nyugat-Európa cukorgyűjtők acsarognak a kelet.
2: Nem, de ha jól értem, például a telefonkártyának lehetnek olyan katalógusai, ami törekszik a teljességre, nem? Tehát, hogy azt mondod, hogy mit adtak ki Olaszországba 78-ban, vagy 89-ban, vagy nem tudom mikor, Burmába, és akkor van egy mint a bélyegnek volt régen. Tehát,
0: hogy... ezek szofisztikáltabb gyűjtések már szerintem, gyűjtőszenvedélyek, a bélyeg, meg a telefonkártya.
2: De van itt van valaki?
0: Halló, igen.
4: Sziasztok, csak arra vagyok kíváncsi, szeret. Hogy mi lesz a gyűjteményel Imike halála után?
2: Hát ez minden gyűjteménynél kérdése.
1: A Szabolcs barátom pálinkát fog belőle főzni.
3: Ez jutott nekem is elősőre eszembe. Hogy...
1: Egyébként nagyon jó pálinkát főz most is, csak úgy jelzem.
0: Halló?
4: Hogy nem lehetne felajánlani a Nemzeti Múzeumnak?
1: A Nemzeti Múzeumnak?
2: A Nemzeti Cukorgyűjtemény.
1: Hát figyelj, hogyha hát azt
2: egy alapítvány kell létrehozni.
1: Egy alapítvány, igen.
3: Azt van ez a Huncut, ezek valamilyen alapítványi, vagy valamilyen egyesületi
4: formában. Vagy például a hat történetének.
1: Uh-huh. Te hazafelé beszélsz.
2: Szerinted ezzel lőni is lehet.
3: Robbantani.
2: Ez a pálinka jobb vonalnak tűnik.
1: Ugye is hasznosabb. Ja, ja. Hasznosabb.
2: Mit gyűjtesz te?
4: Én?
2: Igen.
4: Pészt. Sok dolgot gyűjtök.
2: Hát mondja egyet.
4: Főleg régiségeket. Például nagyon régi káposztagyalukat.
2: Ja, ja, ezt mondtad. Ja. Jó, neked se lehet könnyű. Mert az nagy, nem? Az helyi kell. Az nagy, az helyi igényes cucc.
4: Hát lóg a falon a lakásban.
3: Mekkora album kellene?
4: Ezt leesett.
2: És van katalógus?
1: Káposzta gyűjtő katalóg? Vagy káposzta gyalú gyűjtő katalóg?
4: De nemrég megalapítottam az egyesületet, már van egy tagja.
1: És ki a vezér?
4: Hát én.
3: Ja, ki a tag? Ki a tag?
4: Én vagyok a tag is.
2: Na jó.
3: Akkor egyhangú döntéseket tudtok hozni.
2: Hello. Szóval akkor neked ér hozni.
1: Nekem ér is.
2: De azért tényleg katalogizálni kéne. Tehát Burmából van.
1: Burmából szerintem biztos van. De mind a 8000 vagy 10000 darab azért nincs benne a kobakomban, de hogyha valaki hoz nekem valamit, akkor...
2: És akkor van valami rendszeri tájolással, tehát hogy
1: igen,
2: vannak
1: igen.
2: A csehszlovák
1: darabok. Ausztrál. Mindenhol nagyon-nagyon sok helyről, minden földrészről van. Az Arktiszról és az Antarktiszról még nincsen természetesen. Úgyhogy ha valamelyik ötök arra megy, akkor...
2: Na és Bence, te hogy
0: cuppant? Én nagyjából olyan 25 évvel ezelőtt kezdtem el. A akkori általános gyűjtőszenvedélyek tárgyai azért azok valamiféle ilyen esztétikai szempontokat vettek figyelembe. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy szalvétát, meg akár gyufás címkét is úgy gyűjtött az ember, hogy megragadta azokban megtestesülő szépség. Én meg pont fordítva voltam, a Szotyi Zacskónak a grafikai megoldásai, vagy hogyha néhányat mutatok, akkor talán elhiszitek, hogy az ordinári és a tehetségtelen és az abszurd és a szürreális különböző...
3: Kubai gyufa, csak ennyit mondok.
0: Ja, bocsánat, elnézést. De akkor azzal még nem ismerkedtem meg, és akkor elkezdtem ezeket gyűjteni, és igazából három fő terület van. Csapás, az egyik az a újfehértói, Magyarországnak újfehértója, és szerintem a világnak is a Szotyi fővárosa. Van három albumom, amiben csak Újfehértóról származó.
2: De mindegyik más.
0: Mindegyik más, igen. Illetve a magyar, illetve a többi az a Magyarországon kívüli. Egy-két nap alatt valószínűleg lehetne olyan megfelelő módon kategorizálni, vagy katalogizálni, hogy...
2: Ez, amit hoztál, ez itt a kezemben az van, az tele van.
0: Igen.
1: Ezt én hoztam.
3: Üresbe gyűjtöm, vagy telibe?
0: Üresbe gyűjtöm. Igyekszem telibe hazahozni, és akkor meg is eszem, de az a baj, hogy teljesen különböző ízlése van a világ népeinek a Szotyi fogyasztást.
1: De ezt máshol is fogyasztják egyébként?
0: Hát természetesen. Amerikában például a barbecue, meg a kovászos uborka ízesítéstől elkezdve...
2: kovászos uborkát nem lehet.
0: De van olyan, van kóser kovászos uborka ízesítésű Szotyi is. Valami takomban ilyen. Megkóstolja az ember egyébként, de aztán...
3: Nem kidobod utána.
0: Persze. Tehát én üresen gyűjtöm, de igyekszem mindegyiket.
1: Nem csak az Magyarországon kívül sehol nem a foci meccseken.
0: De rengeteg helyen eszik. Na, érdekes módon Európának vannak országai, ahol ez nem annyira. Olaszországban például egyáltalán nem elterjedt, de Franciaországban, Spanyolországban, Lengyelországban, Ukrajnában, Romániában komoly szotyit.
3: Több magas zacskókban gyűjtött.
1: És ha te fogsz egy kamionnyi szotyit, és kiviszed Olaszországba egy Udine meccsre, akkor szerinted abból
0: hát kiröhögnek.
2: Meg nem is
0: megyünk a meccsre. Prágában is ugye a sörrel meg a virslivel rohangásznak a meccsen a mozgóárusok. Magyarországon tök mag Szotyi.
2: De verje, akkor tulajdonképpen Szotyi szakértő is vagy, tehát ilyen kovászos, uborkás, kóserizet.
0: Igyekeztem utána járni nyilván, hogy magának a technológiának, igen, a pörkölés módozatoknak, a különböző napraforgó típusoknak.
2: És olyat is jel, aminek nincs héja.
0: Nem.
2: Tehát a héjas, bele, köpködös.
0: Héj nélküli szotyizacskót nem gyűjtök. Egyetlen egy van, talán a gyűjteményemben, mert az nagyon szép, egy NATO csillagot ábrázoló, szintén magyar zacskó, ami hát szépsége miatt megragadható.
2: De a designerrel nem vetted fel még a kapcsolatot, hogyha egy helyről nagyon sok származik?
0: Mindegyiket valószínűleg a gyereke rajzolta a pörkölőnek, vagy a nagymama. Tehát olyan felismerhetetlen állatok és arcok, meg figurák
1: és vannak. És ebből hány fél év van?
0: Hát olyan 500 körül. 5-600.
2: És azért,
0: hogy ilyen 30-40 országból.
2: Kapsz te is, ismernek a Európai?
0: Nem, ez az, amit a Ferinek akartam mondani, amikor jó, nagyobb, hogy mondjam, szélesebb kitekintéssel bír a különböző gyűjtőtípusokat, illetve én próbáltam rákeresni az interneten, hogy foglalkozik ezzel bárki még rajtam kívül. Egyszer találtam egy embert, aki magyar volt, akinek írtam, és ő nem hitte, hogy én azt gondolta, hogy én valamivel, nyilván valamilyen tréfát akarok üzni vele.
2: Vagy kölcsön akarsz kérni.
0: Úgyhogy ez egy árva vagyok, mint az újján. Tehát nem tudok én a nyugati pályán járóba kiállni a másodpéldányokkal.
2: De nem hiszem ezt, ami kitalálható, az kitalálható.
1: Én is azt hittem.
2: Hogy biztos van. Nem tudom én hol.
3: A földön kívülek is vannak. Tudom róluk.
0: Itt van például, talán ez volt az első olyan zacskó, ami
2: ilyen nagy,
0: arra késztetett, hogy elkezdjem gyűjteni. Látod, ez ebben egy csomó motivum megtalálható. Amit mondom, ez egy tyúkba gyógyított, földgömbbe gyógyított Magyarországon belül lehet látni a szotyit.
2: És mindezt
3: olasz
2: színek.
0: Kékfej, inkább holland vagy luxemburgi csillagos,
3: sávos,
0: és amikor az ember egy ilyet meglát, akkor elképzeli azt a folyamatot, ahogy a szotyi gyártója maga kitalálja, hogy milyen legyen az acskója, és amikor ez sikerült, tehát egy tyúkba oltott, földgömbbe oltott Magyarország, akkor elismerően csettint.
3: Azt figyelj. Az acskot gyűjtöd, amire nincs ráírva, hogy szotyi? Tehát csak napraforgó mag?
0: Igen, minden gyűjtök, a legminimalistább.
3: Napraforgós.
0: De a pirított legyen az a lényeg.
2: A nem pirított nem ér?
0: Nézd meg, tehát különböző mókusok, amikre, hogy mókus-e
1: vagy sem. Még egy tyúk.
0: Tyúk, igen.
2: De miért a tyúk? Mert szereti a szotyit, nem?
0: Nagyon érdekes. Ukrajnában, meg Oroszországban nénikével adják el a szotyit, kendős öregasszonyja. Tehát ott valamiért ez...
2: A sportnak van ehhez valami...
0: A törököknél, meg a japánoknál fiatalasszony, kis csinoska, magyaroknál minden. Tehát itt a lótól, a futballistáig, az indiától.
1: Ha visszafogott japánok is szotyíznak, kimennek, mit tudom, kriketmecskére, és köpködnek ott, és utána a tenyérbe, hát felfoghatatok.
0: Például a Csepel SC saját
2: Egyedi széria. És az még nem jutott eszedbe, hogy te csináltatsz magadnak egy ilyen saját szériát?
0: Hát szerintem ugyanúgy lehet saját cukrot is dobozoltatni. Vannak
2: egy cukrosimike felirat.
0: Erre szakosodott ajándékkártyátok,
1: akik ezt édeskét vagy stíviát most már, tudod?
2: Nem, de hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy egyszerű presszó is ezt le tudja gyártatni, hát te is le tudnál nyomatni.
0: Na itt van például...
2: Egy exkluzis, hogy 25 éve gyűjtem a cukrot.
0: Ez például egy eléggé minimalista dizájn, de helye van.
2: Ne, ez nem is. Ja, csak hogy ott lehet látni, hogy oda van.
0: Ez a spiritot napraforgó.
2: Ez egy egyszerűen egy új lengyelből zacskó. Ez nagyon minimalista. Figyelj, és nem gondoltad azt, hogy ezt be kéne szkennelni, vagy az elmélet?
0: De, sőt, én még arra is gondoltam, hogy egyszer a Tilos Maratonon csinálni egy kiállítást, és 200 forintért megnézhetné az én 500 darab. És az is egy belépő forrás lenne. Hát ilyen sima...
1: Tehát belépődíjat szedni.
2: Nem na de akkor egyedül, tehát egy szobába bemehet, és lapozgathatja, hogy
0: nem, hanem egy
2: szérnak ezt.
0: Falon ki lehetne tenni ezeket ilyen keret nélküli üveg
2: mögé.
3: Hát vannak ilyen mélyeggyűjtőknek kifejezetten ilyen táblák, amivel
2: demonstrációs
3: bemutató.
1: Ezen én is gondolkodtam, hogy ebből jó lenne egy ilyen kiállítást. Hát egy ilyen nagy asztal, üveglappal, tudod, kis gombos tűvel megszúrni a tetejét, és akkor...
2: De miért kéne megszúrni?
1: Hát, hogy fölfüggeszteni, vagy mégse így
2: meg. De akkor megsérül, nem?
1: Hát, az a kis fülecskéje, az
3: Üres zacskóért adsz pénzt egyébként, Szotyi zacskóért?
0: Én kész vagyok adni, de még senki nem ajánlott. Senki nem ajánlott.
3: Megvan a jövő biznisze.
2: Na de hát most tetszik, mire jó.
0: Olyan egyébként,

0: De jársz olyan stadionba is, ahol bizonyos emberek VIP
1: igazából minden stadionban.
2: Tehát egy híres ember zacskóját elkéred.
1: Az nem, neked. Ez nem.
3: Tényleg, hogy ebből mit tudom én a fenyő.
0: Hát tudod, volt, aki a kólás dobozt elvette.
2: Hát az olyan napi működik.
0: Mert hogy ő abból ivott,
3: és elvette. Tényleg Emlékszem a kólás doboz, meg a sörös dobozok a hősi időkben, mikor azok a nagyszobában, a szekrényen. Hát az sok.
0: Csak amikor kedvesemmel összebútoroztunk, akkor Tíme azt mondta, hogy na most már aztán.
3: Ez elég, ez a cukros cucc, ez elég, ez most ennyi lesz.
2: A Szotyi zacskóra szabad kérdezni?
1: Igen, persze.
2: Ha van rajta dizájnváltás, tehát mondjuk. Igen. Mondjuk lejjebb kerül, vagy mondjuk megváltozik ez a felirat színe,
1: az egy új, variáció. Az egy új, így van, az egy új.
2: Lejárati dátum?
1: Lejárati dátum az nem.
2: Az nem.
1: Tehát az nem. Tehát azért ez egy tömegtermék ahhoz, hogy ritkában, gyakrabban változik a lejárati dátum, meg az érvényesség annál, mint sem a design változzon, de például az, hogyha...
2: Oroszlán zöld lesz mondjuk.
1: Nem, de az... ezen, hogyha látod, ezen egy BT neve szerepel már, egy újfehértói név, BT neve, amit mutatok ugyanezzel a dizájnnal, azon még Sónyákné papillon a
3: és azért ismeri a csávó a izéket, nem?
0: Nagyon ott van
3: a beszerzőket, mi?
1: Erre azt keresem.
2: De hogyha a KFT-ből mondjuk BT lesz a cégnevel,
1: az korrekt,
2: az a klasszikus bélyeg.
0: Itt van variáció. Egy zöldfülű egérke, nagyon aranyos, és egy sajt van a szájában, és napra forgok.
1: Hát, hogy mi van a szájában, azért az kérdés, mert ez például a tipikusan a Szotyi zacskó dizájnnak egy olyan példája, ahol nem tudod eldönteni, hogy mit is látsz valójában, hogy az vajon egy napraforgó mag lehet, egy koldusegér, aki
0: mert itt van mellette, látod a kis dobozka, egyébként lehet, hogy koldusegér. Szegény
1: egér. Itt van például egy méh elől menekülő napraforgó.
3: Melyik a napraforgó? Szerinted ez a nap? Ja igen, tényleg, az... De hát nagyon stilizáltan, hogy finom legyek. Van,
1: ez az eredeti ennek az emberarcú oroszlánnak, amit most kaptam.
2: Nem akarják, hogy beparolták.
3: És ez nem volt meg, amit kaptál?
1: De.
0: Véletlenül.
2: Van. No, Sunyáné, nem Sonyákné.
1: Sonyákné.
2: Papírra.
3: Azért tudja Sonyákné, hogy te ilyen olyan képbe vagy?
1: Egyszer elmentem Újfehértóra, direkt na, végig látogatni a Mosolygó Ferencet.
2: Na, ha van még itt Ferenc.
1: Tóth László, Papkás Sándor.
3: Lehet, hogy egy ilyen név milyen jó imikes, Mosolygó, mert annak nem lehet Szabon nagy László. Baja.
2: Hát az a Mosolygó.
1: Magáról a faluról nem tűnik egyből úgy, hogy ez valami ez exkluzív.
3: Világfőváros.
0: Ezért kellene neki jó díjat fizetni?
1: Persze, hogy kellene, hogy a csodában.
0: És akkor gondolom fizet is
2: Sonyák. De miért gondolt, hogy nem fizet? Ezt akartam kérdezni.
0: Hát gyanítom, hogyha 35 forinté, ja nem, 104 forinté adja ugye.
1: A Flintstones.
0: Igen.
3: 104 forint.
2: Nem. Szóval meg kell, hogy vigyem a cukrosokat egy kicsit, mert tuti, hogy van katalógusuk. Tehát látva itt ezt a huncutoknak a forgalmát, mármint hogy azt, hogy küldözgetik egymásnak a képeket, rögtön az első. Tehát biztos, hogy csinálják, katalogizálják különböző cukrokat.
3: De tényleg baromi nehéz lehet, tehát hogy...
2: Hát sok ember
3: kell hozzá. Én hoztam az Imikének, sajnos iszonyúan szégyellem magam, hogy otthon felejtettem, de ez mindenképp el fogunk küldeni. Mindegy. Mit a Szarajevóból hoztam
0: lefekvés egy kocsmából. Lefekvés előtt éri haza, és akkor vissza is jön.
1: Itt van például szintén egy foci tematikájú, nézzétek meg ezt a magát az ember.
3: Ezt ilyen én is tudnék rajzolni.
1: Ez a tipikus magyar Szotyi zacskó, akit valaki olyan tervez,
3: ez aki, Ebedli, nem?
1: Aki életében először fog plajbászt, hogy...
3: De ez lehet, hogy tényleg a gyerekek
2: az a kéztartás, azt
3: el van törve neki.
1: Na, mondom, nekem valamit ebben az fog. Egész gyűjtésben leginkább mondom, ez a design volt az első, ami mindig lenyűgözött az új meg az új zacskókon. A külföldi zacskók azok professzionálisak, tehát itt azok között a...
0: Azért onnan látszódik, hogy ez nem mai modern futballista, igen? Mert nincs még agyonvarva, látod se a keze, se a lába, nincs még agyonvarva. A sírója nincs belőve, ilyen hülye hajú, tudod, mint én, és tehát nem olyan stuccolt haj nincs.
1: Kicsit
0: tehát,
1: Eszterházi igen. Mártonra emlékeztet.
3: Figyelj, és ezek a műanyagok nem korrodálódnak,
1: nem,
3: vagy nem?
1: Nem, nem ezeknek az öme azért 20 éves zacskó, és így albumban
3: Ja, fénytől védve.
1: Itt van például ez a szomorú szemű...

0: Muszaura.
1: Balú Maci egy napraforgó alatt. Ez is egy annyira mikro...
2: Azért ezt én dolgoznom kell, hogy Balú Macit ezen...
1: Maga a Maci.
0: Jaj, ezt akarja mutatni, hogy ez a Balú.
1: Igen.
0: Itt a két keze, itt a két lába.
1: Igen, egy korábbi verzióban hát még nem volt odaírva, hogy Balú, de miután...
2: És ez a márka név is, hogy
0: ott a feje, ott a feje is ott van.
2: Kömze nagyon gici feje van.
0: Tulipán hasú, mert ez egy ilyen tulip, vagy rózsa
3: hasú. De ő is két fajta. Nagyon aranyos.
1: Na jó,
3: az egyik jobban meg van pirítva, és ez
1: igen, az a baj, hogy már kezdünk belefeledkezni mi magunk ennek a érzésében, és ez egy rádióműsor, tehát inkább a rádióhallgatók számára is élvezhető aspektusairól beszélünk.
2: Egy kis zenét. Egy kis zenét.

0: hallottátok.
1: Tilos Rádió gyűjtők szenvedélyek napja.
2: Én ezeket azt szeretném megtudni gyűjtőtársaimtól, hogy ezeket a számomra beláthatatlan mennyiségeket, ugye 10 000, meg több, neked is 8-10 000.
0: A körül van.
2: Ez igen. Mennyire befolyásolja a gyűjtői hozzáállást, hogy tulajdonképpen végtelen az, amit te gyűjtesz is,
0: és abszolút nincs. Nem. Igen, abszolút nem? Abszolút nem. De, hogyha megnézed, tényleg ellentétben a Szotyival, ezeknek gyönyörű a kinézete. De különleges
1: alakjuk van. Tehát egy örömet okoz, azt a ilyet még nem láttam ilyen ez a dizájnban.
0: Igen.
1: Most mint a dizájn.
0: Legutoljára Brazíliából kaptam, és akkor rettentő szép az egész kinézete. Ellentétben kaptam Észak-Koreából is. Az rettentő.
1: Kicsit minimalista.
3: Kobai gyufa, megint.
0: Egy hófehér, és rá volt így, hogy sugár, cukor, ez pizza.
1: Na hát ez ennyi a másik volt. Vége.
0: És az rajta volt természetesen, hogy éjszakóra, minden éjszakóra.
1: És vannak ilyen különlegesek, hogy csegevarás, vagy ilyen, akkor éjszak, vagy valamilyen?
0: Hát olyan arcok, akik híres emberek, én
1: nem mennek
3: tudom.
1: Rá.
3: De én tudok neked mutatni, van egy 40 darabos olasz sorozat, az az 20. század híres emberei, Marilyn Monroe-tól, a II. János Pápán.
1: Cukron?
3: Igen. Elvis Presley-től, tehát gyönyörű 40 darabos sorozat, a Nelson Mandeláig.
2: És azt egy cukornál nem nehezíti a katalogizálást az, hogy sokkal nehezebb egy cukrot beazonosítani, hogy ez már nem tudom, hogy honnan van meg. Ekkor az is cukron, azért kevésebb információ
3: van. Egy olyan kategória, hogy beazonosítatlan kategória. Tehát
1: ez egy lényeges dolog, tudod? Tehát ha mondjuk kiveszed azt, hogy honnan van?
0: 90%-ban meg tudom mondani.
1: De mi országig, vagy város?
0: Országra.
1: Mert azt hiszem, mert a nyelv.
0: Meg rajta is van egyébként, hogy a cukrok 90%-án is rajta van, hogy hol gyártották.
1: Na, de azt nem tudod, orosz gyufa, akkor nem tudod, hogy Novoszibirszkből, vagy nem, Leningrádból, nem tudom mi.
0: Nem. Hát ez ugye, mert sok helyen nem is ért.
1: Csak
0: kaptam őket.
1: Amit nem hoztam el neked, az iszonyan gondolkoztam, így összegyűjtöttem egy pár darabot, és akkor most, hogy honnan van most ez, nem emlékszem, hogy ezt a Szarajevóba a sörgyár izéből hoztam, vagy a izéből, de akkor elég az, hogy Szarajevó.
0: Persze. Albániából is van, mint eszembe.
1: Melyik a legértékesebb? Van ezt ilyen értelmes kérdés?
0: Mind. Nekem én mindegyiket szeretem.
3: Tudok segíteni neked értékben, minden kisebb az ország, minél messzebb van, annál értékesebb a cukra. Tehát meglepő mondom, például egy indiai cukor, az sokkal, a ország nagyság elejére elég értékes cukor, mert elég messze van, és nincs olyan kultúrája a kávés cukroknak. De értékes egy San Marinói vagy egy andorai cukor, de egy osztrák-német az kvázi értéktelen, mert annyi kerül be hozzánk, és olyan mennyiségben, és olyan sok van belőlük, hogy nem okoz.
2: És ennek az értékét ki tudja megállapítani?
0: A gyűjtő.
3: Tudom, értéket nem, én azt szoktam mondani, hogy értéket nem tudom mondani, olyan ára tudok mondani, amennyire vesszük, és amennyire eladjuk.
1: Tehát a piac.
2: Na én például a saját dolgaimmal szemben teljesen zavarban. Vagy a fogalmam nincsen.
3: Egy szűk piac.
1: Tehát mondjuk egy madagaszkári gyűjtő azt mondaná neked, te figyelj, itt ezt a Szotyi zacskóért mit tudnál adni akkor?
2: Nem gondolod, de én hogy nem, fantáziálok néha azért erről, hogy valaki ezt a rádióműsort hallgatva hirtelen
1: rálicitál a cuccra, de nem adnád el semmi pénzre.
2: Hát pontosan ezt mondja felül, hogy hát
3: biztos van az a pénz, amit eladnál.
0: Ez nekem eszembe se jutott, megmondom őszintén, hogy ebből pénzt lehetne csinálni.
3: Segítsek az értékében? Az értékében.
0: Nem hiszem, mert akkor esetleg...
3: De mondok neked, alapára cukroknak 10 cent, 25 forint, 30 forint. De gyakorlatilag ennyi.
1: De már a cukorsága, vagy maga a tárgy?
3: Tehát maga a gyűjtőknek szóló ár.
1: Még egyszer mond az összeget?
3: 10 cent egy zacskó cukor, 25 forint, 25-30 forint.
1: Na, szorozd be, Imike.
3: Ott kezdődik.
1: 10 000-rel.
3: Na, szorozd. Tehát nálunk a bőrzén ennyi az alapár. Ki van rakva az 5 kilós doboz, és 25 forint.
2: Figyelj, 1000 font, eddig 10 000-rel számolva, akkor van egy 1000 fontot, de hogyha azt veszük, hogy biztos van 1000 olyan cukrod, ami mondjuk fél fontot is megér valakinek, akkor szerintem egy olyan 3000 fonttal számolhatunk.
1: Na figyelj, hazamész, mindjárt más ember leszel, most hazamész, és azt mondjuk mondta, hogy kifikázta az én gyűjteményemet.
0: Hát a feleségem, természetesen, és most már így megyek haza, ilyen dagadt mellekkel.
1: Na, hogy a jövő, a jövő, tehát valaki nyugdíj alapba teszi a lóvét, meg azzal foglalkozik, hogy nem tudom.
0: De azt elviszik.
1: Jó, és azt elviszik, de ez meg...
0: Ezt nem adom neki.
1: Nincsen ellensége? Mój, vagy ilyen természetes ellensége a cukor.
2: De egyébként nem feltétlenül cukorzacskó gyűjtésének, de nagyobb dolgok gyűjtésének van befektetői vonzata. Tehát sokan fektetnek abba, hogy bizonyos, mint veterán autókat, meg különleges egyedi dolgokat azért az gyűjtsenek, hogy az értéke sokkal nagyobb legyen a
1: kerül. Na de várjál, a befektetési rész, az nagyjából értem, tehát azt mondod, hogy megveszem, és akkor ez idővel értékesül. Tehát én például néztem, gyűjtök ilyen fotós könyveket, hát főleg nézegetés céljából, és amelyik minél nagyobb, állati fura, minél nagyobb, a nagyobb könyvekért megnéztem egy ilyen Taschen izébe, hogy annak az értéke nem nő. Tehát, hogy ki $1000 megveszik a Helmut Newton Sumo című albumát, és az most ér 3000-et. Tehát, hogy ezt értem,
2: hát
1: hogy
2: az, valaki... az nekem háromszoros ár.
1: Igen, tehát a befektetést értem. De maga a gyűjtés az onnan indul, hogy valami a fejbe egy bogár belemászik. Tehát amikor az első Szotyis Zacsit, az úgy ez érdekes.
2: Igen, én nekem, hogy mondjam, a nyerészkedési cél az nem fordult meg jó 20 évig a fejemben, de mostanában már, miután már egy szemmel látható mennyiség van, most már így elgondolkodom, hogy van egyáltalán ember, aki meg tudja állapítani, hogy mit érez? Szerintem nincsen.
0: Én arra lennék kíváncsi, hogy mások szerintetek erre kíváncsiak lennének, mert itt van mellettünk ugye az Iparművészeti Múzeum. Tehát, hogyha itt valahogy összeállnánk 8-10...
2: Szerintem vannak olyan iparművészeti, vagy akár ilyen művészeti szempontból is releváns, vagy értékes gyűjtemények, amiket lehet ilyen szempontból elemezni.
0: A múzeumokkal föl kellene venni nekünk a kapcsolatot, és mondani, hogy
1: hát ez egy nagyon jó ötlet, ez teljesen reális, tehát amit te mondasz, ez a design része, tehát jó trash design, vagy nem tudom, vagy a telefonkártyának,
2: az
1: iparművészeti múzeumban van egy kiállítás, amikor van egy fal, amin 10,000 telefonkártya van, azért ez azon érdekes lehet, hogy a
2: én biztos, hogy például a telefonkártya az már valamennyire találkozott ezekkel a művészeti határterületekkel is. Tehát valószínűleg volt ebből koncept.
3: Csalódást kell okoznom nektek, van az a 10-20-50-100 ember, akit érdekel, és erre igazából nincs. Tehát ez a saját berkeinken belül tud működni.
1: De tök igazon, nekem van egy jó ismerősöm, aki ott komoly ember itt az iparművészetiben, és ezt megkérdezem. Mert ez tényleg iparművészet, tehát hogy a...
2: alkalmazott grafika.
1: Ja.
0: Hát nyilván nem arról van szó, hogy kiüríteni az egész iparművészeti múzeumot, hát és akkor nem. Cukros Imikének meg Ferikének elviszik
1: a gyűjteményt. Hát figyelj, azért ebből elég tehát hogy most mi itt ülünk négyen, de hát érted, az egész országban azért nagyon sok olyan lehet, amit el se tudsz képzelni, hogy mind. Tehát azt sejtetted, hogy Szotyis Zacsit lehet gyűjteni.
0: Nem, mert mondom, amikor én ma készültem, hát elolvastam, hogy tényleg hányra kell bejön, csak hogy Szotyis Zacsból, hát mondom, ez biztos ügyeség, és valaki a toronyban ott baj van, halóan. Megszüntette a nap a kollégát.
2: Bocsánat, még ezt a Feri kezében pörgetett kinder tojást, hadd fejtessem ki egy kicsit vele, illetve ez az, amire gondolok, hogy ez a, ha van valami, ami obligált gyűjtemény tárgya lehet, az a Kinder tojásban szereplő vízbaszok, nem?
3: Mit jelent az obligát? Ebben az
2: esetben. Akkor, hogy mondjam, vagy az ember, igen, hát magától értetődően gondol arra, hogy ezt valaki gyűjti. Sőt, abban is biztos, hogy ezt rengeteg ember gyűjti.
3: Igen.
2: Ugye?
3: Igen.
1: És én a Ferencet régóta ismerem, igen? És van egy egyszer mutatott, mikor ezt először hallottam, hogy ezt gyűjtik, és én is azt gondoltam, hogy hát azért ez íze, tehát a gyerekek meg minden, és mutatott egy nagyon szép kiállítású, komoly könyvet, ami egy katalógus, igen? És ott volt, hogy a Portugáliában 1979-ben a nem tudom milyen rózsaszín bizilovak sorozatban az a 7, és a, tehát ilyen komplett.
2: Igen.
3: Tehát a Kinder katalógus az körülbelül ilyen vastag most a katalógus.
1: Hello, van itt valaki?
4: Szervusztok, Gyuri vagyok. Hello. Nekem csak egy ötletem lenne. Erzsébeten a Csili csoport Dávid Fecónak a vezetésével lehet, hogy megcsinálná ezt a kicsibe ugyan egyelőre, de a kiállítást.
1: Remek, remek, felvesszük a kapcsolatot a Csili csoporttal, de én az iparművészetét is megkérdezem.
4: Hát az teljesen egyértelmű. Ja. Nem szabad kihagyni.
1: Oké.
0: Okay. Hello, szia.
3: Múzeumról csak annyit mondjuk, hogy egy időben a Posta Múzeum foglalkozott a telefonkártyákkal. Volt ott egy agilis hölgy, aki ezt úgy kézbe vette, és magyar kártyáktól a külföldiekig rakosgatta össze, ő valamiért onnan elkerült. Aztán mi lett azzal a komoly gyűjteménnyel, fogalmunk sincsen. Tehát mindig kellene valaki, aki adja hozzá a saját energiáit, ami valószínűleg soha nem fog megtérülni, és azért ezek nem működnek.
0: A matchboxokról volt katalógus egyébként, hogyha emlékeztek, meg 28 forintos matchboxokra, hogyha emlékeztek, vagy valakinek volt ilyen.
3: Most volt egy hír, hogy valami amerikai ember 3 millió dollárt adott az autójáért, és kiderült, hogy a matchbox gyűjteménye ér annyit. Hogy...
2: És ilyen nagy fiókokban mutatták, és csak kék színű kerülek.
3: Az, aki 3 millió ér.
1: Matchboxok. 3 millió font.
3: Nem, ez egy gyűjtemény volt, és dollár, és az egész gyűjteménye ért annyit, hogy...
2: Akkor viszont, bocsánat, a Kinder tojásra visszatérve, akkor annak lehet tudni, hogy pontosan mennyi darab, vagy mennyi
3: típus. Nem, azt nem adja ki a gyár, tehát az megint...
2: Nem, hogy egyfajtából mennyi darab van, darabra? Hanem, hogy összesen lehet, eddig mennyi típus.
3: Hozzátőlegesen lehet tudni, nem tudom neked megmondani. Én azért a Kinder...
2: Neked van kedvenc?
3: Én kiestem egy kicsit a Kinder gyűjtésből, sőt a Kinder gyűjtés az nem is igazán volt gyűjtemény, az inkább piszkos anyagiak miatt adtam-vettem a kindereket, de ez 10 éve
0: végén. Istenem, itt mindenki pénzt csinál, meg
3: megnézzük a csokit, megesszük, és megnézzük, mi van benne.
1: A sejted a szériát?
3: Nem, nem vagyok, abszolút hiestem benne.
0: Hát csörgesd meg, és mondd meg, hogy mi van benne.
3: Volt az időszak, hogy súly alapján látogattuk a Kinder tojást.
2: Én nekem, amikor a gyermekeim, két lányom pont abban a korban volt, amikor a Kinder tojások ilyen sorozatokat tartalmaztak, és emlékszem, hogy Elkap Had Nagy nevű volt egy ilyen sorozat, amiben mindenféle rókák meg...
1: Hát figyelj, valószínűleg a gyerekek, akinek olyan korú gyereke volt, annak mindenkinek volt otthon 30-50, tehát ilyen kis amatőr izé, tehát azt elrakták az emberek, nem?
0: Manapság a gyerekek gyűjtenek valamit?
2: Igen, szerinted? Te hagy a csodában. Hát a Petőfi csarnoknál a zsibin, ott rengeteg
3: volt. Én azt gondolom, hogy a gyűjtéssel kapcsolatban a gyerekek el kell felejteni. A gyerek az nem gyűjtő. A gyerek az nem gyűjtő, a felnőtt a gyűjtő, a gyerek az nem gyűjt, az csak maximum elrakja, mert szép.
1: A gyerek veszi.
3: A kinderből, és ez az abszolút felnőtt hobbi. Gyerekek ott nincs, tehát a kinderből azért a gyerek nem jöhet be.
1: De nem is akar.
3: Nem is nagyon, persze, hát nem kell őket kivezetni, mert el se jönnek, mert menjünk már haza, nem érdekli igazából őket, hogy most a apuka nézi, hogy a vízilónak piros sála van, vagy kék sála van, és a piros sálas az...
1: És akkor azt gondolja,
2: hogy... Csak azt mondod, hogy az ilyen Lutra albumot, meg a foci VB-n a játékos albumokat, meg ezeket azt is mind az önöknek találták,
3: nem, igazából? Nem, az kereskedelmi hobbi, azon keresztül a gyerek, az egy más, az nem igazi hobbi, én szerintem az nem hobbi, az tart addig a 3 hónapig, amíg a Lutra album...
2: Na, post kezdte, pedig sajnos érdekes, nem jön beszélgetés.
4: Hát kikérem magamnak, hogy a gyerekek nem lehetnek gyűjtő.
3: Mert? Nem, egész más, az nem gyűjtő.
4: Mi az, hogy nem lehetnek gyűjtő? Én konkrétan gyerekkoromban voltam igazi gyűjtő.
3: Á, azt nem volt igazi. Azt csak elrakosgattam.
4: Gyűjtöttem telefonkártyát. Hát igen, ez van, hogy nem volt egy... Jött a foci, jött a sport, jött sok minden, de akkor ráéreztem. Tehát akkor volt az a pillanat, hogy nekem úgy gyűjtenem kell a dolgokat. Azóta nem értem el. Azóta hanglemezek...
1: De akkor várjál, akkor azt kéne definiálnunk, hogy ki a gyűjtő.
3: Úgy van.
4: Hát ki a gyűjtő? Szerintem az a gyűjtő talán, aki ráértett arra a dologra, hogy egy keretet összeállíthat, és azok közt cserélheti és növelheti, és a csere az egy nagyon fontos dolog ebben a gyűjtésben szerintem. Legalábbis nekem az volt.
1: Jó, oké, köszi, csere.
2: Szerintem a szerzés vágy, az izzad akkor, hogyha hall valamiről, ami neki nincs meg, és azt akarja.
3: Ez egy pók.
1: Igen, ez egy fontos dolog lehet, hogy azt mondod,
0: de ezeket régen
1: hogy úgy ideges lenne, de jó lenne szó, hogy azt a...
2: Igen, ennek megvan, nekem meg nincs.
3: Olyan is volt, persze, de egy része összeszerelhető, de azok kevésbé értékesek voltak itt, ami a fő terület az a úgynevezett kézzel festettek, a fémek és a pászluk, azok a három standard.
1: Egy lila műanyag pók, ez is egy sorozat, amiben van egy kis cetli, tehát eleve ugye megadja azt, hogy próbáld a többit is megszerezni.
3: Valaki csak ezt gyűjti, a papírt.
1: a papír.
3: Csak a
1: papír.
3: Igen, mert ez jó rakható albumban. Tehát ez az a baj, igen. Tulajdonképpen nálam is azért maradt abban, mert rohadt sok helyet foglal el.
0: Tehát és ezt hogy takarítja a feleséget, hogyha
2: már fogó?
3: Nem, hát doboza van. Hát doboza van. Meg az első állványom nekem volt szerintem Magyarországon, ahogy üveg úgy gyártattam le, hogy szépen fel lehetett rasztosgatni. Ez olyan 90-es évek közepén kezdődött. Hát itt akkor nagyon jól lehetett régi kindereket még beszerezni. Ezek igen komoly értéket bírnak. Itt van befektetés itt a kinder figuránál. Tehát ha most megveszed, nem mindegyik, egy bizonyos részét érdemes elrakni, és azért...
1: De mi az, hogy régi? Tehát azt mondtad, hogy az első, az marha nagy kincs? Vagy?
3: Hát vannak olyan sorok, amik 100 000 forintot
0: csinálnak. Honnan tudod meg a sorozatszámot esetleg? Vagy,
3: katalógus, vagy a tudásod jársz a helyekre, és utána nézel.
2: Persze, tehát tudják, hogy melyikből készült kevés, melyiket zúzták be, aztán
1: de akkor mi, mitől, mikor mondjuk azt valakire a gyűjtő? Mert oké,
0: amikor már ég hozzá ezek szerint.
2: Szerintem akkor, amikor energiát és időt és pénzt fetszöl abba, hogy a saját gyűjteménye lehetőleg tökéletes.
3: Mikor arra törekszik, igen, hogy igen, keresi a hiányzó igen. darabokat, megnézi, hogy ez a sorozat, ez igen, ez 4 darabból áll, már másfél éve keresem, nem kapom meg a negyediket, akkor elmegyek a bőrzére, és akkor
1: pénzt is áll. Szóval én például elég sok CD-n van, vagy lemezem, meg ilyen, tehát a zenék, de olyanért, tehát azon mindig csodálkoztam, amikor két jazzista beszélget, hogy 17 albumot adott ki a Canon Bell Adderley Quintet, és nekem nincs meg a 17., csak 16 van, és ideges. Engem ez soha nem izgatott, mert én engem abból a 17-ből az izgatott, amit én jónak tart. Nem, ami, tehát hogy lehet, hogy meghallgattam, mert ez elég szar felvétel egy klubban, nem tudom mikor, akkor nekem nem kell. De tényleg hallottam ilyen izéket, hogy mind a 17, tehát akkor az teljes a szert, igen.
3: Akkor egy kicsit vissza kell vennem ezt, hogy a gyerek nem lehet gyűjtő, természetesen is lehet gyűjtő, csak szerintem a gyűjtőnek is van több fokozata. Tehát mint minden gyűjtemény ott gyűjtés ott kezdődik, hogy egy kvázi értéktelen dolgot kezdünk el gyűjteni, és azt próbáljuk minél tovább menni, de aztán átesel, és utána kell menni, keresni kell, mi hiányzik hozzá, és az egy másfajta gyűjtési lépcsőfok szerintem.
1: De akkor az már szenvedély, nem?
3: Hát igen.
1: Valamiféle ilyen, mert ebben van egy ilyen emocionális rész. Nekem ezt tetszik, amit a Bence mondta, hogy az ember ízére, hogy de jó lenne az a ízé, mert ha nem tudom, néző.
2: Igen.
1: Tehát, meddig lehet ezt csinálni a gyűjtést? Ez
2: attól függ, hogy mi gyűjtesz. Szerintem rengeteg. Én például nem tudom, hogy mire vágyjak-e a saját Szotyi Zacskó gyűjteményt.
0: Ezt én sem tudom megmondani.
2: Most csak, hogy ebben mi az, ami kuriózum, mi az, ami ilyen elért. Mert ennek nincs viszonyítása alapján.
1: Na jó, de hogyha tegyük föl, hogy kimennél.
2: Pontosan tudja,
3: kimennél hogy... Nem, mert a telefonkártyának vége van.
2: Hát de pont ezért van igen. Régi telefonkártya.
3: De ahhoz, hogy a régi gyűjtés gyűjtse, de ahhoz kellene az új dolgok is, tehát azt lehet érezni, hogy a telefonkártya olyan, mint megszűnik, átvette a helyét a bankkártya, a parkolókártya, a ajándékkártya és minden ilyesmi, ami ugyanaz.
1: Na, de ha te mondjuk tegyük föl, kimennél egy Barcelona meccse Barcelonában, most egy fapados járattal hirtelen, akkor azért bemennél egy kis boltba, és ott megnéznéd a szotyikat.
2: Hát persze. Hát ja, meg be is megyek.
1: Ja, ja.
2: Mint ahogy a barátom, aki meg a foci meccseknek a műsorfüzetei gyűjti, ő meg megtesz mindent azért, hogy és aminek egyébként hasonlóan nagy, hogy legalább akkor a nemzetközi fórumai vannak, meg...
1: Tehát, hogy nekem megvan a 88-as...
2: Ha van neked egy...
1: Angolkupa döntő...
2: Így van, ha annak megvan a vagy mondjuk állapotban. A 1915-ös...
3: Én tudok sorolni egy-két olyan érdekes hobbit, ami...
1: Várjál, van egy hallgatónk, szia!
5: Jó estét, a Golyos vagyok, sziasztok! Én pont azt akartam volna mondani, amit a Gyuri kezdett elmondani, hogy lehet, hogy ilyen kedvenc városból, vagy kedvenc csapatból, de például lehet olyan, hogy a nemzet leghíresebb szotyizójának a zacskója, amit eldobott.
3: Ez egy zacskója. Nemzet szotyizójának a zacskója.
2: Beszéltünk már erről.
1: Diego Maradona ebből szotyizott, azért az valami
5: lenne. Vagy az Orbán Viktor
0: például. Erre egyiket sem gondolt hallott.
5: A tisztribűn fölött, és akkor van egy Orbán eldobott, egy Garancsi, egy Csányi.
1: Jó, ezt most nem erről szól. Jó, oké.
0: Gyűjt más.
3: Egy dolgot azt akarok, hogy például csomagolt fogpiszkáló gyűjtés. Igen. Ezt nem tudom,
1: ez érthető, ez nagyon hasonló,
3: a teljes színes kupak tetőgyűjtés. Tehát
1: igen. A kártyának... mi a tészínes kupak?
2: Az, amit beleteszel a kis marézi vagy...
1: Ja.
3: Azok Svájcban, ott olyan gyűjtemények, sorozatok és olyan képi gazdagság van, ez hihetetlen. Tehát láttam, hogy olyan albumok hosszú méterek...
1: És benne van a tészín?
3: Nincs, csak a teteje.
0: Aha. Jaj, meg is van. Csepp van. Kasírozott fóriáról beszélünk erről az
3: De a foci egy, mozi egy, most nagyon divat mostanában a BKV közlekedési jegygyűjtés. Tehát meglepő módon az elmúlt 3 évben ennek...
1: Ez is véges lesz, mert átmegy majd mind ilyen digitalizált bankkártyaszerű valami.
3: Akkor a sörös relikvia gyűjtés, a Coca-Cola-s relikvia gyűjtés.
1: Én nekem azért van egy komolyabb sörös kupak gyűjteményem.
2: Most a műsor befejezése után 3 perccel kezdesz el.
3: Hódít a kóla palack, ez az alumínium palack, igen, az igen. Üveg alak, az most az 2 éve, az hódít. Olyan mennyiségben jelnek meg, és a bőrzémet elmondhatom?
1: Abszolút. És a, benne van a kóla, vagy nincs?
3: Erre megy a vita a kólás honlapokon, mert egy idő után szétmarja a kóla. Tehát, tehát azt mondják, hogy a kólás a klasszikus palackot 10 évnél tovább ne tárult, mert elkezd szétmarja, és kirozsdásodik, és kifolyik belőle. Az alumínium palacnak még nincs olyan régóta.
1: Ja, még nem tudjuk, hogy hol
3: a igen, végül. Igen, és az erősebb azért, mint a...
1: Na, milyen bőrzét lesz?
3: Jövő hét vasárnappal úgy hívják, hogy telefonkártya és kinder figura bőrze, ahol megjelennek a cukrosok, kártyanaptárosok, képeslaposok, és kicsit ezek ostoha gyűjtemények, tehát nem a numizmatika, nem a bélyek, nem a klasszikus gyűjtési területek.
1: Ez nem lesz. A főáram.
3: Nem a főáram.
1: Hanem és hol lesz?
3: Most már Szotyi Zacskót is nagyon szívesen beleírjuk, hát ez az Atrium Park irodaház, a Váci út.
2: Ha valaki ott megjelenik, mindenképpen szóljatok meg, akkor a következőre.
3: Ez a Váci úton van. Majd átküldöm a szóról.
1: Küld át
3: a
1: linket, és kirakjuk. Nem tudom. És akkor itt ez hány, ez ilyen egész napos?
3: 9-től 2-ig tart.
1: És akkor itt jönnek a komoly emberek cserébe.
3: Olyan mennyiség kinder figura jönik meg, hogy már azért érdemes kijönni, az látványos. Tehát azt, hogy amit ide kiraknak kindert, az félelmetes mennyiségű. És itt az értékekben lehet tájékozódni. Hogy
1: és cukrosok is lesznek?
3: Cukrosok is szoktak jönni, egyetlen 6-an jönnek.
0: Ők... Előttem az élet, látjátok?
1: Azért, figyelj, azért ezt nem gondoltad volna
0: nem,
1: még.
0: Persze, hogy nem. Ezért imádom a Tilos Rádió közösségét.
1: Sörös kupak?
0: Mi most dobtunk ki 2 évvel ezelőtt egy ilyen, van egy kerti kiülünk egy szaletli, és nem dobáltuk el természetesen a kertbe a sörös kupakokat, hanem bedobáltuk egy ilyen zöldséges kosárba.
1: És komoly,
0: komoly mennyiség volt. Csak az már át volt rozsdásodat a télen-nyáron
1: ki. De tudod, én például...
0: Az is valami 3-4 ezer.
3: Azt tudni kell a sörös kupakról, hogy hajtatlan kell, hogy legyen. Tehát, hogy
0: az 2 forintossal kellett kinyitni.
3: Hát most 5-10-essel nyitott ki. Katalógusuk van, ez a pezsgős kapszulának a mellékága. Tehát a pezsgős kapszula hát a pezsgős parafa dugon, vagy a dugon lévő kis fém kapszulát, az egy igen komoly hobbi Olaszországban, katalogizálják, albumjaik vannak, olyan berakók, ahol ez
1: belőle rakni. A pezsgőt az egy ilyen ízézerjel, és ott van egy
3: tetején,
1: a egy háló kis, alatt van egy kis
3: igen, ilyen
2: alumínium, parafa, vagy ón, vagy,
1: és azon vannak jelek?
3: Hogyne, gyönyörű. Hát a egyszerű pezsgők azokon nincsen, de onnantól kezdve megint igen, tehát az olaszoknál az nagyon menő dolog, és a sörös kupak is, ennek is albumja van.
2: De most már valószínűleg a csavarzár, az újfajta boros üvegek, tehát a dugót felváltó csavarzár gyűjtése.
3: Azt még nem láttam boros, tehát tekerős kupak gyűjteményt nem láttam, sörös kupak, pezsgős kapszulat, azt láttam.
2: E felé megy a világ.
1: De például én a sörös kupakot, amik vannak itt sörös kupak, én azokat szeretem, amelyiket én. Tehát, hogy mondja, hoznál nekem nem tudom én, Madagaszkárról az kevésbé izgatna, tehát, hogy amerre jártam, és világ. Akkor
2: itt a következő műsor, Gyurikám. Elbeszéltük
1: az időt. Istenem.
2: Elnézést kérünk mindenkitől.
0: Az én Istenem áldja
1: meg. Elmondanám, cukros, simike, cukorgyűjtő.
2: Ja, akkor viszont, ja, ők ott vannak a műsziben?
1: Ja.
2: Akkor
1: Tóth Bence, Szotyi Zacskó gyűjtő, Bővisz Ferenc.
2: Jöjjön a stream.

0: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, Végső Zoltán, Túró Rudi vagyok, ez a Nápolyi Szext című műsor, ami egyébként egy zenei műsor, de ma tematikus hírnapot tartunk abból az alkalomból, hogy a közösségi rádióknak is hírszolgáltatásba kell fogni ezen túl. Úgyhogy hívtam vendéget hozzánk, Széki Jánost, az Élet és Irodalom szerkesztőjét, publicistát és műfordítót, amit azért is mondok el, mert hát szerintem a legjobb Bach Bibliát te fordítottad, János, magyarra, ugye? A Christoph Wolff.
1: Nem csak az én érdemem.
0: Hát igen, de hogy a legrészletesebb magyarul megjelent Bach könyvről van szó, amiről ma egyáltalán nem fogunk beszélni, ezt csak elmondtam, mert egyébként egy zenei műsor vagyunk, de a hírről fogunk beszélni. Hát külön gondolatokkal nem is készültem, hanem egyből ott kezdeném, hogy te Nick nevet váltottál a Facebookon, mint az itt ott a sajtóban megjelent nevet vetted föl, hogyha jól mondtam ezt a hosszú és kacifántos, némileg ironikusan megválasztott nevet. Hát miért bújtál el mögé, az alter ego mögé?
1: Nem bújtam, hanem kissé dühös lettem. Az történt, hogy az Ésben és a Paraméter SK nevű dunaszerdahelyi székhelyű hírportálon kielemeztem az MTV híradójának néhány, egészen pontosan 6 hazugságát vagy csúsztatását a sok közül. És akkor úgy vártam, hogy ebből miért nincsen hír, miért abból, hogy X fölkent politológus milyen marhasságokat beszél olyasmiről, amihez nem ért. És akkor telt az idő, majd az egyik kitűnő hírportálon végre észrevették, hogy ezeket írtam, és egy bizonyos okból a nevemet azt nem írták le, hanem úgy konferálták be a forrást hivatkozással, hogy mint az itt-ott a sajtóban megjelent zárójel és Paraméter SK. És gondoltam, hogy ezek szerint engem így hívnak, mint forrást, és felvettem a nevet arra 2 hónapra, amíg nevet lehet változtatni a Facebookon.
0: Pedig ugye a hírközlésnél nagyon fontos lenne a forrás megjelölés, és ezt nem kapjuk meg sokszor.
1: Hát ez az internetnek az átka, vagy ahogy egyik kitűnő kollégám szokta mondani, az internet az a világ vége. Tudniillik, ez olyan, mint egy óriási visszhangkamra, amiben mindent bele lehet tölteni, tehát valódi hírt, álhírt, provokációt, akármit, és ez úgy elkezd keringeni, meg mozgolódni, meg osztódni, meg terjedni, meg az egyik hivatkozás a másik hivatkozásra hivatkozik, és a végén teljesen elválaszthatatlan, hogy mi valódi információ az úgynevezett valóságról, és mi olyasmi, amit valakik bedugtak valamilyen résen, és az aztán mint tény terjed el a virtuális világban.
0: Hát éppen ez az, amiért arra gondoltam, hogy téged hívnálak el ma vendégnek, hogy a valóság és a tény. Tehát úgy veszem észre, hogy nagyon sok helyre oda teszed a kérdőjelet, és nagyon sok hírként terjedő információról már így zsebből megállapított, hogy az tulajdonképpen nem is lehet úgy, ahogy azt közzé teszik. Tehát, hogy mit tudnál tanácsolni a hírfogyasztónak, hogy hogyan kell rutinosan elkezdeni a hírt fogyasztani?
1: Hát ezzel még nem gondolkoztam, hogy a hírfogyasztónak hogyan kellene profilnak lenni.
0: Itt a kérdés az akar lenni, hogy te hogyan kezdesz hozzá, és hogy hogyan látod meg a hírnek a valódiságát, vagy a kamuszagát az egésznek.
1: Hát az egyik, hogy az ember sokat olvassa a híreket, vagy álhíreket, amik gyakran megkülönböztethetetlenek, akkor előbb-utóbb felfedez olyan mintázatokat, amikből lehet következtetni arra, hogy ez nem igazán a valóságot fedi, hanem valamilyen célja van a bedobásának és terjesztésének. Erről majd később beszélek majd. A másik, az egy ilyen, hogy mondjam, ha már zenei rádióban vagyunk, hallás kérdése. Tehát van, meg ilyen ránézése lehet látni, tehát ahogy az ember látja, hogy az ember hallja, hogy egy akkord az diszonáns, vagy nem. Ugyanúgy egy hírről lehet látni, hogy van-e benne valami, ami lukas, vagy pedig éppen ellenkezőleg gyakran az a gyanús, ami olyan túl szép, vagy túl borzasztó, vagy túl kereken borzasztó.
0: De ez ugye csak a te szemszögedből kerek vagy nem kerek, mert pont az a mai mondjuk így kornak a dilemmája, hogy a másik oldal mindig tud mondani valamilyen nekünk kifacsarnak tűnő ellenérvet, tud mondani valamilyen féle fajta igazolást, és akkor mégiscsak mondjuk aki demokratikusan gondolkodik, azt elkezdik zavarba hozni.
1: Itt most nem erre gondoltam, azon most közben a hátsó agyammal gondolkozom valami példán, hogy na mondok egy példát, hogy igazából nem hír, de mutatja, hogy mennyire devalválódik a hír fogalma, hogy egy-két éve volt egy ilyen dühöngés roham a Facebookon, amikor valaki lefotózott egy oldalt a Grimmnek a német, és a címe nem a mesék, hanem a német mondák, vagy nem tudom mi volt a címe, volt egy ilyen rémtörténet a sírból felnyúló rossz gyerekről, meg mi, és akkor bedobták, hogy ilyenekkel traktálják ezek a mi fiatalságunkat, meg a gyerekeket ilyennel akarják keresztényi gondolkodásra nevelni, és ez úgy elterjedt, mint tény, hogy hát ezekről minden szörnyűséget föl lehet tételezni, akkor ez nyilván így is van, hogy valamilyen ilyen újmódi tankönyvből vették, aztán valaki elég gyorsan észrevette, hogy ez a azt hiszem a Kaligram kiadónál megjelent Grimm gyűjteményből egy oldal, és egy teljesen klasszikus ódon német rémmese.
0: Igen. Hát meg ugye volt az is, amikor a nem tudom melyik szigeteken megvert fiatalasszony, és akkor időközben meg bebizonyosodott róla, hogy mégsem egészen úgy tiszta a történet, ahogy ő tálalja, tehát volt olyan újságíró, aki utána ment ennek a történetnek, megnézte a visszájáról, de azért ehhez valamilyen érzék kell, nem? Tehát, hogy azt kérdezném, hogy te mióta csinálod tulajdonképpen ezt? Én azt hallottam például, hogy a 80-as években zenei újságíró is voltál, nem tudom, hogy ez igaz-e.
1: Tény.
0: És hogy mikor váltottál át hírelemzésre, publicisztikára, talán régen úgy mondták azt a fajta újságírót, aki te vagy, hogy megfigyelő, ugye?
1: Hát nekem én ott békésen eléldegéltem, és hogy mondjam, hogy ilyen angolos fölénnyel néztem a politikát, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 2005 elejéig, amikor az ilyen hosszabb kirándulások után visszamentem az éshez, és akkor csöppentem bele, hogy egészen közelről láttam, talán még valaki emlékszik rá a Tokaj ügynek a kibontakozását.
0: Sározsadány meg...
1: Sározsadány, igen. Mit tudom én, milyen KFT.
0: Nem nyerjük a legtöbbet.
1: Nem nyerjük a legtöbbet, stb. És viszonylag közelről láttam, hogy ez hogyan zajlik. Ez egy nagy politikai játszma volt, és rendkívül sokat tanultam belőle, hogy mennyire nem veszik észre akár még politikusok is, hivatásos politikusok is, vagy mennyire nem akarják észrevenni a tényeket, mennyire nincs olyan fix nézőpontjuk, értékrendszerük, ahonnan nézve meg lehetne állapítani azt, hogy valami botrányos-e vagy sem. Azt is láttam, hogy mennyire kidolgozott és bejáratott módszerekkel távolítják el a nagy közönséget a valóságos tényektől, hogy ez rettentően nehéz ez ellen bármit fölvetni, az ember előbb-utóbb beleütközik valamilyen jogi vagy értetlenségi falba, és hát most írtam egy könyvet, és annak az elején ezt úgy elmondom, amit tehát akkor tapasztaltam, és ez már a híreknek a témájához tartozik, hogy a magyar politikai elit, amit én politikai kasztnak nevezek különböző okokból, az egyrészt magát hülyíti, másrészt a nagy közönséget hülyíti, és ez nagyon módszeresen történik, tehát a magyar politikai közösség részben saját magát, részben a magából delegált politikai kaszt által módszeresen távolodik, el van távolítva, távol van tartva a valóságtól. Tehát pontosabban a valóságról való beszéd és a valóság között van egy módszeres, rendszeres távolság.
0: És ezzel
1: egy azt magyar jellegzetesség.
0: Azt mondod, hogy ez az izoláció eredményezi azt, hogy nekünk úgy tűnik, mintha nem is érzékelnék azt, hogy hol vannak a morális határok?
1: Igen, szóval a morális határok, akár a tények, gondolati alapok hiányoznak. Tehát az ember úgy nagyon hajlamos úgy kiábrándultnak lenni, de alapvetően felkent profiknak hiányoznak a műszereik a tisztánlátáshoz. Nem csak morális, ez kognitív is.
0: Széki János a vendégünk, Magyar Hírnap, ez a neve, ez a címe a tematikus napnak, amit ma itt a Tilos Rádión tartunk, és János az imént említett könyvében, aminek Bárányvakság a címe, felvet egy nagyon érdekes modellt, méghozzá ez a vasháromszögnek az elmélete. Múltkor mondtad, hogy nézzem már meg, mert valamit nem értettem az egyik posztodban, és hát valóban úgy tűnik, hogy a közelmúltnak a vizsgálata, ami mondjuk így a rendszerváltozásig, vagy rendszerváltoztatásig, nem tudom melyik a helyes terminológia, te rendszerváltozást írsz.
1: Nem, én átmenetet mondok.
0: Idézőjelben rendszerváltozás, ezt megnéztem, és utána magyarázott, hogy ez tulajdonképpen egy átmenet, és ez egy speciálisan magyar fogalom, sehol nem használják a rendszerváltozás szót. Tehát, hogy egészen a közelmúltnak a vizsgálata, vagy tehát, hogy mondjuk visszatekintve a rendszerváltozásig következtetéseket vonsz le a mára vonatkozóan, és ebből épített föl valahogy ezt a vasháromszög elméletet. Kicsit mesélnél erről?
1: Hát a vasháromszög az csak az egyik.
0: Egyik vetülete, de egy nagyon érdekes.
1: Hát a 89-es átmenetnek a lényegét, vagy valóságos lefolyását vizsgálva, ott is azért, ha emlékszünk, akkor elég nagy távolságról, a valóságról való beszéd és a valóság között tulajdonképpen nagyon kevesen értették, hogy valójában mi is történik most éppen. Általában, hogy nagyon lelkesedtünk és beleképzeltünk különböző dolgokat, meg hogy legyőzzük a zsarnokságot, meg mi. Közben egyre újabb fogalmak és tények jöttek be, amikről nem lehetett tudni, hogy honnan jönnek meg egyre újabb emberek. A vasháromszög az a politológiai szakirodalomban egy elég bevett kifejezés, sok mindenre mondják. Én ebben az esetben a késő kádári gazdasági elit, tehát ilyen technokraták csúcsáról beszélek, a másik csúcs az a az a kommunista állambiztonsági szervezetnek a krémje.
0: És ugye technokraták alatt azokat a szakembereket érted, akik tulajdonképpen nem feltétlenül szakemberek, csak teszik a dolgukat.
1: Nem, gazdaság, mondhatnék a gazdasági embereket is, csak itt tulajdonképpen lényegtelen, hogy ők éppen akkor üzletemberek voltak-e, vagy pedig valamilyen állami vállalatban jeleskedtek, vagy benn voltak a minisztériumban, akik gazdasággal foglalkoztak privilegizált helyzetben. Van a kommunista állambiztonsági szervezet, ami Magyarországon különösen erős volt, és a veteránjai egyed ilyen erősek máig, és a harmadik pedig a nacionalista propagandistáknak a csoportja, ez a háromszög, amiből az utóbbit időnként meg kell magyarázni, hogy miért van, de hogyha valaki viszonylag felnőtt fejjel élte át a rendszerváltást, akkor nagyon pontosan emlékszik, hogy a sajtó szabaddá válása, amit úgy éltünk meg, hogy a sajtó szabaddá válása, az mennyire manipulált volt, és mennyire ezzel a két csoporttal, illetve egészen pontosan annak az állambiztonsági ágával összefonódó, már akkor nyíltan nacionalista propaganda szakemberek, média szereplők vezényelték le. Hogy neveket is lehet mondani, mert van, aki...
0: Hát konkrétan van, a nemzeti vonalnál Posgait említed.
1: Nem, én kifejezetten médiabeli emberekről beszélek, hogy akkor ugye a nagy szenzáció, amikor az egyik nagy szenzáció, most nem megyek bele nagyon a részletekben, az egyik nagy szenzáció akkor az volt, hogy van a vasárnapi újság, és abban mennyi mindent kimondanak, és milyen érdekes. Most a vasárnapi újság az kifejezetten nem foglalkozott, vagy minimális mértékben foglalkozott azzal, ami a korszak magyar politizáló embereit a legjobban foglalkoztat, tehát kifejezetten a szabad választások és a párt alakulás és a gazdasági válság kérdése, hanem egy ilyen nacionalista tematika felé vitte el, mondom, a leghallgatottabb politikai rádió műsorban a valóságról való beszédet. Na most a vasárnapi újság főszerkesztője az Győri Béla volt, akiről hát nem titok, ez le van írva, remélhetőleg nem minősül semmiféle vádnak.
0: Hát ez mint ahogy az itt ott a sajtóban megjelent.
1: Mint az itt ott, hát nem csak a sajtóban, hanem tudományos publikációkban is. Ő a legmagasabb rangú hálózati személy volt, titkos munkatárs például, de hát voltak mások
0: is. És a Reform újságot is említed?
1: Ő is, hát az nem volt annyi, az inkább ez a posgai szárnyhoz állt közel, és de hát annak a főszerkesztő is szintén ugyanilyen rangban szolgált.
0: És mi az, amit még a vasáromszög mellett említettenél? Mi az a tényező, ami miatt Magyarország oda jutott, ahol most tartunk? Mitől vagyunk ilyenek, és hogy hogyan jellemeznéd röviden, hogy egyáltalán milyenek vagyunk?
1: Röviden. Hát először is van ez a módszeres távolság, amit a politikai kasz fenntart a valóságról való beszéd és a valóság között. Kasznak azért nevezem, mert képletesen szólva nem lehetett fölemelkedni belé, hanem csak belé lehetett születni. Rendkívül jellemző, és ez megint csak egy egyedi vonás Magyarországon a teljes posztkommunista térséghez képest, hogy 2009-ben, tehát a harmadik köztársaság végnapjaiban öt olyan párt volt csak a parlamentben, amelyik már 1990-ben az első szabad választás után is benne volt. Egyetlen új párt nem volt benne. Az összes többi országban pártok alakultak, bomolottak, politikai karandorok feltűntek, eltűntek, győztek, karrieristák, új politikusok jelentkeztek. Magyarországon önmagát reprodukálta, fenntartotta a külvilággal szemben, majdnem teljesen érintetlen.
0: Ez egy kicsit 2009-ig. Ilyen arisztokratikus módon működik ezek hát szerint, nem?
1: Igen, szóval gyakorlatilag én úgy jellemeztem, hogy van egy ilyen nagy lapos tetejű hegy, annak a tetején van két vár, annak a katonái lövöldöznek egymásra, viszont aki elkezd fölmászni a hegyen, és valamely bármelyik várba be akar jutni, vagy arra a platóra, ami ott fent van, azt úgy lerúgdalják közös erővel.
0: Viszont ilyen arisztokratikus politikában öröklődő jogok, például az amerikai politikában abszolút jelen vannak, tehát a Kennedyek, a Bushok, most már lassan a Clintonok is, hogy ott hát nyilván sok minden oka van, de hogy ez a tényező miért nem ebbe az irányba lökte a társadalmat?
1: Melyik, milyen irányba?
0: Hát abba, ahol mi most tartunk.
1: Hát egyrészt ott nem kizárólagos, azért Obama ilyen értelemben a semmiből jött.
0: Ja, tehát azt mondod, hogy nálunk a kizárólagosság,
1: hát,
0: ami...
1: Hát nem, itt nem dinasztiákról beszélek, bár most már azt is fel lehet fedezni, hanem mondom, az az elit, amelyik 89-ben elitté nyilvánította magát, az gyakorlatilag... egyben maradt, nem lehetett kívülről betörni 2009-ig, tehát a Jobbik volt, a Jobbik és az LMP megjelenésig, nem lehetett kívülről betörni ebbe az elitbe, fenntartotta magát a belharcaival együtt. Nem családok, nem dinasztiák, nem örökösödési alapon, hanem úgy, hogy ha nem voltál ott 89-ben, akkor ne is álmodj róla, hogy bekerülsz.
0: Szerinted mi van akkor, hogyha megtesszük ezeket a megfigyeléseket? Tehát, hogy milyen visszhangja van annak, hogy a Paraméteren megírtad ezt a 20-30-on részes cikksorozatot, aztán könyvben kibővítve is megjelentetted? Nem egy értelmiségi játék ez? Hiszen ugye említetted, hogy a rendszerváltoztatásnál sem volt mindenkinek fontos az, hogy ezeket az apró részleteket egymás mellé tegye, és kialakuljon a képet. Nem igaz, hogy senkinek nem volt fontos, hanem mondjuk nem ez lett az elterjedt közvélekedés.
1: Hát én nagyon reménykedem benne, hogy nem maradt csak egy ilyen otthon ülő értelmiséginek a játéka. Végül is mondom, hogy abból semmi baj nem származhat, hogyha az ember a valóságot próbálja felmutatni azzal szemben, amit masszívan propagálnak és terjesztenek és elemeznek valóság címén.
0: Nekem még azt tanították történelem órán, hogy a történelem az csak a múltról szól, a hírek az meg ugye az a jelenkornak a történelme, vagy valamilyen egészen ilyen zagyva narratíva volt az, amit 80-as évek közepén kisiskolásként a fejünkbe vertek, és ehhez képest én azt látom bizonyos cikkeidben, hogy te előveszel nagyon régi, vagy legalábbis a közelmúltnál kicsit régebben történt eseményeket, és azokat aprólékosan megpróbálod összegerebjezni és kialakítani egy olyan képet, ami cáfolja azt, ami ma a közvélekedés. Itt konkrétan például a demográfiáról írt cikkedre is gondolok, de az nekem egy nagyon érdekes cikk volt, amikor egy ilyen évet húztál, és megnézted, hogy melyik időszakokban miért születhetett több gyerek, és valamilyen egészen másképp rajzolódott ki abból, mint ami ma a demográfiai, mondjuk így kánon, vagy amit ismerünk, hogy miért csökken Magyarországnak a népessége.
1: Hát igen, ezt kifejezetten élvezem. A Magyarország népessége azért csökken, mert Magyarország is részes az úgynevezett népesedési ciklusnak, ami elkerülhetetlenül a születések számának csökkenését jelentését jelenti az egész világon, független attól, hogy

0: egy politikai helyzethez kötött.
1: Igen, szóval
0: méghozzá a megbocsátás időszakához, ha jól emlékszem.
1: Igen,
0: ugye
1: szóval
0: a Ratkótól kezdte.
1: Mindig azt mondják, hogy a Ratkó gyerekeknek a abortusz szigorítás miatt volt, és aztán az abortusznak az abortusz tilalomnak a megszüntetése miatt zuhant a termékenység. De nem egészen így volt, mert már akkor megnőtt tehát a Ratkó-féle rendelet az 1953 elején született, és nem mutat a hatása az nem mutatható ki egy ideig. A születések száma az leginkább, tehát addig is nagyon sok születés volt, és a születések száma leginkább 54-ben ugrott meg. És ugye akkor volt a Nagy Imre féle új szakasz, akkor emberek megint elkezdtek optimisták lenni, hogy érdemes gyereket a világra hozni, meg mi. És az abortusz, már az abortusz tilalom feloldása előtt elkezdett csökkenni hát akkor még a terhességek száma. Amiből gyerek lett. Tehát amikor ilyen precízen lehet látni a görbét, hogy amikor Rákosi visszaszorította Nagy Imrét, akkor elkezdtek csökkenni a születések.
2: Igen.
1: Mely a nagyon sokan születek. Rendben van, én elfogadom, hogy a különféle népesedés politikai intézkedések az Érett Kádár korszakban azok javítottak valamit a helyzeten, de mégiscsak ugye, mikor született nagyon sok gyerek az új gazdasági mechanizmus idején, ami életszínvonal meg viszonylagos hétköznapi szabadság szempontjából egy fénykor volt, másik pedig 1990-ben.
0: Hát meg a 74-75, én csak hazabeszélek emiatt, ezt az olajválság utáni konjunktúrán.
1: Hát azok volt, akkor volt Magyarországon, tehát a Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal.
0: Igen.
1: Nagyon sokáig. Tehát ez a 70-es évek közepén, más kérdés, hogy eladósodással vagy anélkül, de 79-ig folyamatosan nőtt az életszínvonal, akkor volt nagyon sokáig akkor olyan magas volt, hogy nem tudták utolérni. És akkor elég sok gyerek született.
0: Igen, és ezzel kvázi kimutattad azt, hogy a demokrácia meg a szabadságérzet az egy nagyon fontos demográfia indukáló.
1: Az nem árt, igen.
0: Igen. Sajnos be kell fejeznünk, ma csak fél órát kaptunk. János, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Még egyszer azért elmondanám, hogy ajánljuk mindenek előtt a Bárányvakság című könyvet, ahol hát ennél jóval részletesebben sok fejezeten keresztül ki van fejtve, hogy Magyarország hogyan jutott oda, ahova jutott.
1: És szedem szét a tévhiteket.
0: Igen, és hát, hogyha jól értelmezem, akkor te a történelemben is találsz még friss híreket.
1: Hát igen.
0: Úgyhogy ez volt a Nápolyi Szext a Tilos Rádióban, Magyar Hírnap. Nem sokára a rádió is minden órában elkezd híreket sugározni. Nem tudom, hogy mit fogtok megtudni a Tilos Rádió híreiből, de megpróbálunk nagyon jó hírszolgáltatást, alternatív hírszolgáltatást nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet, szervusztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életük lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markukban.

0: Budapest. A Calvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamosok. Minden megállt, még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádok. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdony a kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat. 5-ször is lefi a legyesztendőbe. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányné.
1: Nézzünk bizakodva a jövőbe. Körülbelül 110-115 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengésbongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangkongás. Néhány aggastyánnak könyvbe lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezeréves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjai. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűlt alsó-rajnaiak, akik csak kabalából vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőz, akit ott látsz most, oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem én. Itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik. Mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszknyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem. Eszel, eszik, idei uborka salátával, miközben Yehudi Menuhin a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyar. Lettünk, ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos pult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, Pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz és mi nevető. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem Pepita nadrágban, hanem egy elszegényedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentét párok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon közel vannak mi

Ön szeretné mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leülés, megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát. Azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híglevesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Arról, hogy mi a groteszk. Szíveskedjenek terpeszállásban, mélyen előre hajolni, és ebben a pozitúrában maradva a két lábuk közt hátra tekinteni. Köszönöm. Most nézzünk körül, adjunk számot a látottak. Íme a világ fejtetőre állt. Férfi lábak kalimpálnak a levegőben, visszacsúsznak a nadrágszára, és a lányok, ó, ezek a lányok, hogy kapkodnak a szoknyájuk után. Ott az autó. Négy kereke a levegőben, mintha egy kutya a hasát akarná megvakartani. Egy krizantén, Kejfel Jancsi, vékony szára az égbe mered, ahogy a fején egyensúlyozza magát. Egy gyors vonat, amint füstsóváján tovább. A belvárosi plébánia temploma két tornyán lévő, két kereszten lévő, két villámhárító hegyével érinti csak a földet. És amott egy tábla a kocsma ablakában. Rös, lopasz, ne sír. Vagyis frissen csapolt sör. Bent egy dülöngélő vendég, fejjel alá felé, elhozza sörét a söntésből. A sorrend, lent a hab, rajta a sör, fent a pohár talpa. Egy csöpp nem sok, de annyi se csordul ki. Tél van. Hát persze, hiszen felfelé szállingoznak a hópelyek, és az égbolt jégtükrén lóbálózva iringálnak a korcsolyázó párok. Nem könnyű sport. Keressünk most már vidámabb látványt. Imhol egy temetés. Fölhulló hópelyek közt fölcsöpögő könnyek fátyolán át végignézhetjük, amint a sírások két vastag kötélen fölbocsátják a koporsót. A munkatársak, ismerősök, közel és távoli rokonok, továbbá az özvegy meg a három árva göröngyöt ragadnak, és elkezdik a koporsót haigálni. Jusson eszünkbe az a szívettépő hang, amikor a sírgödörbe ledobált rögök megdobbannak és szétomlanak. Az özvegy sír, jajonganak az árvák. Milyen más érzés fölfelé haigálni, a koporsót eltalálni mennyivel nehezebb. Először is jó göröngyökre van szükség, mert a porhanyósabbja félúton szétesik. Van hát kapkodás, lótás, futás, taszigálódás a kemény rögökért. És hiába a jó göröngy, a rosszul célzott rög visszahull. S ha eltalál valakit, pláne ha egy gazdag előkelő rokont, kezdődik a vihorászás, a káröröm egészséges kuncogása. De ha minden stimmel, kemény a rög, pontos a célzás, s telibe találja a deszkakoporsót, megtapsolják a dobót, derűs lélekkel térnek haza, és sokáig emlegetik a nagy teli találatot, a kedves halottat, és ezt a mókás, pompásan sikerült szertartást, melyben nyoma sem volt a képmutatásnak, a tettetett gyásznak, a hazudott részvénynyilvánításnak. Kérem, szíveskedjenek kiegyenesedni. Amint látják, a világ talpra áll. Önök pedig emelt fővel, keserű könnyekkel sirathatják kedves hallottaikat.
1: Választék.
0: Jó napot, asszonyom.
2: Mit kíván a kedves vevő?
0: Egy barna kalapot szeretnék venni.
2: Milyen legyen? Sportos, szolidabb? Széles karimás?
0: Maga mit ajánl, asszonyom?
2: Próbáljuk meg ezt. Könnyű, nem túl sötét, nem is túl világos. Ott a tükör, kérem.
0: Azt hiszem, nem áll rosszul.
2: Mintha a kedves vevőre tervezték volna.
0: Mégis, ha nem fárasztom, mutasson egy másik fazont.
2: Készséggel. Például ezt is nagyon merem ajánlani.
0: Valóban. Jól. Nem is tudom, melyiket válasszom.
2: Talán egy harmadikat. Ezt nagyon sok vevőm dicséri, és épp olyan jól áll, mint az első kettő.
0: Igaza. Mi az árkülönbség a három kalap közt?
2: Az áruk egyforma.
0: És a minőségük?
2: Merem állítani, egyik sem rosszabb a másiknál.
0: Hát akkor mi a különbség a három felpróbált kalap közt?
2: Semmi, uram. Nekem nincs is három barna férfi kalapom.
0: Hanem hány?
2: Csak ez az egy.
0: Amit egymás után háromszor felpróbáltam?
2: Igen, kérem. Ha szabad kérdeznem, melyiket választja?
0: Magam se tudom. Talán a legelsőt.
2: Azt hiszem, az a legelőnyösebb. Bár a másik kettő sem lebecsülendő.
0: Nem. De most már kitartok a legelső kalapnál.
2: Ahogy parancsolja, uram. Jó napot!
0: Jó napot! Az álva maradás joga. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én erre mérget vehetnek. Egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg sem odszannék, hanem, mintha ide lennék zövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlenül állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak neki támasztva, ott az aktatáskám, benne 5 üveg sörre, 10 pár virslivel, mostárral, kenyérrel, vajjal, sajta, és egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 6 vagy 8 kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani. Sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségessé válnék az utasok előtt. Tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani mondván, hogy azt a szürke esőkabátos urat külön fölkérem, hogy adjon helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám, még mindig előzékenyen, vagy nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja, bosszantja és serdegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelné, hogy uram, ha még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok, azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak a világon. Na már most! Ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki, minden ingerültség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg, amire ő, ami szintén nem lehetetlen, azt találná válaszolni, hogyha urasággal ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa. Megjegyezném, hogy tisztelt bajtárs, maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott a két talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, míg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és elmegy a kedve a további fenyegetéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőr százados, aki elé oda vezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen, maga kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira val. Hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor védelmébe vette egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint hogy a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, hanem egy lépést hátrálnék. A nadrágom slicét kigombolna, és abban a kerületi őrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék arra a különben is tintafoltos zsírbecsétes futószőnyeg. És miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam. Legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze, százados úr, A válaszom csak ez.
1: Ha pedig ezek után,
0: ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az elmegyógyintézet főorvosa erőltetett gyöngétséggel arra szólítana fel, hogy most unjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el ő felé, akkor én ugyan nem hújnám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztal mögé. És ez még semmi, mert ha ezek után az az öles termetű ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött, rám vetné magát és megpróbálna lefogni, akkor én, akit ez szerencsére nem érne váratlanul, úgy sípcsontor rúgnám, hogy végigvágódna a padlón, én pedig rávetném magam, hogy mozdulni se tudjon, aztán kinyomnám a szemét. Mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujjamat oldalról, pontosabban a két szeme szögletéből jól belenyomnám a szemgödrébe, amitől a két szeme halott pattanással kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantanám. És most már szabad utat nyerve. Fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve, illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátomat.
2: Fasírt. A megdarált húst összedolgozzuk tojással, tejbeáztatott zsömlével, sóval, borssal, és forró zsírban vagy olajban húspogácsákat sütünk belőle. Figyelem! Nekünk, emlősöknek nem mellékes kérdés, hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket darálnak-e meg.
0: Legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
2: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
3: Sajnos egy kicsi rövid az ostorom.
2: Sőt, úgy veszem észre, mintha bicegne is egy kicsit.
3: Hogy ne bicegne? Mikor csak három lába van.
2: Tényleg? Nem kell egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
3: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
2: Jaj, szegények.
3: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes intéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 háromlábú kutyát.
2: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
3: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négylábú kutyával?
2: Csak nem fél tőlük, Feri.
3: Én a szúnyog csipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négy lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valahogy. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkán.
2: Akkor se értem. Ha fél a kutyától, akkor miért velük húzatja az autóját?
3: Mert rosszul vezetek.
2: Azt meg lehet tanulni.
3: Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fér.
2: De nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni.
3: Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használja. Valójában azonban rettek tőle.
2: Én nem félek az autótól.
3: Csak hogy ez a Simka óránként 150 kilométert tud megtenni.
2: Ne fájdíts a szívem, Feri! Imádom a rohanást!
3: Maga egy kicsit telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már siófokon vagyunk.
2: 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
3: Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
2: Nem túl óvatos maga egy kicsit?
3: Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk.
2: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
3: Irigykednek.
2: Egészen ki van düledve a szemük.
3: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósítható.
2: Változatok. A fűre lépni tilos.
0: Tilos a fűre lépni.
2: Lépni tilos, lépni. Lépni, lépni, lépni.
0: Lépni, lépni, lépni.
2: Lépni tilos, tilos.
0: Tilos, tilos.
2: Lépni tilos, tilos. Tilos, tilos, tilos. Tilos.
0: Tilos.

0: Zsolió küritéri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyha bútorral felszerelt, Sashegyre néző lakásomat sürgősen ráfizetéssel is elcserélném. Zsolió küritéri, 5. emeleti, 2 szobás, alkóvos, beépített konyha bútorral felszerelt lakásra, a Sashegyre néző kilátása.
1: Bevégezetlen ragozás. Sokszor csak úgy magam elé nézek, sokszor csak úgy magad elé nézel, sokszor csak úgy maga elé néz. Sokszor csak úgy magunk elé nézünk.
0: Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és 2 gyerek. Mind pogácsa kedvelők. Ha mamának volt rá ideje, s kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarirtószer dúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak, s reggelre meghaltak mind a 4-en. Az apa, az anya, a gyerekek. 4 nap eltemették őket, és aztán összejött a rokonság, meg a közeli és távolabbi szomszédok, ahogy az már illik halotti torra. Homoki bort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak mind, ahányan volt. A mentősöknek, az orvosnak, a 2 hordágyvivőnek, meg a sofőrnek már nem akadt dolguk, csak felcsóválva körüljárták azt a sok halottat, és mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát. Ittak rá egy kis bort. Kivéve a sofőrt. Bort nem ihatott, mert vezetnie kellett, a pogácsát pedig nem szerette. De ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesse. Jó lesz az még, gondolta, valakinek. És most viszi.

Visszafelé. És aztán elindulnék a gép felé, az ezüstösen szikrázó, karcsú lökhajtásos felé, podgyászom feladva kézitáskán dugig megtömve dedikált verseskötetekkel és regényekkel, mindenféle fajta fehér és barna színű rumokkal, melyekkel az utolsó percben megajándékoztak a barátaim, visszamosolyognék a fekete hajú, fekete szemű légi kisasszonyra, aki szívélyesen így üdvözölne, sea bienvenido, señor, és én visszaköszönnék, buenos tardes, señorita. Ő pedig a felszállás előtt még egyszer odajönne a kiváltságos utashoz, hogy saját kezüleg rám csatolja a biztonsági övet, majd később egy lecsapható asztalkán elém berakná a vacsorát, és miután eltakarította az üres tálcát, újra megjelenne egy egész tolókocsi Bacardi rummal, viszkivel, Cointreau-val, és még egy tucat pálinkával és likőrrel, és kérésemre egy pohárka Calvados töltene ki nekem, és mielőtt jó éjszakát kívánna, megkínálna egy ennyi nyugtatóval, amire azt mondanám, hogy señorita, az én koromban az ember már nem nyugtatóval, hanem altatóval alszik, és én már a Calvadossal bevettem az esti porciót. El is nyomna hamarosan az álom, és mire a szememet kinyitnám, már lefelé köröznénk, és az ablakomból távoli párák fájtlen keresztül az Eiffel-tornyot és a Sacré-Cœur látnám átderengeni. Oda lent egy óriási Chevrolet taxival, amilyennel nálunk csak a miniszterek járnak, áthajtanék a Gare de l'Est-re. Útközben a sofőr megkérdezni akarnám, hogy egy kicsit körülfurikázzunk, vagy vigyen ki egyenest a vasútra. Csak egyenest mondanám neki, mert 24 éves koromban már megjártam Párizst, már akkoriban nem nagyon akadt pénzem taxira. És már mennék is tovább, mert ha nem mennék, akkor kézről kézre adogatnának. A sofőr a hordárnak, a hordár az Orient Express algériai hálókocsi kalauzának, aki ugyan nem fogadna akkora cécóval, mint a fekete régi kisasszony. De behozna a friss párizsi újságokat és képeslapokat. Ezeket lapozgatnám, miközben sűvítve száguldanánk váltott kalauzokkal, mindig más étkezőkocsikkal, míg csak Salzburg és Bécs között át nem mennék vacsorázni, s asztalomhoz nem ülne egy ismeretlen úr, és meg nem kérdezné, uraságot, ha nem tévedek, ugyebár magyar? Az már aztán gyorsan kiderülne, hogy nem csak honfitársak vagyunk, hanem mindketten a pesti piaristákhoz jártunk gimnáziumba, aminek örömére bort hozatnánk, és a negyedik fél liter után olyan ramazúrit csapnánk, hogy a pincér egy tányéron elénk rakná a számlát, és fagyos arccal közölné, hogy ő még meglett embereknél nem tapasztalt ilyen éretlen viselkedést, mire mi fizetnénk, a folyosón összeölelkeznénk, örökre búcsút vennénk. Én pedig hegyes halomnál arra ébrednék, hogy kemény fapadon alszom, de a vámos felrázna álmomból, hogy fenékig feltúrja ütött kopott vulkán kofferemet. Aztán újra elaludnék, még csak be nem futnánk a nyugatira, ahol is fognám vulkántáskámat, átpréselődnék a tömegen, hiszen hordát fogadni eszembe se jutna, mert pont annyi pénzem lenne a zsebemben, amennyit hazavinne egy taxi. Sorban állva várnám, még csak oda nem kanyarodna az én taxim. Még nem csak rozuga, hanem erősen hányadékszagú is lenne, mert a sofőr éjféltől mostanáig egy hullarészek postást fuvarozott az egyik kocsmából a másikba. De amikor le akarnám csavarni az ablakot, azt mondaná, hagyja csak fiatalul, bedöglött a nyitó, egyébként kint még büdösebb van, mint bent. De addigra meg is érkeznénk a kisfaludi közbe, ahol 24 éves koromban egy kétszobás udvari lakásban laktam, jobban mondva laktunk, az egyik szobában én, a másikban Oravec Lajos géppuskás hadnagy, testi-lelki barátom, aki ordítozva fogadna, kitépné kezemből a vulkánt, miközben hátba püfölne és fenékbe rúgna, hogy minél gyorsabban belögdösön a szobámba, ahol mellesleg ugyanolyan orfacsaró illat fogadna, mint a taxiban, az alaksorban működő bőrcserző műhelyből ugyanis felszállt, és mindenbe beleette magát. Ráadásul a falnál egy mosóteknő állna, és ha megkérdezném, te, Lajos, mire kell nekünk ez a teknő?
Moravec nagyot röhögne, amiért Párizsban még azt is elfelejtettem, hogy ide az a beázik és cseperéz a plafon. Az asztalon viszont újságpapírra szépen kikészítve már várna a szokásos vacsora, egy veknyi kenyér, egy üveg cseresznye pálinka, meg egy jókora darab füstölt szalonna, mert pénzdolgában permanens szorultságban éltünk, mint hogy Oravesz tiszti járandóságát, és az én első novelláim honoráriumát, ahogy készhez vettük, el is pucoltuk kocsmázásra és mindenféle előügyekre, aminek folytán a nem fizető napokon kenyéren és avasszalonnán éltünk, avason azért, mert Oravec szerint a szalonna csak akkor szalonna, ha avas. És mire én mindezt újra fölidézném, és megemészteném, és belélegezném, Oravec levágná magát egy rozzant tonetszékbe, mégpedig lovagolvást, lábát szétterpesztve, s tetőtől talpig végignézve rajta megkérdezni: na mi az? Hát megjöttél. Én pedig akkor már a nyikorgó lézágyamon ülnék, és azt válaszolnám Oravec Lajosnak:

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója, ez a nagyszerű mű, és ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra való. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, s távollétünkbe is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzelet indító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasók között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk. Mert voltaképpen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvényként, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
1: Kettős öröm.

0: Rádiókomédia.
1: Én vagyok a postás, igazabban szóval csak a féle szükség postás, mert a rendes postás mindjárt a háború elején behitták katonának. Akkor én rám bízták, hogy kézbesítsem a leveleket.
2: Halló, Gyuri atyus! Hozol-e nekünk is valamit?
3: Majd, ha kapok, hozok!
1: Tetszettek hallani, Gyuri atyus. Gyurit nem is tudnának mondani. És mindenki tegez, még a gyerekek is. És miket beszélnek a hátam mögött? Azt mondják, fél hülye vagyok. Azt is mondják, hogy beleköpködök az a tézi kódba.
3: Jó napot, lőrincék! Ma nem jött semmi, de talán holnap.
1: Meg hogy belefúrom az orrom a szárítani akasztott fehér neműbe. Ebből egy szó se igaz. Mondják még, hogy manipulálok a levelekkel. Ez viszont igaz. Itt van például Cipriani professzor úr. Ő aztán igazán sose bántott, sőt, még gyógykezelt is az elme is ide klinikán. Mégse tudom szeretni.
4: Gyuri atyus, jött nekem valami?
3: Ma nem jött semmi, méltóságos professzor úr.
1: Pedig, de hogy nem jött. Egy aranyszérű meghívó a kormántói garden partiára. No, de miért örüljenek? Fogom, eltépem, volt, nincs. Másfelől viszont, ahol csak tehetem, inkább jó hírt adok, mintsem, hogy rosszat. A tanítóéknak megsebesült a fronton a fiú. Még ma sem tudják. Na is, itt vannak tót. Őket különösen szeretem. És nekik is kint van a fronton a fiúk. Isten ments, hogy valami baja essék. Na, lássuk, mit is írt a múltkor. Sajnálattal közlöm, hogy erős has menése, járó kolbász mérgezése van. No hát ezt középre tettem. Egy kolbász mérgezés néha magától elmúlik, máskor viszont súlyos bajt csinál. No, ez most mit ír most? Édes tüleim és ágika, örömmel tudatom, hogy menésem elmúlt ismét jó erőben is, és egészségben vagyok. Tetszenek látni? Ezt megsporoltam nekik. Jó ezt tudni, hogy egy fél hülye sem egészen hülye. Na, mi van tovább? De még egy sokkal nagyobb örömhírem is van. Örömhír, na végre!
3: Tóték! Posta, örömhírt hoztam!
5: Anyu! Tessék kijönni, posta! Gyula írt!
6: Jaj, hallom, kislányom, és jövök!
5: Mutasd! Itt, Gyula írt, édes jó Lajosom! Gyula írt!
7: Na végre, olvasd, csak olvasd, Mariskám!
5: Szeretett őrnagyurunknak, akiről már annyi szépet írtam, a partizánok állandó zaklatása miatt nagyon leromolott az idegrendszere, és emiatt most 2 hetes betegszabadságra hazautazik. Sikerült rá vennem. Jaj, Istenem, de izgatott vagyok, Ágika. Olvasd tovább.
8: Igen, sikerült rávennem, hogy vegye igénybe kedves szüleim vendégszeretetét, ami nem ment könnyen, mert mostani idegállapotában nem akar senkinek terhére lenni.
5: Ha Hallod ezt, édes jó Lajos?
7: Hallom.
8: De én leírtam a község klimatikus előnyeit, ami szép üveges verandánkat, a kilátást a bábonyra, meg a bartalaposi völgyre, és képzeljék, ön nagy urunk elfogadta a meghívást. Gondolhatják, hogy ez mit jelent nekem?
5: Krisztus a keresztván! Ágika, egy pohár bort a pust.
8: Igen?
1: A kedves Gyula egészségére!
5: Köszönöm a jó hírt. Na, Isten veled, Gyuliakus.
8: Egy őrnagy. Járt itt már őrnagy valaha. Talán sohasem.
7: Csak hogy nincs jó idegállapotban.
5: Majd rendbe jön. Olvasd kisorán.
8: Igen? Szeretett őrnagy urunk, és ettől ne tessék megijedni, nem bírja a lármát. Továbbá nagyon érzékenyen reagál egyes szagokra. Van olyan, amit nem tud elviselni, mások ellenben például a fenyőszag valósággal megnyugtatja.
5: A fenyőszag az aztán bőven van, nem?
7: De vajon mi az, amit nem tud elviselni?
5: Arról nem ír közelebbit, amit drága Gyula.
7: Hát pedig nem ártana tudni. No. De is épp itt jön a pöcegödör tisztító, Mariskám, Ágika. Hagyjatok magunkra meghányni, vetni a teendőket. Haló, doktor úr, tessék már ide fáradni.
0: Tessék parancsolni, tűzoltó parancsnok úr.
7: 2 hétig itt lesz nálunk a fiam parancsnoka, aki nagyon érzékeny a szagokra.
0: Á, igazán, gratulálok. Lássunk neki a szivattyúzásnak?
7: Már magam se tudom, kedves doktor úr, mert én már úgy megszoktam a szagot, hogy nem tudom, büdös van-e vagy sén.
0: Igen, hát őszinte leszek. Jelenleg a Tóth úr árnyékszékének a szaga kissé szúros, de nem kellemetlen.
7: Hát most mit évők legyünk?
0: Ha tetszik, pumpálok, ha nem tetszik, nem pumpálok. De ezt önnek kell eldöntenie, kedves tűzoltó parancsnok úr.
7: Ha szava van, akkor pumpáljuk. Gyulánk életéről van szó, kedves doktor úr.
0: Igen, ezt tenni a helyemben minden lelki ismeretlen gödörtisztító. De én mérlegelek, kérem. Mert tegyük fel, hogy belekezdek a szivattyúzásba. Mi történik akkor? A massza megbojdul, és tűzoltó parancsnok úr még a legtisztább tengerszemnél is, ha fölkavarodik a vize, időbe telik, míg megnyugszik. Leülepszik. Kristálytiszta lesz. Megtetszett érteni a hasonlatot?

0: Ó, semmivel, Tótó.
1: Ne, hát ezt nem fogadhatom el.
0: Csak a szivattyúzás kerül pénzbe. A tanácsadás én nálam díjtalan.
1: Köszönöm. A viszontlátásra, doktor.
2: Áthívtam a szomszédokat, édes jó Lajosom.
1: Isten hozott Lőrinc. Isten hozta magát is, Giziné asszonyság.
3: Üdvözlöm.
1: Legyenek figyelemmel, kérem. Ismertetni fogjuk a fiam levelét.
2: Ja. Olvasom. Most, hogy közeledik az indulás napja, őrnagyurunk egyre több jelét adja rokon szemvének. A szabadságos vonat Novioszkolból indul, és ő megígérte, hogy a zászló egy gépkocsiján elkísérhetem.
4: Hát ez jó hír.
3: Gratulálok, egy ilyen derék fiú.
2: Még egy fontos dologra figyelmeztetem kedves minnyájukat. Őrnagyurunk a nagyfokú partizán veszély miatt álmatlanságban szenved, és ezért teljes csöndre van szüksége. Tudom, hogy édesapám községszerte oly nagy megbecsülésnek örvend, hát, hogy könnyűszerrel ki fogja küszöbölni a fülnek nem kellemes zajokat.
4: Na tessék, hát mi nálunk nincsen csönd.
2: Jaj, dehogy nincs. Mi nekünk van egy vendégkönyvünk, és az egyik lakó ezt jegyezte föl. Itt olyan sötét és simogató a csönd, mint a fekete bársony.
5: Sokszor elolvasom, és egészen elzsibbadok.
4: Hát akkor mi baj van ezzel a csönddel?
2: Hát úgy látszik, hogy az ilyen magas állású személyek hát érzékenyek a fülnek nem kellemes zajokra.
4: De milyen zajokra?
1: Ezt mi úgy értelmeztük, hogy a szélzúgást, eső cseperészést és a madár hangokat nem szükséges.
4: Hát az oké, na kár is volna.
1: Viszont éppen te felőled áthallatszik néha valamilyen kellemetlen hang.
4: Nem cuppogás?
2: De olyasmi.
4: Én ugyanis a hideg sört iszom utána mindig cuppogok. Na. De most vége. Leszokom a sörről.
2: Jaj, köszönöm szépen, kedves.
1: Hát ez szép tőled, Lőrinc.
3: Na és engem? Miért tetszett hivatni szomszédul?
1: Mindjárt rátérek. Isten veled, Lőrinc! Mariska, Ágika, hagyjatok magunkra.
5: Igen.
1: Egy kis négy szem közti beszédem van Giziné asszonysággal.
3: Négy szem közt? Ez kissé meglep, tűzoltó parancsnok úr. A mesterségemet merem állítani, úgy űzöm, hogy emelt fővel járhassak a község apraja nagyja között.
1: Ez így igaz, Giziné asszonyság.
3: Hát akkor miért tetszett hivatni? Én se részeg, se garázda vendéget nem szolgálok ki. Ez nálam ki is van szögezve a legfeltűnőbb helyre az ágy fölé.
1: Elhiszem, asszonyság, de... Na, magától mi csak egy semmiséget kérünk. A kiskapuja ugyanis nyikorog.
3: Ez olyan semmiség?
1: Csak be kell olajozni.
3: Az ám, csak hogy annak a nyikorgásnak van bizonyos szerepe a munkakörömben. Én hozzám ugyanis főként gyantaszedők járnak. Ezek nagyon derék, de kissé lassú természetű emberek. Na már most, abból, hogy a kiskapu megnyikordul, kiviláglik, hogy megjött a következő gyantaszedő, ami sietésen ógatja az előző gyantaszedő. Ha beolajozom a kiskaput, abból anyagi károm származik.
1: És más megoldás nincs a siet?
3: Ezt szokták meg, tűzoltó parancsnok.
1: Értem. Na, kárpótlást szeretne kapni a jövedelem kiesését.
3: Nem, köszönöm. Sőt, még büszke is vagyok, hogy olyan emberért, mint a Tóth úr. Én is tehettem valamit. A viszontlátásra, tűzoltó parancsnok úr.
1: Köszönöm szépen, Giziné asszonyság.
2: Milyen megértő, milyen segíteni kész. Téged mindenki szeret, édes

0: Jó, Lajosom.
1: Na, mi van még a cédulán?
2: Az, hogy Gyuri atyus szóljon Szűcs néninek a kutya miatt.
3: Itt vagyok. Szóltam neki, hogy a kutyát ki kéne vinni a erdészházba, de nem akarta elengedni.
1: Jaj, Istenem, hát most mi lesz?
3: Megfojtottam.
4: Szűcs nénit?
3: A kutyát. Mi őt kellett volna?
1: Jaj, eredj már, dehogy.
3: Mert a Tóth úr kedvén nagyon szívesen.
2: Köszönöm, de nem szükséges. Mi volt még?
4: Én pedig megkértem mind a két autóbusznak a sofőrét, hogy két hétig ne dudáljanak a kanyarban.
2: Jól van, kis Kastrinerné a mák darálójával.
1: Nem, ő nem fog darálni.
2: Hallgassatok csak. Tessék, most is darál.
1: Na hát az nem lehet. Együtt daráltunk le két hétre valót.
2: Vagy nem azt hallom? De azt hallom, ebből az irányból hallom. Gyuri atyús, hát te darálsz itt, fiam.
3: Én?
1: Hát persze, hogy ő. Hát ő darál.
3: Ja, hát én így lélegzek. Nekem ugyanis hordó melyen van.
2: Hallgass jól ide, fiam. Ezentúl, ha hozod a postát, amikor megérkezel a Cipriani professzor villája elé, beszívod a levegőt, és csak amikor a Stubenhammerék kerítésén már túl vagy, akkor ereszted ki.
3: A nagyon hosszú.
2: Hát nem rövid.
3: És ha megfulladok.
1: Ha megfulladsz, megfulladsz. Amikor a mi egyetlen fiunk kint harcol a fronton, akkor meg ne halljam, hogy a házunk előtt lélegzetet mersz venni.
3: Nem is, nem, nem. Hát persze, hogy nem, a Tóth úr kedvére mindent megteszek.
1: Hord el magad. Micsoda önző fráter. Szűcs nénit megölni, azt igen. De hogy ő maga megfulladna egy kicsit, az még a te kedvedért sem.
2: Ne bosszankodj, Mariskám. Jót akar, csak hát nincs helyén az esze. Na, de hallgassuk csak. Most. Most. Mint a csönd volna.
1: Igen, én is úgy veszem észre.
4: Hát legfőbb ideje.
1: Akikám.
4: Igen?
1: Hozzá édesapádnak egy szívart.
4: Jó.
2: Jaj, köszönöm, kislány. Tüzet is adsz?
4: Adok, adok. Pedig hogy remeg a kezem?
2: Mitől te, kislány?
4: Mert holnap ilyen tájt már itt lesz.
2: Itt bizony.
1: És nem fogja zavarni semmi.
2: Nem bizony. Se szag, se lárma.
4: Milyen egy őrnagyapu?
2: Hát, hogy milyen?
4: Hogy kell szólítani? Méltóságos úrnak, mint Cipriani professzor urat? Vagy mint a luxemburgi hercegnek, neki is azt kell mondani, felség?
2: Úgy tudom, őt csak őrnagy úrnak kell szólítani.
1: Vagy kedves őrnagy úrnak.
4: Hát akkor egy őrnagy kevesebb.
2: De, hogyis épp megfordítva. A luxemburgi hercegnek csak erdőségei vannak, a professzor úrnak meg egyebe sincs, mint a tudománya. Egy őrnagy viszont, az valaki. Ő parancsol, neki aranycsillaga van, ő katonatiszt.
4: Egy katonatiszt, egy katonatiszt, egy katonatiszt, egy katonatiszt, egy katonatiszt, egy katonatiszt, jó, egy katonatiszt.
1: Olyan jó csönd van.
4: Mint a fekete bársony.
2: Most már jöhet az őrnagy úr.
3: Egy tábori lap Tótéknak a frontról. Édes jó szüleim, ne haragudjanak, hogy mindig újabb dolgok jutnak a eszembe. De nagyon tessék vigyázni, nehogy beszélgetés közben elnézzenek az őrnagy úr feje fölött. Ezt ő, minthogy az átlagosnál alacsonyabb növésű, nehezményezni szokta. Nagy baj. Tótul viszont az átlagosnál magasabb. Ó, miért nem egyformák az emberek? Ezt a lapot összetépem. De mit használok vele? Mi lesz, ha megjön az a kicsiny őrnagy és a kedves Tóth urak, akit a jóisten olyan szép magasra növesztett, eltalán nézni a feje fölött. Jaj, nekünk jön már a busz.
4: Szívem is kiszakad, haj az apu is!
2: Hallom, már dudál is!
4: Már dudál is? Jaj, hát én már semmit se hallok.
2: Pedig dudál!
4: Szabad valamit mondanom? A dudálást nem is hallhatja az apu, mert mi kértük meg a sofőt, hogy ne dudáljon a kanyarban.
1: De sokat beszélsz!
2: Ideges szegénykém! Nem lett poros a sisakon.
4: Egy kicsit! Istenem! Milyen szép is tud lenni az
2: már zakatol!
4: Egy katona!
2: Már itt van!
4: Egy katona!
1: Jó. Én már látom
4: egy
1: is!
2: Itt maradsz!
4: Egy katona tiszt!
2: Majd ő szól, és akkor te szépen odalépsz hozzá, és átadod neki a csokrot.
4: Igen.
0: Tóthék! Hol vannak?
4: Itt vagyunk!
2: Milyen tisztelt főrnagy úr! Szíves engedelmével itt!
0: Na végre valahár!
4: Szeretettel üdvözöljük a kedves őrnagy urat, és kívánjuk, hogy érezze jól magát szerény otthonunkban.
0: Köszönöm, kislányom! Pihenj! Alig látok. Ezt a napfényt is meg kell szokni 9 hónapos sötétség, piszok és por után. Na, végre. Már jobb? Már kezdek látni. A kedves Tóth úr. És Mariska, ugye? És ő az Ágika. Milyen szép itt minden. Ez a jó levegő. Ez a csönd. Higgyék el, hogy 9 hónapos állandó zajban és büdösségben eltöltött frontszolgálat utca. Miről beszéltem?
4: Hogy állandó zajban és büdösségben.
0: Úgy van.
4: Igen.
0: Szinte el se tudom hinni, hogy itthon vagyok. Pedig itt mindent ismerek már, ahogy a kedves fiúk leírta a dolgokat. Az ott a bábony, ez pedig a bartalaposi völgy.
4: Az.
0: Kedves Tóth, mi van ott a háta mögött?
2: Csak a volt Klein féle sörkert és a paplak.
0: Akkor jó. Hiába az éjszakai partizán veszély felőrölte az idegrendszeremet, de maguk ezzel kérem ne is törődjenek, éljenek úgy, mintha itt se volnék. Megmondtam mindjárt a maguk kedves fiának is, csak ha nem zavarok, csak ha nem leszek terhére senkinek.
4: Jó.
5: Mondja csak Tóth! Lát valami rendellenességet a hátam mögött?
2: Semmi különöset. Milyen tisztelt őrnagy úr.
0: Mert mindig oda néz.
2: Én kizárólag a mélyen tisztelt őrnagy urat nézem.
0: Nézzék, Tóthék. Már az is elég, hogy a világ egy része mindig az ember háta mögött van. Minek ezt a bajt még azzal is tetézni, hogy valaki folyton oda néz? Valami furcsát mondtam? Nem fejeztem ki magam világosan?
1: Jaj, de hogy nem. Vigyázz, édes jól, hogy somogok nézel.
2: Hát hova nézel?
0: Tessék oda nézni, ahová jól esik. Megmondtam, nekem sem igényeim, sem extra kívánságaim nincsen.
2: Ha így elfordulok, akkor jobb.
0: Nem mondhatnám.
2: És így?
0: Az előbb azért jobb volt. Ne hajts elő a fejét. Bizonyára maga sem szereti, ha valakinek a pillantása úgy szólván becsúszik az ember lába alá.
2: Már magam se tudom, hogy mit csináljak.
1: Fölfelé nézz, édes jólajt.
0: Nem, ez kényelmetlen volna. Ebben nem megyek bele. Egyébként is az idegrendszerem romlása, mely főképp a partizánok állandó zaklatásának a következménye, nem okozhat az én kedves vendéglátóimnak megterhelést. Ebben egyedül én vagyok hibás.
1: Ó, szó sincs róla. Édes jó Lajosom, csinálj már valamit.
2: De mit? Hát...
4: Szabad valamit mondanom? Ha egy kicsit a szemébe húzná a sisakját, akkor egészen mindegy lenne, hogy hová néz az apu.
0: Gratulálok! A maguk kislányának van esze.
2: Őrnagy úr, hogy én behúzzam a szemembe a sisakomat.
1: Na, igazítsd meg a sisakodat, édes jó Lajosom.
2: Arról nem is beszélek, hogy ez szabályellenes. Mert a tűzoltóság ügyrendi szabályzata értelmében a tűzoltó függőleges tengelyének és a sisak vízszintes tengelyének 90 fokos szöget kell bezárnia. Ez azonban másodrendű kérdés. De mit szólna a község? Nem kell azt bizonygatnom a mélyen tisztelt őrnagy úrnak, hogy a tűzoltónak tekintélyt kell tartania. Ki hallgat egy olyan községi tűzoltóra, aki szemébe húzott sisakkal sétál, mint egy részek kocsisát. Így akár négy kézláb is haza mehetek.
4: Isten őriz! Nehogy engednénk négy kézláb mászkálni az aput!
0: Hát azt nem is. El sem fogadnám. Sőt, kérem, tekintsék a személyemet úgy szólván levegőnek. Ha észreveszem, hogy feszélyezem magukat, inkább azonnal elutazom.
1: Hallod ezt? Édes jó Lajosom.
2: Nem teheted.
1: Hát te csak magadra gondolsz. És nem arra, hogy majd jönnek a hidegek, a nagy dermesztő orosz hidegek, és fújni fog a szél.
2: Ne gyötörjetek. Inkább a szemembe húzom a sisakomat. Tessék.
0: Kitűnő. Ennél jobb megoldást álmodni se.
4: Az lehet. Én apunknak nincs párja a világon.
1: Látod, látod. Egy kis jó akarattal csodát lehet tenni.
0: Nem zavarja a látásban, kedves Tóth?
2: A legkevésbé sem mélyen tisztelt őrnagy úr. Azon kívül ismerem az utat.
0: Ez nagyon megnyugtat. Akkor mehetünk?
1: Igen, hogy ne. Erre tessék.
0: Az út milyen? Nincs belőve rá az orosz nehéz tüzérség?
2: Hogy?
0: Látják, kérem. Nem tudom elhinni, hogy itthon vagyok. De azért nem árt, a széjjel szóródunk egy kicsit. Tartsunk 5 lépést távközt. Tessék, Tóth úr. Ágika oda.
4: Igen.
0: Csatárlánc.
4: Igen.
0: Hindulj!
1: Nem. Mit bámulsz, édes jó Lajosom?
4: Csatárláncban megyünk haza, apu.
1: Na.
4: Apu.
1: Hát, fogd meg az őrnagyunk koferjét, és gyere.

0: Egy katonatiszt. Egy katonatiszt. Tessék! Csak tessék, főtisztelendő úr! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Örökké! Egyedül vagy, kislányom?
0: Halkan tessék, mert a vendégünk alszik. Anyuik mindjárt jönnek.
1: Épp a vendég felől jöttem érdeklődni.
0: Be lehet nézni, mert csak résre van csukva az ajtó. De innen csak a fél lába látszik.
1: Azért megnézem. Hát igen. Egy őr nagy kislány. Sajnos a bal oldalán fekszik.
0: Az nem jó?
1: Megnyomja a szívét, ami nem ideális.
0: Tessék csak! Jó napot, Kiziné nagycsád!
2: Jó napot!
0: Az őrnagy urat szeretné megnézni?
2: Ó, ha lehetne, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindöröké nagycsád, halkan tessék, mert az őrnagy úr alszik.
2: Jaj, de kár! De ha már nyitva az ajtó, megengedik, hogy egy pillantást vessek rá.
0: De a résen csak a bal lába látszik.
2: Nekem az is sokat jelent. Jaj, de szép láb. De gyönyörű szép. Istenem, átfordult.
1: Nagyon helyes. Így nem nyomja meg a szívét.
0: Hála annak a jó Istennek.
2: Jaj. Istenem, Istenem, miért is kellett ezt nekem látnom? Gyantaszedők, és megint csak gyantaszedők. Így múlik el az élet. Hát bűn az, ha valaki többre vágyik, főtisztelendő úr.
1: Hát nem is tudom, mit mondjak, de sok igazság van a szavaiban.
2: De jönnek a háziak. Tóth úr, remélem nem haragszik meg a háborgatásért. Én csak az őrnagy úr lábát jöttem be megnézni.
3: Vájék egészségére, nagycsád!
2: Nem tetszik tudni, tűzoltó parancsnok úr, szereti az őrnagy úr a sültalmát.
3: Miért kérdi?
2: Mert nekem van egy specialitásom. Az ágyon fejénél áll egy kis vaskályha, és azon állandóan sülnek az almák. A vendégeim élnek, halnak értük.
0: És nem igaz oda?
2: Nálam nem. Én munka közben is egész gépiesen hátra nyúlok és megforgatom őket. Ezt csak azért mondom, mert hát, ha a kedves vendégnek egyszer gusztusat támadna egy kis sültalma.
4: Hát, köszönjük szépen.
3: Sajnos, most nincs abban az erőbeli állapotban.
2: Nem is akartam tolakodni, de majd egyszer, ha lábra áll egy kicsit, szívesen fölajánlom, amint csak van.
3: Nagyon kedves magától.
2: A viszontlátás.
4: Ugye, minden jót, Giziné nagycsád.
0: Anyuka, apuka! Hát mi is tudunk almát sütni, nem?
1: Ezt te még nem érted, kislányom. Mondd csak, Lajos, mit csináltál a sisakoddal, fiam?
3: Ezt is ő akarta, nem tudom, mi baja van velem.
1: Mi lenne?
0: Jaj, milyen az apu, hiszen alig állt a lábán, szegényke.
3: Akár mit csinálok, semmi se tetszik neki.
1: Fiam, te csak a hiúságodra hallgatsz. Ő háborúból jön, várj türelemmel, még ki nem piheni magát. Na, Isten veletek!
4: Csértessék!
0: Mi csak az őrnagy úr?
5: Ki volt ez?
4: Tomai plébános úr.
5: Ismerik?
4: Hát hogyne, ő a mi papunk.
6: Senkivel sem szabad megbízni. A pisztolyom ott van mindig a párnám alatt. Ha még egyszer bemeri tenni a lábát, legyen olyan kedves Mariskám, lője agyon.
4: Hát ez csak természetes, milyen visszatörni.
6: Köszönöm, Mariskám.
7: Milyen jó itt maguknál, ez a fenyőszak.
6: Persze maguk nem is sejtik, mit jelenteznek.
4: Ó, és hogy mi hogy örülünk. Pedig nem is tudtuk, hogy a fiúnak ilyen áldott jó parancsnoka van. Ó, Gyula.
6: Ha, ne busuljon miattam, Mariskám. Ő kísért ki a vonathoz, megfülöttünk, aztán söröztünk a kantinba. A lelkükre kötöttem, hogy sötétedés előtt induljanak vissza, mert amíg világos van, nincs partizán veszély. Ne féljenek, a maguk Gyulája biztonságban van. Jó ét!
5: Jaj!
4: Sörözött, megfürdött.
0: Még világos van, visszaindult.
3: Istenem, talán minden jóra fordul. Talán oda veszi maga mellé a zászló a irodára.
4: Gyulám, csak ne legyen bajod. Gyulám, édes Gyulám, meg ne fagyj.
3: Besötétedett. Na, menjünk aludni.
0: Mikor olyan szép, most gyulladta ki a gyantaszedők tábor tüzei. Kár, hogy az őrnagy úr alszik.
3: Ő nekem is leragad a szemem. Menj egy kicsit odébb, kislányom.
0: De amikor olyan jól esik simogatni az aput.
8: Ne, kislányom, hát nem tudod, hogy ilyenkor apuka nyújtózkodni szokott.
3: Jaj, anyám, anyám, szegény jó anyám, miért vagy tárral engem? Jaj, anyám, anyám, édes jó anyám, miért hagytál el engem?
9: Megsebesült valaki?
4: Nem, nem történt semmi, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Mintha nyögést hallottam volna.
3: Az én voltam.
6: Mintha az anyját emlegette volna valaki.
3: Az csak aféle rossz szokás. Szeretek nyújtózkodni, és közben nagyokat nyögök.
6: Úgy?
3: Ennek azonban semmi jelentősége. Épp olyankor jajgatok, amikor a legjobban érzem magam.
6: Ennek igazán örülök. Hát mi újság, kedves Tóth?
3: Semmi különös, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: Hogy érzi magát?
3: Köszönöm, jól.
6: Szerencsés természete van. Mindig olyan jól érzi magát?
3: Nincs okom panaszra, mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És mitől érzi olyan jól magát?
3: Hogy mitől? Csak úgy.
6: Minden este így szokott ülni?
3: Hát, majdnem. Mélyen tisztelt őrnagy úr.
6: És voltak éppen mit csinál itt?
3: Csak levegőzök.
6: Már semmit?
3: Hát, nem nagyon. Illetve néha ellenőrizni szoktam, nincs-e valahol tűz.
9: Nagyszerű! Legalább csinálunk valamit. Már azt hittem, itt ülünk ölbetett kézzel az idők végeig len. Hogy történik a tűzellenőrzés?
3: Nem olyan nagy eset.
9: Nem baj, legalább mozgunk. Elkísérhetem?
3: Ó, csak tessék, tessék.
9: Na?
3: Bár nem olyan nagy út, mert csak innen a hintaszékből, ahol siestázni szoktam, elmegyek idáig, az üveges verandánk ajtajáig.
6: Ide?
3: Hát igen.
6: És?
3: Körülnézek, nem pusztít-e valahol tűz?
6: Nagyon helyes. És hogy történik az?
3: Hát, először elnézek emerre-balra.
6: És?
3: Aztán megfordulok.
6: És?
3: És elnézek amarra jobb kéz felé.
6: És?
3: Aztán visszaülök a hintaszékbe.
6: Ez az egész?
3: Ez.
6: Na jó. Kedves Tóth, én csak egy kérdést teszek föl. Nem hiányzik magának valami?
3: Csak a megyfaszipkám, de a szót sem érdemel.
6: Nem tárgyi értelemben gondolom. Én a tevékenység hiányának káros következményeire akarom rávezetni. Nem egészen értik? Nézzék, Tóthék. Egy sötét szobában a legkisebb nesz is megsokszorozva hangzik. Na már most, a semmit tevés úgy hat a szervezetre, mint a sötétség a halló szervekre. Felerősíti a belső neszeket, káprázatokat okoz a látómezőn, zúgást idéz elő az agyban. A katonáimmal, ha nincs semmi elfoglaltságuk, mindig levágatom és visszavarratom a nadrággombjaikat, ettől helyreáll a lelki egyensúlyuk. Világos már, hogy mit akartam mondani az előtt?
4: Igen. Ha milyen tisztelt őrnagy úrnak leszakadnak a nadrág gombjai, azt mi Ágikával rögtön visszavarjuk.
0: Igen.
6: Maguk teljesen félreértették a szavait. Mondják, van cukorspárga a háznál, ami jól össze van gubancoló?
4: Hogyne, akar. Miért van rá szüksége a milyen tisztelt őrnagy úrnak?
6: Meg ki fogom bogozni! Én nem bírok olyan tétlenül ülni, mint maguk.
0: Szabad valamit mondanom? Hiszen mi ketten, az anyu meg én, sohasem szoktunk ölvetett kézzel ülni.
6: Hát mit csinál?
0: Ilyenkor így este felé, ha nincs jobb dolgunk, dobozokat szoktunk hajtogatni.
6: Dobozokat? Miféle dobozokról van szó?
0: Amiből aztán voltat meg kötszer csomagolnak.
8: Itt van egy, tessék nézni, itt van.
6: Érdekes.
0: Ez pedig a szóban forgó karton.
6: Nagyon érdekes.
8: A kartonokat az Egri Sanitas kötszergyárból kapjuk.
0: Ezeket előbb bevagdossuk a margóvágóval, aztán körülhajtogatjuk.
6: Mi az a margóvágó?
8: Ez mi?
0: Apu eszkábálta össze, mint egy kenyérvágó.
8: Ezt a kart így le lehet csapni.
0: Itt van egy kartonlap. Most én ezt bevágom.
8: Igen, én pedig már hajtogatom is a dobozt.
6: Hát miért nem szólt? Kitűnő dolog.
8: Igen, tessék nézni, hogy hajtogatom a dobozt.
6: Ez igen. Ez valami. Melyik oldalon kezdi a hajtogatást? Egyes?
8: Kettes?
6: Tessék, mit szólnak hozzá, mi?
0: Na, ilyet még nem is láttam.
6: Ágika, kérek újabb kartonokat.
8: Jaj, nem, hogy a mi legkedvesebb vendégünk ilyen alantas munkával alázza meg magát, arról szó nem lehet.
6: Engem csak neki, milyen Mariska, amikor végre jól érzem magam, még mit nem? Hogy én ne csinálhassak dobozokat, akkor inkább becsomagolok, már is se van.
8: Jaj, nem! Kedves úr, nagy úr, ilyet ne kessék mondani. Foglaljon helyet, kedves úr, nagy úr.
6: Hát akkor gyerünk doboz csinálni. Ne. Dobozolni. Ez az. Dobozolni. Egy, kettő, négy.
8: Na hát, milyen áldott keze van.
0: Szebben csinálja, mint az anyu vagy én.
6: És a kedves Tóth úr, ő miért nem tart velük? Én. Maguk nevetnek?
8: Jaj, dehogy miért is lettél nagy.
0: Csak elgondoltuk az apot, ahogy dobozt hajtogat.
3: Még mit nem?
6: Miért?
3: Hogy én oda hülyek. Nincs nekem olyan kézügyességem.
6: Nem az van itt a háttérben, kedves Tóth, hogy magának a dobozolás derogál?
3: Hogy nekem valami derogáljon, amit a mélyen tisztelt őrnagy úr nem röstel csinálni? Nem. De méltóztassék megérteni az én helyzetemet is. Mi rang nélküli szerény, névtelen kis emberek vagyunk, és kis emberek között éljük le az életünket. A kis emberek kicsinyesek, nyomoznak, szaglásznak, a szemük sarkából lesik egymást, tessék elgondolni. A híre menne, mivel foglalatoskodom én idehaza. Akkor aztán, ha kitörne egy nagy tűz, ha félreveretném a harangokat, ha riadóztatnám a falut, nem. A fülebotját sem mozdítaná senki, inkább bennégnének, mint hogy szót fogadjanak egy olyan tűzoltó parancsnoknak, akinek a tekintélyén folt esett.
6: Tehát mégiscsak derogál magának a dobozolás. Titokban talán még rajtam is mulat. Ha, szép.
3: Pont fordítva. Épp azt akartam mondani, hogy az őrnagyúr helyzete más, az őrnagyúr azt csinál, amit akar, az őrnagyúr a kedvet adja.
9: Micsoda! Követelem, ismételje meg.
3: Hát, én csak azt mondtam, hogy az őrnagyúr a kedve van.
6: És némán tűrik ezt? Mit gondol maga rólam? Hogy beszél vele?
3: Én, hát mit mondtam én?
6: Nem szennyezem be magam azzal, hogy megismételjem azt a szót, mellyel a becsületembe gázolt. De figyelmeztetem, hogy a fronton egy ilyen sértésért fölbelevés jár!
0: Jó!
8: Mit mondtál neki, édes jó Lajosom?
3: Itt voltál, nem? Hallottál minden szót?
8: Talán nem jól hallottam. No, eredj be, kérdezd meg.
3: Én? Kérdezd meg te.
8: Én nem merem. Nem merem.
0: Én azt hiszem, jobb volna, ha az anyu menne be az őrnagy úrhoz.
8: Igen, igazad vagy, kislányom. Akkor bemegyek.
9: Tessék!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Örkény Istvánra emlékeztünk. A jövő héten folytatjuk a Tótékat. További jó hallgatást!

0: Újra. Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-73. Az idei év utolsó polkult műsorát halljátok Fekete Balázsa, Lojkó Miklóssal, Zöldi Zsoltal és velem, és tietek a szó.
1: És Szalai Tamás Maxa. Sziasztok, kedves hallgatók. Itt ülünk a stúdióban, az utolsó műsor várjuk, hogy elinduljon, és nem tudtuk igazándiból, hogy miről beszéljünk, mi legyen a téma, és Balázs vetette fel, hogy beszéljünk általában a 2016-ról, erről az évről, amit én Annus Horribilisnek tituláltam a Facebookon, hogy ez egy...
2: Ezek szerint te tudsz latinul.
1: Ezek szerint én tudok egyrészt latinul, tanultam is egyrészt az egyetemen, másrészt pedig hát egyébként is tudok, hiszen egy művelt értelmiségi vagyok. Na, ez az értelmiség sokszor előjött itt az év során, azért mondtam. Na, azt akarom csak mondani, az első kérdésem csak annyi, ilyen egyszerű lenne. Szerintetek is szörnyű év volt 2016? Brexit, Trump?
3: Én nem szeretem ezt, hogy Annus Horribilis meg ilyeneket. Én szerintem nem volt szörnyű olyan értelemben, hogy amikor elindult, akkor sokan érezték, hogy ebből, hogy olyan dolgok vannak folyamatban, amik nem fognak jól kisülni. Ezt szerintem mindenki érezte. És nagyjából úgy kezdtük, hogy két évvel ezelőtt megemlékeztünk az első világháború kitöréséről, és már akkor ilyen visszhangokat, ekkókat kerestek a 100 éves 19. századi béke és a lassan 100 éves 20. századi béke békét veszélyeztető körülményekre. Én nem hiszem, hogy szóval közhely, amit a Mark Twain mondott, hogy a történelem nem ismétle meg önmagát, csak rímelő sorok. Uh-huh. Tehát igenis egy hosszantartó, stabil, nehéz, izzadságos módon kialakított körülményekre támaszkodó, alapokra támaszkodó békerendszer, világrendszer kezdett el most már nem csak nyikorogni, hanem azt lehet mondani, hogy tekintve az emberek, a fiatalok attitűdjeit gyakorlatilag véget is ért. Uh-huh. Hogyha erre ráébredünk, és nem próbáljuk védeni a bástyáit annak, ami elhalt, vagy halódik, akkor ezzel sokkal többre jutunk. Tehát ezért nem mondanám Annus Horribilisnek, mert ez azt feltételezi, hogy van egy Annus Mirabilis, amiben minden jó működik, és ezzel szemben az ostrot, az oszmánok ostromolják a Konstantinápoly falai. Lehet, hogy ez nagyon rosszul fog kisülni, ami történik, de nem hiszem, hogy azért, mert valakik felróható hibákat követtek el volna, vagy azért, mert valakik felróható módon elkezdték ostromolni ezeket a várfalakat. Effektíven nem lehet fenntartani olyan, tehát a hidegháború 20 évvel ezelőtt, vagy több, 25 évvel ezelőtt véget ért. A másik világháború kikényszerítette azokat a körülményeket, amik nagyjából a nyugat számára egészen kiválóak voltak. Egyébként bárki bármit rám követ dobhat, szerintem a kelet számára se voltak olyan egészen, kivéve az 50-es éveket tényleg, ami kriminális volt, de a konszolidáció idejében nem volt annyira borzalmas, mondjuk az egészségügyet vagy az oktatást tekintve. Ezeknek az alapjai, a raison d'être, tehát az őket létrehozó és fenntartó logikák véget értek.
1: Milyen? Ezek a logikák, amik véget értek? Mik a fenntartó logikái ennek a hát a békés jólétnek?
3: A fenntartó logikája ennek az volt, hogy hogy mondjam, ugye én olyan, az én gyerekkoromban mindenek a referencia végpontja a második világháború túlélő generáció emlék halmaza volt. Lám-lám, ők ezt csinálták háború. Lám-lám háború végén ez történt. Lám-lám, mi azért éltük túl. Lám-lám, ők ezért élték túl. Ezt kellett csinálnunk 45-48 között. Tehát nem beszélve a nyugat-európaiakat, a franciákat, vagy az angolokat, vagy akár a németeket, akik összejöttek a háború végén, mint túlélők, és azt mondták, ha ebbe bele tudtuk dobni a szolidaritásunkat, el tudtuk törölni a közöttünk levő különbségeket azért, hogy azok, akik meghaltak azoknak a halála révén létrehozzunk egy új szociális rendszert, leromboljuk az osztálytársadalmat, leromboljuk az igazságtalan gyarmatbirodalmat.
1: Az országhatárokat az, Európában.
3: Az a későbbi, de az ENSZ-en keresztül megszüntessük a világ, hogy mondjam, az egész világtörténelem legszörnyűbb betegségeit, tömegjárványait, megszűnt a pest is, a gyermekbénulás, az analfabetizmus, Kína, India, valami egészen horrorszerű világok voltak ott, és ezek gyakorlatilag megszűntek. Ezek azért voltak lehetségesek, mert tényleg az osztálytársadalom, mint olyan, ami abszolút jellemezte például Nagy-Britanniát, és Amerikát is, a polgárjogi mozgalom, tehát mind azért volt lehetséges, mert az embereket fűtötte egy közösségi szolidaritás.
1: Ez valójában a második világháborúnak a traumája.
3: A második világháború
1: volt a kiinduló pontja ennek az egésznek.
3: A traumája és a győzelemnek a
1: mámora.
3: Mámora ünneplése volt az alapja, akár a politikusok szemében, akár az emberi, a kis hogy mondjam, családi emlék, hogy mondjam, nosztalgiák fényébe. Ami hát mondjuk a szovjet szatellit országban odáig azt is tartalmazta, hogy ugye elvittek embereket, a Malenki, robot, stb. Most ez az egész referencia közeg, hogy ilyen csúnya szót használjak, ez most már az idősebbé váló középkorú embereknek a referencia közege, de az se.
1: Már tulajdonképpen nekik se
3: annyira. Már nekik se annyira. Ez olyan mértékben történelemmé vált, mint mondjuk a 20-as években egy embernek a Kossuth Lajos, vagy a porosz francia háború. Uh-huh. Na most ilyen körülmények között egy olyan erkölcsi rendet, egy olyan gazdasági pénzügyi rendet, a Bretton Woods és az uruguayi gazdasági egyezményeket, amik mind arra alapultak, hogy lám, ott a tiltó és figyelmeztető táblák, amik a Müncheni egyezményről szólnak, amik a Potsdami egyezményről szólnak, amik nem tudom, ezek mind olyan kódrendszerek, amik ma már nem aktívak, nem mondanak semmit. Ebből kifolyólag ezt nem lehet tovább csinálni. Ezt ha nem alakítja át az elit, már pedig nem alakította át az elit, mert őt szolgálta, illetve olyan állásokat töltött be, amik rendkívül jövedelmezők és stabilak voltak, akkor azok fogják megváltoztatni, akik számára ez már értelmetlen, ez az egész. Szoktak ilyen apróságokra lemenni, hogy mi az értelmetlen, hogy a politikai korrektség az értelmetlen. A politikai korrektség is oda megy vissza. A polgárjogi mozgalom előtt igenis Amerikában rendszeresen ki volt írva, kirakatokba, aki nem hiszi, nézzen utána, meg kis motel, meg hotel ajtókra, hogy négerek és kutyákat, kutyákat és négereket ne hozzanak be. Nem volt jogtalan, volt egy 1950, most nagy butasság volt, ezek nem is elhiszem, 50-es évek végén, azt hiszem 1959-ben egy Ferguson és Plessy volt az alapeset, bírósági eset, legfelsőbb bírósági döntés, ami törvénytelenné tette ezeket. Nem volt tilos azt mondani, hát én azt mondom, hogy nem akarok itt egy feketét látni, akkor kiírom az ajtómra. Angliában az 1950-es évek végéig ki volt írva, hogy kutyák és írek ne üljenek.
1: De ennek amit most mondasz, viszont ennek a gyökere nem a háborúra visz vissza.
3: Ennek is a háborúra vissza, mert a háborúban védte meg Truman a néger katonai századokat. Ott mutatták, ott tűnt el gyakorlatilag az Egyesült Államok hadseregében a diszkrimináció, stb. Tehát ott az a fajta büszkeség, az a fajta önbecsülés, ami Amerikát a világ legnagyobb szuperhatalmává tette a háborúba, az adta a négereknek is azt az önbecsülést, amivel ugye 1 millió ember 1963-ban oda masírozott Washingtonba és győzött. Tehát ez, de hogy ez, és azok után ugye elharapózott az, hogy a pozitív diszkrimináció, nem a negatív, hanem a pozitív. Ugye én Iowa-ba jártam egy fél évet egyetemre, és ott bizony nagyon kevés a sötétbőrű. Aztán biztosan 3 diák volt a több ezer közül. De miután van egy törvénykezés, hogy a feketéknek juttatások járnak, többek között minibusz. Tehát őnekik járt egy minibusz, amit használhattak benzintérítéssel mindenről, és járhattak az ország körbe-körbe akárhova, és mások meg nem. Na most hát ennek már akkor 86-ban, amikor ott van, elég visszás volt, de nem szólt senki, mert mindenki tudta, hogy miért van. Aki morgott egy kicsit, az olyan viccesen morgott. Tehát mindennek az indok rendszere, ami miatt ennek elfogadható volt, mindenki visszavezette az eredetére, hogy hát igen, mert mit műveltünk mi itt évszázadokon át a feketékkel, ez mind eltűnt, maradt a PC, a politikai korrektség, ami viszont tényleg előrült mértékeket öltött. Hát egyes egyetemeken tényleg be kell jelenteni előre, hogy az előadásod 27. perc, 4. másodpercében lesz egy kijelentés, amit esetleg valaki rossz néven fog venni.
1: Nagy bajba lennék, mert...
3: Mondjuk az egy örmény...
1: Nem tudom, mit mondok még az elején.
3: Mondjuk az egy örmény diák úgy fogja tartani, hogy az a mondat, hogy nem teljesen olyan az örmény holokausztról, ahogyan az van, akkor az előre bejelented, és akkor egy biztos helyre ki kell küldeni. Na, ez őrültség, szó szerint. Ez agyamentség. És ebből kifolyólag az e felé való tolerancia sincs, mert ugyanis már senki nem tudja, hogy ez miért van. Úgy gondolják, hogy azért, mert vannak felfogalkodott, jól fizetett pókhasú idióták, akik ezt valamikor kitalálták.
1: Meg a elit egyetemeken végzett politikai vezető réteg, meg az elit egyetemeken végzett értelmiségi réteg, akik rákényszerítik ezeket a marhaságokat.
3: Akik fekete limuzinnal járnak, amit a fene tudja, honnan szereztek, körülbelül úgy tekintenek ő rájuk, mint itt tekintettek.
1: És ebben van is igazság.
3: Oké, de nem mondom, hogy nincs. Tehát nem, igen, csak nem... Tehát én most analizálom, hogy miért lett ez. Körülbelül úgy tekintenek Isten minden ő rájuk, mint itt tekintettek a jogtalanná és szavazatuktól mentes állampolgárok a szocializmusba. Hát gondoltad volna, hogy egy ás rendszámú pobjede autóba ülő valaki, tehát valaha neked bármiféle jogosultságod lesz őt eltávolítani. Tudtad, hogy nem. Ilyen mérvű jogvesztettséget érez egy átlag amerikai. És
1: emiatt... Megnézem, egy átlag brit is, nem?
3: Nem annyira.
1: Nem annyira?
3: Nem annyira. Az átlag brit az vicces, egyre jobban érzékelem, hogy miért lett ez a Brexit szavazat. Ugyanis ez az analízis, hogy a tanulatlan, középkorú, sörhasú odavert az asztalra, amit itt is mondtunk.
2: Futballszurkoló.
3: Igen.
1: Ez ilyen borzongvány.
3: Igen.
1: Futballszurkoló.
3: Tehát a 4,5%-os sörtivó.
1: Fokozzuk!
2: Sixpack John.
1: Joe Sixpack. Telet hallottam, igen, ez nagyon jó.
3: Joe Sixpack, aki tényleg sokat iszik, de az olcsó és hig-hig fajtából. Nem ez volt a lényeg. Elég sok, jól képzett középosztálybeli fizetést kapó ember is úgy érezte, hogy megszűnt a döntéshozók és a döntések és ő között a kapcsolat.
1: Miért ez valaha megvolt?
3: Hogyne? Hogyne? Hát a Nagy-Britanniában iszonyú erős volt a kis önkormányzati...
1: Meg a szakszervezetek, nem?
3: Igen, de hát az tényleg túlzásba is vitték.
1: De megvolt.
3: Megvolt. Jó, igen, az is hiányzik. És akkor még most átadok a szót másnak, mert itt még most franciákról is akartam volna beszélni, mert ez talán még érdekesebb, amire rájöttem a többi napokba.
1: Ezt a szállat, nem csak a sörhasolók szavaztak a Brexitre, hanem a középosztályos ők
3: is. Abszolút a magas fizetésű, ott tanult
1: emberek is. De ők is a kontroll, amiatt meg úgy érezték, hogy a kontroll vesztés miatt.
3: Nézd, vegyünk egy Tesco áruházat, ami egy olcsó dolog, de azért minőségi élelmiszer is van benne, és tegyük fel, ez van legközelebb ő hozzá, jó fizetésű, egyetemi vagy közigazgatásbeli ember, mondjuk évi, mondok, hogy 50 ezer fontot keres, ez egy olyan jó középfizetés. Nem rossz, és nem túl jó. És lemegy, és azt mondják, hogy hát a Cumberland nevű kolbász megszűnt, amit ő mondjuk 25 éve vesz, ami egy ilyen tradicionális angol, ilyen fűszeres kolbászfajta. Helyette itt van ez az egész sort kicserélték lengyel élelmiszerfajtákra, de úgy, hogy van. Ami ő kipróbál, mert nyitott kozmopolita ember, sokat utazott, és lehet, hogy ki három nyelven beszél, és azt mondja, hogy ez egész jó. Ez tök jó, de ki találta ezt ki, hogy miért van most csak lengyel, ezért. És akkor azt fogják mondani, hogy nem tudjuk, de azt mondták, hogy ki kell cserélni. És akkor elmegy hova az újságos, és azt mondja, hogy hát a nyomtatott változata az Independentnek nincs, a Telegráfot nem tartjuk, a Guardiant, ezt ne haragudjon, de az rossz néven veszik bizonyos vevők, azt azért nem tartjuk, és helyette ott van, én nem tudom, 50 olyan újság, amit ő megért, ha ön akar, mert tanult ember, de nem angol újságok. Ki tudja, hogy ez, és tudok egy valakiket, akik ezért mondták azt, hogy ez nem, tehát akarom tudni, hogy ezek miért történnek. Ezek nem piaci erők okozták, nem a piaci erők nem okoznak ilyesmi.
1: Hát, hogy a kontrollt kivették a kezünkből.
3: Akkor kontrollt kivették, semmiféle kontrollja nincs, de és akkor ki fog derülni, hogy ez valamiféle egészen elképesztően eldugott helyen egy adminisztratív döntés, ami a döntés mechanizmust is olyan mértékben és olyan módon változtatták meg, amihez ő nem tud már hozzáférni.
2: Húha! Köszönöm, így mindenki rám néz kérdő tekintettel.
1: Már meg se szólaltál eddig.
2: Igen, részben csatlakozom Miklóshoz, és visszamegyek az eredeti kérdésre.
1: Mert ez is nagyon kíváncsi a véleményre. Te azt mondtad, hogy nevettél, mikor Trump győzött, ugye ez az egyik ilyen emlékem erről.
2: Igen, régen nevettem olyan jót, mint azon a reggelen.
1: A másik pedig az, hogy te tényleg egy másik nemzedék vagy, mint mi a Miklóssal.
2: Tehát abszolút másik nemzedék
1: vagyunk. Te pedig egy másik nemzedék vagy. Te vagy az a nemzedék, aki azt arra csapott most?
3: Úgy nevetett a Trumpon.
1: Vagy mi van?
2: Hát nem szavaztam sem a Trumpra, sem a Brexitre, tehát így.
1: Hát igen, nehéz lett volna.
3: De lélekben sem?
2: Lélekben sem.
3: Ja, az a lélek.
2: Nem, bocsánat, tehát a Trumpnál meginoktam, tehát azért inoktam meg, mert a Hillary Clinton szerintem egy borzalmasan rossz jelölt volt. És mondok egy nagyon durvát, ti mind ismeritek a politikai világképemet, ezt én erősen így jobbra sorolnám, de a Bernie Sanders nekem sokkal szimpatikusabb volt. Hát és az borzalmas, hogy kimondani, de
3: miért
2: így
3: nem,
2: volt.
3: De miért nem lehet azt kimondani, amit én mindenütt leírtam Facebookon, mindenütt, hogyha van egy olyan bináris választási lehetőség, amit dilemmának lehet nevezni, mert ez az volt a Clinton és a Trump között, akkor miért nem lehet kimondani, ahogy ezt régen mondták, a dilemmának a lényege az, hogy az már eleve el van veszve, ha dilemma.
2: Én ezért valószínűleg, ha amerikai lettem volna, nem szavaztam volna.
3: Na így
2: volna.
3: Van, tehát egyik se volt elfogadható. Az nem kell választani, hogyha nem lehet választani. Volt egy nagy, Alfred Sherman, ez egy kevéssé ismert nagy angol, ilyen népfilozófus volt, ami Angliában még mai napig létező kategória, bár mindent megtesznek, hogy eltűnjön. Aki a király...
1: A publicistának hívják ezt.
3: Hát egy...
2: Közíró.
3: Inkább... Fene tudja, hogy...
2: Moralista.
3: Igen, de ő közszájon terjedtek a mondásai, az a vicc, nem nőnyít le semmit. A királynővel is álltak, néha teázott, és ott anekdotáztak. Az Alfred Sherman mondta, hogy a dilemmával egy dolgot lehet csinálni, hogy az egy olyan, mint az ökörnek a szarvai, ha megfogod, akkor kész, nem tudod az egyiket elengedni, mert akkor véged van, tehát akkor le kell vágni mind a kettőt. Ezzel a dilemmákkal egyébként magánéletben is általában így van, hogy ezt nem lehet megoldani. A Bernie Sanders nagyon magam ellen beszélek, mert én minden szempontból sokan mondják, hogy a Sanders és a Trump az ugyanannak a pénznek a két oldala. ha ezt nem így látod, akkor mondjad.
2: Nem, én nem akarok ebbe különösebben belemenni, mert tőlem távol áll egyébként is az Egyesült Államok, nagyon távol áll, én 2 hetet voltam az Egyesült Államokban, és életem legboldogabb pillanata volt, amikor Brüsszelbe visszaértünk, tehát így... Erősen tartózkodó vagyok, de annyit mondanék, még nem akarok ebbe belemenni, mert ezt tényleg nem értek meg, nem a that's not my cup of tea, ahogy ugye ezt így szokták mondani, hogy azért olvastam sokat a Trump után, alternatív oldalakat is, és azt hiszem értem a frusztrációt, ami a Trump győzelméhez vezetett. Tehát ez az epelecshetség, Amerika, Denver, stb. Tehát, hogy azt hiszem ezt értem, de ezt szerintem hagyjuk most, mert mondom én ehhez keveset. Ebből keveset látok, és mondanék még egy érdekes reflexiót, hogy rólam köztudott szakmai körökben, hogy hát ha jó indulatú vagyok, akkor az úgynevezett eurorealistákhoz tartozom, mert elég sokat foglalkoztam európai joggal, meg európai politikával. Mások üvöltve vádoltak már dühöngő, örjöngő euroszkepszissel is rossz pillanatokban. És bevallom, hogy engem a Brexit teljesen Európa pártivá tett. Tehát sose gondoltam, hogy megélem ezt a pillanatot. Hogy igazából a Brexit óta úgy vagyok ezzel, hogy ez nagyon nem tetszik nekem.
1: Churchill se gondolta, hogy valaha még a kommunistákkal együtt fog harcolni.
2: Tehát, de nem, őszintén mondom, tehát, hogy ez egy ilyen érdekes átalakulás, ami a fejembe lement, hogy nekem nagyon komoly problémáim vannak úgy általában az Európai Unióval, meg az európai projekttel, meg minden. Ezzel nagyon egyedül is vagyok a szakmában, de így megtanultak elfogadni, mint valamilyen szent barmot. És én a Brexit óta határozottan Európa párti lennék, Tehát előtte sokat gondoltam arra, hogy Magyarországnak is húznia kéne kifelé az Európai Unió.

0: Tudom azt, hogy a Brexit az nem úgy néz ki, nem is úgy nézett ki, és nem is úgy néz ki az utó életében, hogy van egy Európai Unió, amelyik ottan kisebb-nagyobb hibákkal éleget, és aztán van egy berzenkedő őrült tag, amelyik idegen gyűlöletből kifolyólag kilép, hanem ez interakcióban, egymásra hatásban, és szimultán jelzi a Brexit is, és a többi dolog, ami zajlik Európában, az Európai Unióban, a diszfunkcionalitását.
1: Ezzel teljesen egyetértek,
0: Nekem van egy egészen sötét elképzelésem, amit több helyen elmondtam. Eléggé csúnya dolog lenne, hogyha fogadnék, és azzal nyernék valami pénzt, hogy a katasztrófa révén. De van egy olyan elképzelésem, hogy a Brexit azért nem fog effektíve létrejönni, mert amennyiben 2019 márciusára, ami a lehető legkorábbi időpont, de nem lesz betartva, mert el fog húzódni, de tegyük föl 2019 márciusára jogilag ki lehetne cserélni a papírokat a kilépésről, addigra már nem lesz kivel kicserélni. Olyan mértékben látom veszélyeztetettnek, illetve önpusztítónak, belülről és kívülről veszélyeztetettnek az európai projektet, biztonságpolitikailag, gazdaságpolitikailag, politikailag a folyamatosan dezintegrációs folyamatok szerepelnek, amik megkérdőjelezik, hogy fenntartható-e maga az unió, és nem csak egy ilyen üres kéreg marad, mint a római birodalomból, amit úgy tettek állati hosszú ideig, 476 után, és úgy tettek, mintha lenne római birodalom, mert már nem volt.
1: És ugye a római birodalom joga az, ami a legtovább élt ebből, és a hát legizgibb, hogy...
0: Hát az a kelet-római birodalom joga volt, amit a nyugat valahogy átlopott magának.
1: Igen, például én azt gondolom, hogy csak rejátszunk a gondolattal, most egy ilyen zárójel nyitok, és 2019-re vége az EU-nak, mint ahogy mondod, akkor is azt gondolom, hogy az Európai Unió jelenleg hatályos jogának egy csomó eleme tovább él.
0: Úgyhogy napi
1: standardekben, napi ilyen dolgokban.
2: Köszönöm, a gazdaság szervezőben.
1: Ez egy ilyen érdekes.
2: Ugye ez a standardizáló része az európai projektnek, mert ugye ez az, ami legkevésbé látszik.
1: A belső piaci jellegű.
2: De az az, ami legfontosabb, ez biztos, hogy fenn fog maradni. Hát egyszerűen hozzáigazították. Ugye ez, ha csak ránézek az elektromos készülékekre, megfordítom ezt a telefont, itt ez a CE-jel.
1: Válaszolok akkor az eredeti kérdésre. A Miklós tök jól elővezette, és bizonyos szempontból, amit mondok, az kapcsolódik hozzá. Kicsit olyan, mint amikor így ezek az ilyen kerekek így részben összekapcsolódnak, részben nem. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 2016-os év egyáltalán nem volt borzalmas. Sőt, azt is gondolom, hogy igazából nagyon izgi, amikor a történelem láthatóvá válik. Mert én nem értek a történettudományhoz, meg főleg ilyen közegből nem merek erről beszélni. Viszont szeretek olvasni, és különösen szeretek történészeket olvasni, és az a történészek közül különösen szeretem az angol történészeket. És nekem az a benyomásom, hogy a történelem az valami olyan, hogy nagyon, de Fernand Braudelt is nagyon szeretem, tehát a francia történészeket is, hogy a történelem az egy olyan jelenség, ami nagyon sokáig a háttérben zajlik, és nem lépnek a főbb hatások felismerhetően elénk. Mert ugye nagyon fontos, hogy az úgynevezett történelmet a jelenben éljük meg, és a jelenben nagyon nehéz fölismerni, meg szelektálni, hogy mi az, ami valóban fontos, mi az, aminek pedig nincs történelmi relevanciája. És én azt gondolom, hogy 2016 azért egy végtelenül jelentős pillanat a modern politika történetben, mert több olyan dolog is láthatóvá vált, amit akár a 80-as évekig vissza lehet vezetni, viszont most manifesztálódott, és most kaptunk egy ilyen képet róla. Ez részben összefügg ezekkel az élményekkel, majd erre visszatérnék, hogy ugye az én nekem már tényleg a második világháborúról olyan értelemben átételes élményeim vannak, hogy a nagyszüleimtől hallottam róla, de ez így nem tudom, mennyiben érint meg engem, meg mennyiben nem, de én egy ilyen közép generációnak tartom magam, hogy én azért még a nagypapám szemében láttam a könnyeket, láttam a fényképeket a lágerből, meg mindent, tehát hogy ilyen módon átélem, de az én gyerekeim már biztos nem fogják úgy átélni, mert ők már a nagypapát sem ismerik. Tehát szerintem az enyém az pont ez a szürke zóna, vagy ez az átmenet, aki még tudja értelmezni, van felé empátiája, viszont már nem áll olyan közel hozzá, mint mondjuk a ti generációtok. Na de hogy mi az, ami igazából láthatóvá válik. Én látok egy nagyon érdekes összefüggést, és ez az európai projekttel kapcsolódik össze. Többször fejtegettem már, mindig nagyon merev elutasítással találkoztam magyar

0: kollégáknál, ellenben külföldi kollégáknál sokkal kevésbé találkoztam ebben a kérdésben elutasítással. Hogy szerintem igazából az európai projektnek, az európai integráció valódi fordulópontja, bármennyire is furcsa, amit mondok, az 1992 a Maastrichti szerződés. Ugyanis ez az a pillanat, amikor minőségileg megváltozik Európa, mert a nagyon sikeres gazdasági pillér mellé odalép a politikai unió projektje. És ez nagyon sokáig sikeresnek tűnik, vagy legalábbis működőképesnek, és szerintem már 92-ben voltak olyan inherens problémák, aminek a valósága az most ebben az évben mutatkozott meg. Még egy gondolatot hagy tegyek ehhez hozzá. Hogy alapvetően szerintem az az igazi probléma, ezzel nagyon sokat morfondíroztam, és az is nagyon érdekes, hogy Magyarországon semmilyen fogadókészség nem volt kollégák közül, ellenben például angolok nagyon jól megértették, vagy franciák, amit mondtam. Hogy ugye az európai integráció addig volt sikeres, amíg alapvetően olyan területeken mozgott, amik a szuverenitásnak a magját nem érintik. Tehát ugye most azt tényleg, hogy mit tudom én, a váltóáramot hogy kell beállítani egy készülékben, ez nem egy ilyen szuverenitás kérdés, és itt az európai államok nagyon jól fel tudják mérni, hogy ebben sokkal többet nyernek, mint veszítenek, hogyha átadják valami távoli intézménynek, hogy ott majd megmondják, hogy nem tudom, hogy kell beállítani. És ezért volt elképesztően sikeres a belső piac. Először ugye közös piac, majd belső piac, és ehhez akart Anglia is csatlakozni. Tehát ez az, amit a 70-es évek legelején felismert Thatcher, és végigvitt. Azonban 92-ben zavar kerül a gépezetben, noha ezt ilyen nagy sikerként ünnepeljük. Ugyanis a politikai unió létrehozatalával, ami csak nagyon finom lépésekről szól, most nem untatnám ebből a hallgatókat, de mégis elindul egy erős lépés, hogy a gazdasági egység mellé egy politikai pillért is felépítsenek. Ezzel igazából belegyalogolnak az európai politika történet egyik legmasszívabb hagyományába, ami ezt a Miklós sokkal jobban tudja, mert ugye ő foglalkozik modern politika történettel, én csak itt dilettánsként beszélek, ami igazából az állami szuverenitásnak a hagyománya. És nagyon fontos, hogy az állami szuverenitás már 92-ben is illúzió, ha jogi, gazdasági, egyéb szempontból nézzük, de ugye, ahogy Péter László mondja, hogy a tények nem, de az eszmék formálják a történelmet, és még mindig egy olyan valid, nagyon fontos eszme, ami minden politikusnak, minden államvezetésnek a fejében ott van. És ezért van az, hogy noha 92 utáni időszakot nagy sikerként ünneplik, majd ugye jön az Európai Konvent, megpróbálnak valami alkotmányos alapszerződést letenni, ami aztán két magállamban bukik meg, egyébként Hollandiában és Franciaországban. Akkor ugye van 2009-ig egy ilyen euroszklerózis, kicsit kisebb formában, mint a 60-as években, de egy dolog látszik, hogy nem működik. És akkor lezárnám ezt azzal, hogy szerintem ebben az évben az látszott nagyon, számomra teljes mértékben láthatóvá vált, hogy az európai projekt ebben a formában, ahogy ez most zajlik, politikai értelemben működésképtelen.
1: Gyorsan hozzáteszem, hogy 1991-ben tehát a Maastrichtig vezető út az előkészítésébe a Margaret Thatcher egy nagyon erőteljes, erőmozdító és pozitív szerepet játszott.
0: Ezt nem tudtam.
1: Ez így van.
0: Ellenkezőjére tippeltem
1: azt
0: volna.
1: Azt lehetne mondani, hogy harcolt érte. Ez azért volt, mert érzékelt, mert 1986-ban Londonban a tőzsdén lezajlott a szép csöndben az egyik legfontosabb eseménye a 20. század végének, a Big Bang. Ami azt jelentette, hogy a tőzsdé a fizikális, személyes brokeri tevékenység megszűnt. És ebből kifolyólag a londoni tőzsde az egész világ kereskedelmi, pénzügyi magjává vált. Hiszen oda települt az elektronikus kereskedelem, onnan az a hub, tehát onnan vonul ki az még a Tokió, a Frankfurt, Szingapúr, New York is ott fut össze, miután ahelyett, hogy egy broker fülén lenne három telefon, lógna, és idegbeteg módon kiabálna, és csapkodna, és liciteket, és nem tudom, miket dobálna be annak, aki beírja, hogy most mennyiért vették meg ezt a legutóbbi 1 trillió tonna rizst. Ezek a műveletek a londoni tőzsdének a letitkosított vonalán, kódolt vonalán a másodperc egyre kisebb töredéke, most már úgy tudom, 1 milliomod másodpercet létrejövő mega dílek és tranzakciók özöne folyik, ez volt a Big Bang. A Thatcher fölfogta, hogy amennyiben az úgynevezett Single European Act, az egységes európai törvény Európával, vagy direktíva, nem tudom, mi volt, létrejön, azzal Nagy-Britannia a City-n keresztül gyakorlatilag preeminens szerephez jut Európában. Külkereskedelme megnő értékben, és független attól, hogy a gyártóipar, tehát a manufaktúra, a gyártási tevékenység, a termelő tevékenység, hogy milyen iparcigi gyártás szinte null, teljesen visszaszorult, a közvetített, és így a közvetítés által értéknövelt szolgáltatás révén fel fog virágozni az ország. Ezt előre látta, és ez így is lett. Igen.
0: Annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes, amit mondasz, ugyanis az úgynevezett Single European Act, amit egységes európai okmánynak hívnak a magyar tankönyvekben, az igazából szerintem a végpontja, ahova el lehetett vinni a gazdasági integrációt.
1: Értem, de érdekes mondani a Thatcher, aki azonban eljutott oda később, már miniszterelnöksége utolsó szakaszában is, de főként már a nyugdíjas korszakában eljutott a kiábránduláshoz is. Tehát érdekesen mondod, hogy az volt az utolsó pont, mert...
0: Mert utána a 92-es Maastricht az már egy minőségileg más szemléletet tükröz.
1: Itt arról van szó, hogy úgy... Nem, azt látta, hogy amit ő gondolt, az...
0: Félre siklott.
1: Igen, tehát ami gondolta, addig bizonyos fokig jó lett, de bizonyos kinövéseit, bizonyos őrültségeit ő már nem volt hajlandó lenyelni. Ugyanis ténylegesen, hát a Jacques Delors személyében...
0: Igen, hát ő volt az emblematikus alak, ugye Lámfalusi Sándorral a háttérben, aki hát... Meséljek erről?
1: A Lambsdorff. Na, jó, tehát a
0: lényeg az... Alexandre Lámfalusi.
1: Igen, a Lámsdorffot...
2: Nem, Lámfalusiról beszél.
1: Igen, kérdek, sose hallottam róla.
2: Lámfalusiról?
0: Akkor nem, hát ugye...
1: Kire van szó?
0: Nem, tényleg nincs meg.
1: Egy Lambsdorffot is meg.
0: Nem, hát van
1: egy... Azt hiszem, hogy lefordítottad, de nem.
0: Van egy érdekes...
1: Vilmosnak nevezték Shakespeare.
0: Ugye, hogy egy kicsit ilyen populárisra tegyem a műsort, a magyar vonal mindenhol kell. És természetesen a Single European Act-ben és az utána következő eseményekben is van magyar vonal. Ez a magyar vonal pedig a tavaly elhunyt Lámfalusi Sándorhoz kötődik. Őről annyit érdemes tudni, hogy 49-ben pár társával együtt, például Rezsőházi Rudolffal, aki még él, érkeztek Lővenbe, és ott kezdtek új életet fiatal egyetemistaként. Rudi bácsit egyébként nagyon szeretnénk elhívni, reméljük, hogy még a vendégünk lesz egyszer. Nekem ő jó barátom. És Lámfalusi Sándor futotta be talán a 12 emigráns diák közül, akikből egyébként heten lettek egyetemi tanárok, a legnagyobb karriert, mert ő Oxfordba ment után, Löwen után közgázra, és ott csinált azt hiszem PhD-t, és utána a bank szektorba helyezkedett el. És az euró, nyilván nem lehet azt mondani, hogy csak Lámfalusi Sándor ötlete volt, de, és akkor ezt el is akartam egyébként mondani, hogy Lámfalusi már ott volt, ott bábáskodott az euró születésén, hogyha ki lehet keresni a dokumentumokat, volt egy fehér könyv a közös európai valutáról például. Azt hiszem talán 85-ben vagy 84-ben, annak már ő volt az egyik ilyen spiritus rektora, és őt szánták az Európai Központi Bank első elnökének is, de akkor már idős volt, és mondta, hogy ezt nem vállalná el. És ezt mindig el szokták mondani, meg lehet látni, hogy a Jean-Claude Trichet, aki az első elnök volt, 2010-ben is például, amikor, vagy 2009-ben, amikor ugye a nagy 2008, nem is tudom el, tehát amikor kitört a válság, akkor tartott egy ilyen piacnyugtató nagy sajtótájékoztatót, hogy ugye akkor még így nézték az amerikai buborékot, hogy valami fog történni, és akkor többen mondták nekem, hogy nézd meg, ott ül a Lámfalusi a Trichével, tehát hogy egy nagyon erős kapcsolata volt ő választotta ki a vezetőket például az Európai Központi Bankban, még a Központi Bank megalapításánál. Ugye az Európai Központi Bank előtt volt az úgynevezett Európai Monetáris Intézet, aminek az volt a feladata, hogy a közös pénzt előre görgesse, annak az ilyen technikai részleteit vezesse, és azt még Lánforosi elnökölte, de a bankot már nem. Na de annyit akartam mondani, tehát, hogy Lánforosinak volt egy bizonyos értelemben zseniális elképzelés, amit sajnos azonban szerintem nem úgy igazolt a történelem is 2016 sem, ahogy ő gondolta.
1: Hát tudod, hogyha most megnézed Olaszországot, akkor ebből kilábalást nagyon kevesen látják.
0: Én elmondom, hogy mit gondolt Lánforos, és akkor lehet látni a problémát, vagy a dilemmát, amivel nem biztos, hogy tudunk mit kezdeni. Ugye eljutott az egységes piac abba a pontba, ahol már nem nagyon lehetett tovább lépni, mert ugye már lebontották a vámokat, ilyesmi, tehát megvalósult az úgynevezett negatív piaci integráció, majd elkezdték harmonizálni a standardeket, elindult a belső piaci integráció, és nagyon jól haladtak abban, hogy igazából tényleg egy valódi egységes piac jön létre. Nem is véletlenül, hogy így hívják, hogy a történetileg így hívják, hogy közös piac, egységes piac, belső piac. És látszott, hogy innen valahogy lépni kell, és ugye a következő lépés az úgynevezett közös valutának a bevezetése lett volna. Na most az ilyen integráció elméletekben, amit egyébként egy Balassa Béla nevű közgazdász dolgozott ki 64-ben, van egy világhírű cikke, ami valahol Oxfordban volt, és ott jelent meg valahol, tehát nagyon idézett cikke. Abban van egy ilyen probléma felvetés, hogy a közös valutával az a gond, hogy amint a közös valuta megszületik, akkor az már nagyon erősen a föderatív államberendezkedés felé lök egy ilyen integrációs alakzatot. Ugyanis a közös valutának az is a feltétele, hogy mellette egy ilyen úgynevezett fiskális, tehát mondjuk így budgetary, hogy mondják? Költségvetési integráció is kialakulja, mert ugye a közös valutának az a gondja, hogy egy adott, vannak ilyen elméletek, hogy mi az úgynevezett ideális egységes valutatérség, és amit ki szoktak mutatni például Paul Krugman is, hogy ugye Európa az nem ilyen, tehát hogy történnek ilyen sokkok, és kell a kiegyenlítés, mert ugye a közös valutával az államok elvesztik a monetáris politikájukat, nem tudnak leértékelni, kamat politikát se folytatni, és így tovább, tehát csökken a mozgásterük. És Lánforosi azt gondolta, hogy ha létrejön a közös valuta, akkor a közös valuta, ami ugye 94-ben kezdett el működni, egy ilyen spillover effekt keretében tovább viszi a politikai integráció felé az uniót.
1: Ez természetes.
0: És erről szól igazából szerintem a 90-es és a 2000-es évek európai politika története, és a Maastrichti szerződés az ezt a politikai pillért próbálja mögé rakni. Csak az a gond, hogy nem ment.
1: Jó, hát
0: tehát, hogy megvan a...
1: De hogy miért nem ment, ez egy másik kérdés.
0: Egy adatot még, tehát hogy megvan a közös pénz, meg van a belső piac, viszont a fiskális, föderatív jellegű újraelosztás, az elenyésző mondjuk Németország föderális költségvetéshez, vagy akár az USA-hoz képest is. És ez a probléma, hogy itt mondom, hogy megint a szuverenitás hagyományával találjuk szembe magunkat, hogy nem akarják a költségvetési önállóságot föladni az államok, és amíg nem adják föl, addig nem lehet kompenzálni a közös valuta által okozott károkat, mert a közös valuta nem csak előnyöket, hanem károkat is okoz.
1: Ez egy inherens ügy Európában, ez, hogy mondjam, ezért, mint egyfajta mantrát ismételgeti az összes felelős európai politikus a szuverén európai államok soha nem látott eddigi kísérletét arra, hogy bizonyos szuverenitás bizonyos elemeit megoszta, de nem adja fel. Na most ez fából vaskarika. A nagyobb kérdés az, mivel sok kis európai állam, most szinte eszembe jut, a litvánok is szokták mondani, hogy mindenütt van egy litván elem, a románok is mondják, mindenütt van egy litván.
0: Hát legalább ennyire legyen, ugye? Tehát, hogyha nem tudjuk a folyamat,
1: A lengyeleknek van egyedül igazuk, mert egy lengyel mindenütt van.
2: Azt tényleg.
1: Na most, hogy miért nem adnák föl az európaiak a szuverenitásukat, ez az érdekes kérdés, nem az a tény, hogy nem adják fel, hanem mert ez egy adott. De ide szerintem most nem fogunk erre választ találni.
0: Nem, viszont hogy mondjak annyit, hogyha megnézed, hogy mi történt ebben az évben,
1: igen,
0: akkor
1: igen,
0: valahol
1: igen.
0: Mindig ott van a háttérben az, hogy csak azért sem. Tehát, hogy
1: na de hát azért, mert
0: a lengyelek, a magyarok, az angolok.
1: Azért, mert nem. Az miért?
2: Akkor mondok egy provokatívat. Szerintem egyszerű. Ezek a politikai elitek, akik nem akarják
0: kiadni
2: a hatalmat, és felhergelik a népet is. Na, de akkor tessék vitatkozatok. Szándékozatok, hogy milyen provokatív.
1: Nem, ez sajnos.
2: Szűk politikai elitekről van szó, akik utálnák átadni a
1: szuverenitás.
2: Ez nekem kevés, tessék
1: indokolni. A szuverenitás feladása, az, elmondom, hogy mi mindenből áll. Az abból áll, hogy megszűnnek az európai parlamenteknek a szuverén törvényhozó, az, hogy mint amikor annak idején Európában ugye a hatalmas feszültség volt a pápaság és a királyok között. A királyok azt mondják, hogy én nevezem ki ezt a érseket, mert a mi érsekünk, mert a mi ügyeinket a pápa kinyúl messziről, és az, hogy nyet.
0: Rómából ide lesz szövegeljenek, ugye?
3: Avignonból,
0: meg Rómából ne szóljanak be.
2: Avignonból nekem ne szóljanak
1: be. Ha csak azt nézzük, hogy az Amerikai Egyesült Államok alkotmányozó nemzetgyűlésén, vagy alapító ülésén Philadelphiában 1787-ben milyen vérre menő viták voltak arról, hogy egy New Yorki, vagy Rhode Islandi, vagy egy Vermonti embernek Washingtonból ne szóljanak bele abba, hogy ha ő öl, akkor mi történik vele? Mert ő igenis az eredeti Vermonti telepes hagyományaira, a kvékerekre, a nem tudom, ti az átkozott katolikus német telepesek a Pennsylvániában ne mondjátok meg nekünk, mert semmi közünk hozzátok, mert ti Németországba jöttetek.
0: Mi meg
1: 150 éve itt vagyunk Hollandiából, tehát még az Egyesült Államokra is, és a mai napig ez az Egyesült Államok belpolitikájára ráüti a bélyegét. Tehát a szuverenitásról egyszer már beszéltünk itt, az nem egy kitaláció, annak a megszűnésének kell egy kialakított alapja legyen. Kell egy konszenzuális alapja legyen, hogy igenis elfogadom, hogy Angela Merkel fogja megmondani, hogy itt mi legyen.
0: És
1: és kész. Na most, szeretném azt a francia ügyet elmondani, amit találtam, ez az egész 2016-hoz, amit egyszerűen csak rábukkantam.
0: Oké, okay, akkor egy apróságot teszek hozzá, tehát, hogy a...
1: Ez van, tehát...
2: Magyarul a népnek is fájna.
0: Nem. Ennél, tehát a Miklós tök jól exponálta, hogy egyrészt ez egy politikai kérdés. Tehát, hogy igen. Akkor, ha feladod, elfelejteted
1: a nemzeti
0: parlamentet. De én azt akarom mondani, hogy ez nem csak politikai, hanem kulturális kérdés is. Gondold el, hogy kéne a magyar történelmet újraírni, hogyha kivonnál belőle
1: abszolút,
0: a szuverenitást.
1: Abszolút, hogy ne.
0: És ez már nem csak az elitek.
1: Ez viszont nem ártana. Na de az nem ártana.
2: Miklósnak
1: az nem. Ez az elképesztő tartnacionalizmus.
0: De akkor ugyanígy meg kéne írni a román történelmet, ugyanígy meg kéne a lengyelt, stb. Csak ezért mondom, hogy milyen erős.
1: A lengyelek azok teljesen, azok elkezdenek pörögni, és odáig pörögnének, ami stratoszféráig fölmennének.
2: De ezt mondom, hogy akkor a királyságban nem már. Mert ugye tanítanák Mohácsot egyszer magyar szemszögből,
0: egyszer török szemszögből. Jól nagyobbunk a magyaroknak.
2: Egy valaki.
1: De a Mohács az hagyján, de hogyha...
0: 48-at próbáld meg megmagyarázni a szuverenitás nélkül.
1: De meg lehet, ha majdne lehetne, sőt, meg kell. Hát ugye a híres, a Norman Davies angol történész direkt azért írta a The Isles című angol-brit történelemkönyvet, hogy mindent a másik szempontjából írt. Azt mondja, hogy ő most viking, tehát nem a Alfred királyt, nem a vikingek támadták meg, hanem ő a vikingek szempontjából, hogy néz ki ez a szakállas marha, ez az angol, ez az Alfred.
0: Csak éppen Norman Davies-t olvasok, a Europe-ot.
1: Tehát mindent a másik szempontjából írt meg, mert attól látod meg a dolgot, attól látod meg a fájtetődet.
0: Én csak erre akartam utalni, tehát hogy abszolút, sem politikailag, abszolút. Sem kulturálisan, de nem emlékezetileg.
1: Ezt viszont meg kell csinálni, attól függetlenül. Ezt meg kell csinálni. Az, hogy lengyel történelemkönyvben bele legyen írva, hogy azok a területek, és itt aztán az életveszély, szerintem...
0: Litván lengyel personálunk, jó,
1: azok a területek, amiket a sztálinék család és kriminális módon elfoglalta két héttel a német támadás után, azok a, azok, hogy mondjam, azok etnikusan alig-alig voltak lengyel területek, és azok nemrég kerültek Lengyelországhoz. Az első világháború után,
0: persze, a szovjet
1: lengyel háború révén, ahol a, ahol a lengyelek Kijev határánál voltak, és hogy mondjam, egészen elképesztő területi elképzeléseik voltak, tehát itt ott semmiféle balansz nincs a történetírásban.
0: Na, de szóval csak ennyit, tehát, hogy 2016-ban
1: ami nem mondaná azt, hogy a Katyinnak, ami nem mondaná azt, hogy a Katyin nem egy, egy tömeggyilkosság és egy holokausz.
2: Persze.
1: Oké. Hadd mondjam el ezt a...
0: Oké, akkor egy gondolat, hogy nekem erről szólt 2016, hogy azt láttam, hogy ez így nem megy. Tehát, hogy mindig beleütközünk ebbe a
1: kulturális, kulturális szóval, úgynevezett, amit a kulturális szuverenitás, arra szükség is van ráadásul, hogy azt az valami.
0: Hát ez meg a másik, hogy akkor hogy lehet identitást építeni úgy, hogyha nem tudsz mögé tenni egy ilyen
1: nem, de ez az nemzeti identitásokból ideáig van az egész.
0: Na, Franciaország.
2: Franciaország, és utána majd egy percben én is elmondom nekem, hogy szólt 2016.
1: Az európai identitás egyáltalán nem lehetetlenség. Egy értelmes ember számára mondta, úgy, ahogy egy texasi mondhatja, hogy ő amerikai elsősorban, másodszorban texasi, harmadsorban texasi német, miért nem mondhatná?
0: Én európainak tartom magam, csak szerintem ez nem az az identitás, amire, de mindegy, ez messzire
1: vezet. Okay, hát
0: magyar és
1: az
0: európai.
1: Az a te sorozatod, másoknak lehet más a sorrendje. Az teljesen rendben van. Nem, itt van egy érdekes történet. 1953-ban egy Pierre P-U-J-A-R-D. Pierre Pujard nevű szakszervezeti vezető Franciaországban maga mögé állította a kiskereskedők és kézművesek szakszervezetét, és egy fenyegető kis Jean d'Arc hadseregére emlékeztető brigádot hozott létre, általános sztrájkot indított a parlamenti tagok ellen, az elit ellen, a csalások és a korrupció ellen, azzal, hogy közvetlen korporatista hatalmat át kell venni. És megindultak, úgymond. És az akkori gólista kormányzat, akinek az algériai háború, meg a tunéziai, meg a marokkói konfliktus elvette az erejét a belpolitikáról a koncentrálásra, nem tudta ezeket, nem akarta leverni. Kialakult már-már az a szó, hogy puzsárizmus. Elolvastam ennek egy bizonyos irodalmát, nagyrészt csak franciául van, mert vagy nem szedték ezt elő eléggé. És amikor 1961-ben Nagy-Britannia beadta a legelső európai közösségi vagy közös piaci tagság kérelmét, még azt hiszem a Macmillan miniszterelnöksége előtt, akkor azok az angolok, akik elemezték a lehetséges következményeit egy angol tagságnak, aki akkor még csak a hatokhoz csatlakozott volna, ha minden jól tudok, kifejezetten kihozták annak a lehetőséget, hogy átterjedne Angliára a puzsárizmus. Már akkor ilyen... Na most itt arról van szó, hogy kifejezetten egy elit ellenes, populista, dogmatikus, militáns mozgalomról volt szó, amire aztán 1958-ban de Gaulle lecsapott, és ezeket szétverték a szó legszorosabb értelmében, de kifejezett félelembe tartották az elitet. És látok referenciákat erre a modern korban, néha-néha előjön, hogy valaki puzsáristának neveznek Franciaországban, ha demagóg, hogyha erőszakkal fenyeget, és hogyha az egyszerű munkásruhába öltözött, böcsületes, zsír, olajos kezű, bérből és fizetésből élő ember jogaiért küzd a felfogalkodott öltönyösökkel szemben. Ezért gondoltam azt, hogy létezett ez már egy másik történelmi korszakban, és ők Európa egyébként a közös piacot is megemlítette a Pierre Pujard azzal, hogy a nagy tőke konspirációja.
0: Hát ezt majd halljuk néha.
2: Azt akarom mondani, hogy ehhez szerintem jó köthető az én rövid leszek, mert én azt akartam behozni a diskurzusba, mert persze a puzsárizmus ma is van, csak szerintem attól lett ez az egész jelenség jóval kiterjedtebb és és nagyobb, és szerintem azért van ennek sokkal, ez szerintem egy, inkább egy ilyen elszigetelt dolog lehetett.
1: Igen, akkor mert a szigetelve.
2: Hát az internet miatt. Tehát ugye behoznám itt a diskurzusba ezt az egész internet dolgot, hogy a 2016, ugye mind a kettő, a Brexitnél nem tudom, de ugye mondjuk a három dolgot szoktak mondani, ugye a menekült válság, Trump és a Brexit, ez a három ilyen nagyon meghatározó esemény a 2016-os évnek, és ahogy megrázta az Európai Uniót a menekült válság. A menekült válságnál is Trump esetében mind a két esetben kimutatták azt, hogy mekkora hatása volt az internetnek, leegyszerűsítve azt, hogy ez arról szól, hogy miközben azt gondoltuk, hogy az internet ki fogja nyitni a világot számunkra, demokratizálja a vélemények cseréjét, lehetővé, sokkal gyorsabbá teszi ezt, sokkal plurálisabb, egy színesebb véleménypaletta lesz, fog rendelkezésünkre állni, nem fogják ezek a vélemény monopóliumok ugye befolyásolni a kisembert, a szabadságot ki fogja teljesíteni, ehhez képest buborékba zár bennünket, azt látjuk. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy például a menekültek menekülésében mekkora hatalmas szerepe volt annak, hogy milyen, ez hihetetlen ezt így kimondani, de hogy tulajdonképpen az emberek eddig azért nem indultak el, mert nem tudták, hogy milyen jó élnek a nyugaton a többiek.
0: Hát meg nem volt Google Maps például, tehát.
2: Igen, és akkor elindulnak, és lehet ugye, amikor kiposztolja háromszor a szomszéd faluból a szegény gyerek, kiposztolja a Merci mellett magát minden két-három szögből, ez egy teljesen más incentíva, tehát teljesen más indítatás, mint amikor kapott egy levelet, meg egy csomagot a távoli vidékről. De. Ugye a Trump esetében a hamis hírek, amiket látunk, vagy az alternatív valóság, mert azt se tudjuk, hogy mi igaz, mi nem igaz. Ugye lehet látni, de néhány hírt nyomon követtek egész a forrásáig.
1: De amit mondasz, a kulcs, ezt ki akarom hangsúlyozni, hogy fél szóval, fél mondattal mondtál, de rendkívül fontos, hogy a Facebook egy szoftver, amit egy hatalmas ilyen mainframe computer özön támogat valahol, nem is tudom, aztán Nyugat-Amerikában valahol ez a maga a fizikai jelenléte. És ez a szoftver azt hozza létre, azért ilyen népszerű, mert te barátokat gyűjtesz, és nem az ellenségeidet. Nem
2: van,
1: az,
2: pont a buborék hatás miatt népszerű.
1: Amit te buborék hatásnak nevezel, ilyen visszhang kamrák ezek.
2: Visszhang kamrák, igen.
1: Ahonnan visszaverődik az, hát hiszen te olyat imádod, ha valaki megnyomja azt a like gombot, hogy jaj, hát tetszett neki, Istenem, de jó, hát én egy népszerű kis fószer vagyok. Hát,
2: mekkora nagyot mondtam.
1: Mekkora nagyot mondtam, és őt imádom, én is őt, ő is imád engem. A nagyon kevés az az ember, aki megtűri a barátai között azt, aki folyamatosan olyat mond, amitől a falra mászol, de nem szeretsz falra mászni, persze. Nem azért tartod ezt a nyavaját a zsebedbe, hogy állandóan idegesítsenek. Ebből kifolyólag létrejönnek egymással kapcsolatban nem levő, de egymást utáló, és egymást démonizáló csoportok, tehát igazad van, hogy rosszabbá. Most már azt mondom. Régebben azt mondtam, hogy nem, mert információ, meg megtudod a legújabb könyv, és a recenzió, és a London Review Books, és a nem tudom micsoda.
0: Csak nem dobja föl nekem, ha túlzottan liberális, mert ugye mit tudom, kiszámítja, hogy milyen az én világ.
1: Nem csak az, hanem a barát, a tanult kollégád elküldi, hogy figyelj, láttad ezt a cikket? Régebben azt gondoltam, hogy ez a lényege. És tényleg nem láttam ezt a cikket, és tényleg letöltem, és olvasom, és na, hát tényleg előre az én, szakmailag is
2: az
1: előre.
2: Én újságomat a barátaim szerkesztik.
1: Nem csak az, hanem egy amerikai szakfolyóiratból kimutat egy cikket, amit föl tudok használni a tanulmányomba, és azt mondom, hogy na hát, tényleg a Facebook hozzásegített, de mi igaz? De most már azt mondom, hogy a plusz-minuszokat összeadva globálisan egyrészt nem a szakmai körök a lényege, tehát nem a legtöbb kör ezekben, nem szakmai kör, hanem egyszerűen
0: öndicsérő kör, önfényező,
1: öndicsérő. És egy nagy része handabandázó kör, vagy a szabad
0: Facebook forradalmár, fotel forradalmár és
1: tehát társai. Igazából
0: milyen szép kifejezés van a magyar nyelvben.
1: Valószínűleg veszélyessé váló, hermetikusan elkülönülő egymás elleni utálatot korbács, felkorbácsoló csoportok jöttek létre.
0: Viszont nekünk is van egy Facebook oldalunk, és itt tudtok minket lájkolni, és tudtok nekünk levelet írni, és válaszolgatunk. Én akkor hagyd mondjak valamit, hogy nagy örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy januárban vendégünk lesz Markó Béla, elfogadta a meghívásunkat, és jönni fog, és tudunk vele majd beszélgetni politikáról és irodalomról. Ennyit.
2: Jó, És ezzel műsorunk nemzetközivé vált. Határon túlról is érkeznek vendégen. Gyorsan elbúcsúzunk, jó? Az január 6, ugye?
3: Nem tudom.
2: Majd emberek, számoljátok ki, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek, meg sikeres.
0: Ott. Bizony, és ne csak a politikával foglalkozzatok, sőt, foglalkozzatok kevesebbet a politikával.
3: Foglalkozzatok mással.
0: Annyi minden, sokkal jobb dolog van
2: ennél. Igen, igyatok forral bort, meg egyetek sok bájgét.
0: Fedezzétek fel a családotokat, ilyesmi.
2: Elbúcsúzzunk.
3: Offline.
2: És két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kert akarom.
6: Jó.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kert akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten? És aki erre jár.
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
5: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
5: Hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
5: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó.
12: Bartók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár föld csattanó szitok szavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű, a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívedben. Hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt, zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén át küldted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki, léha vigaszt húz a fülembe. Anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. Jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. te bennünket jövesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez. Emberi nem hamis, a joggal erőt ad a legzortabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem devéshez, a pokolton is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Picasso két órú hajadonai, hatlábú lényei tudták volna csak eljajongani, vágtatva kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek, amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival, tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, ahol a baj, s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj siralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged ujjaival.

0: Ezüst fej. Egy ezüst szobor finom feje, melyet az ötvös pirinyó kalapácsokkal dolgozott remekbe esztendők munkája során. A test törékeny, kicsiny, szinte eltűnik a szobában. Taglejtései alig vannak. Mire valók is lennének azok? Minden erő, lendület kell, hogy művészetébe fusson. Legfőlebb a szem él még az arc nyugodt síkján, a homlok fiatal hava alatt. A villogó, figyelő, sötét szem, a látó agyvelő, mely kiugrik a koponyának legmesszebb lévő hegyfokára.
1: Kosztolányi Dezső, Bartók Béla. Interjú a Pesti Hírlap 1925. május 25-i számából.
0: Milyen hangszeren játszott először?
2: Dobon.
0: Dobon?
2: Azon. Dobot kaptam 2 éves koromban. Anyám meséli, hogy folyton doboltam. Rajta próbálgattam a ritmust.
0: Később?
2: A zongora. 4 éves lehettem, ezt is anyám meséli, magyar nótákat pötyögtettem ki egy ujjal.
0: Aztán?
2: Az első kotta, 5. születésnapomra kaptam. Erre már emlékszem. Apám földműves iskolai igazgató volt Nagyszent Miklóson, Torontál megyében. Maga is szerette a zenét, maga is szerzett zeneműveket, anyám szívesen zongorázott. Mindketten biztattak.

0: 5 éves korában zenei hallását tettük próbára. És akkor örömmel tapasztaltuk, hogy abszolút zenei hallása van. A mellékszobában volt, és minden megütött hangot azonnal meg tudott nevezni. Sőt, egyszerűbb akkordokat is megismert. Ez évben jött nagyszülősre Altdörfer nevű zenetanár Sopronból, aki meghallgatta játékát és kompozícióit. Ő volt az első, ki nagy jövőt jósolt neki. Mondta, az ő tehetsége nem tucat tehetség, hanem kiemelkedő, és hivatva van zenei téren nagy dolgokra.
1: Mikor kezdett komponálni?
2: 9 éves koromban.
0: Amikor az iskolában a Dunáról tanult, annak folyását eredetétől a Fekete-tengerbe szakadásáig megzenésítette.

0: 1896-ban a millennium alkalmával először lépett fel nyilvánosan Pozsonyban. 1898 év december 8-án Bécsbe utaztunk, hol egy konzervatóriumi tanár meghallgatta játékát. Egy zongora szonátáját játszotta. A tanár roppant meg volt elégedve, és azt mondta, habár magyar honos, tandíjmentesen felveszik a konzervatóriumba, és a császár magánpénztárából kaphat majd ösztöndíjat. Bécs közelebb lett volna, de Dohnányi példáján fölbuzdulva mégiscsak azt határoztuk, hogy Pestre fog majd menni. 1899. január hóban le is utaztunk Pestre Tomán tanárhoz. Ő azt mondta, felvételi nélkül fogják felvenni az akadémiára. Azután átadott néhány igen elismerő sort Köszler tanárhoz, hogy az szerzeményeit nézné meg. Mindenhol fényes eredmény volt.
1: Körülbelül 2 éven át jóformán semmit sem dolgoztam, és a Zeneakadémián tulajdonképpen csak kitűnő zongorázó hírében álltam. Ebből a stagnálásból, mint a villám ragadott ki, az Imigyen szól a Zarathustra első budapesti előadása. 1902-ben. A mű, amelyet a legtöbb pesti muzsikus irtózással hallgatott, engem a legnagyobb elragadtatással töltött el. Végre megpillantottam az irányt, amely újat rejt méhében. Rávetettem magam Strauss partitúráinak tanulmányozására, és ismét elkezdtem komponálni.
2: Zenevilág, 1904. január 19-e. Kacsó Pongrácz.
3: A megelégedés, a büszkeség és a hazafias lelkesedés felemelő érzéseinek kellemes egyvelege rezgált a lelkünkön, mikor a nevet újra lapunk élére tűzzük. Bartók a szerdai filharmonikus hangverseny után feltétlenül az első zeneszerzője Magyarországnak. Amire mi, magyar zenészek csak sejtve vágytunk, azt ő látnoki szemekkel megérezte. Amit mi reméltünk, azt ő tetre váltotta. A Kossuth szimfónia a magyar zeneművészet történelmének legnagyobb kultúrjegye a Bánkbán előadása óta. Amit Erkel Ferenc tett az opera terén, azt teszi most Bartók a szimfonikus költemény formájában, melyet arról a magas színvonalról emel tovább,

0: 2004. április 4-én a Kossuth szimfónia fogadtatásáról.
1: Néhány osztrák zenész nem akarta próbákon játszani, mégpedig a legfontosabb hangszerek tulajdonosai. Már-már kétessé vált a szimfónia előadása. Végre nagy nehezen mégis rászántak magukat. Féltem azután, hogy talán szándékosan rosszul fognak játszani, stb. Gondolhatod, mit éreztem, midőn egy úr a hátam mögött azt mondta, most vessünk magunkra keresztet, most jön a Kossuth szimfónia, bár már ezen szerencsésen túl lennénk. Mikor befejezték a darabot és felzogott az óriási tapsvihar, akkor az a bizonyos úr oly örömmel tapsolt és folyton éjjelzett. Feledhetetlen pillanatok voltak ezek.

dacára, hogy 20 kubai, dél- és észak-amerikai, holland, spanyol, angol emberrel ebédelek, dacára, hogy németekkel és törökökkel kirándulok. Elhagyott vagyok. Hiába gondoskodik rólam Bécsben Dieter Mandl, hiába vannak Budapesten Tomám, Gruberné barátaim. Egyszerre csak azon veszem észre magam, hogy teljesen egyedül vagyok. És megjövendölöm. Előre tudom, hogy az én sorsom ez a lelki elhagyatottság lesz. Keresek, kutatok ugyan ideális társat, bár nagyon jól tudom, hogy mind hiába.

0: Zarathustra hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította.
1: Fölismertem, hogy a tévesen népdaloknak ismert magyar dallamok, amelyek a valóságban többé-kevésbé triviális népies műdalok, kevés érdekességet nyújtanak. És így 1905-ben hozzáfogtam a mindaddig teljesen ismeretlen magyar parasztzene fölkutatásához. E munkában nagy szerencsémre kiváló zenész munkatársat találtam Kodály Zoltán személyében, aki kitűnő érzékkel és ítélő képességgel nem egy megbecsülhetetlen útmutatást és tanácsot adott számomra a zene minden terén.
0: Az akkori magyar zenei légkörben nem volt könnyű a népdalhoz eljutni. Telítve volt a levegő az 50-es, 90-es évek daltermésével, ez volt a műveltebb körök népdala, de nagy részét a nép is átvette, és könnyen optikai csalódásba esett akárki, hogy ez a népdal, hisz ezt énekli a nép is.
1: Isten áldja meg!
2: Jézus tartsa meg!
1: Itthon van-e az ura?
2: Nincs itthon. Elmene reggvel szekervel a mezőre szénát behordani.
1: Hát, hogy mint vannak?
2: Hát, mi csak megvolnánk valahogyan. Bajaink es vagynak, munka és vagyon elég.
1: Na, no, valahogyan csak megbirkóznak vele.
2: Hát az úr mit kíván?
1: Hát lássa csak, olyat jöttem magától kérni, amit még nem hiszem, hogy kértek volna. Azt mondta itt a szomszédasszony, hogy maga tudna a féle régi-régi világi nótákat, amit fiatal korában még az öregektől tanult.
2: Én? Régi nótákat? Hogyan ne bolondozom velem az úr?
1: De nézze csak, ez nem bolondság. Egészen komolyan beszélek. Csak is azért jöttem le messziről, nagyon messziről, Budapestről, Gyergyókién falvára, hogy megkeressem ezeket a régi-régi nótákat, amelyeket csak is itt tudom.
2: Hát aztán mit csinálnak ezekvel az énekekvel? Kiszerkeszti?
1: Dehogy! Arra való ez a munka, hogy ezeket az énekeket megőrizzük, hogy föl legyenek írva. Mert ha nem írjuk föl, később nem fogják tudni, hogy mit is danoltak itt ebben az időben. Mert lássa, a fiatalok már egészen más nótákat tudnak. Nekik nem is kell a régi, nem is tanulják meg. Pedig azok sokkal szebbek, mint a mostaniak.
2: Áj, elmúlt már az én időm. Nem arra való ilyen vénasszony, hogy ilyen világi énekekvel foglalkozzon. Én már csak a szent énekeket tudom.
1: De, hogy maga még nem is olyan vénasszony.
2: Háj, nem olyan már az én hangom,
1: nem hogy... Nem kell ide olyan erős hang. Ha csak egészen gyöngén fújja, úgy is jó lesz.
2: Fiatal legényekhez, leányokhoz kell menni. Azok tudnak ám sokat.
1: Dehogy is, azok csak új nótát tudnak. De nekem arra nincs szüksége, mert az már mind megvan. Vannak itt olyan régi keserves énekek, mint például ez. Ugye ismeri? Mi ennek a verse?
2: Hallottam valamikor az éneket, de nem tanultam meg.
1: Hát nem tudna-e talán más ilyen énekeket?
2: Vaj egyet, vaj kettőt tudnék. De ilyen hamar nem jut az embernek az eszébe. Éppen ha kell, nem tudok egyet se. Áj, régen sokat tudtam. És a sok munka, a súly egyemek elveszi a kedvünket az énekléstől. Háj, mikor még lány volt.
1: Igen, igen, gondolkozzék csak vissza. Hát, ha eszébe jut valami a régiekből.
2: Eszembe jutott
1: na.
2: Egy. Hát aztán, hogy is mondjam? Csak úgy szó új?
1: De, hogy hanggal, ahogyan énekelni szoktak.
2: Ezt a kerek erdőt járom én. Háj, ez nagyon régi.
1: Tudom, ez nagyon szép, de nem tudom még régebbit. Na, csak gondolkozzék.
2: Még régebbit? No, eszembe jutott még egy.
1: Na.
2: Rózsabokorba jöttem a világra.
1: Jaj, ez nem jó. Ez nem is régi és uras nóta.
2: Ez bizony nem uras nóta. Úgy fújtuk itt a falunkon.
1: De gondolkozik csak még egy kicsit. Nem ismeri a nagyhegyi tolvaj, Kádárkata nótáját, hogy hová mész te három árva?
2: Nem.
1: Sohasem hallottam?
2: Nem. De mondok még egyet az úrfinak. Hát az megvan-e? Képeddel alszom el, képeddel ébredek.
1: Megvan, megvan. Valami olyan igazi falusi nótát, amit Magyarországon nem ismernek.
2: Hely! Hát ez jó lesz-e? Ez nagyon régi. Kerek, ez a ne, zsemre.
1: Ezt Magyarországon is tudják, már megvan.
2: De amit most mondok, azt még nem érte le az úrfi.

0: Halója!
1: Egy szóval a legnyomorúságosabb falvakban, a legprimitívebb viszonyok közt kellett élnünk. Azon kellett igyekeznünk, hogy megnyerjük a parasztok barátságát és bizalmát. Mégis elmondhatom, hogy ezen a téren kifejtett fáradtságos munkánk nagyobb örömet szerzett minden másnál. Életem legboldogabb napjai azok voltak, melyeket falvakban, parasztok között töltöttem.

Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott,

szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra. A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdal kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig.

0: good enough.
1: Millennium idején két héti Budapesten lehettem. Legnagyobb benyomásom a kiállítási falu volt. Egy sor ház, különböző vidékek viseletbe öltözött alakokkal, teljes felszereléssel. Egyik házban egy fali tábla vonta magára a figyelmemet. Fehér László balladája volt, vagy egy tucat különféle dallammal, gyűjtötte Vikár Béla. Ott olvastam ezt a nevet először. Akkor még a nagy zene tanulmánya és a zeneszerzés annyira elfoglalt, hogy csak mellékesen foglalkoztam népdalokkal. De úgy 6-7 év múlva, mikor disszertáció témán kezdtem gondolkodni, és a magyar népdalok minden megjelent gyűjteményét már átnéztem, eszembe jutott az a tábla, és fölkerestem Vikár Bélát 1903 őszén. Mikor jelentkeztem nála, mint kezdő diák, kinek munkájához szükséges megismerni az ő gyűjteményét is, kissé bizalmatlanul fogadott, azt hitte, új elméleteket akarok gyártani a magyar zenéről, ami akkoriban divatos volt. Megnyugtattam, nem elmélettel foglalkozom, zeneszerzőnek készülök, ehhez is, de tudományos céllal is tüzetesen meg akarom ismerni a népdal élő formáját, mert amit kiadványokban találtam, nem elégít ki, és magam is gyűjteni szándékozom. Lassan felengedett, eljött velem a múzeum egy kis udvari szobájába, ott voltak felraktározva a hengerei, és egy rossz kis zongora alig hogy elfért. Megmutatta a fonográf kezelését, majd magamra hagyott. Abban a kis sötét udvari szobában sok boldog órát töltöttem. Első gyűjtésemből 15 dal 1905-ben jelent meg az Etnográfiában. Erre lett figyelmes Bartók, akkor kezdett érdeklődni a gyűjtés módja iránt. Ekkor ismertettem meg Vikárral. Vikár tehát tévedett, mikor azt írta, hogy Bartókot előbb is ismerte. Nem is csoda, mert az akkori magyarok zenei érdeklődését jellemzi, hogy kettőnket gyakran összetévesztettek, sőt egy személynek gondoltak. Mikor Bartók kisebb fia 30-as években a Sárospataki kollégiumba került, társai azt kérdezték tőle, te annak a Bartók Odálynak a fia vagy? Bartók pályája kezdetén álmában sem gondolt rá, hogy valaha folklorista lesz. A Strauss Zarathustrája hatására kirobbant alkotóláz azonban Bartókot csak hamar a zenei magyarság problémája elé állította. Ekkor kezdett a népdal iránt érdeklődni. Egy székely alkalmazottja, Dósa Lidi, fél dallama sejtette meg vele a székely zene különösségét.

első gyűjtésemet, majd 906-ban megjelent dolgozatomat nagy figyelemmel tanulmányozta, behatóan kérdezősködött a gyűjtés módjáról, a néppel való érintkezésről, megismerkedett a fonográffal.

Saját rendszeres gyűjtése 1906-ban kezdődött, Vésztő környékén, de Erdély nem hagyta nyugodni, és 1907 nyarán elindult Csík megyébe. Onnan oly tömeg 5 fokú dallammal jött vissza, hogy a maga megyidejű északi leleteivel egybevetve, egyszerűen világos lett előttünk ennek az eddig észre sem vett hangsornak alapvető fontossága. Mégis egy évtizedet vártunk, gyűjtve, vizsgálva a további adatokat, míg jónak láttuk nyilvánosságra hozni a felfedezést. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.

Bartók Bélának. Erdély erdői zúgnak. Ezüst és arany erdők, borongó barna felhők, hárfái nem erének, sirámos dajkaének a dalaidban. Tiszai tájak sírnak, panasza jegenyéknek, halottas őszi rétek, zúgó fekete nyárfák, magányosak és árvák a muzsikádban. És fölérez és fölzeng az áhítatos ős szent, az ázsiai mély nagy, szilajbús boldog méla, pogány és büszke lélek, a régi, régi éden a zenédben.

0: Bartók Béla alakja elfeledhetetlen élességgel vésődött bele mindenkibe, aki vele valaha találkozott. Ami annál többet jelent, mert soha semmi sem állt tőle távolabb, mint egyéniségének mutogatása vagy megstilizálása. Megengedhette magának kor a legnagyobb fényűzését, hogy őszinte legyen és igaz. És amit művészete túlnyomó részt nem árult el, az környezete, családja, paraszt énekesei és gyermektanítványai egyaránt tanúsíthatják, hogy a végtelenül bonyolult alkotó egyéniség mélyén egyszerű és közvetlen emberség lakozott. Középtermetű, idegesen törékeny alkat volt, de a törékeny, betegségektől megviselt, szinte vízna testen világító fej ragyogott. Átható tekintetű, perzselően mélytűzű dióbarna szemek, melyek zongorajáték vagy vita közben kitágultak és fellángoltak. Boltozatos homlok, mely fölött és körül a valamikor hullámos, később rövidre nyílt haj korán megőszült, főleg a halántékon. Finom meccésű orr és keskeny, energikus száj. Keze vékonyan metszett, artisztikusan finom volt, és ugyanakkor rendkívüli erő kifejezője. Mozgása a nyilvánosság előtt sokszor téveteg, sokszor kimért benyomást tett, járásában volt valami ritmikusan ringó és céltudatos. De még jobban megnyilatkozott ez az erő gyakori fejfelvetésében. Akik zongorázni látták, emlékezni fognak rá, hogy mozdulataiban, egy-egy kinyúlásában és megrezzenésében volt valami párducszerű, valami ragadozó és félelmetes. Mozgékony és ideges alkatához sajátos ellentétül hangja aránytalanul mély, fegyelmezett és nyugodt zengésű volt, beszéde rendkívül tiszta és egyszerű, szinte visszafogottan tárgyilagos és koncentrált. Mindez a férfikora teljében álló Bartók képe, amilyennek őt a 20-as és 30-as években, tehát 40. és 60. évek között láttuk. Az ifjú Bartók képmása egy és másban eltérő lehetett, amint hogy más képe maradt azokban is, akik élete utolsó éveiben Amerikában ismerték. Arca akkor már szenvedőbb és beesettebb, tartása roskadtabb, mozgása ernyettebb lehetett, szemeinek régi tüze fátyolosabbá vált. Mégis az egész ember képe nagyjában változatlan, és ez a kép a nagy feszültségek emberének képmása, a művészi és a harcosi, akiben koncentrált erővel fut össze korának minden ellentéte és lázadása.
1: Már egészen kis koromban is belém nevelődött, hogy egy rendkívüli emberrel élek együtt. Mivel édesapám még a szokottnál is érzékenyebb volt a zajokra, megszoktam, hogy a közelében teljesen csendben kell lenni, de ezt nem éreztem tehernek. Volt kertünk, ahol kedvemre zajonghattam, és kétszeres öröm volt számomra, ha apám időt tudott szakítani a velem való foglalkozásra. Apám szülei mindketten kiváló pedagógusok voltak, öröklött pedagógiai érzéke nála a gyermeknevelésnél is megmutatkozott. A gyerekeket a megfelelő korú teljes értékű embernek tekintette, és igyekezett nekik a legtöbbet nyújtani műveltségük emeléséhez. Zenei téren ezt úgy akarta megvalósítani, hogy a könnyebben hajlítható gyermekekbe a zenének olyan alapjait oltsa be, amelyek lehetővé teszik értékesebb emberré válásukat. Már egészen korán megírta Resovszky Sándorral közösen zongoraiskoláját, de a gyermekeknek sorozat, a hegedi duók, a módszeresen kidolgozott mikrokozmosz és a gyermekkórusok mind ezt a célt szolgálták. Saját gyermekeinél természetesen nem az egyoldalú zenei nevelésre gondolt, nálam ez nem is vezetett volna sok sikerre, hanem minden más alkalmat megragadott tanításunkra. A természetet minden megnyilvánulásában nagyon szerette és tanulmányozta. Elsősorban az állatok érdekelték. Gyerekkorában selyemhernyókat tenyésztett, melyeket még Nagyszent Miklósról Pozsonyba is magával vitt, később pedig módszeresen gyűjtött rovarokat és szép gyűjteményt állított össze belőlük. Ebben már egészen kiskoromban segítettem neki, saját kis gyűjteményem is volt a fölös példányokból. Itt leglényegesebb utasítása volt, hogy a legkisebb szenvedést sem szabad okozni az állatoknak, ezért megfelelő kábítószert vitt magával rovargyűjtő útjaira, így a rovarok kínlódás nélkül kerültek gyűjteményébe. Állatszeretete nyilvánult meg abban, hogy cirkuszba sohasem ment, de az állatkertbe rendszeresen ellátogatott Budapesten, és külföldi útjai során is. A bika viadalt az egyik legnagyobb becstelenségnek tartotta. Amikor Rákoshegyen laktunk, a baromfiakat is tartottunk. A nehezebb háborús időkben előfordult, hogy árván maradt kis csibéket kézből etetve neveltünk fel, ezeket személyesen ismertük. Apám nem engedte ezeket levágni a legrosszabb élelmezési viszonyok között sem. Ajándékai is elsősorban oktató jellegűek voltak, és általában a természethez és a művészetekhez kapcsolódtak. Fokozatosan szép papírmasé állatgyűjteményt kaptam, továbbá egy nagy színes, ugyancsak állatokat ábrázoló könyvet, melyben német és latin nyelven voltak megjelölve a képek. Ezeket apám gondosan kiegészítette a megfelelő magyar nevekkel, 10 éves koromban pedig megkaptam a 10 kötetes Brémet. Külföldi útjairól a lehetőség szerint időtálló ajándékot hozott. Első zsebórámat Hollandiából, első töltőtollamat szintén egy hangverseny körútjáról hozta. Itthon majdnem kizárólag könyveket kaptam, már iskolás korom előtt olyan művészettörténeti képekkel, melyek eredetiét azután évtizedek múlva sikerült meglátnom. Az ismert ifjúsági könyvek közül elsősorban Verne és Cooper műveit kaptam meg, ezeknél külön megbeszéltük a földrajzi leírásokat, és ezzel is fokozta utazási kedvemet. A magyar irodalomból is minél többet igyekezett nekem juttatni, a magyar remekírók teljes sorozatán kívül kortársai közül főleg Móricz Zsigmond és Ady Endre munkáit, de másokét is. Természetesen külföldi műveket is kaptam. Apám szívesen rajzolt, kiskoromban külön füzetet tartott erre a célra, amelybe jutalmazásképpen különböző megtörtént eseményeket, állatkerti séta, népdalgyűjtés, kirándulás, stb. Rajzolt le, általában humoros formában. Iskolai tanulmányaim érdekelték, de csak a háttérből, és soha nem ment a tanárokhoz érdeklődni, vizsgámra is mindössze 2-szer jött el. Elvárta, hogy kötelességszerűen végezzem tanulmányaimat, de ne kényszerből, hanem érdeklődéssel és örömmel. Hogy a jó bizonyítványért külön pénzbeli jutalmazást vagy ajándékot adjon, az ismeretlen volt előtte, azt természetesnek tekintettük mindketten. Emberi zahortulána.

0: Melyik az első műve, melyet igazán magáénak érez?
1: A 14 zongoradarab, az első kvartett.
0: A Kossuth szimfónia?
1: Az nem. Formailag még nem érett.

0: Kodály Bartók első vonós négyeséről 1918-ban.
1: Középszerű tehetségek fejlődése, ha van, rendesen a bonyolultság, mesterkéltség, csillogás felé halad, az a kevés, amit mondani tudnak, mindig cifrább köntösbe burkolódzik. Az igaziak azonban a nagy egyszerűség felé tartanak, mind jobban félretolva a külsőséges hatást, gondolatuk mindinkább levetkezi mindazt, ami nem organikusan tartozik hozzá. Bartók formaépítése a régi mesterekéhez áll közelebb. Vonós négyesében az egymást követő tételek nem különböző hangulatok képét adják, hanem egyetlen egységes lelki folyamatnak, fejlődésnek folytatólagos rajzát, az egész mű, bár zeneileg tökéletesen megformált, az élmény közvetlenségével hat.

0: Busica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havasdombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat fúvó havasi kürtösök, hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt 2 évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem van. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, s a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világ.

0: Kodály Zoltán Bartók Béláról, az emberről.
1: Mit talált falun, amit mindennél többre tartott? Megtalálta először is saját maga ösztönzését. Egy ismeretlen világot, egy rég elmúltnak vélt magyarságot teljes virágzásban, ez elegendő volt arra, hogy a magyar nép jövőjébe vetett hite megújuljon.
0: Haraszti Emil, a Budapesti Hírlap 1913. február 27-i számában.
2: Egyszer csak idegen szellem rabja lett Bartók. Erős, jellemzetes magyaros egyéniségét szinte kiölte a fölszívódott idegen hatás. Vajon Bartók Béla, az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia professzora, miért csapott fel zenei Scotus Viatornak? Hát őt már semmiféle magyar muzsika nem érdekli. Cseh, olá, tót. És tudja Isten, miféle zenének szegődött a kostolává, csak éppen a magyar tette cseh?
3: Annak, hogy én valamilyen akcióban részt vegyek, egy óriási akadálya van. Tudnélik az, hogy egy esztendővel ezelőtt engem, mint zeneszerzőt, hivatalosan kivégeztek. Vagy az illetőknek van igazuk, akkor én tehetségtelen kontár vagyok, vagy nekem, akkor ők a hülyék. Mindkét esetben köztem és köztük, tudni illik a vezető zene embereinek, Hubai is a többi közt, zenéről szó sem lehet, együttes akcióról még kevésbé. Belenyugodtam tehát abba, hogy ezentúl csak íróasztalom számára írok.

0: Népszava, 1917. május 13-a. Reinitz Béla.
1: Ugyanaz a hallgatóság, amely a régi Bartókot tetszésével halmozta el, egyszerre elhallgatott. A kritika abban, amit én megtisztulásnak éreztem, tévutakra jutást, patológiát konstatált, és ez idő óta ezt a hatalmas nagy költőt, mert ma már annak tudom, és szombaton bemutatott balettje a fából faragott királyfi után gyönyörűséggel vallom annak, mint többen hallgatták a meg nem értés Beckmesser füleivel. Én a félkultúrájú szakmányzenészekkel és szokványos zenéhez ragaszkodó úgynevezett operajárókkal szemben a fiatalság és a romlatlan proletárság szűz füleiben bízom, amely nem tudja, hogy milyen a régi, milyen a szabály, de érzi, hogy mi a szép iránt fogékony, és kinyitja lelkét a művészet előtt.
0: Balázs Béla visszaemlékezése.
2: Az operának akkor 7 karmestere volt. Mind a 7 megtagadta, hogy ilyen zagyvalékot dirigáljon. Végül egy olasz vendégkarmester, a kitűnő Egisto Tango vállalta. Hogy milyen volt a hangulat az operában, arra csak egy adatot. Nagy Brács Istvántól, Lukács Páltól hallottam. Az ő fából faragott szólamának első oldalán ma is olvasható kult elődjének odajegyzése. Nyilván a fából faragott bemutatójának próbáin írta oda. Hangolni nem kell, és felesleges. Szándékosan, hamisan játszottak avval, hogy ezekben a fülsértő diszonanciákban úgyis mindegy. Nem értették, hogy Tango mégis lekopogta őket. De készültek a premierre, ahol nem kopoghatja le őket. Emlékezetes este volt. Az utolsó taktus után másodpercekig halotti csend volt a nézőtéren. Egy tenyér se ütődött össze, de egy piszegés, egy fütty se hallatszott. Egy láthatatlan roppant mérleg ingott még erre és arra, mint valami belső vívódásban néma harc folyt a nézőtéren. Aztán a karzaton robbant ki az extatikus taps és ujjongás, és mint a lavina szakadt le a páholyokra és a földszintre, és magával sodorta a sajtósöpredéket is. Sok kritikát kellett azon az éjszakán átírni. Ez volt Bartók Béla első áttörő sikere.
0: Ez a siker tette lehetővé a 7 éve bemutatásra váró a Kékszakálló herceg vára premierjét.

Már gondolkozom a mandarinon is. Pokoli egy muzsika lesz, ha sikerül. Az eleje egészen rövid bevezetés függönnyilás előtt, rettenetes zsivaj, csörömpölés, csörtetés, tülkölés, egy világváros utcai forgatagából vezetem be a tisztelt hallgatót az Apacs tanyára.

0: micsoda reformtervei vannak tanár úr.
1: Nekem semmi különös beleszólásom nincs. Amit Dohrányi tervez, azt hajtjuk végre szeretettel és megértéssel. De mégis figyelmébe ajánlok valamit. Nálunk sok nagy tehetség lappang a szegény nép gyermekei között, akiket örökre betemet a meg nem ösmertetés, a tanulás, a felösmerés hiánya. Ezen gyökeresen csak is a népiskolai énekoktatás megreformálása segíthet. A népiskolákban 3 éven át kötelező énekoktatásnak kellene lenni, amely felölelni a lapról éneklés egyszerű dallamok lekottázásának tanítását is.

0: Bartók Béla szerzői estje 1919. április 22-én. Kodály Zoltán.
1: 9 évnek kellett eltelnie, míg Bartók újra a közömbös koncert közönség elé léphetett. Ez alatt új művek hosszú sorát fejezte be, melyek az elébük tévedt zenebarátokból rémületet, meg nem értő és rosszakaratú újságkritikából frivol élszerődést váltottak ki, szerzőjüknek gúnyt és üldöztetést hoztak. Ő pedig a biztos ösztön zavarhatatlanságával haladt tovább a maga útján. Visszatekintve, ma már jól látszik, hogy a munkái egy lassú, egyelőre kevesekben végbe ment lelki átváltozásnak hű krónikája. Ha majd egyszer eljön a nagy számadás, ott lesznek a kevés igaz, legigazabb értékek közt, amelyek alapján Magyarország létjogot követelhet a civilizált világban.
0: Lukács György emlékezése 1919-es együttműködésükről.
2: Azt még egy zenéhez nem értő is látta, hogy ebben a korban Bartók az egyetlen a nagy művészek közül, aki frontálisan szembefordult a gentry és gentroid Magyarországgal. Igenis arról van szó, hogy Bartók volt talán az egyetlen akkor élő művész, aki a nagy művészet és demokrácia összefüggését művében és művészetpolitikájában egyaránt következetesen képviselte. Ennél fogva a proletár diktatúra megadta Bartóknak és környezetének a lehetőséget elképzelései megvalósítására. A tanácsköztársaságra visszaemlékezve arra kell tehát gondolnunk, hogy a zenei direktórium kulturális politikája egyúttal Bartók-féle kulturális politika volt.
3: Nagyon természetes, hogy amit a magyaroknál talált román karakterű dallamok csakis a talált magyar szöveggel kerülhetnek nyilvánosságra, épp úgy a románoknál talált idegen karakterű dallamok is elválaszthatatlanok az eredeti román szövegtől. Vagyis tisztességes tudományos munkálkodásnál rászedés nincs.
4: Ismeretesek a támadások, amelyek a román népdal miatt érték magyar és román részről egyaránt. Való, hogy román és egyéb más nyelvű gyűjtései számbelileg meghaladják a magyart. De összehasonlító tanulmányaihoz szüksége volt anyagra, és az akkori gyűjteményekben nem talált eleget. Ezen fölül önmagában is vonzotta, érdekelte az anyag újsága, ismeretlensége, mint mindenben ebben is igazi novarum rerum cupidus volt, új dolgokra vágyakozó.

0: Óvai Jenő a Bartók ügyről. Szózat 1920. május 25-e.
1: Bartók. Mindig különös vonzalommal viseltetett a román zenei motivumok iránt, amelyekből magyar népzenei gyűjtéseibe is tévedt, és pedig igen sokat átvett. Végül, ha arra gondolunk, hogy a románok mennyire ellenünk fogják fordítani Bartók fejtegetéseit, még inkább fájlalnunk kell elővigyázatlanságát, hogy fejtegetéseik éppen most adtak. Bukarestben nyilván Bartókra hivatkozással, aki különben, mint hallom, ott már régebben kiadott egy román népdalfüzetet, azt fogják hirdetni, hogy Erdély kizárólagosan román zenei terület.
2: Évtizedes tanulmányaim által talán inkább vagyok tévedések ellen fölvértezve, mint Hubai igazgató úr, aki tudtommal sem magyar, sem egyéb gyűjtéseimet nem ismeri, azok iránt sohasem érdeklődött. Ám nevezze meg, Hubai igazgató úr, ha állítását fönntartja, mely dallamokat hamisítottam meg, vagy mely dallamokat képzelő románoknak, és bizonyítsa be, hogy azok csak ugyan román eredetűek. Ki hazafiatlan? Az-e, aki a magyar népzene megismerése körül több mint egy évtized óta fáradtságot nem ismer, vagy inkább az, aki ezt a munkát közönnyel, sőt ellenségeskedéssel és hamis vádaskodással fogadja? Kérdem végül, aki tudatlanságból, rossz akaratból vagy félrevezetési szándékkal egy a magyarság ügyét szolgáló cikkből a hazafiatlanság vágyát meri kovácsolni, nem inkább az-e akut mérgező? Tisztelettel, Bartók Béla.

0: Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, és a rossz hír számára mély rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
1: Ki már-már gondolkodni se tud a gondtól.
0: Jaj neked, húsvér idegen.
1: Jaj neked, húsvér idegen.
0: Szerves gép itt az ember. Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod.
1: Próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod. Nem kilóra mért szerelem.
0: Hova vetemettél, hova vetemettél?
1: Hova vetemettél, hova vetemettél?
0: Szivárvány havasról.
1: Szivárvány havasról, szivárvány havasról,
0: tűzre
1: te vettettél, hamuvá
0: vedlettél,
1: mint jó Ráduj Péter szeme menyecskéje,
0: románul
1: Marinka, magyarul Margitka,
0: ifjú
1: Ráduj Péter szeme menyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Ja Istenem, a világ kinek szoros, kinek
0: ja,
1: tág.
0: Ja Istenem, a világ kinek
1: jaj,
0: szoros,
1: jaj, de szoros a világ, csontig hatol, velőt vág.
0: Jaj, de szoros
1: hogy kitágul a világ,
0: csontig
1: ha egyszer.
0: Hatol, velőt vág.
1: Jobb időt lát.
0: Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát.
1: Dolgos állat az ember, így bírja ki
0: dolgos
1: magát.
0: Állat az ember.
1: Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ.
0: Lesz még célszerű
1: mindennek
0: is az agyon tervezett
1: céljas,
0: világ.
1: Valami haszna van
0: mindennek
1: a jövő
0: okos,
1: alaprajza
0: céljas,
1: az arc ráncaiban. Emez már föld alá nő, amaz csillagokig. Komponálni lehet még.
0: Komponálni.
1: De hát az ember dolgozik.
0: Lehet még.
1: Körös fői lányok, máramarosi románok, sátron
0: körös
1: sívó
0: fői,
1: arabok, kunyhón tengő törökök,
0: hogy
1: a
0: nóta
1: rég is,
0: arabok,
1: hogy mindig új, így örök.
0: Hogy a nóta rég is, hogy mindig
1: magyarul, románus, ki más értené, ha nem Bartók tanár.
0: Egy nyelven szól az mind, magyarul, románul.
1: És
0: ki más értené, ha nem Bartók tanár úr.
1: Hogy meg ne tapossák lábaikkal.
0: Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal. És fordulván meg ne szaggassanak titeket.
1: Estében, frakban,
0: estében,
1: urak, hölgyek.
0: Frakban, urak, hölgyek, hölgyek, hölgyek, urak.
1: Zongoraszónál
0: szebb, zongorafödélen a lak. Gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer. Ucérfüleknek szól,
1: ucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer.
0: Kicsi ember,
1: kicsi ember, tudsz-e szépeket,
0: hazudni,
1: szép álságot hinni?
0: Van-e erőd
1: utolsóig
0: minden poharat kiinni?
1: Kínveszed meg végül,
0: hogy
1: nem alhatol. Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Sikonghatsz nyersen, mint a jazz. Víjogtathatsz vonósokat, doboghatod a végtelen szinkópás ritmusait, csobogó fényakordok gyöngyözhetnek ujjaid alól, mit számít a kőfülőeknek?
0: Halál elől meghalás.
1: Köpj rájuk! Elől,
0: aki él.
1: Másként nem megy.
0: Út-e az út, mely nincsen.
1: Senki se tiltja meg.
0: Kevés
1: hely
0: az
1: ne
0: életnek, otthon túl sok a
1: kegyetlenül.
0: Kevés
1: fáj
0: hely az embereknek, hol túl
1: az otthon,
0: az Isten.
1: Ki megtagadott.
0: Akit sorsa meg fáj akart tartani, sírigla reményben égel.
1: A megtagadott.
0: Akit sorsa
1: halál
0: el akar
1: elől
0: veszteni.
1: Meghalásba menekül, aki él.
0: Vond a pénz is, még szabadságot ad.
1: Kevés helye az életnek, hol túl sok a vér.
0: Hogy mindent megértesz,
1: ne áldozd magad.
0: A lélek végül rád pirít. Hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráír, köröm feketényi szabadságért.
1: Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel.
0: A lélek már semmiségnek örülni sem által.
1: Gond a csönd
0: is, boldogság az is, ha Mont Vernonben barátságot
1: kötsz egy cicával. Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer ki az alázatra is ráér, körömfeketényi szabadságért, mert a lélek, már semmiségnek örülni sem által, már semmiségnek örülni sem által, ó, boldogság az is. Ha Munkvermontban barátságot kötsz
0: a szeretet is
1: a cicával,
0: akad-e ki a soha többé kísér a West Side Hospitalba?
1: Hajkadból rózsan öl, rögtön
0: egy fájdalom sem mérhető mással.
1: Jó Ráduj Péter,
0: megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse?
1: Távol a gyűlölet.
0: Jaj Istenem, a világ, kinek szoros,
1: a szeretet is távol.
0: Jaj, beszoros a világ.
1: Akad-e ki a soha többéig kísér a West Side
0: Hospitalba? Hogy kitágul a világ?
1: Egy fájdalom sem mérhető mással. Vajon megérte?
0: Fájdalom.
1: Mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy,
0: Allegro,
1: hogy a legtörpébb is értse.
0: Polifón, álom.
1: Ja, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontig hatol, velőt vág. Hogy kitágul a világ, ha egyszer?
0: Rezdülj végig a végestől, a végtelenségig tudatos, észszerű varázs. Mert csak az igaz, ami végtelen.
1: Valahol
0: nyűszít egy állat.
1: Meghallani a lélek ultrahangjait, szétrugdalni a valóság határait, hogy minél többet szippanthassunk a lehetőségek levegőjéből, és közben ne feledjük, hogy a feledékenység a jövő halála. Fából faragott fájdalom, kőbe kalapált gyűlölet, Allegro bárbáról jelen, polifón álomó jövő. Rezdülj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon, rezdülj végig a végestől a végtelenségig tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen, minden véges megalkuvás. Tűz, víz, föld, íg, Vasapestát megölték, fű, fűz, zöld, kék, tűz, víz, föld, íg.
0: Itt csak Mr.
1: Vasapestát megölték!
0: Amerikaiak közt egy európai.
1: Tűz!
0: Felhőkarcolók közt az
1: víz! Föld!
0: Könnyeláztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot lépik az értelem.
1: Füst!
0: Haj.
1: Zöld!
0: Múló élet múlhatatlan hangjainál, kék. Pusztuló vörös vértestekben gondolkodik a halál. Van-e jogod elítélni, hisz bennes belőle is élsz a jelen, mert kinnyában kérész éltű fogalmakat
1: teremt.
0: Aki alkot, visszafele nem tud lépni. S ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ. A gondolat végül széttör minden káprázatos formát. Keserves út ez az egyszerűség.
1: Jajszóval súlykolt idegek.
0: Keserves és hosszú az út a bizonyítástól a kinyilatkoztatásig, az okolástól az axiomatikáig.
1: Múló élet múlhatatlan hangjainál, pusztuló vörös vérsejtekben gondolkodik.
0: Lehetnek szégyenei a logikának az axiomák.
1: Értetlenül élhal. Aki az
0: keserves és hosszú az út a léptől, a megismerés.
1: Sajnálhatod a hímnős fajokat, kettős. Tehát
0: a
1: kettőzött magányukért,
0: nem a megfogalmazás,
1: akik sosem
0: a
1: tudják fölfogni, hogy az élet,
0: a felismerési a
1: mert hisz meghalunk, a reménytelenül szeretett
0: a nyugalom,
1: egymásra utaltság. S az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája.
0: A természet nem pazarol, ha pazarol is, szükségszerű.
1: Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember, a cél, remény is egyben. Így hát a félt halál sem, hogy kérlelhetetlen. Éjjeg zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az boldogabb. Az a boldogabb.
0: Mindig utáltad azokat, kik bizonyos dolgokat csak azért találnak ki, hogy ellentétben
1: már nem
0: áltatja
1: semmi. Unokák szemetükre.
0: Vigasztal-e?
1: Jó lesz.
0: Ha szükségszerűen pazarlod magad.
1: Sok csillagot túlélsz.
0: S a világot.
1: S ha hisszük, neked is hisszük el, hogy nem azért, mert a vég közel.
0: Szereti a világ.
1: Az élettel ekvivalens remény, mely mindegyikünk asztalán jelen lehet naponta, hisz kenyér sómagában kevés, haszonnal esszük
0: akkor is. Az ő az én halhatatlanságom.
1: Ha meg sem köszönjük talán.
0: Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül élhal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a hímnős fajokat, kettős, tehát kettőzött magányukért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság. És az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája a szeretet. Minden élőre ezer halál jut. Könnyezik a kő is. A borzalom napjaiba belefárad az idő is. Dolgos állat az ember. A cél remény is. Így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap. Ki messze fényekig ellát, az a boldogabb. Az a boldogabb. S fájó. Már nem áltatja semmi. unokák szemetükre. Jó lesz.

Simonyi Imre, Bartó. Zenéket hallasz, muzsikál, ember zokog, farkas üvölt, viharbők, vagy mégiscsak az ég szakadt volna le, vagy csupán egy pentatomra hajlamos örgéssel, ahogy rendje van, megszakadt az a harmados, vagy utoljára még így konganak a hangok, ha meghúzzák a legutolsó harangot, mivel most temetkezik az emberiség? Vagy talán mégis muzsikát hallanál? Zenéket? Azt dünnyögi az óvatos fagott, hogy jól vigyázz, mert még akár ma éjjel rád verhetik az ablakot, s egy sötét jövendő hajnalát rikoltja a vadászkürt. A kakastól meg közbe kukorékol, akit illet, hogy mindenkinek jelenség. Rácsozzák már egy kis hazát, hol főfoglalkozási ág lesz immár a börtönviseltség. S hogy valahol egy ártatlan rázza rácsát, hirdetik a jajongó brácsák, s a pribék, ahogy a körme alá szúr, velődik sziszen a húr, s a dob azt pergi, s a duda azért nyög, hogy az udvaron felállt már a négyszög. Vagy mégiscsak a vihar egy ordas, egy ember hörögne, egy viharvert hajszolt ordas ember, vagy egy isten, egy elhagyatott isten könyörögne irgalomért elvadult híveihez? Vagy mégis muzsikát hallanál, mintha egy fonák medvetánc ütemére megcsörrenne a lánc túlsó végén maga a nép, valamint a halottas házból a sírkert felé száll a gyászdal, e hontalanná vált hazából egy férfi lépdel teljes gyászban, elmenőben még visszanéz, s hazányi sírra lát, hol nemzet süllyed el, vagy csak egy nemzedék. S végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókon, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán,

A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujában. Édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, édes fiát az anyja hívta, messziről kiáltott, a ház elé ment, onnan kiáltott, nehéz kontját lebontotta, szőt abból sűrű rengő fátyolt, bokáig érő drága leplet, szőt súlyosan lobbanó palástot, fekete rojtos zászlót a szélnek, a tűzlucskos vérszagú alkony. Ujjai csillagkacsokba fonta, arcát a hold habja bevonta, és úgy kiáltott édes fiának, mint egykor édes gyermekének, a ház elé ment és szólt a szélnek, szólt az énekes madaraknak, szólt a szerelmes vadludaknak, oda szólt a didergő nádnak, a holdban lebzselő krumpli virágnak, a földben őt herefürtű bikáknak, a kutatárnyazó kis ecetfának, oda szólt az ugráló halaknak, a gyűrűknek, amik gyapjasan szaladnak, hallgassatok, madarak ágok, hallgassatok, mert fölkiáltok, hallgassatok, halak virágok, hallgassatok, mert szólni szeretnék, hallgassatok, föld mirigyei, vibráló uszonyok, égi ernyő, csöndesülj nedvekbe ágyazott zsongás, atomok mélyéből szivárgó zajongás, érc szemérmű szűzek, vatta szügyű nyájak, hallgassatok, mert fölkiáltok az én fiam. Édes fiát az anyja hívta, gyűrűzve szállt föl sikoltása, szállt a mindenség csiga tekervényben, oldala megvillant a fényben, mint halak zsíros, pikkelyes háta, utakon fém só lázadása. Édes fiát az anyja hívta, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édesanyád. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te édes öblöd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hűs forrásod. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te emlékemlőd. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te hervadt sátrad. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza, én hívlak a te félig vak lámpád. Gyere vissza, édes fiam, én már mindennek neki ütődöm. Csupa sárga, kék folt a szemem alja, homlokomon a bőröm. A combom lábam szára, a dolgok felöklelnek, mint a megbőszült kosok. Szarvával nekem jön a karó, a szék, a kerítés. Megüt az ajtó, mint a részek kamaszok. A villany is rossz, megüt az áram. Eres bőrömön jön ki a vérem, mint a megdobott madarak csőrén. Az olló elúszik előlem, mint fényből való rák. Veréb lábak a gyufaszálak, a vödör foggantyújával visszavág. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Én nem tudok futni már, mint a fiatal anyaszarvas. Vizenyő indáktól érik a lábam. Csomós, lila növényzet borítja combjaimat. Láb ujjaimon csont épületek nőttek. Kezem ujja merev. Már a húsa is kagylós, csigahéjas, pikkelyes, palás, mint a régi kőzetek. Minden ágam búcsúzni készül, beteg. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Mert én csak révülök. Szikáram betölt a benti látomás, szikrázik a korhat deres szerveken, mint kerítésen lógó fagyott ingeken a télreggeli kakas kukorékolás. Én hívlak a te édesanyád, gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! A dolgoknak adj újra elrendelést, a tárgyaknak fegyelmet, szelídítsd meg a kést, a rakoncátlan fésű mutassa meg magát, mert én már két ikrás zöld szem vagyok, áttetsző, könnyű, mint a szitakötő, akinek fiam te jól ismered tarkójas állkapcsa között, két kristály alma tölti ki a koponya üreget, csak arc nélküli két óriás szem vagyok, és nem földi dolgokat látok ezekkel. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Igazíts el mindent a lélegzeteddel. A fiú ezt meghallotta, fejét hirtelen fölkapta, szimatolt tág orvedrekkel, lüktető lebernyegekkel, fülelt erezetfülekkel, síró hangra egész testtel, mint vadász nyálkás léptére, erdőtűz kondor füstjére, mikor a füst szövetében sír az erdő, vinnyog kéken,
egész fejjel fordult arra, hogy a régi hangot hallja, s érzett ekkor riadalmat, meglátta farán a gyapjat, osztott patáit meglátta, gyopárcsülkeit csodálta, s ahol lilion világi, szőr erszényű bakalmány. Futott a tóhoz robogva, szüggyel a lombot kotorva, teste már habos csatakban, fehér tajték földre csattan, két pár fekete patája, virágot sebez halálra, gyíkocska málik alatta, hűl toka szakálla farka. Amikor a tóhoz érne, ránéz holdfényes vizére. Vízben rezeg holdas bükkfa, tóból szarvas néz rá vissza. Most látja csak karcsú teste, vastag szőrrel van befedve, fedi szőr a térdjét, combját, rojtos ajkú vesszőtokját, feje agancsot rügyedzett, csontág csontot leveledzett, arcát állig szőr borítja, ferdevágatú orlikja. Fának veti dús agancsát, nyakát hurkás erekfonját, toporzékol, magát töri, szeretne már kiáltani, de csak szarvasé a hangja, amit visszahall az anyja, hullatna fiúi könnyet, nem látni fúj vízi szörnyet, hogy a szuszogás örvényben megragyognak vízi éjben virágúszonyú halacskák, budgyan szemű gyémántocskák. Mikor a víz tolla csappan, szarvas áll a holt habot. A fiú most visszakiáltott, elbődült nyakát kinyújtva, a fiú visszakiáltott, szarvas hangon búgott a ködben. Anyám, édesanyám, nem mehetek vissza. Anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Anyám, édesanyám, fölnevelő dajkám. Anyám, édesanyám, szép habos forrásom. Növesztő lakásom, nagyrügyű cseddimbom, fagytól óvó sátrom. Anyám, édesanyám, ne kívánd jöttömet. Anyám, édesanyám, sejem virág szálom. Anyám, édesanyám, aranyfogú madár, anyám, édesanyám, ne csalogass engem. Ha én visszamennék, szarvamra vennélek, szarvhegyről szarvhegyre dobálnám a tested. Ha én visszamennék, földön görgetnélek, eres kis emlődet patámmal megtörném, szarval szurkálnálak, foggal harapnálak, ágyékot taposnám. Ha én visszamennék, anyám, édesanyám, lelket kiontanám, nagy zöld legyek dongnák, csillagok ámulnák virág szerveidet, akik pedig engem bőven melengedtek, zsíros ragyogással, meleg áramlással, mint lágy szuszogással, Jézust a kis barba. Anyám, édesanyám, ne akarj te engem, bizony holtra válnál, amikor meglátnád fiat közeledni. Szarvam minden ága tekert aranyperec, szarvam minden gajja karos gyertyatartó, szarvam minden hegye szép ravatal gyertya, szarvam minden lombja aranycsipke oltár. Bizony holtra válnál, ha látnád az égen röpülni a szarvam, mint halottak napján fénylő nagy temetőt, gyertyaláng leveles kőfát a fejemet. Anyám, édesanyám, ha fölkeresnélek, téged pörzsölnélek fekete csutakká, égetnélek zsíros fekete agyaggá, téged megsütnélek szenes hús cafattá. Anyám, édesanyám, ne kívánj te engem, ha én visszamennék, téged fölfalnálak, ha én visszamennék, házadat földulnám, a virágos kertet ezer agancsággal összekaszabolnám, kitépném a fákat szarvas fogaimmal, kiinnám a kutat egy nagy kortyintásra. Ha én visszamennék, házat földgyújtanám, akkor kiszaladnék a temetőkertbe, hegyes, puha orral, mind a négy orral, mind a négy patámmal apámat kiásnám, föltépném fogammal kopor

0: Slogású pincémben, bort is csurgatok kócsagnyakú üvegekbe. Dagasztok kenyeret kőzetes ökleimmel, tudok én habos gyomrú cipót is sütni, ünnepre kalácsot. Gyere vissza, édes fiam, ó, gyere vissza! Rikácsoló libák eleven bögyéből téptem dunnádba a tollat. Sírva téptem síró ludaimról, a tollfészek fehérre átolvat mellükön, mint a haldoklók szája. Napfényben mosdattam, fölrázogattam a szalmazsákot. Lépteit fölsöpölt udvar, terített asztalvány.
1: Jaj, anyám, édes anyám, nem mehetek én udon.

Tilos Rádió. Keltakarót hallottátok. Bartók Bélára emlékeztünk, aki 130 éve született. Tovább.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek.

0: életre kelnek.
1: Nem értem.
0: Hallgass.
2: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
0: Jó.
1: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó.

napszállat, nyugat. Egy asszony rőtegér kalapban, és görbe tű van szúrval abban, akár egy képes régi labban léptet fakón a rőt kalapban. Szalagja kis csokorra jár még, habár a végső bogra vár rég, két szemében két kurta nyárvég, zalámi végben szalmiák ég. Mint villanyújság erbetűje, kigyullad olcsó görbetűje az elefántláb alkonyatban, menet mani, sőt pedikűrre, egy vérlak cukrászdába ül be habra, te ólom úszik abban. Hold banán. Banánon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Zakója ujja kréta volt, a szíve héj, száraz lucsok. Tűzoltó volt egy hajnalon, sivatag volt és Flórián. Törődj velem, mert hajlanom nincs ki elé és ki után, mondta, és zárvány lett megint. Átnézni rajtam semmi ok, és már önnünk is lupéja volt. Én így végződöm rendszerint, a héjon élek, mint a hold, mondta, és lassan elcsúszott. Gesztenyeméz. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ikrásodás a május, ikrásodik a veszteség, de ne félj, báróvá juss, meg vagy már, mint a lomb, az ég sormintája a bőrön, vedlik az árnyék, semmiség, ne félj, elrendeződöm. Zölden zsúrnak a gesztenyék, ne kérdezd, hogy mi végre, lemertük habját és tejét, tehát jó vég a vége, és ne sajnálj semmit, kedvesem. Mi műméz volt, ma mézmű. Arcvíz. Ellib bennünk, s a dolgokon mit fog az ónus égi máz? Állnak a lázas dobrokon, állnak, mint mázsaház. Zavart és nyírkos miért belül, kérded? S nem lenne hazádnak rendületlenül jobb nyelve, s mérlege, kérded? Miért a vértusok? A lábtaposta kása fölött a szentelt arclucsok, az arcvíz elragadtatása. Ellib bennünk, s a dolgokon nagy jégpuhány futos. Bagatell. Macabre. Ülök csak itt. A számban nagy lapát toll, akárha már a szárnyait, bár épp e meghányattatástól félek kicsit. De csit, de csit. Papír jött a haláltól, köszöni jól van, küld sínes kocsit, zenekarostól, paripástól, várjak csak itt, nincs félni mit. A lényeg megy magától, barackot nyom fejemre, ad pacsit, gurítójára szépen zízú, rátol, s a megtaszít a mélyvasút sikong a kacagástól, hogy ösztökélem paripájait, mókás nyalka bambit, tolboástól, és a mocit.

Nocturne KM oldalvizén. A szája árva, két morás, ab óvó csönd és elvonás, vízmélyi hosszú pá. Ezzel kezdődik el a néma hal. A két szeme Pirichius, pici, sebes és kisfiús. Pikkelyt pipál lejjebb a síkos boltú, hengergő fújtató kopoltyú, és így tovább, a hát, cipeli öt molosszusát, s mert andalgó, mert éjszaka, á ezt át mond. Mit mondana? Megállhatnék, de hát úszok, proceleuzmatikuszok röpítenek hajót adi, sok színezüst futamodi négy szám szerint. Ha legyen, s mert be kell fejeződnie, a farkán is van két szeme, mely farka ismét két morás búcsúszkodás, vízmélyi hosszú pá. Szabó Lőrinc. Ó, sebes andalgót, alamuszi hengergőt, futamodi ókat mond, de a szeme nem mozdul, didereg a varsában sebes ó. Ó, puha félholdnál öleli az árnyékát, tovasot a lakbőrönd, utazik a szív mélyén, teli-teli ikrával, puha ó. Ó, picit ússzunk hát a fasot a félmúltban, futamodi gyepposztó, babakori klotnadrág göbődik almuskán picit. Ó, ó, mama, szálkából fakanala megfúlunk, kiveszik itt torkunkból, bereped a sírástól, kenyeret a héjáért, mama, ó. Ó, suhogásából kirohad a beltartam, kiveszik a bordákból, mi az, ami konkávex seleli a formáját, suhog, ó. Ó, mozi, alvat vér, csupaluk a gyöngyvászon, krimi van a mellényén, megölik az ikráért, lehetelet cápává, mozi, ó. Ó, morajos halk hang, zavaros a tenger mély, mit iszik a Müllerné, futamodi sebbenzint, hova fut a torkán át, moraj, ó. Ó, gumiszáj padlás, de a szíve száraz jég, mi marad a nyelv húsból, ha a fog a rákcsapdák, ha az agya kaucsukká, gumi, ó. Ó, soha nem lesz már nyugalom ez orkesztben, szükületi karmester vezeti a főpróbát, bikula a trombussal, soha, ó. Ó, stora halszíból viszi haza mátkáját, nyaka, füle, véres csík, iszamos a holdfénytől, püföli a nászasztalt, stora, ó. Ostoba nokturzás kikerekül éjjévé, vízizene szájzárból, ide-oda bádok tű botorog a túltükrén, stova, ó. Ó, lika hálóból kifolyik a belkántó, de a szeme rajtad van, de a szeme szájállás meregeti csillagként, likacs, ó. Ó, hova tűnt el hát ön, aki a ókat mond, ez a fura pontyornú, kireped a burkából, hova, hova, Morgenstern, hova, ó. A csorba kert. A kertből vers lett, s még a vers él, e kert erősebb lesz a kertnél. Csorba győző. A csorba kertben bolyhos délután volt. Aludt talán a gazda, és a fák valamit éppen tárgyaltak az éggel, ősz volt, hiány, és nem híja semminek. Nem volt kerítés. Bárki kompilátor bejuthatott, ha éppen kedve volt egy versre való kertet lopni tőle.
hisz nem kifosztható, mi adva van. És mégis, mint a slaug vagy körte tolvaj, úgy ácsorogtam ott. Kölcsön veszek, gondoltam néhány szétszórt kerti holmit, mitől lett vers a kertből, megtudom, és mitől erősebb hát e kert a kertnél. Leskiccelem magamnak pontosan, a mintázat hogyan lesz szerkezetté, a vadméz napsütésben lomb és ág miként vetül kavicsra, földre, őrá, formája így és terjedelme úgy, területéhez képest mennyiszer több. És akkor lesz egy prima raszterem, a többi zsákmány belegöngyölöm, majd hazalopom, és belőlük lesz a mű. Egy nagy ponyvára kiterítem őket, elbíbelődöm vérük napra nap, addig pászingatom, csoportosítom, mi tartozik, hogyan, miért s mihez, míg átdereng a napsütötte formán az a kert itt, és versé összeáll. Vagyis, gondoltam, nyűvöm szépen addig, míg új széltéhez ismét mélyen nő. De nem nőtt. Semmi sem nőtt. Kirakózni kis kompilátum, tisztes plágium hevert előttem, bármi olvasattá, ezer másikká összerakható, de műanyag csak. Zizgő pálca mágia, nem kert, csak kérgek, rostok halmaza. Még ha egészét, mindjét ide lopnám, ha minden színét is, csak színtelen makett maradna, pontos és idétlen, idő nem volna benne, telt idő, a titka nem, a belső nap sütése, a tér, a távlat, az a 75 duplája épp saját időmnek év nem, mit ünnepelni alkalmamban áll. E kertet el nem tanulhatni tőle, a többiét, még egy alkalomra sem. Az ember érik, s rájön, hogy hiába, a telt anyag mögött a szerkezet nem lesz övé, a kölcsönt vette kölcsön, hát jobb, ha mindent szépen visszavisz, s egy cédulát ír, gazda, Isten áldjon, a több te vagy, és több nem mondható. Utánzatok. Bertók Lászlónak a hatodikon. Tologatok egy vonatot, te raktad le a sínjeit, s ha épp az izgő sín vagyok, te futsz át rajtam, mint ez itt, e kattogás, iram, ez itt. Utánzatos tél, ablakok homályos menetrendjeit átnyálazzák a csillagok. Nyolc szótagos viszonylatok érdes, heges térképeit tapogatom, mint a vakuk a kintornadok bütykeit. És mire a vers megérkezik, bőrrel hallom a dallamot. A dallam síkos rácsai, ahogy az új begy körbe jár, mint a szúrós karácsonyi halacskákat pattintanál. A mindig egyszer is talán körkörös irányai, a struktúrák mélyén a nyál egymássá föl tud oldani, de önmagát forogja ki, mikor a nyelvigér a száj, a beszéd buborékjai a szájpadon mind elszivár, és ott van a vers az asztalán, kívüle nincs mit mondani. Parte cédula, Pákulic István emlékére. Emléke nyelvíz, versorok kátrányi szívporillata, apró képekben otthonos derű szorongás, egy szoba, megdobbanó vörösborok, egy füstös mézes délután, mint a dió, csörög, morog pár kézirat az asztalán. Emléke hosszú alkonyat, vízállás Pécs és Paks alatt, a túlvilágon a Duna, úgy aznapi, hogy végleges, akár egy parte cédula.
Ikebana a túlvilágra. Az ihlet megbocsátja a verset. Koncz István. Nagy házban nagy iroda, por, amolyan nadrágbarna por, sejem sakál álomból hátravetve. Áttetsző kvarcbogarak, opsitos törpe tolongás a szusszanásnyi léghuzatban. A fotelekből kilóg az idő áthuzatlan. Talajt akartam írni címnek. A lomaföldi felröhög, fel sínautók és sönkutyát. Valami hahófélét visszakiált, széltalan idegen a nyár, a végtelen párhuzamosokról. Ha-ha-ha, mondja, ha-ha-ha. Délután 3 órakor. Nagy házban nagy iroda, bor, valami érdes ködlikőr, üvegpupilla, mentafű, puskagolyókék poharak, elszáradt angyalok műszemei kéken a szürke likőrben. Fényes simítású tája pamlog, a zsíros hajdanán szatén. Kies vidék, visszafogott ütem. Plébánia vagy osztályterem, valami szőke, tájszomorú bor és szikvíz jár dünnyögve föl le. Az egyik csígerül papol, a másik szénsavával oktat. Lepke és bánat úgy kopogtat, mint aki hazatért. Kopog egy öreg asszony lepke tapsa, akkor a taps, mint a két toll, pihekarambol kék kupolában. Látom a fán a baglyot, papagáj szerep csak a visszhang. Halott medrek közt vérzik a fogam, dadog az álom, száraz virágzat. Ikebana a túlvilágra. Egy lopott kádé, Magos Györgynek szívből. Ha 50 éves elmúltál, egy éjjel egyszer fölébredsz erre, s eltűnődöl, hogy 40 év vagy 50 áll a versben, s hogy bármi álljon, Jézusom, kiírta, mint akkor pont nem volna mindegy. De épp mert mindegy, fölkelsz és mezítláb átmész, ahogy a csillag megy az égen a könyvespolchoz. Persze, Kosztolányi. S na, hogy 40. Bár mi az a 10 év? Az idő tömblekvárja oly drabális. Egy frém az sokszor hosszabb, mint egy év. És ha erre gondolsz, rögtön arra gondolsz, hogy el kell szívnod még egy cigarettát. 40 körül jársz, vagy volt 50 is. De ez most fontos, hogy mi az a 10 év, ha percben számolsz, persze sokszor annyi, vagy pláne frémben. Ez izgatni kezd. Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán, kigyúrt kozákok lágy debilje pittyeg, a szeles Bartók Béla rossz bazaltján, vagy átnevezték, egy taxi épp bedübben. Minden zajról tudod, hogy mit jelent. 3 sem múlt, mint hogy a stúdióból mennél volt épp haza, s még átsorognál a föld, s a csillagok közt egy parázsnyit. Tehát a frém. A frém, hogy osztható-e, s hány másodfrémet ver egy porszem szíve, s a másodfrém, ha már a frém a másod, szóval mi az, mi osztogatható? Talán a frémség. Itt kicsit megállnál, eszedbe jutna egymás semmiség is, hogy miért a mértek ott, hol frém a mérték, hogy miért szöszöl az ember eltökélten szénás szekérnyi magnószalagok közt valami furcsa gombos tűzajért, hogy oka van bár, s ez van céljaképpen, mégis mi végre?
s mi értelme van. És más ilyesmik. Kissé vág a szélük, babrálsz velük, megunod és elejted. Még bús se vagy, csak józan és figyelmes, már-már nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz és visszafekszel, majd megint előről. Ha 60 éves elmúltál egy éjjel, ha 70 éves elmúltál egy éjjel, ha 80 éves elmúltál egy éjjel, bár végig kell majd gondolni egy éjjel, hogy egy éjjelbe hol fér ennyi év. Tandor írt vers. Kedves Dezső, ki mindent Tandor írtál, amire szó volt és lett volna rá, erdőnyi fát ki nyelvvé géppapírtál, ahogy a nagy Reimerling mondaná. Kedves Dezső, ki ennyit írni bírtál, a mesterünk vagy így és úgy, naná. Te Isten büféjében dús papírtál, el sem bírná, ki körbeordaná. Hát körbeállunk kiskanálni szépen, kedves Dezső, hisz áll a mű középen az ismerős és titkos tandarab. Felnőttünk rajtad, mintha nyelvkovászon, lobogjon néked 60 rőfnyi vászon, ki egymagad vagy nálad tandoribb. Köszöntjű. Egy hanva hulló februári est, mely holdas is, sőt lesz még több manír, s ha hív, mert felhív Szigeti Laci, az ember, itt én, naná, hogy megír, ja, nem lesz versezetre rest, s mint 50 tagú fúvós katonák, e köszöntjűvel szépen fölmasír. Mert ez esetben mondjuk mondatot meggondol az, ki, s meg hatán idéz. Jön a tavasz, e kosztolányi déz, a nyak körül a szél elsálladoz. Sejmelj hazám, te, tömpe ormokon, kinek ajánlom szirt tetőn delel, 50 tavasz déríti föl legott, de baj talán, ha ősz egy üstökös. A nyelv, mely benne művelőre lel, csontig emelhet néki kalpagot. Eszterházi Péternek. A fánk körül, hol elprusztozgatunk, es, majd egyre több a morzsa és a tunk, té, mely átaranylik rajtunk, általunk, míg meghalunk, majd egyre többször hallgatunk belénk, há, szívszaggatásunk, fonnyat kebelénk, a múlt, amit már mind kizsebelénk, zé, reánk tehénk, Y, s még halk konyakkal futtatott teánk, P, tükrén az égből bámulunk le ránk, E, hogy ott ülünk, T, hogy sívó porcukorral eltelünk, E, s a lomha felhők elszállnak velünk, R, mint könnyű fánk. Réz a Duna fölött. Sokáig nézze Réz Pál a Dunát, hogy hallgathassunk Réz Páli dumát. R. Efrén. Ki vízre lát, az jó sokáig él. Egy víz fölötti hosszú nyári dél lassabban hajlik farkas rétre át. Vígan tűnődjön rajta százig el, hogy 70 év az sok, netán kevés, s hogy bizonyosság versus kétkedés az égvizében egyként ázik el. Plafonján este fények fussanak, ha lába fáj, ölükben fürdessék meg a szirén barbi villanyhirdetések, e rakpart szert ez izgő hussanat. S ha bár kívánja mind pokorra tán,
ne fogjon el a rézi asztalon a flotta képes kézirat halom, papírhajókat gyártson holmi szám, ki vízre lát, az tartson armadát, s ha már nem ír, hát legalább beszéljen, s egy szó mint 70, jó sokáig éljen. Alaplap. Mészöly Miklós halálakor. Csak mint egy táj, mely belém olvasódott. Csak mint alaplap, granulált egész. Egy húsvér térkép, földabrosz, vigasz, csirketoll, hószag, nyelvszag, puskaporszag, vérsült vadászok, melltartók, egy ország, mint éltető is szép reménytelenség. Azt kéne megköszönni, hogy volt, s csak úgy lehet, lehetne, hogy leszünk. Rókatárgy alkonyatkor. A róka az róka, az róka, az róka. A rókatárgy, hogy menekülsz, a luftod és a laufod, zsombékra ülsz, vagy lóra ülsz, a rókatárgy az az, hogy egy rókatárgyban mennyi vér, egy rókatárgyban meghalok, mit ér a nyurga, könnyű prém, mit ér a bordalok. A rókatárgy egy fragzakó, nehéz étrend a mellén, a rókatárgy fagyas, fakó felhők egy őszi kelmén. A rókatárgy szivarhamu, hanyag lukaktól ékes, eléggé rongyolt állagú, éppen úgy partiképes. Egy rókatárgy mit is mutat, mellén zsebében óra, méri a szőlőpartokat, és vér csorog le róla. A rókatárgy az őszi nap, idő és tér tudója, a pontos lomha alkonyat órása és szabója. A rókatárgy az őszi ég lomposka lobbanása csak, kopott reverje zsírral ég, mikor a szőlő lángra kap. A rókatárgy egy szélcsiszolt, szélseprett sonkanadrág, mint durrezüst, csizmára tolt üleppel rogy le majd rád. A rókatárgy alant repül, kötésig csizmaszárba, s a éjj vad vértóba gyűl, vértóba lóg a szárnya. A rókatárgy egy kürti nyál, köhögve és zokogva a csókos száj két oldalán lecsorgó részborotva. A rókatárgy, hogy frakkot ölt, és ritka már ha nyelvet, hogy fél, ahányszor újra tölt, sűrűn kér engedelmet. A rókatárgy a melkasán kárpáló körme, karma, a frakk alól kinő a mál, akarja, nem akarja. A rókatárgyban mennyi bor, és mennyi másnapos vörös. A rókatárgy a férfikor, s hogy éjszakára eltörök. A rókatárgy, hogy elnehéz, mikorra könnyű volna. Hiába némi elmemész, ha lomha, lomha, lomha. A rókatárgy apró kacsók csontroppanása mufban, hogy már a lusta puskacső elől is földre puffan. A rókatárgy egy rókacsók a föld meleg hasára, a rókatárgy szőlőkacsok szempilla vakkanása. A rókatárgy, hogy megvakul, csarlóból sajttá már sose, szembogara ravaszul kiképzett új hold hűvöse. A rókatárgy egy villanás, egy puskacsővel írt tükör, a látványt rakja össze más, a szél söpörje föl. A rókatárgy a csönd, a must, gerezna és vidéke, bor és hamu, muslinca füst, a lőpor könnyű béke. A rókatárgy az alkonyat, a dolga végez lóra száll, porban a gyöngy, piros fogak, vércsík, és rókaszáj.
kis őszi rádióvers. Balassa Péternek. A rádióban nincs adás, reggelre vers kell, hát legyen. Fáradtságát csavarja át, mint potmétert az éteren. Húzza a föld veszélyesen. Vizes kabát a kedv, mi támad, de 39 évesen tud némely rutinériákat, és csukott szemmel teljesít, ott belül vak van, békalencse. Öngyulladásig préseli, s a kegyelem ezentúl csak szerencse. Eszi a föld az őszt, eszi, rágja fehér botját, a tollat, húzza a föld, s már-már hiszi, ha térden áll, el sem botolhat. Húzza a föld veszélyesen, 39, az néha szinte 70, egy szonettet talán megír, teli az ősz vizes szonettel, egy bőrönt komposztált papír marad utána, s egy szünetjel. Irokéz, űrlap csupán, nem távirat, s a kottalap sem én, uram. A tollazat sürgönyve drót, és adnotam göcögteti a távirót egy fecskeraj, s bár fogvacok, hisz néha szúr a fecskemész, és félrever, nyers kotta még, morzsárium, nem én iram, csak morzejel, ügybuzgalom, hogy félrenyel. A türkiz ég, mint könnyű nyál az indián partedlién, elmúlt a nyár, nem sírok én, de írokéz, a sok fecsér szleng nem suhan, az őszi ég már extra lights, s elmúlti field prompt 40 év, mint kotta még, csak drótozat és némi toll, nem én írom, de távirat, kevés, uram, duplázható. Őszi Hedvigek, Trágyali. Hedvig napján a szélre, holdra volhatna, még sincs szép szavam. Ki a disznószart viszi, hordja, annak nehéz árnyéka van. Szívében vagy sertések ülnek, s a caplat Wiepersdorf felé, csizmája orrán úgy vegyülnek az égi fény s a trágya lé. Mint útban elhányt modoros hangzatkám, egyrészt csiganyája, másrészről múzsám tündesája, s midőn a durva traktoros, a körmös éjféllel reája, engem folyt meg a rátapos. Vadászhímzés. A blondel, erre hírhet dúska hely, mind bűre sziszen tükrében beretvád, az őszi ében vértolult kehely, hol minden nyikhő londinér eretvág. A kaffád gróf és bárók főzetik, kepednek ott a nadrák és zekék, merre szíván a hús vad gőzeit sikolytoznak a szobaőzikék. A pisszoárban bazdű vadkanuk, bár sliccükön csak véres szőr ragyog, egy lepkeért a holdat felverik, s elvircsolódván fényes reggelig, nyakuk körül a foncsor zúz nyakörve, ott lógnak fejjel a törött tükörbe. Faul. Magát, ha olykor összetuszkolá, miért kér engedelmet Istenem, e porhüvely, ha csálén engedem egy maszk alól, egy másik maszk alá, s miért reszket, mint a nyírkos halk faol mélyén a mérges húsú állatok. Akit legyűrnek fütykös bánatok, vagy bugykosába gyűr az alkohol,
az birkamód miért engedelmekeg? Hisz így vagy úgy, de egyként meglakol, ha alkohol, ha mélakor beteg. Rossz önrugó, kit önrugója nyom, egy elsovárgó, lelkedő barom. Bocsásd, Reá, fertőtlen felleged. Hula hopp. Hallom, mondád, a halnak nincs hazája, nem köti könyv, veranda, szilvalekvár, hogy élethosszan zérót mond a szája, s hogy nincs is szabadabb a halaknál, hogy siklik, ám nem ősi rögbe siklik, s nagy hulahup csak éji éneke, bikkelyzetén a küllők, fisbiciglik merő hideg vér, oxigén zene. Holott a halban nyári szív telel, nem árul ponyván szívszódát darabra, hanem béfordul dobbanásival a fennezüst alá, a mély iszapba, hol pontosan, mert némán énekel, itt élned hal. Teremőröm, sziasztok a kályhám propán és bután börög, s ott gubbad bennem dőre hév sóhajokkal őszi délután múzeum lelkem buzgó teremőre. Rángad bévüle bősz oráng után, zablátlan kedve kicsorog a kőre, s még én legyek a lupanárja tán, bennem ugorjék septén rá a nőre, a blondelben is pucérban levőre, mely lóg a húsban természet után, fél homályomban, hájban és keretben, épp nem rikoltja bennem, hogy előre, sziaszt a közben, míg én hőg után alatt guborgok, őre áll meretten. Oldas kisolló. Látományimra semmi ok, falam vad tölgyfák mancsa pedzi, hiába párba és birok, e morfi rém elmém kikezdi. Ó, árnyak istennéje, Hedvig! A szurtos őszmély papírok alól a lélek nyirka meddig fölér ma, játszódván nyírok belőle medvé, cisszen éles, holdas kisollóm. Úgy bírok csak ó, nedih meglenni édes, mint árnyátéki mártírok. Vám, ennyi kell a szenvedéshez. Ár, olló, játék. Ősz, nyirok. A hattyú és a szú. Az ember végül, kövér vagy sovány, pucája jégbe hűl vagy fönlobog, előnyereg a Szent Mihály lován, felejtés ellen szemfedőn a bog. A hattyú, mely tán benne barcogott, ki sem köhint a kormos szárny alól, s mi rózsafényben hév tüzet fogott, a szent poézis fészke már csak ól, peshet odó, mely régtől tart lakót, s nem elvert grófot, űzött herceget, hanem a szút, ki buzgón perceget, s egy nap föláll a gyászos satnya porból, leporol térdet, könyököt, zakót, s kikéri majd legfő részét a torból. A vaddohány. Harisnya barna gyapjas csónakok Hedvig napján a réteken. A vaddohányok, vad kisasszonyok, eveznek vőlegénytelen. Befurcsa hely egy vaddohányi sajka, betelve van harappal, szenvedéllyel, miképp az angyalok nagy ajka, kik holdas kacabákban rínak éjjel. Elülnek pudvás őszi ágtövén, szép sejmük dérrel eldidergetik,
és téli vőlegényük megjövén, mint birka ollót, halkan szétteszik, és megint előről. Így jár mind a hány, a vad dohány. Gázolaj. Hedvig napján erős dohányzom, kátrány magamban gubbadok, csak elnyelem, ki nem bocsájtom, mint bányattó a csillagot. Szegény szívem, nyirokba gázol, vak hold nyirokba, s bármi ez, legmélyemül nem is hiányzol, és nem foghatlak semmihez. De ha az égnek kutya nő, hol hajdan ágak volt, ere az éjidőn a rekkenő hűs gázolajban feldereng, mint vadlibák szakálla leng, ölednek csípős kendere. Ártány és szerelem. Ahol a hibban titkok égnek, száj arról úgy se szólhatik, minek kell nékem több elégnek, mintha a sertés jól lakik. Sötét likán a rongyos égnek nem látok csak az ólakig, mi végre akkor szenvelegnem, miért tiszta alsó, tiszta rím. A Hedvig napi fellegekben körülvesznek a disznaim, Mondshine azt meg nem perzseli, körmöm törött, szívem süket. Egy brandenburgi berzsenyi, vakargatom a szőrüket. Egy hosszú kávé. Ma ősz van és vasárnap, avarszag és dohányzom. Az asztalkán fajanszban még gőzölök az égbolt. Egy öntött vas fotelben ülök a cifra balkon, kavarva hosszú kávét. Míg végre lusta tükrén eloszlik, és bedrappul, mint kondenzált ökörnyál, a kedvem égi mása. Pedig szép itt a herbsztág, ahogy körülkeríti, mint birtokát a gazda, a parkot és a kertet, hogy majd planíroz ásat, és térre házat épít, zöldből és vörösből, ahonnan úgy hiányzó. Hisz csak neked, ha egyszer, ha egyszer még, neked csak, valami házat, allé, napórát lusta tűvel, hová a hosszú árnyék magát befűzni boldog, s szakad zakong zsebébe a forró őszi holdat, bevarja éjszakára. Tejút. Öt égtáj sarka gyúl ki épp a tankok tompa homlokán, mikor a restiből kilép egy kisgyerek. Loncsos medvék a síneken, a békeharcnak menni kell, talpából dől a gázolaj, hernyúja bőg. Az üllő esti táj fölé a holtsarló és kalapát csordítja fáján és vasán rőtt tejfölét. Lábára lehajtja tehén, egy kanna sputnikot cipel, habzó éggel a tetején, a sör, a tej. A füles kanna kék acél, két kézre fogja, s szárnya van, lóbálja varjú vilmosan, kis bajkon úr. Mint egy lakatban, alkonyul, csörömpölnek az estikék, róló zörög a restié, és lezuhan. Az állomáson vasra vas, folyik a sürgős bevagon, a helyőrségi zenekar Kubát nagyon. Taszáron túl ott van Kuba, szájsarkában rakétagöb, USA-nak meg kell halnia, áldott a rög. Tud-e a vasút eszpanyol, páncélvonat hét éjen át, a tenger lábához hajol,
Hruscsovnak úsznia. Tűzoltó leszel, vasutas, Lenin, ki csak népének élt, a szabadság nem alja nép, és Kossuth is. Nehézkedik a bamba lé, forgatja körbe óriás kerékgyanánt a kisfiú, hogy zúg a plé. Pörög a csillag miriád, pattognak fent a nitszegek, úgy szédül, mint a részegek, horgany, te bád. Forog vele a nyárfasor, jó Sputnikom, repülj, repülj, s a jő az éj, se tej, se sör, csak épp a fül. Három bárzong, két trotli kéz, s bár mannikűrre futja, elmúlt a múlt, hol tíz sovány agár, ma már az új, csak lusta póni kutya, és csak tapirgál holdas éjszakán. Még szebb jövőbe szágult Pink Mariska, ágyő, ágyő, kis traktorista lány, ha ráz a vasbak, büszkén rázza vissza, és élvez még a traktor is talán, mert bár zsebében másfél munkaegység, a kis szíve az mindig mást akar, hisz ifjú még, és benne a sebesség, a száguldással sétál, karba kar. A Montmartre-on abszinttal, kalvadosszal tölthettem volna még hány éjszakát, de eljöttem a négyes villamossal, hogy bámuljam a hajnali blahát, s leéljek itt, rossz presszó, rossz zenésze, ahol az ősz, e tonnaszám avar, e könnyű árva trágya tengerésze meg annyiszor pöhölyként felkavar. Megforgat, és levág a sárga földre, ma erre rángat, holnap arra lök. Elhullott lombok rácsát járja föl le, mint kotta rácsot részek dallamok. Rutinglitang, egy zenemasinista, protkói gája füstben nyekteti, a köhögését kátrány veri vissza, s két keshet hangfal kontrázgat neki. Szép Pink Mariskánk szájjel hattyú szárnyan, öntött vas hattyúnk űri hamutal, mint falka csikk az öblös éjszakában, ugat, szorít, és piszkosul kapar, és így tovább, a szívvel szorulásig, taknyába fúlít minden dalszöveg, egymásra csúsznak máslik és a fáslik, s ez így lesz már, míg meg nem halsz, öreg. Notesz. József Attila öregkori versei, Firkák, keltezetlen töredékek feltehetően 1960-ból. A Notesz Acél György hagyatékából került elő. Fedőlapja és korábbi sorsa ismeretlen. Az illatos tejából száll a gőz, szegény J.A. most hátulról előz. Rosszog, törik, ha kaparom, csak áll és fáj, és nem csorog, mint teli tölgyű, vérbarom, farom, öklelet, mi lehúz a karom. Aranyból csörgő aranyrögelet, a púpozott kanál a mézre nézve annyi, hogy megöregedett. E március középi este nagyon öreg a teste. Egyszer kilestem, tehette volna, és nem hagyott el engem. Most már
minek. Többé magam nem rombolom, és mint amolyan haszonállat is, enni-inni azon átkap, az ólajtót rám gombolom. A nadrágomra nem kell szíj, s papucs cipőmre sem kell fürge pertli. Bent megyek ki, ha ki kell menni, hisz nincs hova fuss. Úgy élek itt a jó külön szobába, hány éve annak, mint akit itt vett ki a bába, és itt rakott hűlő, meleg hasára szép véres édesanyámnak.

szanatóriumban szépen lakom. Gondolom, hogy jó legyek. Körben a budai hegyek, s nincs rács az ablakon. Mint nyakkendő tükörbe kéz, a ujja görbe is nehéz, köréje hurkolja korát. Kucsinozzák a vacsorát. Kis nénikék a sírokat, mint a moslék elsírogat. S úgy hull alá, mint rácsai közül a virsli húsba lőtt csacsi. Tetőt mutattam nékik, és rühött, dühöngtem is. Mondták, megbölcsülök. Ha még az elvtárs, bár a trágár, mégse erősebb a pártnál. Eredterügy, ribanc legyél, ne légy, csecs, eredj virág, szalonna légy, ne mécses. Kemény dikód, e dúsan bőrözött, nem keres, mégis rád talál az oltalmazó, gondos őrizet. Hát miért remegsz, mint tejben a halál? Fekszem, mint arcára borított éjjeli szekrény. Jaj, ma ne sok! Meg miért naftalinoztatok engem? Ha eljön néha a Gyuri, van kaviár, Ramazuri, kezet fog, dr. Rámpai, közöl, s kihez közöl? Jó lenne néha taxival a Svábhegyre, hol Bambival öblítném Bamba délután a nyálam és a szám. Talán egy elvtársnő is jönne. Szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám 10 ujjamat, s a pizsamám halkan szájába tömném. Talán egy elvtársnő is jönne, szabadnapján galléria gyönge paruliára hajtanám a homlokom, és még a szám zsávoly mellén leföl karistol, megoldozná övén a pisztolyt, s úri kedvében beleölne a forró főhadnagyi ölbe. Íme hát végül újra Pista, egy karbolszagú kicsi kommunista. Nézem az öcsöm. Nem nézem. Szőrös ősz avar, reterált nyár kertvégi mása. Köpet, tükör, már nem zavar. Borotva surranása. Az örök rend, keserű mandula, mandula. Gyomromban mind a kínóin, ne neves szegény

falucska állomásán, széles farával betolat, húzza a kását. Piros szemébe tűzve mesztelen, míg brosúrákat böngész és makog, ötújú sírós csillagon világol. E villakertben, hol kísértetem a Zsdánov allé szontyolt havasán, elkél ma még a sapka és a sál, míg nyúlt kabátban sétámat teszem. Tapsi fülemmel takarom a szám, s a nő a fogam, magamhoz fenem, de kurta farkam, édes Istenem felé csóválom népünk tavaszán. Fölém s alám, tarfáid marka nyúl, fehér a törzsük, hogy ne rágjon nyúl, jaj, nagyon könnyű, engedelmesen, és nem kell többet villanyozni sem. Önnön, beszemmel, engem óv az állam, hogy kérgét el ne rágjon. Ma lágy tojás volt, mintha egyszer nyáron a nap s a hold remegne egy kanálon a zöld hajnalban, azután lecsöppen, kenyérrel és ketchuppal. Szép ifjúság, ha távolról felött lesz, csak úgy, mint kócos fuldokló a mélyből, ki nem tudja még, hogy az oxigén öl, s hogy jobb egy kája, benne lom, ha széngáz, és jobb, ha békén lábat lógáz, mikor az ember ül, és 55 lesz. Mint a szamárnak, hogyha bőg is, szürke bőre, nyilván budánol, lombok közt gugol, s nincs gondja nőre. Kinyújtja érdes, dallamos, a sváb egyik a villamos. Hány még árva jéha, ha mind a halál foajéja. Nyikorgó kocsikán csöre, bebetolja a vacsorát. Hogyha ennéd, és térdeire rácsorogna gyengét, de azért csőre. Miért gördül kicsikém a szád? Mint a folyam, ne tanfolyam, legyen olyan. Ne aktatáska, bő, de sás, ne sáska. Esténként molyból és gyapjúból van a testem, ágyékomban a vágy csak lappat, zsák, puha korpa. Épp rebbennek a molylepkék, ha kinyílik az ajtó, s remegős tejbedaráthoz lópörkölt el az asszony. Megmondták, ilyen állatot elvtársnő sose lát már, vérbirkát sose lát. Hát van riadalma szegénynek. Oda óvakodik mellém, csécsi szalonna az arca. Lomha pucája kigyullad, cöcöget, hát ha nem alszom, pedig én alszom, mint holtak, téli kabátok. Ekkor halkan, vérveresen bekotor pizsamámba, s megmarkolja a húsom, mint etetéskor a korpát markolt, aki nemrég Orpad falujában az ólnál. S bambán, jóhiszeműen pergeti ujjai közt, míg felcsap a rongypuha árnyék, szétmálló szövedékem, s mint a kicsin gyerekének merne vasárnap, a kondér legsűrűjéből méri ki nékem ilyenkor a kosztot. De ha visszaölelném, belelőne. A szelíd szürke pobjedából az én kihízott disznó szeme bámul. Mától nem ér el az összes

rója fel hibámul. Töpörtyű tesz töpörtyű. Már megértem. Szépen. Belülről. Mióta itt vagyok, nem jönnek értem. Bár nem hagytam fel még a húsevéssel, kanállal leszek, nem villával késsel, mint vérmedve, kit rágnak a molyok, a vénségemre megkomolyodok, odahagyom csupán, de nem vetem le, nézzetek loncsos régi szvetteremre, szemem helyén a gomb vidáman ül még. Hát mi elől is menekülnék? Ó, kicsikéim, rövid életük, majd moly leszek, és elszállok velük, mintha cseresznyefa hamuban repülnék. Kitéptem, elfogyott. Tárcsalomb. Képleírás krumpliért, egy Szécsi Magda képre. Akár egy mozgó képregény gyufásdoboznyi házai, kattog a vásznon fényre fény, teher, személy vagy kertmozi. Futnak a fülke ablakok, pereg a filmragyás sötét, filcpuha holdak, laknapok, szurokmezőben tarka rét, tenyérnyi földek és egek, világ, mely folyton elgurul, textil mintán a rétegek, széjjel választhatatlanul. A képen számos tarka jel, hajlat, hurok, fog és kerék, ha van közép, tán így terel közép felé a tarka kép, s ha nincs, hát nincs. A hűlt helyén a tárcsalomb elforog, egykedvű, forró tengelyén futnak le tarka jelsorok. Aviatikus vers Kejés Aranka Máriához. E szöveg hitelességéért nem szavatolhatok, talán valódi, talán nem. Alig, hanem a legjobb Csúszó Sándor terminusával valódisítványnak nevezni. Az idős hölgy, akitől a versmásolat származik, a következő levelet írta. Kedves Parti Nagy Lajos, önnek írok Jelenkor című laphoz, kivel több levelezésben állottam, ha emlékszik, mikre egy vagy kétszer írott választ, többször nem, melyekben inkább lebeszélt vers írásáról, mint biztatott. Ezt én nem vettem rossz néven, ezért is fordulok önhöz más, bár vers írással kapcsolatos ügyben. Ezúton nem egy saját költeményemet küldöm el önnek, hogy legyen segítségére publikálásban, hanem egy élő irodalomtudományi személyét, kiről véletlen folytán hallottam Magyar Rádióban. Az illető neve, ha ez önnek mond valamit, Csúszó Sándor, kiről jóleső érzéssel hallottam, hogy a magyar irodalom egyik jelese és elfeledettje lett. Szeretném közölni, hogy ezt a személyt, amennyiben nem tévedek, én, illetve családom egyik tagja futólag ismerte. Szegény és azóta bőven elhalálozott édesanyám féltestvéréről van szó, ki született 1916. március 4-én Sárbogárdon, és háztartásbeliként 4 polgárival a háta mögött halt meg 1961 évben. Én hajlamaimat az amatőr művészethez aligha nem tőle örököltem, ki lelkes pártolója volt művészetnek, s hozzám hasonlóan ismert írók, szerkesztők egy vagy több soros leveleit őrizhette tarsójában, kikre most nem térek ki. Ez az én nagynéném, Kejés Aranka Mária, kinek hajadonsága fölötti bánata otthonunkra rányomta bélyegét, hol vélünk lakott édesapám, ki posta tisztviselős önkéntes tűzoltó volt kegyelméből. Ő rá, kire inkább nem sütött nap, mint igen, érthetően nagy hatást tett egy rendkívüli esemény. Egyszer
Talán a véletlen folytán, talán nem, meglátogatta őt egy budapestiesen öltözött, kissé palócosan beszélő fiatal személy, bizonyos Sándor, ki egy csalló közbe elcsatolt ismerősünknek hozta üdvözletét és kézcsókjait, és kivel majdnem tüstént irodalmi témákra terelődött a szó, mi nem volt idegen házunktól, és kivel utóbb édesanyám beleegyezésével sétát és uzsonnát tettek. Én 1933-ban a történtek során 11 esztendős voltam, s határozottan emlékszem ennek a bizonyos híres csúszó Sándornak sárga cipőjére és égnek emelt kútfúró tekintetére. Továbbá hegyes álla volt, kutatóknak ez talán mond valamit. Hogy mi történt felnőtt nagynéném és ő közötte, az csak részben tudom, övezze egyelőre homá és három pont, amivel nagynéném titkos füzetét bőven teleszúrta. Annak dacára, hogy ezt az esetet sem a követő napokban, sem további életében előttünk szóba nem hozta, és rá a feledés, mondható fájdalmas ténye borult. A rádióadás vételekor az ismerős név hatására vettem kézbe nevezett Kej és Aranka Mária emlékkönyvét, és benne meg is leltem egy szép és igenis hagyományista költeményt, Csé Sándor aláírásút, mely kék tintával, valamint kifogástalan betűkkel íródott. Ennek másolatát küldöm el ezúton önnek. Az eredetit, mely birtokomban van, őrzöm, válasza és főleg irodalomkutatás reakciója esetén megtekintésre bocsátom. Ezennel zárom soraim, mit önnek is szívből kívánva üdvözli, özvegy Kanalas Béláné Puszta Szabolcs Damjanics utca 43. Melléklet, egy darab vers másolat küldemény. Ah, mely homály borul a lanka táj, láng fallosával szerte kaszabolja, mint varrógép, amely nyugodni tér a dús szívet, mi balja hajlatán röpül az útporában, mint a vér. Feledve szűk, kinőtt artériát, kiárad, mint ártéri rét, és spriccel az, ha kell, ha nem. Ha mosdótája nem leszel kebel, a vándornak ki jobbodon honol, hanem csak mély és hanveder. A kárpitot a pusztai kutyák már mélabúsan megszaggattaták foguknak nyálzó tűivel. Mi által nékem ő üzen, így szaggat engem meg a szép, mi vetkezék és öltözék. Én eltűnök, midőn vagyok, nyomomba bottal verhetel, habzó vörös propellerel, mint napfény, amely áthatol és ütlegeli felhő kuvaszát. Bennem dugattyú sűrül és higul, és minden fekhely műtő asztalom, és sebesség a vacsorám, bárhol vessem ki horgonyom. Belém egy aviatikán operáltak B robbanó motort, egy aeroplán sétál jobbodon, akibe röpke lány, belé karolsz, siszed, telész a szárny. A sétanékem nem kenyér, vadabb tempó a falatom, nem kuglóf, aztán kakaó, kit látott Párizs, Makaó, annak bár földig ér a láb, az folyton légi útra vágy. Hazudhatok, de csókom nem hazug, azt vágyak acél öntödéje öntötte súlyosra és nehézre, hogy lassan el se bírja pillám, ha rád néz két kokillám. Ki voltam, aztán újra nincsek, hadd szakítok egy kósza tincset, hogy aztán végső búcsút intsek, mert embert ember meg nem érti, csak békjózza és nehezéki. Én elrontolja semmi jónak, hadd fussak inkább néki, néki, s röppenjek el, mint lebukó nap. Kezét csókolja,
s köszöni a szép ozsonnát és eszmecserét 1933 pünkösd vasárnapján Csé Sándor Pozsonyból. Emlékmű. Mint Háncs papucs, hogy mégse kőre lépne, oly elhagyott, oly megmozdíthatatlan. Égnek mered már szúrós, pőre lépte a bőrkemény, kórtermi alkonyatban. Két rüszt, egy orr, egy ágyék műemléke. Test, ágy, kanül, a gyűrött ágyhozat van hűlő helyén, az exit pár kelléke. A léten túlról áramló húzatban meglebbenő, a körmök fésűjébe a kurta sóhajtáskor benszakadt haj. Mintha még ott is, most is nőni kéne, hogy gyűrűt vett, és elsimul a léte, hol fut tovább, s ő elvegyülni abban, már siklik át az űrön, mint a szappan. Kacat, bajadzó, részletek egy szőnyeg verstamból, daktilikus sorok, hexameter, surrog a lába körül csupa daktilikus kacat és rongy, úgy töredék, ahogyan töredékes a téli vasárnap, ormótlan csalogányként csattog a gépben a metrum, készül a hexameter, kicsomóz, becsomóz, vacakolgat. Sorról sorra merőleg fűzi a húrba a textust. Táncol a téli szövőszék, s dünnyög a hárfa kabátban. Bent a meter, áll, s piperézett. Mintha a bamba idő konfettie volna, hullik alá ez a vers, szín bent a meterből, mind a közép fele lejt fél spondeuszokkal. Öt lábán fut a tél szárnyas bicebóca, rejti a talpa szívét és tánca a lúdé, mert hideg itt ez a kő, hogy megfagy a lélek, fut le a földig a húr, kóc, árva zsinórzat. Azt hiszi ver maga át, látom a sánta kutyát, hánya a hót nem metert, ötlete oly kitekert, s bent a meterje hamincs, nézd be szobámba kazinc. Csorran a tolból a tint, hullik az égből a pent, ül a sötét idebent, gyűl a fehér odakint. Az, mit az úr idekent, orfacsaró piperent, az kutya kölni megint, mondja a költ és a vint, szárnya alól kitekint, vén, dühösen bucsutint. Áll, disz, tihon, nak, riadó, leánya. Gombolyog íme a rongy belezúzni a versbe harisnyám, síkba teríteni szét és mégse vacogni. Ennyi a trükkje talán, no az úzdai disz tihonokkal fűteni télen a padló drága mulatság. Forralt bornak aszút a balont töltsek fazekába, lángott a lőre is át, s fánál jobb a fahéj. Adóneusz. Felleg az égen, tónaludátusz, esteledik már, páva is tátusz, holdliba csúszkál, gágog a jégen. Vajba a kés megy, daktilusz és egy spondeusz alkot kólon adóniszt, mint ez a strófa. Büszke adótiszt, egy kutyas rófra jár kell a lába, gágog a jégen, tramplik a páva, illik-e jó kis téli vasárnap hangulatába. Jambikus sorok, jambikus trimeter, hatan vagyunk mi, jambikus triméterek, a cél, a terh, az út, ha volt is elmaradt, úgy nyiktatunk a tompa téli ég alatt akár lovatlan és kocsitlan féderek.
befagyva mind a vadfolyók, sötét erek, kenőcs a lőcs, miért, kiért, nem vetve latt rabog velünk a tonna súlyú alkonyat perpétum, debil, a did van, és dereg, és mind megfagyunk. Hat jambikus triméterek a menny alatt, a puszta téli menny alatt. Jambikus tetrameter. 6:20, sajnáltatom magam, pedig csak ültem itt, zenet se leltem, némi port szitáltam át, 6:20, mi szaggat így a kar talán, akár a megnyúlt tetramét. Fáradt vagyok, tán zsákolók fáradnak így el, este van, 6:20, a téli ég már tinta hal, s a vér alá futásokat lomhán viselve, mind a 8 szenes tevék terpezben állnak. Szájukon borosta nől, nem csillagok, de színaranyként 8 sugárra fölbuzog, nem semmi az, bár elkonyul, hisz minden el, s akár egy csonka 8-as. A satnya hóban sós perec, világol árva húgyuk. Anakreoni 7-es. Hogy hát, ha megvigasztal, negyed felest meg itt áll, Anakreon, te bamba. A csonka vers meg itt áll, a 3 is feles jamb busul a kocsma asztal piroska műanyagján. Akár a könnyes orcsöpp, kis árvasági taknyod, se súly, se terjedelme, letörli majd az asztal. Anakreoni 8-as. Hol az ősz a tiszta égkék, belehult az űrbe végkép, ami régi kékje volt csak, szmogalomban áll a város. Ez a furcsa szürke lejtés, ez is ím anakreoni. Sor előn akár tehénkék, anapesztusok legelnek, ma napestig állt a szél, és kutya hulla szállt fölébünk. Fehér tetőkre lassan, Budapestre lomhasz mok szállt. Jambikus szeptenárius, a hullahó szemedre hull, ne félj, fehér sötét lesz. Tetőkre számolatlanul, ne félj, ha végre fény lesz. A tűzfalak ma mind fehér, a jégcukor galambok, kubusban áll a tél, ne félj, a licht, a hóf, a gangok. A hold az udvar négyszögén éjfélre átevickél, fehér, akár az egyszer egy, a négyzet Málevicsnél. Jambikus oktonárius, akárha régi levlapon a kása szürke oktogonsa volt sugárút bágyatak találkozása éjszaka, a hókövérje, mint slicet, bacon, pehely, szalonna száll. Fiakkerünk, el sem hiszed, bakon beburkolózva ül az oktonárius, derék tokája holdpuhán dereng, lapátnyi lószar gőzölög, felizzik némi szénafény az oktogon 8 szögletén, de forma ez csak posztromant, akár a régi levlapon csókolja önt Kovács Hugó. Alexandrin, 6 lábú vers, adzsib kutyák liegnek így, 6 gázolaj titán, 6 nyelve lánggal ég. A szót felől az út, akár a szót felé. Titá, titá, titán. A téli éjszakán benzinkutak tanyák, egy tántorgó személy. A hold besüt kicsint, s a lanyha fülke fényben ül, betuskinunk. A rángatás titán, eltűritek? Vonat sosem cibálhat úgy a sors, ahogy cibál. A Komszomolszka könny rángatósdítól lébe szétkurul. Titán, titán, titán, a téli éjszakán nem sírtok így. A szót, akár a gázolaj.
És mi van, ha hét a láb? Elúszni épp elég, a talp alá a gondolát fel van szerelve rég. Velence híres útja itt te púpozott kanál, magad mögéje gondolod, a lényeg abban áll. Ahány kanálon elsuhansz, ablak ki annyi nyíl, s ha épp elég a nonsalansz, repülsz, akár a nyíl. Nibelungi zárt Alexandrin, de mára itt bevégzem. Nibelungi nyers, már fáradtnak se érzem, és már a vers se vers. Amit megjambizáltam más, de furcsa forma számtan csak abszolválhatás. Igyekvő szurrogátum, tán annak is seké. Most kattan át a dátum, lefekszem, téli éj, hanvá bohul a hold is. De ez csak ráadás. Löncsölő kislány. Négy strandard évszak Balla Zsófiának. Az élet úgyis szívószál. Ha végre itt a vasz, és rügyre rügytapos, s az ajkunk föl lejár, mint Barbie villamos, ne légy új Bambi már, ma lájt a pep szívem, a feelingemre nincs szavam, csak fújom és megszívem. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira vas and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a nyár, az vadi háj nekem, ölelj magadhoz, ó, hatalmas Big Mac-em, s míg fullig ér a száj, a boldogság lecsöpp, I love-tól égsz az ajkamon, te extra ingyen ketchup. Jaj, úgy élvezem én az élet, minden annyira fessen, jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt az ősz, a nagy pizzériás, deres fején halas, meg csonkás és tojás, az elmúlás szele már épp beten neki, de Red Bull mindig csúcs szuper, és vígan megkergeti. Jaj, úgy élvezem én az élet, ottan annyira fresh and go, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Ha végre itt a tél, az tiszta beautiful, popcornunk, mint a hó, mely szájról szájra hull, és tökre úgy ropog, hogy más se hallani, hát így lehet koncert alatt mindvégig csak tapslani. Jaj, úgy élvezem én Vivaldit, ottan annyira szépen jó, annyi fitnesset látok, hallok, és még hambi is kapható. Parapet. A Szív utcában minden este fát vág egy asszony hitvány tarka pongyolájában semmi teste, egy kés, egy bárd, egy tompa balta végén sikong, se kora, se neme, csak ez a tűz, mi eluralta, és csak a házak parapet szeme, mintha az Isten nézne rajta, nézné bárányát és a fát, ahogy cibálja, hasogatja, a bárda, kés, a tél, a balta, a tarka, pongyolács magát, még egy halom lesz, asszony és fa, s így mindegyik determinált.

0: Kell takaró.
1: Jó.
0: Kell takaró.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
0: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió.
0: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Hél Bob üstökös. Anya minden halálhírt a kertben, guggolva közölt, mint valami esőben gubbasztó veréb. Innentől mindig én voltam, aki hátrafele sétált a moszkvai csempék öleléséből a szobájába, ahol kifakultak a színek a kifestőkönyvből. Megdörzsölöm a szemem, és évekkel fiatalabban apa mágnes tenyerébe érkezem a négykerekű biciklivel. A kiesteledéssel lekül az internetről a Hail Bob üstökös, meglövi a nap a fekete erdőt, mint csúzlis gyermek az ablakot. Belefúrom a lábam anyába, felpuffad és izzadni kezd. Hazaküldik a kórházból, kanalanként köpik ki a borsólevest. Nyújtózom, mint egyszer majd a meteorra ért, de visszahúzom a kezem, megszilárdulok. Ősszel sötét árnyalatok kontúrozzák a brókerek arcát, és minden kérésem ellenére a Lehel nevű bojler mellett kötök ki. Követem a párát, ahogy takargatja előttem anya melleit. A meteor kiszakad a nap vonzásából, kimondásra kerülnek a biztosak, földet dobnak a szárazakra. Megáll egy kicsit minden, aztán nagyobb sebességre kapcsol. A Mars benépesítése. Unokám az első között fog jelentkezni a Mars benépesítésére. Pontosan tudja majd melyik földrészen keresse nagyanyját egy űrsétán. Ha nagyon figyel, látni fogja, részek sofőrök és bandaháborúk szakítják félbe az egyéni sorsokat. A nyarak addigra átlagosan 5 fokkal lesznek melegebbek, és a NASA több kísérleten is túl lesz. Panther van. Ez a misszió kudarcba fullad. A hajó felrobban, mielőtt átlapokodhatna a légkörön. Csillogó oázisok nőnek, amikből az egzotikus állatok ugrálnak elő. Fémhasú párducokon múlik a jövő, felfalják az astronautákat. Nostradamus. Egyszer megálmodtam egy tunéziai mészárlást. Másnap közölték barátaim a hírt, a sajtó gyászba borult. Azóta is szeretném tudni, kinek a bőrében láttam a vérontást. Ilyen megmagyarázhatatlan jelenségeknek állít emléket az űrhajó, ami el fog érni a holdig, hogy ott eltűnjön a szemünk elől. Orion. Ezen fog ülni az unokám, akit soha többé nem látok viszont. A hajó elindul, a növényszigetek kigyulladnak. Menekülő állatok lepik el a síkokat. Ahogy a kormányon és a pisztolyon, az éghalati gyufán is a mi ujjunk feszül. Törpe skorpióvá zsugorodunk, és megmarjuk a felszálló vadászokat. Lenin arca. A fehér bőr akár az egyetlen kitartó hópehely az aszfalton. 37-es számú anyajegy. Ha összekötnénk a névuszokat, Lenin rajzlódna ki, és a vakító csempék mögötte, amik a szerveket óvják. 50-es naptáj, kalap, hogy lassítsák Csernobilt, és végül mégis betonszarkofágban ülsz, miután csillagszeművé válik az orosz a hátadom. A bőr, ha kiterítjük, épp olyan szabás minta, mint a szoknyájé. Valahogy így batikolhat a genetika. Mérgező festékfoltokat csepegtet az anyagra, és összecsomóz, miután szétterjednek a síkon. 43-as számú anyajegy. Tűzveszélyes anyagként topakodsz árnyékokban, hogy belenézzenek Lenin szemébe, és éjfélkor szúnyogok kilapított tetemei között kívánsz magadnak semleges születésnapot. 51-es számú anyajegy. Lenin megerősödik, és a térbe löki magát. Szemben ültök egymással a váróban, elszíneződve, akár az űrkorszak székei alattatok. Elégedetlenül néz körbe. Nincsenek forradalmi viszonyok, csak megfáradt hámsejtek a falakon, zsírszöveten. A fehér bőr, akár a fegyverszünetért könyörgő ponyva.

0: что такое советская власть.
1: Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих каждой страны все больше и больше, состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. Притом в массовом числе как раз те классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на 9/10 из капиталистов или из богатых. Первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, составляют массовые организации, советы, и этим советам передается вся государственная власть. Вот почему, как ни клевещут на Россию представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово «совет» стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонników коммунизма в разных
2: egy régi magnetofonszalagon Kemény Jolán akkori fiatal tanítónő beszél a szocialista forradalom hazai fogadtatásáról. Igaz, ez visszaemlékezés, mégis hitelesebbnek hat, mint a kor dokumentumai.
3: 1917. november 7-e úgy kezdődött, mint minden más háborús nap. Nagy sorok álltak a boltok előtt, és minden hideg és rideg volt. Este felé már jöttek a külön kiadások az oroszországi eseményekről. Forradalom, forradalom zúgott az utca. Besiettem a Galilei körbe, amelyet a rendőrség akkor már igen szemmel tartott. A Galilei kör zúgott, mint egy kaptár. Forradalom van, kitört a forradalom Oroszországban, kiabálták mindenfelől. Már megint, hiszen csak februárban volt forradalom, micsoda forradalom az. Előzte ugyan a cár, de ugyanazt folytatta, amit a cárizmus kezdett. Ezért kellett új forradalom, mondta a másik. Ezt a forradalmat a fronton kezdték. Nem, a matrózok kezdték, a kronstadti matrózok lőtték Pétervárt. Így állt az újságban is. Egy olvasott okos fiú kérdezte, ki olvasta az áprilisi téziseket? Ez volt a forradalom programja, a proletár forradalom. Éljen Lenin, éljen a proletár állam, éljen a béke. Újabb tömegek jöttek, kiabáltak, hallottad, rádión szólt Lenin a világhoz, békét ajánlott mindenkinek. Nekünk volt egy kis illegális csoportunk, amely pár hónapja háború ellenes röpiratok készítésével és terjesztésével foglalkozott. A következő röpiratban azt írtuk, az orosz katonák már rájöttek arra, hogy a föld, amelyet meg kell hódítani, a saját országukban van, hogy a földes grófot és az iparbárót kell legyőzni, hogy visszafelé kell fordítani a fegyvereket, mint ahogy az oroszok tették. Kaszárnyába dobáltuk be ezeket a röpiratokat, menetszázadok vagonjaiba helyeztük el. November 25-én olyan látványban volt részem, amilyet még elképzelni sem tudtam. A Városliget körüli utcák csak úgy öntötték a népet. Az iparcsarnokban hirdetett népgyűlést az iparcsarnok előtti téren, az egész ligetben kellett megtartani. Hat helyen állított szónokat a szociáldemokrata párt, de a legtöbb ember Bokányi Dezső körül szorongott. Beszélt, az oroszok nyújtotta békejobbról, és fenyegetően tanácsolta a kormánynak, fogadja el ezt a becsületes munkástenyeret, mert ha nem, tudunk mi is oroszul beszélni.
2: Az, hogy tudunk mi is oroszul beszélni, jelszóvá vált magyarul.

Cirkadiánia. A Föld minden pontján ugyanolyan tempóban lassul a kollagén termelés. Egyedül a magmában visszafogottabb a halál vonzása. Ő 2 nappal fiatalabb, mint saját bőre. Bizonyos pontokon mégis ki lehet játszani az időt. Törzs például egész életed repülőgépen vagy az űrben. Ha 100 évig ekként teszel, 1 másodpercet spórolhatsz. Így szinte Szergej Krikaljov, aki 1 sejtelemnyivel később huny majd el. Bizonyos dolgok sosem változnak. Például a számok törvénye, miszerint minden tömegközlekedési eszközre, ami szörnyűséges balesetet fog szenvedni, furcsa mód töredékanyi utas száll fel, mint amennyi jegyet foglalt. Vagy a játszótér, ahol a hinta 40 éve fogadja rendíthetetlenül a kilövésre várókat. A opció. Felszállsz egy tragédiába döcögő járatra. Tegyük fel. De lehet ez egy füstbe ment kilövés is a mászók a fején. Tehát felérsz egy túlvilági hegyre, vagy Krikaljov képzelt karjaiba. A cirkadián ritmus viselkedésében határozza meg az élő világot. Minden 24. órában újra képződnek a hatások, és sem a játszóteret, sem a lebegő orosz nem akasztja meg öregedésében kilöködésed. B opció. Felfordul a gyomrod. Vagy nem férsz bele a szkafanderbe. Szóval életben maradsz. Tekinteted ezt kiszámítható következménynek, vagy leírhatatlan csodának? Én mindkettőt javasolom. A hátra levő pillanatok ugyanúgy cirkadiában fogannak, mint a most következő árapályok munkája arcodon. Feküdj le, kelj fel egy nappal közelebb az elmúlásodhoz.

Tilos Rádió. A Kert a Korót hallgatjátok. És vendégünk Borda Réka.

Mimikri. Érkezik a metró. A széken ülve vársz, mintha a vacsorát hoznák nyers szövetekkel és veszélyes baktériumokkal. Keresed az első falatot, előveszed a kést. Milyen lehet vele olyan térbe hatolni, amit senki nem látott még belülről? Az életvonalad elemzed, egyenes, ha erősen figyeled. Pedig darabokra szakadt ez is a millenniummal, ahogy vastapssal köszöntötted az új állomásokat. A te igen nagy bűnöd. Utasok rajzanak a csőkaptárból, ebédre elfogyasztott gondjai 2 m/s lebegnek a kijárat felé. Semmiben nem különbözöl azoktól, akik műsején pulóverben leheltek ugyanígy a Sztálin barokk oszlopokra, mindössze a frizurátok és a tartásotok más. Ha minden nap felvésel tenyeredre egy térképet, talán tervekké csomósodnak a vonalak. Érkezik a metró. A széken ülve vársz. Disztópia. Talpainál panelmezők virágzanak. Szürke pixelkockák, amikkel elvtársak tetriszeztek. Innen ellátok disztópia tövéig, ahol gyárkémények takarják bele helletükkel a paradicsomot kertjeinkben. Néha rejtélyes áramkimaradásoktól indulnak újra a térmátrixok, és szolgálati autók cevekelnek rajtuk, mint a gombos tűfejek. Van egy széle a képzelt világoknak, amin túl körüljárható testek rezonálnak. Ha elég nagyra növünk, körömkefévé válnak a kódok alá rejtett nyaralók. Láttam vezetőinket. Motto, kik tüzet kajáltak betintázott szállodákban, Ellen Ginsberg. Láttam vezetőinket csókolózni és fogdosni egymást a nyakkendők alatt. Úgy hűltek el a forró levesek, hogy leragasztották nyájuk száját, mielőtt palotáikban hemperegtek. Néhányuk gyapjóban lépett utána a konferenciaterem teraszára, és mintha tudnám, melyikük szivarozott pucéran a redőnyök mögött. Láttam vezetőinket, ahogy kedvükre reszelték a pilléreket délutánonként, és sugárzó betonpiromisokat emeltettek munkásaikkal. A falakat idővel hieroglifákkal fújták be a fiatalok. Úgy tartja a legenda, hogy elátkozottak az épületek, amikbe időről időre betörnek a sírrablók. Láttam vezetőinket tortulni nagyapám tüdeje felett, amiben homokot szórtak, és láttam a kórházakban terpeszkedő sivatagot a torkokba és vesékbe gyökeret verő kaktuszokkal. Időnként viharfelhők nőnek a villanykörték között, és megöntözik azokat, akik amúgy is elpusztulnak. Láttam vezetőinket szélforgóval játszani, miközben anyukájuk kezét fogták, és tulipánokról énekelni a rakott szoknyák alatt, hogy elnyomják a kerítés másik oldalán állók népdalát. Vannak éjszakák, mikor vezetőink egymás mellett hánynak, mégis az alsó szomszédok érzik a szagát.

0: Távolságából a hanglemezen Lenin hangja győzelmes hangulatú gyűléseket, megnyert ügyeket és megnyert tömegeket. Képes Géza versében milliók mennyörgő igenlését is hallani véli. Pedig a valóságban sokszor nem igenlő, hanem kétkedő százak állták körül a szónokot. Lenin gyakran polemizált, vitatkozott hallgatóságával. Ma már legfeljebb a beszéd némelyik fordulatán érezzük, hogy egy nemrég elhangzott érvelésre válaszolt. Ha a korabeli magyar újságokat olvassuk, azok sem az élő Leninhez visznek közelebb, inkább a korabeli Magyarországhoz, ahol alig ismerték Lenint. Fegyelmezett célra törését fanatizmusnak hitték, s távoli proféciás embernek képzelték. A Szegedi Újság 1917-ben így írt róla.
1: Emlékezzünk Leninre, akit üldöztek, aki eltűnt, akit halálra kerestek, aki az országból megszökött. Leninre, akinek nyughatatlan és forrongó szelleme titokban dolgozott most is, akár csak a cár idejéért. Aki fanatizmusával hónapok alatt évek munkáját végezte el, hogy a teljes koszorús Leninek életét
2: pontosás
1: előtt teljes felszabadításával
2: betetézze, és ugyanakkor a népek legsóvárabb álmának tárgyát,
1: a béké, a beteljesedéshez közel.

12-én a keleti fronton töredékesen felfogott szikra távirat szerint Péter Várok győzött a szocialista forradalom. Ennek a világrengető eseménynek a nyomát az akkori Magyarországon számtalanszor kerestük már. Hogyan fogadta Magyarország a hírt? Az újságok nem

Sziasztok, én Border Réka vagyok, és nagyon szépen köszönöm a FISZ-nek, a Tilos Rádiónak, és nem esetleg Sanyéknak a lehetőséget, hogy itt lehetek. Eddig, ha már itt voltatok velünk, akkor olyan versémet hallhattátok, amik inkább ilyen pszichedelikus, elszállós, űrös és szoci hangulatú szövegek. Most egy kicsit maradunk ennél a vonalnál, de most belemegyünk a társadalom kritikába, és hát nem véletlenül a madárhang, mert egy madaras verssel fogom folytatni a felolvasást, és utána pedig két rendkívül gyönyörű, virágos verset fogtok hallani. Madár metamorfózis. A gyarlóság madárképében kering évszázadok óta a fejünk felett. A templomok fénykorában gólya képében jelent meg, hosszú csőrében gyógynövények illatoztak. A macskakövek érszemekkel figyelték lépéseit, ahogy minden végrendeleten otthagyta lábnyomát. Az Urál északi részén pedig titkos katonai gépként repkedett. Hatalmas szárnyai alól szaktalan tollakat engedett ki, amik kivégezték Gyatlov professzort és társait. Annyira összezavarta a kutatókat, hogy a mai napig találgatják, mi történhetett velük. Nem sokkal később egy üstökös pár képébe bújt. Érthetetlen szavakat csicsergett egy teleszkópba, amitől egy elkábult fiú csak ennyit tudott leírni. Hűha. Legutóbb pedig péntek 13-án jelent meg fekete sas formájában, hogy a szólamok lombjai mögül belemarjon közönségébe. Anyátlan jelenünk, apátlan jövőnk hiából bújik.

Trópusi mese. Egy könnyező pálma sétál az utcán. A szürkületi ablakok szentképként keretezik a házak lakóit. Paradicsommadarak keringenek a szobák bibeszála körül, fiatal havai orhideák inognak kedvenc zenéikre. Van egzotikuma a lakóházak tövében gyökeret vert piszkos oleandereknek. Éjszaka ormányos szarják lopakodnak Ohauba, de mint a lehulló termés, épp csak a dinnyefa leveleket zavarják fel. Egy könnyező pálma áll a téren, várja a buszt, aminek végállomása Mililaniról Csájabinszkra vált. Hajnalra elfelejti, mi történt egyszer, mikor hasonló járatra szállt.

ha kicserélnénk virágokra. A virágok, amiket a mellkasodra szerelsz, pár órán belül elhervadnak. Ha most látna valaki, minden bizonnyal megijedne, ahogy beszállsz a taxiba, és egy forgalmas csomópontra viteted magad. Az ibolya a metamorfózist jelképezi, hogy háromszor mosod meg a csuklót, háromszor az orrüreget és az arcot, majd a bokát, aztán egyszer, csak egyetlen egyszer ráteszed kezed a szívedre, és hámszirmokban esre a váró csempére. A Kamilla segít visszatalálni a borzongás folyamához. Ahhoz, amelyikbe többször bele lehet lépni. Azt mondják, Mária lakik benne, aki kigyógyít a kontinensből. A bőr sárga rózsa a ruhák alatt. Barátságot mutatod a térnek, őszintétlen bocsánat kérésed, hogy rálépsz a metró újságra, amiben a neved nyomtatják holnap. Aztán a tulipán, amit ha nyugat felé fordítunk, megerősödik a hatalma. Sokat gondolkodom azon, milyen virággá válsz ezután. Ne felejtsd, képzellek, pipacsok között.

Az akropoliszi kagyló. A kagyló őrzi szülőhelye morajlását. Azt mondják. A füledhez emeled, elkaphatod a delfinek társalgását és egy repülőgép becsapódását. Megrázod, felsistereg az adóvevő. Fiatalok hangja keveredik az éterben, az eszköz megöleli, mégis elengedi, mint rája a prédának vélt palackot. A torkok dobolása egyszer csak elmasztatolódik, amikor bombák és forradalmak robbannak mellettük. Megint megrázod. Most kitartó utasszállítók zsongnak a kert felett. Hátadon fekve követed a fehér uszonyosok nyomvonalait. Lefotózod, ahogy belehuppannak a párapárnákba, amik vízi szörnyek alakjait veszik fel. Ha eltartod a kagylót, marad a fülzúgás. Annyi ideje indulnak útjukra zavaró hullámok, hogy partokat romboltak hallójáratodban. Alamuszi áramlatok koccannak össze egy roncsokból épült akropolisz felett.

0: A Tilos Rádiót hallgatjátok, abban is a Kert a Karót, és vendégünk fél kettő óta Borda Réka, és most egy kis programajánlót is hallottok, mert ez egy ilyen élő próba volt a holnapi Refuge-os fellépésünkre, ahol hát hasonlóan, nem ugyanezt, hanem hasonlóan freestyle fogjuk valószínűleg játszani és olvasni a Szöveg alá festő nevű sorozathoz. Készülünk ugyanis.
1: Igen. Majd hozok verseket nektek. Most október végén jelenik meg az első kötetem, és igazából aki szeretné előre elolvasni, az jöjjön el, mert igen, ez lesz egy ilyen előpróba a kötetnek is.
0: És Hawks néven jelenik meg, ugye melyik kiadónál?
1: Szkolár kiadó.
0: És mikor lehet majd beszerezni?
1: Október 25-én jön ki a nyomdából. Uh-huh. A hivatalos bemutató az valószínűleg november elején lesz, de ha minden igaz, akkor 25-től már lehet keresni a kis boltokban. Uh-huh.
0: És ez egy elég vaskos kötet, vagy a képen, úgy láttam.
1: A látványterv szerint vaskos, de amúgy hát egy majd 100 oldal lesz, tehát ez alapvetően nem olyan sok. 36 vers lesz benne, plusz 4 blackout vers, ami egy kicsit egy ilyen interaktívabb fajtája a költészetnek, vagy a verseknek.
0: Mesélj erről a blackoutról.
1: Hát ez egy olyan alkotási módszer lényegében, amikor van egy szöveged, vagy egy talált szöveged, akár mondjuk egy cikk egy újságban, és fogsz egy fekete filztollat, vagy akár egy zsírkrétet, vagy akár egyébként a gépeden is megcsinálhatod, hogyha van valamilyen programod, és elkezded kisatírozni az egész szöveget, és csak azokat a szavakat hagyod benne, ami kiadnak egy új verset. Tehát ez azért nagyon érdekes számomra, mert teljesen hétköznapi szövegekből ki lehet hozni lírai részleteket.
0: És milyen hosszúak ezek?
1: Ezek általában A4-esek, de akármilyen formátumban lehet csinálni. És hát eredetileg ezek egyébként az FBI aktákra íródtak, tehát ez egy amerikai származású módszer, és amikor kiszivárogtak FBI akták, 2009-10 környékén, akkor fogta magát egy amerikai költő, és a filztollával elkezdte kisatírozni ezeket, mert brutálisan fel volt háborodva, és ebből ő végül készített egy kötetet is, ami nagyon-nagyon ütős, és tök érdekes, mert kiderült, hogy aki csinálta a kötetem borító tervét, ő egyébként már ennek a kiadónak, a Szkolár kiadónak már csinált egy blackout borítót.
0: És megnevezett, hogy kiről van szó?
1: Az a helyzet, hogy most nem jut eszembe a neve a pasinak, egy kicsit szerintem ilyen sokba vagyok, hogy most beszélnem kell élőben.
0: Persze, akkor nyugodtan
1: majd. De nagyon szívesen, ha bárki rám ír Facebookon, akkor el fogom küldeni neki, mert már jelent meg egy ilyen publikáció, és ott benne van a neve a pasasnak, szóval azt el tudom küldeni.
0: Igen, a múltkor arra nem emlékeztünk, hogy hánykor kezdődik a refugeban. Ez a program.
1: Ismerős.
0: Igen, lehet jönni egyébként 6-7-től, de talán 8-tól fogunk kezdeni.
1: Igen, valószínű. Igen.
0: Ez nagyon érdekes. Ugye, mikor jelent meg ez a blackout, mit mondtál?
1: Az első, 2010.
0: 10, aha.
1: Igen.
0: Ugye itt John Lennon is, akit idéztünk hanglemezről, és a különféle generációkról beszélt, hogy ő itt kifejezetten azt mondta, hogy ő a saját generációnak ír, annak nagyon örül, hogyha 15-16 éveseknek is tetszik, de hogy ő nem nekik szól tulajdonképpen. És arról beszélgettünk, hogy te tulajdonképpen fiatalabb vagy, mint a Tilos Rádió maga. Tehát itt is különféle generációk találkoznak, most ebben a műsorban is. Te mit tudsz valamit a közönségedről, vagy szoktál velük találkozni, vagy hogy van, vagy inkább e-mailen, és tartjátok a kapcsolatot.
1: Igen, mint az új generációban. Hát én azt sejtem, hogy ha van is olvasó közönségem, bár igazából ezt el se tudom képzelni, tehát hogy annyira furcsa, amikor az ember ír, és teljesen random emberek ráírnak. Nem, mint a sokszor történne ez meg, de van, hogy hát ráír egy random
0: lehet,
1: ember.
0: Egyre többször.
1: Hát,
0: reméljük a rádióműsor hatására.
1: Igen, hogy özzellenek majd a rajongó. Szóval, hogy az is nagyon meglepő, amikor így írnak, és igazából azt látom, hogy nagyon fiatalok is, idősebbek is, de hogy azt realizálni egyáltalán, hogy vannak olvasóim, az nagyon furcsa. De hogyha én elképzelném ezt a, mit tudom én, bázist, aki olvas, vagy ami olvas engem, az mondjuk egy ilyen kamasz és 20-as, 30-as, 30-ig bezárólag inkább korosztályú egyén lenne.
0: És mióta vagy fiszes?
1: Én fiszes konkrétan szerintem egy éve, oda csak most léptem be, egyszerűen elkezdett hiányozni ez a közeg. Nagyon sok barátom már régóta fisztag volt, és úgy döntöttem, hogy akkor ideje lesz belépni. És
0: ugye ez a Fiatal Írók Szövetsége.
1: Igen. És hát azóta igazából sok jó programba belehúztak, és nagyon élvezem, hogy ott lehetek.
0: Ugye te momés vagy
1: voltam,
0: most, vagy...
1: Hát júniusban végeztem, igen.
0: Művészetelmélet, vagy milyen szakon?
1: Igen, a BA az dizájn és művészetelmélet volt, és aztán mentem tovább dizájnelméletmesterre.
0: Tehát nem csak verseket írsz.
1: Nem, ez egy ilyen titkos élet. Szóval, hát én hivatalosan dizájnelmélész vagyok, azt hiszem ez szerepel a diplomámban, ami elég ködösen hangzik, mert általában azt hiszik az emberek, hogy akkor én valami tervező vagyok, vagy tehát, hogy biztos, hogy gyakorlati szférából érkezem.
0: Az elmélet sem.
1: De hogy nem valahogy ez így nem valami, szokott összeállni. Nem, hát én hivatalosan írhatok rengeteg sok tudományos szöveget és eszét, vagy akár kritikát a dizájnról. Lehetek akár ezen a területen újságíró, lehetek akár galériában kurátor, sok felé elmehetek, viszont mondjuk ennek a szakmának pont ez a neheze, hogy kell, hogy legyen már referenciád és tapasztalatod, mire
0: lediplomázol. Nem csak ennek a szakmának.
1: Igen. Ez főleg a bölcsészebb irányú szakmáknak. Igen.
0: És merre visz téged most?
1: Most pont jövő héten kezdek szövegíróként egy kis cégnél, szóval én inkább maradtam a szövegeknél, úgy néz ki. Gondolkodtam, hogy végül beteljesítem a sorsomat a diplomával, és kurátor leszek, de nem, végül nem arra sodortam.
0: Megtem. Hát nem tudom, mesélsz még a versekről, vagy... Még felolvasol valamit,
1: hát bármit. Hát szívesen mesélek még a kötetről akár.
0: Jó, mesélj egy kicsit.
1: Hát igazából nem véletlenül hallhattak azok, akik már eddig is figyeltek minket, olyan verseket, amik főleg az űrben játszódnak, vagy kicsit ilyen pszichedelikusabb hangot ütnek meg, vagy sok szoci tárgyat, környezetet, hangulatot tartalmaz. Mert alapvetően szerettem volna azt a környezetet, és azt a akár jövőképet, nevezzük utópiának vagy disztópiának, megragadni, ami körülvesz engem, mint egy 25 éves fiatalt, mondjuk úgy. És alapvetően, hogyha szétnéztem a kortársak között, akkor nagyon sokan írtak már ezekről a témákról, bizonyos pontokban, viszont így összeszedve még nem éreztem azt, hogy bárki is foglalkozott volna ezzel. Nyilván azért is, mert az én korosztályom csak most kezdi el kiadni a köteteit. És maga a cím egyébként, a Hoax, az hát egyrészt egy vers címemből származik, de maga az egész kötet arról fog szólni, hogy milyen becsapásokkal találkozik az ember élete során, akár lírai, vagy nagyon egyéni szinten, akár társadalmi szinten, és akár globális, vagy univerzális szinten, mint mit tudom én, fizikai dolgok, amiket nem tudunk megmagyarázni, vagy az emberiség történetében mik azok a dolgok, amik a mai napig megmagyarázatlanok. És szerettem volna néhány, ennek mentén néhány konteóelméletet is feldolgozni, amikben én nem hiszek, viszont viccesnek, és igen, és nagyon, nagyon aktuálisnak érzek. Nem véletlen az se, hogy végül egy dínó lett a borítóképem. nem csak azért, mert egy versenyben szerepel, hanem konkrétan a Velociraptor, hanem azért is, mert egyre többen vannak olyan Conteo hívők, akik azt gondolják, hogy nem voltak dinók, és csak a múzeumok szeretnének ebből meggazdagodni, és ezeket ilyen nagyon nagyon emberi dolgoknak tartom, és nagyon, nagyon valahol kedves, valahol megbosszantó dolognak, és hát nagyjából igazából ezek szerepelnek majd a kötetben. Igen.
0: És felolvasom még valamit. A foghintelek az volt?
1: Nem, az nem volt. Jó, megkeresem.

Foghítelek. Rettegek elképzelni a közös házunkat. Téged viszont jobban nyugtalanítanak éjszakáim, amikor kitérő mozdulatai cunamivel tornyosulnak vállamon. Csak azt szeretném, ha megtisztítanál. Ha lenyalnád a szempillámra kiült sót, aztán, mint egy hallgatást, megtörnél a gangon. Reggelente az ablakon keresztül figyellek, ahogy hideg vízzel surulod a szagom a falakról, és a saját nevet suttogod magad elé, hogy az enyémet elfelejtsd. A lakás délre csúsztatod alólam, a bejárattól jobbra álljak, amerre ritkán fordulsz. Alattam foghítelek, partra mosott kora az átony tűzfal.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 2 11 37 53, Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és velem egyelőre, és kezdjétek.
1: Sziasztok! A mai műsort az élet írja, hogy így mondhatnánk. A vendégünk azt gondolta, hogy hétfőn lesz, de már beszéltünk vele, és úton van. Ma Setényi János érkezik hozzánk, akit én személy szerint nagyon bírok, már régi barátom. Az oktatás és a politikai kultúra kapcsolatáról fogunk beszélgetni, de még nem jött meg, ellenben úton van. Viszont a másik állandó programunk ugye a publicisztikák megbeszélése lenne, amire meg Zsolt nem készült föl, mert nem volt ma rá ideje arra, hogy elolvasson egy közel másfél oldalas blogbejegyzést, mert egy elfoglalt komoly ember.
2: Konkrétan egy anyagot kellett leadnom, és egész nap dolgoztam, mint az állat.
1: És pihenésképpen
2: sem. És így 6 óra után végeztem.
1: De szerencsére sikerült most rávennem erre, és már úgy látom, hogy itt az utolsó gondatokat húzza lefelé.
2: Ez az ellenpropaganda.com című oldalról az érvek a felső oktatás ellen.
1: Igen, mivel az oktatással foglalkozunk, ezért gondoltuk, hogy ez jól hangzana, és csak annyit tennénk hozzá, hogy a blogpost szerzője Táborszky Bálint, akit innen üdvözlünk, bár nem ismerünk, és az ellenpropaganda.com-ról pedig annyit mondanánk, hogy ez egy mondjuk, hogy szélsőségesen libertárius blog, és emiatt már önmagában becsülendő, mert egy jó, szép kis szín így a magyar közélet meglehetősen szürkés tablóján.
2: Na, én azt látom, hogy ez alapvetően kétféle érvet hoz fel ez az írás. Az
1: egyik, a felsőoktatás ellen.
2: Tehát ugye ez az kifejezetten.
0: A léte vagy a benne való részvétel.
1: A benne való részvétel. Úgyhogy még lehet, hogy Maxot is be tudjuk.
0: Erről tavaly szeptemberben olvastam egy amerikai cikket, és rettenetesen fölbosszantott.
2: Igen, ne? Hát az a két érv, amit én látok, ahogy itt sikerült elolvasnom, mint egy ilyen 30 másodperc alatt, az egyik érv azt mondja, hogy a felsőoktatás nem készít fel az életre. Olyan ismereteket ad át, amelyekre a világon semmi szükség nincsen. Sőt, nem csak a felső oktatás, igazándiból az iskola is ilyen ismereteket ad át. Ez az egyik érve, tehát felesleges, ne menjünk fel, ne iratkozzunk be az egyetemre, az alatt az idő alatt mindenféle más hasznos dolgokat
1: is. Igen, ez egy nagyon fontos érve a szerzőnél, hogy igazából időt vesz el előlünk, vagy tőlünk, ami alatt tudnánk a piacon tevékenykedni, megtanulni a piac farkas törvényét, és ki tudnánk magunkat bontakozkodni.
0: Mintha lefordította volna azt a cikket, amit olvastam.
1: Nem tartom kizártnak, hogy ez van némi szellemi rokonsága a kettő között.
0: Ott is egy ilyen startupos vállalkozó ember kelt ki a fel.

0: szolgáltatásokat előállítani, amelyek a vevőknek tetszenek, amelyek a piacon helytállnak, amelyek megállják a helyüket, és amellyel pénzt lehet csinálni. És hogyha ezt a gyakorlatban a vállalkozásoknál megszerzed ezt az ismeretet, akkor azzal sokkal jobbat teszel saját magadnak, meg egyébként a társadalomnak is, tehát sokkal hasznosabb dolgot csinálsz, mint hogyha bohóckodsz.
1: Igen, mint hogyha mit tudom én, angol-tibeti szakon könyvtárban töltesz hosszú időt, hogy valamilyen, nem tudom, középkori tibeti szöveggel pötyögjél, és annak az angol kommentáriát olvasd.
0: Na, mondjad Balázs, neked ez miért tetszik? Aki, mint tudjuk, azért kevéssé vagy szélsőségesen libertárius.
1: Igen, tehát az első...
0: Minden vagy, de ez nem.
1: Az első dolog az, ez még nem tartalmi, hanem inkább formális, hogy én mindig nagyon kedveltem azokat az embereknek a munkáit, akiknek van stílusa. Tehát így vagyok a szűkebb szakterületen, a jogtudományban is, és több olyan emberrel vagyok jóba, akivel tök nem értek egyet személy szerint, de nagyon becsülöm azt, hogy van valami stílus, van valami mondani való,
0: hát
1: van valami
0: gondol valamit.
1: Önálló él, meg ezt gondolja, nem elmasszatolni akar, és
0: nagy
1: így tovább.
0: Nagy dolog ez a mai
1: világ. És nekem emiatt ez a blog egyébként, meg ez a bejegyzés különösen már tetszik. Az egy más dolog, hogy egy csomó mindennel nem értek egyet, de azt gondolom, hogy ez a bejegyzés abból a szempontból nagyon hasznos, hogy rákérdez olyan dolgokra, amiket evidenciának
0: így
1: tartunk.
0: Ezt
1: szerintem az evidenciákra való rákérdezés az egy nagyon fontos képesség az emberi civilizáció vagy kultúra környezetében.
0: Na az, most, hogy ne legyenek tabujaink, ugye? Hogy
1: igen, és tabujaink. Engem például elindított ez a cikk abban, hogy gondolkodjak azon, hogy valóban mi értelme van a felsőoktatásnak, és ugye ez azért különösen élesen vetődik fel az én vonatkozásomban, mert én vagyok az a parazita, akit itt a szerző leír, hogy a felsőoktatásból kivezető egyik vékony út, amikor így megpróbáljuk az életünket megmenteni, ha mi magunk is a felsőoktatás részévé válunk, és egyfajta ilyen parazitaként élősködünk a rendszeren, mert értéket nem teremtünk, haszontalan dolgokat adunk át, és akkor így leélünk egy teljesen értéktelen életet.
0: Hát egy haszontalan rendszer tanárának lenni, tehát egy haszontalan rendszer működtetőjének lenni, az még rosszabb, mint egy haszontalan rendszerbe benne tanulni, ugye? Tehát ez valóban a legnagyobb parazitaság.
1: Igen, és ez különösen tetszik, hogy hallottam egy ilyen markáns véleményt arról, amit egyébként én hivatásomnak tartok, és sok szép dolgot is hallottam róla. És őszintén mondom, hogy bizonyos értelemben ez most fura lesz, de osztom a szerzőnek a véleményét. Az első fontos dolog, hogy azt tényleg érdemes megkérdezni. Elnézést kérek, még keveredek ki a gyermekeim által hazaszállított import betegségekből. Tehát érdemes arra valóban rákérdezni, hogy mi történik egy egyetemen. És annak valóban van relevanciája, hogy mi az, amit ott az emberek kapnak. És szerintem, ha valami miatt például a magyar felsőoktatás megalapozottan kritizálható, és itt most csak a jogi felsőoktatásról beszélek, mert ugye én ezt ismerem Magyarországon, meg külföldön is, akkor az valóban az, hogy az ismeretek átadása az vagy nem megfelelően történik, vagy nem korszerű, vagy pedig nem is biztos, hogy azokat az ismereteket kell átadni, amiket átadunk. Tehát valóban lehet egy erős kritikát megfogalmazni a jogi felsőoktatással biztosan, és talán más felsőoktatási szakirányokkal csak, szemben.
0: Viszont itt azért hagyd tegyek már egy ellenvetést, tehát akkor az első érvem, jó? Tehát, hogy ezek tetszettek benne, és elmondom, hogy mi nem tetszett benne. Az egyik dolog az, hogy egész hiszen van egy szituáció, hogy bizonyos dolgokhoz diploma kell. Ugye én tudom, hogy ez egy jogszabályi kérdés, és ezt meg lehetne szüntetni.
1: Igen, a mindenre rátelepedő állam és bürokrácia megkövetel mindenféle szimbolikus belépéseket.
0: Lehetne ügyvéd jogi diploma nélkül is, ugye ez számunkra ma már elképzelhetetlen.
1: De Angliában ez így működik.
0: Hogyne, hát a 19. század legvégéig, sőt Amerikában emlékeim szerint a 20-as évekig egyáltalán nem kellett semmiféle jogi diploma.
1: És elnézést kérek, a Supreme Courton jelenleg az Egyesült Királyságban még mindig ül olyan bíró, akinek csak történész diplomája van.
0: Hogyne, a lordok között igen, van ilyen. De azt akarom mondani, hogy nem kellett, tehát ugye egész
1: de most ebben nem menjünk bele, mert szerintem ez ilyen mellék.
0: De viszont a modern korban kialakult egy olyan helyzet, hogy ezek a szakmáknak vannak bizonyos belépési kritériumai, és vannak, hát úgy hívják őket, hogy gatekeeper, tehát kapuőrei vannak. Ezek a kapuőrök...
1: Vagyunk mi a jogi egyetemen.
0: Ez a jogi egyetem, az a jogi szakmánál a jogi egyetem, ez a kapuőr. Ez nem egyszerűen szerintem egy tabu, hanem, vagy ha tabu, akkor nem csak a felsőoktatásban dolgozók generálják szándékosan azért, hogy legyen munkájuk, hanem a jogi szakma is elvárja ezt. Tehát nem vetődött fel, és nem vetődik fel soha komoly formában az ügyvédek részéről se, hogy ezt a kapuőri funkciót, ezt ne a jogi egyetem lássa.
1: A szerző abból a szempontból megengedő, hogy vannak olyan területek, ahol kell a diplomatát, például orvos, bizonyos tanári megoldások, és így tovább, tehát tanári részterületek. Tehát
0: ezek azért
1: a szerző sem azt kritizálja általában, hogy diploma kell, hanem hogy egy csomó diploma felesleges. Igen, tehát ezt el tudom fogadni, de hagyj érveljek még egy picit tovább. De hát ugye ez az első dolog, hogy

0: Arra tényleg rá lehet kérdezni, hogy egy felsőoktatási intézmény mennyiben tölti be az ismeret közvetítés funkcióját. És hát az a gyanúm, hogy azért ebben vannak hiányosságok minden téren. Tehát ez egy általános és fontos vita, hogy folyamatosan vizsgáljuk azt, hogy mit tanítunk, hogyan tanítjuk, és így tovább.
1: De miért van így? Tehát ez a tanároknak a tehetségtelensége, vagy az iskola és az élet közötti nem kellő szoros kapcsolat? Nem, tehát nincsen input, vagy nincsen visszajelzés, nincsen feedback azéről, nem? Ez egy örök panasz, gyerekek, ez egy örök panasz. Én 90-es évek elején kezdtem el jogi egyetemen tanítani, és amikor 15 év kihagyás után visszamentem, ugyanazokat a sírámokat hallottam 15 év után, mint amikből elmentem 96-ban. Nem elég gyakorlatias, nem, hogy semmit nem tanít, csak a teóriát, meg... De mi ennek a magyarázat? Nem akarom elhinni, hogy ezt nem lehet megoldani. Mi ennek a magyarázata szerint?
0: Nekem van egy hipotézisem, de max.
2: Én azt gondolom, hogy mind a kettő. Én ráadásul ugye pont IT-n olvastam, amit ugye a szerző kritizál. Én azt gondolom, hogy az az álláspont, nem tudom, hogy ő hogy látja, de az a bekezdésnyi gondolatot az IT-ról, az egy nagymértékű leegyszerűsítése az IT-nak, mint olyannak, az nem csak programozási nyelvekből áll, hanem ennél sokkal több mindenből.
1: Például mondjuk
2: adatbázisok elmélete, ami jelenleg egy elég fontos dolog. Tehát most egy adatbázist például, hogyan építesz fel egy olyan rendszert, amiben big data van, vagy deep learning. Aha. Tehát nem csak oda...
1: Van egy elméleti rétege, amit hogyha hegesztesz reggeltől estig, egyszerűen nem fog kijönni.
2: A hegesztés nem fogja kiadni. És a programozás technika az is egy olyan dolog.
0: Kísértetiesen hasonló éveket hallottam most Horvátországban, ahol volt egy vita a jogi felsőoktatás kapcsán.
2: Igaz, hogy azt tanítani se lehet a programozás elméletet, mert a programozás gyakorlatának máig nincs jó metodológiája, pedig foglalkoznak vele az úgynevezett szoftverválság óta, ami 1960 valahányban volt, és még a NATO is rendezett róla konferenciát, és ennek az eredménye lett az úgynevezett struktúrált programozás, meg ilyenek, de tehát nincs arra módszer, hogy hogyan írunk jó programot. Nagy mértékben az egyéntől függ, és az egyén tapasztalatától, meglátásától, na mindegy, tehát ez az egyik része. A másik része, amit én például tapasztaltam az egyetemen, a mi oktatóink azok nagyon csodálatos dolgokat tudtak, de körülbelül úgy 15 évvel, a világ 15 évvel korábbi állapotára.
1: Tehát egyszerűen el vannak maradva.
2: Aha, és ezt ez ma is nagyon sokan probléma, mondják, nem csak IT-n, hanem más szakokon is, hogy kicsit erre azt szoktam mondani, amikor nagyon rossz indulatú vagyok, hogy az egyetemi oktatóknak onnét kezdve, hogy ők kezükbe vették a diplomát, megírták a PhD-jüket, megállt a világ.
1: Nem csak ezért van. Én tudom, tehát, hogy
2: okay, az egy más dolog, hogy oktatni is kell, meg készülni is, meg kutatni is, meg tájékozódni.
1: Nem arról van szó, hogy nincs idejük, meg nincs pénzük, meg nincs izé. Nem. Hanem a tananyagok azok úgy alakulnak ki, hogy van egy ismerethalmaz, aminek először leüllepszik, aztán rendszerezik, aztán kialakul egy ilyen kanonizált tematikája. Tehát, hogy akkor lehet jól tanítani egy tárgyat, hogyha az szépen leülepedett. De általában, mire leülepednek a dolgok, addigra már szépen el is avulnak. Tehát az új dolgok, amik bejönnek most a világba, azok azért nehezen taníthatók, mert azokat úgy kellene tanítani, és ezt meg a gyerekek se szeretik különben, vagy a hallgató, bocsánat, a diákok, már idős vénemberként mindig gyerekeknek mondom.
0: Öregszünk.
1: A gyerekek se szeretik, hogyha mondjuk kiadsz nekik 66 ezer cikket, amik a legfrissebb folyóiratokból vannak, adott esetben kizárólag idegen nyelven érhetők el. Ők is azt szeretik, hogy van egy tankönyv, kiadott, azt meg lehet tanulni.
2: Ez egy nagyon fontos része lenne.
1: Tudom,
2: nagyon.
1: A könnyebb ellenállás irányába haladunk gyakran.
2: Én annyira boldog voltam a 80-as évek elején, hogy létezett akkor még a Számal könyvtár, aminek már az épülete sincsen meg. És jártak oda amerikai folyóiratok és könyvek, és be lehetett iratkozni az OMIC-ba, itt a Nemzeti Múzeum oldalába, az Országos Műszaki Informatikai Központ és Könyvtárba. És el lehetett olvasni olyan dolgokat, amiről nem volt szó. Egyébként a tehát lehetett vele foglalkozni. Azt gondolnám, hogy most is lehet, ráadásul most internetek vannak.
1: Persze, hát igen.
2: A kanonizálásról meg azt gondolom, hogy itt meg a tekintélyelv is lehet egy hátulütője annak, amit
1: persze,
2: mondasz,
1: az is benne van, igen.
2: Esetleg tudod, tisztességesen szakmai létrán végigment előadó, oktató, kanonizálja az egészet, tanszékvezető is, nem nagyon fogják
1: ezt meghallgatni. Konszenzus alakul ki a szakmán belül.
0: Kicsit most itt tovább lendíteném a beszélgetést.
1: Belemerültünk.
0: Egy gondolattal, mert hogy ugye, hogy a belterje rovatunkból egy kicsit kitörjünk. Mondanék egy másik érvet, tehát elfogadom azt, hogy a felsőoktatásnak a feladata az ismeretközlés, amit ugye a szerző is sugall a jól megírt publicisztikájában, és akkor ugye ez a piac, az úgynevezett nagy, csupa nagybetűs piacon mérettetik meg, hogy mennyire találjuk értékesnek, mennyire nem, kijönnek ezek az emberek innen, tudnak értéket teremteni, és így tovább. És ez gondolkoztatott el nagyon, és ez elvezetett egy felismeréshez, amit így megosztanék veletek, hogy valójában szerintem az a probléma a szerző egyébként jól megírt érvelésével, hogy a felsőoktatásban kizárólag az ismeret közvetítési funkciót látja, pedig szerintem a felsőoktatásnak van egy másik funkciója, ez a kultúra. És a kultúra közvetítés.
1: Igen, már Balázs, és az igazi olyan értelmiségi dolog, amit te nem szeretsz?
0: Én nem vagyok értelmiség, ezt már sokszor elmondtam.
1: Csak mondom, hogy itt egy olyan érvelést kezdesz el itt pengetni halkan, ezeket a húrokat hallom ilyen démolba.
0: De aztán rögtön visszaviszem, majd így visszakötöm a tradícióhoz, és akkor már
1: nem szeretném.
0: Igen, értem.
1: Beleesni a saját csapdát.
0: Na, tehát, hogy azt gondolom, hogy igazából a felsőoktatásnak valójában két funkciója van, az egyik az ismeret közvetítés, és ezt megalapozottan lehet egy ilyen libertárius piaci szemlélet alapján kritizálni, és bizony mondhatunk róla csúnya dolgokat.
1: Csak nagyon hogy fontos, nem csinálja jól az egyetem, ennél jobban csinálja az élet.
0: Csak nagyon fontos, és itt most Michael Oakeshott-nak a nyomvonalán haladok, azért az értelmiségi eskedésnek egy kicsit ilyen háttér oldalán, hogy a felsőoktatásnak van ezentúl egy másik feladata vagy funkció, ez pedig az, hogy egyfajta ilyen kultúra a közvetítő közeg, ami azt jelenti, hogy egy ilyen szocializációs teret biztosít azoknak, akik benne vannak. És valójában a felsőoktatás az nem csak ismereteket ad át, hanem az egész működésén keresztül a hagyományaival, a tradícióival, a szokásaival igazából szocializálja az ott lévőket, és így egy kultúrának a továbbélését teszi lehetővé.
1: Konkrétan amire gondolsz? Egyrészt ott lehet haverokat szerezni egy életre, ott alakulnak ki azok a barátságok, azok a társaságok.
0: Ez megint ugye csak a piacosítató közös része, hogy kialakulnak egyszerűen emberi.
1: Igen.
0: De hogy ez tovább vinne, mert ez nem csak a piaci, nem csak az ilyen networkingre gondolok, hanem hogy ugye közösségek épülnek ki a felsőoktatásban. Ugye azért gondoljunk bele abba, hogy a Bibó szakkollégiumnak elég nagy hatása volt a modern magyarkori rendszerváltás utáni magyar történelem. És az egy felsőoktatási közeg.
1: Mondjam, hogy sajnos,
0: vagy
1: nem.
0: De nem, ez tény. Szerintem ez egy tény.
2: Ez egy tény.
0: Egy történelmi pillanatban ágyazott tény. Ennyi.
2: Van, most mindegy, hogy viszonyulunk hozzá.
0: Igen, de akkor is így volt.
2: De volt már ilyen korábban is a történelem folyamán. Hát nézd meg az ötvös kollégiumot.
0: De ezt akartam, ötvös, igen. Vagy akár azt mondom, hogy római magyar kollégium a magyar irodalomnak a történetében, és így tovább. Tehát, hogy kellenek azok a keretek, amiben ki tudnak épülni olyan közösségek, amelyek valahogy képesek az egyénen túlmutatva kulturális hagyományokat továbbadni.
1: Másik meg talán, amire te gondolsz, azt hiszem, hogy a szemléletformálás, ami meg pont a teóriából fakad. Tehát, hogy megkapsz olyan teoretikus kereteket is, egyébként a jobban ez nagyon szépen érződik. Ugye volt nekem egy kutatásom, amiben azt néztem, hogy a bírák milyen érveket használnak a bíróságokon, és akkor kiderült, hogy egy csomó olyan érvük van, ami nem jogszabályokból fakad, meg nem is a jogi monográfiákból, hanem ilyen tacit, teljesen tacit ismeret, ez a nem tudom honnét van, és valószínűleg az egyetemekről
0: ezt
1: származik.
0: Ezt úgy hívják, hogy csendes tudás. Van erről sok-sok elmélet.
1: Én meg elneveztem népi dogmatikának, tehát egy csomó olyan distinkció, meg minden, amit a jogi egyetemről hoztak, és nagyon széles körbe használnak, és nagyon gyakran érvelnek vele. Tehát, hogy kapsz például egy ilyen tudáskészletet, amit szinte észre se veszel, úgy használsz aztán az életed során. Ez mondjuk például a jogi egyetemre igaz.
2: Egyébként egy mondattal még hadd reflektáljak arra, amit mondtál, hogy ez a munkahelyeken most akkor kérjük-e a diplomát, vagy ne kérjük a diplomát, feleslegesen kérjük, vagy nem kérjük. Én azt gondolom, hogy léteznek egyrészt olyan szakmák, ahol az, hogy van diplomád, és valami hasonló követelményeket el tudtál sajátítani, amit a munkahely vár, az egy belépő. Az egy bizonyíték arra, hogy te valamit
1: nem
2: azért
1: megtudtál. Ja.
2: Tehát, hogy valamit meg tudtál csinálni, és akkor én
0: Örömmel jelentjük, hogy megjött a vendégünk. Setényi János itt van velünk, de hogy még egy kicsit lihegjen, ő is megkapta ugye ezt a remek írást így a felsőoktatás értelméről vagy értelmetlenségről. Hozzátennék még egy dolgot, hogy ennek a kulturális dimenziónak, amit említettem, van egy harmadik része, hogy bizony az egyetemi képzésben, ez szerintem majdnem minden, csak a legtotalitáriusabb autoritár rendszerekben nincs így. A résztvevők tanulnak még valamit, ez pedig az úgynevezett vitakultúra. Hogy lehet értelmesen, kritizálva, normálisan beszélgetni dolgokról, közös ügyeinkről, és így tovább. És azt gondolom, hogy valahol ebben a kultúra közvetítő dimenzióban rejlik igazából a felsőoktatás értelme, és igazából ezért nem valósulhat meg az a dolog, amit itt a szerző leír, hogy pusztán felsőoktatási tapasztalatok nélkül mondjuk feltétlenül sikeresek leszünk, mert nem leszünk feltétlenül sikeresek.
1: Feltétlenül nem leszünk sikeresek, meg hát, de az biztos, hogy léteznek olyan sikeres vállalkozók, és léteznek olyan sikeres vállalkozások, akik nem és tulajdonosok, akik így van, akik nem kapnak semmilyen felsőoktatást. Vagy egyetemi képzést, és ennek ellenére nagyon sikeres.
0: És az is biztos, hogy vannak nagyon rossz egyetemek, és vannak kevésbé rossz egyetemek, és van Oxford, meg Cambridge. Na hát, hello!
2: És az is biztos, hogyha valaki részt vesz a felsőoktatásba, egy kicsit le tud küzdeni abból a lemaradásból.
0: Igen, ez az esély, ez a kiegyenlítő funkció, ezt még kellett volna említeni bizony. Tehát ismeretközvetítés, kultúraközvetítés, és társadalmi kiegyenlítés. Ezt nagyon szépen kitárgyaltuk, üdvözlünk János, régen láttalak, de nagyon örülök, hogy találkoztunk. És a műsorunk az úgy szokott zajlani, hogy egy picit a vendég is mesél magáról az elején. És a mai témánk az az oktatás és a politikai kultúra kapcsolata lenne, és sok irányba tudunk elmenni, majd így kérdezgetünk téged. De egy nagyon picit mondanál magadról valamit, és a finn kapcsolatot is szeretnénk, hogyha belevennéd.
3: A 25 éve oktatáskutatással foglalkozom egy magáncégben, egy for-profit magáncégben, az ma már ritkasságnak számít, mint vezető, és ifjú koromban Finnországban is tanultam, meg éltem, úgyhogy a második nyelvem a finn, és mindig zavarba vagyok, amikor Finnországról áradoznak az emberek, mert én belülről ismerem, és nagyon szeretem őket, és elismerem a dolgokat, de ez olyan, mint hogyha mondjuk egy barátomról áradoznának, tehát az emberek van egy reális képe róla, és kicsit zavarba jön, ha mindig csak jót hall. De én nem fogok róluk rosszakat mondani.
0: De nyugodtan mondhatsz, hogy bármit lehet, csak ezt úgy gondoltam, fölvetem, mert ezt tudtam rólad, és viszonylag kevés olyan ember van, aki reális képet tud szerintem Finnországról alkotni ma Magyarországon.
3: De mondjuk még Kínát is, mert a lelkem másik fele kínai.
0: Igen, mert
3: sokat
0: ugye
3: csavarogtam.
0: Honnan ismerjük mi egymást, akkor így vessük föl, tehát hogy sok évig együtt tárcsiztünk Hankyu Yuan mesternél.
3: Igen, igen. És most ők is nagyon divatosak, mint egy ilyen feltörekvő nagyhatalom, úgyhogy megnézzük majd őket is néha, hogyha van értelme, akkor bevonjuk ebbe a politikai szocializációs beszélgetésbe.
0: Köszönjük, tehát hallhatjátok, hogy nem akárki ül itt mellettünk, és tényleg nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. És egy ilyen teljesen általános kérdéssel szeretnénk elkezdeni, hogy ugye a műsorunknak a lényege, hogy a politikai kultúráról beszélgessünk, avval a hátsó szándékkal, hogy olyan dolgokra mutassunk rá, amik nagyon hiányoznak a magyar közbeszédből. És te hogy látod, hogy melyek a fő vagy a legfontosabb kapcsolódási pontok az oktatás, mint jelenségcsoport, és a politikai kultúra, mint jelenségcsoport között? Mert én tudnék egy párat mondani, nagyon kíváncsi vagyok a te véleményedre.
3: Az alapproblémát az jelenti, hogy 1990-ben a szocializmusnak vége lett, és az európai tapasztalat az, hogy az igazi demokratikus kultúrák azok legyőzött országokban alakulnak ki. A németeket elkezdik például szisztematikusan átnevelni, vagy az NDK-t 90 után megszállja Nyugat-Németország. Minket azonban senki sem száll meg 90 után, tehát nem az a helyzet, hogy egy nyugat-magyar tudás megjelenik Kelet-Magyarországon, és akkor ez átadódik, hanem kvázi innen mindenki kimegy a térségből, és magunkra maradunk. Ami azt jelenti, hogy egyrésztről, hogyha hallgatok politikai szocializációs beszélgetéseket magyarokkal, csehkel, zavarba ejtő, vagy lengyelkel, zavarba ejtően okosak, ez az egyik, mindenféle bonyolult dolgokat szoktak mondani, de ilyen alapvető dolgokat nem mondanak ki. Akkor mondjuk ki, tehát az oktatásnak az a feladata részben, az ilyen országokban, az ilyen hirtelen felszabadult országokban, hogy a demokratikus politikai közösség kialakításában, létrehozásában segítkezzenek. Demokratikus politikai közösség az, amikor mindenféle nézetek vannak, ezek harcolnak egymással, de van egy közös platform, amit azért mindenki betart. valahol az MDF körében felvetették ezt a nemzeti, meg liberális minimumot a 90-esek elején, aztán ez elfelejtődött. Na ez a lényeg, tehát Finnországban is mindenki egymást tépi, de azért nagyjából egy jégtáblán belül vannak a mackók, igen, és mindenki tudja, hogy azon kívül egyrészt hideg víz van, másrészt az már nem a mi jégtáblánk, ami ott van. Na most azt lehet mondani röviden, hogy ez a, ennek a demokratikus politikai közösségnek, ez, jó, ezt az elit, ugye, a kialakítása, ez kudarcba fulladt. És ebből fakadnak a problémáink.
0: És azt gondolod, hogy ez az oktatási rendszer kudarca itt Magyarországon?
3: Nem, nyilvánvalóan nem. Hát ugye rettetes puttonyokat hoztak azok a generációk, amelyik, akik a Magyar Köztársaságot megalkották, és nyilván nagy munkát végeztek, ez a kerekasztal vidéke, és nagyszerű munkát végeztek, de közben a puttonyok kiszakadtak, és retteletes démonok szabadultak ki. Az oktatásnak a fiatalokkal kell foglalkoznia, ez a szabadságra nevelés ügye, ami el se kezdődött. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami kudarcba fulladt, hanem ez el sem kezdődött. Személyes élményem, ezt szorgalmaztam, és vittem egy civil szervezetben egy olyan 20 évig, és minden oktatási minisztert ismertem 90 óta. És próbáltuk őket ezzel nyaggatni, hogy ezt mozdítsák elő. Voltak egy picit előre mozdította, volt, aki egyáltalán nem, de hogy nem értették, tehát tompa szemekkel néztek ránk végig, az egészen biztos, tehát erről nekem rengeteg remek történetem van.
0: Szabadságra nevelés, ez azért nagyon érdekes, mert ismerjük annyira egymást, hogy tudjuk, hogy te is inkább ilyen mondjuk klasszikus értelemben konzervatív világfelfogással rendelkezel sok szempontból. És mégis ugye a szabadságra nevelést említed.
3: Nem mégis, hát a konzervatív ember ezt imádja
0: pontosan,
3: a szabadságot.
0: Pontosan, ez az, amit szeretném, hogy egy kicsit jobban elmagyaráznál, hogy hogy látod te a szabadságra nevelés kérdéskörét? És mit tehet ebben az iskola? Mert ugye van egy érdekes dolog szerintem még, hogy a szocializáció elsődleges terepe azért még mindig a család.
1: Persze, egyáltalán mit tehet az iskola?
0: Igen, hogy mit tehet az iskola, hogyha eleve olyan körülmények vannak, amelyek...
1: Nekem van néha egy olyan érzésem, hogy kicsit sokat várunk néha tőle, túl sokat várunk tőle. Azért szerintem a nagy dolgok eldőlnek a családban, én is ezt gondolom, csak más szavakkal mondtam, mint a Balázs.
3: Így van, de a demokratikus országok rettenetes pénzeket szánnak arra, hogy azokat az embereket is egy picit, ahol nem dőlnek el a családba pozitívan ezek a dolgok, egy picit arra felé noszogassák, hogy ne öljék meg egymást, jöjjenek ki egymással, figyeljenek oda a másikra. Tehát van egy ilyen mondás, az angolok szokták mondani, hogy a Rajnától keletre belevágnak az ember szavába. Tehát ott húzódik az a határ, a Rajnától nyugatra bármit mond az ember, megvárják a végét. Aztán válaszolnak. Persze az ő szavukba se lehet belevágni, de a németeknél már, hát az osztályoknál abszolút, az már mi vagyunk, és onnantól pedig, amikor kinyitom a szám, már ő mondja, vagy ha mondok valamit, akkor azt mondja, hogy nem az a baj, hanem, tehát monológok vannak, zárt monológok. A szabadság ez ilyen nagyon elemi, primitív dolgokkal kezdődik, ez csoportmunkában lehet, meg prezentációban megtanulni, önálló véleményalkotásban, kritikus szövegolvasás. Nagyon egyszerű pedagógiai, didaktikai ügyek ez, de elolvastat a tanárnéni egy szöveget, és akkor megnézzük, hogy ez úgy van-e. Milyen ez kritikusan olvasni? Tehát, hogy nem elhisszük, hanem kielemezzük. Ez mondjuk 7. osztály. Tehát egyszerűen lefordítható dolgok ezek, és egyénileg még csak-csak a közép-európaiak azok egymással nem tudnak, tehát csoportban nem tudnak együttműködni. Egyszerűen képtelenek rá. Ezt a nagy multinacionális cégek tudják is, és úgy válogatnak minket.
1: A legfontosabb szempont, igen.
3: Persze, hogy a...
0: Tehát igen, a Zsoltot nem ismered neki, elég nagy szerepe volt a multinacionális életben, mint igazgató, tehát így.
3: Jó, most a lengyelek a divat a térségben, a 90-esekben mi voltunk a közép és felső középvezetők, nagyon szívesen válogattak, de most már elterjedtünk, hogy rebellisek, tehát kezelhetetlenek a magyarok, de majd a lengyelek is.
0: A lengyelekről is elterjedt. Mi már most szóltunk, ugye, tehát így, aki hallja vezető ezt a műsort, akkor így.
3: Tényleg egyébként én is szkeptikus vagyok, az iskola nagyon keveset tehet, de azt a keveset, tehát szalmaszálakat tehetnek keresztbe, azt azért keresztbe kéne tenni. Na most itt van a Münchhausen effektus, a pedagógusokra gondolok, hogy nevelhet-e nem szabadságban felnőtt emberek nemzedéke vagy nemzedékei szabad embereket?
1: Hát ez egy nagy kérdés. Szerinted?
3: Hát Münchhausen báró ugye a hajánál fogva húzta ki magát a mocsárból, Tehát ő így oldotta meg a dolgot. Hát persze, hogy nem, de töredékesen igen, meg vannak jó gyakorlatok, és akkor azokból sokat lehetne azért tanulni, meg átvenni egymástól. Az amerikai tapasztalat azt mondta, hogy minél egyszerűbb dolgok, annál inkább azért az átvehető. És hát persze a felsőoktatásban már más szinten kellene ennek működnie, ott már egy kiérlelt, komoly, tényeken alapuló demokratikus vitakultúrát és prezentációs kultúrát kéne számon kérni ugye a diploma körül. Ilyen nincs egyébként.
0: Tehát, hát ez gyakorló egyetemi oktatóként mondom, hogy ez egy szép álom. Tehát.
2: Igen. Én olyan megjegyzést szeretnék emellé tenni, hogy én nem gondolom, hogy homogén lenne az az ország és az a társadalom, akik fölnőttek a nem szabadság idejében. Mert én is akkor nőttem föl, akkor szocializálódtam, 62-ben születtem.
1: És extrém módon szereted benne a szabadságot mégis.
2: De azt gondolom, hogy emberek különböző dolgokat tudnak otthonról hozni, és tudnak egy kicsit másképp gondolkodni a szabadságról, még akár diktatórikus körülmények között is. Hát voltunk egy néhányan, akik próbáltunk valamit tenni a magunk szerény eszközeivel. Igen. 80-as években.
3: Igen, de ugye nem de, magamat is tanítom, és ez egy nagy érték. Én is próbáltam, tehát ennek a generációnak, vagy csoportnak, vagy az ilyen embereknek a normalitást kell megtanulni, tehát hogy a demokratikus intézmények korában le kell egy picit lassulni, bízni a türelemben, az időben, és kicsit lebutítani ezt a dolgot, mert hogy túl okosak voltunk ebben az ellenállásban. Tehát, hogy mindenkitől önmérsékletet vár ez a dolog. A legtöbben egyszerűen gyakorlatilag túléltek, nekik egy ilyen rendszerben mondjuk egy ilyen ébresztő az, ami fontos, tehát hogy jogok, kötelességek, tehát alapdolgok.
1: A Finnország, egy kicsit én engem nagyon érdekel ez, teljesen felizgultam ettől, hogy itt te ismered Finnországot. Hallunk erről mindenfélét. Ugye egyrészt, hogy ez mennyire sikeres ez az oktatási rendszer, és itt volt a Nokia, amelyik aztán egyik pillanatra a másikra kártyaválként összedőtt, különben jegyzem meg. Meg az utóbbi időben hallom azt is, hogy ez mégse annyira sikeres. Most akkor mi az igazság? Mi a jó benne? Mi a rossz? Hogy néz ez a dolog ki? Mitől ennyire különleges? Miért kapták ezt fel ennyire a finn oktatási rendszert, és miért mondják most, hogy talán mégsem?
3: A finn sikertörténet egy kicsi, zárt, fegyelmezett demokratikus paraszti társadalmak a modernizációs sikert, protestáns társadalmak a modernizációs sikertörténete, puritán, egyszerű, végtelenül egyszerű, szorgalmas, kemény emberek, akik csak szabadságban tudnak élni, és amikor a csúcsra jutnak, akkor belépnek az Európai Unióba, és Finnország európai zálódik, tehát megszűnik ez a bezártság, szürkeség, ez a puritán visszafogottság, és egy normális európai állammá alakul, amiben mindenféle rettenetes problémák is megjelennek. Az én ismerősem, ha megkérdezem, hogy régen, visszamennének-e az 20 évet, amikor hát így mindenki imádta őket, akkor azt mondják, hogy ne, azért nem mennének vissza, mert ez a mai Finnország nagy ára van, tehát züllik le az oktatásuk, tehát normális európai módon kezdenek működni, szemét van az utcán, nagyobb a bűnözés, megjelent a politikában vastagon a korrupció, ami korábban gyakorlatilag ismeretlen volt. Ennek ellenére azt mondják, hogy nyitottabb az ország, jövünk, megyünk, nyelveket tanultunk meg, nincsenek már kisebb rendőrségi komplexusaink, olyan normálisak lettünk, és nem szorongunk már annyit, mint tudunk nevetni.
1: Ez a szorongás, ez a szorong, nem? Hogy ez egy kulcs dolog ebben, hogy ezek a puritán országok, akik ennyire sikeresek, meg munkaszeretők, meg nem tudom micsoda, ezek nagyon gyakran egyébként a távol-keletiekről is lehet hallani, tele vannak szorongással. És amikor levetik ezeket a szorongásokat, akkor megjelenik a szemét az utcán. Ez nagyon érdekes, nem?
3: Hát ez velünk is így van, mi is tele vagyunk szorongással. A magas teljesítményű, tehetséges emberek nagy része az nehezen él belül. Tehát ez természetes. Ilyenek vagyunk mindannyian. Tehát, hogy már nincs finn csoda történet, de azért még a régi tartalékokból ez a társadalom még összetart, együttműködik és szolidáris. Ez az utóbbi az, ami a legfeltűnőbb, tehát a magyar társadalomban nincs szolidaritás, azt se tudják, mi az.
0: Ez értelmezhetetlen fogalom.
3: Igen.
0: Miért adjak hát, amikor hát...
1: De nekem ugye, sincs.
3: Igen, de nem is, hát nem volt módjuk megtanulni, miközben például a szomszédunk, majdnem szomszédunkban, Lengyelországban a szocializmus az konkrétan úgy omlott össze, hogy az ottani ellenálló értelmiség a munkásosztállyal szolidáris lett, ezért hívták szolidaritásnak a szakszervezetet. Ez egy retteltesen nehéz kapcsolat volt egyébként, tehát mind a két fél gyűlölte a másik csoportot zsigerből, ugye elviselhetetlen ellenzéki értelmiségiek, és hát nagyon-nagyon alacsony szinten, a magyarnál jóval alacsonyabb szinten szocializálódott, szegényebb, elmaradottabb, falusiasabb lengyel munkásosztály együtt. De meg tudták csinálni, és pillanatok alatt átfordították a politikai rendszert, és ők egy igazi rendszerváltozást is tudtak ezzel csinálni. Na most az egy nagy kérdés, hogy ez a szolidaritás, ez hol tanulható meg majd?
0: Igen, pont ez lett volna a kérdésem, hogy ez hozzá tud tenni az oktatási rendszer, és most vegyük ki belőle a felső oktatást.
3: Hát jelenleg ellene dolgozik, tudnélik a Glac Ferenc döntése óta, 89 óta, a negyedik és hatodik osztály után a középosztálybeli szülők kimenekítik az általános iskolából a gyereküket. Most itt ezt nagyon hamar szögezzük le, stabil demokráciákban azért 6-7-8, Skandinávban 9 évig együtt tanulnak a gyerekek. Ez az ára. Lassabb egyébként.
1: Magán óvodákba iratják. Tehát a dolog már itt elkezdődik, nem hogy már még a... De valóban így van. A 8 osztályos gimnázium az arról szól, hogy,
3: ez kész.
1: Hogy ezt a és nulla integráció. Nulla integráció. Ugye én a szocializmusban jártam általános iskolába, és ott azért az nagyon másképp volt. Tehát az általános iskolai osztálytársam között, tehát az egy hihetetlenül heterogén társaság volt, és máig azt mondom, hogy nagyon, nekem ez nagyon-nagyon jót tett, hogy én ővelük egy lakótelepi iskolában együtt tanulhattam.
3: Nekem is jó. Tehát hozzátéve az, hogy természetesen a nehezebb sorsú gyerekek a felső tagozatba verték
0: a jobb sorsúakat.
3: Ez volt az egyik ára.
1: De mindig én például be tudtam lopni némhánynak a szívébe magamat, és engem néha megvert. Néha megvertek, néha megvédtek. Tehát.
3: Hogyha egy ember jött ellenem, akkor megvédtem magam, a kettő az már azért sok volt. De hogy ez az egyik ár volt, tehát az erőszak, és ugye a másik, hogy ez a hatodik, hetedik osztály környékén, hogy mivel foglalkoztunk, ezt így nem tudná, tehát ilyen szürke homály, de ez így van máshol is, csak ilyen játékosabb projektmódszerekkel töltik fel, próbálják a békét fenntartani, de az kétségtelen, hogy ha még a sorkatonaságot is beleszámítom, ahol meg még az Alföld társadalmával ismerkedtem meg, nagyjából a nagymamám falujában még a cigányság is megvolt, tehát hogy a magyar társadalmat úgy egészében átfogtam, és akkor az ELTE-n, mikor felvettek, akkor lett meg a budapesti nagypolgári liberális szubkultúra is, tehát ismerősök, barátok, barátnők, és onnantól az ember otthon volt Magyarországon. Most aki elmegy egy egyházi 8 évfolyamos gimnáziumba most.
0: Például, ami ráadásul még ugye fizikailag is néha elkülönül, tehát ugye városon kívül van meg ilyesmi, most Pannonhalmára gondolok konkrétan, tehát hogy nagyon kívül esik.
3: Igen, de akár a városon belül
0: akár a városon belül, de ott is a hatalmas falak, ugye például a Frankában, és így tovább.
3: Igen, na most onnan meg megy a vagy itteni egyetemre, vagy külföldre egyenesen. Hát most tehát, hogyha velük elbeszélgetünk egy kávé mellett, hogy hogyan kellene szolidárisnak lenni mondjuk a magyar dolgozó populáció, most nem is a legaljan, a dolgozó populáció, amiről a rádióhallgatóknak tudni kell, hogy az emberek egy többenetes százaléka normális munkaszerződés nélkül, ilyen fekete-szürke módon,
0: zsebbe,
3: borravalósan, tehát gyakorlatilag rabszolgaként dolgozik a dolgozó, és viszonylag képzett népességünknek a nagy része. A két ember között érdemi kommunikáció nincs, na most amíg nincs társadalmi szolidaritás, egy minimális szintet, tehát itt nem szerelemről van szó, egy minimális szint, Kossuth érdek egyesítésnek hívja ezt, és erről beszélünk, addig a magyar társadalom nem tud irányba állni és együtt mozogni rövidtávú célokért sem.
0: És ez szerinted lehet az oktatási rendszer buherálásával? átalakítani, mert úgy tűnik, hogy a szellem kiszabadult a palaszból, tehát hogy ma már nem nagyon állnának vissza a jobbmódú családok.
1: Már itt mondtál ilyen konkrétumokat, és én borzasztó kíváncsi lennék erre, hogy mondtad például ezt a projektszemlető készülést, meg a prezentáció, ez nagyon megragadta, mert ez nekem is ilyen ünükém, hogy ezek nagyon nincsenek benne az oktatásban, de hogy ilyen konkrétumokat tudnám mondani azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt az integrációt elérni, hogy egy, nem tudom, tehát...
3: A Hoffmann Rózsa találta ki a közösségi szolgálat nevű dolgot, tehát hogy középiskolásoknak kell menni ilyen mindenféle életszerű helyekre. Ez most spontán módon zajlik, tehát hogy egy gimi talált valamit, és oda kiküldik a gyerekeket. Ez az öregek ápolásától a környezetvédelem, bármi lehet. Na, hát ha valakiben munkát rakna, online a legjobb gyakorlatokat terjesztenék, hogy másoknak ne kelljen kitalálni, átvehessék. Országosan ennek lenne egy egyesület, és benyomnák őket a magyar társadalomba egy kicsit, és rotálnák, tehát, hogy mondjuk egy startup is társadalmi szolgálatot gyakornokoskodni, de kicsit a hajléktalanokkal is kéne foglalkozni, vagy tanyát látni, meg hasonló dolgokat. Ebből például egy nagyon-nagyon gyümölcsöző dolgot lehet kihozni. A nagy szerkezeti visszarendezésnek most kevés az esélye, mert ugye ez a vonat már elment.
0: Igen, én is ezt gondolom, tehát, hogy ennek vége, tehát ma nem tudsz egy középosztálybeli szülőt erre rákényszeríteni.
3: Hát mondjuk, hogyha az ember oktatási miniszter, akkor azért van mozgástere, de ezek nehéz döntések, az kétségtelen, iszonyú kárt okoz, ez egyébként nap mint nap, csak ezeket nem, nincs olyan könyvelésünk, ahol ezt nyilván tartanánk.
1: Mi okoz kárt, azt most nem értem.
3: Hát az, hogy külön vannak
1: ez az elkülönülés.
3: Az elkülönülés, az egyik, a másik pedig a korai kiválasztás. A 8 osztályosban ugye negyedik környékén írják meg a felvételit, vagy a 6-nál. Most a felvételi, mert valahogy el kell osztani a szűkös helyeket, azon olyan dolgokat kérdeznek, amit az általános iskolában nem tanítottak neki. Tehát csak azt tudja megírni 5-ösre, tehát maximális pontszámmal, 100 pont, ugye, aki külön tanárral a teszteket begyakorolta. Most ennél, hogy mondjam, durvább osztályalapú szelekció kevés van Európában. Tudni, ez kártyatrükk, tehát, hogy az általános iskolában teniszezni tanítják őket, majd a felvételnél kiderül, hogy birkózni kell a szőnyegen. De a gyerekek egyharmada tudja, mert ő járt birkózás órára külön. Nekik megfizették.
0: Igen, és ez semmilyen képességet nem mutat, csak az, hogy volt lehetőség.
3: Igen, és van még egy nagy probléma, ugye a fiúknak az életkorilag azért szór, de alapvetően olyan 15-16 éves korra jön meg az eszük.
0: Vagy később, ez személyes példával.
3: Igen, a tehetségeseknek még később, és van ez a 10 éves kor, ami általában sötét, zavaros, és nehezen tudnak vele elszámolni. Na most, milyen fiúk azok? Már a lányok megtanulják. Tehát gyakorlatilag nyuszikák mennek be a legjobb minőségű középiskolai és felsőoktatási férőhelyekre, mert azok a gyerekek jutnak tovább, akik fegyelmezettel leülnek, és megtanulják azt, amit kérdezni fognak a teszten, a felvételi teszten tőlük. Ez nem tehetségpotenciál, ami aztán ott van, hanem idomítás potenciál, tehát nyuszikákat képzünk. És mondjam, azok, akik bizonytalanok, későjek, később jön meg az eszük, de tele vannak izgalmas törésekkel, meg szikrákkal, mert ugye mindig a sebből lesz a tehetség, ez a kagyló, igaz gyöngy, de ez tényleg így működik, tehát mindig a fájdalomból jön a kreativitás végső soron, azok pedig elvesznek ebbe az irányított, csatornázott mobilitási rendszerbe, és jóval később jön meg az eszük. Kérdés, hogy vissza tudnak-e a főpályára kerülni.
0: Szeretnél még mondani valamit?
3: Vagy? Az, hogy egy ilyen kis országnak a tehetségtartalékán kívül semmilyen nincs.
0: Mindaz alapján, amit az előbb elmondtál, hogy ítéled meg azt a mai tendenciát? Én ugye most irattam első osztályba a nagyobbik gyerekemet, és nekem úgy tűnik, hogy egyértelmű a tendencia már abból a szempontból, hogy az oktatási rendszer az egyházi és a magániskolák felé tereli a gyerekeket. És az állami iskolák javarésze az pedig nem tölt be semmilyen kiegyenlítő funkciót, hanem megmarad, az tisztelt a kivételnek, mert van ilyen, megmarad egy olyan ilyen végső menedéknek, ahova mindenkit be lehet tenni, aki nem tud valamilyen módon elhúzni, akár pénz alapon, akár kapcsolat alapon, akár vallási alapon valami más és úgynevezett jobb iskolába. Tehát, hogy egy olyan szabályozás alakult ki, ezt látom én szülőként felületesen, ami egyértelműen hátrányos az állami iskolák számára, amit én azért látok problémának, mert ezeknek kéne az integráció központjainak lennie.
1: És még annyit hozzá, hogy tudom, például az Egyesült Királyságban területi alapon szerveződik ez, tehát nem tud elvinni más iskolába, csak kénytelen vagy beiratni oda, ez valami labor.
0: Hát vagy a nagyon drága helyre tud elvinni, de azt meg nem tud
1: elvinni. De állítok, ez sem működik, mert ott meg elindult az, hogy egy helyre költöznek ezek az emberek, tehát hogy összeköltöznek egy helyre, és akkor a szegregáció, vagy az elkülönülés, az nem úgy működik, hogy át tudsz menni egy másik helyre beiratni a gyereket, hanem ezek összeköltöznek, és úgy iratják be. Tehát, hogy mi a megoldás, mert itt sokféle módszer volt.
0: Tényleg mi a véleményed erről, hogy egy elméletileg konzervatív kormányzat egyértelműen tolja ki a tehetséges gyerekeket az állami iskola rendszerből?
3: Itt Magyarországon ez nagyjából így volt idáig, láthatóan most megtorpant, és valószínűleg lesz egy ilyen korrekció, van egy elbizonytalanodás, tehát azt gondolom, hogy az inga majd talán egy kicsit később visszaleg, mert nem ennyire tudatosak és tiszták ezek a dolgok. A világban pedig úgy van, hogy ahol tehát a skandinávoknál iskolakörzetek vannak, és kész. Uh-huh. Oda jár a gyerek, de minden iskola normálisan fel van szerelve, de csak nagy iskolák vannak, körzeti. Hát ugye, hogyha egyenlő esélyeket akarunk, meg jól felszerelt iskolákat, akkor az a felső tagozat a járási központban van. Óvoda, meg kis alapiskola az lehet a faluban, de utána
1: hát
3: a gyerekek...
1: Ez nálunk érzelmi kérdés lett, mint a szárnyvonalak.
0: A templom és az iskola.
1: A MÁV szárnyvonalak olyan kérdés lett. Ez nagyon régen, tehát 70-es évektől, én tudom, hogy a 70-es években ettől ez van, hogy igenis koncentrálni kell az erőforrásokat, mert ott lesz, nem tudom én, digitális távol, nem tudom, micsoda, meg normális tanerő, mert ugye ez a legfontosabb, az nem lesz minden kis iskolában, ahol 13 gyerek van. De itt nekünk mi ehhez egy picit érzelmileg viszonyulnánk, hogy de legyen már, csak azért is legyen már ott iskola.
3: Értsük meg őket is, mert ez így van sajnos egyébként, de értsük meg, tehát egy falu Nyugat-Európában az nem ilyen. Ott nem volt kollektivizálás, az elit nem menekült el a városokba, tehát egy ilyen faluban, Franciaországban néhányan gazdálkodnak a földből, a többiek turizmusból élnek, vannak nagy gazdák, és az ő gyerekeik egyetemet végeznek, és hazamennek a faluba, és vállalkozók lesznek. Tehát ott nem templom van, meg iskola is kész, hanem mindenféle más dolgok is vannak, tehát hogyha az iskolának a felső tagozatát elviszik a járási központba, attól még az nem a világ vége, mert van más, és akkor majd abba élik ki magukat. A magyar falu az a rendszerváltásnak a deficitet oda pakolták le.
0: Mondhatnánk, hogy a rendszerváltás szemétdombja. Én elég jól ismerek egy falut, ahol a nagyszüleim éltek, úgyhogy van.
3: Hát igen, tettem. Csak én nem szeretek ilyen szavak, mert hogy én szeretem őket, tehát hogy a szemétdomb, lerakták az összes problémát.
1: Ez nem róluk mond semmit, hanem arról, aki lerakta a szemetet.
3: Hát a városlakók és a társadalom rakta le, tehát a kormányzatok velük egyetértéssel, ugye ez is a szolidaritás hiánya, alkoholizmus, munkanélküliség, elvándorlás, kiállás, stb. Egyébként a körzetesítés azért spontán módon zajlik, mert a falusi kisiskolák Kelet-Magyarországon azok tiszta roma iskolává válnak fokozatosan, de elég gyorsan, és a maradék pedig kimenekül onnan a járási központba. De ez egy önálló lap, ezt most ne nyissuk ki, mert ez egy külön beszélgetés.
1: Igen, lehet, hogy ez is egyfajta központosítás, hogy az erőforrások koncentrációs, de nem biztos, hogy a legjobb módszer, vagy a legjobb irány talán, hogy az elit, vagy a középosztály kimenekítés, ő összekoncentrálja. Gondolom, ezek ezek a kis társulások formájában, nem? Tehát, hogy összefognak a falvak, és együtt hoznak létre, vagy nem? Nem így működik?
3: Észak-Európában így működik. Nálunk az állami beruházás, kijelölik, és akkor azt ott fölépítik. A körzetesítés az a tanácsrendszernek volt a nagy kísérlete, aztán fölbomlott, és akkor kezdtek tornatermet, meg informatikai kabinetet építeni minden falusi kisiskolába. Iszatos pénzeket szórtunk el rá. Tehát, hogy ez az egész, ez mi vagyunk, tehát mondhatunk róla rosszat, de ez a mi lelkünk, ez az egész összevisszaság, és amikor ehhez hozzászólunk, az is összevisszaság, ami szintén belőlünk jön. Nagyon, remélem nem voltam nagyon lesújtó.
0: Nem, van egy ilyen törekvésem nekem ebben a műsorban, hogy mindig valami pozitív dologgal zárjuk, de ez nagyon ritkán sikerül. Tehát így tízből kilencszer nem sikerül, úgyhogy úgy tűnik, hogy most sem, de azért még van egy pici időnk, és én visszatérnék erre, hogy a szabadságnak a tanítása. Ez egy kicsit ilyen filozófia is, de szerintem nem kell erre a szintre levinni, hogy tanítható a szabadság? Tehát, hogy van értelme ezt a kérdést úgy megközelíteni, hogy vannak intézmények, amelyek képesek téged indoktrinálni arról, hogy szabad legyél? Mert erős érveket tudnék mondani, hogy miért nem.
3: Úgy, hogy könyvből, tehát 19. századi módon ma már nem. Régen egyébként igen, tehát hogy a minden gimnazista Európában megtanulta, hogy Mucius Cévola nem ijedt meg az etrusz királytól.
0: Igen, és oda tette a kezét, és a tűzre be. Én is megtanultam, még latinul is, mert én 4 évig tanultam latinul.
3: Na most ez olyannyira működött, meg a nagy októberi szocialista forradalomnak a menetrendjét is megtanulták, hogy 56 októberében a fiatalok, azok gyakorlatilag pontosan tudták, hogy lépésről mit kell csinálni, hogy a várost elfoglalják. A rádió, az utcakövek, a fegyverraktár, a laktanyák, stb. Ezt megtanulták, hogy hol a Smolny, meg a Putyilov,
0: tehát Aurora.
3: Hogy, igen, tehát ez működött, nyilvánvalóan nem tudatosan, hanem hogy mindenki tudta, hogy miket kell megszállni, és a tömeg arra ment. Tehát, de ez ma már így nem megy, tehát a könyvből nem lehet a szabadságot, mert az a Világnézetünk alapjai című tantárgy lenne, a szörnyűség, így felolvassák a jogokat, meg a kötelességeket. Ezért katasztrófa valaki alkotmánytant tanít középiskolában. De például a saját élményű dolgok, mint ez a projektmunka, társadalmi, közösségi szolgálat, ilyeneket azért nagyon lehet, vagy olyan élő kérdések, hogy befizet 100 forintot adóba, és akkor nézzük meg egy csövön át, hogy az hogy megy, és hova. Optimális esetben mondjuk egy aszfaltozás történik a mi utcánkba. Jó, de tehát hogy? Tehát hogy megy az föl a büdzsébe, és hogy megy vissza? És mi az, hogy önkormányzatnak? Tehát meg lehet ezt csinálni. Ilyeneket azért lehet. Tehát nem reménytelen az ügy, de a demokrácia alapja az a kultúra, tehát napi szintű dolog, tehát hogy meghallgatja a másikat, hogy szolidáris. Hát ezt nehéz tanítani. És a szülők nagyjából az ellenkezőjére tanítják őket minden nap.
0: Nekem egy nagyon érdekes élményem volt most, hogy a Marcikával beszélgettem. Arról mesélt, hogy matek feladatokat a pattársával együtt kell megoldani, és hogy nagy viták vannak köztük, mert a Niki nevű kislány, ő szerinte nem mindig mondja jókat, és meg kell győznie. És ez volt az a pont, amikor először éreztem azt, hogy azért valami változik a magyar oktatási rendszerben, ez egy egyszerű állami iskola, mert ugye gondoljunk vissza a mi fiatalságunkra, nekünk nem kellett a pattársunkkal, mit tudom, problémákat megoldani, vagy bármi, és nem kellett meggyőznünk valamiről. Tehát, hogy ugye ez, ahogy mondod, hogy ezek mi vagyunk, tehát, hogy valami azért történik, csak nem lehet, hogy arról van szó tényleg, amit te mondtál, hogy a türelmetlenség, hogy így nagyon látni véljük az ideált, ahova el szeretnénk jutni, és emiatt nem vesszük észre az apró munkát, meg ezeket az apró lépéseket, amiket szintén le kell játszani.
3: Hát biztos, hogy ez 30-40 év, tehát ugye a Lech Walesa azt mondta 89-ben, hogy amikor 48-ban a kommunisták átvették a hatalmat, akkor a halakból, az élő halakból főztek egy halászlét. És a mi feladatunk most az lenne, mondta Walesa, hogy a halászléből élő halakat alakítsunk vissza. És az azért ez, tehát érzékelte ő is, ez döbben, ez ember feletti, és másoknak azért ilyen tapasztalata is, hogy ez volt az egyetlen társadalmi rendszer, amelyikben eltörölték a magántulajdont. Ezt az uraknak hangsúlyozottan mondanám, mert hogy a nácizmus ez egy szörnyű dolog volt, de egy bajor hentes családja, amikor túlélték ezt, jöttek az amerikaiak, akkor kinyitották a boltot, és azt csinálták, amit addig. Hiszen az ő magántulajdonuk volt, számlát vezettek, hentes árut árultak, és gazdálkodtak, és a fiú utána ment főiskolára. A magántulajdon megszűnte, az egy új embertípust termelt ki ebben a térségben, és a volt Szovjetunióban, amelyik egy más ember. Ezért nem lehet az észak-koreai menekülteket beilleszteni a dél-koreai társadalomba például. Eltartják őket külön, de gyakorlatilag nem tudnak integrálódni, mert aki a magántulajdont nem ismeri belülről, az a szabadsággal, az emberi körvonalakkal, határokkal sincs tisztában. Meg lehet neki tanítani, mi az, hogy alkotmánybíróság, tehát így elmondja fejből, de ez így nem megy. És hogyha azt a kérdést teszünk, hogy például a magántulajdon szentsége gyökeret verte 25 év alatt Magyarországon.
0: Vagy igen, vagy. Ha innen nézem,
3: vannak eredményeink.
1: Vannak eredményeink, elvtársak.
3: De hát azért ez hosszú út lesz még.
0: Köszönjük szépen Setényi Jánosnak. Hát az időnk lejárt.
1: Nagyon szomorú. De kár, nagyon lejárt az időnk. Most
0: szerintem lehet, hogy visszamondom még téged hívni. Van egy olyan
1: érzésem.
0: Tehát a Tilos Rádiót hallottátok. Setényi János oktatáskutató, nem tudom, hogy mondjam.
3: Igen.
0: Volt a vendégünk, velem szemben Zöldi Zsolt. és Max nélkül nem lett volna műsor, mert akkor nem lett volna remek zene és kiváló keverés.
2: Köszönjük szépen, János.
3: És elnézést.
0: Nem.
3: Mennyi volt? 15 perc?
1: 20-valahány beszélgettünk.
2: Egy kicsivel több, de azt gondolom, hogy ebből még szervezünk még egy műsort, mert nagyon érdekes. Búcsúzunk, kedves hallgató, két hét múlva találkozunk, szervusztok, és köszönjük Jánosnak még egyszer.
4: Sziasztok. Ez majd holnap, mondom,
0: de most letöltetek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

4. A katarszisz szót, mint terminus technikust poétikájában először Arisztotelész használta. A költői műfajok elemzése közben azt állítja, hogy a hallgatót a tragédia eseménye megrázza, és benne valami különös zökkenő történik. Valami értelemben lesz részes, amely úgymond katartikus. Katarzis megtisztulást jelent. Az ember eredeti tisztátalanságát részben vagy egészben leveti, értelme megvilágosodik, betegsége meggyógyul, bűneit jóvá teszi. Nem külön-külön, hanem egyszerre. A korrupció nem többféle esemény és folyamat, hanem egyetlen megzavarodás, egyetlen létszint süllyedés. Nem bűn és betegség és értelmi elhomályosodás, hanem az emberi egzisztencia centrális és totális megromlása. A katarzis sem külön gyógyulás, nem értelmi megvilágosodás, nem morális javulás, hanem az emberi létszint pillanatnyi fölemelkedése. Hová? Abba az állapotba, aminek a részese az ember a korrupció előtt volt. A kezdeti trauma rövid időre beheggen. Csak éppen annyira, amennyi idő alatt az ember az eredeti létről tudomást szerez. Ez az az állapot, amit Böhme Urstadtnak, Génon Eta Primordialnak, Szabó Lajos alapállásnak nevezett el. Amennyire visszatudunk menni, a szót Orpheus hasonló értelemben használta, legalábbis Katarmoi, Tisztulások című műve alapján ilyesmire következtethetünk. A mű elveszett. Később Empedoklész hasonló címmel költeményt ír, és ennek töredékei fennmaradtak. A lélek ős állapota, mondja, az a bizonyos alapállás. Az ember a szeretet világlénye körül vele boldog egységben kering. Amíg beszennyeződik, az egységből kiszédül és lezuhan. 10 000 életet kell a Földön végigélnie, amíg meg tud tisztulni és a boldog keringésbe vissza tud térni. Empedoklész a megtisztulás saját személyében él. A katarmoi szerint a 10 000 után ő az utolsó testetöltés, aki önmagán a tisztátalanság végső nyomait is eltüntette, és amikor az Etna kráterébe veti magát, visszatér az egybe. Indiában azt mondanák, hogy a nirvánába. Katarzissal gyógyítottak epidaurosban. Mint ahogy a bűnt és az aluszékony értelmet különböző beavatásokban és a beavatások egy változatában, a tragikus színházakban vetették le. A beteg testet Asklépios kígyói és a szakrális alvás tette ismét normálissá. Ez is az élet bűnétől való megtisztulás egy neme. A valláshoz semmiféle szálak nem fűzi. A katarzis következménye a tudatszerkezet megváltozása. Nincs szó ceremóniáról és gyónásról, misztikáról és papokról. Rejtett és nyugvó erők ébrednek fel, és az embert, ha elég érett, áthatják. Hogy a megtisztulás gondolata milyen időben merült fel, nem tudjuk. Tény, hogy nincsen olyan ősi, sőt primitív nép, amely ne ismerte volna. Nietzsche feltételezi, hogy a tragédia katartikus hatása a zenével függ össze. Mindenesetre a zenének van ilyen tisztító hatása, ha nem is több, mint a szónak, vagy a festménynek, a szobornak, a táncnak, vagy az épületnek. A katarzis megtisztulás olyan értelemben, aki a művészet alkotásait megérti, úgy tapasztalja, hogy azokban a létezés eredeti tisztasága realizálódik. Túl a libidón, túl a mániákos démoni körön érintést nyer abból a világból, amelyet Empedoklész leírt és amelyről az őskori szentkönyvek beszélnek. Az őskori művészet, a kínai, a hindu, az ősgörög, az egyiptomi, az európaihoz képest hieratikus, szent. Ez azt jelenti, hogy Európában csupán néhány elszigetelt művész van, és művészetük elszigetelt teljesítmény, mint Sophocles, Dante, Rembrandt, Michelangelo, Shakespeare, Beethoven. Ott pedig népek élnek ebben a művészetben sok századig. Mert az őskori emberiségnek szent könyve volt, az európainak csupán irodalma van. Az őskorban tudás volt, Európában csak stílus volt.
A kettő között a görögség áll, amelynek sem tudása, sem irodalma, hanem mítosza. A görög az utolsó hieratikus művészet, és a történet minél jobban előre halad, a hieratikus jelleg a bizánciban, a románban, a gótikában egyre fogy. Végül elvész, csak stílus marad, és megint stílus. Az őskori művészetek mindegyikében van valami végleges és visszavonhatatlan. Ez az, ami a szentkönyvek tartalma, az abszolút értelem. Mi ez az abszolút értelem? A megtisztult létben való megnyugvás. Mint egy maja, vagy egyiptomi épület. Nincs rajta mit változtat. Nincs egyéni önkénynek helye. Nincs életéség, nincs mánia, vagy sokkal inkább mindez kiegyensúlyozva, tudatosan és éberen ott van, mert mindennek ott kell lennie, de természetesen helyén és sublimáltan. Európában Szofoklész az a művész, akinél a katarzis az első pillanatban felismerhető, aki az élettényét nem nézi sem pesszimizmussal, sem optimizmussal, mint később tették, melankóliával vagy eufóriával. Szofoklésznél az élet tragikus realitás. Az ember a korrupcióba születik, és megtisztulásért küzd, még a legjobb esetben is sajátságos eredménytelenséggel, mert a végpont mindig tragikus. A győzelem a bukásban. Az ember dicsősége, ha ezt az életet feladja. Ez a tragikum értelme. Átlépés a megtisztulásba. Valószínűleg ez volt Orpheus tanítása. Optimizmus és pesszimizmus az életen belül marad, ezért nem végső magatartás. Ez az Oidipus, az Antigone, az Aias tanúsága. Tisztátalanságba születtünk. A kezdetek kezdetén az ember az elszenvedett létszint süllyedés következtében korruptá vált. Ez elől a tény elől nem lehet kitérni. Aki elhallgatja pseudo-egzisztens, meghamisított és elhazudott életet él. Az egzisztenciának gyökérig ható megrázkódtatásra van szüksége, katarzisra, hogy a tiszta létezést önmagában helyre tudja állítani, ha csak egy pillanatra is. Az alapállás nem a múltban volt az idő kezdetén. Ez a felfogás csupán mítosz lenne, amit Chuang Tse is elvett. Alapállás mindig és mindenkiben állandóan jelen van, és mindenki elérheti. Ezért alapállás. A művészet tulajdonképpen és természete szerint az alapállás realizálása. Számba veszi az életerőket, a libidót, a mániákus démoni hatalmakat, amelyek a korrupció eltorzulásának következményei és úgynevezett végleges megoldásokat kínálnak, mindez fölemeli és átvilágítja és megtisztítja és az alapállásba visszahelyezi. Ebben a megromlott életben tökéletesen élni lehetetlen. Ez az élet alapjában tragikus, és az ember azzal szemben minél magasabb igény támaszt, annál tragikusabb, mert itt meg kell bukni életéségnek, gyönyörnek, kéjeknek, örömöknek, elégedettségnek, nyugalomnak, békének. Meg kell bukni minden mániának. El kell dobni, és az eredetit kell helyreállítani. A katartikus művészetből semminek sem szabad hiányoznia. Van olyan, mint az Oidipus, amely az embert egész mélységében áthatja. Vagy olyan, mint Shakespeare műve, amely extenzíven az emberi lét és a sors sokszerűségére terjed ki, és a világot horizontálisan nyitja meg. Shakespeare-nél minden rongált emberi jellem ellenpontjával együtt áll fenn, mint Beethoven zenéjében. Az egymást kiegészítő feszültségek a hiányokat eltüntetik, az egészet összeforrasztják, és a létezést ismét egészé teszik abban, amiről Herakleitos azt mondja, hogy az ellentétekben a legszebb összhang. A katarzis

árulnak el. De a mű már csak is ebből az életből érthető. Csak a katarzison túlról. Sophocles, Dante, Rembrandt, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. A katartikusok nem a vallásra hivatkoznak. A vallás kevés. Nem tanítanak, nem üdvöt hirdetnek. Az üdv kevés. Az alapállás nem vallás. Azt, amit az ember évezredek óta magába rejt, mint az ősállapot romjait, megnyitják. A korrupciót átvilágítják, és az eredeti lét helyreállítását lehetővé teszik. Az alapállás mélyebben van, mint bármiféle vallás. A vallás történeti és kollektív jelenség. Sok ember számára készült, és mindig változik. Kollektív katarzis pedig nincs. Egyetlen egy lenne, amit 2000 évvel az első hirdetés után Gandhi mondott, az ahimsa. Minden nemű földi hatalom, vagyis szervezett zsarnoksággal szemben tanúsított erőszak nélküli ellenállás. De még ez sem katartikus. Úgy látszik, valamely létkérdés minél nagyobb, az ember annál inkább egyedül marad. A korrupcióban pedig az ember senkire és semmire nem számíthat, sem tanácsra, sem törvényre, sem tanításra, sem előírásra, sem papra. A jóvátételt mindenkinek önmagának kell végrehajtania. Rouault mesterművei közül az ember bármelyiket nézze is, az Écuyert, a Sárát, az Aranyszigetek királyát, a Krisztus fejeket, vagy az Arlekineket, a vallásos és a katartikus művészet között levő különbséget világosan észlelni lehet. Nem mintha itt mérhető eltérésekről lenne szó. A művészetben semmi sem mérhető, ez benne a nagyszerű. Itt minden egy. A szemnek, a szívnek, a szellemnek. Rouault vallásos ember. Soiré azt írja, minden ember közt, akit csak ismerek, ön az, aki a legkevésbé pogány. Milyen különös. Két mű, Rembrandt természeti képe, rajz vagy metszet, és Rouault bibliai tájai közül egy. Rembrandt képei minden nemű leszűkülésen túl vannak, sem tárgyban, sem gondolatban nincsenek függő viszonyban tanítással, vagy tétellel, vagy mítosszal. Felébredt természet. Nem vallásos táj, mint a bibliai, vagy esetleg Corot-é, vagy Constable-é, vagy Rösdélé. Amikor Rouault kifogásol és bírál és gúnyol a hazugok és a buták, mint a Père Ubu-ban, a legmagasabb elv a vallás marad. Nem kifejezhető mozzanat abban, ahogy fölfelé néz. Rouault nem katartikus művész. A vallásos művészet más terminológiában ért, és ez a terminológia számára a legmagasabb. Ami ennél több, azt nem tudja megnevezni. Ez csupán a szomjúság a megváltásra, ami az emberben a pokolban is megmarad. Mozart csak Giottóval hasonlítható össze. Közelében André Chénier és Delaunay. Legfeljebb Piero della Francesca és Wordsworth. Az épületek közül több, mert az építészetben a követelmény az ártatlanságra és a világos értelemre csak nem magától értetődik. Az egyetlen androgén művészet az építészet. Még a modern építészet is. Európában kevés a tiszta kép, mondja Frank Marc. Épület több van. Wright zarándokok kápolnája és a St. Louis-i légikikötő vagy Reidi elemi iskolája. Igazán csak egy-két mozzanat, ami a perui napkaputól, szilusztáni tornyaitól elválasztja. A zenében ez Mozart. A fényben kezdődik, és a fényért, hogy a belső és a külső fény találkozzék. Heidegger Mozartot Isten lantjának nevezi. Giotto állandó és egyetlen tárgya a tisztaság. De sem Mozart, sem Giotto, sem Chénier, sem Delaunay művében a démonnak nyoma nincs. És emiatt a realitás benne nem teljes értékű. Mint hogy Dostojevszkijben a démoni mágia teng túl a libidó rovására. Ezért ez utóbbi látszik oly reálisnak, és a katartikus ember, Miskin, Aljosa nem is él igazán. Aki a korrupcióban elmerült,

Dante paradicsomát unalmasnak tartja. Az a Mozart zenét is unja és hunyorga. Az Giottót félkegyelműnek tartja és infantilisnek. Mert bennük nincs trükk és szemfényvesztés. Ezek a mindenkori dörzsöltek. Senki sincs távolabb a megtisztulástól, mint az ajakbiggyeztő, akiből az angyal hiányzik. És ez a földön a legsajnálatosabb lény, aki tisztátalan, mert angyalt fest, és az angyalban nem hisz. A művészet mindig szemben áll a földi valósággal, és a magasabbat követeli, mondja Marró. De a hazug művészet bemocskul. Puccini nem zene. Liszt. Ezek nem értenek, sőt, ezeknek tilos érte. Csak az érdekli őket, amiért fizetnek. Aki krákoknak. Sárga rózsa a napfelkeltében, világos kék ég alatt, ez a szomorú vidámság, amely mélyebben van, semhogy a könnyek elérhetnék. Ez a hímnő világosság, ami Piero della Francesca arcain ragyog, mint a hold, és minden arcit ebben néz. Ebbe az új és magasabb világosságba bámul, csodálatosan elveszítve érzékét minden sötét és vörös iránt, és fátyol és méreg iránt. Itt nincs démon, és a katarzis útja könnyebb és kevésbé igaz. Itt eredetileg minden tiszta volt és lesz, ezért kevesebb, mint a valódi ember, és több, mint a szeráf. Semmi mocsok. Adorno mondja, hogy van művészet, amit ha lát vagy hall, az egész ember butább lesz és rosszabb. Mint a mozi. Mozart és Giotto csak azt rázza meg, aki már csak nem szomjan vész. És csak az ártatlan élet segíthet rajta, és tisztaság, csak az angyala fénytől fehéren. Mozart és Giotto ezért kevesebb, mint Rembrandt és Shakespeare, mert itt az emberből az erőfeszítés, a vörös láng hiányzik. Itt éppen az a könnyű, ami a legnehezebb. Mintha a merő libidó közvetlen kapcsolatot vehetne fel a szellem tisztaságával. A közép hiányzik. Ilyesmi nincs. Mégis van. Van, mint abszurdum. Ez az abszurdum. Mozart zenéje. Az arkangyalok együgyűsége. Kierkegaard és Nietzsche éppen arra tanított meg, hogy a sötétséget önmagunkban miképpen tudjuk legyőzni. És pedig az egyetlen hiteles nyelven azon, amelyik a műveletet önmagában viszi végbe. Ehhez a példához a modern korban semmi egyéb nem hasonlítható. Aki erről nem tud, vagy aki ezt rosszul tudja, vagy tagadja, nem számít. Minden esetre különös, hogy programot adtak, és ha most, csak nem 100 év távlatából nézzük, az egész modern művészet azt valósítja meg, amit ők ketten követeltek. Persze nem csak művészetet. Az ember legyen a mű, és a mű az ember teljessége. A kettő között való eltérés tilos, mert hamisítás. A tényleges valóságot feltárni, akármilyen lesújtó, vagy akkor még inkább. Mert tiszta helyzet és tudás csak az átvilágításon múlhat. Transzparens egzisztencia és univerzális orientáció egy. Wagner a komédiás, mondja Nietzsche, aki ez csak egy lépés a csepürágó Stravinsky és a többi modern. És min múlik a mű nagysága? Hogy az ember a katarzist ténylegesen akarja, vagy csak pojáca. Az egyetlen teendő az átvilágítás. Kierkegaard és Nietzsche, amennyire tudták, saját lényükön végigvitték. Amit rajtuk kívül mondtak, az rögeszmének látszik, de nem csak látszik, hanem az is. Be nem fejezett és végig nem gondolt rögtönzés. Az élet döntő aktusa az elhatározott lépés a katarzis felé. Az igazságnak nincs ellentéte, mondja Braque. Életét nem meri odaadni a véletlennek, az alaptalannak, a semminek. Álkatarzist csinál, ami nem egyéb, mint rettegés a katarzistól. Ez Goethe esete, mint archetipusé, és előtte és utána sok ezer művészé, és egész életrend és technika és tudomány. A tudománynak nincs katarzisa, ezért amit mond, jelentéktelen marad. Tudományosnak lenni annyi, mint a megtisztulásról módszeresen lemondani.
Ez a szemethunyás a létezés döntő ténye előtt. Ha ezt elhallgatom, egész életemet a másodrendűségre építem fel. Goethe és a sok ezer művész a megtisztulás lépését ismeri, de nem meri megtenni. Nem éppen svihágságból. Fél, hogy önmagát fel kell adnia. Oda kell adni a tejszínt, a bifszteket és a szoknyát. Holott még a libidót sem kell, csak átvilágítani. Viszont amikor az neki olyan drága, különösen a füllet hússzag és a zsíros kéj. Ez a ragadó szenny, ami lehúzza és alattomosan befonja, a szirén, amit Nietzsche annyira gyűlölt és amit nem győzött magától elég távol tartani. Nietzsche vad katarzis szenvedélyében, akinél a megtisztulás démoni rögeszmévé lett, végül őrületté és elmebajjá, amiben oly rokon Van Goghal. Ó, igen. A merő életet a világon a legtisztábbnak tartani. Ebbe tényleg meg lehet hibbanni. Goethe sokat tudott. Azt is tudta, hogy mi a katarzis. És komédiázott, és érzelgett, és remek költeményeket írt, ha nem is olyan szépeket, mint Swinburne. Azt azért nem tudta, hogy a legyőzött szenny aranyjá változik, és a legyőzött gyávaság hősiességgé, és a legyőzött bűn tisztasággá, mint a béka királyfivá. Goethe még azt is tudta, hogy szégyen teljesen él. Ilyen képességekkel, ilyen alacsonyan. De azt sem merte bevallani, holott oly ragyogóan tudott vallani, és nincs ember, aki szebben és magasrendűbben és előkelőbben és bölcsebben nem hazudott, hanem az igazságot elhallgatta, ami több, mint a hazugság. És nem volt becstelen, de sohasem mondta ki azt, amit kellett volna, legfeljebb egy kis falssal énekelt. Mozart pontos ellentéte. Goethe minden hangja egy kicsit hasadt, nem attól, hogy sokat mondott, mint Schumann, hanem hogy óvatos volt, és kevesebb. Nincs szükség semmiféle mesterkedésre, csak ha már a megrázkódtatás megtörtént. El kell indulni. Van, aki dühötten rohan, mint Jackson Pollock. Föllázadt önmaga ellen, és eszét vesztette. A mániákat senki. Még Nietzsche sem verte annyira szét, mint Pollock. Az egyetlen démon nevében. Nem féltette önmagát, kis énjét és a libidó kellemességeit. Goethe gyanakodott, hogy csak élet van, aztán jön a feloszlás. Megtisztulás. Minek? A katarzistól való félelem berekedt, és a Mendelssohn zenét szopogatta.

5. Az újabb lélektani vizsgálatok döntő szakaszba léptek, amikor észrevették, hogy az emberi psziché mérhetetlenül nagyobb része nem a nappali tudat befolyása alatt áll. Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojás héja az egész tojáshoz. Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek a maguk egészében pedig az álomban jelentkeznek. Extatikus állapotokról most ne legyen szó. Az álomelemzés minden esetre a modern lélektan stabil kiinduló része. A psziché természetére vonatkozólag tudásunk most kezd reális lenni, és több oldalról megállapítást nyert, hogy ez a tudás rendkívüli rokonságban áll azzal a tudással, amelyet számunkra az őskori szentkönyvek és művek őriztek meg. A tudás egyáltalán nem egyezik az európai emberével, mert középpontjában nem az ébrenlét, sőt, egyáltalában nem a biológiai élet áll. Az álom a konvencionális élet-halál ellentéttel egyáltalán nem törődik. Jung ezt a tényt csodálkozva állapítja meg, hogy a lélek az élet végét, amit a tudat oly fontosnak tart, nem tekinti különösebben jelentősnek. Csupán küszöb átlépés. Egyike a többinek. A lélek számára komolyan veendő átlépések közül a legfontosabb az, amit az imént katarzisnak neveztünk. A halál a katarzisnak elhatározó lépése, de csak ha az ember azt olyan küszöb átlépésnek fogja fel, amelyet a régiek beavatásnak neveztek. Ez, ahogy a héberek mondták, a teshuvah, görögül metanoia, latinul konverzió. A psziché számára különösen pozitív értéke csak annak van, ami katartikus. Sem hosszú élet, sem javak, sem örömök, sem érzéki gyönyörök, sem földi dicsőség. Mintha a lélek a kezdeti korrupció emlékét mint sebet őrizné, és tevékenysége az lenne, hogy a traumát meggyógyítsa. Vagyis a beszennyeződéssel szemben állást foglaljon, és a korrupcióból élete folyamán mit tud ledolgozni. Mit tud homályos értelmi éberségéből helyreállítani, abból a bűnbeesésből, amiről Pascal beszél, mit tud jóvá tenni, és beteg testiségéből mit tud meggyógyítani. A művészet életéség, vagyis libidó, vagy még inkább annak fokozása, és a művészet démonikus mániák szövevénye, vagyis küzdelem a sárkánnyal. Végül a művészet katartikus, vagyis a korrupció jóvátétele. Mindhárom együtt és ugyanakkor és egy időben. A vallás nem tesz jóvá semmit. Nem old fel a filozófia sem. Nem old fel a tudomány sem. Vallás és filozófia kivételes esetben katartikus lehet. A tudománynak semmiféle katartikus jellege nincs. Az úgynevezett élet a létezés folyamatában nem is a legfontosabb állapot. Az élet csupán a lélek egyik sajátos stádiuma, mint a nappali ébrenlét. Az őskori és a keleti művek ezzel tisztában vannak. A valóságos helyzethez az, amit a hinduizmus vagy Empedoklész tanít, sokkal közelebb áll, mint a modern, amely a test elmúlásával a lélek megsemmisülését és a létezés feloszlását hirdeti. Az őskorban tudták, hogy a lét az élet végével nem bomlik fel, és ezért a kérdés nem a halál. Ahogy Indiában mondják, nem a meghalás a nehéz, hanem az emberi lét színvonalát elérni. Azt a szintet, ahonnan a megtisztuláshoz vezető út már egyenes. Nem létemet féltem, mert azt nem veszthetem el, hanem az emberi magot, amit elveszthetek. A veszély, ami a pszichét fenyegeti, nem a halál, hanem az emberi egzisztencia elvesztése, vagyis a visszakorcsosulás. Az emberi az az egyetlen földi egzisztencia, ahonnan, mint Empedoklész mondja, az egység boldog keringésébe vissza lehet lépni. A lezuhanás és a bemocskolódás után, és a tízezernyi élet killódása után, a pszichét pedig csak ez az egy érdekli, a szenny fokozatos levetése.
a katarzis. Ez az a feladat, amelyről Baudelaire azt mondja, hogy több, mint amennyit az ember teljesíteni tud. Rouault azt írja, minden percben dolgoznom kell, nemhogy valami tökéleteset csináljak, amit a bolondok megcsodálnak, hanem hogy igazabbat tegyek, és igazabb legyek. A művészet az emberi létezésnek az a területe, ahol az ember igazat csinál azáltal, hogy igazabbá lesz, és igazabb lesz azáltal, hogy igazabbat csinál. Mert a műben az ember csak akkor válik igazabbá, ha lényében igazabbá tud lenni. Ha a kölcsönhatás nincs meg, az egész élet és mű hamisítás és trükk, linkség és vihágság. Az embernek és a műnek egy anyagból kell lennie. De egzisztencia és tudás is összefügg. Magától értetődik, hogy az ember minél igazabb, tudása is annál hitelesebb, lénye is annál igazabb. Egyébként a tudás szó csak nem rossz. Nem fix bázisról van szó, hanem érzékenységről és éberségről. Univerzális orientáció. Az univerzális orientáció a transzparens egzisztencia feltétele. Mert a világ egésze csak az átvilágított emberi lény számára nyílik meg. E törvény alól kivétel nincs. Valódi éberségben csak átvilágított ember. Átvilágítottságban csak valódi éberség részesülhet. Végeredményben a művészet nem egyéb, mint sajátos, minden bizonnyal a legmagasabb emberi élettechnika, amely festői, faragott, épített, nyelvi, zenei művek készítése által olyan létfeladatokat tud megoldani, amelyek mindenféle más módon megoldhatatlanok. És olyan létfokozatokat tud megvalósítani, amelyek mindenféle más módon megvalósíthatatlanok, és létének így más úton meg nem szerezhető súlyt és értéket és fontosságot képes adni. Ezért akar Cézanne festés közben meghalni. A művészetet az ember egyszerre csinálja és éli, mert azt csinálja, amit él, és azt éli, amit csinál. Ez az egyetlen mérték, amellyel jó és rossz művészetet egymástól meg lehet különböztetni. A művészet a legmagasabb emberi élettechnika, amely a legmagasabb rendű életet valósítja meg, a katarzist. Ha a mű nem katartikus, nem számít. A művészet karakterisztikuma minden időben ez volt. Ausztráliai petroglifák és Navajo bőrmunkák és faragványok, az atlanti kövek, Stonehenge és West Kennet, Japán kert vagy Hampton Court, a Palazzo Ducale Mantovában, a Rameshwaram vagy Minakshi templom, Hokusai vagy Novalis, Ahanta fal festménye, Brahms Evdur szonátája, egy Schumer szobrocska, perui textília, Koro Víj davréje, vagy egy Biza miniatűr, vagy Mirko Basaldella vasrácsa a Vatikánban, a Hollyhock House, vagy a Trois Frères barlang, T.S. Eliot, vagy egy Puntőr, Masaccio, vagy Kréta, Tolstoy, vagy Gottfried Benn, vagy Mark Tobey, Turner, vagy Shelley. A művész minden időben olyan élettechnikát gyakorol, amellyel a korrupt realitást helyreállítja azzal, hogy normálisan kíván élni, és olyan műveket készít, amelyek az eredeti realitásban való életet lehetővé teszik. Az elmúlt század elején a művészi és a korrupt realitás között hirtelen megnőtt feszültségben élt Hölderlin, Schumann, Baudelaire, aztán Van Gogh, Gogol, Nietzsche. A művész számára a korrupt realitás elviselhetetlenné vált. Ezeknek a művészeknek tudva levőleg elméjük megbomlott abban a történeti atmoszférában, amely, mint Ezra Pound mondja, olyan, mint a rothadó fogaktól bűzös száj lehelete. A múlt században ezt a realitást visszavonhatatlanul diszkreditálták. Egyre több elszánt és bőszült roham a pénzgazdálkodás, a társadalmi igazságtalanság, a politikai és a hivatali erőszak és hazudozás, ezen felül a hamis életdicsőítés ellen. A művészet a korrupt realitást végképp megtagadta és attól elszakadt. Csak egy lépés maradt még teljesületlen.
miképpen lehet az eredeti realitást az emberi élet középpontjába helyezni, és azt megvalósítani. Ez a pont a mai napig negatív. Bale azt írja, a diadalmas új művészet kérdésszerű eszköz maradt. A gondolat, hogy a művészet, amely elementáris voltával, erejével és eredetiségével új és magasabb világ felé vezet, csalókának bizonyult. A művészet az eredeti realitás manifestációja volt, az is maradt, de semmi több. Mondrian kétségtelenül a legjellegzetesebb művész azok között, akiket modernnek neveznek. Sokkal inkább, mint Klee, aki csak nem teljesen az esztétikus körén belül kísérletezik, vagy akár Vieira da Silva, aki egyetlen túlperspektívából képeit a légifelvétel látványából csinálja. Biztos, hogy Van Gogh annyira megcsodált görbe vonala Mondriánnál kiegyenesedik. Az a vonal, amely Wolfsnál ismét meggörd. Mondrian vonalát csak az érti, aki tudja, hogy ilyen egyenest egyenes vonalzóval nem is lehet húzni. Minden egyenesnél egyenesebb. Minden korrupt egyenesnél reálisabb egyenes. Mondriánnál ez a vonal a katarzis. Csak éppen mindig mánia és démoni marad, elszánt és teoretikus következetességében. Soha nem éri el az igazi katarzist. Mindig marad benne valami doktriner és rögeszme. Valami abból a vörös fából, amelyet pályája elején festett. Van Gogh óta ez a kép, Pollockot kivéve, a modern festészetben a dühöngő őrült. Ez a tiltakozás a korrupt realitás ellen létezésben és művészetben. Ez Hölderlin és Schumann, Baudelaire és Gogol és Van Gogh és Nietzsche. Lázadás a megromlott realitás ellen, letargia és örjöngés. Eredmény a teljes dezorientáció. Valaki haját tépi. A jelentés felől nincs kétség. Hiroshige Sasa vagy esője a festmény legközelebbi rokona. De a japán művésznek a démoni megszállottságot sikerült átvilágítania. Mondrian haját tépő fája az őrjöngésben marad. Ez az, ami egyenesen képein is látható, amelyek kék-sárga-pirosak szigorú derékszögekben. Képek, mint Guillén mondaná, a geometriátor részegek. Mint a haját tépő fa indulatai a végsőkig lefolytva. Emberevő fragma. Lehetséges, hogy Mondrianban a katarzis lehetősége fel sem merült, csak mint artisztikus mutatvány. Ezért jellegzetesen modern, saját mániáján nem lát keresztül. Az újabb zenében Brahms óta az inspiráló nem is maga a muzsika, sokkal inkább az elméleti tudás. A művész a katarzist, miután a zenében nem tudja realizálni, a teóriában keresi. Brahmsnak, aki csak a zenét hallja, csak a felét érti. A másik, nagyobbik fele az elmélet. Sehol sem inkább, mint a variációkban. Ez a jelenség egyébként a festészetben és a költészetben is szemmel látható. Az analitikus kubizmusban, Malevichnél, Kandinskynál, a szürrealistáknál, még Mark Tobeinál is, a költészetben Mallarmé összes tanítványánál, Balerinél, Guillénnél, vagy Ungarettinél. Arnold Schönberg zenéje a teoretikusan képzetlen számára kakofónia és nonsens. Annyira, hogy Adorno megjegyzése indokolt. Schönberg műve tele van egy lehetséges zene fragmentumaival. Ami a költőkre, festőkre és olyan szobrászokra is vonatkozik, mint Pevsner, Naum Gabó, Noguchi, Brancusi és a többi. A zene teóriája viszont annak, aki tudja, miről van szó, tökéletes intellektuális kielégítést nyújt. Kandinsky Schönberg zenéjét merő agyzenének nevezi pozitív értelemben. Schönberg az elméletben művészet filozófiát csinál. A többi között egyik állandó téma a forma meghatározása. A forma nem tárgy. A tárgyak a realitásnak nem fix pontja. A formának két gyújtópontja van, ezért az mondható, hogy a végtelen befogása a végesbe. A végtelen megfogva és bezárva. És ha a végtelen belőle hiányzik, csupán tárgy. A megfoghatatlan a megfoghatóban. A láthatatlan a láthatóban.
ha csupán tárgy, nem is reális, csupán realisztikus. Vagyis banális és korrupt. A tárgy nem forma, hanem antiforma. A tárgynak a művész ad formát azáltal, hogy a határoltba beleteszi a határtalan. Tárgya a tudománynak van, formája a művészetnek. A valóságnak csak a formában van illata. Tárgyak nincsenek, csak általunk léteznek, mondja Braque. Juan Gris a formát idée première-ek nevezi, ami annyit jelent, mint primordiális gondolat. A forma az, ami megmarad és visszatér. A végtelenség befogása a végesbe. A végtelen testetöltése. Mindig komplex, vagy legalábbis kettő. Mindig feszültség és ellentét, ahogy Lupascu Karel Appel képeit magyarázza. Mindig a kettő között a harmadik matéria, a konfliktus, a dráma, a szembenállás. Persze, hogyan történik a végtelenség befogása? A következőképpen. Az ember, mivel mást nem tehet, egyrészt kiemel és azt megismétli. Kétszer ugyanaz, ami persze már azáltal, hogy kettő egymástól különbözik. Ha nem szakítom meg, végtelen marad. Azáltal, hogy kettő lesz, keletkezik a ritmus. Színben, hangban, nyelvben, háromdimenzióban, táncban egymástól különbözni kezd, vagyis egymáshoz hasonlít. A kitépett elem, amit megismételnek, zöggenő és duplaság. Az ütem. Schönberg megkísérli, hogy a zenéből a végest kihagyja, és csak a végtelent teszi kottába. A formát felbontja, és ez a zenei újítása, ami egyidős a festői, a szobrászati, az építészeti és nyelvi forma felbontással. A ritmus, mint a forma alapja, egyetlen művészetből sem hiányozhat. Itt van mindjárt a tumultus és az oszlop konfliktusa. A hindu és a mexikói templomok falai tele vannak ilyen tumultusokkal, mint amilyen az olimpiai Zeus templom, vagy a Parthenon, vagy az Aigina timpanonja. Nyüzsgéssel, harcokkal, mint Tintoretto képei, Pizánó nagy reliefjei, Michelangelo utolsó ítélete, Bosch és Bruegel művei, a sziénai és orvietói székesegyház üvegablakai és domborművei szemben az oszlop emberrel. Elsősorban a delfói kocsi hajtó, Dürer négy apostola, vagy Brancusi végtelen oszlopa, a Reims-i, a bambergi katedrálisok oszlopszobrai, a Saint-Chapelle, a bizánci mozaikok. A sok és az egy szembenállása és feszültsége, a végtelen és a véges. A kettő együtt, az oszlop beleállítva a tumultusba, mint Rembrandt három keresztje. A modern művészet csupán a majdnem katarzishoz érkezett el. A végső lépés megtételének szükségessége, mint követelés a levegőben van. Senki sem hajtotta végre. Az akadály nem a pojácák és a sarlatánok roppant tömege és sikere. Még az sem, amiről Mathieu beszél, hogy például a festészet a műteremből és a kiállításból átkerült a galériák üzleti atmoszférájába, de már ott is letűnőben van, és a döntő szó a nemzetközi vásáré kezd lenni. Az akadály elsősorban az, amire a karakterisztikus példa Strindberg. Strindberg mindinkább a modern művész archetípusa kezd lenni. Ha nem is tudta éberen, de biztos volt abban, hogy a transzparens egzisztencia az univerzális orientáció nélkül elérhetetlen. Erről tanúskodik élete második felében írt Kék könyve. Az egész világ és minden tudás felé ki akar nyílni. Ez az univerzális tájékozódás, ami Valerit is megfogta, és mintának Leonardo da Vincit tartotta. Az átvilágított emberi lény és az egyetemes tájékozódás összefüggése. Csak ez magasrendű és biztos, és a diszkreditált, korrupt történelmi valóságból csak ez vezet feljebb. És ez a lépés csak a végleges leszámolás, vagyis a katarzis révén érhető el. A Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Van Gogh, Nietzsche vonal befejező pontján Strindberg áll. Addig a küszöbig érkezett el, amelyen az elődök elméje megbomlott, mert zátonyra jutott. Önéletrajzában az Inferno korszak tanúskodik erről. Tudjuk, hogy elméje az elhomályosuláshoz milyen közel állt. Úgy látszik, a modern korban a katarzis elől mindenki elbújik valahová.
esetleg az utópiába, akár a semmibe, egzisztencializmus. Sokan a vallásba. Strindberg is ezt tette, mint Rouault. Ez a majdnem katarzis. Az utolsó pillanatban, hogy önmagát megmentse, megreked és megáll, és a konvencionális megoldásban megalkuszik. Ez az álkatarzis. A döntő katartikus lépést nem hajtotta végre. A tanulság a következő. A művészet kizárólagos tevékenysége a valóságról való magasabb tudás birtokában a valóság megváltoztatása. A művész az egyetlen ember, aki a korrupt valóság természetét felismeri, és helyébe a primordiális valóságot teszi. Mi ez a magasabb tudás? Honnan kapja? A görögök szerint a múzsáktól. A görögök mindenből mitológiát csinálnak. A múzsák azok, akik a tiszta és elsődleges valóságról való tapasztalatot nyújtják. A művészet nem a valóság, természet utánzása. A művészet nem kifejezés, pszichológia, modernizmus, hanem az eredeti valóság helyreállítása, amelynek feltétele, hogy a művész önmaga is az eredetit, az alapállást életében megvalósítsa. A művészet szüntelen küzdelem a látvány ellen, mondja Sherpan. A művészet a magasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és megtisztulását hozza. Ha nem, csupán mánia vagy a libidó kielégítése, és nem ér semmit. A múzsai egzisztencia számára nincs más feladat, mint hogy a korrupt valóságot megváltoztassa, és az eredetit helyreállítsa.

0: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigyen, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevélen kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Úgyhogy én, de ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
1: Bocsánat, hogy elébe vagy közbe vágok. Mégiscsak hogyan bontakozott ki ez a hajlam? A családi háza, az odajáró vendégek, mert föltételezem, hogy azért otthon semmi. Volt nagy élet, nem?
0: Otthon nagyon nagy élet volt, de ennek az életnek sem művészethez, se irodalomhoz közel nem volt. Volt egy könyves szekrény, ilyen üveges könyvszekrény, abba a klasszikus regénytár és még néhány szépen bekötött kötet. Apám még nagy házat vitte, ahol hát az akkori világ előkelőségei, tábornokok és püspökök és hasonló előkelőséget, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorák voltak. Én meg aztán, amikor hát részben az egyetemi barátaim révén, részben aztán, amikor már elkezdtem irogatni, bennem van egy ilyen furcsa kétarcúság, ami tulajdonképpen az egész életemben végig megy. Ez a kétarcú élet, ez egy kettős látást is okozott. Gondolom, ezt persze most vagyok csak ilyen okos, visszamenőleg, akkor én ezt mikor tudtam. Nekem ezek barátaim lettek, befogadtak, és csak olyan furcsa volt, hogy otthon nagy vacsorák, és itt, ha megvoltunk valahova hívva, ha valakinek otthona volt, felesége volt, egyáltalán a vendéget tudott hívni, és behozták a szendvicseket, akkor lehetett látni, hogy a parizer hajszál vékonyra van vágva. Hát persze, hogy okozott konfliktust. Persze, hogy ez valamit bennem megindított valamit a világról már akkor megkérdőjelezett, és az nyilván ez a kettős látás, ez a dolgoknak, ez a kétfelől való örökös megközelítése, ez talán már itt kezdődött, bár biztos csak nyomokban.
1: A családjával nem szakított?
0: Soha. Hát nem lehet egy szerető szülővel szakítani, azért megbasztak.
1: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
0: El.
1: És aztán?
0: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szerettem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapaték, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett. Amit most mondtam, az a legelemi példája ennek. De az egész kémia, fölegészen a szerves kémiáig egy ilyen tiszta, világos képlet, az a tiszta világosság, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, szerettem, az értelem mindennek a legegyszerűbb és a legvilágosabb megfogalmazása.
1: Tud-e a nyelv, a magyar nyelv ennek a kémiai precizitásnak eleget tenni?
0: Hát a magyar nyelvet azt a világ egyik csodájának tartom. Az valami egészen különleges szerencsém, hogy magyarul írhatok. Nézze, ez nincs minden hátrány nélkül. Mondjuk, hogy a magyar nyelvben mi csak egy múltidőt használunk. A magyar nyelvben nincsenek nemek. A magyar nyelvben nincsenek tájszólások. Élő nagy tájsz, mint tudom én más gazda, nagyobb népeknél. Szóval ilyen szempontból szegényebbek vagyunk. A magyar nyelv azzal is együtt jár, hogy például, hogy egy kicsit el vagyunk temetve. Már értem ez alatt azt, hogy nem tudom én, most már igazán nem magamról beszélek, hanem a költészetünkről, amely a világ egyik legnagyobb költészete. És amely csak a miénk marad, nem fogjuk tudni soha igazán átadni senkinek. Olyanok vagyunk, mintha valakinek, hogy hívják ezt a világ legnagyobb gyémántját, a Kohinoor. Mintha valakinek meglenne a Kohinoor gyémántja a zsebében, de mihelyt előveszi, nincs a kezébe semmi. Nem tudjuk megmutatni. Mi állandóan a világgal szeretnénk közölni, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, és épp amiben a legnagyobbak vagyunk, a költészetünket, azt nem tudjuk közölni.
1: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságára kiható egyik véleménye a háború volt.
0: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt két vagy három vagy négy novellát. Megjelent egy vékony kis kötetecskéje. És egyszer csak nem szabad. Nem látja, úgyse látja senki.
1: Egyszer csak?
0: És egyszer csak bekerültem. Hát most nem akarok itt a... Kérem, dohányzol?
1: Pipázom.
0: Parancsolj.
1: Nincs itt a pipám.
0: Nincs itt a pipám.
1: Kísértésnek állok ezzel el.
0: Neked se szabad?
1: De szabad, csak nem itt, mert nagyon nagy a füst.
0: Ja, nagyon nagy a füst. Na most én nem a háború, nekem nem a háború rémségei. Bár persze ez is, hát az állandó halál közelség, amiben éltünk, az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy dufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba. Hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton, a Donnál. És aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbeásott, hosszú barakok. Még most is látom rajta, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban. És egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok, 3-4 000-en, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a két légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át. Ide nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal. Ezekkel dolgoztam, ezekkel reménykedtem a hazajövetelben. Tehát tökéletesen egyé váltam velük, itt nem volt rang, itt nem volt ilyen, itt nem volt gazdag, itt nem volt szegény. Itt volt 600 gram, 60 deka kenyér naponta, reggel egy leves, délben egy kása, vacsorára egy kása. Egyforma lettem a világgal. Vállalnom kellett valahogy, nem, nehogy azt higgyek, mint hogy én valamiféle szándékról vagy valami, de belekerültem egy sors közösségbe, ami engem tökéletesen átformált. Az egész a látásmódomat, hát amit én éltem, az természetesen valamiféle arisztokratizmusra, valamiféle kiváltságra nevelt. Én már azóta semmiféle írói kiváltságról hallani sem bírok. Én olyan ember vagyok, mint a többi, nem bírom magam másnak érezni. Nekem más a mesterségem, más az anyag, amivel dolgozom, de ugyanolyan embernek érzem magamat egy hivatalnoknak, akinek az a feladata, hogy írjon. Egy embernek, aki a sorsa a többiekével van összekötve, én azok nélkül lélegzeni nem tudok, nekem nem lehet egy, hogy ma nincs többé külön utam a világban, nekem már csak egy utam van. Ezt ez onnan a... hoztam haza.
1: Én hallottam egy rádióműsort hónapokkal ezelőtt, ahol négy nagyon okos ember, és az irodalomban nálam sokszorosan jártasabb ember beszélgetett Örkényről. És ebben elhangzott egy olyan megállapítás, hogy a jelenlegi, a 60-as évek irodalmának egyik kiugró nagy meglepetéseként könyvelték el a munkásságodat. És megállapították, hogy e sikeres korszak előtt két válságos periódus lehet észlelni. Az egyik az 56 és 60 közé esik. A másik pedig, amit ők úgy apostrofáltak, hogy a dogmatizmus évei. Na most hát akkor itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy valóban, ha ez így van, egyrészt így van-e, másrészt, ha ez így van, akkor hogyan függött össze, hogyan mutatkozott ez meg az író életének fejleményeivel?
0: Nem egészen értem a kérdést. Most mondjam el, hogy a dogmatizmus évei alatt én hogy írtam, mint írtam, miért írtam?
1: Jó, megpróbálom egyszerűsíteni.
0: Nem szeretném, azért mondom. Hát kommentárom, annyi kommentárom van, hogy azt, amit leírtam, azt én mindig elhittem. Abban én mélyen hittem, amit leírtam. Nem szégyellem ma sem. Nem tagadom meg egyetlen soromat sem. Az, hogy én néha olyat is írtam, ami nem volt igaz, azt én sose tudtam, mert akkor nem írtam volna le. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, mit mondjak, lelkesedésemben lementem az épülő Dunaújvárosba, ahol mégiscsak épült valami, ami engem elragadott, meg is lett, van is egy város, dolgozik is egy gyár, élnek is emberek. Szóval ebben a nagy teremtési lázban nem vettem észre azt, amit pedig egy írónak észre kellett volna vennie. És amit ma már hát minek részletezni, mert eleget beszéltünk róla, ami aztán végül is 56-hoz elvezetett. 56 őszén az akkori Írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Azóta már nagyon sokat írtunk és beszéltünk erről. Én magam is nagyon sokat írtam erről az élményemről, de azért azt hiszem, hogy a szenvedély nélküli tárgyilagos ítélet az még a jövőre vár. Minden esetre nekem az a felejthetetlen élményem, alapvető élményem maradt meg erről az időről, hogy bár el tudom képzelni, és bizonyára voltak olyanok, akik ide vissza akarták hozni a régi világot, a tőkés társadalmi rendet. Sem én magam, sem az én barátaim, sem azok, akikkel én akkoriban találkoztam, ilyesmit nem akartunk. Amit mi akartunk, az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor írósztrájknak hívtunk. Ebben meg kell mondanom, hogy tévedtem. De ez nagyon soká tartott. Nagyon sok mindennek kellett történnie. Körülöttem ebben az országban, és bennem. Amíg idáig eljutottam, hogy ide nem a sztalinizmus jött vissza, ide nem a személyi kultusz jött vissza, ide nem a Rákosi korszak jött vissza. Ezt nem lehet tagadni, ezt én nekem becsületesen meg kell mondani. És, na de hát akkor mondom, hát engem 5 évre az írástól eltiltottak.
1: A publikálástól
0: pontosan, igen. De úgy, hogy se könyvet, se fordítást, se korrektúrát. És akkor én 5 évig egy gyárban, akkor vettem elő az én vegyészmérnöki oklevelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mint mérnök, 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt. 1600 forintos fizetés előtt évig egy gyárba dolgoztam. Na hát ez volt, ez se ártott.
1: Szóval az a bizonyos katarzis, amit mindezek az időszakok nyomán bekövetkezett, ez tükröződik-e abban a nagyszerű, hadd mondjam nyugodtan így, hiszen ők is így fogalmazták, akkor én aztán igazán megtehetem, nagyszerű produkcióiban, alkotásaiban.
0: De hát ez ebből nőtt ki, ebből a sok mindenből, amit majd összehordtam, valahogy ebből ez lett, hogy az író azt sose tudja, hogy amit ír, az mit ér. Nem tudom, hogy ezt érte, de nem tudja.
1: Én értem, csak
0: nem tudja. Csak az író legfeljebb azt tudja megállapítani, hogy az, amit leírt, az az ő képességeinek milyen mértékű megvalósítása. Tehát azt, hogy amit most csináltam, az a tőlem telhető maximum. Az, hogy ez a maximum most már mit ér, azt az belehelyezve egy irodalomba, egy nemzet életébe, a világ fejlődésébe, ugye, mert az író mindig mindent akar, meg akar. Azt már az írónak tulajdonképpen nem tudja. Persze ezt a kritikusok szeretik eldönteni.
1: Hát akkor az előbbi kérdésem is megfelelően közhely ízű volt, hogy még inkább közhelyszerű teszek föl, de őszintén szóval ez sugallja az, amit most mondtál. Mi tehát ebben a felfogásban, ebben a meggyőződésben a legnagyobb vágyad? Egy író, akinek az elmúlt másfél évtizede pályája eddigi csúcsait hozta sorozatosan. Milyen vágyai vannak? Akár magánemberi, akár alkotói, vagy gondolom ez a kettő igencsak azonos.
0: Hát, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi a legszebb, ami egy íróval történhetik, akkor elmondom. Franciaországban Verkor nevű íróval én barátságba kerültem, ő fordította le a Macskajáték című darabomat franciára. És ebből az alkalomból emiatt 2-szer meghívott. Párizstól 80 kilométerre laknak egy szélmalomban. Ami persze, amikor én oda kerültem, már egy luxus szélmalom volt. Verkor, hát hadd mondjam meg mindjárt, hogy itt nehogy, hogy megnyerjem az összes szíveket. Verkornak az édesapja magyar volt.
1: Igen,
0: magyar származás. Ő nem tud egy szót sem magyarul, Párizsban született, francia író lett belőle. És ebben a szélmalomban ma már egy minden luxussal és szépséggel és kényelemmel berendezett gyönyörű otthon, az ő nyári rezidenciája. Itt voltam mindkétszer. És most is találkoztam vele Brüsszelben a darab bemutatóján. De hát most mertem csak először megkérdezni tőle, hogy a róla szóló legenda igaz-e. Azt mondta, igaz. Erre kértem, hogy mondja el. Verkor, mint a legtöbb francia író, részt vett az ellenállási mozgalomban Franciaország megszállási ideje alatt a németek elleni harcban, és először a francia alpesetben, hegyekben harcolt, és aztán elbújt álnében egy romos szélmalomban. Ez a szélmalom. És itt írt. Itt írta meg azt a regényét, amely magyarul is megjelent, és nagy sikere volt, a Tengercsendje. Hát ezt megírta, és akkor ezt odaadta barátainak. Aztán így mentek, sokszorosították talán ilyen, hogy hívják azt hektográf, vagy minek hívják azt a hektografálták. Van egy ilyen sokszorosító. Az illegalitásban ez egy terjedt egy kicsit, tehát meddig meg már egy ilyen regény illegalitásban. És akkor elmondta, hogy egy nap a malomban ült, és meghallotta, hogy egy bombázó raj közeledik. Ez nekik akkor Franciaországban a reményt jelentette. Az angol meg amerikai bombázók mindig elhúztak föl, és lőtték a németek állásait. És persze kiment, és reménykedve fölnézett az égre, és csak ugyan egy raj liberátor, ezek voltak az angol bombázók, egy raj liberátor ment el a feje fölött az égen, és nézett rá, és örült, és egyszer csak azt látja, hogy kinyílik a gépek alja, és valami bogyogni kezd. És nem bombák voltak, hanem valami furcsa, lassan lefele ereszkedő, libegő furcsaság, ilyen fehér villanások, és egyszer csak az egyik leesett a kertje végébe, odament, fölvette, és a tenger csöndjét tartotta a kezében, amit dogólék Londonban kinyomadtak, bombázókra raktak, és Franciaországban ledobtak. Hát az, hogy egy író a németek megszállta, a gestapó gyötörte, megalázott nemzetéért tehet valamit, és az ilyen kézzelfoghatóvá válik, hogy azt ott tarthatja a kezében, azt hiszem ez a legtöbb, amit egy író magának megálmodhatik. Én a rózsakiállítást azért írtam, mert úgy éreztem, érdekes, hogy ami nem szokásom, ideges lettem. És érdekes, hogy ettől a kérdéstől még ki sem mondtam a szót, mindjárt idegesek leszünk.

El szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leülés, megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet

Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra van. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, és távollétünkben is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk. Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni.

0: A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető. Hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőkörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykönyv, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
1: Kettős öröm. Egy.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban, valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül minden sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat, az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Tudományos Fantasztikus Ember magazinja, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, vagy ahogy a hallgatók gondolják, paleontológus, az ELTE BTK adjunktusa.
1: Szervusztok!
0: Rögtön mondd meg nekem egyszerűen, hogy mi is az adjunktus?
1: Adjunktus az egy egyetemi rang, a hosszú ranglétlán, ami a tanársegéd fölött van, és a docens alatt van.
0: De ez úgy van, mint a hadseregben, hogy bizonyos évet le kell szolgálni, igen, és akkor adjunktussá válik valaki?
1: Le kell szolgálni, le lehet szolgálni, de státuszok vannak az egyetemen, amiket be lehet tölteni, vagy nem lehet. Tehát valaki maradhat tanársegéd élete végéig is akár, hogyha nem szerez meg tudományos fokozatot.
0: A múlt évben volt itt az adásban vendégnek Horvai Ferenc csillagász, és vele úgy beszélgettem, hogy milyen, amikor valaki egy olyan pályát választ, amit gyermekkorában nagyjából az összes fiú, de lehet, hogy még mellette az összes lány is szeretett volna, hogy a csillagokkal foglalkozzon. De akkor még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy planetológia.
1: Igen, ezt nagyon sokan nem tudják, és nagyon sokan keverik a csillagászatot a planetológiával, és ha megkérdezik, hogy mivel foglalkozom, akkor az egyszerűség kedvére én is néha azt mondom, hogy csillagászattal, de ez nem igaz. A planetológia egy új tudomány, de régi gyökerekkel. Mert hogy korábban a csillagászatnak volt része az, ami az égben, minden, ami az égben történt. Tehát ahogy a meteorológiának is része volt még Arisztotelész korában az összes égi jelenség, úgy a csillagászatról mostanában vált le a planetológia, hogy most már földrajzként, a földrajzi eszközökkel és gondolkodásmóddal tekintünk más bolygók felszínére, és nem mint égi testek, amik valamilyen pont, amit távcsöven kell nézni, hanem most már ugye oda mennek a szondák, és megkopogtatják, megcsiszolgatják azokat a kőzeteket. Tehát a planetológia az bolygótudomány magyarul. A csillagászok nem foglalkoznak planetológiával, hanem a geológusok, sőt, még egy szót akkor bevetek, az asztrogeológusok foglalkoznak.
0: Ó, ez gyönyörű. Valami. Gyönyörű, ezt hadd ízlegesen még asztrogeológus. Asztrogeológus.
2: Hát az asztrogeológus foglalkozik az mindenféle üstökösök, nem? Meg ilyen égből potyogó dolgok vizsgálatával.
1: Igen.
2: Már régóta.
1: Hát geológiával, tehát amit kézbe lehet venni, ami kőből van.
2: Geológusok vizsgálták ilyen szempontból.
0: Az Alderan bolygó maradványai.
1: Exobolygók. Na, az egy érdekes kérdés, mert az exobolygókkal viszont, tehát a naprendszeren kívüli bolygókkal viszont még mindig a csillagászok tudnak csak foglalkozni, mert hogy azt ugye nem érhetjük el semmilyen olyan módszerrel, amivel a felszínről bármilyen képet kaphatnánk, de ez csak időkérdése, mert a planetológusok viszont elméleteket, modelleket már kidolgoznak a exobolygókra is, amiket ugye még nem láttunk közelről.
0: Azért vettem nagy levegőt, mert iszonyatosan kíváncsi vagyok már eleve a metodikájára. Hogyan vizsgálunk exobolygót? Mi az, amitől egyáltalán tudjuk, hogy ott van az exobolygó? Tehát legvégső soron természetesen oda szeretnék eljutni, hogy amikor bemész az ELTE-re, akkor hova lépsz be? Van ott egy ilyen csillagkapud? Vagy fölvesz egy ilyen virtuális kesztyűt, és bolygókat mozgatsz a levegőben?
1: Hát ez nagyon szépen hangzik, és elképzelni is gyönyörű lenne, hogyha ez így lenne. Az ELTE-n ott több űrkutatással foglalkozó csoport is működik, műhely csoport, amelyek közül az egyik a geofizikai intézetben, a másik a földtudományhoz kötődő tanszékek közös műhelye. Én ez utóbbinak vagyok a tagja, tehát nem. Sajnos nincs egy hely, ahova így be lehet menni, és a kesztyűt föl lehet venni, és az üveg búra túloldalán a hold közeteket lehet simogatni. Ehhez nyugatabbra kell menni tőlünk, vagy keletebbre éppenséggel.
2: Nálunk nincsen hold közetből egy kevés.
1: Csiszolatok vannak, tehát mikroszkóppal megnézhetőek, ezek pont az ELTE-n vannak, a NASA-tól minden évben egy kölcsönszerződéssel érkeznek ide, de ez oktatási célra, tehát a diákoknak meg lehet mutogatni, hogy na, így néz ki egy kőzet csiszolat, ami egy hold közetből van. Simogatható meteorit van, tehát a magyaroknak több renget, sőt, egy óriási nagy meteorit gyűjtemény van, ami szerintem a legnagyobb teljességében éppenséggel Bécsben látható, a Bécsi Természettudományi Múzeumban. De hát ez egy nagy szívfájdalom, hogy planetológiát nem lehet szakként sőt, szakosodásként sem lehet választani. Nálunk nincsen olyan, hogy föld és bolygó tudomány, mint ami nyugaton egy nagyon gyakori tanszék. Tehát nyugaton, főleg Amerikában persze, de Berlinben, Franciaországban is, Olaszországban is. Az egy hétköznapi dolog, hogy nem földtudományi intézetek, tanszékek vannak, hanem föld és bolygó tudományi. Mert hogy a kettő összefügg. A Földet úgy tudjuk jobban megismerni, hogyha hát itt van egy csomó másik égitest a naprendszerben, amik más példák arra, hogy így is lehet egy bolygónak fejlődni, ilyen formák is elképzelhetőek. Tehát ott ezt egy kalap alá veszik, nálunk nem.
0: Mondjuk ez, azt értem, hogy a naprendszer bolygói azok miért tartoznak elsődlegesen a kutatási területetek közé, de azt kimondta azt a szót, hogy exobolygók.
1: Ja, az exobolygókkal csillagászok foglalkoznak. Tehát a magyarok nagyon jók exobolygók felfedezésében, mert nagyon sok időt töltenek azzal, hogy kövessék a csillagok nagyon finom mozgását. Tehát az exobolygók földi módszerekkel egyelőre úgy határozhatóak meg, hogy a csillagját figyelik, hogy a csillag milyen anomális mozgásokat végez, tehát periódikusan változtat valamilyen
0: mozgás. Ez azt jelenti, hogy a bolygó vonzástere hogyan hat vissza a csillagra?
1: A bolygó rángatja a csillagot.
0: Nem lehet olyan hatalmas ez a rángatás.
1: Igen, tehát ezért kell nagyon finom mozgásokat érzékelni tudni, ez az egyik, a másik pedig fedéssel is lehet megfigyelni, hogyha pont úgy áll a bolygó pálya síkja hozzánk képest, hogy pont elfedi a napját, amikor elmegy előtte, akkor a napja egy kicsit sötétebb lesz arra az időre, és hogy ez pont periódikusan történik, egy picit sötétebb lesz, ezt a fényesség görbéből meg lehet állapítani, akkor az nagyon gyanús, hogy valami elment előtte, és valami újra elment előtte, tehát az egy bolygó lesz.
2: De hát ez még ilyen elég elméleti okfejtés, ugye, hogy mindenképp egy bolygónak kell lenni, tehát
1: hát mi lehet még
2: szerintem? Még rendesen nem látjuk ilyenkor ezt a bolygót.
1: Van,
2: azok a rajzok, amik megjelennek a híradásokban, azok csak egy
1: optikailag ilyen, nem lehet.
2: Optikailag nem lehet.
1: Még nincsenek olyan távcsövek, de azok az interferometriával működő távcsövek a Föld körül pályán meg fognak jelenni, akkor már akár a fényét is láthatjuk, és a fénygörbéből, sőt már vannak is ilyen felvételek, ami nagy méretű, és a napjától viszonylag távol levő óriás exobolygóknak a fénygörbéje elemezhető, tehát abból az elemek állapíthatók, így van, akkor onnan már azt meg lehet tudni, hogy milyen anyagokat hordoz ez a fény információ, ami lehet a légkörének az anyaga, a felszínének az anyaga, vagy valami keveréküket.
0: De mondjuk azon kívül, hogy ez egy nagyon kellemes bulvárhír, azon kívül milyen praktikus haszna van egy ilyen tudásnak? Most az exobolygókra értem, azt értem, hogy a mi naprendszerünkön belül mennyire praktikusan valóban használható ez a tudás.
2: Hát nyilván minél több új dolgot tudunk, annál jobb nekünk kezdve, de mi a további célja, igen.
1: Amikor én amikor én fiatal és még fiatalabb voltam, akkor az volt az általánosan elfogadott mondat a tankönyvekben, hogy a naprendszeren kívül nem ismerünk bolygókat. Lehet, hogy nem is léteznek. Nagyon valószínű, hogy léteznek, de semmiféle bizonyítékunk nincs rá. Tehát a naprendszerünkről nem tudtuk magunkat elhelyezni a világegyetemben, hogy mi egy nagyon különleges helyen vagyunk, hogy csak ennek a csillagnak van bolygója, vagy ez egy általános dolog, hogy bolygók úgy általában léteznek. Tehát az, hogy egy bizonyítékot szereztünk arról, hogy a mi naprendszerünk nem különleges, hanem egy átlagos hely, az már segít abban, hogy hová tegyük magunkat, de az, hogy a földtípusú bolygók sem különlegesek, és a lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók sem különlegesek, az még erősebb implikációkkal jár arra vonatkozóan, hogy igenis egyre valószínűbb, sőt, nagyon-nagyon valószínű, hogy van élet más helyeken is.
2: Igen, a kérdés második része pont erre gondoltam, én is ugyanúgy volt a hipotézis, tehát, hogy nincs rajtunk kívül élet, mivel nem ismerjük ezt, tehát akkor mondjuk azt, hogy nincs.
0: Hát a Földön kívül élet, az biztosan van.
1: Hát ezt nem mondhatjuk ki tudományosan, mert nincs rá bizonyíték.
0: Én tudok rá bizonyítékot. Na. Mi űrállomás?
1: Igen, de most a Földön kívüli származású élet. Ha-ha. Szűkítsük le a dolgot. És arra már azt viszont tudjuk mondani, Ezt még nem tudjuk mondani. De most már...
2: Várjuk a bejelentést.
1: Mert hogy a földtípusú bolygók, lakhatósági zónában levő földtípusú bolygók, amik tényleg olyan kicsik is, mint a Föld, és nem olyan nagyon, tehát olyan a konfigurációja a csillag bolygó távolságnak, hogy ez pont jó lenne. Mi az, hogy pont
2: nekünk,
1: jó? Persze.
2: Pont
1: igen,
2: jó
1: pont a földi típusú életre vonatkozóan. Tehát azt még nem ismerünk, viszont azt már egyre valószínűbben mondhatjuk, hogy olyan élőhelyek, olyan potenciális élőhelyek, ahol földihez hasonló élet előfordulhatna, akár olyan, igen, az már egyre valószínű.
0: Hát akkor evidens a kérdés, hogy akkor mit is pakoljunk? A törölközön kívül persze.
1: Ez viszont egy nagy ugrás.
2: De hát gondolom, a ti tudományotok még bőven meg van elégedve itt a környékünkkel, ugye, amit tudtok vizsgálni. Szóval még bőven feltáratlan terület a naprendszerünkben is, bolygókat
1: egy határon tekintve. Belül csak.
2: Igen?
1: Tehát nem. Nem, mert a naprendszer úgy nagyjából kifújt, én azt gondolom. Tehát már minden...
2: De hát csak vizuálisan, és nem geológiai.
1: Igen, de olyan nagyon nagy meglepetések már nem... Tehát a zöld emberkék már nem várunk sehol.
2: A titánon sem.
1: A titánon sem. Hát a föld, persze az óceán alatt ott lehet
0: Európa.
1: Valami, de az nagyon hideg.
2: Vagy az Európa.
1: Az Európa óceánja alatt nagyon hideg, a titánon az
2: na,
1: még...
2: Ezekre majd kitérünk, majd remélem majd.
1: Az még hidegebb. Azt nem mondom, hogy nem várunk életet. A földitől függetlenül fejlődő életet. És ugye egy olyan elképzelés is van, hogy a földi az valójában a marsi életnek egy továbbvitele.
2: Igen, de, ezt hallottuk már egyszerűen.
1: De az, hogy magasabb rendű élet, pláne értelmes élet legyen a naprendszerben, azt már nyilvánvalóan senki nem várja. Ahhoz exobolygók kellenek. És a bolygófejlődésben sem várunk már olyan nagy meglepetést a naprendszerben. A Plutót még nem láttuk, de azt gondoljuk, hogy olyan, mint a Neptunus hordja a Triton, ami onnan érkezett, de jó, a Plutó már nem is bolygó. Még megyünk a többi törpe bolygóhoz, de egészen, én azt gondolom, és a modellek is azt mutatják, hogy egészen más típusú földhöz hasonló szilárd felszínű bolygók is léteznek, létezhetnek elméletileg, és valószínűleg gyakorlatilag is, amit a naprendszerünkben nem tudunk látni, mert itt nem fordult, ez egy eset, nem fordult elő. Még nagyon sokféle bolygó lehet, még nagyon sokféle geológiai fejlődés lehet, nagyon sokféle bolygó evolúciós utak létezhetnek, amit csak exobolygókon tudunk megfigyelni, és egy csomó olyan lehet, van, amire nem is gondolunk, a modelljeinkben egyáltalán nem jelennek meg, amit akkor fogunk először fölismerni, amikor megtaláltuk.
0: Már látom előre a humán spermia rakétákat, amiket kilövünk ilyen exobolygókra.
2: Akkor csoportosítsuk már ezeket a bolygókat. Biztos létezik ilyen, hogy nem tudom én, anyaguk alapján, nagyságuk alapján, tehát hogy ti hogy vizsgáljátok, mi a legkisebb, a legnagyobb a
1: ezt nagyon jól mondta.
2: Jelen pillanatban.
1: Ez a két felosztás lehet. A nagyság alapján viszonylag egyszerű, sőt nem annyira eldönteni, hogy vannak a földtípusú nagybolygók, vannak a földnél kisebb törpebolygók, amik még gömb alakúak, és vannak a szabálytalan alakú kisbolygók, kisbolygók holdjaik, amik nem tudtak megolvadni ahhoz, hogy gömb alakot vegyenek föl. Vannak a gázóriások, és ez a naprendszer. A naprendszeren túlmegyünk, akkor vannak a szuperföldek, amik földtípusú bolygók, de a földnél jóval nagyobbak, akár ötször akkorák is lehetnek, de szilárd felszínűek, és lehetnek kisebb méretű Neptunuszok, meg Jupiterek, és lehetnek sokkal nagyobb méretű Jupiterek, tehát gázbolygók is. Ha anyagukat tekintjük, akkor a naprendszerben van egy határ, amin belül szilikát, tehát a mi általunk ismert kőzet anyag alkotja a bolygóknak a főtömegét, azon kívül pedig jég. Ezt frostline-nak, tehát ilyen fagyás vonalnak, vagy hó vonalnak hívják. Azok az égitestek, amik ezen kívül, tehát a naptól távolabb keletkeztek, azoknak az anyagát jég alkotja főleg, tehát a kőzet, a szikla, az vízjég.
0: De mitől lett ilyen fontos a víz? Vagy mitől lett ilyen nagy tömegű a víz, legalábbis a mi naprendszerünkben?
1: Hát abban a ősködben, ős felhőben, ami a naprendszer kialakulásakor, a nap kialakulásakor a nap körül keringett volt, H2O is, meg voltak szilikátok is, meg mindenféle más anyagok is voltak. De a H2O a naphoz közel nem tudott kicsapódni, mert itt túl meleg volt. Tehát csak a naptól távol tudott jégé válni, és a kis jég darabkákból összeállni, becsapódásokkal, egymásra csapódásokkal összeállni végül bolygókká. Tehát itt túl meleg
2: hol
1: volt.
2: Hol van ez a határ, ez a line?
1: Ez a Jupiter, Jupiter kifelé, után. Jupiter mm-hmm. és a Mars távolsága környékén van, mert a Mars az földtípusú, a Jupiter holdjai pedig már, illetve a Jupiter magja is valamikor jégből áll.
2: Így a kettő között helyezkedhetett a Mars és a Jupiter között. Igen, tehát és akkor az anyagok alapján ezek a kőbolygók.
1: Tehát a kőbolygókon is belül is vannak olyanok, amik egy kicsit több fémet tartalmaznak, mert a naphoz még közelebb a fémek csapódtak ki először. A Föld is, ugye a vasnikkel magra gondolunk, akkor a Föld is ebbe tartozik, de a Merkur az még több fémet tartalmaz. Nem tudjuk, hogy vajon azért, vagy valami más óriás becsapódás levitte a kérgét, az is elképzelhető. Tehát még egy ilyen paraméter, a fémek is bejönnek. Fémek, szilikátok, jegek.
2: És a gázanyagúak pedig?
1: Hát a gázanyagúak pedig az őskörből magukhoz.
2: Különböznek, ugye?
1: Igen, így van. Azzal minden, hát én vagy a planetológusok nem foglalkoznak, nem ez nem igaz, a planetológusok foglalkoznak vele, az asztrogeológusok nem foglalkoznak a gázbolygókkal, mert nincs felszínük, amit vizsgál, szilárd felszínük, amit vizsgálhatnának. Tehát azoknak is van egy magja, ami jégből állt, illetve most már fémes fázisú, tehát iszonyú nagy nyomáson teljesen más anyagát alakult vizet tartalmaz. Ezek pedig az ős naprendszer ősködjéből magukhoz vonzották, és azóta sem engedik el azt a gázanyagot, ami végülis a tömegüknek a nagy részét kiadja.
0: Én még szeretnék visszatérni a saját kérdésemre. Miért van ilyen sok víz jelen a naprendszerben? Mert azt mondtad, hogy azért, mert a kialakuláskor sok víz volt, és egy része az forró lett, elpárolgott, másik része megfagyott.
1: Igen.
0: Miért van ilyen nagy mennyiségű víz egyáltalán? Tehát erre van egy, magyarázat?
1: Ez egyik leggyakoribb elem a világegyetemben. Hát jó, persze, hogy kell hozzá hidrogén meg oxigén, de tehát a csillagok nem vízből állnak nyilván, azokban nincsen oxigén. Hát igen, tehát...
0: És szeretem a vizet, igen.
1: A víz az nem ritka ellen, nem különleges.
2: Mondják, hogy most kezd kifogyni a Földön.
1: A bolygó felszínen különleges ellen. Folyékony állapot, tehát a H2O nem különleges ellen. A folyékony víz, ahogy az már
2: nagyon,
1: igen.
2: Az
1: főleg, hogyha ez egy bolygó felszínen van, az még különlegesebb, mert a naprendszer vizének a nagy része nem bolygó felszíneken van, hanem bolygó a mélyében. Ugye ezek a több száz kilométer mély óceánok, hát ez is egy elméleti konstrukció, persze senki sem látta még ezeket, de a Föld, amit víz magmának is elképzelhetünk, tehát olyan magma, mint a földi asztenoszféra, ami nem szilárd, de nem is folyékony igazából, tehát az lehet víz, vagy ilyen jeges víz, vagy ilyen jégkásás valami, mindesetre H2O-ból áll. Hogy az élethez viszont, ahogy mi azt ismerjük, energia kell, meg valami oldószer, és az valóban az Európa mélyében is megvan. Energia nem feltétlenül a napból kell, az lehet a föld mélyéből is, vagy a bolygótest mélyéből is jöhet. Hő, mélytengeri füstölgők is azon élnek, és víz kell hozzá. De nem biztos, tehát lehet egészen.
2: Jelenlegi tudásunk szerint.
1: Így van. Tehát, és a jelenlegi, és a 70-es évek, 80-as években még a sci-fi írók, meg a kutatók is, Szegen is, egészen egzotikus életformákat is elképzelt. Ő még nem abból indult ki, hogy abból kell kiinduljunk, hogy a földi életet veszük alapul, és olyan helyeket keresünk, ahol a földi élet létezhet. De ma már nem is tudom, nem szűklátókörűbbek, hanem realistábbak a kutatók, mert azt mondják, hogy amit nem ismerünk, azt nem, ott nem, tehát amire nem tudunk gondolni, arra azt sem tudjuk elgondolni, hogy hol kéne keresni. A földtípusú életet tudjuk, hogy hol kéne keresni.
0: Meg arról van szó, hogy a földtípusú életnek már látjuk egyfajta rendszerét, a sajátunkat, tehát gondolom azért is van az, hogy azokat a jeleket vizsgáljuk, amiket mi magunk is kiadunk.
1: Hát itt a lakhatósági zónáról van szó elsősorban, itt most nem a értelmes lények rádiójeleit, illetve a SETI azt keresi.
0: De hogy pont egyébként a SETI linket megtaláltam a planetológia oldalán. Legalul volt, de ott volt a SETI link.
1: Igen, hát a végső kérdés, ami egy embert érdekelhet, az, hogy vannak-e társaink, persze. És ha vannak, tudunk-e velük beszélgetni.
0: Zenéljünk egy kicsit, és addig kérték, hogy mondjam el neked, hogy a Plan 9 szervezői, azok üdvözölnek téged.
1: Szervusztok!

0: Új szignálok a harmadik utasban.
1: Igen, kicsit ilyen science fictionos lett. A vendégünk dr. Hargitay Henrik, az ELTE adjunktusa, egy danos planetológus.
0: És?
1: Egy danos planetológus. És éppen arról beszélgettünk, hogy megtalálták a Tantuint. A Tatuint.
0: De még én előtte, még a bemutatáshoz még egy információ, ami eddig nem hangzott el, hogy honnan lehet ismerős Henrik hangja itt a tilos rádiósoknak.
2: Ja, ezt én mondjam?
1: Hát, nem. Elmondjuk mi.
0: Így van.
1: Henrik az Eper Rádiónak az egyik oszlopa volt, egészen addig, amíg az Eper Rádió elvesztette a frekvenciát, és azóta pedig itt kedd reggelente 7 és 8 között az Egyetem Rádió néven csinál műsort és szervez műsort, illetve Henrik, aki nem tudná, az egyik háttérembere a tilos híreknek. Szervező ember a tilos híreknek, tehát egy nagyon aktív tagja ennek a rádiós közösségnek.
2: Na, hogy
1: meg globálisan a közösségi rádiós közösségnek.
2: Igen, a közösségi, amit most már én egyre inkább szabad rádiónak szoktam nevezni, mert hogy a közösségi szóta nem akar politikába
0: belemenni. Szabad rádió, magyarországi szervezet.
1: Jó, szabad rádió, az tök jó.
2: Az nagyon jó, hogy az pont, rádió. Igen. Amikor voltam egyszer egy Mars szimulációban, amikor egy két héten keresztül ilyen szkafandereset játszottunk, és geológiai méréseket, kutatást végeztünk a jutai sivatagban olyan környezetben, ami tényleg teljesen olyan egy egyszerű ember számára, mint hogyha a Marson lenne, és egy lakóegységben laktunk, távol minden lakott vidéktől, saját generátorral, és csak szkafanderbe lehetett kimenni.
0: Szabályok, zsilipelés, meg...
2: Szabályos zsilipelés, igen. Bár nem 4 órás zsilipelés, hanem 10 perces zsilipelés.
0: 4 órás zsilipelés.
2: Hát annyit kéne. De, na és arról csináltam egy műsort. Több műsort is csináltam. Úgyhogy a rádió meg a planetológia nagyon jól összekapcsolódott ott, mert végig mikrofonnal követtem ott az eseményeket, a rádiós bejelentkezéseket, kis interjúkat készítettem a többiekkel. Az egy tudományos, fantasztikus műsor. Tehát tényleg fantasztikus, mert amit csináltunk, az azért nem tudomány igazából, hanem azt csak elképzeltük, hogy a Marson vagyunk nyilvánvalóan.
1: Van egy nagyon szép angol szó, fringe.
2: Nem is
1: a határterület. Mm-hmm. Tehát ez a, hát itt tudomány. Mm-hmm.
2: Igen.
0: Tudományos játék.
2: Viszont azok a tényleges kutatások, egyrészt a helyi geológiai környezetet, azt ténylegesen kutattuk, tehát ott ez valós.
0: Hol van ez, de közben egy telefon érkezik.
1: Hát a Marson, hallottad, hogy a Marson.
2: Gyerekeim számára csak a Marson.
0: Egy fülhallgatót, elhallgatod a telefon, úgyhogy sajnos sokáig. Akkor nem tudom beadni.
2: Tessék.
0: Nem tudom beadni, mert
1: jó.
0: Feladta a hallgatót, de élő a műsor, úgyhogy várjuk a
1: szóval ez, de várj, azért... Erről egy kicsit hosszabban kéne beszélnünk.
2: Jó, ezt a Mars Society működteti, amely egy olyan civil szervezet, amelyik azt tűzte ki célul, hogy a NASA embert küldjön a Marsra. Mert hogy azt látja, hogy a NASA töketlenkedik, és soha az életben nem fog embert küldeni a Marsra, mert ezt nagyon jól meg lehet figyelni az összes NASA kommunikációban, hogy 30 év múlva embert küldünk a Marsra, mondják már egy 40 éve.
0: Vagy nem.
2: Időnként, igen, időnként de vagy nem.
1: John Fitzgerald Kennedy is már ilyeneket beszélt, hogy meghódítjuk a tengerek mélyét, az összes betegséget, kiírtjuk a Föld felszínéről.
2: Legfőképpen elmegyünk a Holdra, és vissza is.
0: Igen, és azt meg is csinálták a 10 év alatt, vagy szűk 10 év alatt.
1: Tényleg, várj!
0: Mert volt rá
1: csak
0: akarat.
1: Nekünk így hat szem közt, mondd már el, hogy valóban volt Holdra szállás.
0: Szabi, ez nem egy...
2: Hát én nem voltam ott, de a képeket és a kőzeteket azt láttam.
1: Mi? Hát,
0: mi nem áltudományos műsor vagyunk,
2: hát
0: ez persze, hogy volt.
2: Nem tudtuk volna kitalálni, mi emberek, azokat az eredményeket, amiket a holdraszállásról visszahozott kőzetek, illetve a holdraszálló űrhajósok megfigyeléséből publikáltak. Tehát nincs akkora fantáziánk.
1: De mondanál egy ilyet, ami praktikusan tényleg
2: vannak mindenféle jelenségek, amikre nem gondolna az ember, és azok a jelenségek... Például a horizonton, a sötét horizonton fény, a horizonthoz egészen közel hozzátapadó, egészen fényes sávot figyeltek meg.
0: A Holdon.
2: A Holdon.
1: A sötét horizont az a határ, ahol
2: hát mint a sötét oldalon, tehát az éjszakai oldalon. Ezt nem lehet kitalálni, és utána egy csomó elmélet, tehát nem értették, hogy mi ez, és aztán egyre jobban megértették, és ahogy más égitesteket, Eroszt is megfigyelték, kiderült, hogy a hold porának valamilyen elektrostatikus fénylése okozza ezt. Tehát vannak olyan jelenségek, amiket akkor még nem leírtak, nem tudták, hogy mi, és manapság kezdik el megmagyarázni. De az legalapvetőbb persze az, hogy a hold és a Föld kora, és a Hold és a naprendszer kora az, amikor a holdaszállás történt, hogy 1 milliárd évre tették. És azt a Holdról visszahozott kőzetek kormeghatározása mondta el, hogy ez 3-4 milliárd év, és azok a nagyon fiatalnak látszó máre területek, tehát a holdtengerek, a sötét bazaltos holdtengerek, ahol egy-két, alig néhány kráter van, és teljesen frissnek látszik, olyan, mintha tegnap keletkezett volna, hogy azok 3 milliárd évnél idősebbek. Ezt soha senki nem gondolta volna. Tehát
0: és nem erodálódott, nem megőrizte eredeti formáját?
2: Nem, mert hogy a becsapódások története, nincs légkör, és a naprendszer keletkezésekor nagyon sok becsapódás volt, és utána 3-8 milliárd évvel ezelőtt süllyedt arra szintre a becsapódások gyakorisága, mint a mai, és azóta szinte semmi. De hogy ez tényleg ez 3,8 milliárd év, tehát ez az abszolút kor, amit most mondok, mert hogy relatív kort, azt ki lehet találni bármit. De hogy ez az abszolút kor, ez ennyire régen van a múltban, ez egy nagy meglepetés volt.
0: Azért szép lehetett nézni mondjuk innen a Földről, ha bár gondolom nem volt senki, aki nézze, hogy mondjuk egy ilyen komolyabb becsapódás a Holdon. Hogy mutatott innen.
1: Jupiterbe le is lesz filmezve egy ilyen komolyabb becsapódás.
0: De itt mondjuk a közelbe, az itt azért minket is biztos egy kicsit megperzselt.
2: Állítólag a dinoszauruszok láttak nagy becsapódásokat, amik a Hold innenső oldalára csapódtak be, de ezt is cáfolják, tehát van egy ilyen...
0: Tehát a legfrissebb kráterek,
2: nagy kráterek, de ez egy nagyon érdekes felvetés, hogy a becsapódásokat kilátja ki nem, mert a leggyakoribb felszínforma a naprendszer égitestjén a kráter, a becsapódásos kráter. És millió cikk született róla, rengeteg tanulmány, tényleg A-tól Z-ig, hogy hogyan keletkeznek másodperce lebontva, de soha senki nem látott még becsapódást. Tehát ez mind modell. És a modellek alapja az meg még nagyon még érdekesebb, hogy az a nukleáris robbantások voltak a 50-es, 60-as években, amit akkor a planetológusok megfigyeltek, ott voltak, megnézték, megkalapálták. Tehát egy nagyon
0: Én láttam egy becsapódást, ugye a Last Frontier filmében elég látványos, sem mondjuk volt elképzelve.
1: Én azt mondom, hogy fekete lyukot se látott senki, mégis elég egyértelmű, hogy van.
2: Így van, de a fekete lyuknak a fénylése az már megfigyelhető, de a becsapódások, tehát a folyamat maga. Viszont amit láttak, tehát friss becsapódást, azt a Marson, a Mars körül keringő szondák, akik vissza és visszatérnek ugyanarra a helyre, nagyon sokat lefényképeztek, ami 5 évvel ezelőtt még nem volt ott, és ott most van egy kis kráter. Tehát ilyen nagyon frissekről tudunk, meg persze a Földön is ismerünk ilyen 10 méteres átmérőjű krátereket, amik az utóbbi időkben keletkeztek, de olyan igazán nagy, tehát ezek egyszerű krátereket hoznak létre, de a komplex kráter, aminek csúcsa van, meg teraszai, meg tehát igazán méretes, és nem csak méretes, hanem egész másmilyen, mint egy egyszerű kráter, azt tényleg nem
0: figyelte. Egy ilyenben van most a Marsjáró, ugye? Egy ilyen komplex kráterben? Vagy az
2: a Gusev kráterben
0: tudom?
2: Volt az egyik rover.
0: Az új. Hát én megmászta az a csúcsot, az is.
2: A Curiosity, igen. Az is egy komplex kráter, illetve komplex kráterben van, csak a központi csúcs az nem a becsapódás során keletkezett, hanem az egy nagyon hosszú, lehet, hogy több 100 millió éves üledék összlet maradvány dombra próbál most fölmászni. Tehát a Curiosity nem impact eredetű kőzeteket vizsgál most, hanem érdekes módon üledékes eredetű kőzeteket, legalábbis ez a cél.
0: Na hát akkor ezek a becsapódások, nem tudom, akkor mi történik, egy mekkora kőnek kell becsapódni, és...
2: A kő az...
0: Ez először köröz a bolygó körül, vagy így direkt egyenes, merőlegesen így beleszágult, vagy így hogy
2: igen,
0: kell elképzelni ilyen
2: világvége
0: hangulatot?
2: Ha világvégét szeretnél csinálni, akkor ahhoz már elég nagy becsapódás szükséges, ami az utóbbi évszázmilliókban nem történt meg az általunk ismert bolygókon. Tehát az igazi nagy világvége az definíció kérdés, hogy mit nevezünk világvégének. Papuval volt pont erről egy műsor egy pár héttel ezelőtt.
1: December 21-én.
2: Azt mondanám világvégének, ami letörli az életet a bolygóról.
1: Ehhez azért nem kell olyan nagy agyaggal találkozni.
2: De.
1: Hát 10 kilométer?
2: Nem, sokkal nagyobb kell. A sterilizáló becsapódásra...
1: Jó, hogy teljesen letörli.
2: Egy olyan 4 milliárd év óta nem, vagy 3,9 milliárd év óta Földön nem került sor, és akkor sem biztos, hogy sor kerül, de a modellek azt mondják, hogy akkoriban, amikor még nagyon sok bolygóembrió keringett a naprendszerben, tehát mi nem voltak besöpörve, meg becsapódva, akkor akár az is előfordulhatott, hogy a Földön kialakult a kéreg, lehűlt a kéreg, kicsapódott a víz, óceánok keletkeztek, élet keletkezett, és akkor kapott egy nagy bolygóembriót bele a képébe, és az a sterilizálta megint.
0: De a vizet nem tüntett el.
2: A vizet nem tüntett el, hát az gőzlékkör alakult ki, aztán újra vissza.
1: Úgy, mint a játékoknál vissza a kiindulási ponthoz.
2: Ez is nagyon érdekes, hogy nem a kiindulási ponthoz, hanem mindig egy picit más lett, mert az a bolygóembriónak az anyaga, az beépült a Földbe. És attól egy picit minden más lett. A második játéknál már minden egy picit más paraméterekkel megy tovább. És ez többször előfordulhatott.
0: A légkörváltozása gondolom ilyenkor nagyon jelentős.
2: A légkört lefújja, és az újra kezdődhet.
1: Jó, Isten játszik a kis pipettájával, meg a kis csípes szével is adagolja. Egy kis lítiumot
2: meg hozzáadunk. Ilyet, egy kicsit olyat, és a naprendszer bolygónak megfigyelése, az összehasonlító planetológia, az pont ezt próbálja visszafejteni, hogy akkor egy kicsi ilyet adagolunk, egy kicsit kisebb a gravitáció, kicsit más az összetétel, akkor mi jön ki belőle?
1: Túl sok izgalmas dolgot mondasz, összehasonlító planetológia, figyelj, és még mindig visszamennék oda, amikor azt mondod a feleségednek, hogy drágám, két hétre elutazom a Marsra.
3: Jaj.
1: És akkor így eszébe jut az emlékmás című film, hogy aha, volt a Marsra, biztos, hogy beültetés lesz. Hogy is volt ez? Jelentkeztél egy Mars expedícióba, ami a Földön volt?
2: Igen.
1: Kiválasztottak a több százmillió jelentkezőből, aki szerette volna magát kipróbálni ilyen helyzetben. Te voltál a legdoliásabb, legokosabb.
2: Én voltam a térképész. Volt még rajtam kívül biológus, geológus, orvos, az nagyon fontos, és parancsnok, akinek az a dolga, hogy összefogja az egészet.
0: Hány fős csapat volt?
2: Ezek 6 fős csapatok általában.
0: Teljes különálló 6 fő képviselő.
2: 6 fő, aki érkezhet egy csapatként, és lehet az, hogy a Mars Society választja ki ezekből a jelentkezőkből, hogy állítja össze ezt a fajta konfigurációt, amiben nagyjából minden ilyen terület le van fedve. Én kettőben voltam, az első egy ilyen vegyes válogatás volt, a másikat pedig már mi szerveztük Magyarországon, és annak csak magyar tagjai voltak, az volt a Hungaromars expedíció.
0: Az nagyon jó. És a Hungaromars az hol volt? A Ágos Egyházi domboknál? Holhatatlan sivatagos?
2: Igen, ez is a jutai, ezt úgy hívják, hogy Mars Desert Research Station.
0: Hol van ez a juta?
2: Ez az Egyesült Államoknak azon a részén, ahol egy kicsit északabbra attól, ahol a Monument Valley van, ahol a western filmeket szokták forgatni azokra nagyon egzotikus, látványos táblahegyekkel. Tehát ezt a fajta sivatagi környezetet képzeljük el, ahol tényleg növényzet tavasszal, hogyha van egy néhány ilyen hirtelen eső, akkor ott virágok is vannak egy ideig, de amúgy egy teljesen kopár bedland terület, tehát ahol az erózió gyorsabb, mint ahogy a talaj újra képződhetne, vörös színű a talaj, egészen elképesztő, és a felszínformák...
0: Nappal meleg éjjel, hideg?
2: Nappal meleg éjjel, hideg, télen hó is lehet, hóhavat is láttunk, de tehát a sivatagra jellemző nagyon száraz levegő az, ami igazán különbözik a magyarországi éghajlattól. Tehát a páratartalom az ilyen 10-valahány%.
0: Mit érez ilyen közember?
2: Jól érzi magát. Azt érzi, hogy ha meleg van, akkor sincs meleg. Tehát nem fázik meg, nem izzad át, nem lesz minden csuron vizes és csöpögős. Tehát pont az ellentéte annak az indiai szubtrópusi klímának, ahol az ember nagyon nehezen tud megélni.
1: Hogy tudtad megállni a bevándorlási hivatal kérdésére, hogy ne azt válaszolod, hogy a Marsra készülsz? Akkor berepültél. De figyelj, a bulvárosodás mellett azért én tényleg konkrétan kíváncsi vagyok, megérkezel Jutakba, ott már várnak téged egy gyönyörű szkafanderre, rá van varva egy szép, szép magyar zászló alatt a hargitai.
2: Így van, felirat. Zászló nélkül, zászló tiltva van. Nem szabad ilyen jelképeket
1: használni. Akkor földzászló?
2: Marszászló.
1: Marszászló. A marszászló az középen egy vörös és oldalt két fehér.
2: Fú,
1: az fekete igazság. Alapon. Most csak próbálok.
0: Tehát kérjük ezt a képet majd, vagy keressük
2: kép,
0: majd.
2: Narancs, szóval. Nem, vörös valamihez hasonló
1: színekből áll össze.
2: Nem, egy trikolor. A nemzeti jelképek használata szigorúan tilos, tehát ott nagyon erre a nemzetközis, nem is nemzetköziségre, hanem nemzetek felettiségre játszanak.
1: Hát az durva lenne, hogyha egy ilyen zárt közegben hirtelen így ellentétek merülnének föl.
2: Hát egy nemzetközi társaságban ez elképzelhető persze, de azért elég sok videót láttam, ahol a ilyen-olyan nemzeti, tehát mint a mi hungaromarsunk, az csak magyarokból állt expedíciók, azért kitűzik a saját zászlójukat bizony, és lefényképezik magukat. Ez nehéz megállni.
1: Azt mondják még nekem, hogy csak fiúk csinálnak ilyet, vagy kislányok is játszanak ilyet?
2: Nem, itt ez teljesen koedukált, tehát...
0: Fele-fele, vagy...
2: Hát attól függ, hogy milyen a felállás, de én úgy tudom, sőt, ez biztos, hogy volt teljesen
0: olyan más telepesekről is. Beszélünk, tehát ott ez is szempontnak kell, hogy
2: volt
0: legyen.
2: Egy csomó kutatás arra nézést, hogy mi a legoptimálisabb nemi összetétel egy ilyen 5-6 fős mars expedíciónak, és nagyon sokféle...
0: 5 csaj, 1 férfi.
2: Sokféle felállás lehetséges volt, de a csak férfiakból álló is jó eredményeket hozott. Nálunk egy hölgy tagja volt az expedíciónak. Nem a parancsnok. A parancsnok az mindig férfi volt, abban a kettőben mindig, amiben én benne voltam. És a másikban is egy nő volt.
1: Kettőben is benne voltál. Na várj, tehát megérkezel Jutakba.
2: A hungaromos meg a másik.
1: Megérkezel Jutakba, igen. Megkapod a szkafanderedet.
2: Hát be kell hajózni a sivatagba, tehát ez egy több lépcsős folyamat. És igen, fogad minket az előző legénység. Szervusztok, végre embereket látunk. Vagy ők is két hétig ugye ott maguk voltak, mindenki nagyon örül a másiknak.
0: Folyamatos kutatás, vagy folyamatos projekt? Ezek szerint?
2: Télen nincs. Tehát amikor nagyon hideg van és esik a hó, akkor... Bocsánat, nem, pont fordítva. Nyáron nincs. Amikor hideg van és esik a hó, akkor a szkafanderben meleg van, úgyhogy ezt ki lehet bírni, viszont nyáron, amikor ott tényleg sivatag, szárasság, hőség, akkor az úgy nehéz. De nem csak azért nincsen nyáron, hanem azért is, mert nyáron az egész expedíciós irányító központ. Van egy, az amerikaiak állandóan fönntartanak egy ilyen support teamet, ami segít minket abban, hogyha valami gáz van, bármi ugye elromolhat, és akkor kell valami földi segítség. Az nem a jutai bázisra koncentrál, hanem van Észak-Kanadában egy másik, egy igazi kráter belsejében, az már aztán tényleg távol van mindentől, csak kis repülőgépen érhető el. Ott én nem voltam, ott Keresztúr Jákos kollégám volt. Az 2 hónapos, az egész nyarat lefedi, és hát szerintem az sokkal komolyabb. Tehát a 2 hét az még pszichológusok számára is sem ad semmilyen eredményt, mert 2 hét bezártság a 6 másik emberrel, attól még nem őrül meg az ember olyan nagyon. 2 hónap
1: neked
2: után...
1: Neked nem voltak ilyen izolációs tüneteid?
2: De az izoláció, teljesen igazad van, 2 hétben is jelentkezik, és azt persze lehetett követni, hogy a 2/3-nál esünk a legnagyobb depresszióba, tehát amikor eltelt a misszió 2/3-a. És ezt minden ilyen küldetéskor, minden ilyen bezártságkor ezt lehet követni. Utána már megjelenik az, hogy na most már nem sokára megyünk haza, és akkor megint mindenki sokkal vidámabb lesz. De én még azt mondanám, hogy a Devon-szigeti, tehát az Észak-Kanadai sem annyira reális. Ha igazán reálisak akarunk lenni, akkor az Antarktiszra kell menni. És persze, tehát geológiai szempontból nyilván az Antarktiszon nem lehet azt megcsinálni, amit Kanadában vagy Utahban meg lehet. De hogyha a bezártságot vizsgáljuk, az együtt dolgozást vizsgáljuk, akkor 6 hónapra le kell menni a sötétség időtartamára az Antarktiszra, onnan nem tudsz eljönni.
1: Hát körülbelül olyan 10-pár hónap múlva térünk vissza erre a témára, mert egy barátom elment 12 hónapos szerződésre az Antarktiszra dolgozni, a pontosabban 1 hónap felkészítés és 11 hónap az Antarktiszra. És ő majd elmesélte, hogy milyen volt, amikor csak fehéret látott meg pingvint.
2: Na, ezt hallani szeretném.
1: Nagyon furcsa történet lesz biztosan. hogy teltek ott a napjaid? Hogyan készüljünk fel? Tehát mi? Kicsit így vissza...
0: Lehet-e internetezni, vagy rádiózni?
1: Ne.
2: Internetezni lehet, mert hogy hát a Marson is kell internetezni.
1: De nem az van, hogy kell legalább egy iszonyatos komoly csúsztatás.
2: De elvileg kell, egy olyan 3-10, 3-10 perc elvileg kellene, de ez nem volt. Tehát a home support, az, vagy a support team az csinálta ezt, hogy nem azonnal válaszolt, hanem csak néhány perc múlva, tudatosan.
1: Ha nem volt lényeges a kérdés, vagy életmentő?
2: Ha életmentés van, akkor telefon. Műholdas telefon legfeljebb. De egy rádiót lehetett fogni, úgyhogy mi 24 órában a helyi country rádiót hallgattuk. Ez is megvolt.
0: Valószínű lesz ez a Marson is, amikor majd leszel az első.
1: Hogy csak egy
0: tengerész gyalogos egység majd.
2: Ez ahhoz hasonló, mint amikor az amerikai katonákat elküldik Vietnámba, és Vietnámban is van egy rádió, vagy amikor Taszáron voltak, ide is hozták magukkal a country, meg hip-hop, meg nem tudom milyen rádió műsoraikat. Tehát az abszolút szükséges, hogy a otthonról valami állandó anyagot kapjon az ember. Tehát különben tényleg nagyon lehet bírni azt a... És ezt az antarktiszi expedícióból szokták elmondani, na most mi a jobb, hogyha megmondják, hogy baj történt otthon, vagy ha nem mondják meg. Tehát ilyen kérdések is.
0: Hát ott szokott előfordulni, hogy saját magát operálja a jelenlevő orvos a vakbelével.
2: Hát ez egyszer fordult.
0: Megesett, igen. De hát... Valóban olyan helyzet, ahol helyet kell állni. Nincs más.
2: Úgyhogy ezért kell két orvost küldeni. Mindjárt.
1: Pszichológus?
2: Pszichológust, az biztos, az szokott lenni ugye a science fictionökben egy pszichológus tagja.
1: Hát meg azt gondolom, hogy azért érdemes pszichológus küldeni, mert hogy egy olyan helyzettel szembesülnek mindenképpen egy ilyen izolációs térben, amivel nem foglalkoztak, és legalább egy ember kell, aki azt a problematikát megoldja.
2: Nyilván az összes szívben a pszichológus lesz az

0: támogatjuk ezt a kezdeményezést, hogy művészeket a világűrbe, igen. Itt ugye ez a Marsra készített elő, de szerintem sokkal reálisabb cél, vagy lesz előbb a Holdon bázisunk. Mennyire különbözik a kettő? Hát nyilván különbözik, de van-e valami készülődés?
1: Én szerintem, hát a készülődéseket
0: ugyanúgy, azt teljesen lefújták. Van-e Mars készülődés, meg...
2: Én konkrétan találkoztam egy jelentkezési lappal.
1: Hát miért?
2: Csillagokat, miért lehetne?
1: Csillagokat is el lehet nevezni. Vannak ilyen szervezetek, amik ezzel foglalkoznak, de attól még annak a csillagnak nem ez lesz a neve. És ugye az űrturisták is már hosszú százas sorokban állnak a még nem létező űrhajóra és űrbázisra. Tehát, hogy mit is kérdeztél, hogy a Holdra, hát, mi a különbség? A Holdra az a különbség, hogy az itt van a szomszédban.
0: Hát ez jó, nem?
1: Hát ez egy akkora különbség, hogy végülis ez az, ami betesz az egész Mars expedíciónak, hogy ez nem egy kicsit nagyobb feladat, kicsit nagyobb ugrás az emberiségnek, hanem ez egy több nagyságrendel több problémát jelent. Nem csak az, hogy időben sokkal tovább kell kitartani a életfenntartó rendszereknek, anélkül, hogy elromoljanak, hanem a kozmikus sugárzás, a pszichológiai hatások. És ezen belül pedig az, hogy ott aztán tényleg nincs visszaút. Tehát az Apollo 13-at nem lehet egy Mars expedícióval megcsinálni, hogy akkor most gyorsan visszahozzuk.
0: Ott egyelőre nem ismerjük ezt legalábbis.
2: Hát egyelőre úgy tudom, hogy a visszahozás sem ismerjük, tehát egyelőre egy útra szólnak ezek a jegyek.
0: Na de nem. Akkor szóval a Hold, nem. Az a NASA, mi akarunk a Marsra menni, hogyha még a Holdra is mehetünk még rendesen. Itt utalnék esetleg, itt behoznám a beszélgetésbe, nem tudom, te ismered, de mi is ez a Holdas könyv, mint olvastuk mind a ketten, Szabi? A Limit című könyv, Frank Schatzing, kiváló szkifie, mint egy 20-30 év múlva játszódik, és már a Holdon megnyílik az első luxusszálloda, épp ez a történet körül forog, meg energiát bányásznak ott kínaiak.
2: Éppként az, hogy energiát bányásznak, most már hát ilyen héliumot bányásznak, ez most már egyre többet előfordul, én már kezdem azt sejteni, hogy ez egyfajta behetető kampány.
1: Hát de mihez bányásszák, mert fúziós erőműfűzőt
0: és megcsinálnak a fúziós erőművet, meg az űrlift, az űrliftet megcsinált egy ilyen Branson-szerű Virgin figura, és hát működik az egész biznisz, és aztán persze nyilván bonyolódik a cselekmény, nem múlik le mindent.
2: Ez egyfajta szemlélet, Fonagutnak meg az a szemlélete, hogy az űrkutatás annak a tudománya, hogy ki tud nagyobb tárgyat kidobni a semmibe.
0: És akkor még mondok valamit ehhez az aspektushoz, hogy talán azt hallottam, hogy ez az egész mostani Mars expedíció, ugye, ami hatalmas dolog az emberiségnek, ez ugye rendkívül nagy anyagi ráfordításból tudták csak létrehozni, de ez a rendkívül nagy anyagi ráfordítás egyenlő a Microsoft egy negyedéves nyereségével. Ez tehát ahogy bekapcsolódnak az igazán tőkeerős magáncégek, olyan erőt kap az egész űrkutatás, hogy...
1: Vagy a katonai költségvetéshez szokták hasonlítani, hogy abból többször is el lehet menni a Marsra, amit egy évben költenek
0: békefenntartásra. Így van.
2: De hát gondolom, hogy valahol ennek az útnak az egyik vége az a hasznosítás. Mint ahogy én magam is olvastam olyan cikket, ami arról azt elemezgette, hogy mi lenne, hogyan tudnánk bevontatni egy kis bolygót, aminek elég magas.
1: Igen, hogyha elfogyott az összes Mars érc a Földön, meg minden, én nem gondolom ezt. Szóval a Holdra szállás sem ilyen praktikus okokból történt, hanem egyszerűen...
0: Ki vagy is, meg vagy...
2: Nem
0: praktikus.
1: Ha ott van a hegy, akkor föl kell mászni rá. Hát az ember az olyan, hogy azért lettünk emberek, mert kíváncsiak vagyunk. És kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen a Hold. Kíváncsiak vagyunk, hogy ott, illetve nem kíváncsiak vagyunk. Persze a holdi kőzetek visszahozása az egy alapvetően fontos dolog volt, de azt automaták is vissza tudták volna hozni, sőt az oroszoknak automaták hozták vissza. Amit most a Marson csinálunk, az a 3D-s, majdnem real-time felfedezése a roverek segítségével a Mars felszínének, színesben, széles vásznon, szagosan, az miben különbözik attól, mintha egy ember oda elmenne? Sokkal többet lát az a rover, mint amit egy ember látna a maga 16 kamerájával. Tehát nem biztos, hogy azért, persze az ember nyilván sokkal gyorsabban mozogna, többet fel tudna felezni, be tud kalapálni, meg tud fúrni, észrevesz olyan dolgokat, amiket a rover nem vesz észre. De hát a rover az a földi irányító központban ülő embereknek a szeme és a karja.

0: tehát ez már majdnem egy emberes expedíció, de mégsem vagyunk ott, tehát a jelenlét, az aura, hogy így fogalmazzam, az nincs meg semmilyen automata expedícióban, szóval szerintem azért kell oda menni, hogy, hogy legalább egy képviselője, vagy valahány képviselője az emberiségnek, az megtapasztalja a Marson állás élményét, a Holdon állás élményét. Tehát ő, ami küldöttünk, aki minket képvisel, és akkor mi voltunk ott. Nem a mi automatáink voltak ott, hanem mi voltunk ott.
1: És utána mehetnek az automaták? Mehetnek a robotok?
0: Hát
1: dolgozni?
0: A Holda még csak az sem nagyon volt, mert utána már érdektelenné vált nagyon sokak számára a Hold.
1: Érdektelenné?
2: Tudod, igen, ott már volt. Ez az újra törekvés.
1: A legérdekesebb dolog a világon.
0: Utána egy nagyon nagy zuhanás
1: volt. Mennyi minden nem tudunk róla még
0: szerintem. Kutatásban, igen. És most az elmúlt években kezdték el megint... nem a felszínen, hanem csak felvételekkel újra fényképezni.
1: Hát, távoli pislogásokat próbálunk kivenni a nem látható égbolton, és akkor itt van előttünk egy ilyen gyönyörű bolygó.
0: Amiről nagyon sok mindent nem tudunk, de...
2: Én most nem akarom elvinni ebbe az irányba, de én például a második szomszédunkat se ismerem, tehát nem, hogy a Holdról keveset tudok, de arról, hogy ki
1: nyilván,
2: aki közvetlen.
1: Nyilván nem tudjuk, mi van a tengerek alján, se tudjuk, szóval még a saját bolygókat se ismerjük, meg a Föld középpontjába, de hát azért itt ugye planetológiáról beszélünk most.
0: De a Holdon, ugye miért?
1: Téged izgat a Hold, mint planetológus?
0: Így van.
2: És engem is kérdeztük meg a szakterületet egyébként.
1: Igen, melyik a bolygó?
0: A geológusok, az asztrogeológusokat ugyanaz hajtja sok tekintetben, mint bárkit, aki más bolygókkal foglalkozik, hogy ott van-e élet. És a Holdon nincs élet. Tehát a kutatásokat, a pénzt, a Mars kutatásra, a kongresszustól megszavazzandó pénzt, az az első szempont. Kövesd a vizet,
1: madzag.
0: Kövesd a szenet, kövesd az életet. Az élet, mindig az élet van a legvégén.
2: Barátkozni akarunk?
0: Nem, azt akarjuk megtudni, hogy a naprendszerben egyedül vagyunk-e, vagy sem. Tehát, hogy ez az alapvető kérdés, hogy csak a Földön fejlődött ki élet, vagy sem. Az is egy kérdés persze, hogy Marsról származik-e a Föld élet, vagy sem. Tehát, hogy a Földitől független módon egy evolúciós vonal elindult-e. Ez a végső cél az Európa kutatás. Tehát régen az összes nagy naprendszer égitestet kutató űrszondának ez a végső célja, hogy ennek a megválaszolásában segítsen, és bármit indítasz a Holdra, az ebben nem fog segíteni. Tehát az egy zsákutca ebben a tekintetben. A geológusoknak nagyon fontos. Az egész abszolút korkalibrálás az a Hold közetek alapján történik az egész naprendszerben. Tehát az egy kulcs. De a nagy kérdés, ez nem visz közelebb.
2: Élet más bolygókon a vendégünk dr. Hargitay Henrik, a BTK adjunktusa, a planetológus. Zenünk egy kicsit, aztán visszajövünk, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy miért is akarunk máshol életet találni.

0: Nos.
1: Sziasztok rádióhallgatók, itt a hármas mikrofon.
2: A hármas mikrofonon megjött Kános.
3: Hello, kedves rádióhallgatók, nagyon nagy öröm a harmadik utasban a bolygókról beszélgetni végre. Sőt, nem is a bolygókról. Én a műsor elejét, ahogy hallottam, próbáltuk kiterjeszteni a Földön kívülről az ügyet, de a vendégünk azt mondta, hogy egyelőre még ezzel is épp elég kérdésünk.
4: Hihetetlen mértékletességről tettél tanú bizonyságot, hogy eddig nem is szólaltál meg, holott ilyen izgalmas témánk volt.
3: Jegyzeteltem és megpróbáltam összefoglalni mindazt, ami nekem ez kérdésként felmerül.
4: De... Kedves hallgatók, akik csak véletlenül tekerőztetek ránk, ez itt a Tilos Rádió, benne a harmadik utas című embermagazin, és vendégünk dr. Hargitay Henrik, planetológus, a BTK, az ELTE BTK adjunktusa. Volt valami olyan kérdésem?
1: Élet. Nem, a kedvenc bolygó, nem?
4: Az a Krull, hát ez egyértelmű.
1: Hát, hogy a szakterület, vagy biztos van ilyen.
4: A szakterület biztosan. A szakterület biztosan.
5: A szakterületem az bolygó geomorfológia, tehát planetáris geomorfológia, hogyha, tehát felszínalaktan, felszínformáknak a vizsgálata más égi testeken. Kedvenc bolygó? Hát ez szörnyű nehéz kérdés.
1: Egy hármas rangsort.
5: Kezdem felfedezni a korai földet. Az egy érdekes kérdés. Azt tetszik.
4: Szóval, igen. Mire gondolsz?
3: Amikor még egyben voltak a lemezek.
5: Igen, a geológusok korai Mars, meg korai Föld néven említik azokat a bolygókat, amik a mi helyünkön voltak. Ez 3-4 milliárd évvel.
1: Jó hely volt még? Úgy érzed?
5: Hogy?
1: Jó hely volt a korai Föld?
5: Hát nekem biztos, hogy nem életfenntartás szempontjából nem lehetett valami ideális, de hát az egy másik bolygó. Ahhoz képest, amit mi ismerünk. Ahogy mi ismerjük a Földet, az nem az. Itt sok bolygó volt ebben a naprendszerben, ami már nincs.
3: Hát vagy nem olyan, mint amilyen volt
5: hát
3: akkor.
5: Igen, hát az evolúciós folyamatának valahol vagyunk, tehát én a kisgyerek Földet szeretném megismerni közelebb.
3: És most amúgy hol tartunk? Középkorúak vagyunk már? Gyerekünk van esetleg?
5: Már vannak kis kristálymaradványok, amik ebből a korai állapotból maradtak fönn, és azokra alapozzák a konkrét eredményeket, tehát hogy indult be a lemeztektonika például.
3: Na igen, ez például érdekes, mert én amit olvastam kútfőből, arra gondoltam, hogy mivel eleve van egy ilyen külső behatása a bolygókra, tehát hogy a napok körüli forgás, vagy egyáltalán a többi elemnek a behatása, ez mindenképpen a pályát is változtatja, és olyan hatalmas erőkről van szó, amik még a felületen is beindítják ezt. Na most ehhez képest mit tanít a tankönyv?
5: Milyen volt az, amikor a Hold sokkal közelebb volt hozzánk?
3: A Hold az nem a Földből jött ki?
5: De hát a Földből meg még egy másikból. De amikor pályára állt az a sok törmelék, és hát ez a legújabb elmélet persze, ez is csak egy modell számítás, és kialakította azt az égitestet, amit Holdként ismerünk, akkor az sokkal közelebb volt, és azóta is távolodik tőlünk. Tehát a sokkal közelebb volt azt jelenti, hogy iszonyú nagy árapály hatása volt az óceánokra is, meg a kőzetre is. Vulkanizmus sokkal nagyobb volt, a belső sokkal nagyobb volt, tehát minden sokkal gyorsabban zajlott, sokkal fortyogóbb volt a felszín.
3: De várjunk, csak az elejét szeretném megtudni, mert én úgy tudom, hogy vagy egy meteorit belecsapódott a bolygónkba, vagy valami hatalmas nagy vulkán kitörés hatására egy nagyon nagy darab kő leszakadt, és akkor ezek szerint sok kicsivel együtt a külső nyomás hatására, illetve forgolódás hatására elkezdett összébálni.
5: A történet eleje az a protoplanetáris korong.
4: Ezt akartam mondani.
3: Korong? Hát,
4: hogyha szó,
5: diszk.
4: Szak...
5: Diszk. Aha. Igen. Tehát a nap körül, amikor még nincsenek bolygók, akkor itt ez a ködszerű, sok kis apró porszem kering egy síkban, és ezek kezdenek el egymáshoz tapadni gravitációsan, és ha már kettő összetapadt, akkor az már kétszer olyan erősen vonzza a többit, tehát akkor beindul egy ilyen pozitív visszacsatolás, kialakulnak a planetezimálok, amik már ilyen kisebb égi testecskék, de még rengeteg van belőle, akkor a planetezimálok is egymáshoz csapódnak, abból kialakulnak nagyobb égi testek, amiket bolygóembriónak hívnak, azok is tovább csomósodnak, egymásba csapódnak, abból a protobolygók kialakulnak, de még mindig megvannak a bolygóembriók, és akkor a protobolygókba csapódnak bele a bolygóembriók, amikből a óriási becsapódások, például amit mondtunk, ez a sterilizáló becsapódás kialakul, és végül, ha elfogytak a bolygóembriók, a kis égitestek meg a maradék, az pedig koncentrálódik ugye a kis bolygóövben, és kitisztul a naprendszer, tehát ez a köd, ez a korong, ez megszűnik létezni, akkor alakult ki a Föld. és akkor már nincs több becsapódás, tehát nincs több olyan esemény, ami föltörné a kérget. Tehát a kéreg megszilárdulhat, és ha már megszilárdult, onnantól jön az én szakterületem, a geomorfológia, mert onnantól már azok az alakzatok, amik már szilárd kéregbe csapódnak, azok már megmaradnak, vagy valamilyen nyomuk meg tud maradni. Ott kezdődik a történet. De ez a történet a Földön is becsapódásokkal kezdődött. A Földet nem úgy ismerjük, mint amit kráterek szaggatnak, de az a korai Föld, azt ugye egy lemez volt, mielőtt még beindult volna a lemeztektonika nyilván, óriás kráterek voltak, meg mindenféle kráterek voltak, de volt víz is.
3: Ezt akartam pont megkérdezni, tehát hogy a Földünk egyik nagy különlegesség ez a hatalmas mennyiségű víz, amit így nem nagyon tudnék magyarázni más bolygókon tipizált esetekkel. Hanem
5: viszont
3: hogy is került ide?
5: Nem tudjuk.
3: Nem tudjuk, hogy került
5: nem
3: a víz
5: tudjuk,
3: a
5: de valószínűleg nem itt keletkezett. Könnyen lehet, hogy a Vénuszon is volt víz annyi, mint nálunk, de az elméletek azt mondják, hogy a vizet azt behozták az üstökösök. Tehát ugye mondtuk, az elején volt erről szó, hogy frostline ide meg oda. Tehát az kívül tud csak a víz keletkezni, itt benne nem. Tehát logikusnak tűnik ez a feltételezés, hogy ami víz van a Földön, az nem az itt levő anyagból keletkezett, hanem azt hozták be a már a külső naprendszerben keletkezett jegeségítestek.
4: Égés termékként egyébként keletkezett víz?
5: Égés termékként.
3: Az üstökösök, ahogy ugye becsapódnak.
4: Hogyha nem, de üstökösök, azok
5: égetsz egy gyertyát, akkor abból is lecsapódik víz. De hát a nap belsejében...
4: Elgondolok, tehát ilyen kozmológiai méretekben...
5: Kozmológiai méretekben a csillagok hidrogénből héliumot, héliumből előbb-utóbb oxigént csinálnak, és az oxigén meg a hidrogén, hogyha az rendelkezésre áll, fölrobban a Nova lesz a nap, akkor ott van oxigén, van hidrogén, akkor miért ne lenne belőle?
4: Ez nem nagy bum, hanem nagy...
5: Ez nem, ez Nova.
4: Nagy
5: Nova. Ez Nova. Már a csillagoknál. És akkor itt most a protoföldnél tartottunk, ami már egy szilárd burkolattal rendelkezik a burkolatnak. Nem útépítők vagyunk, egy kéreggel rendelkező égitest, és akkor ott kapott egy ilyen elkéső, későn ébredő bolygóembriót, ami Tejának hívnak, és az így oldalról csapta le a Földnek az anyagát, tehát nem szembe kapta a Földet.
3: Lepattintott a Föld,
5: ugye? Nem is kacsázott, hanem hát úgy sréhen csapódott bele, lesodorta a köpenyanyagot, a magja beleépült a Föld magjába, a köpenyanyag meg az ő köpenyanyagának egy része pedig.
3: De akkor nem is lepattant a bolygóról, hanem bele.
5: Nem.
3: Bele.
5: Tehát, hogy oldalról a szélét lecsapta, tehát megskalpolta.
3: De közben nem pattant el, hanem bele.
5: Igen, és
3: beleolvadt
5: és aztán
3: a Föld anyagába.
5: Egy része beleolvadt, a másik része ki, és ezért egészen más az összetétele a Holdnak, mert úgy néz ki most, hogy a Hold közetekből éppenséggel úgy néz ki, hogy a Hold anyaga az a Föld köpeny, régi köpeny anyagából keletkezett, tehát abban nincs meg az a rengeteg vas, ami akkor már a Föld mélyre lesüljött.
3: Hát ez nagyon, nagyon izgis, mert azt, hogy a Holdat ugye a legkevesebb ember tekinti a Földből keletkezett dolognak. Hallgassuk meg a telefonálót.
4: Parancsolj, kedves betelefonáló.
0: Sziasztok, ember vagyok. Amit én soha nem értek meg a becsapódásoknál, mondjuk, hogyha egy ilyen nagy becsapódás történik, mint amikor a Hold, hogy a Holdnak az előzménye becsapódott, hogy mennyiben módosítja ez a Földnek a pályáját. Mert ugye a Föld ugye meglehetősen, hogy nem tudom, hogy ezt mennyire finoman tudom fogalmazni, meglehetősen kiegyenes egyensúlyi pályán kering a nap körül. Most becsapódik ide egy bolygó, az biztos, hogy valamelyik a Föld pályáján módosít. És hogy van az, hogy a rengeteg becsapódás abban az időben nem indította a Földet egy olyan úton, olyan pályán, ami szépen lassan vagy a napba belezuhant volna, vagy távolabb került volna a naptól.
5: Ha belezuhant volna, akkor azt már nem tudnánk megvizsgálni.
0: Világos,
5: azokat
0: értem,
5: tudjuk csak vizsgálni, hogy nem zuhant. Lehet, hát én nem elképzelhető.
4: Nem tudjuk, hogy hány zuhant bele.
5: Igen. Ami változást csinált, azt látjuk, mert a Föld tengelye nem egyenes. És úgy néz ki, hogy az összes olyan égitest, aminek nem egyenes a tengelye, akár teljesen feje tetejére áll, azt mondják az elméletek, hogy azok ilyen becsapódások miatt. Tehát kibillenti a tengelyét. Valószínűleg a pályáját is megváltoztatja valamennyire.
0: És nem törekszik vissza a Föld abba az egyensúlyi állapotban, amiből kizökkentették, hogy mi?
5: Igen, egy ideig azt mondják a modellek, hogy imbolygott. Tehát, mint az inga, próbált visszaállni, és aztán most sem fixa, ugye a éghajlatváltozásokból, égkorszakokból tudjuk, hogy most sem teljesen egyenes a Föld pálya, de a Hold stabilizálja állítólag. Tehát a Hold gravitációs hatása az egy bizonyos tólig fok dőltségen belül tartja, ami nincs meg a Marsnál, ezért a Mars sokkal jobban imbolyog, ugye a Mars is ki van billenve.
0: A másik, ami kérdésem ezzel kapcsolatban, mert ugye a Hold is felmerült, hogy a Holdnak mennyire, a pályára mennyire elítik a Föld körül a nap miatt. Tehát ugye hogyha a Hold most, ha a Föld, elvileg ha a Föld nem lenne, akkor a Hold a nap körül keringene, ugye? Elvileg.
4: Most
3: is ezt
5: csinálja. Ha nem lenne a Föld, akkor Hold se lenne, most úgy néz ki.
0: A nap gravitációja az most, hogy mondjam, egy tömegként kezeli a Földet meg a Holdat, vagy a Holdra is külön hatás van a nap gravitációjának?
5: A Hold földrendszer tömegközéppontja a Föld belsejében van.
0: Tehát akkor azért nem.
5: A Hold az viszont, az érdekes az, hogy nem az egyenlítő körül kering, hanem egy 5 fokra rá. Tehát van valamennyi dőltsége a Hold pálya síkjának a Föld tengelyéhez képest, ami megint problémákat okoz, hogy ez mitől van.
0: Tehát elvileg nem képzelhető az el, hogy ugye tudjuk, hogy a Hold távolodik, és mit tudom én, x száz évvel már csak egy pont itt lesz az égen, de az nem képzelhető el, hogy a Hold mint előbb-utóbb nap körüli pályára áll.
5: Szerintem
1: önállóan
3: leszakad a Hold a Földtől?
0: A Hold távolodik egyfolytában, tehát de ez egy olyan pont, amikor a Föld gravitációja már kisebb lesz a napéhoz képest. Hogy elképzelhető az, hogy a Hold egy idő után a nap körül fog keringeni.
5: Nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy belátható év milliárdok a sokadikon éven belül nem. Annyira gyorsan azért nem távolodik. De akkor pedig, de abban az egy nagyon jó felvetés, hogy egy naprendszer dinamikája az egy ideig stabil, aztán instabilá válik egy idő után, de ez megint csak, tehát ez 100 milliárd éveken éves nagyságrendben történik, és most az egész világegyetem 13-14 milliárd éves.
1: Azt jó tudom, hogyha nem lenne Hold, akkor nagyon élet se lenne, ugye? Vagy szóval annyira olyan hatások...
4: Hát azért ezt szerintem úgy lehetne kipróbálni, hogyha lenne egy ilyen Föld Hold nélkül.
5: Na, hadd tegyek vissza ehhez az életkérdéshez.
4: Az életkérdéshez már csak azért is, mert arra is kíváncsi vagyok az élettel kapcsolatban, hogy ez miért ilyen központi kérdés
5: mert
4: nekünk.
5: Pont erre egy válasz. Praktikus okokból én azt gondolom, hogy egy másik életnek a fölfedezése, az pont olyan lenne a biológusoknak, mint ahogy mi planetológusok játszunk a naprendszerben ezekkel a pipettázott égitestekkel. Tehát a biológusoknak viszont nincs másik. Nekik csak egy vonalat tudnak követni. Ők nem tudják, hogy még hogyan keletkezhet akkor élet azon
4: de
5: kívül.
4: Azért annyira nem szegény az a vonal, tehát de lehet egy vonal vizsgálni van. A delfineket, most vannak de ezek az arzén van a baktériumok.
5: Igen. Na, az archák az egy érdekes dolog, mert az visszamegy a legősibb állapotokhoz, de a földi kémián egy kémián alapul az összes élet. Tehát az RNS, DNS ez egy.
1: Szén alapú, ugye úgy szokott.
5: Hát egyrészt szén alapú, másrészt pedig a
1: víz alap.
5: A DNS-nek a összetevő kockái, azok azonosak mindenhol.
3: És az az elmélet, ami szerint ott hibázzuk el, hogy eleve földi típusú életet keresünk?
5: Igen, de azon kívül csak kettő spirál alapú életet ismerünk, vagy egyes spirál
3: ellenes
5: alapú életet.
3: Ez ugyanaz, mint hogy a kutató ember csak az emberhez képes egyáltalán ezért, felfogni ezeket a dolgokat.
5: És ezért fontos, hogy egy másikat is lássunk, ami nem az RNS világból indult el, hanem más kémiával, más anyagokat épít bele, ha vannak sejtjei, akkor a sejtjébe. Tehát a biológusok na, nagyon nehéz úgy feltenni kérdéseket, azért keresünk a földtípusú életet, mert nem ismerünk más, de nyilván keresni csak ott tudjuk, de a vízen és szénen alapuló életnek is lehet még sokféle más változata, amit mi nem ismerünk. És lehet, hogy a Földön is volt a legősibb időben. Tehát lehet, hogy itt egy óriási verseny alakult ki a különböző életek között, ami az egyik pocsolyában így alakult ki, a másik pocsolyában meg úgy, és akkor találkoztak, és mi vagyunk a sikeresek, mert mi lenyomtuk a többieket.
4: A szénalapú megette a szilícióban.
5: A szénalapú minden megesz, igen. És még az is lehet, hogy most is kialakulna másik. A Föld egy lakható bolygó, úgy tudjuk. Akkor miért nem alakul ki az elmúlt 4 milliárd évben másik élet a Földön? Mert a mi általunk ismert élet mindent fölzabál.
3: De nekem erről az jut eszembe, most egyrészt ezt nem biztos, hogy külön lehet választani, de mondjuk mi, mint egyfajta evolúciónak nem is a végtermékei, de már egy erős fokozatai, tehát már sokadik fokozatai, mi valamilyen módon megállapodunk és elégedettek vagyunk az életnek az ilyetén szemléletével, és nagyjából bekategorizáltuk, stb. De lehet, hogy velünk párhuzamosan egy nem anti-élet, de egy teljesen másik élet ezen a felületen. Érted? Lehet, hogy a nátha vírusok már rég a Föld uralmára törtek, és mi csak a hordozójuk vagyunk, és lehet, hogy az ottani tudósok azt mondják, hogy hát jó ez az ember, de...
4: Mi van, hogy mit okoskodunk, hogy milyen fontos a magunk a létformánk, és mi csak a mitokondriumoknak vagyunk egy ilyen...
3: Hordozó, igen.
4: Ott élnek belül egy ilyen biztonságos kis burokban.
5: De a rendszer szempontjából mindegy, hogy mi vagyunk, hogy mi hol vagyunk itt elhelyezve ebben a rendszeren belül. Maga a rendszer
4: a
5: az egy.
3: Nem, abban igaza van, hogy tényleg a rendszerből nem tudunk kijönni.
4: Ez nem is kérdés.
5: És nem biztos, persze nem, mert hogy a föld mélyén még lehetnek olyan izolált helyek, ahol még megmaradtak, ugye az archákat is mostanában fedezik föl. Tehát más...
4: Az kicsit egyébként hihetetlen sztori is.
3: Azt egy pillanatra elmondanátok annak, aki én nem tudom például. Tehát arzén alapú baktérium?
5: Nem feltétlen arzén alapú, azok a legősibb, ez más...
1: Kén, meg ilyesmi, nem? Vagy...
5: Extremofilek mind, vagyis hogy ezek mind akkor
4: különlegesen extrém.
5: Ezt meg én nem tudom nagyon elképzelni.
3: Vulkánt hallottam, meg a másik, ez az Antarktisz alatti 4 kilométeres jég alatti
1: talaj. Hát ilyen füstölgők.
5: Elméleti egyelőre.
3: Ez még elméleti.
5: De az extremofilek azok akkor keletkeztek, amikor még sokkal keményebb volt az élet feltétele itt a Földön, tehát nagyon magas volt a hőmérséklet, a sugárzás is lehet nagy, a sótartalom is, tehát mindenből extremofil azt jelenti, hogy mindenből az extrémet kedveli, tehát nem kibírja, hanem kifejezetten az az ő optimális szaporodás az optimális helye. Amit én nem tudok elképzelni, hogy ugye minden, azt mondják, hogy minden extremofil, legtöbb extremofil azok voltak az őseik, amik a korai Földön léteztek, tehát ők alakultak ki nyilván először, nyilván a legrosszabb körülmények között először kialakuló lények, azok az elsők, és aztán hát, tehát, hogy azok hogy tudtak máig fennmaradni, miközben a környezet folyamatosan változott, tehát, hogy ez, én nem vagyok biológus. Most egy biológus nyugodtan betelefonálni.
4: És egy különösen végtelen folyosóra nyitottál be.
5: Ez ugyanolyan, mint hogy lehet az, hogy mindenhol leteszem az ételt, és mindenhol almakukacok fognak kibújni belőle, akárhol is vagyok, holott ott nem voltak kukacok korábban. Tehát azok az extremofilek, azok hogy tudnak túlélni akármilyen környezetben, hogy egyszer csak fölbukkanjanak a Yellowstone Parkban például. Az Yellowstone Park az nem 4 milliárd éves. De ez az én tudatlanságom csak, hogy...
3: Hát de ez ugyanazt a fura kérdést felveti, mint hogy oké, van az evolúció, meg a majomtól származott az ember, de hol vannak a fokozatok? Tehát hogy került A-ból a B-be?
5: Kevés a ősmaradvány, tehát a fokozatokat meg lehet találni, csak...
3: De nem gondolom ezeknél meg. Az extremofileknél
5: ja, igen, hát igen, igen, extrém.
3: Én nekem krém.
5: A fokozatok megvannak, persze. Tehát az extremofilek is mai élőlények. És nem a... Nem, igen, kortársaink. Azok mögött is egy 3-4 milliárd éves evolúció van. Mint mi mögöttünk. Tehát nem tekinthető... Nem mondhatjuk azt, hogy na most egy...
1: És ők is ennek a bizonyos DNS és szénalapú az életnek a részesei, ugye?
5: Igen.
1: Tehát
5: ők az viszont biztos.
4: Hát szerintem a mi szempontunkból egy dolog érdekes. Ehetők?
5: Igen, hosszú távon, mint az algák. Azt kéne csinálni, hogy a Földön lekeríteni egy helyet, ahol sterilizáljuk, és megnézzük, hogy mi történik. Tehát egy kőzett darab, egy nagyobb napfénynek persze az a baj, a légkör sem.
3: Igen, tehát, ez az, hogy a Földön nem lehet csak úgy sterilizálgatni.
4: Sterilizálunk egy területet, és várunk vele 100 milliárd évet?
5: Vagy? Na igen, ez egy jó projekt lenne. Euróra kéne pályázni, hogy...
1: Fölgyorsítjuk az időt, ez egy mellékprojektként is. Megvalósítjuk.
4: Na, de engem a pszichológia is érdekel már, mint hogyha hajlandók vagytok velem erről gondolkodni, hogy miért izgat minket ez a Földön kívüli élet ennyire? Hogy csak azért, mert nagyon sok ezzel kapcsolatos információt raktak be a fejünkbe gyerekkorunkban.
6: Halló, szép jó reggelt mindenkinek, szervusztok, Cukros Imike vagyok. Ha a fejlődést egy folyamatos vonalnak tekintjük, akkor az ember után mi jön?
3: Nagyon jó, nagyon jó. Megkérdezzük.
4: Übermensch, hát az egyébként.
1: Van ötleted, vagy javaslatod esetleg?
6: Teória? Nem, csak az asszony... meg most így elborult a golyom.
5: Állítólag a legfejlettebb, a lovak állítólag nálunk előrébb vannak az evolúciós sorban, mert ők utánunk alakultak ki. Vannak nálunk már frissebb termékei is ennek
4: és alázatosabbak is, hiszen a hátukon cipelnek
6: minket. Olyan jó lenne megtudni, hogy 4,5 milliárd év múlva hogy fogok kinézni.
5: Aha. Fél milliárd év múlva...
4: Én ezt konkrétan meg tudom mondani.
3: Akkor már nagyon porszerű lesz.
5: A modellek azt mondják, hogy fél milliárd év múlva elérünk oda, hogy megint csak extremofilek lesznek a Földön.
6: Jaj. Akkor nem fogok írni sört.
5: Ez a rossz hír.
4: Lávalány és lávafiú.
3: Igen, lávalány és lávasrác.
5: Mert hogy most van csúcson.
6: Hallgatlak benneteket, vigyázzunk egymást.
1: Igen, azt hittem, hogy ezek komoly nagyok lesznek-e? Ez a kérdés, ugye? Ezek a extremofilek,
5: de...
4: Extremofilia?
5: Ez a fél milliárd év, ez egy nagyon jó kérdés, mert... Vagy a mi, hogy mi leszünk mi fél milliárd év múlva, kik lesznek, illetve azt mondom, hogy a Földön az első értelmes lény, amit mi intelligensnek definiálunk, az valószínűleg az ember, mert a dinokról nem találtunk ennek nyomait. Hát a delfinek meg, jó, akkor az intelligens, értsük azt, hogy technológiát létrehozni tudó, űrutazni tudó, a delfinek intelligensek, de nem tudnak űrutazni. Viszont,
3: vagy nem tudunk róla.
5: Vagy titokban csinálják. Viszont ha azt mondom, hogy a biológusoknak is sok példa kéne, a planetológusoknak már van sok példa. Az értelmes lényekből én azt gondolom, hogy úgy érdemes ránézni a bolygóra, a Földre, hogy nem azt nézzük, hogy most milyen, hanem mint ugye a teológia szerint Isten nem időben létezik, hanem időn kívül van, tehát minden pillanatot egyszerre lát, akkor nézzünk mi is így a Földre, hogy minden időpillanatot próbáljunk meg egyszerre nézni, és akkor azt látnám én a lelki szemem előtt, hogy a Földön bizony több értelmes lény is kialakul a jövőben. De azok az értelmes lények nem az ember lesz. Tehát könnyen lehet, hogy amikor oda eljutunk, azt nem is biztos, hogy hiszem, hogy el kell hagyni a naprendszert, de ha ide eljutnánk, és a Földön még vannak lények, akkor az biztos, hogy nem az ember fogja elhagyni a naprendszert, mert mi biológia, most azt mondanám, hogy képtelenség, hogy akkor is létezzünk ilyen 10-100 millió év múlva, de persze az ember volt az első, amelyik meg tudja saját magát is változtatni, tehát még lehetséges változás ebben a dologban, de hogyha a biológia normális menetét követjük, akkor itt még sok értelmes fajnak van lehetősége arra, hogy néhány évmillió alatt kialakuljon. Vagy sem, az is lehet persze, hogy nem, hiszen az lehet, hogy az ember egy véletlen.
4: De most akkor... megcsillantottad előttem a reményt, hogy lehetséges, hogy valamikor lesz értelmes élet ez a
3: napon. Na de várjál, itt az a baj, hogy mi azt mondjuk, hogy pont az értelem az, ami minket egy magasabb szintre emel, mint mondjuk egy
4: fránya delfin.
3: Na de ez a baj, pont ezt akarom mondani, amit az előbb is mondtam, hogy az ember csak önmagához és önmaga hatalmasságához tudja ezt mérni, de sok mindent fel sem tud fogni, akár az állatvilágból, vagy ne egy Isten olyan dolgokból, amit ugye mivel nem tud felfogni, ezért nem is tud a létezéséről.
5: A legalapvetőbb dolgokat nem tudjuk
3: például. Így van. Tehát eleve hogyan lett nullából egy például a jó öregnek? Kezdeti kérdés. Igen.
1: Illetve hát mindig valami olyasmit gondolkodunk, ami az egyént feltételezi, hogy ugye vannak például hatalmas hangyakolóniák, amik hát már szinte a tudatosságot mutatják mindenképpen. Hol lépik át itt ugye az intelligenciát, csak mondjuk hát nem. Nem egy-egy fő, hanem valami nagyobb egység.
5: Hát ez Fred Hoynak a fekete felhője. Igen. Az volt az első ilyen nagyon erősen megjelenő toposza ennek az kollektív értelemnek.
1: Ezt én nem ismerem.
3: Skifi írót ismerjük
5: szerintem. Jön a nagy fekete felhő, és üzenni akar valamit az emberiségnek. Mármint egy ilyen kozmikus felhő úszik be.
1: És nem tudnak beszélni.
5: Kellően izgalmasan ki van dolgozva, hogy valamilyen technológiai átalakulás után megszólaljon az a felhő számunkra.
3: Van a gyerekkor vége, most jut eszembe, az is valami hasonló ügyről szól, ami bolygón kívül, nem is az, hogy óriás csecsemők, de óriás agyak vannak, amik próbálnak a Földdel valami jót közölni, de ugye ott folyamatosan nem értik úgy, ahogyan kellene. És...
5: Hát vagy a Gaia elmélet, ugye az a klasszikus ennek, hogy a Föld az egy, és a Gaiából aztán rengeteg szifi születik, hogy tényleg lehet egy olyan bolygó, a bioszféra az az értelmes.
4: Ha már a jövőről van szó, szeretném mondani drága hallgatóknak, hogy mindenképpen készüljetek föl, ti is megkészüljünk fel mi is delfin témából, mert nyáron jön Mátri Eszter delfin kutató ide, akivel a delfinekről fogunk beszélgetni. Talán hozzá egy-két sima bőrű pajtását is.
1: És akkor két hét múlva pedig az Antarktisz, jó?
4: Két évvel még nem lesz Antarktisz. Nem, ez a fiú elment.
1: Jó, ez majd 12 hónap múlva lesz.
4: Valamikor él egy év után fog visszajönni. Ha visszajön, ha megtetszik neki, ott az élet, és oda költözik családostól, iglut alapítanak. Vagy...
5: Az intelligens életformákkal való kommunikáció kérdésében egy jó földi gyakorlás lenne a bálnák beszédét megtanulni. Én
3: egyszer... Akkor te is hiszel abban, hogy az emberhez a legközelebb kommunikációs forma az a bálnás?
5: Hallottam egy rádióműsort, amiben elmondták, hogy hogyan beszélnek a bálnák. A bálnák azok ilyen haikukat írnak, amikben, tehát a bálnák beszéde az olyan, hogy udvarlásra használják, tehát hogy ki a tökösebb bálna. Azt kommunikálja a beszéd, és van egy sor, négy sorból áll egy dal. És elénekli ezt a négy sort, és a következő ismétlésben az egyik sor végét, nem, az egyik sor végéhez hozzárak valamit, az elejét pedig leveszi, tehát a sort folytatja. Igen. A következő énekben azt nem tudom, hogy most minden négyet megváltoztatja, vagy csak egyesével csinál, de a következőben megint elismétlés, megint egy kicsit variálja a követ, tovább, tehát emlékezetből elmondja az előzőt, és az eleje nélkül, és folytatja. Ezt én kipróbáltam, hogy meg tudom-e én ezt csinálni egy versben. Tehát a gyerekekkel ezt játszottam, és valami félelmetesen nehéz. Persze, hogyha az ember egész életében ezt csinálja, akkor biztos nem annyira komplikál, de...
4: Mondjuk, hogyha hozzáveszem azt, hogy a hosszúszárnyú bálnák esetében az ő kommunikációs tartományuk az ötször akkora, mint az emberi hallástartomány, tehát mi abból csak a basszust halljuk leginkább.
5: És az a legvonzóbb bálna, aki a legkreatívabban tudja variálni. Tehát nem mindegy ez, hogy hogyan csinálod, hanem ott viccesnek kell lennie annak a variációnak. Nem csak az, hogy most meg tudtam jegyezni az előzőt, és tudom valahogy máshogy folytatni.
3: Na, és akkor itt az van. De én úgy érzem, hogy az ő kommunikációjában például nincsen hibás kommunikáció, hanem inkább csendben maradnak. Tehát nincsen elrontott haiku, hanem vagy ki mondja, vagy nem.
5: Hát nem tud tudni szaporodni, aki nem tud elég vicces hajókat csinálni.
3: Ezt jegyezzétek meg.
4: Ha már bálnák, azért én is szeretnék elmondani egy döbbenetes dolgot. A hosszárnyú bálnák esetében azt fedezték föl, amikor zeneileg vizsgálták az éneküket, hogy minden évben ugyanannak a dalnak a variációját éneklik, de minden évben ez a dal változik. Tehát valahol kell lennie egy bálna dalárdának, egy kis fonónak, ahol összejönnek.
3: Ez folyamatos elvileg, ugye?
5: Többesen kilométerek
3: összehartja a bálna dalokat.
5: Na, hát azt hallják, tehát ez egy nagy rádióadó egy bálna, mert hogy hát a vízben több, tehát én azt hallottam, hogy két valahány ezer kilométerre terjed a hang, hogyha a hajók nem lennének, most ez szűkül be folyamatosan.
4: És hogy például a delfinekről, Mátrai Eszter egyébként már ideje levelezett, csak mivel hát külföldön dolgozik delfinekkel, Magyarországon is elég kevés delfint talált, ezért nehéz leszervezni adásba is őt, viszont ő azt mondta, hogy például minden delfinnek van egyedi azonosítója, tehát kvázi nevük van, ők is füty nevük van, ami azért hát gyönyörű és hátborzongató, és még mindig azt gondoljuk, hogy az értelmes élet az az eszköz használat.
5: Na, és visszatérve a Szetire, tehát hogyha találkozunk egy ilyen értelmes lényel, akinek megvan ez a művészete, hogy ilyen haikukat csinál, akkor mit beszélgetünk vele?
4: Hát Fonagutnak van erre egy válasza, ott megérkezett egy égő házhoz, leszállt egy űrhajó, és egy olyan lény lépett ki belőle, aki fingással és steptáncolással kommunikált, és elfingta és steptáncolta a rák ellenszerét, mire az égőház tulajdonosa egy golfütővel agyonverte.

0: Is it a harmadic Utahs? A Tylos Radio Emblem Magazine. A Vendegunk Dr. Hargita Henrik Planetologus. As Yel T E B T K Ajaktusa. Gas.
1: Tilos Rádió FM 90.3, a harmadik utast műsort halljátok, és itt az előbb külföldi kollégánk tolmácsolásában, bocsánat, viszont a régi David Bowie-t lehúzzuk.
2: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió ember magazinja. A vendégünk dr. Hargitai Henrik planetológus, az LTBTK adjuktusa. Hallgass!
3: Köszönjük szépen a kompjúternek, hogy ezt is elmondta.
1: Igen, egy mesterséges intelligenciát hallottunk itt hozzászólni.
3: Szóval...
1: itt vagyunk,
3: ez a jövő. Még mindig nem tudom, hogy hogyan is telnek a napjaid. Te sétálgatsz haza, nézed a dombokat, eszedbe jut a múltjuk, a jelenük, a jövőjük, hogy milyen anyagból állhatnak, mi hozhatta létre őket.
4: Én Pilicsabán lakom, és a vonat az pont abban a völgyben közlekedik, aminek a két oldalán budai hegyek vannak, és ott tényleg ezt látni lehet, ahogy a völgy, az üledék, a hegy emelkedik ki, a törésvonalak. A Pilis és a Budai, egyik oldalon a Pilis, a másik oldalon a Budai egység. De hétköznapok. Hát a hétköznapok azért nem annyira vadregényesek, mint ahogy az hangzana. Én most egy enciklopédiát szerkeztek 2 éve, ami bolygófelszín formák enciklopédiája lesz, és körülbelül 600 szócikket gyártunk benne. Tehát csináltunk egy listát, naprendszerben 600 néven nevezett felszínforma különíthető el, körülbelül ezt lehet mondani.
3: Egy-két színeset megosztanál velünk?
4: Nem, ez a központi csúcsos kráterektől a gyűrt hegységeken keresztül a gejzír kúpon át, szóval, tehát a legkülönbözőbb formák.
3: Ja, olyan, mint a művészettörténetben, mondjuk a sarkainál Ferdén elmetszett homorú ívnégyszög alakú oszlopok.
4: A morfológia alapján igen, de itt a genetika is benne van eléggé, tehát nagyon nehéz elkülöníteni ugye a felszínformákat, hogy tehát van, ami kúp, ez is kúp, az is kúp, de az egyiket egy jégmag hozta létre, a másikat meg magma.
3: De amikor te ránézel egy ilyen kúpra, azért vannak érzéseid vele kapcsolatban.
4: Igen, ilyen nagyon zavaros érzéseim vannak, hiszen a kupot csak akkor fogom tudni megmagyarázni, hogy ez micsoda, hogyha tudom, hogy körül. Igen, egyrészt, de ilyenben nem is gondolkodunk planetológusok, hanem hogy megnézem, hogy a többi felszínforma, ami körülötte van, az micsoda. Tehát semmit nem lehet önmagában értelmezni, mindenhez kell, mihez képest, én is ki vagyok, kihez képest. Itt a geológiában is. Ez az enciklopédia, ez pedig, tehát most ez a fő foglalkozásom gyakorlatilag. Ez egy ilyen mega-giga projekt, angolul megy, 250 társszerzővel, lektorral vagyok e-mail kapcsolatban, és ez, tehát erre megy el minden idő most.
3: Tehát akkor nem a terraformálással foglalkozol?
4: Most a terraformálás az kimarad. Próbáltam a sötét oldallal foglalkozni egy darabig, de nem találtam rá egyetlen társszerzőt sem, aki hajlandó lett volna a sötét oldalt megint. Ez nem ment. Pedig szerintem az egy... ugye nem felszínforma, de minden égitestnek van egy sötét oldala, és na, mindegy, szóval na, sok
1: fölött melyik a sötét oldala?
4: Hát ahova nem süt a nap. És ez most egy nagyon nagy szót fogok használni, nem én találtam ki először, mástól hallottam, ez az életművem. Azt hiszem. Tehát ennél tovább én innen Magyarországról nem tudok jutni, mint hogy ezt megcsinálom, és lesz egy. Tehát azért kezdtem el szerkeszteni, mert én szeretném ezt olvasni, és nincs ilyen. Tehát akkor megcsinálom. És tényleg az elmúlt 2 éve az erre ment el, de hogyha ez meg lesz, akkor lesz egy olyan könyv, amit ha kinyitsz, akkor ott mindent megtalálsz, ami planetáris geomorfológia. Bármilyen, ami eddig föl van fedezve, és eddig le van írva. Felszín alakzatról, ki tudod keresni azt, hogy erről mik az elméletek, hogy keletkezett, miből áll, hol található, és nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, amire nem nagyon fektetnek mások nagy hangsúlyt, a tudománytörténetre. Tehát, hogy ez, mert hogy abban, az tisztában vagyok, hogy a tudomány tudományos cikkek olvasása az megtanítja az embert arra, hogy amit ma valóságnak, vagy amit ma elfogadunk, ugye a tudomány legújabb álláspontja szerint, az távolról sem biztos, hogy úgy van, és az holnap egészen más lesz. Tehát megpróbálom leírni azt minden felszínformánál, kikutatni, hogy hogyan alakult az arról alkotott nézete a kutatóknak, és ez hogy emberek vagyunk, már-már kezdem azt gondolni, hogy ez izgalmasabb, mint maga a felszínforma, az, hogy miket gondolt, hogyan próbálják meg kideríteni azt, és milyen teljesen 180 fokos csavarok és fordulatok voltak annak a történetében, hogy mi mit gondoltunk arról, hogy az a kráterekről például, hogy azok hogyan alakultak ki.
3: Gondolom azért minden tudomány arra szolgál, hogy mi magunk saját arcunkat megláthassunk.
5: Na de várjál, én most pont ezt akartam feltenni, hogy remélem, hogy a mai tudomány már áll olyan szinten, sőt, hiszen akkor nem is tudnánk erről beszélni, hogy az embertől független, meg az eddigi mágikus hitektől függetlenül valamilyen egészen más módon kezdjen el ezzel foglalkozni, mert ugye ne felejtsük, először a hegy az egy halott isten volt, aki ott ugye hegyként manifesztálódott, a tenger, meg a istennek a könnye, meg a többi.
4: Mars meg a hadisten.
5: Igen.
4: Hát nem vagyok benne biztos.
5: Igen, mert én is arra gondolok, hogy ugye, ahogyan mondtam az elején, hogy az egész tudománnyal egy kicsit az az átok, hogy minden antropomorfizált. Minden mérték, minden szemlélet.
4: Ez az enciklopédia...
5: És lehet, hogy ez az előnye is, mert csak így tudjuk megérteni.
4: Hát ez így van. Szóval az enciklopédia szócikkekből áll, amiknek a címe az nem egy bizonyos felszínforma, hanem egy felszínforma típus. Az pedig egy filozófiai probléma, hogy ez univerzális probléma, hogy típusok léteznek-e egyáltalán. Csak nyelven keresztül tudjuk megfogalmazni azt, hogy az micsoda, a nyelv pedig egy abszolút emberi dolog. Tehát az objektív valóság az nem szavakból áll.
5: Hát viszonyrendszerekből talán. Tehát amit éppen aktuálisan elfogadunk, egy jelen valóságban.
4: Egy bolygó felszíne az mondjuk homokszemekből áll, vagy kristályokból, vagy molekulákból, vagy atomokból áll. Ha egy molekula, nem, vagy homokszem szemszögéből nézzük végig az elmúlt 4 milliárd év történetét a Földön, akkor itt nem jelennek meg a felszínformák, nem jelenik meg fejlődés, lemeztektonika, evolúció. Akkor azt látjuk, hogy a homokszem ide-oda csapódik, jó, mozog, beolvad, nem biztos, hogy az végig létezni
5: fog. De mondjuk
4: fog,
5: a szerkezet nem változik.
4: De vagy? Hát persze a szilícium, dioxid, az nem biztos, hogy szét fog bomlani. De lehet, hogy igen, és aztán újra összeáll. De tehát az, hogy egyáltalán a felszínformák azok létező dolgok-e, vagy az csak van. Így alakult.
1: Random. Átmeneti dolog, arra gondolsz, tehát, hogy így alakult. Mire gondolsz most ezzel? Tehát, hát hogy most éppen látjuk, hogy így van, de ki tudja, ezt látjuk-e majd?
4: Vannak ilyen egységek, amiket mi valahogy emberi szemmel dovozokba próbálunk sorolni, valahogy lepróbáljuk határolni a határait, de nincsenek határok.
3: De ez nem olyan szintű filozófiai végkérdés, amivel nem érdemes foglalkozni.
1: Igen, látsz egy
3: csak egy ilyen
1: vulkánt, akkor ez egy vulkán.
4: Ez egy keret. Egy keretbe illesztheti az egészet. Tehát én ezen a kereten belül értelmezem az összeset. Nem gondolom azt, hogy amit mi látunk, az tényleg így van tőlem függetlenül, hanem azt az ember látja így. A vulkánt az ember látja úgy. Meddig? Egy hosszú cikket olvastam nemrég erről, hogy mi a csoda az a vulkán? Mettől meddig tart? Tehát az a vulkáni megyünk lefelé a föld belsejébe, akkor ott hol van vége annak, amit vulkánnak nevezünk? Hát végülis a vulkán része az is, ami hamut kilökött, és ami az egész bolygón akár szétterült. Tehát egy forma, a története hol kezdődik? Hát a története az ősrobbanáskor kezdődik. Mehetünk vissza, minden valaminek a következménye volt. És az időben másik irányba is, a jövőbe is mehetünk. Tehát az, hogy az meddig fog létezni így ebben az egységben, és hol az egység határa, stb.
1: Tudnál-e mondani itt a naprendszerünkben ilyen érdekes formákat, amiket így katalogizálsz? Tehát
5: igen, végülis te alakolós.
1: Én mondok egyet, ha jól tudom, a naprendszerünk legmagasabb hegye az a Marson található.
4: Az Olympus Mons.
1: Az Olympus Mons, igen. Ami 40 kilométer magas?
4: 21 és 27 akkor között, igen, lehet, attól függ, hogy honnan mérjük.
1: Hát a tengerszintől.
5: A Mars hullámzó.
4: Átlagos planetáris rádiusztól. Érdekes formák, amiket a kutatók nagyon szeretnek állatnevekkel elnevezni. Tehát a pókok, a rántotta, a dalmát kutya, a kullancs.
1: Felszíni formák neveit halljuk,
4: ugye? Felszíni formák nevek, igen. Tehát amik tengeri rózsa, amik megihletik a kutatókat, hogy ilyen neveket adja, a tigris, karmolás. Tehát ezekre azért adnak ilyen nevet, mert hát, a tigris karmolás azok persze nem annyira, az csak néhány párhuzamos törésvonal, de mondjuk ezek a pókok a Mars déli féltekén a jégben, amik, sőt, ilyen bokrok is vannak, amik teljesen úgy néz ki, mintha ilyen egymásba fonódó faág, ilyen bozótos lenne, amik kinyújtják
1: ilyen az ágaikat. Repedezés? Vagy így, ez ilyen repedezés?
4: Igen.
3: Nem igen, volt elég kíváncsi a Curiosity, hogy oda küldjük.
4: Oda küldtek egyet, de az volt az, amikor elszámolták a mértékegységeket.
3: Ez azért gyanús, tudod,
1: valami Spiders from Mars. Igen, igen.
5: Sajnos nem sikerült. Vagy most nem tudjuk elmondani. Megszakadt
3: a kommunikáció.
5: Igen, de mennyire érdekes az, hogy ugye a csillagászati távcsöveken túl most már az van, hogy számítógépes képalkotással egyre és egyre távolabbi bolygók is környezetük, meg hát amit a Hubble teleszkóp csinál, elképesztő képeket, az mennyire meghatározza maga a képalkotás fejlődése is az ezekről való gondolkodást.
3: Hát már, ha elhisszük.
4: És részben...
5: És, ja, igen, és hogy el is hisszük, tehát az a legfontosabb.
4: A holdaszállás is, tehát azon kívül, hogy hegy és ott vagyunk, egyik legfontosabb cél a holdaszállásnak az, hogy megcsinálják azokat a fotókat, amit azóta mutogatnak. Tehát az emberi kultúrának annyira egy nagyon fontos fókuszpontja az a zászló, meg a szkafanderes űrhajós.
5: Meg a holdról a föld.
3: Az emberi kultúra azon részének, amelyik ezt értékeli.
4: Ezt azt hiszem, hogy...
3: Tehát gondolsz, hogy elmenjük Patagóniába egy törzshöz, és elkezdünk nekik beszélni erről, esetleg azt gondolják, hogy onnan cseppentek vissza lélekként.
4: Igen, az amazoniai elszigetelt törzseket leszámítva, én azt gondolom, hogy a Coca-Cola mellett a holdaszállás az egy globális élménye mindenkinek.
5: Én nagyon félek, hogy a

0: Hogyan keletkezik a Mars poláris sapkája című téma.
1: Mars nagyi megköti neki, hát az egyértelmű.
0: Vagy a ilyen bolygó térképeket rajzolgattunk, tehát a gyerekek érdeklődésének a felkeltése a tudományos problémák iránt, és az, amit az előbb mondtam, arra rámutatni, hogy tulajdonképpen ez a legdöbbenetesebb élményem volt. Ez, hogy a tudomány relativitását érzékeltem, vagy itt nagyon, nagyon élesen tudtam érzékelni, hogy a Lowell-t szokták őrült tudósnak mondani, aki a Mars csatornák nagy híve volt. És azt látni, hogy ő nem, egyáltalán nem, ő abszolút objektivitásra törekedett. Valamit rosszul fogott meg persze, de és nem csak a Lowell, hanem hogyha megyünk még tovább ezekhez a törzsi kultúrákhoz, ahol az isteneket látják bele a hegyekbe és a szelekbe. És azt látom, hogy azok pontosan olyan objektivitásra törekvő, nyugodtan mondhatom, hogy tudományos célú módszerekkel próbálják megmagyarázni a világot maguk körül, és a mágia is ennek egy része abban a keretben. Tehát a tudományt én nem tenném olyan magas piedesztára, mint és nem választanám el az emberi gondolkodásnak az összes többi részétől.
2: Gyerekeid mik szeretnének lenni felnőttként? Volt már erről szó.
1: Tehát eleve ez a tudományosság.
2: Hát eleve van a tudományosság, van ez az extra hát terrestriális koncentráció.
0: Földrajzos az előjön időnként, de az nagyon veszélyes lenne, hogyha én ezt nyomnám, tehát ők individuális lények, azok lesznek, akik ők szeretnének lenni.
2: Nagyon szépen köszönjük, dr. Hargitay Henrik, az ELTE BTK adjunktusa volt a vendégünk. Kérlek, hallgassátok őt kedd reggelente 7 és 8 óra között az Egyetem Rádióban.
0: A diákjaim és kollégáik.
2: Illetve a hírek szerkesztésében is tevőlegesen részt vesz, ezúton is szeretném megköszönni neked ezt a közösségi munkát, meg amit a bolygónk és a költözésünkkel kapcsolatban kifejtett.
1: És hát reméljük, hogy a műsor adásnaplójában egyre több linkkel fogjuk tudni ezt az érdekes témát megtámasztani. Többek között nagyon remélem, hogy az enciklopédiából már ilyen kezdeti fázisok is kikerülhetnek, mert nagyon izgalmasan hangzik, és biztos tovább mutat, mint egy Wikipédia lenne az adott témákból. Főleg én ezért szeretem a tematikus enciklopédiákat. Egyik nagy vágyam amúgy a Larousse gastroenciklopédia megszerzése, ami hasonló örömöket tartogat, csak nem a bolygótektonika, hanem mondjuk a zsírcseppeknek a mozgásával.
2: Szevasztok, hallgassatok tovább a Tilos Rádiót, Csipet.
3: Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió ember magazinja. A vendégünk dr. Hargitay Henrik planetológus, az ELTE BTK adjunktusa. Hallgass!

Szép napos délelőttöt, nem az van. A Szakácstól a Tilas Rádió, 2017-73, és ezúttal hárman vagyunk a stúdióban, de nem a megszokott csapattal, hanem két tudományos fantasztikus vendégem van. Motyó és Gyula, kérlek szépen mutatkozzatok be.

0: Szerbusztok, én Mótyán Zoltán vagyok, és Alfa Holdbázis rajongó a kezdetektől, gyermekkoromtól. Ez itt létemnek a célja pillanatnyilag.
1: Húri Gyula vagyok, nekem meg az Orion jutott. Az, hogy életem célja, az persze túlzás volna, de az utóbbi években meglepően sokat kellett foglalkoznom az Orionnal, miután közhelyre tettem, hogy én ezt kedvelem, és honlapot is nyitottam az alkalomra, és most, mint ennek szakértője vagyok itt meghívva tévedésből.
2: Az a végén megmondjuk, hogy tévedés volt, vagy sem. Ugyebár, aki esetleg kevésbé ismeretlen, ismerős vagy alulművelt a műfajban, annak el kell mondjuk, hogy két legendás sorozatról van szó, ami a tévében futott. Azt hiszem, hogy az Orion volt az öregebb, a 70-es évek eleje táján volt. Ez egy német sorozat volt, és 75-ben készült, azt hiszem, az Egyesült Államokban.
1: Nem.
2: Mondjad?
1: Az Orion 66-ban készült.
2: Igen, már régen készült.
1: És nálunk 67-ben bemutatták már.
2: Na mondom, ezt akartam is mondani.
0: Igen, egyébként valószínűleg az Alfával kevered, mert az volt az, ami 75-ben készült, és nálunk mutatták be 77-ben először.
2: Igen, de hogyha valaki esetleg úgy jobban megismeri, mert ilyen auditívan memóriája, akkor a néhány taktust bejátszanék nektek, mert az egyik zenét azt sikerült megszereznem, és mindjárt fogjátok tudni, hogy miről is van szó.

0: Ez volt tehát a Zoli a Nőrhajónak a főcímzenéje és a legismertebb dallama. Melyikről beszéljünk először?
1: Hát szerintem haradjunk időrendben, és akkor az Orion kezdjön.
2: Jó, kezdjük az Orionnal. Aha.
0: Mit lehet azon túl csinálni, hogy az ember megnézi ezt a sorozatot és élvezi?
2: Szeretni lehet.
0: És szereti.
2: Annyira lehet szeretni, hogyha majd megint megnézi, akkor örül neki, hogy ismét látja. Én ezt az állapotot már sikerült ezt elérnem.
0: És hol lehet ilyenkor újra megnézni?
2: Hát videókazettán mondjuk most már, mert hogy most már föl lehetett venni tévéből, meg hát DVD-n megvehető most már a sorozat is, meg megvehető a sorozatból készült mozifilm is. Ami egy új, egészen új dolog nálunk. Mikor, segítsi, mikor készült a mozifilm? 2003?
1: Tavaly, nem?
0: De az eredeti képek alapján.
2: Az eredeti sorozatok anyagából vágtak össze egy mozifilm változatot. Egy nagyon érdekes, különleges kísérlet, ami nem sikerült rosszul.
0: Én nem dicsekedhetek ilyen múltan, mint hogy nagy Orion rajongó lennék ma, de annó emlékszem, hogy szerettem és néztem. Viszont azt hiszem, hogy körülbelül egy olyan, nem is tudom, pár hónapja lehetett, amikor eszembe jutott, és kíváncsi voltam, hogy mi lett belőlük azóta, és megnéztem a szereplőket a mai Mi voltukban, és megdöbbentem, hogy emlékeztek a, hát Nanához ti emlékeztek, volt az a Tamara Jagelló nevű szőke hölgy, aki mondjuk a szép nő volt a filmbe, ami minden kalandfilm elmaradhatatlan szereplő, vagy aki minden.
2: Igen, a hős jutalma.
0: Igen, elmaradhatatlan szereplő. Na most jóval 70 fölött is egy nagyon szép nő, és mindig egy kis peckingi palota pincsét tart a jobb kezében, mint egy táskát, tényleg úgy is fogja egyébként, így megmarkolva. Szinte minden képen rajta, teljesen mindegy, hogy a tévében nyilatkozik, az utcán sétál, vagy bemegy egy bisztróba, mindig ezzel a képen mutatják, és tényleg egy szép nő. A többiek egy kicsit megzuhantak, hogy láttam a férj, a pasik.
2: Hát sajnos vannak egy pár a főbb szereplők közül is, akik már meghaltak, hiszen ez egy annyira régi sorozat, és akkor is középkorúak voltak a filmben sokan, és hát eltelt az idő.
0: Aha. A kicsit a tudományos fantasztikus dolgoknak a lélektanáról, ha kérdezhetnék titeket, és nem is konkrétan a filmről. Ugyebár ezek mesék. Tulajdonképpen az én számomra én úgy konvertálom a mai életre, hogy a hétmérföldes csizmának és az egyéb csodatörténeteknek, meg a repülőszőnyegnek igazából a mai verziói. És hogyha lekopasztjuk róla sokszor a technikai dolgokat és a furcsaságot, meg a lehetetlenségeket, akkor szokványos emberi történetek, háborúk, békék, ármánykodások és szerelmek vannak ugyanúgy, mint minden más történetben, de kétségtelenül, hogy az izgalmát és az érdekességét mégis ezek a furcsa technikák, ezek a jövőképek, ezek a ma még elképzelhetetlen csodák adják. Ti is érzitek ezt?
1: Igen, természetesen. Tehát a sci-fi rajongó az attól sci-fi rajongó, hogy ezeket a különlegességeit veszi figyelembe a filmnek leginkább. Tehát mindaz, ami nem fér bele egy normális, hagyományos regény formában kifejthető történetnek. És
0: ez egy ilyen interaktív műsor, ugye?
1: Igen, most telefonálok éppen be.
0: Igen, hello!
3: Sziasztok, a Golyos vagyok.
0: Szia!
3: Hadd kérdezzek már felmérő jelleggel, hogy a műsor vendégei hány évesek voltak akkor, amikor ezek a sorozatok mentek a tévében?
2: Kezdem én, az Orion 67-ben volt Magyarországon, akkor 5 éves voltam.
3: Ez nagyon király.
1: Az Alfa az 77-ben volt, és én akkor voltam 8 éves.
3: Aha, 8. Ez nagyon klassz. Jól van, mert azt hittem, hogy arról beszéltek, amikor még nem is éltetek aztán.
1: Jaj, nem, hát ennyire fiatal a hangunk?
3: Jól van. Igen.
1: Ennek örülök.
3: Még egy mondat hadd legyen, hogy én azt hittem, hogy a mai sci-fi nap az azt jelenti, hogy minden zeneszám ilyen bugyborékolva fog megszólalni. Az Astrid Gilberttől, meg ezek is. Hát de nem, csalódtam egy.
1: Hát hosszú meg a nap, ki tudja.
2: Az volt a sci-fi közhelyek rovat egyik témája, hogy jól emlékszem.
3: Ja igen, meg hogy ti is úgy éreztétek, vagy csak én voltam olyan gyerek, hogy én azt hittem, hogy majd 2000-ben, majd már a, mit tudom én, akkor én leszek mondjuk mit tenni 40 éves, vagy 39, mint ahogy lettem is szerencsére. És én akkor úgy gondoltam, hogy majd a gyerekeim akkor már a legközelebbi kis bolygóra fognak majd óvodába járni, ezt, meg ilyenek.
2: Mindenki így hitte.
3: Mindenki így gondolta?
1: Igen. Természetes.
3: Jól van. Nagyon örülök.
1: Szia. Ezzel kapcsolatban még van is nekem, még annak idején a filmmúzeumba ment egy ilyen kis filmecske, 70-ben készült a Antal Imrével a Halló, ez fantasztikus című film, azt hiszem a Halló fiúk, Halló lányokhoz kapcsolódott valami módon ez a dolog, és abban nagyon vicces öltözékekben és nagyon futurisztikus körülmények között fiatalok beszélgettek arra, hogy hogyan fogunk élni 2000-ben. Hát igen, tehát nem úgy élünk. De nagyon vicces
2: volt. Mindig tévedett, igen.
1: Tehát visszatérve a sci-fire, igen, tehát ez a hétmérföldes csizma, ez egy talán egy kicsit rossz példa, mert
2: szerintem nagyon jó példa van.
1: Hát,
2: jó, persze nem tudom, te mit akarsz kihozni.
1: Igen, azt akarom kihozni, hogy ugye ugyanennek a vitának egy másik oldal például, hogy szoktak erről beszélgetni, hogy mi különböztetni még a fantazit, meg a sci-fit. Hát akkor ez esetben a hétmérföldes csizma az inkább a fantasy témakörbe tartozik. Elsősorban szerintem a különbség a kettő között az abban van, hogy milyen elemeket, illetve milyen hangulati elemeket alkalmaznak. Tehát, hogyha úgymond a film vagy a regény az a tudományosság, nem azt mondom, hogy tudományos, de a tudományosság látszatát kelti, akkor nevezhető sci-finek, tehát űrhajók vannak benne. A lézerkard is belefér még természetesen, hogy aktuálisak is legyünk. Tehát igen, tehát az hétmérföldes csizma az nem egészen ide tartozik szerintem.
2: Na akkor én viszont kontrázok, mert nekem meg megtetszett a hétmérföldes csizma és a repülőszőnyek példája, mert mind a kettő egy eszköz.
1: Igen.
2: Az akkori viszonyokban meg nem valósítható álmokat beteljesítő eszköz, aminek ma megvannak a megfelelői, ma mindenféle űrhajók, szuperjárművek, egyebek vannak. Akkor arról álmodott az ember, ma meg a szuperűrhajókra álmodik az ember, de a rokonságot én nagyon érzem.
1: Ebben teljesen igazad van.
0: Azt akarom mondani nektek, hogy idefelé az is késtem el, mert persze bringával is elkések, én egy időre elkésre vagyok, úgyhogy utólag is tőletek is mindenkit elnézést kérek. A Kosztolányi tér előtt álltam a pirosnál, a 28. pirosnál, és úgy ezt mondom, soha nem fog elindulni, és akkor a kis jegyzetfüzetem, ami a gondolatányat szoktam jegyezni, elkezdtem összeírni, elég csúnyán írtam, hogy talán néhányat fel tudok olvasni, hogy a tudományos fantasztikus filmekben, könyvekben, novellákban milyen nagyon fontos, ilyen ma még megvalósíthatatlan, és de nagyon vágyott eszköz létezik. Nem mindegyik nagyon vágyott, de állandó szereplő.
2: Van, aki esetleg vágyik arra is, igen.
0: Tehát az időgép, a furcsa és nagyon nagy hatású, és ma még ismeretlen fegyverek, a térugrás, ugye, hogy majd beszéltünk később, hogy mit értünk, az a hibernálás, illetve az időben való utazás úgy, hogy valójában megtörténik az út időben, térben, de mi nem veszük észre, mert valamilyen módon megfagyasztva, vagy mit tudom, milyen vegyszerekkel kezelve, vagy lélektanilag befolyásolva, mi ezt nem érzékeljük, és nem is öregszünk közben. Aztán csoda gyógyszerek, a bármiféle sebb, szerv, betegség, gyógyítása, cseréje, felújítása, stb. És miközben ezen tört a fejem, az is eszembe jutott, hogy a háborúskodás, tehát az Ivanhoe, Robin Hood háború és béke epizódjai tulajdonképpen megjelennek a tudományos fantasztikus filmekben. Majdnem mindig attól is érdekes, vagy nagyon sokszor, hogy ezek az idegen lények, az idegen intelligenciák, a mások, ezek nem akarnak velünk túlságosan barátságosak lenni, sőt egymással is hadakoznak, ha többen vannak, és egy ilyen, mint ahogy a görög mitológiában is minden isten mindenkivel ármánykodik, rosszba van, összefog, háta mögött ügyeskedik, vagy nyíltan háborúzik, ugyanez van a tudományos fantasztikus filmekben, és ez elmaradhatatlan kivetítése az emberi kultúrának, hogy bármikor csak úgy tud elképzelni dolgokat, hogy küzdelem, harc, háború?
2: Azt szerintem ennek a kérdésnek része az is, hogy végig filmekről beszélünk. A sci-finek csak egy része az, amit a filmekben látunk belőle. Mert az irodalom része a sci-finek tágabb körül, szélesebb spektrumú, sokkal többféle dologról van általában benne szó, meg sokkal kifinomultabban kibontható benne egy-egy elmélet vagy ötlet, mint amit a filmben meg lehet valósítani. A film az másfél-két és fél óra most már, ahogy egyre jobban nyúlnak a filmek, és abban nagyon egyszerű dolgokat lehet csak végigvinni, és a dramaturgia kötelezi a rendezőt arra, hogy a végén befejeződjön a történet, és nem mehet a néző ki a moziból néhány kivételt eltekintve, mint mondjuk a Mátius második része volt, úgyhogy nem tudja, hogy most mi az ördög történt, és most meddig kell még várnom, hogy látom a harmadik részt. Tehát a filmben leegyszerűsített történeteket és több sémát látunk, mint ami a sci-fi irodalomban általában jelen van. De hát a filmekre ez azért tevékenysebben jellemző, azt hiszem jó a felmérés.
1: Igen, de ugyanakkor meg azt is vegyük figyelembe, hogy ugye valamiféle konfliktusnak kell lennie, tehát akkor is, hogyha magas irodalomról van szó, akkor is valamilyen konfliktusnak kell szerepelnie a műben. Na most az, a harc és a Robin Hoodozás az végülis egy fizikai formája a konfliktusnak, ugyanakkor ez lehet lelki szinten is folyhat egy ilyen, tehát most tehát az erőszak fogalma az eléggé relatív, mert most képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol ténylegesen nincs már fizikai erőszak, akkor ebben az esetben egy erőteljes párbeszéd is minősülhet adott esetben ebben a kulturális környezetben egy erőszakos tevékenységnek.
0: Egyébként hát én is teljesen tisztában vagyok azokat a dolgokkal. Szoktam is így intőleg mondani, hogyha valami kiránduláson valami rossz történik velünk, vagy elmegyünk valahova, és mit tudom én, az autó belecsúszik az árokba, aztán na most mi a fenét csináljunk, hogy semmi baj, gyerekek, ezt majd valahogy meg fog oldódni, most én is nagyon ideges vagyok, de milyen jót lehet majd erről anekdotázni. Mert ugye amikor süt a nap, jó idő van, szépeket láttunk, napoztunk, finomakat ettünk, fagyiztunk, aztán hazamentünk, ezek úgy összefogják, mikor volt ját, hány ilyen volt. De amikor ellopták a fényképezőgépet, belecsúsztunk az árokba, megverték a Sanyikát, meg mit tudom, ilyesmi, ezekről aztán akkor rossz, de egy-két héttel később a bulin, na és akkor képzeld el, és fülig ér mindenkinek a szája, hatalmas a történet. Hát nyilván ilyen konfliktusokról, csatákról lehet a jövőben is, jövőre is emlékezni, viccbe, hogy mondjam.
2: Hát igen, hogyha ha nézőcsalogató érdekes filmet akarnak csinálni, akkor kell valami olyasmi, ami a nézőket érdekli, és a jelenlegi séma szerint a nézőket valamilyen konfliktus, annak megoldás érdekli, közte valamilyen kegyetlen küzdelemmel, ahogy az idő múlik, egyre kegyetlenebb küzdelemek láthatók a filmekben, és ez most a sémának része. De nem minden sci-fi film ilyen, néha látni kivételeket, és magam részéről azt kell, hogy mondjam, hogy néha azok az érdekesebbek, amikor eltérnek a hollywoodi sémától, a szokásos kalandfilm sémától.
0: Na akkor térjünk egy kicsit akkor a Orionra rá, jó?
2: Mennyi?
0: Bevezetőnek annyit mondanék, hogy ugye talán azt lehet mondani, hogy ha nem is egész biztos, hogy vele kezdődött, de úgy tömegméretekben és úgy a köztudatban Vernéhez kötjük a tudományos fantasztikus irodalom megjelenését. Amennyit ő összefantáziált, és sok-sok könyvét ilyennek vehetjük, hát ez tényleg elképesztő. Olyannyira, hogy egy 400 oldalas tanulmányt írt, egy francia fizikusból lett író, egy, azt hiszem Valixnak van éva a neve, hogy milyen tévedései voltak, vagy milyen olyan dolgokat regélt meg, vagy jövendőlt meg Verne, ami soha nem lesz meg, hiszen technikailag ez így nem működik, vagy lehetetlen. Amiben már az is nagyon szép, hogy egy fizikusnak ennyire megmozgatta a fantáziáját, hogy egy 400 oldalas műbe ezt össze is foglalta a kifogásait. Képzeljük el, mi lehetett, amivel egyetértek. És hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy még Verne példájában, hogy már az én gyerekeimnek is hát kellett bizonyos narráció a Verne könyvek, ez már nem érezték olyan izgalmasnak, mint mondjuk én, mert hogy nekik már ez az űrhajó, meg ez a ilyen ágyú, meg olyan ágyú, hát a tévében 20-szor ilyet mutatnak, hát mi van ebben olyan nagy fantázia. Ha az Oriont nézed mai felnőtt érett szemmel, akkor találsz benne olyat, amire azt gondolod, hogy hát ez ilyen kicsit már nevetséges, hogy akkor így képzelték el, nem is olyan pár évtizede?
2: Persze, többet is nyugodtan lehet találni. Ez azért nem nehéz, mert 30-35 év a filmben nagyon sok időnek számít, és egy akkor futurisztikusnak elképzelt valami ma már tényleg nagyon nevetséges tud lenni, a díszlet, az egész koncepciója a díszletnek, a gépek kezelése, a gépek szerkezeti megjelenítés, ami éppen van, az volt a túlhaladott. Aztán persze nem tudjuk, hogy a film, mert az kb. 3000 táján játszódik a film történet, a megírt történet szerint, addig még sok minden változhat. Lehetséges, hogy akkor majd ez a forma, meg ez a design, meg ez a kezelési technika számít majd korszerűnek, de most nevetségesnek érzik, ez kétségtelen.
0: Azt is gondolom, hogy a német filmesek vagy sorozatkészítők mondjuk egy Csillagok háborújának képes zseppénzből csinálták ezt.
2: Úgy is van, igen. Olcsó filmet kell csinálni, egy olcsó tévésorozatot. Hát úgy is néz ki sokszor, de azért leleményes, és ahhoz képest, hogy olcsó. Én a mai szemmel úgy látom, hogy fantáziadús a filmnek a megjelenítése. Ez az, amiért még szerintem most is tetszik sokaknak, nem csak az idősebbeknek. Emlékszem, hogy a nagy letolást kaptunk Novától a fórumon, hogy miért mondjuk, hogy csak az idősebbeknek tetszik. Egy fiatal lány kikérte magának, hogy hát már pedig ő neki ez szintén tetszik, pedig hát ő még csak 10 éves. Hát van, akinek megragadja a fantáziáját, vagy egyszerűen az esztétikai érzékét kielégíti a filmben látható.
0: Néhány szóval lehet tudni mondani a szinopszisát, hogy mi köré fonódik ez a történet?
2: Nagyon egyszerű a történet. 3000 táján a föld középpontú ilyen naprendszerre kiterjedő birodalom űrcirkálói a űrben járkálnak. Az egyik űrcirkálón McLean parancsnok és személyzete kószál, és mindenféle olyan dolgokat csinálnak, amiket nem lenne szabad, ilyen helytelenkedéseket, kísérletezéseket, szóval rendetlen banda, és ezekért a kiágásokért büntetésbe helyezik őket, járőrszolgálatba küldik őket 3 évre, és a járőrszolgálatot megfejelve a hajóra helyeznek egy biztonsági tisztet, Tamara Jagálló hadnagyot, akinek az a dolga, hogy a körmükre nézzen. És mehetnek járőrszolgálatba, és az első járőrszolgálaton rögtön belebotlanak az eddig még ismeretlen ellenségbe, a varangyokba. Csillagközi lények, nem tudják honnan jönnek, nem tudják mit aggannak, de biztos, hogy ártanak, mert rögtön az első tevékenységük az, hogy ott az egyik űrállomás személyzetét megölik. És akkor innen jönnek a kalandok, mindig lesz valami, ami veszélyezteti a Földet, ez a veszélyben a Föld, ez egy ilyen visszatérő szlogen az Orionban, meg kell menteni a világot, ez azóta is így szokott lenni a filmekben, és McLeannek mindig sikerül, meg a csapatának mindig sikerül megmenteni a világot.
1: Igen. Ezt szabad hozzáfűznem valamit, hogy ugye beszéltünk erről, hogy a szifik azok mindig a fegyveres konfliktusokról szólnak, hát ez is ugye arról szól, de hát ugye az Orion az egy ilyen, végül is egy ilyen kis szórakoztató film, bár kétségtelen hangulatos, és itt azt érdekes megjegyezni, hogy milyen tökéletesen alkották az ellenségképet. Tehát itt vannak a varangyok, akiket igazából nem tudjuk, hogy micsodák, kicsodák, honnan jönnek, teljesen arctalanok, tehát még nem, hogy az arcukat, de a testüket sem nagyon látni, mert ilyen átlátszó valamik. Tehát gyakorlatilag tudjuk, hogy ellenségesek, nem tudjuk, hogy kicsodák, mit akarnak, mit gondolnak a világról, tehát nyugodt, tehát semmiféle lelkismeret furdalást nem kell az iránt éreznünk, hogyha kinyírjuk őket.
2: Ők
1: az ellenség, igen.
2: És az Orionról egy megjegyzést hagytak még most, ez eszembe jutott, hogy ez érdekes azoknak, akik nem ismerik, az Orion sorozat 7 részből áll összesen. A Star Trek sorozat nem tudom már hány részből áll, csak abban a szériában, azóta a tévésorozatok rengeteg epizódból állnak, az Orion összesen 7 epizódból állt, és ez szerintem az egyik erénye volt, mert nem futott ki.
0: Ezt most komolyan mondod, hogy összesen 7-ből állt?
2: Igen, persze.
0: Én is 7-et láttam?
1: Igen, 7-et láttam.
0: Így megesküdtem volna, hogy legalább 2 évig néztem.
2: Hát többször megismételték, de összesen 7-et
0: készült belőle. Nem, én emlékszem, amikor szombat délután, vagy összem este 6, vagy 8, és a Orion űrhajó.
1: Na jó, egy gyerekkorunkban a nyári szünetek is nagyon hosszúnak tűntek. most meg ugye pillanattal terült.
0: Tehát ha mondjuk sok pénzt kellett volna, vagy lehetett volna most nyerni, vagy veszteni, elég sokat tettem volna arra, hogy jóval több mint 7.
2: Pedig összesen 7 rész készült el belőle, sehol a világon nincs belőle, nincsen más epizód, amit mi még nem láthattunk. Nem, ennyi készült el.
0: Aha. Azt el kell mondjam, hogy amit nézegettem a szereplőket, ahogy mondtam nektek, meglepve tapasztaltam, hogy hiába telt el azóta sok évtized, hiába szerepeltek azóta sok filmben, színházban, sőt, hogyják ezt a hölgyet, a
2: Eva Plug,
0: aki a Tamara Jagellót játszotta, egyébként a a legnagyobb német szinkron színésznőnek tartják, tehát Eva Gardnert kezdve a híres amerikai nagyoknak mindig ő volt a német hangja. Mondjuk ő volt a magyar, a, mint már Magyarországon a Dalos Szilvia, aki legalább két évtized, vagy három évtizeden keresztül Sofia Lorenta kezdve mindenkinek a hangját adta. Tehát ő volt a nagy német szinkron. Viszont akárhogy is kerestem a szereplőket, ugye a kép keresőkben 10 kép közül 9 az Orion űrhajóbeli szerepüket ábrázolta. Tehát ők be is katujázódtak egybe, és életük nagy dobása volt ez.
2: Hát ez a sorozat a németeknek egy nagy dobása volt. Az egyik nagy nemzetközi elismerést hozó sorozatok volt, olyan nagyon sok nem lehetett azóta sem, mert ez a Tethely, meg a Derrick, meg a többi ilyen sorozat, amit most kapásból föl tudnánk sorolni ilyen német sorozatokat, azon kívül nem nagyon tudnánk mást. Az Orion a... Hát én nem tudom, hát ez 67-ben volt az előtt, hogy hány német tévésorozat, vagy egyáltalán hány német műsor kerültett a magyar tévébe, azt most én el sem tudom képzelni, nagyon sok már akkor sem lehetett, és azóta sem van igazán.
0: De így van. Akkor zenéljünk egy picit, jó? Zenéljünk. Bugybarékolunk egy kicsit, hogy a golyosnak tetszett.
1: Igen, tetszett. A bugybarékoltat.

0: Hát igen. Ez a Zsárnak, hogy az oxigénet hallottuk, ez egy nagy fegyver, tényleg volt szintén a 70-es éveknek. És hát szerintem
1: 77-es lemez volt, emlékszem.
0: Vagy 78-as, nem tudom, igen, valami is még az udom. És hát igen, tehát sokunk gyermekkorát megborzongatta ez a zene, épp úgy, mint a korai szépig.
2: Igen, hát ő az elektronikus zene egyik nagyja volt, nagyon fiatalon csinálta különben. Hát én legalábbis úgy érzem, hogy utána már csak önmagát ismételgette, mert az oxigén volt az a nagy dobás, és ugyan...
0: Hát ha meg ismételgette volna, de nem ismételgette sajnos, hanem más dolgokba fogott.
2: Ja. Egyébként hát kérdezze meg, az életben mivel foglalkoztok?
0: Én programozó vagyok, de hát mindkettőt programozok.
1: Mindkettőt programozó vagyunk, igen.
0: És pillanatnyilag számítógépes játékok fejlesztésével foglalkozó cégnél dolgozom, és hát igyekszünk elsősorban sci-fi témára fókuszálódni.
2: Milyen érdekes, hogy tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ahogy mondtam, hogy Vernével kezdődött minden, legalábbis így a mai köztudat számára. Így azt is hihetnénk, hogy az emberek azelőtt nem gondolkoztak rajta, vagy nem fantáziáltak, hogy mi lehet az időn téren túl, mi van mi lesz a jövőben, milyen eszközeink lesznek, amit sajnos, mivel az a kor nagyon alul dokumentált, nincsenek fotóink, videóink, kevés írásos emlék van, így azért csak a legfontosabb ilyen államköziratok, kódexek és egyébek alapján tudunk tájékozódni, illetve hát szentírásokból. Minden esetre tulajdonképpen még a Bibliában is van olyan dolog, egy-két olyan részlet, amit így sokszor mi bele is kapaszkodnak, így tudományos, fantasztikus dolgokkal foglalkozó Denikenek, meg Nemerék, meg egyéb közírók és ilyen érdekes dolgokat föltárok, vagy fejtegetők. De végül is azért azt lehet mondani, hogy Leonardo furcsa szerkezetei óta és Verne még furcsább írásai óta foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. A titeket is érdekelnek-e az olyan még megfejthetetlen dolgok, hogy mi volt a Tunguz meteor valójában, hogy az egy UFO volt, egy atomrobbanás, vagy tényleg csak egy aszteroid becsapódása. Érdekelnek-e titeket az ilyen, mondjuk Denikenek által földobott magas labdák, hogy keletkezett az, amaz, miért nem rozsdásodik, kiírta oda azt a feliratot, stb. Ilyenekkel is foglalkoztak?
1: Hát foglalkozni érdekel bennünket persze, de a magam részéről inkább csak olyan, szóval megelégszem azzal, hogy jó lenne, ha tudnánk, de én most nem állok neki fejtegetni, mert úgysem fogom tudni megfejteni. És itt a hisztériát igyekszem akkor megkerülni, mert néha kicsit túlságosan nagy hisztériát lehet tapasztalni ilyen téma, vagy ilyen írások körül. Az időgép, igen, az egy időszerű dolog lenne végre föltalálni, igazán dolgozhatna már rajta valaki, nem igaz, hogy ennyi időt nem lehet megcsinálni. Oda kéne menni, meg kéne végre nézni, mert én legalábbis nem a jövőbe mennék megnézni, az egyébként is hipotetikus kérdések vannak még arról, hogy a jövő megtekinthető lenne, de a múltat nagyon meg kéne már nézni, mert egy csomó érdekes dolgot lehetne ott végre látni ilyeneket.
2: Mire gondolsz?
1: Mondjuk az, hogy most akkor ha valamilyen legendás, vagy nagyon, nagyon nehéz körülmények között felépített építményről, akkor utána utólag elterjesztjük mostanában azt, hogy idegenek építették régebben, isteneket, más természetfölti lényeket képzeltek ilyen mögé, mindig a kor színvonalának megfelelően igyekeznek az emberek a fantáziákat kihasználni. Le lehetne zárni a vitát, meg kell nézni, hogy épült, oda lehetne menni, és vagy ha nem oda menni, akkor valamilyen képernyőn keresztül meg lehetne tekinteni a folyamatot, meg lehetne nézni régi eseményeket, hogy most akkor hogy is történt, ki szúrt, ki nem szúrt, ki lökte, ki nem lökte, mi történt akkor, amikor valaki meghalt, valaki trónra került, valaki valami érdekes dolgot csinált. Ma a történészek kénytelenek találgatni mindenféle töredékes dokumentumokat nézegetni, meg a portban kapirgálni, hát találnak egy darab csontot, vagy egy fakanálnak a maradványat, amiből majd következtetéseket lehet levonni. Ez keservesen szomorú dolog, hogy ma erre készülünk, mert sok egyszerűbb lenne végre megnézni, de hát sajnos nem tudjuk.
0: De hát ha ezt meg is tudnánk tenni, akkor is csak a hogy is mondjam, a tényleges anyagi történés szintje tudnánk ezeknek a dolgoknak.
1: Tehát,
0: hogyha mondjuk, igen, tehát mondjuk ugye régen is neked tulajdonítottak a dolgok, meg én ma nem tudom, miket tulajdonítunk, akár idegeneket, akár ismeretlen dimenziókat, de hogyha visszamennénk egy ilyen helyre, akkor is valószínűleg csak annyit látnánk belőle, amennyit az akkori emberek, tehát nem tudnánk mögé látni, nem látnánk azt, ami mögötte van. Tehát nem biztos, hogy a lényeget meg tudnánk ragadni.
1: Mindenre nem kapnánk választ legfeljebb. Mondd már.
2: Akkor ilyen merengés után térjünk rá a másik filmre, az Alfa Horbázisra, amelynek a szakértője tőlem jobbra. Mityu, ugye?
0: Mityu.
2: Azt kérném tőled is, hogy néhány szóval szintén meséld, hogy mi az alaptörténete a sorozatnak.
0: Az alaptörténet az elég érdekes, amit végülis hát hiába. Mindig erre a sorsra jutok.
2: Igen.
3: Halló.
2: Szervusz, Helénke.
3: Szóztok, ne haragudjatok, hogy zavarlak benneteket.
2: Dehogy haragszom.
3: Csak a Darvas Józseftől a 20 órában az egyik szereplőnek a mondása jutott eszembe arról, hogy miért kezdje el, úgyse tudná befejezni.
2: De azt nem Darvas írta.
3: Hol van az érintett? Szólaljon meg az érintett.
2: De nem Darvas írta a 20 órát.
3: Sánta?
2: Hát inkább.
3: Akkor összetévesztettem. Na, szuma szumárom, ott mondja az egyik szereplő, hogy vetni kell, mindegy, hogy ki arat. Mert nagyon öreg a illető, és hát ott van már annak a küszöbén, és ez a mondás jutott most eszembe erről, hogy minek úgyse tudnám befejezni.
0: Ja, nem, elnézést, ezt félretetszett érteni valószínűleg.
3: Nem tetszettem én félreérteni, én így értelmeztem, nem félreértettem, én így értelmeztem.
2: Jó van, Helénke, Koszki, mi meg akkor most megvilágítjuk a dolgot. Köszönjük szépen, folytasd kérlek.
0: Ja, tehát az alfabetbázis az egy elég különleges alapötleten alapul, amit így más sci-fi-ben nem nagyon fordult eddig elő, azt hiszem. Arról szól, hogy 1999-ben vagyunk, ahol ebben az időben már az űrt nagyjából kezdi meghódítani az emberiség, és a Holdon egy állandó nagyméretű holdbázis létesül, elsősorban tudományos célokkal. Ugyanakkor ugye a 70-es éveknek, amikor az a film készült, egy elég nagy problémája volt ugye a radioaktív hulladéknak az elhelyezése, illetve ez még most is probléma. És a film egy olyan megoldást mutat be erre, hogy ezt gyakorlatilag a teljes hulladékot azt kiszállítják a Holdra, és akkor ott eltemetik ilyen nagy gödrökben. Na most a film alap konfliktus helyzet az abból fakad, hogy az egyik ilyen nagy hulladéktároló az valamilyen oknál fogva felrobban, és egy ilyen rakétahajtóműként gyakorlatilag kilöki a Holdat a föld körüli pályájáról. Szerencsétlen legénység az nem tud visszatérni a Földre semmilyen módon, úgyhogy kénytelenek együtt utazni a Holddal. Tehát amellett, hogy gyakorlatilag egy bázison vagyunk, és teljesen helyhez kötött a legénységnek a működése, amellett maga a Hold ez egy hatalmas űrhajóként működik, és az univerzumban különféle idegenekkel és mindenféle konfliktus helyzetekkel szembe találkoznak. Most természetesen ez így önmagában elég abszurdnak tűnik, akár mai szemmel, akár akkori szemmel, hogy akár a Hold így kiszakadhat egy robbanás következtében, akár az, hogy a holdbázis lakói azok minden héten találkoznak egy idegen civilizációval, mert ugye valóságban az történik, hogy az első 1 millió évben nem történik semmi, mondjuk, de ezt leszámítva maga a film az eléggé tudományos alapossága készült, tehát akár a bázist nézzük, akár az űrhajókat, amik az utolsó szögén meg vannak tervezve. Tehát hogyha nézi az ember a filmet, akkor nyugodtan el tudja képzelni, hogy ilyen lett volna egy holdbázis, hogyha a 70-es években nem szakadt félbe mondjuk a hold program.
1: De a Stiffinek egyébként ez az igazán jó tulajdonsága, hogy nem kell most feltétlenül azzal törődnünk, hogy megtörténhet-e ez. Mi történt volna, ha tényleg kilökte volna a holdat a földkörüli pályáról? Tegyük fel, hogy kilökte, tegyük fel, hogy utazunk, és akkor most ott vagyunk, akkor vajon mi történhetne? És akkor ilyen kis eseményeket el lehet képzelni. És aztán játszunk a gondolattal.
2: Igen. Ez 70-es évek közepén készült, ugye?
0: Igen.
2: És 99-ben játszik, tehát a szereplők azok most élnek éppen.
0: Ugye? Hát gyakorlatilag, igen.
1: Valószínűleg.
2: Sőt, akik ott születtek, azok most 5-6 évesek.
0: És akkoriban, igen, tehát akkoriban joggal gondoltuk, hogy bizony 2000 környéken már meg lesz a holdbázis, és tevékenyen rész lesz az emberiség az ilyen űrkutatási dolgokban. Hát ez sajnos ez egészen
1: más. A szakemberek is megosztulsulták, hogy ez meg fog történni eddigre, csak aztán lelassult az egész folyamat.
2: Egyébként hát tökéletesen jól mondtátok, és valóban a szakemberek azt mondták, hiszen amikor 69-ben a holdra szálltak az amerikaiak, akkor hogyha csak fele olyan iramba, te tovább ment volna ez a program, akkor már bőven túl lennénk a holdbázison. Mert
1: Elmúlt a versenyhelyzet. A hajtóerő, sajnos.
2: Illetve nyilvánvalóan az is közrejátszik, hogy a különösebb értelmét nem találták, hogy most, és akkor mi vagy, ha holdra megyünk, ott mit fogunk aztán csinálni, azon kívül, hogy ott a vegetálnak emberek, meg bizonyos kísérleteket elvégeznek még, de hát ez nyilván osztottak-szoroztak, hogy olyan rejtetesen drága ennek az egésznek a fenntartása és a létrehozása, hogy próbálkozunk valami mással.
1: Olyannyira, hogy már mehet közben megkurtították az Apollo programot, mert 20, tehát az Apollo 20 év ment volna el a holdrepülések sorozata, és végül is a 17 volt az utolsó Apollo űrhajó. Közben megnyibálták a költségvetést, vissza kellett fogni.
2: Igen. A legnagyobb bánatomra ennek a filmnek nem tudtam megszerezni a zenéjét, de így, ahogy nézegettem, bocsánat, igen.
4: Halló, én vagyok az megint.
2: Szervusz, Elenke.
4: Megint bejött egy gondolatom, ha együttműködésbe ment volna ez a téma, akkor lettünk volna a 21. században ott, ahol egyesek álmodták. Vagy az űrbe jár a gyerekiskolába, mondjuk.
0: Ezt nehéz megítélni utólag.
4: Tehát, ha nem versenyhelyzet, hanem nem, de ez csak egy ötlet.
0: Igen, ez elképzelhető, de nem tudom, az emberi történelem inkább azt mutatja, hogy az ilyen durva versenyhelyzetek. Igen?
4: Mert ez a gyors, mit tudom én, megy a gondolatod. Ez nagyon jó, én ezzel nagyon is együtt tudok haladni, de itt azon van a lényeg, hogy a verseny az nem mindig viszi előre a dolgokat, az együttműködésen alapuló dolgok sokkal jobban haladnak előre.
2: Helénke, a nemzetközi űrállomás az eléggé együttműködő.
4: De különböző gondolkozású emberek és különböző tudású embereknek a tudomány így épül fel, Arisztotelésztől kezdve a matematika, például, ha visszavezetjük az ókorra, hát nem ott teremt, ott elkezdődött. Úgy, mint a csillagászat is. Puszillag benneteket.
2: Puszi, szia.
0: Hello.
2: Szóval a nemzetközi űrállomás az egy elég jó példája annak, hogy valóban lehet együttműködni, és ottan váltják egymást amerikai, orosz és egyéb stábok. Meg
1: de arra is például, hogy ha csak együttműködés van, akkor meddig jutunk vele, mert mindenki szeretne valahogy kifarulni ebből az űrállomásból most már, és nem tudják még megtalálni a módját, hogyan lehetne ezt csendesen befejezni.
2: Azt hiszem, ez olyan dolog, hogy mind a két oldalnak megvan a nagy igazsága, mert egészen igen, biztos, hogy a magasugrás világcsúcsa nem lenne 240 centi fölött, hogyha nem versenyhelyzetben próbálták volna újra, és még jobban, még magasabbra. De például a Cambridge-i Egyetemnek a matek tanszéke az úgy néz ki, hogy a kollégiumokban is mindig többen laknak egy szobában, tehát ott nincsenek egyágyas szobák, és még a WC-be is föl vannak téve fekete táblák meg kréták, mert tudják, hogy a WC előtérbe például szeretnek cigizni, beszélgetni, és ha valakinek eszébe jut valami gondolat, vagy beporzódik valaki másnak egy szavától akár, akkor gyorsan föl tudja jegyezni, és meg tudja vitatni az eszébe jutó dolgokat, és az egész matek tanszéknek a topográfiája a közösségi létre van megteremtve, tehát hogy mindig beszéljenek, találkozzanak egymással, vitatkozzanak, és hogy így szülessenek a nagy dolgok.
1: Hát itt valószínűleg hatékony is.
0: Igen, hatékony is, de itt is azért gondolom van egyfajta versenyszellem ott a diákok között, tehát hogy kiköpi be először azt az ötletet, vagy stb. Tehát ilyen szelidebb formában mindenképpen.
2: Igen.
0: De egyébként igazad van természetesen.
2: Tehát valószínűleg, hogyha ennek a megfelelő egyensúlyát meg tudjuk találni, hogy együttműködés is legyen, és egészséges, jó, mindig hozzá is tesszük, hogy egészséges verseny, akkor nagy dolgok tudnak születni. Na szóval, ott tartottam ugye, hogy ennek a zenéjét én nem tudtam megszerezni. Egy Gustav Holst nevű ember, Planéták című műve, tulajdonképpen a holdbázisnak a zenéje. Most ennek az érdekessége, hogy ő ezt 1934-ben halt meg, és ő ezt az első világháború idején írta, de ez egy nagyon korszerű mű volt, és sok minden mást is írt, kórusműveket és akár még egyházi darabokat is, de van ez a leghíresebb műve, a Planéták, ami tulajdonképpen egy ilyen önmagán és idején túlmutató történet. Jól mondom?
0: Mármint, hogy ő
2: az ő zenét használták a film alá festő.
0: Nem tudok erről. Nem tudok erről, de amint meghallom, szerintem akkor többet nem tudok mondani.
1: Lehet, hogy a téma egyezik,
0: igen,
1: igen,
0: igen.
2: Az nyilván nem az 1914-es változatát játszották a filmbe, de hogy a műzenét ő írta, és az ő zenéiből állították össze. Sajnos vadásztam rá, de nem sikerült megtalálnom egyelőre. De megígérem nektek, hogy lehet, hogy ti nem lesztek itt, de valamelyik következő adásban mindenképpen ezt a restanciát pótolni fogom. Mit tudunk a szereplőkről? Ott is milyen legendás alakokká váltak a főhősök, vagy kevésbé?
0: Hát természetesen, tehát ez minden sorozatra igaz, tehát aki szereti a sorozatot, annak a szemében a főszereplő az mindig legenda. Nem tudom, tehát nem, talán nem olyan jellegűek ezek a karakterek, mint az Orionban, tehát nem annyira kalandfilm jellegűek. Tehát a főhős az nem annyira nőcsábbász, a főhősnő az nem annyira kacér, stb. Tehát itt inkább ilyen szigorú emberekről van szó. Maga a film is eléggé humortalan és eléggé sötét hangulatú. Tehát nem
2: és unalmas.
0: Igen, hát erről nem tudok nyilatkozni, tehát én nem tudom idézni a filmet, de igen, tehát de egyébként erről a Gyulával is már erről értekeztünk erről a témáról, hogy kinek mi jön be, Gyula számára szintén unalmas egyébként az Alfa Holdbázis.
2: Én nekem nem azért, csak mondom, mások az a kifejezés hiányzott, hogy mondtad, hogy mindjárt ez jön.
0: Igen, és én igazából nekem erről az elméletem, hogy itt arról van szó, hogy egyrészt mit láttunk legelőször annak idején, másrészt, hogy hány éves korunkban láttuk, és hát gyakorlatilag nekem ez volt az első sci-fi, amit láttam. Tehát ez olyan mértékben égett be az agyamba, hogy gyakorlatilag ezt nem is tudnám unalmas filmként nézni, vagy nem tudok újra nézni.
1: Ez mint az első szellem teória, ez itt is társadalmat aztán a szintetések során, úgy néz ki, hogy ez lehetett a döntő.
2: Van olyan effektusotok, hogy a film, az a jó film, bármilyen témája, nem csak mint a tudományos fantasztikus, amelyik túllép önmagán, és mindenféle gondolatokat indukál az ember fejébe, tovább élnek bizonyos részletek, gondolatmenetek, filozófiák, újra formálódnak, másokba beoltódnak, beporoznak más történeteket, és más dolgokat kezdenek az ember fejébe. Ezek a szerintem a jó eltalált írások, filmek, gondolatok. És például én számos olyan tudományos, fantasztikus novellára emlékszem, olyan filmre, amelyek akár évtizedeken keresztül sem hagytak nyugodni. Már nem emlékeztem a történetre, már nem tudom pontosan, hogy szomorú volt, vidám volt, mert nem érdekes, de van valami epizód, ami örökkére ott marad egy kis csíra a fejembe, és így tovább gondolod. Mondok egyet, például, hogyha ti ennek a két sorozatnak vannak a tudósai, én a Vissza a jövőben lettem szakértője akaratlan, most mivel a kisgyerekem naponta kétszer megnézte, és hát rengetegszer meglátta, azt hiszem, hogy 28-szor láttam végül is. És de 28-szor végig élveztem, és elképesztő agymenéseim voltak, és azóta is sokszor eszembe jut, próbáltam hibát keresni a logikában.
1: Abban nem nagyon lehet hibát találni.
2: És nem nagyon lehet hibát találni, pedig ilyen idő összecsavarodásokból ugye lehet olyat mondani, hát, hogyha ezt csinálta volna, akkor ez nem így lesz. Nem, mindenre gondoltak. Nektek is van ilyen? Tehát mondjuk a Orionból, meg a Holdbázisból támadnak számos gondolatok?
0: Hát igen, itt valószínűleg a két film ebben elég különböző, tehát az Orion az, nem sértelek meg azzal, hogy egy kicsit könnyedebb hangvételű, tehát inkább egy szórakozható film, bár kétségtelenül megvannak az ő hangulatai, és az Alfa inkább az, amiből ilyen, hát ilyen filozofikusabb gondolatokat lehet meríteni. Hát az így is van megírva, legalábbis az első része.
1: Nekem egy kicsit talán azért nehéz ez így, mert hát az Alfa is, meg az Orion is kevés újat talált fel, tehát a sci-fi irodalom létezett már akkor, amikor ezek megszülettek, és ezekből az irodalmi ötletekből rengeteget felhasználtak mind a két sorozatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ők van olyan forradalmi találtak volna ki a történet, az elmélet szempontjából, ami olyan emlékezetes lett volna, hogy még évtizedek múlva is azon rágódom, hogy tényleg mi lett volna. Inkább a film, a megjelenés szempontjából voltak ők forradalmiak, meg hát hogy nálunk láthatóak voltak, mert nem voltunk akkor még elkényeztetni.
2: És azt hiszem, hogy jó időben jelentkeztek ebben a ezzel a témával, és minket ezt eléggé aktív életkorunkban érintett. Az aktívat nem feltétlenül személy szerint, hogy 5 éves, 8 éves, hanem a mi kis magyarországi világunkat ezt jókoltak.
1: Az időhúzás kezdődött ígyőség idejében nagyon kapóra jött szerintem, és néhány ilyen film, igen.
2: Mutatok nektek egy illusztrációt. Lehet, hogy először így nem is fogjátok megmondani, mi ez, nem rejtményként mondom, mert de érdekes. És valóságos zörejeket, zajokat játszunk. Ez nem más, ez már nem tudományos, fantasztikus dolog, hanem maga a tudomány és a realitás. Az emberiség örök társkeresésben és intelligencia keresésben a világűrben, és ez a híres SETI programnak a hát mit tudom, a auditív megjelenése. Ugyebár számos rádió távcsövet irányítanak a világűr különböző pontjaira, galaxisok és égitestek felé, és az onnan jött rádiójeleket elemzik, hogy van olyasmi, ami intelligencia üzenetére konvertálható, vagy annak vélhető. Mivel borzasztó nagy ez a vállalkozás, és az erőforrások korlátozottak. Nem tudom, ti biztos tudjátok, de talán a hallgatók közül van, aki nem, hogy van egy ilyen összefogás, hogy a világ számítógépeit, otthoni PC-t használhatják ennek az elemzésére. Nevezetesen nem képernyővédő fut a gépen mondjuk, hanem ez a program. Egyszerűen le lehet tölteni az internetről, és onnantól kezdve, aki ezt megcsinálja, az ő maga is részt vesz a programban, nem vesz észre, de a gépe vizsgál egy bizonyos program alapján, egy algoritmus alapján elemzi a beérkezett és számára kiosztott jeleket, jelsorozatokat, és próbál bennük intelligens vonásokat felfedezni. Amit most hallottok, ez egy összeállítás, ez az űrből jön, és így hangzik pontosan. Gyula mondja halkan, hogy benne van, mesélj róla egyszerű pár szót.
1: Igen, a SETI at Home nevű nemzetközi projekt. Én nálam is akkor, hogyha a gépet magára hagyom, vagy hogyha a képernyővédő bekapcsolódik, akkor ez a program indul el, és időnként az internetről letöltök egy újabb adag munkát, és a gépem abban keresi a részletesebb elemzésre méltó gyanúsnak tűnő jel csoportokat, és azt hiszem tegnap küldtem el a gépemben a 70. ilyen munkaegységet az elmúlt másfél év alatt. Úgyhogy én csak egy jelentéktelen része vagyok ennek a gépezetnek, de sok ilyen jelentéktelen részletből összeáll egy akkora géppark, amivel el tudják végezni azt a munkát, amire egyébként nincsen máshol pénzük.
2: Azt hiszem, ez is az együttműködésnek egy,
1: igen, nagyon találó
2: példája.
1: Engednek, hogy annyit hozzátegyek, hogy a rádiótávcsövek nem ebből a célból vizsgálják az eget, csak ha már a rádiótávcsövek képeket készítenek az égboltról, rádióforrásokat, rádió kisugárzású galaxisokat, kvazárokat, egyebeket keresgélve, akkor azt a már felvett jelet, ha már megvan, elemzik ilyen szempontból is. Tehát nem költenek erre külön pénzt.
2: Illetve, hogy pontosítsalak, most éppen nem költenek, mert volt, amikor költöttek, de kell, hogy tudjátok, hogy ezek a rádiótávcsövek, ezek nagyon-nagyon drága dolgok. Tehát ez nem egy olcsó kis hobbi. Egy-egy ilyen távcsőnek a létrehozásából azt hiszem 15 budapesti hidat lehetne építeni, de lehet, hogy többet. és ráadásul ezek a tárcsövek elképesztő számítástechnikai és infrastruktúrális dolgokon vannak megtámogatva, ma már rendszerben vannak kötve, tehát több távcső irányul az ég azonos pontjára, és ez a több távcső a végülis egy összegzésre kerül, és olyan, hogy egy képet azoknak a részleteit láthatnánk. Tehát megnő a távcső átmérője, azt
1: aki
2: lehet mondani.
1: A Kapcsolat című filmet látta a Jodie Foster főszereplésével, abban egy ugyanilyen távcsőházatot láthatott, ami egyébként egy sci-fi film.
2: Így van, így van.
0: Igen, és tehát igen, nyilván a költségek mellett szerepet játszik az, az is, hogy ez a Kontakt című film is látható volt, illetve valószínűleg így volt ez az elmúlt évtizedekben is, hogy valamiféle ellenézés kísérje ezt a kis zöld emberek keresése című programot, úgyhogy végül is
1: nem lesz... meg, akkor sosem találunk.
2: Igen. Olyannyira, hogy az Egyesült Államok kongresszusában komoly felszólalók voltak, akik és vannak, akik azt mondják, hogy na nehogy már költségvetésből $3 többet áldozunk erre a baromságra.
1: Igen, mindenki azzal jön, hogy még nem találtunk semmit, de már akár 50 éve is vizsgáljuk a világegyetemet. Hát ez aztán tényleg borzasztó hosszú idő, ennyi idő ott aztán tényleg rá kellett volna akadnunk egy szomszédos zöldembergének az üzenetére, szóval ez tényleg nevetséges, türelmesen kell csinálni, keresni, egyszer lehet, hogy találunk, akkor meg fogja érni.
2: Igen, hát aki egy kicsit is beleássa magát így a tér és az idő és az űrkutatás világába, az könnyen érezheti, hogy mennyire igaz, amit most mondtál. A hozzánk legközelebbi tejútrendszerszerűség, az Andromeda köd, az tőlünk durván 2 millió fényévre jön, erősen közeledünk egymáshoz, egyszer össze is fogunk ütközni, mi ezt már nem fogjuk megérni. Na most, ha az Andromeda ködről veszettől több száz bolygóról is intelligens jeleket sugároznak a Föld felé, direkt irányítva, hogy figyeljetek már ide, az 2 millió év múlva fog ideérni hozzánk. Mi most azt látjuk, és azt halljuk, hogy mi volt 2 millió évvel ezelőtt az Andromeda közben. Hogyha még messzebbre nézünk, már pedig kénytelenünk még messzebbre nézni, ha galaxisokat keresünk, mert mindegyik messzebb van, akkor már esetleg milliárd évekre ezelőtti állapotról beszélünk. Talán nagyobb esélyünk van a saját tejútrendszerünkben kutakodni, hiszen durván 100 000 fényév az átmérője. Nagy esélyünk van, hogy közelebbi égitestet találunk. Hát a legközelebb is az Alpha Centauri, a Centaur csillagkép Alpha legnagyobbja, az 4,5 fényévnyire van tőlünk. Tehát 4 év alatt ér onnan ide a jel.
0: Igen, hát nyilván elsősorban, amikor itt idegen civilizáció keresésről van szó, akkor nem más galaxisokban kutakodunk nyilván. De ezzel szerintem más problémák is vannak, tehát most lehet, hogy ez a rádió

0: mi nem szeretjük őket, nagyon csúnyák. Erről nagyon csúnyáról azt szeretném, hogy természetesen ugye miért ne pont ezzel is foglalkoznak tudósok, hogy egy idegen civilizált lény feltehetőleg hogy néz ki. És hogy feltesszük azt is, hogy durván földi körülmények, tehát hasonló gravitációs körülmények között levő bolygón alakulhat ki ez, aminek mind megvan a logikája, körülbelül a központi égitesttől ilyen távolságra kell lenni. Ha túl közelebb lenne, akkor túl nagy hő vagy sugárterhelés érné, ha ennél messze van, túl hideg van, stb. Tehát nyilván van az élet, legalábbis úgy tűnik, hogy ha a biológiai élet hasonlít a földihez, akkor hasonló körülmények között ez egy jó kis melegház, hogy itten, vagy inkább inkubátor, hogy itten van ideje kifejlődni. És ha már civilizált lesz, akkor feltehetőleg van neki olyan érzék, vagy olyan szerv, amivel munkát tud végezni, feltehetőleg vannak érzékszerve, és hát nyilván a fizikai jelenséget tudja ő is, tehát hőt, fényt, stb. Érzékelni. Ennek a érzékelőnek feltehetőleg az agy közelébe kellene, hogy hamar odaérjen, tehát lesz neki is egy feje, ahol az agya lesz, és ott lesznek a közelbe az érzékelők, hogy minél gyorsabban tudja reagálni, hiszen az élete múlhat rajta. Végül is egy embert ér le végül az elemzés, hogy nagyjából ilyen emberszerűnek kell lenni ahhoz, hogy intelligens.
1: Óvatosan kell bánni az ilyen bestésekkel. Mindig csak a saját időnk és a saját tapasztalataink alapján tudunk becsülni.
2: Igen. De a sci-fi-ről azok nagyon jól megoldják egyébként, mert ott mindig kitalálják, hogy mit tudom, van, voltam ősi faj, aki szétszórta a génjeit, és akkor azért mindenki emberhez hasonlít, és még akkor is, hogyha hüllőszerű, akkor is emberhez hasonlít, tehát ezt tök jól meg szokták oldani.
1: De a fórumon azt hiszem, hogy egyszer ezt elmondtam, egy klasszikus példa arra, hogy mennyire szűk látókörű, mennyire rövidlátó tud lenni még a tudós is, hogy amikor a léghajó volt a légi közlekedés új csodája, akkor a távoli jövőt úgy képzelték el a járműközlekedést, hogy hatalmas léghajók fognak közlekedni a Földön, közben pár év múlva már egészen új technika jelent meg a repülőgép, és azóta pedig már ez a léghajó ez alkalmatlanak látszik gyakorlatilag használható, sajnos.
0: Így fogunk egyszer nézni a mai Space
2: Sajtőre, igen.
1: Arra már most.
2: Arra már most vigyázzuk, igen.
0: Bármilyen fura is, de ez is űrhang, amit most hallatok. Kicsit összekeverve a jobb részek, de mindegyik motivum az űrbe jött. De azért mellé mutatok egy másik zenét is. Ő is egy kicsit az űrről szól, és talán emlékeztek rá.

0: Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Ennek nem tudom, megfigyeltétek-e? Sok Pink Floyd lemeznek vannak ilyen kis finomságai, amikor vége van a lemeznek, és előjön a lemezindító szívdobogás megint, és aztán elhalkul, akkor nagyon-nagyon-nagyon halkan még lehet hallani egy embernek a néhány szavát. Uh-huh. Még talán mégis mutatom nektek. Nem biztos, hogy megtalálom. Ha nagyon fölerősítitek a rádiót, akkor lehet hallani. Azt fogja mondani az illető, már jóval a lemezen túl, tehát igazi volt, már levesszük a tűt, vagy levettük a tűt, és leállítottuk a magnófelvételt, és azt mondja halkan, hogy a holdnak valójában nincsen sötét oldala, de az igaz, hogy az egész teljesen halott. Úgyhogy majd ezt a...
1: Igen, ez egyébként egy érdekesen asszociálható az Alfa Hold, és az mondja, ugyanis ott is úgy kezdődik a film, hogy rögtön egy ilyen, hát egy ilyen kis hibáskát vételnek, és az van kiírva, hogy 99. szeptember akárhányadik a hold sötét oldala. És akkor erre persze mindenki rákattant, hogy ilyen nincsen. Ahol túlsó oldalát akartak mondani, csak hát elrontották.
2: Angol mindig ezt mondják, ez már ezt jelenti.
1: Igen. És akkor ebben most sok elemzés is született, tehát például maga Asimov is írt ehhez, megírta a kis kritikáját, és természetesen elsőként említi ezt a kis hibát, úgyhogy ez nagyon rosszul sült el.
0: Tényleg milyen érdekes, a sci-fi műfa is kitermelte a nagy klasszikusait.
2: Ajjaj.
1: Hát meg vagy. Igen.
0: Akár mondjuk most például a Gyűrűk ura is, hát végig is, az is egy tudományos fantasztikus mese. Ti nem annak tartjátok?
2: Én nem. És te?
1: Tudományos fantasztikus? Az semmiképpen.
0: Jaj, bocsánat. Most lesz ez a... Most vége a felvételnek. Igen? Nagyon felvestem. Hallottatok?
1: Nagyjából igen.
0: Bocsánat, tehát visszatértünk, tehát Gyűrűk ura nem.
2: Gyűrűk ura, hát ez egy általánosan tapasztalható, az én szememben tévedés, hogy ezt is a sci-fi-re sorolják. Az egy külön műfaj, az a fantasy. Az egy másik műfajcsoport.
0: Igen.
3: Halló, rádió a naprendszerből. Nem, semmiféleképp, már a... Fú... 90-es évek elején, 80-as évek végén ketté vált a fantasy és a science fiction, és már Magyarországon is, fanzin alakban is volt önálló.
1: Hát külföldön gondolom még korábban szétvált, tehát ez valószínűleg csak nálunk volt így összekeverő.
3: Igen, de aztán egy darabig a galaktika helyt adott ennek is, annak is, és mit tudom én, 80, amikor ilyen nagy alapú lett, tehát megszűnt a számtól kb. És akkor valahol ott megjelentek a fantasy fanzinok, és szerintem a Gyűrűk ura igazából fantasy.
1: Igen, ez így van.
3: Hát nem science fiction, csak ennyi.
2: A kellékei is, a megjelenése is elég jellegzetes, és eléggé...
3: Ilyen arhaizáló, ez a lovakkorhoz kötődő testi harc, és
1: szép. Igen. Tehát meg általában...
0: Akkor bocsánat, a tudatlanságon jön visszahod.
1: De egyébként vannak nagyon ilyen határművek. Én például ide sorom a Dűnét, amiről hát azért nehéz eldönteni, hogy fantasy vagy sci-fi. De akár ide lehet sorolni, most persze nem akartunk erről magasztolni, de hát eléggé aktuális a Csillagok háborúja, ami ugye szintén néhány gyerekkorának egy nagy meghatározója volt. Hát ott bizony szintén űrhajók és minden egyebek vannak, de meglehetősen misztikus elemek is előfordulnak.
2: Mind a két oldal híve megtalálja maga kapaszkodóját benne.
0: Akkor lassan sajnos lejár az időnk, de egy fontos kérdést azt mindenképpen szeretnénk nektek föltenni. Én emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor apukám legendákat mesélt a Tarzanról és Johnny Weissmullerről. Nagyon-nagyon jó film.
1: Igen.
0: És én aztán láttam mindenféle kalandfilmeket és ilyen Tarzan utánzatokat vagy utánérzéseket, amik hát nagyon profi módon, nagyon meg voltak csinálva, nagyon izmos pasikkal, gyönyörű csajokkal, szép állatjelenetekkel, egyebeket dzsungerekkel. És amikor alkalmam volt látni azt a bizonyos legendás Tarzant, akkor nem akartam hinni a szememnek, és hát szóval szerint azt mondtam, hogy ez a szar. Hát ez valami botrányosan gyenge és primitív és hihetetlen. Na most számotokra van-e valami ilyesmi, nem ilyen jelzőkkel, olyan beütés, hogy azok a filmek, amiket egyébként így kultikusan imádtok, hogy azért megfáradtak egy kicsit már. És hát már nekünk, a gyerekednek nem és a gyerekednek tudod-e ajánlani ugyanazzal a lelkesedéssel?
2: Nézd, a 40-es években készült filmet nem ajánlhatunk most egy fiatal srácnak. Hát attól még ez egy művészeti érték tud lenni, attól még akár szórakoztató is tud lenni, érdekes tud lenni. Azért, mert réges eszközökkel, vagy Isten, bocsássa meg, fekete-fehérben készült, attól még az lehet egy kitűnő film, és érdemes lehet megnézni. Hát, ezek a filmek is olyanok lehetnek, hogy kihagyni kár. Egyébként,
1: de én ez, igen.
2: Én nem azt mondtam, hogy unalmas. Én csak azt mondtam, szóval, hogy nem tetszett annyira, amennyire reméltem.
1: Én ez ugyan nem vagyok ennyire optimista, tehát szerintem ez úgy van, hogy mi szeretjük ezt a korszakot, mert akkor nőttünk föl, és minden, aminek a hangulata ebbe a korszakba illik, azt mi szeretjük.
0: Igen, hello.
4: Szervuszok, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy a SETI-hez egy URL tudsz nekem adni?
2: SETI at home.
4: Ennyi?
2: Ezt erre kell kerested, nem tudom az URL-t pontosan, de ha ezen a nyomon indulsz, meg fogod találni.
0: Várj, ezen a CD-n nincs rajta, mert valahol.
4: És akkor még egy kérdésem lenne, hogy amikor te kapsz egy ilyen adagnyi, feldolgozandó információt, akkor ez nagyjából, ha kilobájtban akarnánk kifejezni, akkor ez mekkora mellett?
2: 300 kilobájt körül van, aha, annyit láttam, és az én kb. 2000-es sebességű processzoromnak 18-20 órányi munkát jelent.
4: Aha.
2: Tehát ez akkor viszonyítása adnak jó. Aztán ez mint kiderült a videókártyától is függ, mert a munkafolyamat megjelenítések közben eléggé használja a videókártyát, ami kicsit tulajdonképpen szalmaság elveszi a munka a munka elő egy részét a megjelenítésre, de az a jó benne, hogy nagyon szelíd, nem erőszakoskodik a rendszerbe, ha képernyővédőgét alkalmazod, akkor amint megpöcíted ezeket, benyomod a kontrollt, akármit, abba adja, kiszáll és nem teheri a gépedet.
4: Jó, nagyon szépen köszönöm, rá fogok
2: nincs
4: keresni.
2: Mit.
4: Köszönjük, sziasztok.
0: Szia. Mi is köszönjük, hogy rákeresel. Hello, szia.
1: Szóval, tehát befejezve kicsit az gondolat, tehát ez szerintem ez korfüggő, mert mint hogy életkorfüggő, mert például, hogyha én meglátok egy filmet, amit eddig nem ismertem, de ugyanazok az elemek, ugyanazok a zenék, ugyanazok a hangeffektek vannak benne, mint azokban, amiket én gyerekkoromban láttam, akkor az már is megmelengeti a szívemet, és már is sokkal jobban befogadom, mint hogyha egy akármelyik másik korból származna. És ugyanakkor fordítva, hogy nem vagyok optimista, tehát nem biztos, hogy mint egy mai gyerek számára annyira szórakoztatók lennek ezek.
0: Igen, aztán vannak ilyen fokozatok, vagy... Bocs, főszem. Igen.
3: Szavaztok, még utoljára megint Gyöváradi a vizébe, hogy nem lehet a kérdésfelvetés is? Egy kicsit, tehát őt tartalmi, mit tudom én, lehet pont nem Tarzan analógiába illik, hogy ugye ma már a gyerek, dzsungel, természetfilm tudja, safarival járunk, nincs az a misztikum, a lehullott, és ugye akkor lehet olyan régi, bár arhaikus eszközök fekete félre, viszont még mindig egy nagyon aktuális problémát, és akkor az úgy működik. És minél inkább van már válasz, vagy már nem kérdés a kérdésfelvetés, ami a film foglalkozik, annál jobban kopik ez a...
1: Részben ez is igaz természetesen, de én nagyon meghatározónak tartom, hogy melyik korban nőtt fel az ember, tehát ezt továbbra is ezt mondom, természetesen...
3: De ugye a kérdésnél az volt, persze. Hogy nagyon... Tehát egy olyannak, akinek nincs érzelmi vagy múltbéli kötődés, hogy... Hogy vajon
1: eladható? Attól függ. Ez attól függ. Szerintem ez még epizódról epizódra is változik. Tehát azért, igen, tehát ma már másképp fogalmazok meg a problémákat.
2: Próbáljátok vele szerencsét. Hát most éppen van ez a sorozat, meg lehet nézni.
3: Puding próbálja az erős, az igaz.
1: Igen.
3: Na jó, köszönöm, ciao.
0: Egyébként, szia. Ugye azt mondtam, hogy vannak a fokozatok. Tehát van, amit az ember nagyon szeretett, előveszi később, és rájön, hogy már ő maga is túlhaladott ezen, tehát már nem látja meg az értékeket. Van, hogy ő maga még szívdobogást kap, de már nem tudja elhitetni másokkal, igen, mondjuk az utódaival. Igen, hello.
5: Sziasztok. Szerintem ez nagyon függ a történettől, tehát mondjuk egy Androméda törzs, vagy egy 2001-es ülődeszi, az nem hiszem, hogy el tud kapni. Igaz, hogy
2: visuálisan
5: kicsit már öreg, tehát a technikája, bár mondjuk a 2001-es ülődeszi azért nagyon korrekt, még mai szemmel is, de gyönyörű film.
1: Ez teljesen gondolom, de ott érdekes, hogy ott fordított, mint a fordította lenne, mert ott a maga korábban volt az, hogy kimentek a moziból az emberek, mert nem bírtak egyszerűen végülni, és ma meg már kultuszfilm.
5: Igen, de mondjuk például a Solaris is egy ilyen darab. Igen. Tehát aminek jó az alaptörténete, vagy izgalmas az alaptörténete, és egy jó rendező megfogja, szerintem az ugyanolyan örökbecsű darab lehet, mint bármilyen más film.
2: De akkor őszintén szólva olyasminél tartunk, hogyha valakit érdekel egy film, akkor neki egy régi film is lehet érdekes, ha meg egyszerűen csak odaül és valami tévézni akar, vagy moziba akar menni, egy kis popcorn rákcsálni, akkor meg egy ilyen filmmel őt már nem lehet megragadni.
5: Nem, de viszont ha meg úgy nézzük, akkor általában a science fiction nem ragadja meg az embereket. Tehát amiben nem kardoznak, lőnek, pufogtatnak és üldöznek űrhajót, tehát ez a filozófikusabb vagy lemesebb science fiction, az valamiért nem nagyon közkedvel.
2: Sajnos ez így van.
5: Tehát igazi science fiction szerintem a mozikban nagyon kevés van.
2: Az igazán baj, hogy most ha a moziban nincs, mert a moziban más stílusú filmeket akarnak csinálni, akkor meg más nincs, mert már olvasni nem nagyon lehet ilyesmit. Valahogy pusztulóban van a science fiction irodalom, sajnos.
5: Nem tudom. Mondjuk én most az utóbbi időben Jan Banksbe futottam bele, aki nekem például nagyon tetszik, uh-huh. És visszaugornék egy kicsit a fantasy versus science fictionbe, hogy ő is ezt a két világot keveri, mint a Herbert ugye a Dűnében. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon, nagyon kitalált high-tech világ, ami végül is egy kicsit archaikusan működik. Szerintem azért próbálkoznak, meg hát a cyber világ Gibson is azért nagyon jókat talált ki, igaz, hogy mondjuk az már 20 éves dolog.
0: Milyen érdekes, hogy mondtad a Solariszt, és ezzel kapcsolatban sajnos azt kell mondanom, hogy Tarkovszki és én tökéletesen jobb és baloldalt, vagy inkább tűz és víz vagyunk, mi egymást képtelenek vagyunk megérteni, egészen pontosan én őt, és aggódva szeretném tudni, hogy az úr szín elé, mikor oda került, ugyan el meghalt szegény, hogy őt jobbra vagy balra küldték, mert engem biztos, hogy a másik irányba fognak majd.
5: Neked az új Solaris tetszett?
0: Nem, azt nem ismerem.
5: Azt nem ismered az Odenberg félét?
0: Nem, azt nem láttam.
5: Érdekes, meg kell.
1: Igen, mind a kettő filmet érdemes megnézni, bár kicsit másról szólnak.
5: Igen, tehát de hogy nagyon bátor volt az Odenberg, és teljesen más irányból közelítette meg. Szóval szerintem a science fictionnek azért annyira nincs vége. Igaz, hogy a filmek hiányoznak. Nem tudom, esett-e szó már a Battlestar Galacticáról?
1: Nem esett még szó.
5: Ami egy nagyon érdekes sorozat, és nagyon jó világot. Szerintem egy nagyon jó világot talált ki magának. Ezzel.
0: Tudod, mi lehet, amire te gondolsz? Tehát a science fiction az olyan szempontból örök nyerésben van, mint a vallások, mivel végső megoldást valószínűleg soha nem fogunk tudni, tehát a vallásoknak mindig lesz bizonyos, egészen biztos, hogy lesz muníciója, és a science fictionnek is mindig lesz muníciója, viszont egy jó sorozatot már ellőttek belőle, tehát ez az egyszerű űrhajó, meg ilyen találkozunk idegenekkel, és akkor szeretjük, vagy üldözzük egymást, erről már lerágtak minden csontot, tehát nyilvánvalóan lehet, és vannak nagyon izgalmas témák, csak mondjuk...
5: Na jó, de hát akkor ezzel az erővel azt is mondhatnánk, hogy az irodalom is kifúj, mert hát végül is a szerelemről, barátság, ellenség...
2: Jó érv, nehezen megfelfogható. Jó érv.
5: Tehát egyébként az is nagy kérdés, hogy a science fiction az irodalom, vagy nem irodalom.
2: Szerintem az nem kérdés.
0: A gyerekem is így gondolkoztat, mert ezért nem olvas.
1: Valószínűleg azon belül is, inkább azon belül is lehetne szétosztani Ponyvára és irodalomra. Tehát most mondjuk Philip K. Dicknek a regényét hova sorolt például?
5: Kinek?
1: Dick.
5: Dicknek?
1: Igen.
5: Hát ez, azt mondanám, hogy szürrealista irodalom.
1: Na, tessék. Tehát irodalom.
5: Igen, egyfajta irodalom. Mondjuk például Asimov nekem nem annyira irodalom.
1: Az valóban nem annyira.
2: De miért nem irodalom? Csak legfeljebb nem tetszik.
1: Hát igen.
5: Tehát ahogy megközelíti a dolgokat, vagy a nyelvhasználat, bár igaz, hogy én nem tudom ezt angolban olvasni.
1: Igen, ő egyfajta ilyen nagy tudományos világnézetet közvetít szerintem a könyvein keresztül.
5: Igen, tehát a nyelvezete nem igazán irodalmi.
2: Nem kifrázza, maradjunk inkább ennyiben.
0: Jézusom, 7 perccel járt a műsoridőnk.
5: Elnézést.
0: Mi kérünk elnézést, köszi szépen, és köszönjük mindenkinek, aki hallgatott minket. Elfelejtettem, hogy most nem délig van a műsor, mint szokásosan, mert így másos szállítás jön. De nem bírom ki, hogy gyorsan nem mondjam el azt a kis egyszerű, körülbelül egyoldalas vagy másféloldalas egykora galaktikából olvasott történetet, amit a nagy Marx György írt, akkor még 50 éves se volt. Arról szól a történet, gyorsan összefoglalom, hogy összehívják a birodalom, vagy a ország legjelentősebb tudósait, és levetítenek nekik egy filmet, hogy képzeljék el, hogy itt járt egy ember, egy feltaláló, aki a antigravitációs szerkezetet feltalálta. És lejátszák, hogy hát, film is készült róla, amikor bemutatta, a demonstráció volt, és egy ilyen hátizsákszerű vackot föltett a hátára, aztán bekapcsolta, és szép halkan mindenféle csinadrata nélkül fölemelkedett, és 3 méter magasan lebegett, és aztán egyszer csak paf, fölrobbant, és eltűnt, és minden megsemmisült, és nem tudjuk reprodukálni, hogy ez egy olyan csont lenne, ezt meg tudnátok csinálni, úgyhogy minden pénzt megkaptok, és minden rá van áldozva, csak ez nekünk kell, hogy elsőnek sikerüljön. És akkor hát a kutatóintézetek, előforrások, minden rászáll erre a dologra, és akkor eljön, mint egy év múlva a számadás ideje, és hát nem egy hátizsákszerű szerkezetet, hanem egy repülőgép anyahajban akkora az ő antigravitációs cuccuk, és nem emelkedik föl 3 méter magasra, csak 1/2 méter magasra, és nem 3 perc múlva robban föl, hanem 10 másodperc múlva. De hát sajnálom, ennyit elt az ő elejéből, és akkor azt mondják nekik, hogy semmi gond, jó úton vagytok, az, amit mi bemutattunk filmet, meg itt az egy kamu volt, semmi nem volt igaz az egészből, de ha mi azt mondjuk nektek egy évvel ezelőtt, hogy kezdjetek el antigravitációs cuccon gondolkozni, akkor kiröhögtök minket, és nem megy. De így elhittétek, és biztatok benne, és lám csak. No. Erre gondoltam.
1: Volt egy ez hasonló novella, és nem tudom, ez van-e még idő?
0: Azt hiszem, már is kofátlan voltam, de ezt láttam, hogy te nagyon bólogattál közben, vagy
2: Zajszint, az a novella címe, emlékszem rá.
0: Igen, igen.
2: Én nekem is kedvenc novellám, igen.
0: Aha. Akkor köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük a két vendégünknek, hogy eljött, és a Orion és Holdbázis és egyéb történeteit, érdekességeit megosztottak velünk.
1: Köszönjük a meghívást.
0: Szakács Tóvalt hallgattátok, jövő héten megint csak. Sziasztok.
2: Sziasztok.
6: Mert mi lesz ezután?
7: Kertakaró.
8: Jó.
7: Jó.
9: Jó.
10: Jó.
7: Kertakaró.
11: Sanyi, Atesz és Varek.
7: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
12: Kettős vállalkozás.
7: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
13: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
7: Régi könyvek életre kelnek.
14: Nem értem.
7: Hallgass, hallgass, hallgass.
15: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
16: Tilos Rádió.
7: Jó.
16: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
7: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kertakarót halljátok. Folytatjuk Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelie című regényének feldolgozását. És figyelem, kiskorúak csak szülői felügyelettel hallgathatják. Jó tilosozást!

Az ikrek attól féltek, hogy a buborékok nem sokára ellepik a Moby Dicket, aztán elárasztják a suttogó katedrálist, a barlang fő látványosságát. Sok ezer ember kötött már házasságot a suttogó katedrálisban, köztük Dwayne, meg Lyle, meg Kyle, meg Harry LeSabre. Lyle beszámolt az előző éjszakai próbálkozásukról. Az ikrek bementek a barlangba, és egyforma Browning automata sörétes puskáikkal tüzet nyitottak az előre nyomuló buborék falra. Olyan bűz jött ki belőlük, hogy el se hinnéd, mondta Lyle. Azt mondta, lábszagra hasonlított. Nem lehetett megmaradni odaben. Egy órát járattuk a ventilátorokat, mielőtt visszamentünk. A Moby Dicken fölpattogzott a festék, szeme már nincs is. A Moby Dicknek eredetileg hosszú pillájú, tányér nagyságú égszínkék szeme volt. Az orgona megfeketedett, a mennyezet meg olyan piszkos sárga lett. A szent csodát már alig látni. Az orgona az istenek orgonája volt, függő és álló cseppkövek összenőtt kis erdeje a katedrális egyik sarkában. Hangszórót rejtettek mögéje, azon szólt az esküvői meg a temetési zene. Villany világítása állandóan változtatta a színét. A szent csoda egy kereszt volt a katedrális mennyezetén. Két egymást metsző repedés alkotta. Szó, ami szó, régebben se látszott valami jól, mondta Lyle. De most már szinte nem is tudom, ott van-e. Arra kérte Dwayne-t, hadd rendeljen egy adag cementet. El akarta zárni a patak és a katedrális közötti járatot. Ne törődj a Moby Dickkel, Jesse James-szel, a rabszolgákkal meg a többivel, mondta Lyle. Csak a katedrálist mentsük meg. Jesse James egy csontváz volt, amelyet Dwayne nevelő apja egy orvos hagyatékából vásárolt meg a nagy válság idején. Jobb kezének csontjai összefonódtak egy 45-ös kaliberű revolver rozsdás alkatrészeivel. A turisták úgy tudták, hogy ott bukkantak rá, és alig hanem valami vonatrabló lehetett, akit a barlangba zárt egy kőomlás. Ami a rabszolgákat illeti, fekete férfiak gipszobrai voltak egy üregben, amely Jesse James-től 15 méternyire nyílt a folyosóról. A szobrok fűrészekkel, kalapácsokkal a láncokat szedték le egymásról. A turisták úgy tudták, hogy annak idején igazi rabszolgák rejtőzködtek a barlangban, miután az Ohio folyón át elszöktek a rabságból. A rabszolgák történetéből ugyanúgy egy szó sem volt igaz, mint Jesse James-éből. A barlangot csak 1937-ben fedezték föl, amikor egy kisebb földrengés rést nyitott rajta. Dwayne Hoover személyesen fedezte fel a rést, aztán a nevelő apjával feszítővasak és dinamit segítségével kitágították. Azelőtt még kisebb állatok sem jártak oda bent. A barlangnak csak annyi köze volt a rabszolgasághoz, hogy a gazdaságot, amelynek a területén felfedezték, egy volt rabszolga, Josephus Hubler alapította. A gazdája felszabadította, ő meg éjszakra jött és gazdálkodni kezdett. Aztán visszament és kiváltotta az anyját meg egy nőt, aki a felesége lett. A leszármazottaik tovább gazdálkodtak ott egészen a nagy válságig, amikor is a Midland megyei kereskedelmi bank érvényesítette a zálogjogot. Aztán Dwayne nevelő apját elütötte egy autó, amelynek a volánjánál az a fehér ember ült, aki megvásárolta a gazdaságot. Dwayne nevelő apja peren kívüli egyesség keretében megkapta azt, amit ő megvetően csak istenverte nigger farmnak hívott. Dwayne jól emlékezett arra, amikor a család először kiment körülnézni. Az apja a nigger postaládáról letépte a nigger táblát, és bevágta az árokba. Ez állt rajta. Kék madár farm.

0: 14. fejezet. A Kilgore Throatot szállító kamion most West Virginiába járt. Ennek az államnak a felszínét szétrombolták az emberek, gépek és robbanó eszközök, hogy kiszedjék belőle a szenet. Azóta a szén java elfogyott, meleget csináltak belőle. West Virginia felszíne most, hogy eltűnt a szén, az erdő és a termőföld a gravitáció törvényeinek engedelmeskedve átrendeződött. Beomlott mindazokba a lyukakba, amelyeket beleástak. A hegyek, amelyek egykor könnyűszerrel megálltak a saját lábukon, most belecsúsztak a völgyekbe. West Virginia szétrombolása az állami kormányzat végrehajtó, törvényhozó és bírói szerveinek jóváhagyásával történt, amelyeket a nép ruházott föl a hatalommal. Itt-ott még állt egy lakott épület. Throat látta, hogy előttük egy helyen átszakadt a védőkorlát. Lenézett a mélységbe. Lent a patakban egy felborult 1968-as Cadillac Eldorádót látott. Alabamai rendszáma volt. Több régi háztartási gép is volt a patakban. Egy mosógép, kályhák, két frigider. Egy angyalarcú, lenszőke, fehér leánygyermek állt a patak mellett. Fölintegetett Troutnak. A másik kezével egy fél literes pepsikólás üveget szorította melléhez. Throat felhangon azt kérdezte magától, hogy mivel szórakozhatnak errefelé az emberek, és a sofőr elmondott egy furcsa történetet. Egyszer West Virginiában töltötte az éjszakát, a kamion vezető fülkéjében, egy ablaktalan épület közelében, amelyből egyenletes zúgás hallatszott. Láttam, hogy emberek járnak kibe, mondta a sofőr, de nem tudtam rájönni, miféle gép csinálja azt a zúgást. Olcsó favázas épület volt, beton tömbökön állt ott a nagy semmi kellős közepén. Autók jöttek, autók mentek, a népeknek szemlátomás kedvére volt az, ami odabenn zúgott. Így hát a sofőr benézett. Tele volt görkor csajázó emberekkel, mondta. Körbe-körbe mentek. Senki sem mosolygott. Csak mentek körbe-körbe. Arról is beszélt Troutnak, hogy állítólag vannak ezen a vidéken olyanok, akik eleven csörgő kígyókat szorongatnak az Isten tisztelet alatt, hogy megmutassák, mennyire hisznek abban, hogy Jézus megoltalmazza őket. Így kerek a világ, mondta Trout. Trout elképedt azon, hogy milyen kevés ideje érkeztek a fehér emberek West Virginiába, és milyen gyorsan szétrombolták a melegért. Most már a meleg is mind eltűnt, alig hanem az űrbe, gondolta Trout. Vizet forraltak vele, a víz meg acél szélkerekeket forgatott körbe-körbe. A szélkerekek áramfejlesztők forgó részeit forgatták körbe-körbe. Amerika egy ideig fölvillanyozódott tőle. A szén hajtotta a régi módi gőzhajókat és füstös vonatokat is. A füstös vonatokon, meg a gőzhajókon, meg a gyárakon sípok voltak, amelyeket gőzzel fújtak meg abban az időben, amikor Dwayne Hoover, meg Kilgore Throat, meg én kisfiúk voltunk, amikor apáink kisfiúk voltak, amikor nagyapáink kisfiúk voltak. Az égő széntől felforralt víz gőze vadul kiszágoldott a sípokon, amelyek gyönyörűen panaszosan rikoltoztak, mintha párzó vagy haldokló dinoszauruszok torkába jöttek volna a kiáltások. Úhú, húhú, hihű, és így tovább. A dinoszaurusz akkora hüllő volt, mint egy füstös vonat. Két agya volt, egy az előső, egy a hátulsó fertájának. Már régen kihalt. A két agya együtt kisebb volt egy borsónál. A borsó hüvelyes növény volt. A szén az elkorhat fák, virágok, bokrok, fű, meg a dinoszaurusz ürülék összesűrűsödött elegye volt. Kilgore Throat a régebben hallott gőzsíp kiáltásokra gondolt, és arra, hogy West Virginia elpusztítása nélkül nem hallhatta volna őket. Föltételezte, hogy a szívszaggató kiáltások a hővel együtt kiszálltak a világűrbe. Tévedett. Troutnak a legtöbb tudományos, fantasztikus íróhoz hasonlóan szinte fogalma sem volt a tudományról, és a műszaki részletek halálra untatták. De a földtől egyetlen síp hangja sem jutott messzire. Azért nem, mert a hang csak a légkörben terjed, és a földön a légkör a bolygóhoz képest még olyan vastag sincsen, mint az almán a héj. Azon túl pedig szinte tökéletes a vákum. Az alma népszerű gyümölcs volt. A sofőr nagy étkű volt, megállt egy McDonald's féle hamburger büfénél. Az országban sok különféle hamburger büfé hálózat volt, a McDonald's volt az egyik. A burgerséf egy másik. Dwayne Hoover, mint már elmondtam, több burgerséfből is hasznot húzott. A hamburger egy állatból készült. Az állatot megölték, apróra darálták, aztán pogácsákat formáltak belőle és megsütötték, majd betették két kenyérdarab közé. Trout, akinek csak kevés pénze maradt, egy csésze kávét rendelt. Egy öreg, nagyon öreg ember ült mellette az asztalnál. Trout megkérdezte tőle, dolgozott-e a szénbányákban. Az öreg azt felelte.
1: 10 éves koromtól 62 éves koromig.
0: És örül, hogy megszabadult a bányától? Kérdezte Trout.
1: Uram Isten,
0: mondta a másik.
1: Az ember soha nem szabadul meg tőle, még álmában sem. Bányákról szoktam álmodni.
0: Trout megkérdezte, milyen érzés volt olyan iparágban dolgozni, amely tönkretette a tájat, és az öreg azt felelte, többnyire fáradtabb volt sem, hogy ezzel törődött volna.
1: De hiába is törődne akármivel az ember, mondta az öreg bányász, hanem az övé.
0: Elmagyarázta, hogy az őket körülvevő egész megye minden bányajoga a Rosewater szén- és vasipari vállalat tulajdona. A cég rögtön a polgárháború vége után szerezte meg ezeket a jogokat.
1: A törvény úgy szól, folytatta, hogyha valakinek van valami a föld alatt és hozzá akar jutni, akkor hagyni kell, hogy felszaggasson bármit, ami a tulajdona meg a felszín között van.
0: Trout nem hozta összefüggésbe a Rosewater szén- és vasipari vállalatot Elliot Rosewaterrel, egyetlen rajongójával. Még mindig azt hitte, hogy Elliot Rosewater valami kamasz. Igazából Rosewater ősei voltak, leginkább felelősek West Virginia felszínének és lakosainak tönkretételéért.
1: De valahogy még sincs rendjén, mondta az öreg bányász Troutnak, hogy az egyik emberé lehet az, ami a másik ember birtoka, vagy erdeje, vagy háza alatt van. És ha bármikor hozzá akar jutni ahhoz, ami alattuk van, joga van tönkretenni a fenti dolgokat. A föld felszínén lévő emberek jogai semmit sem érnek annak az embernek a jogai mellett, aki a lenti rész.
0: Fennhangon fölidézte, milyen volt, amikor ő meg a többi bányász megpróbálta rákényszeríteni a Rosewater szén- és vasipari vállalatot, hogy emberi lényekként bánjanak velük. Valóságos kis háborúkat vívtak a vállalat magánrendőrségével, meg az állami rendőrséggel, meg a nemzeti gárdával.
1: Én sose láttam egyetlen Rosewater sem, mondta az öreg. De mindig a Rosewater győzött. Rosewaterre jártam. Rosewaternek csákányoztam lyukat a Rosewaterben. Rosewater házakban laktam. Rosewater ételt ettem. Mindig neki mentem a Rosewaternek, akármi is az, és mindig legyőzött. Aztán fütyült rám. Kérdezősködjön csak errefelé az emberektől. Akárki megmondja magán, ami őket illeti. Rosewater itt az egész világ.
0: A sofőr tudta, hogy Trout Midland Citybe tart. Azt nem tudta, hogy Trout író és a művészeti fesztiválra megy. Trout sejtette, hogy a becsületes dolgozó emberek semmi hasznát nem veszik a művészetnek.
2: Minek megy épp elmélyű ember Midland Citybe?
0: Tudakolta a sofőr. Megint úton voltak.
1: Beteg a nővérem,
0: mondta Trout.
1: Midland City a világ mindenség, segluka,
0: mondta a sofőr.
1: Sokat gondolkodtam már, hogy hol lehet a segluk, mondta Trout.
2: Ha nem Midland Cityben,
0: mondta a sofőr,
2: akkor Libertyville-ben, Georgiában. Járt már maga Libertyville-ben?
0: Nem, mondta Trout.
2: Engem letartóztattak, hogy gyorshajtásért. Van egy rész, az kés csapda, mert egyik pillanatról a másikra le kell lassítani 85-ről 25-re. Megmondtam a magamét a rendőrnek, erre bevágott a dutyiba. Arrafelé főleg papírfeldolgozással foglalkoznak. Bezúzzák a régi újságokat, képeslapokat, könyveket, aztán új papír csinálnak belőlük, mondta a sofőr. Naponta 100 tonna számra viszik a városba a kamionok, vonatok a fölösleges betűt.
0: Aha, mondta Trout.
2: A kirakodásnál meg nagy a rendetlenség, úgyhogy a szél az egész városba széllyel viszi a könyvlapokat meg az újságokat. Aki ott könyvtárat akar összeszedni, annak elég kimennie a teherpályaudvarra, annyi könyvet vihet el, amennyit csak akar.
0: Aha, mondta Trout. Előttük az úton egy autóstoppos fehér férfi integetett, mellette a terhes felesége és 9 gyermek.
1: Úgy néz ki, mint Gary Cooper, nem?
0: Mondta a sofőr a stoppos férfira.
1: Úgy,
0: mondta Trout. Gary Cooper egy híres filmszínész volt.
2: Szóval,
0: folytatta a sofőr,
2: Libertyville-ben annyi a könyv, hogy még WC-papírnak és könyvet használnak a dutyiba. Engem egy péntek délutánon kaptak el, késő volt már, úgyhogy csak hétfőn kerülhettem a bíró elé, így hát 2 napig ücsörögtem a dutyiba. Nem tudtam mit csinálni, legfeljebb a WC-papíromat olvasgathattam. Még mindig emlékszem az egyik írásra, amit akkor olvastam.
0: Aha, mondta Trout.
2: Akkor olvastam utoljára könyvet,
0: mondta a sofőr.
2: Úristen, lehet már vagy 15 éve. Egy másik bolygóról volt szó benne. Őrült egy história. Az egész hely tele van múzeumokkal, a múzeumok tele festményekkel, és a kormány valami rulett fél éve dönti el, hogy mi kerüljön a múzeumokba, és mi a szemétre.
0: Kilgore Trout hirtelen beleszélült a déjà vu érzésébe. Amit a sofőr felidézett, az az egyik könyve alapgondolata volt. Évek óta nem jutott már az eszébe. A Georgia állambeli Libertyville-ben a sofőr Trout Bagnialto objektivátora, avagy az idei mestermű című művét használta WC-papírnak. Kilgore Trout könyvének színhelye egy Bagnialto nevű bolygó volt. Az objektivátor egy kormánytisztviselő, aki évente egyszer megforgat egy szerencsekereket. A polgárok benyújtják egy hivatalba a műalkotásaikat, mindegyik számot kap, és a művek pénzbeli értékét az objektivátor szerencsekerekén kijött eredmény szabja meg. A történetet nem az objektivátor, hanem egy Goose nevű egyszerű varga meséli el. Goose egyedül él és lefesti a macskáját. Életében ez az első festménye. Elviszi az objektivátorhoz, aki számot ad neki, és elhelyezi a műalkotásokkal zsúfolt raktárházban. Goose festményének példátlan szerencséje van a sorsoláson. 18 ezer lámbó lesz az értéke, ami megfelel 1 milliárd földi dollárnak. Az objektivátor átad Goose-nak egy csekket az összegről, amelynek legnagyobb részét tüstént vissza is veszi az adóhivatal. A kép díszhelyre kerül a Nemzeti Galériában, és az emberek kilométeres sorokban várakoznak, hogy láthassák az 1 milliárd dollárt érő festményt. Ugyanakkor hatalmas mágiát raknak a többi festményből, meg szoborból, meg könyvből, meg mindenből, amit a szerencsekerék értéktelennek nyilvánított. Aztán kiderül, hogy a szerencsekerék csal, és az objektivátor öngyilkos lesz. Elképesztő véletlen volt, hogy a sofőrnek Kilgore Trout könyve került a kezébe. Trout eddig még egyetlen olvasójával sem találkozott, és most érdekes módon reagált, nem vallotta be, hogy ő a szerző. A sofőrnek föltűnt, hogy ezen a vidéken minden postaládán ugyanaz a vezetéknév áll. Ott a következő, mondta, és kimutatott a postaládára, amelyen a következő felirat volt olvasható. J.A. Hubler. A kamion most azon a vidéken haladt, ahonné Dwayne Hoover nevelő szülei származtak. A házas pár az első világháború idején ment át West Virginiába, Midland Citybe, hogy jól megszedjék magukat a Kietzler autógyárban, amely repülőgépeket és teherautókat gyártott. Amikor megérkeztek Midland Citybe, hivatalosan megváltoztatták a nevüket Hooverre, mert Midland Cityben nagyon sok Hubler nevű fekete ember volt. Ahogy Dwayne Hoovernek magyarázta egyszer a nevelőapja, kínos volt. Errefelé mindenki természetesnek vette, hogy a Hubler nigger név. Tizenötödik fejezet. Dwayne Hoover baj nélkül eljutott az ebédidőig. Már eszébe jutott a Hawaii hét. Az ukulelék és egyebek már nem voltak rejtélyesek. Az autószalon és az új szálló közötti útburkolat már nem volt gumiasztal. Egyedül hajtott el ebédelni bemutató autójában, egy kékszínű, drapkárpitozású Pontiac Le Mans-ban. Bekapcsolta a rádiót. Többször hallotta benne tulajdon reklámját, amely a hallgatók elméjébe véste, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni. Noha reggel óta Dwayne elmeállapota számot tevően javult, föllépett egy új tünet, a kezdődő echolália. Dwayne azon kapta magát, hogy hangosan el akar ismételni mindent, amit hall. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy Dwayne-ben meg lehet bízni, visszhangozta az utolsó szót, bízni, mondta. Amikor a rádióból azt hallotta, hogy tornádó volt Texasban, Dwayne hangosan azt mondta, hogy Texasban. Aztán azt hallotta, hogy azokról az asszonyokról, akiket az India és Pakisztán közötti háború során megerőszakoltak, a férjeik hallani sem akarnak többé.
3: Ginsburg on the Night Train Show on WMEX. Hey, let's go wide tracking.

0: Nobody anywhere can match the amazing deals on wheels your wide track Pontiac dealer's got for you. That's because nobody can match his new Pontiac family of automobiles. He's got every model, every style, any price range you want. Take today's wonder car, Pontiac's hot new Tempest, the completely new and different car. Only your Pontiac dealer features Tempest at $200 to $300 below the others. Yes, beautiful new Pontiacs. Now at your Pontiac dealers at only $21.67. So take a look. Take a ride before you decide. Hurry on down to Wide Track Town, your Pontiac dealers, and get your new Pontiac. Only $21.67. Now.
1: Azok az asszonyok a férjeik szemében már tisztátalanok, mondta a rádió. Tisztátalanok, mondta Dwayne. Elmondom, mit tett Wayne Hubler, a börtönviselt fekete, akinek az volt a nagy álma, hogy Dwayne Hoovernek dolgozhasson, megtanult bujócskát játszani Dwayne alkalmazottaival. Nem szerette volna, ha elkergetik a parkolóból, mert ott őgyeleg a használt kocsik körül. Így hát, ha egy alkalmazott közeledett, Wayne hátrabaktatott a Holiday Inn mögötti hulladéktárolóhoz, és komor képpel vizsgálgatta a szendvics torták maradványait, az üres szálem cigarettadobozokat és egyebeket a szemetes edényekben, mintha közegészségügyi felügyelő vagy valami hasonló volna. Amikor az alkalmazott elment, Wayne visszasonfordált a használt autókhoz, közben kidüllett szemmel leste, hogy hol van az igazi Dwayne Hoover. Az igazi Dwayne Hoover ugyanis voltaképpen letagadta, hogy ő Dwayne. Így hát amikor ebédidőben kijött az igazi Dwayne, Wayne, aki legfeljebb saját magával tudott beszélgetni, ezt mondta magában: ez nem Mr. Hoover, pedig nagyon úgy fest, talán Mr. Hoover ma beteg? És így tovább. Dwayne hamburgert, sült krumplit és egy kólát fogyasztott a legújabb burger séfjében, kinn a Chestview Avenue-n, szemben az épülő új középiskolával, amelyet John F. Kennedyről neveztek el. John F. Kennedy sohasem járt Midland Cityben, de az Egyesült Államok egyik elnöke volt, akit lelőttek. Az ország elnökeit gyakran lelőtték. A merénylők agyát összezavarták az olyasféle ártalmas vegyszerek, mint amelyek most Dwayne-nek kellemetlenkedtek. Ami a benne lévő ártalmas vegyszereket illeti, Dwayne a legkevésbé sem állt egyedül a történelemben. Bőven voltak társai az idők során. Például az ő idejében egy Németország nevű helyen az emberek egy ideig úgy tele voltak ártalmas vegyszerekkel, hogy valóságos gyárakat építettek, amelyeknek az egyetlen célja embermilliók elpusztítása volt. Vonatokon szállították oda az embereket. Amikor fölgyógyultak, egy olcsó és tartós autót gyártottak, amely az egész világon népszerű lett, különösen a fiatalok körében. Az emberek bogárnak hívták. A gépi bogarat a németek készítették. Az igazi bogarat a világegyetem teremtője. A Burger Chef büféjében Dwayne-t egy Patty Keeney nevű 17 éves pincérlány szolgálta ki. A haja szőke volt, a szeme kék. Az emlősök között igen korosnak számított. Az emlősök legtöbbje 17 éves korára elhűlt vagy meghalt. Az az emlős faj azonban, amelyhez Patty tartozott, nagyon lassan fejlődött, úgyhogy az a test, amelyben Patty közlekedett, csak most érte el az érettséget. Patty vadonatúj felnőtt volt, aki azért dolgozott, hogy kifizesse a hatalmas orvosi és kórházi számlákat, amelyeket az apja halmozott föl, mialatt először vastag bérrákban, aztán minden egyéb rákban is haldokolt. Ebben az országban elvárták, hogy mindenki maga fizessen mindenért, és az egyik legköltségesebb időtöltés a betegség volt. Patty Keeney apjának betegsége 10-szer annyiba került, mint az összes hawaii üdülések, amelyeket Dwayne akart szétosztani a hawaii hétvégén. Dwayne értékelte Patty Keeney vadonatúj voltát, noha szexuálisan nem vonzották az ilyen fiatal nők. Patty olyan volt, mint egy új autó, amelynek még a rádióját sem kapcsolták be, és Dwayne-nek eszébe jutott róla egy dalocska, amelyet az apja énekelt néha, amikor felöntött a garatra. Így hangzott. A szerelmünk kicsikém, hidd el, nem csak maszlag, mihelyt elmúlsz 16, rögtön meg is győzlek. Patty Keeney szándékosan volt ostoba, akárcsak a legtöbb nő Midland Cityben. A nőknek nagy elméjük volt, mert nagy darab lények voltak, de nem igen használták, mégpedig azért, mert a szokatlan gondolatokkal ellenségeket lehet szerezni. És a nőknek ahhoz, hogy valamennyire is kényelemben és biztonságban lehessenek, a lehető legtöbb szövetségesre volt szükségük. Így hát a fönnmaradás érdekében hozzászoktatták magukat ahhoz, hogy gondolkodó gépek helyett egyetértő gépek legyenek. Az elméjüknek csak annyit kellett kiderítenie, mit gondolnak mások, és aztán ők is ugyanazt gondolták. Patty tudta, kicsoda Dwayne. Dwayne nem tudta, kicsoda Patty. Patty szíve hevesebben vert, amikor kiszolgálta Dwayne-t, mert Dwayne pénze és hatalma Patty nagyon sok gondját megoldhatta volna. Szép házat, új autót, gyönyörű ruhákat és kényelmes életet adhatott volna Pattynek, és kifizethette volna az összes orvosi számlákat, méghozzá ugyanolyan könnyen, mint ahogy Patty kivitte neki a hamburgert, a sült krumplit meg a kólát. Dwayne könnyűszerrel megtehette volna vele azt, amit a jó tündér hamupipőkével, és Patty még sohasem látott ilyen varázs erejű szemét közelről. Patty a természet fölötti jelenlétében volt. És eleget tudott Midland Cityről, meg saját magáról ahhoz, hogy megértse, lehet, hogy soha többé nem kerül ilyen közel a természet fölöttihez. Patty Keeney valóban el is képzelte, hogy Dwayne egy varázspálcával elhessenti minden gondját, baját. Patty bátran megszólalt, hogy megtudja, lehetséges-e természet fölötti segítség az ő esetében. Hajlandó volt meglenni természet fölötti segítség nélkül, és el is várták tőle, hogy csekély ellenszolgáltatásért gürcöljön élete végéig, hogy a többi szegény, tehetetlen és eladósodott férfi és nő társaságában élje le az életét. Azt mondta Dwayne-nek.
2: Ne tessék haragudni, Mr. Hoover, hogy így megszólítom, de hát ott van a képe a hirdetéseiben, meg mindenfelé, úgyhogy tudom, hogy kinek tetszik lenni. Meg hát ide benne a többiek is mindjárt mondták, amikor betetszett jönni, csak úgy zsongtak, bongtak.
1: Zsongtak, bongtak, ismételte meg Dwayne. Előjött az eholáliája.
2: Elnézést, ha nem jól mondom,
1: mondta Patty. Megszokta, hogy mentegetőzzék a beszédmódja miatt. Gyakran ösztönözték rá az iskolában is. Midland Cityben a legtöbb fehér ember bizonytalankodva beszélt, igyekezett rövid mondatokat és egyszerű szavakat használni, hogy a lehető legkevesebb kínos hibát kövesse el. Így állt ezzel Dwayne is, így állt ezzel Patty is. Ez azért volt, mert az angol tanáraik az égnek emelték a szemüket, befogták a fülüket, elbuktatták őket és így tovább, ha nem sikerült úgy beszélniük, mint az első világháború előtti angol arisztokratáknak. Ráadásul bebeszélték nekik, hogy méltatlanok arra, hogy beszéljenek vagy írjanak a nyelvükön, ha nem tudnak szeretni vagy megérteni régi és távoli emberekről szóló érthetetlen költeményeket, színdarabokat meg regényeket, mint például az Ivanhoe. A fekete emberek ezt nem vették be. Továbbra is az égvilágon mindenféle módon beszéltek angolul. Nem voltak hajlandóak olyan könyveket olvasni, amelyeket nem értettek, azon az alapon, hogy nem értik őket. Olyasféle arcátlan kérdéseket tettek föl, hogy mi a nyavajának akarnám én óvasni a két városát, mi a nyavajának? Patty Keeney megbukott angolból abban a fél évben, amikor olvasnia és értékelnie kellett volna az Ivanhoe-t, amely vasba öltözött férfiakról és az őket szerető nőkről szólt. Pattyt áttették az olvasási javító osztályba. Ott az édes anyaföldet olvastatták vele, amely kínaiakról szólt. Ugyanabban a fél évben veszítette el a szüzességét is. Egy Don Breedlove nevű fehér gázszerelő megerőszakolta a területi középiskolai kosárlabda bajnokság újra játszott mérkőzése után a megyei sportpályán lévő Bannister Clubház parkolójában. Patty egy szót sem szólt róla a rendőrségnek, egy szót sem szólt róla senkinek, mert az időtájt haldoklott az apja. Elég bajuk volt így is. A Bannister klubházat George Hickman Bannisterről, egy 17 éves fiúról nevezték el, aki 1924-ben egy középiskolai futballmérkőzésen halt meg. George Hickman Bannisternek volt a legnagyobb sírköve a Kálvária temetőben, egy 18,5 méter magas obeliszk, a tetején márvány futballlabda. Az amerikai futball küzdőjáték volt. Két szemben álló csapat bőrből, textilből és műanyagból készült páncélban küzdött a labdáért. George Hickman Bannistert a hálaadó ünnep napján ölték meg, amikor megpróbálta megszerezni a labdát.
2: A hálaadó ünnep egy munkaszüneti nap volt, amelyen az országban mindenkinek hálát kellett volna adnia a világegyetem teremtőjének, főleg az élelemért. George Hickman Bannister obeliszkét közadakozásból építették. A kereskedelmi kamara minden második befolyt dollárhoz hozzátett egy dollárt. Sok éven át az obeliszk volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. Helyhatósági rendeletet hoztak, amely megtiltotta, hogy magasabb építményt emeljenek. Ez volt a George Hickman Bannister törvény. A rendeletet később eltörölték a rádiók adótornyai miatt. Amíg az új Mildred Berry művészeti központ föl nem nőtt a cukorpataknál, a város két legnagyobb építményét állítólag azért emelték, hogy George Hickman Bannister soha nem erüljön feledésbe. De amikor Dwayne Hoover és Kilgore Trout találkozott, már senki sem gondolt George Hickman Bannisterre. Voltaképpen még a halála idején sem igen volt mit gondolni róla, legfeljebb az, hogy milyen fiatal. Már hozzátartozói sem éltek a városban. Nem lehetett Bannister találni a telefonkönyvben, leszámítva a Bannister nevű filmszínházat. De azt is csak azért, mert még nem jelent meg az új telefonkönyv. A Bannister filmszínház közben átalakult olcsó bútorok boltjává. George Hickman Bannister apja, anyja és Lucy nevű nővére még a sírkő és a klubház elkészülte előtt elköltözött a városból, és az avatási ünnepségekre sem tudták előkeríteni őket. Ez nagyon nyugtalan ország volt, az emberek állandóan rohangáztak. Hébe-hóba valaki megállt és emelt egy emlékművet. Az országban mindenfelé voltak emlékművek. De az bizony szokatlan volt, hogy közönséges sorból származó embernek nem egy, hanem két emlékműve is legyen, mint George Hickman Bannister.

0: nem is foglalkoztatta őket, egy cseppet sem. Máson járt az eszük. Dwayne azon tűnődött, vajon meddig tart még az echoláliája, Patty Kinney pedig ki akarta deríteni, hogy vadonatúj volta, csinossága és nyílt természete sokat ére egy ilyen aranyos, nem is éppen visszataszító, öreg, középkorú Pontiac kereskedőnek.
1: Minden esetre, mondta, nagy megtiszteltetés, hogy nálunk tetszik ebédelni, és tudom, hogy ez se jó kifejezés, de remélem, hogy érteni tetszik.
0: Tetszik, mondta Dwayne.
1: Ízlik az étel?
0: Étel, mondta Dwayne.
1: Ezt kapja mindenki más is, mondta Patty. Magának sem csináltunk külön.
0: Külön, mondta Dwayne. Nem sokat számított, hogy mit mond Dwayne. Évek óta nem számított sokat. Midland Cityben nem sokat számított, hogy a legtöbb ember mit mond, kivéve, ha pénzről, építményekről, utazásról, gépezetekről vagy egyéb mérhető dolgokról beszéltek. Minden személynek tisztán körvonalazott szerepet kellett eljátszania. A fekete embert, a lemorzsolódott középiskolai tanulót, a Pontiac kereskedőt, a nőgyógyászt, a gázszerelőt. Ha valaki egy idő múlva az ártalmas vegyszerek vagy más miatt nem felelt meg a várakozásnak, mindenki továbbra is rendületlenül azt képzelte, hogy az illető megfelel a várakozásnak. Főleg ez volt az oka annak, hogy Midland Cityben az emberek olyan lassan vették észre az elmebajt ismerőseiken. A képzeletük kötötte az ebet a karóhoz, hogy senki sem változott meg különösebben egyik napról a másikra. A képzeletük súlyos lentkerék volt a félelmetes valóság rozog a gépezetében. Amikor Dwayne otthagyta Patty Kinney-t és a Burger Chef büfét, amikor beszállt a bemutató autójába és elhajtott, Patty Kinney-nek meggyőződésévé vált, hogy fiatal testével, merészségével és vidámságával boldoggá tudná tenni Dwayne-t. Sírni szeretett volna Dwayne ráncos arca miatt, amiatt, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett, hogy a kutyájának folyton verekednie kell, mert nem tudja a farkát csóválni, hogy a fia homoszexuális. Mindezt jól tudta Dwayne-ről. Mindezt mindenki jól tudta Dwayne-ről. Patty fölbámult a WMCY rádióállomás tornyára, amely Dwayne Hooveré volt. Az volt a legmagasabb építmény Midland Cityben. 8-szor olyan magas volt, mint George Hickman Bannister sírköve. A tetején vörös fény égett, nehogy neki menjenek a repülőgépek. Patty a rengeteg új és használt autóra gondolt, ami mind Dwayne-i. Mellesleg a földi tudósok kevéssel korábban lenyűgöző felfedezést tettek arról a kontinensről, amelyen Patty állt. Rájöttek, hogy a kontinens egy 60-70 kilométer vastag tábla tetején ül, a tábla pedig olvat masszában úszkál. A többi kontinensnek is mind megvan a maga táblája. Amikor két tábla összeütközik, hegyek születnek. West Virginia állam hegyei például akkor lökődtek föl, amikor Afrika egy hatalmas darabja Észak-Amerikának ütközött. Az állam szene pedig az összeütközésben eltemetett erdőkből képződött. Patty Kinney még nem értesült a nagy hírről. Nem értesült róla Dwayne sem, Kilgore Trout sem. Én is csak tegnap előtt tudtam meg. Egy képes lapot olvasgattam, és közben szólt a tévé. A tévében egy csoporttudós azt mondta, hogy az úszó, összeütköző, egymást örlő táblák elmélete már nem csak elmélet. Már be tudják bizonyítani, és például Japán meg San Francisco irtózatos veszélyben van, mert arrafelé mennek végbe a leghevesebb összeütközések és örlődések. Azt is mondták, hogy továbbra is folytatódnak a jégkorszakok. A kilométeres vastagságú gleccserek, geológiailag szólva, továbbra is úgy járnak föl le, mint az ablakredőnyök. Dwayne Hoovernek mellesleg szokatlanul nagy hímveszője volt, és nem is tudott róla. Az a néhány nő, akivel életében dolga volt, nem rendelkezett kellő tapasztalattal ahhoz, hogy megítélhesse, átlagosak-e Dwayne méretei. A világ átlag 14,9 cm hosszúság és 3,8 cm-es átmérő volt vérrel telt állapotban. Dwayne hímveszője vérrel telt állapotban 17,8 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű volt. Dwayne fiának, Lucy-nak pontosan átlagos méretű volt a hímveszője. Kilgore Trout hímveszője 17,8 cm hosszú volt, de csak 3,2 cm átmérőjű. Harry LeSabre-nak, Dwayne autószalonja vezetőjének 12,7 cm hosszú és 5,4 cm átmérőjű

0: volt a hímveszője. Ciprián Ukwende, a fekete nigériai orvos hímveszője 17,5 cm hosszú és 4,4 cm átmérőjű volt. Dan Breedlove-nak, a gázszerelőnek, aki megerőszakolta Patty Kinney-t, 14,9 cm hosszú és 4,8 cm átmérőjű hímveszője volt. Patty Kinney-nek 86 cm-es csípőbősége, 66 cm-es derékbősége és 86 cm-es mellbősége volt. Dwayne néhai feleségének 91 cm-es csípőbősége, 71 cm-es derékbősége és 96 cm-es mellbősége volt, amikor Dwayne feleségül vette. 99 cm-es volt a csípőbősége, 79 cm-es a derékbősége és 96 cm-es a mellbősége, amikor lefolyó tisztítót evett. Dwayne titkárnőjének és szeretőjének, Francine Pefkónak a csípőbősége 94 cm-es, a derékbősége 76 cm-es, a mellbősége 99 cm-es volt. Dwayne nevelőanyjának, amikor meghalt, 86 cm-es volt a csípőbősége, 61 cm-es a derékbősége és 84 cm-es a mellbősége. Dwayne tehát távozott a Burger Shape büféből és elment az új középiskola építkezésére. Nem sietett vissza az autószalomba, különösen így echolaliásan nem. Francine egyedül is tökéletesen elboldogult, nem volt szüksége Dwayne tanácsaira. Dwayne jól megnevelte. Dwayne tehát belerugdosott egy kis földet a pincének kimélyített gödörbe. Beleköpött. Belelépett a sárba. Beleragadt a jobb cipője, a sár leszopta a lábáról. Dwayne a kezével kiásta a cipőt és letörölte. Aztán neki támaszkodott egy öreg almafának, amíg fölhúzta. Dwayne kisfiú korában ez itt mind mezőgazdasági terület volt, itt almáskert állt. Dwayne már rég elfeledkezett Patty Kinney-ről, a lány viszont a legkevésbé sem feledkezett el róla. Estére Patty összeszedi annyira a bátorságát, hogy fölhívja telefonon Dwayne-t, de Dwayne nem fogja fölvenni a telefont. Addigra már a megyei kórház párnázott cellájában lesz. Dwayne odébb baktatott, megbámulta a hatalmas földmunkagépet, amely előzőleg megtisztította a terepet és kiásta a pince helyét. A gép most mozdulatlanul állt. Rászáradt a sár. Dwayne megkérdezte az egyik fehér munkástól, hogy hány lóerős a gép. Mindegyik munkás fehér volt.
1: Nem tudom, hány lóerős, de azt tudom, hogy hívjuk,
0: felelte a munkás. Hogy hívják? Kérdezte Dwayne. Megkönnyebbülten észlelte, hogy múlóban van az echoláliája.
1: Úgy hívjuk, 100 niggeres gép,
0: mondta a munkás. Ezzel arra az időre utalt, amikor Midland Cityben szinte minden kubikus munkát fekete emberek végeztek. Az Egyesült Államokban a legnagyobb hímvessző 35,6 cm hosszú és 6,3 cm átmérőjű volt. A világon a legnagyobb hímvessző 42,9 cm hosszú és 5,7 cm átmérőjű volt. A Kékbálna nevű tengeri emlős hímvessője 244 cm hosszú és 35 cm átmérőjű. Dwayne Hoover egyszer postán kapott egy hirdetést, amely gumiból készült hímvessző növelőt ajánlott. Ráhúzhatja az igazi hímveszőjére, biztatta a hirdetés, és plusz centiméterekkel örvendeztetheti meg a feleségét vagy kedvesét. El akartak adni neki egy élethű gumihüvelyt is, magányosság esetére. Dwayne körülbelül délután 2-kor ment visszadolgozni, és az echoláliája miatt mindenkit került. Bement a belső irodájába, össze-vissza turkált az íróasztal fiókjaiban, keresett valamit, amit olvashat, vagy amin elgondolkodhat. Kezébe akadt a brossúra, mely a hímvessző növelőt és a magányosság elleni gumihüvelyt ajánlotta. 2 hónappal azelőtt kapta, de még mindig nem dobta ki. A brossúra olyan filmeket is ajánlott, amilyeneket Kilgore Trout látott New Yorkban. Álló képek voltak benne a filmekből. A képek hatására Dwayne agyában lévő szexuális izgalmi központ idegi impulzusokat küldött le a gerincében lévő erekciós központba. Az erekciós központ összeszűkítette a Dwayne hímveszőjében lévő hátsó vénát, úgyhogy a vér rendesen be tudott menni, de ki már nem. Az erekciós központ ellazította Dwayne hímveszőjében az apró artériákat is, és ettől megtelt vérrel a Dwayne hímveszőjének jó részét kitevő, szivacsos szövet, úgyhogy a hímvessző kemény lett és merev, mint egy eldugult kerti locsolócső. Így hát Dwayne fölhívta a telefonon Francine Pefkót, pedig Francine csak 4 méternyire volt tőle. Francine? Szólt Dwayne. Tessék! Dwayne leküzdötte az eholáliáját. Olyasmit kérek tőled, amit eddig még soha, ígérd meg, hogy megteszed. Megígérem, mondta Francine. Azt szeretném, hogy ebben a pillanatban kerekedjünk föl és menjünk át Shepherdstownba, a minőség motelba. Francine Pefko hajlandó volt elmenni Dwayne-nel a minőség motelba. Úgy gondolta, kötelessége is, különösen most, hogy Dwayne olyan lehangoltnak és zaklatottnak rémlik. De nem hagyhatott egyszerűen ott csapott papot, mert az ő íróasztala volt az autószalon idegközpontja. Neked valami dilis bakfis kéne, aki minden füttyentésre el tud veled rohanni, mondta Francine. Nem kell nekem dilis bakfis, mondta Dwayne. Te kell lesz. Akkor szépen válsz egy kicsit, mondta Francine. Visszament a vevőszolgálathoz és megkérte Gloria Browningot, az ottani fehér pénztáros, hogy egy kis időre vegye át a helyét. Gloria nem akarta. Alig egy hónapja vették ki a méhét, miután kontár módon magzat elhajtást végeztek rajta az 53-as műút mellett a Pionír falu Nemzeti Park bejáratával szemben lévő Ramada Innben. Volt egy kissé meghökkentő egybeesés. Az elpusztított magzat apja nem más volt, mint Don Breedlove, az a fehér gázszerelő, aki megerőszakolta Patty Kinit a Bannister Clubház parkolójában. Ennek a férfinak felesége és 3 gyermeke volt. Francine íróasztala fölött a falon tábla lógott, amelyet tréfás ajándékként kapott az autószalon tavalyi karácsonyi mulatságán. A karácsonyi mulatságot az új Holiday Innben tartották. A tábla pontosan meghatározta Francine valós helyzetét. Ezzel a szöveggel: idegközpont. Gloria azt mondta, nem akarja átvenni az idegközpontot. Nem akarok átvenni semmit, mondta. De azért mégis átvette Francine helyét. Nincs elég messzem, hogy öngyilkos legyek, mondta. Úgyhogy nekem mindegy, megteszek bármit, amire kérnek az emberiség szolgálatában. Dwayne és Francine külön indult el Shepherdstownba, hogy ne hívják fel a figyelmet a viszonyukra. Dwayne megint egy bemutató autóba ült, Francine pedig a saját vörös GTO-jába. A GTO a Gran Turismo homologátor rövidítése volt. A hátsó lökhárítóra ragasztott matricán ez állt: nézze meg a szent csodabarlangot. Francintől rendes dolog volt, hogy fölragasztotta a matricát az autójára. Mindig ilyen rendes dolgokat csinált, mindig mindent megtett az uráért, mindig mindent megtett Dwayneért. Dwayne apróságokkal próbálta viszonozni. Az utóbbi időben például a nemi közösülésről szóló cikkeket és könyveket olvasott. Az országban szexuális forradalom zajlott. A nők azt követelték, hogy a nemi közösülés során a férfiak ne csak magukra gondoljanak, hanem törődjenek többet a nők élvezetével. Azt mondták, és a tudósok igazat adtak nekik, hogy az élvezetük nyitja a csikló, amely aprócska húshenger volt a fölött a lyuk fölött, ahová a férfiaknak kellett bedugniuk jóval nagyobb húshengerüket. A férfiaktól elvárták, hogy többet foglalkozzanak a csiklóval, és Dwayne az elmúlt időben sokkal többet foglalkozott Francine csiklójával. Annyira, hogy Francine már azt mondta, Dwayne túl sokat foglalkozik vele. Ez nem lette meg Dwayne-t. A csiklóról szóló írásokban olvasott arról a veszélyről is, hogy a férfi esetleg túl sokat foglalkozik vele. Így hát, miközben Dwayne a minőség motel felé hajtott, reménykedett, hogy pontosan a megfelelő mértékben fog Francine csiklójával foglalkozni. Kilgore Trout egyszer írt egy kisregényt arról, hogy milyen fontos a csikló a szeretkezésben. A második felesége Darlene javaslatára írta meg, aki azt mondta, vagyont kereshetne egy disznó könyvvel. Darlene azt mondta, a hősnek úgy kell értenie a nőkhöz, hogy tetszése szerint akárkit el tudjon csábítani. Így hát Trout megírta a Jimmy Valentin fiát. Jimmy Valentin híres kitalált személy volt egy másik író könyveiben, ugyanúgy, ahogy Kilgore Trout híres kitalált személy az én könyveimben. A másik írókönyveiben Jimmy Valentine lesmirgelizte az ujjai hegyét, ezért hiperérzékeny lett a tapintása. Jimmy Valentine kasszafúró volt. Érzékeny tapintásával a világon minden páncélszekrényt ki tudott nyitni, mert megérezte, hogy a zárban átbillennek a peckek. Kilgore Throat kitalált neki egy Ralston Valentine nevű fiút. Ralston Valentine szintén lesmirgelizte az ujjai hegyét. Ő azonban nem volt kasszafúró. Ralston olyan jól tudta a nőket az ízlésük szerint simogatni, hogy 10000 évvel a rabszolgái lettek. Ott hagyták érte a férjeiket, szeretőiket, és Throat kisregényében Ralston Valentine végül a női szavazatoknak köszönhetően az Egyesült Államok elnöke lett. Dwayne és Francine szeretkezett egyet a minőség motelban. Utána egy darabig ágyban maradtak. Az ágynak vízzel töltött matraca volt. Francine teste nagyon szép volt, Dwayne teste is. Eddig még sohasem szeretkeztünk délután, mondta Francine. Olyan feszültnek érzem magam, mondta Dwayne. Tudom, mondta Francine. Most már jobb? Igen. Dwayne hanyat feküdt. A bokáját keresztbe tette. A kezét összefonta a feje alatt. Nagy fütyköse keresztben feküdt a combján, mint egy szafaládé. Most szomjadt.
2: Annyira szeretlek,
0: mondta Francine. Aztán helyesbítette magát. Tudom, megígértem, hogy nem mondom, de ezt az ígéretet egyszerűen képtelen vagyok megtartani. A helyzet így állt. Dwayne egyességet kötött vele, hogy soha egyikük sem beszél szerelemről. Mióta Dwayne felesége lefolyótisztítót evett, Dwayne soha többé nem akart szerelemről hallani. Túl fájdalmas téma volt. Dwayne most szusszantott. Rende szokása volt, hogy közösülés után szusszanásokkal kommunikált. A szusszanások mindegyikének megnyugtató jelentése volt. Ugyan, ne is törődj vele, nem te vagy a hibás, és így tovább. Az utolsó ítélet napján, mondta Francine, amikor megkérdezik tőlem, mi rosszat tettem idelen, kénytelen leszek megmondani. Nézzék, ígértem valamit egy férfinak, akit szerettem, és folyton megszegtem az ígéretemet. Megígértem, hogy sose vallok szerelmet. Ez a nemes lelkű érzéki nő, aki hetente csak $96, 11 cent nettó bért vitt haza, egy vietnámi háborúban vesztette el a férjét, Robert Pefkót. Robert Pefkó hivatásos tiszt volt a hadseregben. A hímveszője 16,5 cm hosszú volt és 4,8 cm átmérőjű. A West Pointi Akadémián végzett, egy katonai főiskolán, amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra. Francine követte Robertet West Pointból a Fort Braggy ejtőernyős iskolába, aztán Dél-Koreába, ahol Robert egy kantint vezetett, amely a katonák boltja volt, majd a Pennsylvania Egyetemre, ahol Robert a hadsereg költségén elvégezte az antropológia szakot, aztán vissza West Pointra, ahol Robert 3 évig tanított a társadalomtudományi tanszéken. Azután Francine követte Robertet Midland Citybe, ahol Robert irányította egy új típusú robbanócsapda gyártását. A robbanócsapda könnyen elrejthető robbanó szerkezet volt, amely fölrobbant, ha véletlenül hozzáért valaki. Az új típusú robbanócsapdának az volt az egyik előnye, hogy a kutyák nem tudták kiszagolni. Az időtájt a különféle hadseregekben kutyákat képeztek ki a robbanócsapdák kiszagolására. Amikor Robert és Francine Midland Citybe került, nem volt a városban más katona ember, így hát szert tettek első civil barátaikra. Francine munkát vállalt Dwayne Hoovernél, hogy kitöltse napjait és kiegészítse férje fizetését, de aztán Robertet elküldték Vietnámba. Nem sokkal később Dwayne felesége lefolyótisztítót evett, Robertet pedig testzsákban hozták haza.
2: Sajnálom a férfiakat,
0: mondta Francine a minőség motelban. Őszintén beszél.
2: Semmi pénzért nem lennék férfi, olyan sokat kockáztatnak, olyan keményen dolgoznak.
0: A motel első emeletén voltak. Az üveg tolóajtón át kiláttak a betonteraszra és a vaskorlátra, azon túl a 103-as útra, azon túl pedig a felnőtt büntetés végrehajtó intézet falára és tetőire.
2: Nem csodálom, hogy fáradt vagy és ideges, folytatta Francine. Ha férfi volnék, én is fáradt és ideges volnék. Szerintem Isten azért teremtette a nőket, hogy a férfiak időnként elengedhessék magukat és legyen, aki babusgatja őket.
0: Francine nagyon is elégedett volt a dolgok ilyen állásával. Dwayne szusszantott egyet,
2: málna illat áradt a levegőben, azzal szagosították a motelban használt fertőtlenítő és csótányírtószert. Francine a börtönön mélázott, ahol az őrök mind fehérek, a foglyok majdnem mind feketék voltak. Igaz, kérdezte, hogy onnét még senki sem szökött meg?
3: Igaz, mondta Dwayne.
2: Mikor használták utoljára a villamos széket, kérdezte Francine. A börtön pincéjében álló szerkezet felől érdeklődött. A szerkezet emberek megölésére szolgált. Több elektromosságot vezettek át az embereken, mint amennyit a testük elbírt. Dwayne Hoover kétszer látta. Egyszer, amikor a kereskedelmi kamara tagjai néhány éve látogatást tettek a börtönben, aztán pedig, amikor a szerkezetet használták is egy fekete ember ellen, aki Dwayne személyesen ismert. Dwayne azon törte a fejét, hogy mikor volt utoljára kivégzés Shepherdstownban. A kivégzések egy ideje népszerűtlenné váltak. A jelek szerint elképzelhető volt, hogy újra népszerűek lesznek. Dwayne és Francine megpróbált visszaemlékezni a legutóbbi elektromos kivégzésre, amely megmaradt a fejükben, akárhol történt is az országban. Emlékeztek egy házaspár kettős kivégzésére, hazaárulás miatt. A pár állítólag elárulta egy másik országnak azt a titkot, hogy hogyan készül a hidrogénbomba. Emlékeztek egy férfi és egy nő kettős kivégzésére, akik szeretők voltak. A férfi jóképű volt és érzéki, és egymás után csábította el a csúnya öreg asszonyokat, akiknek sok pénzük volt. Aztán ő meg a nő, akit igazán szeretett, megölték az öreg asszonyokat a pénzükért. A nő, akit a férfi igazán szeretett, fiatal volt, de hagyományos értelemben csinosnak nem lehetett mondani. 220 kilót nyomott. Francine hangosan tűnődött, hogy vajon egy sovány, jóképű fiatalember mit szerethet egy olyan tagadnőn.
3: Kinek a pap, kinek a papné, mondta Dwayne.
4: Tudod, mi jár az eszemben? Kérdezte Francine.
2: Dwayne szusszantott.
4: Az, hogy milyen jó hely volna ez itt egy Sanders féle csirkebüfének.
2: Dwayne ernyett teste úgy összerándult, mintha minden izmát lecsöppentették volna citromlével. Elmondom, mi volt a baja. Azt akarta, hogy Francine a testért, lelkéért szeresse, ne a sok pénzért. Most azt hitte, Francine arra céloz, hogy vehetne neki itt egy Sanders féle csirkebüfét. A Sanders féle csirkebüfék sült csirkék áruba bocsátására szolgáltak. A csirke repülésre képtelen madár volt. Az eljárás az volt, hogy a madarat megölték, kitépték az összes tollait, levágták a fejét meg a lábát, kikaparták a belső szerveit, aztán darabokra szabdalták, és darabokban megsütötték, majd betették egy fedeles zsírpapír dobozba. Francine, aki eddig igen büszke volt arra, hogy mellette Dwayne elengedi magát, most restelkedett, hogy megint feszültséget keltett benne. Dwayne olyan merev volt, mint egy vasalódeszka.
5: Jaj, Istenem, mondta Francine. Most mi a baj?
3: Ha ajándékot akarsz kunyerálni, mondta Dwayne, akkor tedd már meg azt a szívességet, hogy nem rögtön szeretkezés után hozott szóba. Válasszuk szét a szeretkezést és az ajándékozást, jó?
5: Nem tudom, miről beszélsz, mondta Francine. Nem kértem tőled semmit.
2: Dwayne kegyetlen gunnyal, fejhangon majmolta.
6: Nem tudom, miről beszélsz, nem kértem tőled semmit,
2: ismételte. Most körülbelül olyan barátságosnak és nyugodtnak látszott, mint egy összetekeredett csörgő kígyó. Természetesen az ártalmas vegyszerei kényszerítették rá, hogy ilyennek látszik. A világegyetem teremtője a csörgő kígyónak csörgőt tett a farkára. A teremtő egyúttal olyan előső fogat adott neki, amely halálos méreggel tele fecskendő volt. Néha nem egészen értem a világegyetem teremtőjét. A világegyetem teremtője egyebek között föltalált egy mexikói bogarat, amely vaktölténnyé tudta alakítani a hátsó felét. Föl tudta robbantani a saját fingját, és a lökés hullámmal terítette le a többi bogarat. Becsület szavamra. A Diners Club magazin különös állatokról szóló cikkében olvastam róla. Így hát Francine lemászott az ágyról, hogy ne kelljen megosztania a látszólagos csörgő kígyófal. Meg volt rendülve. Egyre csak azt hajtogatta.
5: De hát a kedvesem vagy, de hát a kedvesem vagy.
2: Ez azt jelentette, hogy hajlandó mindenben egyetérteni Dwayne-nel, megtenni érte bármit, akármilyen nehéz vagy undorító is, kitalálni neki mindenféle jót, amit észre sem vesz, szükség esetén meghalni érte, és így tovább. Francine valóban így próbált élni.
5: Elképzelni sem tudott jobbat. Így hát összeomlott, amikor Dwayne tovább komiszkodott. Dwayne azt mondta, hogy minden nő kurva, és minden kurvának megvan a maga ára, és Francine ára egy Sanders-féle csirkebüfé költsége, amely jócskán meghaladná a 100 000 dollárt, ha számításba veszik a megfelelő parkolási lehetőséget, a külső világítást meg a többit, és így tovább. Francine habogva, zokogva azt felelte, hogy ő álmában sem akarta magának a csirkebüfét, hogy ő Dwayne-nek akarta a csirkebüfét, mint ahogy ő mindent Dwayne-nek akar. Egy-két szavát meg lehetett érteni. Arra gondoltam, milyen sokan jönnek ide meglátogatni a börtönben lévő rokonaikat, és hogy a legtöbbjük fekete, és eszembe jutott, hogy a feketék mennyire szeretik a sült csirkét, mondta.
1: Szóval azt akarod, hogy nigger lebújt nyissak?
5: Fölmet rá Dwayne, és így tovább. Így hát Francine-t érte az a megtiszteltetés, hogy a második lehetett Dwayne közeli ismerősei közül, aki rájött, milyen alávaló tud lenni a férfi. Harry LeSabre-nak igaza volt, mondta Francine. Közben a motelszoba panelfaláig hátrált, a szája elé kapta a kezét. Harry LeSabre természetesen Dwayne autószalonjának transzvesztita vezetője volt. Azt mondta, megváltoztál, mondta Francine. Ujjai kalitkába fonódtak a szája körül. Jaj Istenem, Dwayne, mondta. Te tényleg megváltoztál, megváltoztál.
1: Talán itt is volt az ideje, mondta Dwayne. Soha életemben nem éreztem még ilyen jól magam.
5: És így tovább. Ugyanebben a pillanatban Harry LeSabre sírt. Otthon volt, az ágyban feküdt. A fejére húzta a bíbor bársonytakarót. Harry LeSabre jó módú volt. Az évek során okosan és szerencsésen fektette be a pénzét az értékpapír piacon. Annak idején például 100 Xerox részvényt vásárolt, részvényenként 8 dollárért. Ahogy múlt az idő, a részvények értéke a 100-szorosára nőtt, pedig közben egyszerűen csak hevertek a páncélszekrény teljes sötétségében és némaságában. Sok hasonló pénzvarázslat folyt. Szinte olyan volt, mintha valami kék tündér röpködött volna a haldokló bolygónak azon a részén, és a varázs veszélyével meglegyintett volna bizonyos kötvényeket, részvényeket, értékpapírokat. Harry felesége Grace elnyújtózott egy díványon az ágy közelében. Vékony szivart szívott gólyalábból készült cipkánát. A gólya egy jókora európai madár volt, körülbelül fele akkora, mint egy Bermuda vészmadár. Amikor a gyermekek azt tudakolták, honnét lesznek a kisbabák, néha azt a választ kapták, hogy a gólya hozza őket. Akik ilyet mondtak a gyermeküknek, azok úgy érezték, a gyermek még fiatal ahhoz, hogy értelmesen gondolkodhassék szélesre tárt pumákról, meg hasonlókról. A születési értesítéseken, karikatúrákon és hasonlókon ott is voltak a kisbabákat hozó gólyák képei, hogy láthassák őket a gyermekek. Dwayne Hoover és Harry LeSabre kisfiú korában látott ilyen képeket. Hittek is nekik. Grace LeSabre megvetését juttatta kifejezésre Dwayne Hoover jó indulata iránt, melyet férje úgymond elveszített. Szarok Dwayne Hooverre, mondta. Szarok Midland Cityre, adjuk el azokat a rohadt Xerox részvényeket, és vegyünk egy lakást Maui-n. Maui a Hawaii-szigetek egyike volt. Széles körökben földi paradicsomnak tartották. Ide hallgass, mondta Grace. Amennyire tudom, a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamire való nemi életünk. Nem te vagy a pervez, hanem Dwayne Hoover. Mit gondolsz, hányszor élvezel havonta?
7: Nem tudom,
5: mondta Harry párás sátrában. Dwayne havi elélvezési átlaga az elmúlt 10 évben, beleszámítva a házassága utolsó éveit is, 2,1 volt. Grace majdnem eltalálta.
6: Másfélszer,
5: mondta. Az ő havi átlaga ugyanebben az időszakban 87 volt. A férjéjé 36. Harry az utóbbi években lanyhulni kezdett. Számos egyéb dolog között ez is oka volt annak, hogy most elfogta a pánik. Grace harsány megvetéssel nyilatkozott Dwayne házasságáról is.
6: Úgy félt a szextől,
5: mondta,
6: hogy olyan nőt vett el, aki addig hírét sem hallotta, és aki garantáltan belepusztul, ha mégis neszét veszi.
5: És így tovább.
6: Végül bele is pusztult,
5: mondta Grace.
7: Nem hallja a rén szarvas,
5: kérdezte Harry.
6: Szarok a rénszarvasra, mondta Grace.
4: Aztán hozzátette. Nem, a rénszarvas nem hallja.
0: A rénszarvas volt a titkos szavuk a cselédlányra, aki most a távoli konyhában tevékenykedett. Ez volt a titkos szavuk általában a fekete emberekre. Lehetővé tette, hogy a súlyos városi fekete problémáról úgy beszéljenek, hogy senki fekete ne sértődjön meg, ha véletlenül meghallja.
4: A rénszarvas alszik, mondta Grace.
6: Vagy a fekete párduc szemlét olvassa.
0: A rénszarvas probléma lényege a következő volt. A fehérek már szinte semmi hasznát nem vették a fekete embereknek, kivéve a gengsztereket, akik használt autókat, kábítószert és bútorokat árultak nekik. A rénszarvasok azonban egyre csak szaporodtak. Mindenütt ott voltak ezek a haszontalan nagy fekete lények, és sokuk igen rossz természetűnek mutatkozott. Minden hónapban kaptak egy kisebb összeget, hogy ne kelljen lopniuk. Szó volt arról is, hogy szinte ingyen kapjanak kábítószert, amitől közönösek és derűsek maradnak, és elmegy a kedvük a szaporodástól. Midland City és Midland megye rendőrsége főleg fehér emberekből állt. Náluk sok-sok állványon sorakoztak a géppisztolyok és automata sörétes puskák, várták, hogy elkezdődjék a vadász idény a rénszarvasokra. Előbb-utóbb el kellett kezdődnie.
4: Ide hallgass, én komolyan beszélek, mondta Grace a férjének. Ez itt a világegyetem segluka. Tűnjünk el innét, vegyünk egy lakást Mauin, és a változatosság kedvéért próbáljunk meg élni.
0: Így tettek hát. Dwayne ártalmas vegyszerei időközben a Francine iránti gyűlölködését szánalmas kiszolgáltatottsággá változtatták. Bocsánatát kérte azért, hogy egy pillanatra is megfordult a fejében, hogy Francine Sanders-féle csirkebüfét akarna magának. Elismerte Francine ernyedetlen önzetlenségét, könyörgött, hogy csak szorítsa magához, amit Francine meg is tett.
8: Olyan zavarodott vagyok, mondta Dwayne.
7: Nem csak te,
0: mondta Francine, és a mellén ringatta Dwayne fejét.
8: Muszáj beszélnem valakivel, mondta Dwayne.
7: Anyucival nyugodtan beszélhetsz, ha akarsz,
0: mondta Francine. Úgy értette, hogy ő anyuci.
8: Mondd meg, mi az élet értelme,
0: kélelte Dwayne az illatos kebleket.
7: Azt csak Isten tudja,
0: mondta Francine. Dwayne egy darabig hallgatott. Aztán akadozva mesélni kezdett Francine-nek arról a látogatásról, amelyet a General Motors cég Pontiac részlegének központjában, a Michigan állambeli Pontiacban tett, mindössze 3 hónappal azután, hogy a felesége lefolyó tisztítót evett.
8: Végigvittek minket mindegyik kutató részlegen, kezdte.
0: A legnagyobb hatást az a részt tette rá, mondta, ahol laboratóriumok és szabadtéri próbapályák egész során tettek tönkre különféle alkatrészeket, sőt, teljes autókat. A Pontiac tudósai fölgyújtották a kárpitokat, sódert zúdítottak a szélvédőkre, ketté törték a főtengelyeket és kardántengelyeket, frontális ütközéseket rendeztek, gyökerestől szaggatták ki a sebességváltó karját, szinte kenés nélkül járatták magas fordulatszámon a motorokat, napokon át percenként 100-szor kinyitották és becsukták a kesztyűtartókat, az abszolút nulla fok közelébe hűtötték a műszerfalakat, és így tovább.
8: Amit csak nem szabad megtenni egy kocsival, azt ezek mind megtették,
0: mondta Dwayne Francine-nek.
8: És soha nem fogom elfelejteni, mi állt annak az épületnek a bejárati ajtaján, ahol mindez a gyötrés folyt.
0: Íme ezt a feliratot látta Dwayne. Tűrő képességi vizsgálatok.
8: Ahogy megláttam azt a feliratot, mondta Dwayne, nem tehetek róla, eszembe jutott, vajon nem azért küldötte Isten a földre, hogy kiderítse, mennyit bír ki egy ember tönkremenés nélkül?
0: Eltévedtem, mondta Dwayne. Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból.
7: Fáradt vagy, mondta Francine.
8: Miért is ne lennél fáradt, olyan keményen dolgozol?
7: Sajnálom, szegény férfiakat olyan keményen dolgoznak. Nem akarsz aludni egy kicsit?
8: Nem tudok aludni, mondta Dwayne. Amíg választ nem kapok néhány kérdésre.
7: Nem akarsz orvoshoz menni?
0: Kérdezte Francine.
8: Nem akarom hallani azokat a dolgokat, amiket az orvosok szoktak mondani, mondta Dwayne. Valami vadonatúj emberrel szeretnék beszélni, Francine,
0: mondta, és belemarkolt a nő puha karjába.
9: Új dolgokat akarok hallani új emberektől. Mert mindent hallottam, amit Midland City valaha mondott, és valaha mondani fog, új emberre van szükségem.
10: Mint például?
9: Nem tudom, mondta Dwayne. Talán egy Mars lakóra. Elmehetnénk egy másik városba. Mind ugyanilyen. Mind egyformák, mondta Dwayne.
2: Francinek támadt egy ötlete.
10: Mi van azzal a sok festővel, meg íróval, meg zeneszerzővel, akik most a városba jönnek?
2: Kérdezte.
10: Olyanokkal eddig meg sohasem beszéltél. Talán közülük valakivel kellene elbeszélgetned. Ők nem úgy gondolkodnak, mint mások.
9: Minden mással megpróbálkoztam már, mondta Dwayne. Fölragyogott az arca.
10: Bólintott. Igazad van. A fesztivál talán egészen új színben mutatja majd meg nekem az életet, mondta.
2: Arra való, mondta Francine.
10: Használd ki!
9: Ki is fogom, mondta Dwayne.
2: Ez nagy hiba volt. Kilgore Trout, aki nyugatra, egyre csak nyugatra tartott, időközben egy Ford Galaxy utasa lett. A Galaxy volánjánál egy kereskedelmi utazó ült. Az eszköz, amelyel kereskedett, rakodás közben körülfogta a teherautók hátulját. Gumírozott vászonból készült, harmonikás alagút volt. Az eszköz arra szolgált, hogy az épületekben dolgozó emberek ki vagy be tudjanak rakodni a teherautókba anélkül, hogy nyáron a hideg, télen a meleg levegő kiszálljon a szabadba. A Galaxy vezetője nagy kábel és kötéldobokat is árult. Tűzoltó készülékeket is árult. Ő gyártói ügynök, magyarázta, ő a maga ura annyiban, hogy olyan termékeket árul, amelyeknek a gyártói nem engedhetik meg maguknak, hogy saját ügynököket tartsanak. Magam szabom meg a munkaidőmet, és én választom ki, hogy mit árulok, nem a termékek árulnak engem, mondta. Andy Lieber volt a neve. 32 éves volt, fehér, és jócskán elhízott, mint az országban olyan sokan. Szemlátomást boldog ember volt. Úgy hajtott, mint az őrült. A Galaxy most 147 kilométeres óránkénti sebességgel haladt. Én még szabad ember vagyok, mondta. Nem sokan maradtunk szabadok Amerikában. Andy Lieber hímveszője 2,5 cm átmérőjű volt és 19 cm hosszúságú. Az elmúlt évben havonta átlagosan 22-szer élvezett el. Ez messze fölülmúlta az országos átlagot. A jövedelme és az életbiztosítási lejárati értéke szintén sokkal magasabb volt az átlagosnál. Trout egyszer írt egy regényt A magáé mennyi címmel. A különféle országos átlagokról szólt. Egy másik bolygón egy reklámiroda sikeres hírverés szervez a földi mogyoróvaj ottani megfelelőjének. Mindegyik hirdetés figyelemfelhívó eleme valamilyen átlag értéke. A gyermekek átlagos száma, a férfi nemi szerv átlagos mérete a bolygón. Hosszúsága 5 cm, átmérője belül 7,5, kívül 11 cm, és így tovább. A hirdetések fölhívják az olvasót, állapítsa meg, hogy ilyen vagy olyan tekintetben, amiről éppen szó van, ő fölötte vagy alatta van a nagy többségnek. Ezután a hirdetés a tudtára adja, hogy az átlag alatti és az átlag fölötti emberek egyaránt ilyen és ilyen márkájú mogyoró vajat fogyasztanak. Csak éppen azon a bolygón igazában nem mogyoró vaj van, hanem saz vaj. És így tovább.
0: Tizenhatodik fejezet. És a földi mogyoróvaj evők Kilgore Trout könyvében arra készülnek, hogy leigázzák a bolygó sazvaj evőit. Ekkorra a földlakók már nem csak West Virginiát és Dél-Kelet-Ázsiát pusztították el, hanem minden egyebet is. Készen állnak tehát arra, hogy ismét pionír munkát végezzenek. Elektronikus kémkedéssel tanulmányozzák a sazvaj evőket, és megállapítják, hogy számosabbak, büszkébbek és életrevalóbbak annál, hogy sem engednének a pioníroknak. Így hát a földiek beszivárognak a sazvajat hirdető reklámirodába, és meghamisítják a hirdetések statisztikáit. Mindenről olyan magas átlagértéket közölnek, hogy a bolygón mindenki minden tekintetben alacsonyabb rendűnek érzi magát a nagy többségnél. Aztán megérkeznek a páncélozott földi űrhajók, és felfedezik a bolygót.
11: A bolygólakók csak szorványos tessék-lássék ellenállást tanúsítanak, mert annyira átlagon alulinak érzik magukat. Aztán megkezdődik a pionír munka. Trout megkérdezte a boldog gyártói ügynököt, hogy milyen érzés egy galaxist vezetni, ez lévén a jármű neve. A sofőr nem hallotta a kérdést, és Trout nem ismételte meg. Ostoba szójáték volt, amellyel Trout egyszerre kérdezte azt, hogy milyen érzés az autót vezetni, és azt, hogy milyen érzés egy tejút félét kormányozni, amely 100 000 fényév átmérőjű és 10 000 mérföld vastagságú. És 200 millió évenként egyszer fordul körbe. És körülbelül 100 milliárd csillag van benne. Aztán Trout észrevette a Galaxy egyszerű tűzoltó készülékén a márka nevet. Excelsior. Trout tudomása szerint ez a szó egy holt nyelven azt jelentette magasabbra. Valamint egy híres költeményben ezt üvöltözte egy kitalált hegymászó, miközben fölfelé haladva eltűnt a hóviharban. Valamint ez volt a márka neve azoknak a faforgácsoknak, amelyeket csomagoláskor a törékeny tárgyak védelmére használtak. Miért adja valaki az Excelsior nevet egy tűzoltó készüléknek? Kérdezte Trout. A sofőr vállat vont. Biztos tetszett a hangzása. Trout kinézett a tájra, amely összemosódott a szeme előtt a száguldásban. Meglátott egy táblát, így festett. Szent csodabarlang 260 kilométer. Így hát most már igazán közel került Dwayne Hooverhez. És mintha a világegyetem teremtője vagy valamely más természet fölötti hatalom föl akarta volna készíteni erre a találkozásra, Trout hirtelen kedvet érzett, hogy átlapozza saját könyvét, mely a Nem titok többé címet viselte. Ez volt az a könyv, amely nem sokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t. A könyv alapgondolata az volt, hogy az élet a világegyetem teremtőjének kísérlete. A teremtő egy újfajta lényt akar kipróbálni, mielőtt elhelyezi a világegyetemben. Ez a lény képes az önálló elhatározásra. Minden más lény csak teljesen programozott robot. A könyv voltak éppen a világegyetem teremtőjének levele a kísérleti lényhez. A teremtő gratulál teremtményének és elnézését kéri mindazokért a kellemetlenségekért, amelyeket el kellett viselnie. Meghívja a tiszteletére tartandó díszvacsorára a New Yorki Waldorf Astoria szálló Empire termébe, ahol egy Sammy Davis Jr. nevű fekete robot fog énekelni és táncolni. És a díszvacsora után a kísérleti lényt nem semmisítik meg, hanem átszállítják egy szűz bolygóra. Elaltatják, és a tenyeréről élő sejteket metszenek le. A műtétet cseppet sem fáj. Aztán a sejteket belekeverik a szűz bolygó egyik sűrű tengerébe. Ahogy telnek, múlnak az eónok, a sejtekből egyre bonyolultabb létformák fejlődnek ki. Akármilyen alakot öltenek, mindnek szabad akarata van. Trout nem adott rendes nevet a kísérleti teremtménynek, csak úgy hívta az ember. A szűzbolygón az ember Ádám, a tenger pedig Éva. Az ember gyakran kószál a tengerparton. Néha belegázol Évájába. Néha úszik egyet benne, de Éva túl sűrű ahhoz, hogy frissítő legyen az úszás. Éva úgy intézi, hogy Ádám utána álmosnak és ragacsosnak érezze magát, ezért ilyenkor az ember beleveti magát egy hegyről lezúduló patak jeges vízébe. Nagyot kiált, amikor beleveti magát a jéghideg vízbe, nagyot kiált akkor is, amikor levegőért kapkodva fölbukik. Amikor négy kézláb kievickél a sziklákra, fölhorzsolja a lábszárát és jót nevet rajta. Zihál, nevetgél még egy kicsit, aztán eszébe jut, hogy kúrjant valami meghökkentőt. A teremtő sohasem tudja, mit fog kúrjantani, mert a teremtőnek semmi hatalma nincs fölötte. Magának az embernek kell elhatároznia, hogy mikor, mit tesz és miért. Egy napon úszás után például ezt kúrjantja, sajt! Egy másik alkalommal ezt. Szíve szerint nem vezetne inkább Buickot? A szűz bolygó rajta kívül nincs más nagyméretű lény. Csak egy angyal keresi föl időnként. Az angyal a világegyetem teremtőjének küldönce és nyomozója. Négymázsás, fahéjszínű hínmedve alakját szokta ölteni. Ő is robot, sőt, Kilgore Trout szerint a teremtő is. A medve megpróbálja kideríteni, miért teszi az ember azt, amit tesz. Például azt kérdezi, miért kurjantottad azt, hogy sajt? És az ember csúfondárosan azt feleli, mert ahhoz volt kedvem, te ostoba gép! Íme így fest Kilgore Trout könyvének végén az ember sírköve a szűz bolygón. Még a világegyetem teremtője sem tudta, mit mond legközelebb az ember. Talán az ember egy jobb világegyetem kezdeménye volt. R.I.P.

0: Kilos Rádió 90.3. Szervusztok, kedves hallgatók, ti a Bádogdom műsorát hallgatjátok most a Honti és Anna idősávjában, mert éppen tematikus hírnapot tart a rádió. Úgyhogy jól mondom, Bori?
1: Igen, rendkívüli adásunkat halljátok.
0: Ja, igen, olyannyira rendkívüli, hogy GGL is fejtette majdnem, de tényleg elfelejtette lehet. Szóval vendégeink Auer János, a média tanács tagja, és Pogány György, a Civil Rádió főszerkesztője.
2: Szervusztok, kedves hallgatók!
3: Jó estét, szervusztok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ketten vagyunk most rátok Bodival.
1: És Aranka, mit hogy mondjátok? Meg a pultnál.
0: Igen, a telefonszámunk pedig 215-37-73, hogyha esetleg kérdésetek lenne. Csetet azt most nem látjuk, úgy látom.
1: Na akkor legyen civil rádiós kérdés az első. Léteznek-e szerinted civil hírek? Meg lehet a híreket különböztetni, úgyhogy... Hogy neked például, hogy most nem tudom, ti belefogtatok-e hírszerkesztésbe, vagy nem, én nem követtem nyomon, hogyha, akkor milyen tematika alapján válogattok híreket?
2: Nagyon remélem, hogy léteznek civil hírek. Vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy van a közönségünk, akiket nem kizárólag azok a hírek érdekelnek, amik általában a médiában szerepelnek, hanem vannak másfajta hírek is. Mi abból indultunk ki, ami szerintem nálatok, tehát a Tilosban is egy helytálló feltételezés, hogy a mai rádió hallgatók azok már nem elsődleges hírforrásként hallgatják a rádiót. Ezerféle más hírforrásuk van, az a fajta régi módi rádiózás, amikor összegyűltek az emberek 10 órakor a rádiókészülékek körül az egész országban, mert akkor lehetett a híreket hallani, hát ennek nyilvánvalóan vége van.
1: Hát akkor két adó volt, vagy három adó volt igazából?
2: Hát igen, vagy inkább egy adó volt valójában, mert tök mindegy volt, hogy melyiket hallgatod, ugyanazokat a híreket hallottad. De hát ettől függetlenül, hogy egy forrásból jöttek a hírek, a legfontosabb és elsődleges gyors hírforrás, az mégiscsak a rádió volt, mindegy, hogy milyen forrásból, a fontos hírek akkor is ott érkeztek meg először. Na ez az, ami természetesen már a múlté, és elsődleges hírforrásként se a Tilost, se a Civil Rádiót nem hallgatják az emberek. Sokkal inkább véleményre kíváncsiak, sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a világról, és azokat a fajta híreket, azt a fajta első megismerését a dolognak, azt máshonnan szerzik. A telefonjukról, mint ahogy Aranka most ezzel azt nézi, hogy éppen milyen SMS-t kapott. A netről, tehát érted, egészen más, teljesen másképpen alakult ma már a hír szolgáltatás. Ami egy kicsit ettől eltér, az nyilván a reggeli meg a késő délutáni időszak, amikor kocsiban hallgatnak minket is, titeket is, ahol a közlekedési hír, és az az elsődleges egy-két fontos dolog, ami aznap történt, az fontos lehet annak, aki kijött a munkahelyéről, beült az autóba, és bekapcsolja
1: a rádiót. És éppen nincsen net előtt,
2: és éppen egész nap akár dolgozott, lehet, hogy nem neten dolgozik, azért vannak még ilyen emberek furcsa módon, akik a pékségben és az utcán dolgoznak, és annak érdekes lehet, hogy aznap mi történt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi hírszolgáltatásunkban az fontos, hogy elmondjuk, hogy aznap milyen fontos esemény volt, milyen fontos dolog történt, nem azt, hogy mit nyilatkozott bármelyik politikus, tök mindegy, hogy melyik, mert azt majd földolgozzák mások. De ha valami történt, azt elmondjuk a civil rádióban, és azt gondoljuk, hogy az fontos, hogy elmondjuk az éppen aktuális időjárást, éppen aktuális közlekedési helyzetet.
1: Média tanács részéről szerinted egyáltalán mi ennek az oka, hogy itt próbálnak tényleg ilyen kicsit ilyen elavult módon elkényszeríteni olyan hírrádiókra is hírszolgáltatást, aminek gyakorlatilag azon kívül, hogy megterheljék, semmi gyakorlati értelme.
2: Bocsánat, hadd szóljak közben, mielőtt elkezded mondani, János, hogy hogy mit gondolsz erről, de egy picit a számba adtad azt a kifejezést, hogy az elavult hírszolgáltatást erőlteti az NMHH. Nem gondolom, hogy elavult a hírszolgáltatás, mássá
1: a jellege,
2: változott.
1: A jellege.
2: De nem, mássá változott a hírszolgáltatás, és azt majd talán Auer János elmondja, hogy ők milyen hírszolgáltatást követelnének.
1: Vagy várnak, vagy találnának ki.
3: Amennyire én ismerem az egyes médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit, és ez viszonylag mély ez az ismeret, per definíció nem nincs benne.
2: Szóval nem szerint nincs ott, hogy elavult hírszolgáltatás.
3: De az sem, hogy kell kinéznie a hírszolgáltatásnak. Tehát ennek nincs se törvényi definíciója, se szakmai vagy gyakorlati definíciója.
1: Tehát, valaki döglött híreket olvasgat fel, mondjuk 1934-ből elővesz egy újságot, és 1934-ben ezek a hírek voltak, kedves hallgatóink, Kovács József Dezsőné megkapta az első kürtjét a zeneiskolába.
3: Amennyiben ezzel nem téveszti meg a hallgatót, és nem próbál meg olyan helyzetet teremteni, mint hogyha
1: ez... Világok harcát akar.
3: Igen, tehát tulajdonképpen elvileg ez még nem is kizárt.
2: Nagyon jó pofa műsor elemet lehet belőle csinálni, ahogy van is.
3: Ugye alapvetően a hír igény az a fogyasztóban fogalmazódik meg, és ennek a kielégítése abban az értelemben, hogy a fogyasztó érdekei a legfontosabbak, bizonyos értelemben a hatóság dolga is. Ezért szerepelnek a szerződésekben olyan feltételek, hogy híreket is kell mondani, ugye különböző típusú médiaszolgáltatásokhoz különböző mértékű, vagy különböző időtartamú hír adási kötelezettség társul, vagy járul, de azt senki nem mondja meg, hogy ezek a hírek miről szóljanak, ez a szerkesztői szabadságnak a része. Ha nagyon egyszerűen, vagy nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kizárólag annak a céljából szerepel ez a szabályozásban, hogy a hallgató, az olvasó, a média fogyasztó hozzájusson azokhoz az információkhoz, amik a demokratikus nyilvánosság működéshez szükségesek.
1: Hát igen, nem csak nagyjából, hogyha hallgatunk mondjuk egy közszolgálati rádiót, akkor az történik, hogy
4: közszolgálatnak nevezett
1: rádiót, igen, hogy felolvassák a közszolgálati MT híreket, hármat, négyet kimazsoláznak, és mind a három vagy négy csatornán, amelyik, vagy azt hiszem három csatorna az, ami hozzájuk tartozik most, ugyanazokat a hírblokkokat hallgatja az ember végig. Hát szóval ennek ilyenkor mi az értelme?
3: Na jó, de hogyha jól belegondolsz, akkor nem csak a közszolgálati média szolgáltató mondja ugyanazokat a híreket, hanem
4: az összes létezik tőlük egy csomó.
3: Az összes de most nem ebbe az irányba próbáltam volna elvinni a gondolatmenetet, bár nyilván ez is releváns lehet, de általánosságban a hírek kapcsán. Éppen a mai tematikus műsorotokba hallgattam bele a déli órákban, vagy kora délutáni órákban, és ott a Csonka Magyarország című műsorban a vendégként jelenlévő Új Péter, meg a Magyari Péter, a 444.hu két szerkesztője, illetve főszerkesztője azt taglalta, hogy ugyanaz a 15-20-30 hír kering a nyilvánosság lényegében minden felületén, és tulajdonképpen az egyetlen különbség az a tálalás, meg a
1: súlyozás.
3: Nem tudom, volt valami szakszó, amit az Új Péter használt, de most a jut eszembe. De mindegy, a lényeg az, hogy valóban ezt nehéz tagadni, vagy nehéz lenne cáfolni, hogy ugyanazok a hírek keringenek mindenhova.
1: Na, betelefonál, akkor hallgassuk meg.
4: Vegyük fel a
1: fülest.
3: Hol van?
1: Bekapcsolod a telefonálót?
5: Hello,
1: szervusz!
4: Szia!
3: Hello!
5: Én itt ellent is mondanék akkor mindjárt, mert a tilos hírekben mindig szerepelnek olyan hírek, amik nem szerepelnek sehol máshol, és igencsak relevánsak. Én például a saját szakmámból kaptam egy olyan hírt, ami nagyon meghökkentett, és utána kellett olvasnom, és jó iratokba is megnéztem azt, hogy ez tényleg így volt.
1: Elmondod, hogy mi volt ez?
5: Igen, ez egy nagyon speciális mutáns fehérjének a gátlóját fedezték fel amerikai kutatók, és ezt mondta be a tilos rádió.
3: ami nem szerepel sehol máshol, és ez a...
5: Nem szerepel sehol máshol, hogy én azt hittem, hogy az interneten mindjárt erről fogok valamit találni, de ott se találtam, aztán a...
1: Több utások közvetítették akkor.
5: Aztán találtam a Nature-ben egy cikket erről, meg annak egy referenciáját valahol, és aztán persze megtaláltam mindent, ami ezzel kapcsolatos tudományos közlés volt, de nem tudom, hogy honnan szedte a hírszerkesztő, de minden esetre nagyon leesett az állam utána, mert ráadásul én vegyész vagyok, de ezt még az kutatóorvosok se tudták, akik azért nálam sokkal jobban napra készek ilyen témában.
1: Hát igen,
5: úgyhogy, nem feltétlenül ugyanazok a hírek keringenek, legalábbis a tilosban szinte biztos, hogy nem. Van is néhány olyan hír, ami még szintén megkökkentett, az egyiknek próbáltam utána nézni, de nem. Ott nem találtam semmit ez ügyben, mondjuk az annyira nem is érdekelt, mert nem a közvetlen témámhoz tartozott, de nagyon érdekes volt az is, de ott nem sikerült nyomára lelnem, hogy honnan jött az információ. Oké, csak ennyit szerettem volna. Köszi szépen!
1: Mi is köszönjük szépen!
4: Szia!
1: Szia. Ez is mutatja, hogy igazából mekkora, milyen mélyről és milyen sokrétű helyről lehet azért híreket bányászni, és hát ez mondjuk az tényleg nagyon jó, hogyha már nem határozza meg pontosan a jogszabály a hírfogalmát, akkor nem is szűkíti semmifajta egyéb módon, úgyhogy ez...
3: Így van, szerintem ez kizárólag, az úgynevezett szerkesztői szabadság az egy nagyon komoly tényező ebben a média szolgáltatási vagy a média világában. Semmi és senki nem kényszeríti a szerkesztőket arra, hogy valamit hírként kezeljenek, vagy valamit meg úgy kezeljenek, hogy ez ilyen-olyan okoknál fogva nem számít hírnek, vagy az ő megközelítésükben ez nem annyira fontos. Senki nem mondja, hogy már pedig erről neked beszélni kell.
1: Igen, hát akkor ez valamilyen szinten egyrészt nem azt mondom, hogy értelmetlen, mert hát elképzel, tehát minden hírnek azért van egyfajta célcsoport, és fogyaszt, hogyha csak három embert érdekel mondjuk egy bizonyos téma, akkor is megvan már a célcsoport. Csak hogy miért a jogszabály, vagy miért a médiahatóság találja ki azt, hogy mire van szüksége a rádióhallgatónak. Szóval ezt miért nem tudják a hallgatók ki találni, hogyha mondjuk valaki híreket akar hallgatni, akkor mondjuk hallgassa az inforádiót, vagy hallgassa olyan hírrádiót, mind a két oldalnak azért megvan a maga kis hírforrása, a hírrádiója, ha valaki meg tényleg szórakozni akar, vagy pedig kulturális műsorokat akar hallgatni, akkor hallgassa mondjuk a tilost, vagy hallgassa
2: a beszélgetés rádiókat. De ezt a dolgot a politikai
1: nem, nem, nem csak politikai hírekre, hanem mindenfajta hírekre. Hát ez nem, hát hírekre.
2: Hát az inforádió meg a többi az a politikai hírekről szól, a kulturális hírektől kezdve a tudományos híreken keresztül, mint az előző betelefonáló is arról beszélt, hát rengetegféle dologgal lehet foglalkozni.
1: Szervusz, kedves hallgató!
4: Hello!
5: Sziasztok, bocs, hogy megint belepofázok. De hogyha nem lett volna ez a kényszer, akkor szerintem a tilosnak nem lett volna hírműsora, és még egyszer hangsúlyozom...
1: Akkor nem tudnád a Bódás fehérjét akkor, hogy nem ismernéd.
5: De nem, ez csak egy példa volt. Én komolyan mondom, nagyon-nagyon szeretem a tilosnak a híreit. Szóval kifejezetten örülök akkor...
3: Tessék, itt a hallgatói igény.
5: Botlok bele, mert iszonyatosan jól szerkesztettek, nagyon érdekesek, és abszolút nem sematikusak. Szóval, hogy...
4: Eddig is voltak hírek, de ezentúl most már még több kell.
5: Ez szerintem egyébként nem jött volna létre valószínűleg, hogyha nincsen kép.

0: ember tájékozódik arról, hogy mi történik mondjuk egy kisebb faluban, vagy mi történik egy kisvárosban, mert ezek a bűnügyi hírek azért elég sok mindent elmondanak azért mögöttes módon. Ilyeneket például rádióban nem nagyon lehet például ilyen szórakoztató bulvárhíreket hallani. Úgyhogy ez
1: igen, csak egy...
0: De az, hogy Kovács Jánosné elloptott egy szatyrot, mit tudom, Horváth Istvánétől, és akkor így magáivá tett öt kötött csapkát, én konkrétan erről. Szóval, hogy ez híre vagy nem? Hogy hír ez vagy nem? Szóval ez a másik...
2: Nem tudjuk megfejteni, hogy ezek az ilyen típusú hírek miért nem szerepelnek a rádiók műsorán, a hírszolgáltatáson.
3: Sziasztok! Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért... abban is érdemes belegondolni, hogy nagyon sok szerkesztőségnek, nem is feltétlenül csak a rádiónak, de akár az online médiában is, nagyon sok szerkesztőségben gondolom egyszerűen nincs keret arra, hogy minden területet lefedő stábot dolgoztasson. Tehát mondjuk mit tudom én, lehet, hogy a HVG-nek fussa arra, hogy a...
4: A legizgalmasabb
1: részlet.
0: Igen, hát...
4: Sejtjük, mit szeretnéd, azért jobb lenne, hogyha ki tudnád fejteni.
0: Nem csak erre, azért akartam ezt az egész ilyen bűnügyi hírekre kihegyezni, hogy mi számít hírnek. Például ez híre vagy nem, szerintetek, hogy most meg, hogy ez országos hír lehet-e, hogy mondjuk valaki a nyugdíjas társától eldob öt kötött csapkát, mondjuk, vagy hatot.
4: Hát, ha nagyon bélem csinálja.
0: Ja, mert ez is hírként jelenik meg. Na, megint nem jött össze, nem baj majd.
2: Ahogy az előbb próbáltam itt eldadogni, én nem tudok róla, hogy a hírnek lenne definíciója, vagy mi számít.
0: Hát
2: ha már itt a bűnügyi hírekről esett szó, azt ugye a média törvény rögzíti az Európai Uniós irányelvre alapozva, hogy az országos kereskedelmi média szolgáltatóknak a híradásaik 20%-a 20%-ánál nem lehet több a bűnügyi hírek
0: aránya. Csak egy kis lopás is, besulajnosos lopás is, akkor bűnügyi
2: hírek. Hát minden, ami ebbe a kategóriába, ebbe a körbe tartozik.
0: Például az, hogy Repülős Gizi megint elcsent 3 órát, vagy 3 aranyláncot egy sajószentpéteri portáról, akkor ez már elviszi mondjuk a...
2: Hát igen, nem tudom mennyit nézel, nem tudom mennyit nézel, nem tudom mennyit nézel kereskedelmi tévéknek a híradóit, de hát ugye ez a szinte köztudomású, hogy a híreknek a elég komoly hányadát teszik ki az ilyen típusúak.
0: Hát jó, csak itt igazából nekem az a probléma, hogy igen, vannak olyan hírek, amik mondjuk tényleg azért arra mennek, hogy borzongjanak a nézők, ez a közlekedési balesetekről szóló, vagy pedig ilyen véresebb ilyen bűnügyekről, de például, hogy miért kell, hogy bele tartozan egy mókás, mondjuk tyúklopás, mint bűnügyi hír, ez például ez is egy kicsit, szóval, hogyha van itt a jogszabály.
2: Nem tudom, én lehet, hogy már unalmas, de csak a szerkesztői szabadságra tudok gondolni. Ezt senki másnak nem lehet a rovására írni, mint annak a szerkesztőnek, aki összeállítja a műsort.
0: És a bírósági tudósítás az bűnügyi hír? Csak akkor, hogy a büntető bíróság.
2: Igen, hát nyilván egy személyiségű perről, vagy egy házassági, vagy a házasság kötelék felbontására vonatkozó ítéletről való beszámoló, az egyáltalán biztos,
0: hogy biztos. Igen, például ez híre, hogy Kovács
1: azért egy megfogalmazásodban megint hadd kapaszkodjak bele. Amennyire tudom, nem, nincs törvényileg szabályozva, törvényileg előírva az, hogy mennyi hír kell, hogy legyen egy rádióban. Civil rádióban nálunk naponta összesen van egyszer, azt hiszem, összesen 7 percnyi hírt vállaltunk be.
0: És az reggel, és ennyit, reggel vagy
1: ennyit
0: este?
1: Csinálunk. Hát ez két részre szét van, azt a délután és a reggeli időszakban.
0: De nem ugyanazt nyomjátok akkor reggel?
1: Nem. Természetesen nem ugyanazt nyomjuk. Ti magatok döntöttetek úgy, amikor a pályáztatok, mi is végigcsináltuk ezt a folyamatot 2 évvel ezelőtt, hogy bevállaltok híreket, mert nem tudtátok, hogy a veletek együtt pályázók, azok vajon mivel fognak esetleg megverni benneteket. És azért vállaltátok be, hogy jobb legyen a pályázatotok. Tök ugyanezt csináltuk mi is, csak nem vállaltunk óránként híreket, de sok olyan rádió van, ahol ilyet nem mondanak. Tehát ahol nincsen.
0: Akkor mi vagyunk a hibások, akik írtuk a pályázatot. Hogy
1: nem hibások vagytok, csak azt akartam eloszlatni.
0: Taktikáztuk magunkat.
1: Azt akartam eloszlatni, hogy azt gondolja valaki, hogy ez egy előírás. Ez nem előírás, ezt vállaltátok.

0: választottátok be pályázatnak, és attól kezdve, hogy megnyertétek ezzel a pályázatot, ettől kezdve persze előírás, szomorú módon, vagy
1: tehát ugye a szerződések tartalmát a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, tehát fogalmilag nem kizárt, hogyha a Tilos Rádió azzal a javaslatta vagy kéréssel, vagy nevezzük akárminek fordul a hatósághoz, hogy neki ez ilyen, olyan, amolyan.
2: De ugye indiai jogi tanácsokat kapom most itt a műsorban.
1: Én nem se tanácsnak nem szántam ezt se, pláne nem ígéretnek, mert egyáltalán...
2: Én ebben nem lehet kihátrálni, tudom.
1: Nem is kihátrálni akarok, csak jogászként fordult meg a fejembe, hogy azért ez nem példa nélkülő, hogy egy megkötött szerződés feltételeit a felek közös megegyezéssel módosítják.
2: Vagy törvényileg módosítja, mondjuk a jogalkotó.
1: Hát azért arra ritkán van példa, hogy egy akár hatósági szerződés feltételeit a törvény írjon felül, bár fogalmilag nem kizárt ez sem természetesen, de csodálkoznék, hogyha a magyar jogalkotó komolyabb energiákat fetszölne abba, hogy a Tilos Rádió és a médiahatóság közti szerződésnek a tartalma milyen legyen.
2: Anonka, egy szép kérdés, nincs egyfelé.
3: Nincs szünet.
2: Egy órára mit szüneteljünk itt?
3: Nem, csak gondoltam, hogy ez egy pár perc lesz. Gyurihoz fordulok akkor, hogy ti civil rádió vagytok, és milyen tematikájú műsoraitok vannak?
0: Meg lesz ellepve.
2: Civil.
3: Basszus, ez elképesztő tényleg. De milyen témákkal foglalkoztok?
0: Pontosan annyira vagyunk civil rádió, mint amennyire a Tilos Rádió is civil rádió, csak minket mellesleg még úgy is hívnak. Tehát nagyjából ugyanolyan témákkal foglalkozunk, kerüljük a nagy politikát, ehelyett próbálunk helyi politikával foglalkozni, és szakpolitikai típusú dolgokkal, környezet.
3: A helyi politika alatt mit értesz?
0: Városrész, kerület, vagy még annál kisebb egyes lakótelepi és egyéb problémák. Sokat foglalkozunk szakpolitikai jellegű dolgokkal, környezetvédelem, szegénység, a handicappes emberek, tehát fogyatékkal élő embereknek a különböző problémái, ezeket mind szakpolitikai jellegű dolognak tartjuk. És persze foglalkozunk általában olyan témákkal, ami a civilségről elsőre mindenkinek eszébe jut, közösségszervezés, közösségfejlesztés, települési, különböző kisebb településen, vagy budapesti városrészeken történő önszerveződés, városvédelem, és így tovább. Hát alapvetően ilyen dolgokkal foglalkozunk.
2: És például most egy kicsit poénkodtunk ezen, hogy civil hír. Tudnál mondjuk szerkeszteni egy civil hírt most fejben? Mi lenne egy civil hír, hogyha mondjuk...
0: Nálunk az alapvető hírszerkesztési alapelvek azok úgy szólnak, hogy nem szedjük elő azokat a hatalmi politikával foglalkozó napi híreket, amiket egyébként a híradóban dögivel láttok. Tehát ez az egyik első alapvető elvünk. Nem érdekel, hogy ki nyilatkozott és mit nyilatkozott ma, bárki is legyen.
2: Gazdag civil hír mondjuk, hogy mondjuk az egyik civil szervezet ellen mondjuk ügyészségi vegzálás indul?
0: Ez most hát az annyira civil hír, hogy a konkrét esetre vonatkozóan helyszíni közvetítést adtunk arról, amikor elvitték az ökotársnak a vezetőit, mert tudtuk, tehát ugye reggel kezdődött ez a rendőri akció, és délutánra vitték el őket, akkor már ott egy tüntetés zajlott, onnan helyszíni közvetítést adtunk. Persze, hogy civil hír. Minden olyan hír fontos lehet a mi hallgatóink számára, ami civil szervezetekkel, civil szervezetek irányításával, életével, munkájával foglalkozik. Ezek mind civil hírek. Ezekkel az a baj, hogy nem eléggé érdekesek, nem elég sok embert érintenek, nem elég izgalmasak ahhoz, hogy minden hallgató lerágja a körmét. Hát ezekkel azért csinyán kell bánni, mert ha te egy ilyen, nem tudom én, 5 perces hír folyamban 10 darab olyan hírt mondasz el, ami ilyen civil szervezetekkel foglalkozik, akkor a harmadik után elkapcsol a hallgató. Tehát mi igyekszünk civil híreket, kulturális híreket, más típusú híreket, tudományos híreket is úgy vegyíteni egy-egy ilyen hírperiódusba, hogy még fönn maradjon az érdeklődése, ne csak annak, aki a mutáns fehérjékre csillan rá, hanem annak is, aki egészen más.
1: De Bodi, ugye a civilt azt nem a hivatásossal, vagy a professzionálissal állítottad párhuzam, nem is párhuzam,
2: hanem nem, igen, szóval, hogy ilyen politikamentes, most én csak viccből mondtam ezt, vagy nem viccből, hanem csak így rákérdeztem, hogy ez most civil híre, hogy egy civil szervezettel, de mondjuk civil hír az, hogyha ha most teljesen ilyen blőd dolgot mondok, hogy Békás Megyeren elkezdték az avargyűjteni, és ezért most holnap után jönnek a avargyűjtő kertészetek. Szóval ilyen lehet, ilyenekkel kerül, mert lehet, hogy a Békás Megyeréket ez nagyon is érdekli például, és ez egy szolgáltató jellegű hír. Vagy hogy a lobtalanításnak holnap után, vagy holnap estére vége lesz, és addig mindenki addig próbálja.
1: Ugye itt a Gyuri behozta ebbe a képletbe a hallgatottságot, vagy a hallgató érdeklődésének a fenntartását. Fogalmilag nekem legalábbis az ilyen közösségi rádiók, mint amilyenek ti is vagytok, azok elsősorban nem feltétlenül arról szólnak, hogy a hallgatói igényeket elégítsek itt.
2: Nyilván nincsenek reklámbevételhez kötve a működésünk, és azért itt nem kell mutatnunk a letöltöttséget.
1: Ezt én inkább, bár lehet, hogy tévedek, és javítsatok ki, hogyha ez nincs így, hogy a készítők, a tartalom előállítóinak az érdeklődése, meg az ő affinitásuk, meg az orientációjuk dönti el, vagy határozza meg alapvetően, hogy mi lesz az a tartalom, ami az éterbe kikerül. Aztán, hogy ez mennyire találkozik a hallgatók igényeivel, ízlésével, szándékával, az nem feltétlenül kalkulálható előre. Nyilván ugye egész más a helyzet akkor, amikor arról van szó, hogy a médiaszolgáltató működési költségeinek a tetemes részét, vagy a túlnyomó részét azt a reklámokból próbálja beszedni, mert a reklámozó az annak fog pénzt adni azért, hogy a reklámját közé tegye, akit valami sokan hallgatnak. Ott meg nyilván a szerkesztőnek azzal a fejjel kell megpróbálni gondolkodni, hogy mi az, ami érdekelheti azokat a hallgatókat, akik oda, vagy a médiafogyasztókat, hogy ne csak a rádiókról beszéljünk. És ezt próbálja meg a lehetőleg pontosabban eltalálni. Aztán, hogy ugye itt fölmerül az a kérdés is, hogy mi volt, miért olyan a közös, vagy illetve a kereskedő média, amilyen. De van, aki azt mondja, hogy azért szolgáltatja ezt a sokszor valóban minősíthetetlen tartalmat, mert hogy erre van igény. Mások meg azt mondják, hogy ti
2: hogy
1: kondicionáljátok hogy a kereskedelmi média kondicionálja a fogyasztóit arra, hogy ilyenekre legyen igényük. Hát ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy mi volt előbb. De minden esetre ha pusztán a híreknél vagy a hírnél maradunk, akkor megint csak oda tudok én visszatérni, hogy a szerkesztői szabadságot, ami ugye része a szólásszabadságnak, azt az égvilágon semmi nem korlátozza, vagy tereli bizonyos keretek közé. Az pedig, hogy
2: kivéve, hogyha mondjuk a közösség azt mondja, hogy bizonyos szintű hírek vagy műsorok, azok nem kerülhetnek be, azért egyfajta korlátozás majdnem minden.
1: Hát ez a közösség alatt a hallgatókat,
2: vagy
1: hát
2: mondjuk a rádiónak mondjuk a közössége.
1: Hát persze. Igen, szóval. De hát ez
2: aztán is végképp... Végítem, hogy politikus bejöhet-e, vagy nem például a tilosba, és azért nem voltak feszültségek, szóval ezt...
1: Jó, de hát ezeket az ügyeket nyilván itt belül kell nektek eldönteni. Arra szerintem nincs értelme várni, meg pláne nem is lenne jó várni, hogyha ezt valaki, vagy azon adtak, hogy valaki...
2: Persze, semmiféleképpen.
3: Nem csak eszembe jutott, hogy beszélgettünk, vagy egészen ideig magáról a hírszolgáltatásról volt szó, illetve arról, hogy mi az, ami hír. Na de mi van azokkal a hírekkel, amelyek mondjuk manipuláltak? Tehát mondjuk, aki szándékosan manipulálja a híreket, azzal mi történik? Tehát attól elfordulnak a hallgatók, és nincs tovább? Vagy
2: de mert először nem veszik észre egyből, hogy manipulálnak egy hírt szerintem, és hogy az később derül ki, akkor onnantól kezdve végül annak a szerkesztőségnek a felelősséget. Nyilvánvaló itt a nagyobb ilyen hírmanipulálásos történetekről nem egyből jött le, például a Convendit botrány, az utána alakult ki, mert elég sok ilyen ügyet csináltam ez ügyben, mert az Indexet is elég sokszor sokszor perelték ebbe.
3: Összefoglalva a véleményeteket szeretném hallani arról, hogy mondjuk a magáról a hírmanipulációról. Hogy...
1: Ez baromi csúnya dolog, szerintem.
4: ugyanakkor meg nem tudom, hogy kizárható-e. Nyilván itt mindenféle érdekek vannak a hírek szerkesztésének átterében, az előbb itt váltottunk szót értelmezhető érdekekről, de ennél sokkal cizelláltabb vagy cifrább körülmények is lehetnek.
2: Hát elhallgatás is manipuláció, hogy valamit például nem mondanak el, szóval, és akkor az manipuláció, hát igazából a szerkesztőjében a manipuláció, csak nem hírmanipuláció, mert ugye akkor nem manipulálják, mert nem alakítanak át hír, de hír csak esetleg nem adnak arról.
0: Azért a mai média világban már az elhallgatás az egy elméletileg létező fogalom, mert az, hogy ha most a közszolgálati vagy állami rádió, televízió
2: kihagyjuk, igen,
0: de mondjuk, hogy hagyjuk ki ebből az egészből.
3: Hát de basszus, hát hogy lehetnek kihagyni?
2: Jó, de próbáljuk. Most,
0: most csak amiatt, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek, tehát nektek vagy nekünk nincsen olyan fajta kötelezettségünk, hogy mindenről feltétlen hírt kéne adni. Tehát ilyen módon folyamatosan és állandóan elhallgatunk mindent, vagy mindenfélét, sok mindent nyilván. Na de hát egyikünknek sem feladata, meg fogja találni a médiafogyasztó vagy a hallgató azt a helyet, ahonnan tájékozódik.
2: Érdem, hogy mire akarsz kikódni, hogy vannak olyan közszolgálati ilyen médiumok, amiknek viszont kötelessége lenne teljes körülön.
0: Hát persze, ezért mondtam, hogy hagyjuk most ki, és ne kezdjük el szapulni őket, hogy milyen rosszul csinálják, amit csinálnak, mert nem ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire a mi feladatunk ez. Szerintem ti sem tudtok elhallgatni híreket, meg mi sem, mert az nem érdekli a mi hallgatóinkat, valószínűleg azért nem adunk róla hírt.
2: Igen, meg hát az tényleg, hogy most Plenszeprinnek próbálunk egy kicsit visszatérni, hogy mi az, hogy hír. Ez nagyjából ez ugyanolyan ilyen nehezen eldönthető kérdés, mint hogy a vélemény meg a tényállításnak a elhatárolásra, amit gyakorlatilag én jogi konferenciák tucatjaim voltam már, ahol próbálták ezeket megállapítani.
1: Az volt sokáig a közkeleti újságírói krédó, hogy a hír szent, a vélemény szabad.
2: És innentől kezdve
1: persze,
2: próbáljuk úgy definiálni, hogy...
1: Így van egy csomó, vagy lehet egy csomó olyan helyzet, vagy alkalom, amikor a kettő szépen átcsúszik egymásba.
2: De akár egy egyszerű tényközléssel is.
1: Igen. Pontosan. De hát azért az nyilvánvaló, hogy ha itt a hírközlésről, vagy a hírek...
0: Hogyan csoportosítod, milyen sorrendben vannak egymás után az egyébként nagyon korrekt hírek, hát az egy nagyon nagyon jól használható manipulációs eszköz.
2: Szóval jó, nagyon szépen megfogalmazza ezt, hogy a valós tények a visszínbe történő feltüntetése, amit elvileg tilt is a polgári jog, de hát ezt nyilvánvaló, ezt mondjuk ezt a legnehezebb különben el. Meg nagyon nehéz ezt így elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy most tényleg úgy csoportosít, az tört egy... De hát mondjuk ugyanígy lehet egy vádiratba is különböző tényeket úgy csoportosítani, hogy egyik oldalról úgy néz ki, hogy nem történt semmi, a másik oldalról meg úgy néz ki, mint hogy a bűncselekmény történt, és akkor kész ez a irányított kommunikációnak az egyik része. Csak hogy érdemes ilyen közösségi rádióknak igazából engem, mert az zavar ebbe, hogy belefolyni ebbe a történetben, vagy jó, mondjuk nyilván, hogy ezt most vállaltuk, kényszerből vállalta, vagy nem kényszerből, hanem taktikai okokból így a titós, de hát például vannak évtizedek óta, vagy már 15 éve dolgozok hírportáloknak, ott is nagyon sokszor tényleg az van, hogy nézik az MTV-t, és akkor próbáljuk így a vicces híreket inkább kiszedni, ami mondjuk nem bűnügyi, amiről lehet egy jó címet írni, meg lehet, és igazából az egész lehet, hogy nem szól semmiről, és ez is egyfajta hírszolgáltatás.
1: Persze,
2: vagy,
1: de hát
2: vagy,
1: ez aztán egy csomó, de ez elvezet az újságíró etikához.
2: Igen, hogy most... Tényleg, hogy visszatér, hogy híre a kötött csapkának, vagy egy szőlőtúrvajnak a lebukása, vagy híre az, hogy valaki részken akkor áttak nyolc biciklivel, hogy elvitte a fél olajtót, és akkor, de utána az túlélte, szóval, vagy
0: az a hír, és az a jó hír, amit érdekesen és jól föl tudsz dolgozni. Hát nem az a kérdés, hogy ez az olajtót vitt el, vagy ezért.
2: Hogy egészben maradt a bicikli. Nem az, hogy egészben maradt a bicikli, és legő is mondjuk.
1: Ha nagyon lecsupaszítod, akkor a hír az igazából nem más, mint egy történésről való beszámolás.
0: Információ.
2: Mert éppen az, hogy a történelem meg egy végtelen halmaz, egy végtelen halmaz.
1: Pontosan. Ettől valószínű az, hogy ezért nem próbálkozott a jogalkotó ennek a definiálásával, mert hogy nagyon nehéz lett volna, vagy nagyon nehezen lehetett volna.
0: A tilos rádiónak az egész napja, a mai hírnap az arról szólt-e, hogy végig panaszkodtátok, hogy de hát milyen nehéz dolog itt óránként híreket előállítani, de nálunk a civilben ez egy szándékká vált, hogy a különböző témájú műsorokban legyenek hírek, mert ez egy jó műfaj. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy borsózik tőle a hátunk, ellenkezőleg. Hát megtaláltuk azt a lehetőséget, azt a formát, ami a beszélgetős műsorokat is egy picit műfajilag színesíti, fölforgatja, pergőbbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy aki ül a kocsiban a piros lámpánál és minket hallgat, az kicsit unja magát. Amikor pergő híreket hall, akkor pedig jobban odafigyel. Tehát egy ilyen egyórás műsorba, a civilbe mi berakunk hírblokkokat. Az adott műsor témájához kapcsolódó híreket.
2: És egy blokként is van, hogy most hírek következnek, és akkor...
0: Hát nem feltétlenül így, hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy programajánló, lehet, hogy azt mondjuk, hogy kultúrmorzsák, lehet, hogy azt mondjuk, hogy zöld hírek.
3: Bocsánat, csak egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy amikor ti úgymond klasszikusan híreket szerkesztetek, akkor politikai történések is vannak benne? Mert ugye alapvetően politikamentes rádió vagytok.
0: Nem nagyon vannak benne.
1: Ha politikai történésként lenni, hát szó sincs itt erről, hogy...
3: De nem úgy, hanem az, hogy mondjuk, hogy történt valami, nem tudom, valami... mondjál valami fajsúlyos dolgot, Bodi.
0: Menekült ügy kapcsán sokféle hírt elmondtunk.
2: Na, hogyha megbukik Merkel, akkor azt bemondjátok?
0: Bemondjuk. Azt is bemondjuk, hogy menekült ügy kapcsán sokféle hír elhangzott nálunk. Nem az hangzott el, hogy aznap ezt és ezt nyilatkozta róla Orbán Viktor. Az hangzott el, a tények hangzottak el, hogy hányan voltak, milyen módon, hogy mit mondanak erről a civil szakértők, civil emberek? Azt hangzott el hírként.
2: Erről egy kicsit értelek, hogy például volt a Bádog Dók most kedden, és akkor az elemző, aki vendégünk volt, ő mondta, hogy több százan vannak úgy néz ki börtönben, amiről nem nagyon adnak hírt. És érdekes mondom, másnap, meg utána való napokban megjelent ez hírként is, hogy igenis több száz menedékes van konkrétan őrizetben, fogdákban és börtönökben, ami nem biztos, hogy összhangban van a nemzetközi egyezményeken, inkább ezt...
3: Nem, csak én azt próbáltam meg egy pillanatra feszegetni, hogy mennyire lehet kizárni, vagy teljesen ki lehet zárni a lehetőségekhez képest mondjuk a politikát, mondjuk a hírszolgáltatásból, illetve mondjuk egy ilyen menekültügyi csúcs kapcsán.
0: Semmilyen médiából nem lehet kizárni, igen, csak és eszünk ágában sincs kizárni, tehát ne úgy fogd föl, hogy a politika az egy olyan rossz dolog, amitől zárkózzunk el. Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor mi igyekszünk úgy fogalmazni, vagy azt mondani saját magunknak, hogy attól a fajta hatalmi politizálástól próbáljuk távol tartani a hallgatóinkat, ami nem szól másról, mint a hatalomról, a hatalom megtartásáról.
2: És a másik lenyomásáról, meg megalázásáról.
0: Így van. Ettől távol akarjuk egyébként. Hát minden olyan dolog, ami az életünket befolyásolja, hát az fontos a hallgatóinknak. Hát persze, hogy beszélni akarunk róla. És fogunk is, csak nem politikusok száján keresztül, hanem megtaláljuk hozzá azokat a civil szakembereket, civil szakértőket, akik egy picit másképpen tudják elmondani ezeket a dolgokat. Ennyi. De nem a témát zárjuk ki.
3: Értem, nem csak még az lett volna így a gondolatom, hogy egy ilyen konferencia, tehát ugyanúgy konferencia, és hogy azt elmondjátok-e mondjuk így a szakértők mellett, akik elmondják, hogy ők hogy látják, hogy például a Magyarországot képviselő külügyminiszter vagy miniszterelnök mit mondott, hogy ők hogy fogalmazták meg az ő álláspontjukat. Tehát, mert az egyben ugye ők azt állítják, hogy ez az országa is valahol, tehát akit képviselnek. De ezt odaállítjátok el ilyenkor a...
0: Hát ilyen mélységig nem szoktunk ám ezekbe belemenni, mert azt gondoljuk, hogy ezt más médiumok megoldják. Nem a mi dolgunk, nem. Tehát külpolitikával például nagyon keveset foglalkozunk a civil rádióban. Tán nem véletlenül, hiszen civil rádió.
3: Hát nyilván.
2: Hát van civil külpolitika is nyilván.
0: Hát meg biztonságpolitikával azért időnként szoktunk foglalkozni, főleg a környezetünk és Magyarország viszonylatában, de mondom, nagyon ritkán és keveset.
2: Akkor kicsit térjünk vissza megint így a hírek mélységeire. Például azon gondolkodtam, hogy mennyire specifikálni lehet így a híreket, hogy hát vannak különböző ilyen szakosodott ilyen sport hírportálok. Például van egy weblap, vagy nem weblap, vagy van egy újság, ami kizárólag csak horgászhírekkel foglalkozik, és egyszerűen csak arról szól, hogy mit tudom ki, mekkora rekordistás halat fogott. És ezt is nagyon lehet ilyen pergően előad, és nagyon, csak hát nyilvánvalóan ezt a pár százezer horgászon kívül nagyon nem érdekel másokat. És
0: akkor igaz, milyen egy komoly vásárló elővel rendelkező
2: és politikai erő.
0: És akár politikai erő. Nem,
2: nem, mert állítólag, nem mindegy, erről nem akarok beszélni, de elég komoly, hát legalább 1 millió családot érint szerintem, hogyha beszorozzuk a regisztrált horgászokhoz kapcsolódó.
0: Hát látod, hogyha nálunk jelentkezne egy horgász.
1: Ez a piac, ez a klasszikus piaci helyzet, hogy van igény rá, és valaki ezeket az igényeket kielégíti, és ezzel még pénzt is keres, akkor kinek lehet ezzel baja? Ha csak nem valami kapitális harcsát valaki másnak tulajdonít, mint a aki kifogta. Ott fölmerülhetnek kérdések. De ugye jogászkodni gyakorlatilag mindennel lehet, minden mellett, meg minden ellen is meg lehet próbálni, ettől gyönyörű a jog alapvetően.
0: Civil rádiónál jelentkezne egy horgász, hogy ő szívesen csinálna egy értelmes horgászokról, horgászoknak szóló műsort, akkor szerintem boldogan fogadnánk. Önmagában horgász híreket nem szoktunk adni, mert hogy miért is tennénk, de hát ahogyan mondod, 1 millió embert érint, hát akkor nyugodtan csinálhatnánk
2: hát
0: belőle
2: itt a értelmes műsort. Hardcore horgász műsor, aztán elég nehéz azért ezek a témával feltölteni az a gond ezekkel a horgász műsorokkal, bár most azért elég
0: látom,
2: sok.
0: Látom, némi érintettséged van az ügyben.
2: Hát igen, van, úgyhogy.
1: Mekkora volt pontosan az a harcsa, amit mostanában fogtak ki, 2 méter 10 centi, de a kiló nem szerepelt már, hogy a súlya nem szerepelt.
2: Igen, mert ezt Szerbiába fogták, és valószínűleg nem volt vélege az emberkének. Ez egy nagyon jó kis harcsás víz, különben ott az entai szakasz, azt így láttam már.
1: De az nem derült kéve számomra legalább.
0: Jaj, ez kivirultál.
2: Két lónál nagyobb harcsát nem fogtam, úgyhogy én nem a menő harcsa horgászok közé tartozom, de hát mondjuk a horgászat, mondjuk én rendszeresen félig meddig így már csak poénból írgatok az egyik horgász újságban, de soha nem halakról szól az egész, szóval ez pont az a jó a horgászatban, hogy elég sokrétű és elég nagy mélységben meg lehet ismerni a társadalmat a horgászaton keresztül, de hát ez megint más.
3: De most egyébként, ha itt tartunk, akkor egy ekkora kétméteres harcsán.
2: Két méter. 120 kiló. Lehetett például, hogy sporthírekre, például soha nem tudtam
1: akkor értelmezni. Akkor ott a szájnyit ez a képernyő.
2: Hogy órákat képes volt az egyik ügyvéd kollégám, aki ilyen sportjogász volt ülni a nemzeti sport mellett, és különböző ilyen táblázatokat méregetni, hogy éppen melyik, mit tudom én, ötödrangú csapat mennyit lépett előre a nem tudom ilyen hanglétrán, és például engem a sporthírekkel ki lehet zavarni a virágból, és nyilvánvalóan ez nagyon sok embert viszont nagyon érint így.
1: Mint nem vagyok egyformák, hál' Istennek, van, akit ez érdeke, van, akit meg az, hogy a médiaszolgáltatónak hogy kell ebben egyensúlyoznia, az egyrészt gyönyörű feladat, másrészt meg bizonyos értelemben felelősség is. De hát
2: például a sporthírek korlátozás nem ír elő, ugye? Az, hogyha mondjuk 100% sporthírek van, akkor az...
0: De.
1: Nem.
2: Előírnak sporthírek?
1: Nem. A hírszolgáltatásba nem számít bele a közlekedési hírek és a sport.
2: Na ez nekem is újdonság volt most ezt
0: írni. Magyarán nem, hogy előír, hanem azt mondja, hogy az nem hírek.
2: Na most akkor itt van itt egy média tanácsnál bekötött jogász, akkor próbáljuk már definiálni akkor pontosan, hogy akkor mit szabad és mit nem, azért akkor mik a jogszabályi keretek. Jó, hát azokat a százalékokat mondjuk, hogy nem, akkor nem számít a sporthírek.
1: Azért nem akarnék én ebben most itt pontos adatokkal vagy számokkal belemenni, mert...
2: De előkerült a bűnügyi hírek, nem lett 20%, akkor lehet 20% bűnügyi hírek, 20% közlekedési hírek.
1: Nem, az nem hír a közlekedés.
0: Nem számít az időben.
1: De ezt viszonylag egyszerűen csekkolni lehet, ha valaki elolvassa a médiatörvényt. Szégyenem, de én ezt most ezt fejből nem tudom idézni, és nem hoztam magammal, úgyhogy ne hozz kínos helyzetben.
2: Na, jó, akkor én sem vagyok a kínos helyzetben, hogy még annyira se ismerem ezeket a dolgokat, tehát akkor utána kell majd nézni. De ezek egy furcsa mondjuk, hogy sporthírek az nem hír.
3: Bűnügyi hírek.
2: Igen, hát akkor...
0: Nem azt jelenti, hogy az nem hír, hát azt jelenti, hogy abba a fajta hírszolgáltatásba ilyen módon nem számít bele, mert nyilván gondolom, hogy egy tapasztalat volt, hogy néhányan azt próbálták meg, hogy csak sporthíreket nyomtak.
2: Mert vannak csak nekem jutott eszembe.
0: Persze.
4: Tehát vannak erre szakosodott...
0: Te horgászhíreket nyomjál mindenhol, és az még nem tűnt.
2: Hát de a horgászati sport az, ugye, hát hogyha most azt nyomom, hogy ki, mekkora...
4: De ugye ezek a szabályok, annyit azért érdemes elmondani, hogy ezek a szabályok a lineáris média szolgáltatás vonatkoznak, amik a média törvényben szerepelnek. Ugye az internetre, meg a lekérhető média szolgáltatásokra egyáltalán nem. Tehát annak semmi akadálya, hogy, és hát nyilván van is erre példa, hogy internetes szájt kizárólag ezzel-azzal-amazzal foglalkozom.
2: Ja, hát azt nyilván, ezt tudom én is, hogy az interneten ott gyakorlatilag a korhatáros, meg a szerencsejáték, meg ezek a törvények vagy jogszabályok vonatkoznak. Szóval, és inkább majdnem, hogy a reklámra, mint a hírekre. Ez egy a hírkorlátozáshoz. Nem nagyon van, kivéve, hogyha valótlanságot tartalmaz.
4: Persze, de az már inkább polgárjogi.
2: Igen, az polgári jogi kategória. És gyakorlatilag mondjuk a civil rádió...
4: Hát még az hírekkel kapcsolatban kiegyensúlyozottság szokott felmerülni.
2: Igen.
4: Ugye, ez pedig megint csak az a kör, amikor a médiahatóság önmagában nem tud ez ellen tenni, mert ugye a média törvény azt írja elő, hogy ezt kizárólag kérelemre indult eljárásban lehet vizsgálni, és arról nem lehet szó, hogy ha mi vagy a hivatal, már hogy az NMHH, a médiahatóság hivatala észleli, hogy bizonyos...
2: politikai pártok súlyozottabban szerepelnek.
4: Így van, akkor ezt magától induljon el.
0: Hát azért feljelentőt mindig lehet találni, nem?
4: Hát olyan sok nincs, mert
2: ezt hozzászoktak az emberek szerint, azt hiszik, hogy az erősek kutyának aktívabb a szexuális élete, hát és lehet, akkor így...
4: Én nem tudom, de hát azért a civil szervezetek mindenféleképpen alkalmasak arra, hogy artikuláljanak bizonyos közösségi vélekedéseket vagy nézeteket. Az, hogy az állampolgár önmagában nem ezzel foglalkozik, illetve hogy kevés foglalkozik ezzel, mert azért vannak olyanok, akik sportot üznek ebből. De hát az, hogy a civil szerveződések sem veszik különösebben a fáradtságot arra, hogy ilyen típusú anomáliákat felvillancsanak, az azért vagy azt jelenti, hogy itt lényegében minden rendben van, vagy pedig azt jelenti, hogy szerintem legalábbis, hogy ez azért nem okoz akkora gondot a társadalomban.
2: Hát igazából például ez a történet egy kicsit, ami az utóbbi két hétnek volt egy elég erős ilyen hírelhallgatását, az amerikai nagyköveti beszéd, amit valahogy elfelejtett róla tudósítani, amit a közgázon történt. Hát ugye, igen, a közszolgált itt...
0: Az állami média.
2: Igen, állami média, az körülbelül egy másfél nap múlva ébredt rá, hogy itt történt valamikor, már ilyen válaszokat kezdtek el.
4: Hát a közmédiában is szerkesztők dolgoznak, az ő szerkesztői szabadságuk is ugyanolyan korlátlan, mint bárki másé. Az, hogy az adott konkrét szerkesztő ezt a
2: mosoly nélkül,
3: ez lehet, hogy tényleg nem mosolygott. Úgyhogy én meg mindjárt sírok.
4: Igen, de hát ugye ezek megint csak olyan ügyek, vagy olyan kérdések, amik, hogyha ilyen felháborodást váltanak ki, akkor ezeket érdemes becsatornázni, aztán lássuk meg, hogy mi ennek a vége. Az, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy egy médiaszolgáltató legyen, az közszolgálati, vagy közösségi, vagy kereskedelmi, mi mindent szerkeszt a műsorába, az ugye sokféleképpen megközelíthető, hogyha ez valakit nagyon komolyan foglalkoztat, akkor meg tudja találni azokat az eszközöket, aminek a révén egyrészt a saját véleményének hangot ad, másrészt pedig bizonyos eszközök használatával, ha nem is kényszeríti, de legalább orientálja azt, aki neki nem tetszőt művelt arra, hogy inkább olyat csináljon, ami nekem is tetszik. Én nem akarok itt most se tippeket adni, se eszközöket, de hát az, amikor nyafogunk, hogy hú, de vacak valami, és utána nem csinálunk semmit, az...
2: De mi van akkor például, hogy például valaki mondjuk fogja, jól beszél oroszul, és akkor mindig megnézi a, mit tudom én, Smolensk kisváros média felületén, és ott lévő híreket, és akkor azt így felolvas, hogy Smolenskben ma később kezdődik az iskola, mert éppen nem érkezett meg a szén.
0: Hallgatói eltűrik.
2: Igen, igen, akkor visszatérünk arra, hogy igazából ebből addig lehet csak játszani, meg addig lehet poénkodni, amíg a hallgatók erre vevők. Szóval az igazi korlátja, akkor, hogyha egy konklúziót akarunk ebbe az egész beszélgetésből vonni, akkor itt a hallgatók.
0: Az igazi korlátja szerintem mindig a médiának a szabályozása. Nem a hivatal részéről,
2: hanem a hallgatók.
0: A közszolgálati rádió és televízió sem azért olyan szar, mert a hivatal azt akarja, hanem mert ott bent van egy ilyen szabályozás. A tilos rádióban is belül van az az elhatározás, hogy miről beszéltek és miről nem akartok.
3: Nem tudom, azért vegyük észre, bár nem biztos, hogy akkor a különbség, de én viszonylag jelentősnek látom, hogy a közszolgálatinak nevezett, nem tudom én micsoda, tévé, rádió, minden egyben.
0: Mondta, hogy állami.
3: Állami, igen,
2: állami
3: és az állami... Igen, ez lehet, igen.
2: Igen, mióta megnyertem a pert azóta.
3: Még egyszer gratulálom, Modi. Tehát ez kőkemény adó forintokból 80 milliárdot kapnak egy évre.
0: Értjük, hát ez...
3: Hát emlékszem, még ott dolgoztam, basszus, majdnem sírva fakadtam, amikor jöttek a nagy dolgozói tájékoztatók, hogy hát akkor majd mi leszünk a magyar BBC. Hát könyörgöm, a BBC-s kollega az már akkor sírt velem együtt. Tehát, hogy ez... Tehát hogy lehet az, hogy nincs felelőssége azoknak, akik ott dolgoznak? Tehát, hogy
2: a nehéz helyzetben
4: hozol, mert ugye a médiatanács alapvetően jogalkalmazó szerv. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan ügyek, amiket hivatalból vizsgál, meg vannak olyanok, amiket kérelemre. És ugye azt vizsgálhatja, hogy az adott médiaszolgáltató működése az a jogszabályokkal, illetve ha van ilyen, akkor a hatósági szerződés tartalmával összhangban van-e. Nem csinál-e olyasmit a médiaszolgáltató, ami ezzel ellentétes. Az, amit ti itt feszegettek, az nyilván ízlés, meg nem tudom, mi mindennek a kérdése, hogy a közmédia az miről, hogyan számol be, meg hogy milyenek a belső viszonyok, nyilván neked vannak személyes tapasztalatok, vagy lehetnek személyes tapasztalataid, de ugye ezek mind-mind olyan kérdések, amik ha most itt a médiatanács tagi minőségemben kell, hogy megnyilvánuljak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan, mintha nem is lenne. Az embernek magán véleménye persze lehet, de meg mindenkinek lehet magánvéleménye, de hatóságként, vagy média hatóságként ezzel nem lehet mit kezdeni ezzel. Ehhez aktusok kellenek, vagy kellenének, már hogy a...
2: Feljelentők, vagy bejelentések?
4: Hát, hogy feljelentése...
2: Bejelentés, igen, egy bejelentés, persze, a kiegyensúlyozottság követelményeinek.
3: És akkor... Igen, de annak van esélye egy mondjuk, hogy egy komolyabb, vagy nem komolyabb, de bármilyen következménynek, mert ugye annak idején, amikor volt a Combendit, meg a többi, nem is tudom, eljutott-e odáig, de ott se történt igazából semmi. Tehát, hogy voltak-e vizsgálatok, vagy...
2: Hát a Lundeci után az öt volt.
3: Oké, de
4: a vizsgálat, és ugye a hatóság csak az első lépcsője ennek. A médiahatóság az ezekben az ügyekben hoz egy határozatot, egy közigazgatási határozatot, aminek a tartalma az vitatható tovább, vihető ez bíróságra, és aztán a bíróság mondja ki a végső szót, még csak
2: most
4: nem is mi. Persze.
2: 5 év múlva.
4: Igen, de hát aztán vannak egyéb eszközök is, nem csak a médiahatósághoz lehet fordulni, és én itt nem akarnék tippeket adni, hogy mindent lehet még csinálni.
2: Na, hát a műsoridőnk véget ír, mutatták itt, hogy vége. Én is azért az órát így próbáltam figyelni, és az órám alapján is vége van a műsornak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a vendégeknek, és hát nem tudom, remélem nem volt elfogása, vagy átfedése az előző műsorokkal, mert én nem voltam itt. De azért azt így elmondanám, hogy például az Új Péter részére számára múlt hétvégén az egyik fő hír az volt, mert együtt töltöttünk egy ilyen horgász lista találkozott Haszarmácsekén, aminek nagyon tetszett.
4: A Benedikt tojás.
2: Ott a rákos galantféreg szól neki, ez volt, ami végigkísérte, úgyhogy azért egy főszerkesztőt is meg tudnak viselni hírek, ő nála ez volt, ami megütötte azt a mércét, hogy abban a 20 órában, amit együtt töltöttünk, minden órában legalább előjöjjön.
3: Ez mi volt?
2: Rákos galantférek.
3: Ja.
2: Oké,
3: köszönöm a hallgatóknak, és sziasztok!
4: Hello, figyelmet, sziasztok!
3: Hello.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 13. fejezet. A rendőrfőnöknek teóriája van. A szállodaszobában Horn professzor úgy vágtázott fel alá, miként a ketrecbe zárt tigris. Karsten éppen a toalettholmit hozta ki a fürdőszobából, és somagolta el a bőröndbe.
1: Nyughass már végre, főnök!
0: Könyörgött. Végeredményben sikerült összekalapálni egy kerek milliót. Leopold tegnap megérkezett Hollandiába. Van Torden átvette a képeket. A nyomokat elkentük. Tudni akarom, hogyan tűnt el a Holbein. Tudni akarom.
2: Talán el sem tűnt,
0: kockáztatta meg Karsten. És ha az a csaj már régen nem is a retikuljébe őrizgette?
1: Ne locsog zöldségeket. Persze, hogy a retiküljében tartotta. Mikor táncolni ment, azt is magával vitte. Ilyesfajta lány nem cipel magával ekkora táskát a táncparketre, ha csak nincs valami fontos oka rá. Ráadásul, amikor abban a hentes mesterbe valóságos Bernát hegyit hagy az asztalnál. Képtelenség.
0: Karsten bezárta a kézi bőröndöt. És mivel magyarázod azt, hogy a táska üres volt már, mire a miénknek sikerült belenyúlni?
1: Hát ha magyarázni tudnám, nem örjöngedék így a tütöl.
0: Csengett a telefon. A professzor felvette a kagylót. Itthon, professzor.
1: Na csak, hát éltek még? Már azt hittem, csónak kirándulás rendeztetek a holdfényes tengerre.
0: Egy darabig némán hallgatta az emberének beszámolóját. Egyszerre szinte természet ellenesen megnyúlt a képe. Hadarva, rekedten kérdezte.
1: Ebben egészen biztosak vagytok?
0: És tovább fülelt. Később újra megszólalt.
1: Amilyen gyorsan csak tudsz, gyere rostokba és menj a grogpincébe. Néhány napig ott leszel, és egy percre sem mozdulsz el a telefontól. Megértetted? Weisszig, kövesse továbbra is a lányt. Micsoda? Világos? Még ha Kínába utazik, akkor is.
0: Letette a kagylót. Aztán felhívta Liblikapó grogpincéjét, és Storm urat kérte a telefonhoz.
1: Ide figyelj, rendelkezett, amikor Storm megjött. Eredj az öreghez, és kérdezz meg, tud-e valami megbízható garást. Béreljetek azonnal néhány kocsit. 5 perc múlva álljatok az egyetem előtt. Hogy az lehetetlen? Akkor 4 perc múlva legyetek ott. Mit? Miért nincs autó?
0: Vagy úgy?
1: Nekem mindegy, csak hajtsatok fel valamiféle járművet. Igen, igen. Ha már lúd, legyen kövér.
0: Visszatette a hallgatót, és fejcsóvál Karstenhez fordult.
1: Ez már mindennek a teteje.
0: Micsoda?
1: Eltűnt a fiatalember.
0: Miféle fiatalember?
1: Aki folyton együtt lógott Stenhöfer titkárnőjével, meg a ti hentes mesteretekkel.
0: Nincs már nem mindében?
1: Nincs. Akkor nyilván ő lopt el a Holbeint.
2: Hogy neked micsoda eszed van?
0: A professzor úgy megmarkolázta a fehér körszakát, mint a ki akarta volna csupálni.
2: Így belefohizni az iparomba. Na vársak, te taknyos!
0: Szó, ami szó, ravaszabb volt nálunk, alapította meg Karsten.
1: Ravaszabb? Frászt! Csinosabb! Sokkal csinosabb! Én meg kit szabadítsak egy ilyen szerelmes természetű libanyakába? Talán bizony Aktelt? Esetleg Stormot? Azzal a mosogató rongyfülével? Ki az közületek, akiben belekabajodhatott volna?
0: Gőzöm sincs, usult el magát Karsten. És most hol lehet ez a krapek? A főnök cigarettára gyújtott, és töprengbe fújt néhány füstkarikát. Nézetem szerint útban Berlin felé.
1: Természetesen tudja, hogy Steinhöfer titkárnője jelentette eltűnését a rendőrségnek. Kopenhágába tehát nem szökhetett vissza.
0: És időközben már a többi határállomást is értesítették.
2: Vagyis ugyanott szorítja a cipő, ahol minket.
1: Azonnal indulnunk kell. Majd csak felkajtatjuk valahol. Még a nagyítóval is kell átkutatnom a Berlinbe vezető utat.
0: Volna egy javaslatom, gondolkodott el Karsten.
1: Mégpedig?
0: Hagyjuk futni a krapekot.
1: És ahol bent?
2: Azt is. Becsavarodtál.
1: Nem én,
0: állította Karsten. Hát találják meg a zsaruk a Holbeint, meg a hozzátartozó tolvajt.
1: Miért akarod egérfogóba dugni a mancsod? Erről szó sem lehet! Rikácsot Hort professzor. Nem tűröm, hogy egy dilettáns túljárjon az eszemen. Még csak az kellene.
0: Talán nem is dilettáns. Lehet, hogy a konkurencia embere.
1: Bánom is én. Nekem kell az a holbenny.
0: Először egy hamisítványt lopatnak el velünk.
1: Aztán egy zöldfülű elkaparintja az orrunk elől az eredetit. Hát ez már több a soknál. Elegem van.
0: Ahogy tetszik.
1: Néhány perc múlva lelépünk innen Rostockból. Mindjárt megvirrad. Weisternitzből telefonálunk Berlinbe, és személyleírást adunk arról a senki háziról. Graumann segítségünkre lesz a maga embereivel. Metéltet csinálok abból az Adonisból. Csak a miniatűrt hagyom egészben. Emlékszel még, hogy néz ki az ürge?
0: Hozzávetőleg.
1: Jegyezd fel pontosan. Nehogy Graumannék valaki más találjanak nyakon csípni. Ekkor kopogtak az ajtón. Mindketten összereszentek. Kétes úri embereknek szóló hajnali látogatás ritkán jelent jó. Hol professzor zsebébe nyúlt, a pisztolyt őrizte.
0: Ki az?
1: Szólt ki.
2: A szobalány.
1: Válaszolták odakint a folyosón.
0: Nem hívtam magát.
1: Tiltakozott a főnök. Küldeményt hoztam a professzor úrnak. Magyarázta odakint a női hang. Kasten elhúzta a tolózárat. Kinyitotta az ajtót, átvett egy levelet, és ismét bezárta az ajtót. A levelet oda nyújtotta a professzornak. A professzor felszakította a borítékot, és elolvasta az írást. Ábrázata egyre savanyúbb lett. Végül földhöz vágta a papírt, és mindkét kezével fejéhez kapott.
2: Ez már sokkal jobb,
1: motyogta halkan.
2: Mindjárt görcsöket kapok.
1: Na, majd megismerkedik még velem a semmire kellő. Kasten felvette az írományt és elolvasta. A nyomtatott betűkkel rót szöveg a következőképpen szólt. Ön szeret levelet írni, én nem kevésbé. Ezen felül egy válasszal tartozom is önnek. Jó szándékú tanácsa ellenére játszottam a tűzzel. Ezúton szeretném szíves tudomására hozni, hogy mindez ideig még nem égettem meg magam. A mulató lerohanása nem is volt tehetségtelen rendezői munka. Ön persze nem sejthette, hogy jó magam szintén a régi mesterek rajongója vagyok. Őszintén bevallva, pokolian érdekel, ki lesz gyorsabb, önöke, vagy a rendőrség, illetve én. Viszontlátásra Berlinben. Az ifjabb Holbein.
2: Ezt a pimasz dögöt,
1: szólalt meg Karsten hosszú hallgatás után. Aztán újra némaságba merült.
0: És ezt hagyjam én futni?
1: Háborgott Horn professzor. Remélem, egy percig sem gondoltad komolyan. Egy álló hónapig rajtunk röhögne az egész szakma. Csengetett a szobalánynak. A szobalány bejött, kicsit dundi volt, képe akár a bazsarózsa. Horn elébe terpeszkedett. Ti adtát magának a levelet, küldönc?
0: Nem,
1: mondta a lány.
0: Jó házból származó fiatalembernek látszott az illető.
1: Először a portáshoz ment, és megérdeklődte, melyik szobában lakik a professzor úr.
0: Tudta a nevemet?
2: Nem.
0: De hajszálra leírta a professzor urat.
1: A portás felküldte ide. A fiatalember átadta nekem a levelet, meg 5 márkát, hogy a levelet adjam le itt. A pénzt pedig tartsam meg. Aztán a fiatalember ismét lement, és beszélgetett a portással. Kivált arra volt kíváncsi, hogy a Berlinbe vezető országút jó állapotban van-e.
0: Leírná pontosan ezt az urat?
1: Kérdezte Karsten.
0: A haja gesztenye barna,
1: részletezte a szobalány. A szeme szürke, termete karcsú, arca simára borotvált, magassága 183 cm, nyakbősége 40. A két férfi szótlan bámulattal merett a lányra. A lány vihogott.
0: Mindezt ő maga sorolta fel, és kérte, hogy jól jegyezzem meg. Mert önök bizonyosan e felől fognak érdeklődni. Én ezt rémulatságosnak találtam. De amúgy különben is nagyon vicces fiú volt. Meg csinos. Valóságos férfi szépség.
1: Az ajtóhoz lépett. De ezt már nem ő üzente.
0: Bukkedlizett, és indult.
1: Várjon, kiáltott rá a professzor.
0: Taxival ment el az úr?
1: Dehogy,
0: méltatlankodott a szobalány.
1: Saját kocsija volt.
2: És azt hiszem, még nem indult el. Legalábbis egy perccel ezelőtt még a kocsijában ült len a szálloda előtt, és erőlevest fogyasztott tojással. Újfent pukkedizett, és ezúttal végképp távozott. Irene Traurig, valamint Oszkár Külc, Hentes és Mészáros néhány órával ezután már rostokban tartózkodtak, és a helyi rendőrfőnökkel beszélgettek, aki holtfáradtan, borostás arccal ült szemközt velük. Egy csésze kávé gőzölgött előtte.
3: Bocsássanak, megkérem, amiért ilyen elhanyagolt állapotban mutatkozom önök előtt,
2: mondta, s közben aprókat kortyolt a kávéból.
3: De jóformán egy órát sem aludtam. Ráadásul azt is ezen a roskatag díványon. Azóta is, azelőtt is csak ezzel a lopással foglalkozom, amelynek sajnálatos módon önök voltak az áldozatai. Irdatlan munkát kell végeznünk, hogy kézre kerítsük 8. Henrik hitvesének elrablóját. Hát nem hajmeresztő. Még a festett asszonyok sincsenek biztonságban imádóiktól.
2: Elnevette magát, de nyomban utána akkorát ásított, hogy az embernek majd a szíve szakadt érte, aztán zavartan bálat vont, és még egy korty kávét ivott.
0: Egészségére,
2: szánta meg Külc papa. Van valami újság, rendőrfőnök úr?
3: Még semmi,
2: irongodott a rendőrfőnök.
0: De amit ilyen rövid idő alatt megtehetjük, megtettük.
2: A háló egyre szorosabbra húzódik, feltartóztatni nem lehet.
0: A halálzsákmány,
3: úgy szólván már, benne van.
2: Remélhetőleg nem mindenféle ócska cipőt fognak majd ki vele, jegyezte meg Külc úr.
3: Biztos, hogy nem.
2: Megkereséssel fordultam Berlinhez, hogy haladéktalanul tartóztassák le Rudolf Struve, Holzendorfstrasse lakost. Irene Traurig sürgősen lehajtott a fejét, és remegő ujjakkal babrált a kosztüm szoknyáját. Oszkár Külc lényegesen bőbeszédűbbnek bizonyult. Már megengedjen, háborodott fel, ennek a fele sem tréfa. Egy bandára való dörzsöd gazfickó ellopta a félmilliós értékű miniatűrt. És mert egy derék fiatalember ellenük szegül, őt is mindjárt magukkal hurcolják. Ilyesmi megtörténhet, kérem Balázsan, de hogy a rendőrség aztán a fiatalembert akarja letartóztatni a rablóbanda helyett, ez igazán újdonság. Ami engem illet, kénytelen vagyok közölni, hogy számomra ez legalábbis sajátos. A rendőrfőnök felemelte a kezét.
3: Ne olyan hevesen, kedves Külc úr. Nekem is megvan a teóriám. Majd kiderül, helytálló-e vajon?
0: Mi az a teória?
2: Fordult Külc Irénéhez. Amikor az embernek valami túlságosan bonyolult feladattal kell megbirkóznia, és gyárt egy elméletet, amelynek segítségével átmenetileg elháríthatja a nehézségeket. És ez az elmélet a teória?
3: Igen.
2: Nocsak, dünnyögte Külc papa. Ezt már régóta ismerem, csak éppen nem tudtam, minek hívják. Az én feleségem nagyon tehetséges teóriák terén. Igaz, hogy én ilyesmit eddig kerekperec, ócska kifogásnak minősítettem.
3: Jaj, gyerekek, de örülök, hogy a mi Struvénk nincs otthon.
2: Hogy valakit a rablók is elhurcoljanak, meg a rendőrség is letartóztassa, az már sok egy embernek. A rendőrfőnököt azonban nem lehetett kibillenteni nyugalmából.
3: Tévedni? Emberi dolog.
2: De aligha hiszem, hogy ezúttal tévedek. Ön igazságtalan ahhoz a fiatalemberhez, lipakodott rá az ősdalia. Igaz, hogy én meglehetősen műveletlen ember vagyok, még azt se tudom, mi a teória. De ha van valaki a világon, akit rendes fiúnak tartok, akkor az ő. Kedves Külc úr, ellenkezett udvariasan, de rendőre utasító hangon a rendőrfőnök. Kénytelen vagyok felfrissíteni az emlékezetét.
1: A jegyzőkönyvből volt szerencsém megismerni bizonyos urat, aki egy vasúti fülkében hosszú órákig ült együtt egy gengszterbandával, és ezeket a válogatott csirkefogókat egytől egyig makulátlan úriembernek vélte. Az idős hentes köhögő roham fogta el, amikor végre ismét megjött a szava, kijelentette. Bármennyire sajnálom is, ebben tökéletesen igaza van. Mégis letenném a nagy esküt, hogy a fiatal embert illetően téved. Utóvégre éppen Struve úr figyelmeztetett, hogy zsiványokkal kerültem össze. A rendőrfőnök legyintett. Csak azért tette, hogy annál tisztességesebb színben tűnjék fel Traurik kisasszony meg ön előtt. Ráadásul mindenképpen az önök közelében akart maradni, hogy a banda kezére játszhassék a lopásnál. Nos, végre is sikerrel járt. Külcpapa bőszen rázta a fejét. Ön téved? Még ha voltak éppen igaz is lehetne, amit mond? Az idő megmutatja. Nézett az égre türelmesen a rendőrfőnök. Most pedig a kisasszonytól szeretnék megkérdezni egyet s mást. Először is hol ismerkedett meg Struve úrral? Kopenhágában. Közös ismerősök révén? Nem, rendőrfőnök úr. Ha nem? A lány tétovázott. Az utcán, nyögte ki végül. Szíveskedjék talán valamivel részletesebben ecsetelni a körülményeket. Elutazásom előtt, mesélte Iréne, szerette volna még megvenni egy pár cipőt, amelyet előző nap a Nütorv és a Rathausplatz között láttam valamelyik kirakatban. Bejártam tehát ezekhez az utcákat, és kerestem a kirakatot. Egyszer csak valaki a nevemen szólított. Megfordultam, Struve úr volt. Honnan tudta az ön nevét? Érdeklődött a rendőrfőnök. Azt hittem, hogy önök előzőleg egyáltalán nem is ismerték egymást. Struve úr azt állította, hogy rendkívül hasonlítok egy lipcsei unokahúgára, és összetévesztett bennünket. A rendőrfőnök gúnyosan mosolygott. De kedves kisasszony, ez azért már túlzás. Hogy elhitte Struve úrnak ezt a hazugságot, nem tudom. De hogy én nem, annyi szent. Semmi pénzért. Elképzelhető, hogy ön valóban hasonlít Struve úr unokahúgára. Sőt, elképzelhető az is, hogy az ön keresztneve valóban azonos a lipcsei hölgy keresztnevével. De hogy hasonlítsanak is, meg a keresztnevük is azonos legyen már megbocsásson, ez ennyi szólva erős. A rendőrfőnök gúnyosan Külcz papához fordult. Önnek mi a véleménye? Külcz papa csak a vállát vonogatta. Hát nem mondom, így első hallásra elég furcsa. Ezt meg kell vallanom. A rendőrfőnök visszafordult Irénéhez. És ezt követően mi történt? Akkor végre megtaláltam a cipőboltot. Bementem és felpróbáltam néhány cipőt. Struve úr váratlanul ismét ott termett, sőt, ő vette át a csomagot is, amikor kimentem az üzletből. Az utcán felszólítottam, hogy szedje a sátorfáját. Mire ő? Szedte, sóhajtott a lány. És mikor találkozott vele megint? Másnap délben a gyors vonaton. Bejött a fülkémbe, letelepedett a szemközti ülésre, és megkérdezte, elviseljük-e egymást még egyszer. A rendőrfőnök az utolsó csöppig kiitta a kávét, a csészét nagy körülményesen visszahelyezte a csésze aljra. Világos, mint a nap, jelentette ki. Csak egy valami nem fér sehogy sem a fejembe. Nevezetesen az, hogy ön ilyen előzmények után még kételkedik abban, miszerint Struve úr és a miniatűr elrablása között a lehető legszorosabb összefüggés forog fenn. Pedig ez teljesen kézenfekvő. Egyszer-kétszer

Ez nagy igazság, szögezte a rendőrfőnök. Felállt. Arra szeretném megkérni önöket, szíveskedjenek a legközelebbi vonattal Berlinbe utazni, mert az ottani rendőrfőkapitányságon már várják önöket. Az Alexen, tudakolt a külcpapa. Úgy van, az Alexanderplatzon. A rendőrség, valamint Steinhöferül kitűzte magas jutalom jóvoltából, bizonyára hamarosan sikerül majd kézre keríteni a miniatűrt és tolvaját. Kikísérte őket az ajtóig. Éppen amikor ki akarta nyitni előttük, megszólalt a telefon. A rendőrfőnök visszasietett az íróasztalhoz és felvette a kagylót. Köszönöm, kolléga úr. Szólalt meg néhány másodperc elteltével és letette a hallgatót. Irénet Raurig és Külc úr az ajtóban várakoztak. Éppen most értesültem, fordult feléjük a rendőrfőnök, hogy berlini lakásán a Holzendorf Strasszén őrizetbe vették Rudolf Struve urat. Ajánlom magam.

14. fejezet. Struve úr különös vallomása. Mecklenburg útjain immáron órák óta száguldott egy autóbusz, mintegy 200 utasával. Eleinte délnyugatra tartott. Egészen Schwerinig. Ott hirtelen keletnek fordult, és hosszas zötyögés után áthaladt Neusterlitzen. Az autóbusz utasai kisé sajátosan gyönyörítették ki magukat. Papundekliből készült műorrokat, farsangi bálokon használatos álszakálakat viseltek. Fejükön papírcsákuk, turbánok díszelektek, kereplőket, léggömböket szorongattak. A sofőr mellett ülő férfi bádokból készült játéktrombitát fújt, amíg bírt a szusszal. A kocsi két oldalán fehér kréta feliratok hirdették, hogy itt a Rostoki Ulti Társaság. Alapítási éve 1896 utazik. Az utasok ide-oda himbálóztak, lóbálták a léggömböket, népdalokat bömböltek, zabolátlanul röhögtek, és vaskos megjegyzéseket ordibáltak az út mentén hökkenten bámészkodó nők és gyermekek felé. Nos, az eféle egyleti társas kirándulások igazán mindennaposak. Ezúttal legfeljebb az volt feltűnő, hogy valahányszor egy-egy falu utolsó háza is az autóbusz mögött maradt, a ricsa és a vidámság megszűnt, mintha elvágták volna. Az utasok ilyenkor elhallgattak, mogorván meredtek maguk elé, vagy álmosan révedeztek. Óvni akarták netán az erdők mezők békességét, azért folytották el jókedvüket, hogy tovan eriasszák a félénk vadakat. Másról van itt szó. Az utasokat a legcsekélyebb mértékben sem szórakoztatta, hogy szórakoztak. A néptelen országutakon lefoszlott róluk a kedélyesség, és ádász fintorba torzult a képük. Neked aztán igazán kár magadra rakni ezt a bacak műnózit. Épp eléggé mesterségesnek látszik már az eredeti is. Vetette oda a díjbírkózó küllemű egyén Aktel úrnak. Ma valahogy jobban örülnék, ha a zsaruk Rostoki Ultibolomnak tartanának, mint a rájönnének, hogy törzsvendég vagyok a sitten. Csak legalább ez a kórságos ülés ne volna olyan kemény, siránkozott a kisnövésű Storm. Még magbélgyulladást kap tőle az ember. Vigy példát rólunk, intette Karsten, és ne ülj pont a vakbeledre. A sofőr mögött, aki szintén az Ulti Társaság tagja volt, Horn professzor foglalt helyet. Híres, szép szakállának nyoma sem maradt. Arcát tükör símára borotváltatta, és igyekezvén tájékozódni, sűrűn vizsgálgatta a térdén fekvő térképet. Figyelem! Kiáltott fel hirtelen. Faluk következik. Megkövetelem, hogy ezentúl lényegesen elevenebb vidámságot érzékeltessetek. Na és Sterlitzben úgy kornyadoztatok, mint egy elhasznált gyászmenet. Az ulti partnerek magukra igazgatták a műorrokat és álszakálakat, megköszörülték torkukat, és Storm kezdeményezésével rázendítettek. A hely útra fel, oly friss a ég, ki hosszan ül berosdál még kezdetű gyönyörű bántordalra. Ám a hosszú ülésre vonatkozó célzás olyannyira felzaklatta Achtel urat, hogy teljesen hamisan tercelt. Befutottak a faluba.

0: A helybeliek kíváncsian álltak meg az út szélén. A gyerekek az autóbusz mellett szögtéseltek és léggömbökre pályáztak. Az álcázott, rovott múltúak pedig oly harsány jókedvel lótáztak bele a nyári levegőbe, mint a parancsolat. A sofőr váratlanul fékezett. Az utasok egymás nyakába estek.
1: Mi van?
0: Tühöngött a főnök. Itt tankol a krapekunk. Az utasok egyszeriben elnémultak.
1: Hol a mók, ha nyomorultak, abba ne hagyjátok!
0: Rivalt rájuk a professzor fenyegetően. A társaság újfenn zajos derültségben tört ki. Az álló autóbusz köré lányok, legények és iskolás gyerekek sereglettek. Kavargó, vidám, sürgés, forgás támadt. Az ablakokból paraszt emberek néztek ki kíváncsian. A busz mellett ökrös szekér haladt el. Az egyik ökör az atya úristennek sem akar tovább menni. Néhány léggömb elszabadult és a magasba szállt. A gyerekek visongtak és emberektek túláradó örömükben. A jelenet határozottan emlékeztetett egy kisebb népünnepére.
1: Főnök,
0: szólalt meg a kisnövésű úriember, miért nem ül a krapek az autóban?
1: Pauli, nézd meg, mi történt,
0: parancsolta Horn. A sofőr kimászott az autóbuszból, és a benzinkúthoz ment, hogy értesüléseket szerezzen, persze óvatosan. A többiek idegei pattanásig feszültek, és miközben kedélyesen eltréválkoztak a falu egyszerű népével, bizonyos kérdések gyötörték őket. Hol a fiatal ember, akit üldöznek? Defektje volt? És ha már kiszállt, miért nem tért vissza a kocsihoz? Továbbá, mi az ördögöt jelent ez az egész ügy itt egyáltalán? Paulig a sofőr végre valahára visszaérkezett. Sietősen felszállt, gázt adott és nekiérett. Septében felvilágosította társait.
1: A kocsit kölcsönzőből vették ki. A fiatalember itt cserélte át egy másikra. Gránzében megint kocsit vált. Ezen az útvonalon ez a bérleti szokás. És Berlinben mi lesz?
0: Kérdezte Horn professzor.
1: A gránzéi autót Berlinben Kínesznál kell leadni, magyarázta a sofőr. A Kínász garázs a Stettini pályaudvar mellett van.
0: Horn professzor elégedetten vigyorgott.
1: Kitűnő. Gramsében megállunk egy percre. Felhívom Graumant. Állítson néhány embert a berlini garázs elé. Ami ifjú barátunk csapdába került.
0: Sőt, még akkor is, ha a rendőrség előtt feltalálja oszlatni a mi kis ultitársaságunkat. Jósolta komoran Karsten. Achtel úr jól oldalba vágta. A többiek nótáztak, kurjongattak és integettek. A falusiak visszaintegettek. A benzinkutas katonásan tisztelgett és teli torokból röhögött. A kocsi után rohanó gyerekek lemaradoztak. Kifulladtak a nevetéstől, meg a futástól. Az autóbusznak nyoma veszett a porfelhőben. Az egyik kislánynak sikerült elcsennie egy szép piros léggömböt, és most boldogan botorkált vele hazafelé. Mindenből származik valami jó. Ez alatt a berlini rendőrkapitányságon a bűnügyi csoport vezetője, Rudi Struve urat, Lackim Charlottenburg, Holzendorfstrasse 7 vallatta. Struve alacsony, köpcös úriember volt. Szőke sörénye vállát verte. Gesztusaiból tűzött a szenvedély. Ekkor még derűsen nézett körül a szobában. A főfelügyelő valami ács ceruza félét szorongatott, amellyel egyre az asztal szélét ütögette, közben tapintatosan mosolygott.
1: Nos, Struve úr, szólalt meg, remélem belátja, hogy terve zátonyra futott. Könnyítsed a lelkiismeretén. Ha őszinte vallomást tesz, csökkenti részben a mi munkánkat, részben az önre kiszabott büntetés mértékét.
0: Azzal hátra dőlt, mint aki színházban ül, és várta a drámai fordulópontot. Struve úgy csak pislogott, akár a béka. Kora hajnal óta, amikor is kiráncikálták az ágyból, annyi érthetetlenség történt vele, hogy voltaképpen már semmi sem csodálkozott. Másrészt persze iszonyúan szerette volna tudni, hogy mit akarnak tőle végeredményben. Kerül, amibe kerül, ezt ki kell fürkéznie. Épp ezért megszólalt.
1: Igen, tisztelt főfelügyelő úr, elmondhatatlanul hálás volnék önnek, aki is pontosabban és részletesebben fejezné ki magát. Nézze, én igazán nagyon-nagyon szívesen elmondanék önnek mindent, amit meg akar tudni tőlem. De bárcsak sejtené, miről van szó. Nem tenne valamit ennek érdekében?
0: A főfelügyelő ácsi ceruzájával megkoppantott az íróasztal peremét.
1: Ezen nem újjék, Struve úr. Kellően pontos és részletes leszek. Rendkívül örvendek.
0: Kinek a megbízásából járt ön Kopenhágában?
1: Struve úr hüledezve vonta fel a szemöldökét. Vagy tán saját zsebére dolgozott?
0: Mert természetesen ez is elképzelhető.
1: Bocsásson meg, hogy ezt az eshetőséget csak második helyen említem. Kérem csak, tessék!
0: Törődött bele Struve úr.
1: Ön tehát abban a hitben él, miszerint én Kopenhágában jártam?
0: Pontosan. Efelől nincs bennem semmi kétely.
1: Sajnos, főfelügyelő úr, ön téved.
0: Vagyis ön nem járt tegnap Kopenhágában?
1: Eltaláltam. Én nem jártam tegnap Kopenhágában, és tegnap előtt sem jártam Kopenhágában, és hogy rövidre fogjam, még soha életemben nem jártam Kopenhágában.
0: Meg lehet ez hiányos műveltségre van,
1: de arra azért mégsem ok, hogy letartóztassanak.
0: Ön tehát otthon töltötte a tegnapi napot?
1: Nem, jelentette ki Struve úr. De essünk át a ló másik oldalára. Én nem Kopenhágában, de nem is otthon töltöttem a tegnapi napot.
0: Nagy kár, vélte a főfelügyelő. Mert ha a tegnapi napot otthon töltötte volna, most visszaküldhetném ugyanoda. Elárulná esetleg, hol volt tegnap?
1: Bautzenben.
0: Hol?
1: Bautzenben, Szászföld területén. Bautzen fölötti festői városka, történelmi falak, ódon, bástyák, stb. Alkalomattal igazán megtekinthetné egyszer ön is.
0: Boldogan, jelentette ki a főfelügyelő.
1: Köszönöm az ösztönzést. Ön tehát Bautzenben járt, Szászföldön.
0: Látom, megértjük egymást. Örvendezett Struve. Ha szabad érdeklődnöm, megmondaná nekem, melyik szállodában éjszakázott? Úgy gondolom, telefonálok Bautzenbe. Megbizonyosodom arról, hogy ön valóban ott volt-e, és akkor már is szabad.
1: Struve hallgatott.
0: Elfelejtette volna a szálloda nevét? Tudakolta gúnyosan a főfelügyelő.
1: Nem, tehát én nem éjszakáztam Bautzenben, hanem még az esti vonattal hazautaztam. Abban a csalfa reményben éltem ugyanis, hogy Berlinben, a lakásomon, majd jól kialhatom magam. Ha csak hozzávetőleg sejthettem volna, hogy alig egy órás alvás után felcsengetnek és idehurcolnak önhöz, okvetlenül a festői Bautzenben maradok éjszakára.
0: Borzasztó, hogy önnek micsoda pehje van, sajnálkozott a főfelügyelő.
1: Mióta az eszemet tudom,
0: sóhajtott Struve,
1: és ezen már nem tudok segíteni. Szél ellen nem lehet.
0: És hogy hívják az ön bautzeni ismerőseit, illetve üzletfeleit?
1: Érdeklődött a főfelügyelő.
0: Minden bizonyal előkeríthetnénk valakit, aki igazolná az ön alibiét.
1: Struve úr hangulata lassanként nyomottá vált.
0: A fenébe is, kiáltott fel a főfelügyelő.
1: Hát csak azért utazott Bautzenbe, hogy rögvest visszaforduljon? Nem.
0: Esetleg csupán a történelmi városfalakat és ódon bástyákat óhajtotta megtekinteni?
1: Nem. Azért utattam Bautzenbe, hogy beszéljek ott valakivel.
0: És hogy hívják azt a személyt?
1: Ne használjon ilyen kifejezéseket, főfelügyelő úr. Nem személyről van szó, hanem egy hölgyről.
0: Struve úr izgatottan markolázta dús szőkes lényét.
1: Bautzenben, tudnélik, városi színház is működik, és a színház egyik hölgy tagja, mondhatnám, erőssége, hajdan igen közel állt hozzám. Akkoriban persze még nem Bautzenben játszott, csak az elmúlt idényben szerződött oda. Elutaztam hozzá, hogy beszéljek vele. Ki is jött a színházból.
0: Nem mondja, szinte hihetetlen, álmélkodott a főfelügyelő.
1: Ám mielőtt felhívhattam volna a figyelmét magamra, már egy másik úrnak nyújtotta a kezét. Nem akartam háborgatni. Kar-karban távoztak.
0: Én meg kimentem a pályaudvarra. Ön valójában sajnálatra méltó, jelentette ki a főfelügyelő. Hogy valakinek ennyire ne legyen alibije, az már egyenesen ritkaság számba megy. Elgondolkodott, aztán megkérdezte. De tegnap előtt, ugye, itt tartózkodott Berlinben?
1: Tegnap előtt? Tegnap előtt, igen.
0: Vágta rá megkönnyebbülten Struve. Nagyszerű! Mi a telefonszáma? Felhívjuk a háztartási alkalmazottat.
1: Borzasztóan sajnálom. Nincs háztartási alkalmazottam. A lakásom ugyanis olyan picurka.
0: A főfelügyelő türelmetlenül legyintett. És hol lakik a bejárónője? Elküldök érte egy rendőrt. Vagy bejárónője sincs, Struve úr?
1: Dehogy is nem, persze, hogy van. De csak hetente kétszer jár hozzám takarítani. És tegnap előtt nem volt a lakásomon.
0: Kedves Struve úr, az én türelmem város szerte közismert. Épp ezért hadd kérdezzem meg öntől higgadt nyugalommal. Mit óhajt? Kinél érdeklődjem ön felől?
1: Így hirtelen én nem is tudom, kit javasolhatnék. Az elmúlt napokban folyton otthon voltam. És mindig egyedül.
0: Meg Bautzenben, egészítette ki a főfelügyelő.
1: Úgy van. Tulajdonképpen mi kifogása van Bautzen ellen?
0: Jóformán semmi. Örökte a főfelügyelő, aztán felállt, összefonta mellén a karját és megkérdezte. Struve úr, hova tette a miniatűrt?
1: Miféle miniatűrt?
0: Lepődött meg Struve. Ön még soha nem hallott 8. Henrikről?
1: Már hogy ne hallottam volna. De hát mi köze ennek Bautzenhez, főfelügyelő úr?
0: Hát Boleinonnáról hallott-e?
1: Természetesen.
0: A főfelügyelő előrehajolt. És az ifjabb Holmeyről?
1: Persze, róla is,
0: vallotta be Struve. Hanem a miniatűrt, amelyet Holbein Boleinonnáról festett, és 8. Henry kapott ajándékba, azt ugye nem ismeri?
1: Nem, hát, honnan ismerném? Utóvégre nem művészettörténész vagyok, hanem muzsikus.
0: Na persze.
1: De nyomásom szerint önt egyáltalán nem érdekli, hogy én Bautzenben voltam.
0: Struve vérig volt sértve.
1: Másrészt azonban számomra is tökéletesen rejtélyes, hogy miköze egy fejetlen angol királyné miniatűrjének Kopenhágához. Továbbá, hogy ön miért ragaszkodik ahhoz az elmélethez, miszerint én nem Bautzenben, hanem Kopenhágába jártam. Nagyon kérem, kegyeskedjék ezt bővebben kifejteni. Nem!
0: Bődült el a főfelügyelő.
1: Átmenetileg elegem van az önnel folytatott csevegésből.
0: Megnyomott egy csengőt. Belépett egy rendőr.
1: Vezesse el, Struve urat!
0: Parancsolta a főfelügyelő. És a hűs ablak üveghez támasztotta a fejét.
2: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.

0: 15. fejezet. Gondokban az ultitársaság. A rostoki ultitársaság, alapítási éve 1896, néhány tagja Granzi elhagyása után lázongani kezdett. És Storm, aki egyébként mindig a főnök pártján állt, egy véleményen volt velük.
1: Mire vársz voltak éppen?
0: Kérdezte idegesen. Meddig karénekeljünk még, meddig csinálunk magunkból bohócot? Engedd meg végre Paulignak, hogy megmutassa, mire képes ez a taliga. Az a tervünk, hogy utolérjük a fiatalembert, és lövünk néhány hézakot a gumiaiba. Aztán legomboljuk róla a Holbeint, őt magát meg szépen összezsinegeljük, és bekvárdéjozzuk a Mauter szállóba. Bacag van nálunk elég. Csinálunk belőle egy jóképű kis pakkot, és valami félre eső gabonaföldön hagyjuk megőrzésre, mire rálelnek, hogy már Berlinben leszünk.
2: Ilyen!
0: Gorjantott fel Philipp Achter. Már amúgy is a könyökömön jön neki a népdalok. Az ember csak megszomjazik tőlük. Horn professzor nem osztotta véleményüket. Ne felejtsétek el, hogy a rendőrséget már riasztották. Figyelmeztette a társaságot. Egy ilyesfajta kamburi, mint a miénk, nem kelt akkora gyanút. Mi a fenének durraktattánk itt vidéken? Berlinben sokkal kevésbé feltűnő az efféle kavarodás.
3: És mi lesz? Tűnődött Kárszten, ha az a himpellér nem furikál be a kölcsönzött kocsival a garázsba a Stettini pályaudvarhoz. Az a krapek nem esett ám a feje lágyára. Mi lesz, ha egyszerűen leállítja valahol a kocsit és olajra lép? Akkor mit csinálunk?
4: Akkor bizony felkopik az állunk, nekünk is, meg Raumann embereinek is.
0: Keseredett el a díjbírkózó.
4: Berlin nagy! Ezt már az iskolába megtanultam.
0: Horn professzor behatóan tanulmányozta a térképet.
3: Egyre fenne nem bánom, szólalt meg némi habozás után.
0: Ha sikerül nyakon csípni még Oranienburg előtt, nincs kifogásom. Ha nem, maradunk Berlinnél. Az ultitársaság felélénkült.
4: Paulink, lép bele a gázba!
0: Rikkantott fel az egyik tag. A sofőr megtett minden tőle telhetőt.
4: De csak a kerekekre lőjetek ám!
0: Parancsolta a főnök.
4: A krapekra tilos!
0: Tudjátok, hogy az olyasmit nem szeretem. Achter úr elhúzta a száját.
3: Neked tulajdonképpen irodát kellene nyitnod, jegyezte meg.
0: Onnan távbeszélőd is irányíthatnád a kiruccanásainkat. Esetleg ajánlott levelek útján.
3: Ha tudnátok, mennyivel jobban esne?
0: Vélázott el a főnök.
3: De hát titeket sajnos egy másodperce sem lehet egyedül hagyni. A dupláját kereshetnénk, ha nem kellene még az óvónéni szerepét is betöltenem mellettetek.
4: Született hátországi lógós vagy, öregem.
0: Dűnyögte magával a díjbirkózó.
3: Mondtál valamit?
0: Fordult felé Horn professzor.
4: Á, semmit.
0: Rebegte a másik behúzott nyakkal. A rostoki autóbusz teljes sebességgel száguldott az országúton. Az utasok ide-oda dülöngéltek az ülésen, és káromkodtak, mint a zupás őrmesterek. Az elhagyott dülőutakon szekerek döcögtek. Az egyik erdei tisztáson erdész tűnt fel vadászkutyákkal. A kutyák dühösen csaholtak. Körülbelül 10 perc telt el így. Végre megpillantottak a távolban egy kocsit.
5: Szürke Opel!
0: Jelezte a sofőr.
5: Ez ő?
0: Ha nem tapos rá, 5 perc múlva beérjük. Horn professzor előre ment, felmászott a sofőrülés mellé, és előhúzta pisztolyát. Aztán hátrafordult.
5: Aki megszegi a rendelkezéseimet, gyalog megy Berlinig. Ha valakinek kevés az esze, tanulja meg használni a lábát. Megértettük?
0: Elemezhetetlen volt a válasz. És akkor egy kanyarban eltűnt a szürke Opel. Az ulti partnerek feszülten nyújtották előre műorrukat. Csak úgy izzott bennük a vadász szenvedély.
4: Remélhetőleg azt találom el, amit célba veszek,
0: súgta oda Kárszternek a kistövésű Storm.
6: De sajnos az utóbbi időben egyre rövidlátóbb vagyok.
0: Alattomosan bihogott. Az autóbusz a kanyarhoz ért. Erősen megfarolt. A sofőr beletaposott a fékbe. Aztán folytatódott a hajsza. De Paulik hirtelen megint levette a gázt. Alig 50 méterrel előttük a szürke Opel állt az út szélén. A fiatal ember kiszállt belőle, a kocsi mellett állt, és egy kerékpárjára támaszkodó egyénnel társalgott. Mindketten az autóbusz felé néztek, és az illető egyén egy eleven rendőr volt. Az ulti partnerek elszürkültek.
1: pisztolyokat súlyba!
0: Ördült fel a professzor. A kisnövés is talandalra gyújtott. A többiek is bekapcsolódtak. S a derék börtön töltelékek, miközben tavaszáguldottak a rendőr és barátja mellett, hevesen lengették a papírcsákókat és telitorokból zengték. Jól megraktam a szekeret, csupa lány ült rajta. Tagadhatatlan, hogy az érces hangok csak úgy tremolóztak az izgalomtól. De a rendőr szemben láthatóan nem szándékozott megállítani az autóbuszt. Mosolyogva nézett utána, és csak a fejét csóválta. Paulik tépett, mint a meszes. Csak a legközelebbi kanyar után merte csökkenteni a sebességet. Apránként elapadt az ultitársaság dalos kedve is, hogy helyet adjon a mód fölött érthető felháborodásnak.
4: Micsoda söpredék!
0: Ordította a kisnövésű Storm. A hangja megbicsaklott.
4: Meg tudnám folytani az ürgét.
5: Először ellopja a holbenyt az orrunk elől, ráadásul összeáll egy rendőrrel röhögni rajtunk.
0: Philip Achtel az öklét rázta.
4: És ennek a gyalázatosnak, ennek a szemét, neki csak a kerekeit akarjátok szitává lőni?
0: Sivította hisztérikusan.
4: Megáll az eszem. Aki csak erre pályázik, annak nem mi köztünk van a helye, hanem az állatvédő egyesületben.
0: Horn professzor elsápadt. Világosan látszott, mint a rágó izmok megfeszültek a bőre alatt.
4: Állj!
0: Bődült fel. Valamennyien ránéztek.
4: A pasasnak mindenképpen el kell haladnia itt mellettünk. Várjuk meg szépen!
1: Helyes,
0: morogta Paulig. Az autóbusz lassított, aztán megállt.
5: Elég a tréfából, jelentette ki a professzor.
4: Ez a tróger még képes a nyakunkra szabadítani a zsarukat.
5: Ha elhalad mellettünk, egyszerűen kinyifantjuk.
4: Az első értelmes szó,
5: lángolt a díjbirkózó. Nem részesítenétek a kedvezményben, hogy én számoljak le vele?
4: Nem bánom. Vágd kupán, hogy néhány órára essen ki a forgalomból.
0: A díjbirkózót elöntötte a bánat.
5: Miért csak néhány órára?
0: Szomorkodott.
5: Nem lehetne néhány évvel meghosszabbítani?
4: Nincs több duma,
0: zárta le a vitát Horn professzor. Az multitársaság némán üldögélt az autóbuszban, és várta a szürke Opelt. Mesztelenül himbálóztak a léggömbök.
4: Figyelem,
0: kiáltott fel az egyik ultitestvér.
4: Ott jön!
0: A díjbirkózó neki gyürkőzött. A revolvereket kibiztosították. A sofőr készenlétbe helyezkedett. A gabonaföldeket szellő simogatta végig. A kalászok hajladoztak, mint egy tánccsoport. Magas égen pacsirta csattogott. Csak a rostoki ultitársaság merénylet tervéből nem lett semmi. Mivel hogy a szürke Opel nem egyedül jött. Mellette ott biciklizett a rendőr, és derűsen csevegett a fiatalemberrel. A haramiák gyorsan zsebre dugdosták a pisztolyokat, és nem tudták, mihez kezdjenek.
4: Lesztek rögtön vidámak, agyalágyultak? Rég nem ragasztottatok már zacskót, mi?
0: Mi? Ez hatott. Az ultitársaság kizökkent a buskomorságból. Nótáztak, kurjongattak, lóbálták a tarka léggömböket, mintha csak farsam volna. A szürke Opel, valamint a rendőr megálltak. Az obskurus autóbusz utasai túlszárnyolták önmagukat. Túl áradó jókedvük nem ismert határ. Philip Achtel úr úgy jódlizott, mint a Tirolban látta volna még a napvilágot. A kisnövésű Storm úr röcögős fejhangon dalolt, Horn professzor úr népi táncoshoz méltóan csapkodta a combjait, Karsten szolgáltatta a nélkülözhetetlen basszus szólamot.
5: Micsoda vidám népség, mondta a fiatal ember a szürke Opelben. Az ember szinte megirigli őket, nem te örvesterül. Nos, minden jót, Isten áldja.
0: Üdvözlésképpen egy ujjal megbökte a kalapja karimáját, és elrabogott a gyorsvonat. A rendőr az autóbuszhoz lépett.
5: Szabad a jogosítvány,
0: szólt nyájasan.
5: Ha már egyszer nyakát töri valaki, legalább a hatósági engedélye legyen meg hozzá, ugyebár?
0: Paulik, a sofőr, dühöngve kotorászott a zsebében. Nagy nehezen megtalálta a jogosítványt, és átnyújtotta a rendőrnek. Szőrmester tüzetesen átvizsgálta az okmányt, végül visszaadta a tulajdonosnak.
5: Rendben van,
0: jelentette ki.
5: De azt ajánlom, hogy a jövőben szíveskedjék figyelembe venni a sebességkorlátozást.
0: Aztán megtudakolta még, hogy honnan jöttek és hová tartanak. Valamit kimerítő felvilágosítást nyújtott a legközelebbi teredő utakról. Szemlátomást mérhetetlenül sok volt az ideje. A szürke Opelnek már a pora sem látszott. Irene Traurig és Külcz papa a stettini pályaudvarról egyenesen a főkapitánságra siettek. Már az illetékes nyomozó tisztnél ültek, aki beszámolt nekik az őrizetbe vett Rudolf Struve vallomásáról. A beszámoló meglehetősen aprólékosra sikerült, s amikor a főfelügyelő mégis befejezte, a két tanú mély hallgatásba burkolózott. Végül Külcz úr összeszedte magát, és olyat vágott a térdére, hogy csak úgy csattant.
7: Hát, ilyet még nem pipáltam.
5: Mindenre fel voltam készülve, csak erre nem. Ha teszem, az gyújtósnak aprítja fel ezt az egész szobaberendezést, egy csöppet se csodálkozom. Nagyszerű dolog, ha valaki amúgy Isten igazából megtöhödik. De mondhatta volna például, hogy kinek mi köze hozzá, hol járt. Az is egy álláspont.

0: hanem egyszerűen behatni önnek, hogy Bautzenbe utazott csak azért, mert meg akart főzni ott valami színésznét, de aztán már megszólítani sem merte, ez több a soknál. Nem gondolja, Traurig kisasszony? Iréne Traurig egy mukkot sem szólt. Aki hazudik, az lop is, dörögte haragosan az őzdalja. Na, most az egyszer megint alaposan leégtem az emberismeretemmel. Még hogy Bautzenben járt. Éppen Bautzenben. És nem töltötte ott az éjszakát, és egy megveszegedett árva lélekkel sem találkozott. Na hát, micsoda agyafú csirkefogú!
1: Már intézkedte, hogy vezessék elő Struve urat, mondta a nyomozótiszt. Majd meglátjuk vele annyi bőr a képén, hogy az önök jelenlétében is ragaszkodjék állításaihoz.
0: Raúli kisasszonyt elfogta a rémület. Ide jön? Én inkább elmennék. Arról szó sem lehet, jelentette ki a nyomozótiszt. Az idős hentesmester megsimogatta a lány kezét, amilyen gyengéden csak telt tőle. Nyugodtan elbújhat a hátam mögé, súgta oda neki. Megszólalt a telefon. A főfelügyelő felvette a kagylót. Vezessék be, mondta. Aztán vendégeihez fordult, és mint egy karmester felemelte a roppant ácsceruzát. Struve úr azonnal itt lesz. Külcpapa igyekezett még szélesebb lenni, mint amilyen amúgy is volt, és székét az ifjú hölgyelé igazította. Az ajtó kitárult. Megjelent Rudolf Struve úr a Holzendorfstrasséről egy rendőr kíséretében. Régi jókedélyét immár tökéletesen elveszített. Szemében vészes komorságom volt. Csak nem kelltán újra előadnia, hogy tegnap Bautzenben járt? Megáll az eszem, hűlt el Külcpapa. Kinyújtott a karját, rámutatott a művész sörényes, kocakos kis úriemberre, és dörgő kacajra fakadt, amit bámulatra méltó kitartással folytatott. Ezzel egyébként nem volt egyedül. Traurig kisasszony is követte példáját. Az ő nevetése persze nem dörgött úgy, és nem volt olyan elégedett sem. Sőt, végezetül még a patis zsebkendőt is kivette táskájából, és megtörölgette a szemét. De azért ő is szívből nevetett. A főfelügyelő és az őrizetes komponista némi megtöbbeléssel meredtek rájuk. Először Strugelő szólalt meg. Ilyen hatalmas sikerre nem számítottam, közölte morcosan. És mert a nevetésnek nem akart vége szakadni, toporzékolni kezdett.
2: Mi az, főfelügyelő úr, engem talán bohócnak szerződtettek ide?
0: Miért aklankodott?
1: Hát, bocsásson meg.
0: Komolyodat el, Külcpapa. Teljesen igaza van. Minősíthetetlenül viselkedem. Igen, nem önt nevettem ki. De mikor olyan szörnyen muris az egész, és ismét erőt vett rajta a nevetés, a főfelügyelőhöz fordult. Ezt az urat ugyanis egyáltalán nem ismerem. A főfelügyelő áthajolt az íróasztal fölött. Mit jelentsen ez? Kérdezte. Önök nem ismerik Struve urat? Nem, jelentette ki határozottan Iréne Traurig. Ehhez az úrhoz nem volt még szerencsénk.
2: Talán bizony önök azok, akikkel állítólag együtt voltam Kopenhágában?
0: Érdeklődött gunyorosan a zeneszerző.
1: Lehet, hogy ez az úr mégis csak Bautzenben járt? Fogta el Külcpapát ismét a nevetés.
2: De főfelügyelő úr, sértődött meg Struve, talán csak nem azért faggatott ki engem, hogy vadidegen embereknek betekintést nyújtson az én rendkívül bonyolult magánéletembe.
0: Önök csak ugyan nem ismerik egymást? Kételkedett még mindig a főfelügyelő. Nem! Vágták rá mindhárman. Ne haragudjon a kérdésért, mentegetőzött előre Külcpapa, de mondja, önt valóban Rudi Struvénak hívják, és ténylegesen a Holzendorfstrasszén lakik?
2: A fene ebbe a keserves világba,
0: ordított fel az ereszerző.
2: Most már aztán tarkék vagyok. Először nem hiszik el nekem, hogy Bautzenben jártam, és telebeszélik a fejemet, hogy Kopenhágában vesztegettem az időt. Most meg már azt kifogásolják, hogy Charlottenburgban lakom, és Struve a nevem. Egyet minden esetre elárulhatok maguknak. Igaz, hogy én művészkörökben élek, de ilyen bolondok házát, amilyen itt van, nálunk még farsankor sem látni.
0: Vadul fürtjeibe túrt, és remegett, mint a kocsonya.
1: Struve urat valóban Struvénak hívják, közölte a főfelügyelő. E tekintetben semmi kétség nincsen.
2: Sőt, mi több, a Holzendorstrasszén lakom,
1: üvöltött a komporista.
2: Sajnos! Különben nem cibáltak volna ki hajnalban az ágyból. Tanúm az ég, és a biztos urak, akik voltak kedvesek felkelteni.
1: Igen, uram, természetesen, csillapította a főfelügyelő, hangjába sűrítve mindazt a szelídséget, ami csak telt tőle. Tévedésnek estünk áldozatul. Félrevezettek bennünket. Valaki, aki néhány napot Koppenhágában töltött, és az éjjel nyomtalanul eltűnt várneműndéből, visszaélt az ön nevével és lakcímével. Attól félek, nem derítjük ki egyhamar, ki volt az az illető. Lehet, hogy az egyik ismerőse. Mit gondol?
2: Ezt végképp kikéne magamnak.
1: Bukkadozott az ereszerző.
2: Az én ismeretségi körömben nincsenek bűnözők.
1: Ha viszont nem ismerőse, akkor csak ismeretlen egyén lehetett, elmérkedett a főfelügyelő. És mielőtt elindult volna a rabló hadjáratra, átlapozta a berlini címjegyzéket vagy telefonkönyvet, kiválasztott egy nevet, amelyen bemutatkozhatott, és szükség esetén eltűnhetett.
2: Megöllem a nyomorultat,
1: szólt nemes egyszerűséggel Struve úr. Ahhoz el kell csípni előbb, jegyezte meg az idős hentes. De ami Koppenhága és Struvénktól, rettentően rossz néven vettem volna, ha azt találja állítani itt, hogy Bautzenben jár, és berezelt egy színésznő udvarlójától.
2: Nem tűrök semmiféle kritikát,
1: szólt gőgösen a zeneszerző.
2: Meg lehet, hogy önnek rokonszenvesebb egy műkincsrabló, mint én, meg lehet, de engem ez nem érdekel, uram.
1: Pedig zeneszerzők is lopnak, néha nap, vágott vissza a Jorkstrasszei hentes üzlet tulajdonos. Ha nem is Holbeint, csak nótát. Nevetett, de aztán abbahagyta. Bocsásson meg, nem akartam megbántani. Ha megengedi, nevem Külcz. Mivel a másik nem válaszolt, ilyetten kérdezte. Csak nem Schlager szerző?
2: Nem, ördült fel Struve. Nem, maga műveletlen tahó. És most hazamegyek. Mégpedig a Holzendorstrasszére, uraim.
1: Ahogy a rendőrség továbbra is itt óhajt tartani, bocsinált a komikusnak? Dehogy is, Struve úr, mentegetőzött a főfelügyelő. Sőt, elnézését kérem mind a magam, mind a rostoki kollégám nevében. Lám, hova vezetnek a teóriák? Dünnyögte Külcz papa. A főfelügyelő nem értette a célzást, és folytatta mondókáját. Legkésőbb fél óra múlva szabad, Struve úr. Csupán a szükséges formaságokat kell elintéznem. Mindössze 30 perc türelmet kérek. Továbbá szeretném megkérni önt is, valamint Rauri kisasszonyt és Külcz urat, hogy a következő napokban szíveskedjenek támogatni munkánkat.
2: E felől nyugodtan alhat, mondta a komponista. Megöl a vágy, hogy megismerkedhessem az úrral, aki visszamerészelt élni az én szerény, de becsületes nevemmel. Ennyivel atyámnak is tartozom. Utóvégre hivatalnok ember volt.
1: A főfelügyelő kijött az íróasztal mögül, és mindhármukkal kezet fogott. Az ügy egyre bonyolultabb, tűnődött. Kilatta el a miniatűrt. Nem tudom, felelte Külcz papa, de egy fél ökröt teszek egy ibolya csokor ellen, hogy nem a mi fiatalemberünk. Gálás, mint a vőfély, karját nyújtotta Irénet Rauringnak. Úgy, és most sürgősen megyek haza. Emily meg a família már epedve várnak. Tizenhatodik fejezet. Újra Berlinben. A fiatalember, aki az utóbbi néhány nap folyamán Rudi Struvénak nevezte magát, holott korán sem hívták úgy, időközben hazaérkezett. A Kantstrasszén lakott a 177-es számú ház negyedik emeletén, egy meglehetősen kicsi lakásban. Az előszoba ajtóra szerelt résztáblán ez állt Joachim Zeiler. Zeiler úr bezárta belülről az ajtót, helyére akasztotta a biztonsági láncot, és bement a szobájába. A széles heverő mellett alacsony asztalka állt. A fiatalember kivett egy kis csomagot a belső zsebéből, és óvatosan a fényes asztallapra fektette. Aztán visszament az előszobába, majd bevonult a fürdőszobába tisztálkodni. Ulla fáradt volt. Ami nem csoda. Miután áthajtott Mecklenburgon, Brandenburgon és a megbeszélés értelmében leadta a bérelt kocsit a stettini pályaudvar mellett a Kinastféle garázsban, észrevette, hogy a környéken lődörgő alakok közül néhányan roppant kíváncsian méregetik. A lehető leggyorsabban taxiba ugrott, és hazavitette magát. Mindazonáltal nem ringatózott tévhitekben. Kétségtelenül követték. Így hát már tudják, hol lakik. Nyilván csak a fehér szakálú, sötét szemüveges öreg urat várják, hogy megindítsák az általános támadást. Joachim Zeiler szemügyre vette a fürdőszoba tükréből ránéző arcot, merengőn odabiccentett magának, és gondterhelten így szólt. Nincs nehezebb dolog az életnél. Majd alaposan megkefélte hajzatát, és bement a dolgozó szobájába. Ez éppen szomszédos volt azzal a helyiséggel, ahol egy alacsony asztalkán a kis csomag hevert. A fiatalember kitárta az ablakot, kihajolt és lenézett az utcára. A negyedik emeletről a világ csak nem olyan kicsinek látszik, mint amilyen. Először nem vett észre senkit, aki különösebben rászolgált volna nem tetszésére. Hosszabb szemlélődés után azonban az utca túlsó oldalán, a Hoffman kávéház mellett a kapuhajban felfedezett két férfit, akik egyenesen az ő ablakát nézték. Mikor megérezték, hogy figyelik őket, lehorgasztották fejüket és iparkodtak közönyösnek látszani. Joachim Zeiler fütyörészni kezdett. A dalocska, amelyet fütyült, így kezdődött. Isten hozott barátim, csak jöszte, jöszte, jöszte. Aztán becsukta az ablakot, átnézte a postát, amit a takarítónő szép rendesen az íróasztalára készített. Emily Kültz az üzletben állt kövéren és termetesen, és mint 30 éve egyfolytában ezúttal is mérte a hentes és mészáros termékeket.
3: Nem érkezett még haza a mester, érdeklődött a vevő, akit éppen kiszolgált. Külcni asszony megrázta a fejét. Még nem, de minden áldott nap ír egy képes lapot. Igazán szívből kívánom az én Oszkáromnak, hogy egyszer végre körülnézzen kicsit a világban. Nagyon ráfért már a pihenés. És persze mindenáron magával akart vinni engem is, tehát egyikünknek muszáj itt maradnia az üzletben.
1: Külcni nyelve majd beletört a hazugságba. De hát mi köze a Kuncsovnak a Kültz család magánügyeihez? Fő, hogy a hurka jó legyen.
3: Jelenleg hol van a kedves férje?
1: Várnemündében. Tegnap még telefonált is. Végre igazat mondhatok, gondolta Kültzné. Elég fárasztó volt a dániai út. Oszkár nem szokta meg az utazást. Most kipiheni magát a tengerparton.
3: Igaza van,
1: vélekedett a vevő.
3: De remélem nem fürdik sokat.
1: Hogy?
3: A sós víz lefogyasztja az embert, és rettentően rosszul hat az idegekre.
1: Nem hiszem, hogy fürödne, mondta a hentesné.
3: Nincs is nála fürdőnadrág. Annál jobb,
1: felelte a vevő, és tapintatosan ejtette a témát.
3: Kérem, adjon még 3 szép szelet borjúhúst, soványat, ha lehet.
1: Kicsontozzon?
3: Legyen szíves.
1: Mialatt Külcni asszony levágta és kicsontozta a hússzeleteket, a vevő a pult üvegtálcáin hiszelgő felvágottakat nézegette. Ekkor kitárult az üzlet mögötti szoba ajtaja, és megjelent Oszkár Külcs, hentes és mészáros, személyesen. Patyolatfehér frissen keményített kötényt viselt, odabiccentett szeretett hitvesének, és üdvözölte a vevőt.
3: Jé, azt hittem, hogy maga a tengerparton van.
1: Kiáltott fel a vevő. Csak voltam, válaszolt az őzdalia. Egyszer mindennek vége, csak a hurkának nem, mert annak két vége van. A feleségéhez fordult. Vigyázz, Emily, elég, ha a húst vered ki, a praclidat fölösleges. Maga lépett a tőke mellé, és kivette az asszony kezéből a bártot. Eresz csak ide. Inkább nézd meg, mit hoztam neked a világ körüli utazásról. Hentesné döbbenten tűnt el a szomszéd szobában. A hazatért mester kicsontozta és becsomagolta a húst, közben elszórakoztatta a vevőt.
3: Tudja, Brücknemné nagysád, nem utolsó dolog egy ilyen utazás. Az ember többet tapasztal egy hét alatt, mint máskor egész évben.
4: Bizony, bizony,
1: helyeselt a vevő. És mennyi mesélni valója lehet annak, aki utazgatott?
3: Na nem éppen,
1: mélázott el az idős hentes. Mesélésről szó sem lehet. Amíg a lapok meg nem írják, ki sem nyithatom a csőrömet. Nem parancsol egy kis vadonat friss hús salátát, esetleg negyed kiló kötözött sonkát? Olyan omlós, mint a marcipán.
3: Tudja, mit adjon még 25 deka nyelv sajtot?
1: Őszintén merem ajánlani azt is. Nézte meg az árut a mester, levágott belőle egy darabot, majd szomorkásan ingatta a fejét. Szokása ellenére többet nyesett le a kelleténél. Lehet valamivel több?
3: Hiába kijöttem a gyakorlatból.
1: Lám, mire vezet, ha az ember 30 évi munka után először vesz ki szabadságot. A vevő roppant megértőnek mutatkozott. A mester becsomagolta a vásároltakat, kiszámította az árát, jobb füle mögé dugta a ceruzát, átvette a pénzt, visszaadta visszajárót, mondván: remélem, hamarosan ismét lesz szerencsénk. Brücknerné nagysát távozott. A boltajtó fölött csilingelt a csengő. Oszkár Külc hentes és mészáros hátra vonult a szobába. Felesége a bőrkanapén ült, és enyhén neheztelő tekintettel várta.
3: Na, csak el ne törjön megint a mécses, dörmögte az őzdalia.
1: Tudod, egyszerűen nem bírtam tovább.
3: De hát miért nem mondtad meg egy szóval? Majd meghaltam az aggodalomtól, én is, meg a gyerekek is. Képes voltál elhitetni velünk, hogy Bernauba mész?
1: Lehet, hogy tényleg Bernauba akartam menni, tűnődött el az öreg. Illetve ez csak amolyan teória.
3: Teória?
1: Üledezett Külcné. Hát persze. Teória egy idegen szó, amit ócska kifogások helyett használnak. Így jobban hangzik. Elnevette magát.
3: Te lókötő,
1: mondta az asszony, és ő is mosolygott. Így volt ez világ életükben. Valahányszor Oszkár nevetett, mosolyognia kellett Emilynek is.
3: Bár ami azt illeti, nem volt valami gyakran nevethetné ki az öregnek, és erről nem kis mértékben Emily tehetett.
1: Hogy van a lábad? Érdeklődött a mester.
3: Régi lóta.
1: Hétfőn megint le kellett feküdnöm. Hedvig ugrott át segíteni.
3: Deréklány,
1: hatódott meg Külcs papa.
3: Az bizony. Még hangyasavat is hozott. Bedörzsöléshez. Határozottan jót tett.
1: Emily asszony körülnézett.
3: Na és? Hol a meglepetés?
1: Éppen alatta ülsz.
3: Emily asszony a fal felé fordult, és a bőrkanapé fölött egy szögön észrevette az ifjabb Holbein miniatűrjét.
1: Ez nem az eredeti kép, magyarázta az öreg. Csak másolat. A valódi 500 000 ér, és ellopták. De erről majd később mesélek. Emily asszony mód felett kritikus szemmel mustrálta Bolein Annát.
3: Szóval egy festett nő személy? Mondta lekicsinlőn.
1: És milyen mélyen kivágott ruhában?
3: Na, de aztán vajmi keveset értesz a művészethez? Legyintett az őzdalja.
1: Fütyülök rá, nyilatkozott Emily asszony. Egy tábla csokoládénak sokkal jobban örültem volna. Joachim Zeiler úr lakására ajtaján kopogtak. Aztán csengettek. Aztán kopogtak. Aztán dörömböltek.
5: Megyek már, kiáltott ki a fiatalember. Lassan járj, tovább érsz.
1: Átsétált az előszobán, és kinézett a kukucskáló. A lépcsőház teli volt eltökélt tekintetű úriemberekkel.
5: Ki az?
1: Érdeklődött a fiatalember.
5: Bűnügyi rendőrség kinyitni!
1: Tüstént, felelt a fiatalember, leemelte a biztonsági láncot, kizárta, és résre nyitotta az ajtót.
5: Parancsolnak?
1: Az egyik rendőrtisztviselő felmutatott egy fénybilétát.
5: Bűnügyi rendőrség? Ön ellen alapos gyanú merült fel, hogy ellopott egy Holbein miniatűrt, amelyet Stenhöfel úr vásárolt meg a koppenhágai árverésen. A komorúrak egyike bedugta a lábát az ajtórésbe, nehogy Zeiler be tudjon zárkózni. Házkutatás, közölte folytott hangon egy harmadik.
6: Akkor nincs mit tenni, törődött bele a főbérlő. Mindamellett halvány sejtelmem sincs, mit óhajtanak tőlem, de nem akarom meggátolni önöket kötelességük teljesítésében.
5: Módjában sem áll, morogta a zordó férfiak egyike, és már be is lépett. Az előszobába mintegy másfél tucat ember tódult be. Valamelyikük benyitott a szobába.
2: Itt a csomag!
5: Ordított fel hirtelen. Az asztalhoz rohant, kollégái haladéktalanul követték. Joachim Zeiler egy másodpercig egyedül ácsorgott az előszobában. További fél másodperc múlva a szoba ajtajához szökkent, bevágta, hogy csak úgy csattant, és kétszer ráfordította a kulcsot. Aztán a dolgozószobába száguldott, a telefonhoz. Felemelte a kagylót, felhívta a riadókészültséget. A Kantstrasse 177-ből beszélek, első lépcsőház, negyedik emelet, mondta be halkan. Igen, azonnal induljanak, sürgős. 24 emberre van szükség, legalább. Letette a hallgatót, visszament az erőszobába, és a tükör előtt gondosan fejére illesztette kalapját. A bezárt bűnügyi közegek örjöngő düvel döngették az ajtót.
2: Azonnal nyissa ki! Bömbölték. Disznóság! Bezárni a rendőrséget? Nyissa ki! Ezt még megbánja?
5: A fiatalember nem válaszolt. Lápujhegyen távozott a lakásából, és odakin óvatosan bezárta az ajtót. A liften lement a földszintre, és becsengetett a házmesterhez.
7: Jó napot, Zeiler úr! Üdvözölte a házmester. Csak nincs valami baj? Csöpög a vízcsap? Vagy kiégett a biztosíték?
5: Kivételesen nem, Stiebel úr, nyugtatta meg a fiatalember, és egy kulcsomót nyomott a házmester kérges kezébe. Néhány perc múlva befut a riadókészültség, legyen olyan jó és adja át a kulcsaimat a parancsnoknak. Főként a belső szobát vegyék szemügyre, de nehogy pisztoly nélkül nyissanak be. Stiebel a házmester szemét száját eltátotta. És még valamit, kérte Zeiler. Ügyeljen majd, hogy rendesen visszaadják a kulcsokat, semmi kedvem szállodában éjszakázni. És már ott sem volt. Stiebel zsebrevágta a kulcsokat, és azon törte a fejét, hogyan vélekedjék a negyedik emeleti lakóval folytatott beszélgetésről.
8: Kész nyomorúság, dünnyögte végül. Milyen fiatal, és már is gyagyás.
5: Az óvatosság kedvéért minden esetre ott maradt a kapuhajban, és várta, mi lesz.
8: Hisz ebben a mai világban bármi megtörténhet.
5: A berlini villanegyed egyik háza előtt hatalmas, elegáns autó állt meg. A sofőr kiugrott és kinyitotta a kocsi hátsó ajtaját. Kisegített egy törékeny kis öreg urat, aki barátságosan intett neki.
9: Még szükségem lesz magára, várjon meg, mondta az öreg úr.
5: A sofőr szalutált. A törékeny öreg úr a villa felé indult. A lépcsőn egy inas futott le, kitárta előtte a kaput és meghajolt.
9: Minden rendben van?
5: Kérdezte az öreg úr. Igen, Stenhöfel úr, jelentette az inas. Traurig kisasszony a könyvtárban várja önt. Stenhöfel úr biccentett és lassan felment a lépcsőn. A hallban az inas lesegítette róla a kabátot. A törékeny öreg úr átment a hallon és benyitott a könyvtár ajtaján. Iréne Traurig, aki abban a székben üldögélt, amelyben annak idején második József, a felvilágosodott Habsburg uralkodó foglalt helyet, zavartan felugrott, és hirtelen sírva fakadt, mintha erre várt volna napok óta.
8: Ejnye,
5: szólalt meg riadtan Steinhöfel úr, és felnézett karcsú titkárnőjére.
8: Ne pittyeregjen, kére!
5: Igenis, sikerült kinyögni a lánynak, és már szokogott is tovább. Az öreg úr szelíden lenyomta második József hiteles karosszékébe, és jó maga is mellé ült egy taburetre.
8: Ugyan, ki sejthette volna, hogy egész rabló banda fenni a fogát, ami hol bennünkre?
9: ilyesmi ellen védekezni sem lehet. A lány bólogatott és szokogott, csak úgy surogtak a könnyei. Steinhöfer úr mindedig erélyes ifjú hölgynek ismerte a titkárnőjét, most nem tudta, mit évő legyen vele. Legszívesebben előhúzta volna a zsebkendőjét, és megtörölgette volna a lány orrát. De ezt tiltotta az illem.
7: Kérem az elbocsátásomat, dadogta a lány.
9: De hát mihez kezdjek én maga nélkül? Rémültözött az öreg úr. Nem, gyermekem, ilyet igazán nem tehet velem. Én már öreg ember vagyok, megszoktam magát. Nem engedem el.
7: Iréne megtörölgette a szemét.
9: Nem, semmi esetre sem, erősködött Steinhöfer úr. És most mondja szép nyugodtan elejétől végig, hogy voltak éppen hogyan is történt ez az egész.
7: Tegnap előtt kezdődött, szipákolt Iréne. Az Hotel Dagleterben a szálloda előtt ültem és kávéztam.
9: Joachim Zeiler a Kantstrasszén, a Hoffmann kávéház teraszán üldögélt egy pikoló világos mellett, és feszült érdeklődéssel figyelte a szemközti házat, amelyben lakott.
2: Szevasz, Zeiler! Szólította meg valaki. Ijesztően volt kórosnak látszol, ma hallod-e? Csak nincsen valami bajod?
9: Struve, édes öregem! Örvendezett a fiatalember. Egy örökké valóság óta nem láttalak.
2: Menj már az örökös túlzásaiddal!
7: Bosszankodott Rudi Struve.
2: A múlt pénteken is itt játszottunk le egy sakkpartit, mégpedig döntetlenre. Ha csak eddig tart az örökké valóság, holnap utáljon a feltámadás.
9: Letelepedett barátja mellé.
2: Hol jártál időközben?
9: Rengeteg melón volt, feled Zeiler. Hát te? Befejezted a C-moll szimfóniádat?
2: Nem egészen.
9: Szántotta végig szőke sörényét a komponista.
2: Már megint nem jutott eszembe semmi, mint rendesen. Így hát fogtam magam, és elutaztam Bautzenbe.
9: Miért éppen oda?
2: Egy régi szívügyem miatt. Ott dolgozik a színháznál. De hát éppen más elfoglaltsága akadt.
9: Vagy úgy? Nézett rá Zeiler.
2: Eltaláltad.
7: Szomorkodott Struve.
2: És képzeld, ma hajnalban elhulcoltak a rendőrségre. Mi szólsz ehhez?
9: Nem mond. Komolyan?
2: Megy szavamra. Na és mit gondolsz, miféle bűnt követtem el? Először is, hogy korán sem Bautzenben jártam, hanem Kopenhágában. De ez még csak az eleje. Ráadásul nem is a régi szerelmemet akartam meglátogatni, hanem valami angol királyné képét csak listam el. Hogy bizony?
9: Ha viszont mindez igaz lenne, elmélkedett Joachim Zeiler, akkor most nyilván nem itt üldögélnél, hanem valamivel biztosabb helyen. A köpcöcski zeneszerző fenyegetően hadonázott.
2: Szélhámos élt vissza a nevemmel. Hát nem gyalázott.
9: De gyalázott, jelentette ki határozottan Zeiler, és időnként egy-egy pillantást vetett a szemközti házra.
2: Csak kaparintsam a körmöm közé azt a pacákot, tüzelt a komponista. Bizislen, miszlik beaprítom.
9: Meg is érdemli, támogatta a barátja.
2: Szerencsére szembesítettek egy lányjal, meg egy macskabajszos öreg úrra, mesélte izgatottan az ereszerző. Az öreg szakasztott olyan volt, mint Adamson úr a viclapból, csak jóval nagyobb, meg szélesebb. És mindketten a hasukat fogták levettükben, amikor megláttak. Ez mentett meg?
9: Na és? Hogy tetszett az ifjú hölgy? Kíváncsiskodott Zeiler. Elég csinos?
2: Nagyon csinos. De mennyiben változtat ez a helyzeten?
9: A fiatal ember csak a sors jó voltából menekült meg attól, hogy válaszoljon a kétségtelenül jogos kérdésre. Ugyanis az utca másik oldalán két hatalmas riadó autó állt meg. A kocsikból tömérdek rendőr ugrált ki, és valamennyien berohantak egy kapun.
2: Mondd, nem abban a házban laksz te?
9: Ámult el a zeneszerző. Pontosan, bólintott Zeiler. Az utcán megálltak a járókelők. A kereskedők kiléptek a boltjukból. A környező házak lakói az ablakból lesték az eseményeket. A tömeg percről percre nőtt. Vadidegen emberek elegyedtek szóba egymással. Az amúgy is füllett nyári levegőt kíváncsiság is félelem tette még nyomasztóbbá.
2: Úgy látszik, ma bűnügyi napomban,
9: állapította meg csüggette Struve.
2: Mióta laknak a házatokban rablógyilkosok?
3: A fiatalember hallgatott, és egy másodpercesen vette le szemét a kapuról. Struve vállat vont.
2: Mégiscsak a legjobb lenne vidékre költözni. Vissza a természethez, ahol csupán birkanyája, pipitér, meg jámbor, romlatlan emberek vesz.

Qué rosario. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. És ömle Erik Kastner az eltűnt miniatűr feldolgozásának negyedik, egyben utolsó előtti részét. A jövő héten felvételre fognám egy kis programajánló Kapolcson. Olyan udvarban hallottuk majd. Szombaton a biztos. Jutjuk mindenki is.

0: Rádió, a Szabad és Független 90.3, Magyar Hírnap, tematikus nap a Tilos Rádióban, minden a hírekről szól. 100 000 hírünk volt eddig, nem számoltam persze, Ránki Júlia vagyok, Murányi Gábor a vendég, aki valamikor a Magyar Nemzetben dolgozott, és most a HVG szellemrovatából ismerhetünk téged, és számtalan könyv szerzőjeként is. És várjuk Vágvölgyi B. András Vageszt, akivel gondolom ismeritek egymást. Eddig főleg a múltról, meg sztorikról, meg ügyekről, hírrel kapcsolatos ügyekről volt szó, és én azt gondoltam, hogy kezdjük úgy, hogy mi újság.
1: Hát például ide értem.
0: Hát például te pontos voltál.
1: Ide értem, pontosan ide találtam, bár nem olyan könnyű titeket megtalálni.
0: Nem mondtad, itt vagyunk a város közepén.
1: Hát igen, csak hogyha nekem az ülői utat és a klinikákat mondod, akkor erről nekem a klinikák jutott az eszembe, és
0: Mária
1: nem
0: utca.
1: A szemke.
0: Mindegy. Ja, hogy úgy klinika. Igen. Ja, értem. Te
1: mindegy.
0: Ja, de itt vagy.
1: Jó, de itt volt a időben.
0: És mi újság van? Mert az, hogy megjöttél, ez tehát arra akartam kilukadni, hogy a mi újság és a hír között igazából a magyar nyelv óriási különbséget tesz. És ez foglalkoztat engem, hogy amikor két ember találkozik, azt mondják, hogy mi újság, akkor tulajdonképpen híreket mondanak
1: hát
0: egymásról.
1: Hát híreket mondunk, csak az a kérdés, hogy kinek szóló híreket mondunk.
0: Reggel azt kérdezték a nagyon ifjak a Baló György kétlábbal járó legendától, mert azért ma van itt egy-két kétlábbal járó legenda, te is közéjük tartozol, meg az előbb Vince Mátyás, aki itt volt, és ki mindenki még. De reggel 7-kor az volt a felvetésük a fiataloknak, hogyha, és aztán később is előkerült ez, hogyha tulajdonképpen a közösségi média megjelenésével az egymással megosztott információk hírekké válhatnak. És hogy van ez a folyamat?
1: Most ezt, de szerintem mindig így volt.
0: Ezt akartam, te sajtótörténész
1: abszolút
0: is vagy.
1: Abszolút mondom, így
0: tehát
1: volt.
0: A füstjelek esetén az ott akkor hogy volt?
1: Hát mindig az a kérdés számomra, hogy mikor mi a hír. Tehát ugye van a újságíró iskolában tanultuk azt a nagyon okos és nagyon bölcs dolgot, ugye a hírnek 4 jellemzője van, aminek már benne kell, hogy legyen, ki, mit, mikor és hol.
0: És most ezt nekem volt egy
1: hát az a, ez a kiben benne van, igen. Tehát hogy ki vagy kik,
0: igen.
1: Ilyen értelemben, tehát ez azért csak 4.
0: Jó.
1: De ezt bármire kapcsolatban fel lehet tenni, és ugyanez a kérdés gyakorlatilag Kossuth Lajos óta, hogyha végig gondolod, ugye amikor Kossuth Lajos elindítja maga lapját, az egy hír lap volt a szó
0: szoros
1: értelmében, arról szólt, hogy eddig ugye tanácskoztak ezek a nagyurak a parlamentben, és majd most én elmondom, hogy miről tanácskoztak, és én fogok róla tudósítani, most a nagyon leegyszerűsítjük a Kossuth.
0: Tehát addig nem osztották meg a néppel, a pletsz nem
1: is
0: tudta.
1: Megosztották, hát hiszen nem az első lap volt, és akkor is, de hogy mi a hír, azt mindig kvázi két dolog dönti el szerintem, az egyik az, hogy ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni. És ebből a ki mire kíváncsi, és ki mit akar közölni, ebből aztán, hogyha végignézed
0: nagy
1: a sajtótörténetet, állandó nagy feszültség van. Ugye én az irányított sajtótörténetével foglalkoztam, úgymond tudományosabban, vagy nagyobb kutatással, vagy nagyobb merítéssel, és ahogy amikor telefonáltal, akkor átgondoltam azt, hogy mik jutnak erről a hírről eszembe, és elsősorban az elhallgatott hírek jutottak elsősorban az eszembe. És az elhallgatott hírekbe, ha belegondolok, akkor mik is a leginkább elhallgatott hírek, amik az én eszembe ötlöttek, a temetések, a halálok voltak. Ha most úgy végignéztem, ugye volt ez a teljesen véletlen próbálkozásom, amikor megpróbáltam megtalálni, mert ugye vannak a legendáriumok, amelyek úgy szólnak például, hogy Sztálin halálakor megjelent a lapban, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Josip Viszarionovics Sztálin meghalt. Ez egy nyomdász. Abszolút módon nyomdász legenda volt, és ennek abszolút valóságos alapja van, mert megmondták azt, hogy ez az Esti Budapestben jelent meg, vagy a Népszavában, mert hogy Bodó Béla, a népszerű Brumi meséknek a későbbi írója volt akkor a szerkesztés, ezért az ávó őt letartóztatta, elvitte, és több hónapot ült ezért a hírér, hogy nem vette észre a mély megrendeléssel.
0: Mert hogy akkor úgy volt, azért mondjuk el azoknak, akik ma már nem tudják, hogy a következő kérdésem lett volna, de akkor igen? Itt egy picit nem hagszol, hogyha megállunk, hogy ez akkor úgy készült, hogy nyomda, szedő, korrektor, szerkesztő, korrektor másodszor, igaz? Tehát, hogy
1: nem,
0: akkor ott piros a
1: kéke átszették alap? Nem, úgy kezdődött, hogy kézirat. Igen. Hogy ha már belemegyünk ebbe, írógép, az kézirat.
0: Diktál,
1: akkor
0: írógép,
1: jön a szerkesztő, és azt mondja, hogy rendben van, jön az olvasó szerkesztő, azt mondja, hogy rendben van, szórendeket cserélnek, akkor ha túl sok a javítás a kéziraton, akkor
0: újra
1: ezt
0: szedik.
1: Újra szedik, vagy újra gépelik, mert a nyomda nem fogadja el pontosan az agyon piszkolt kéziratot, ez a kézirat bekerül a nyomdába. Ott jön a
0: és minden papír, tehát a javítás a papíron, pirossal, kékkel,
1: jön
0: feketével.
1: A úgymond linószedés, ez egy ólomöntő, gyors öntő, amivel egy-egy sort le lehetett szedni. A linószedés után betördelik az oldalt a keretbe, egy ilyen nagy tepsire, és akkor utána erről csinálnak egy levonatot, már egy egész levonatot, akkor átnézik, és ha ott valami hiba van, kiveszik belőle azt az egy sort, azt újra szedik, visszateszik, sorcserék kizárása az enyhén szólva nem történt túl ritkán, hogy máshová tették be a sorokat, újabb ellenőrzés, tehát egy ilyen végén, végezet is megjelenik az, hogy Sztálin elvtárs mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs meghalt.
0: Most ez egy legendárium. Ez a Húrányalunk, Húrányalunk.
1: Tessék?
0: Ez a Húrányalunk című az film, egy amit Húrányalunknak szedte.
1: Az majd egy következő történet, amit szintén el tudok mondani, de ez 53-ban vagyunk, és ami tény, a Bodó Bélát tényleg elvitték, tényleg ült, de senki nem találta hosszú-hosszú időn keresztül ezt a dolgot, bezúzták, ez azért történhetett. És egy teljesen más irányú lapozgatás után jutottam el odáig, hogy ez 53 márciusáról beszélünk, és 53 március 5-ei vagy 6-ai számban jelentek meg a halálhírek, és mindenki a halálnál kereste, és én teljesen véletlenül egész mást keresve az 53 március 4-i számnál kötöttem ki, most a dátumokért egészen, tehát egy nappal előbbinél.
0: Jó, téged nem fog elvinni az ávó tévedhetsz nyugodtan.
1: Igen. De a lényege a dolognak, hogy megtalálom ezt a sort. Igaz, hogy nem címben jelent meg, de megjelent, hogy mély megrendeléssel tudatjuk, hogy Sztálin elvtárs beteg, meg súlyosan beteg.
0: Ez a
1: Népszavában jelent meg, és megjelent, nem zúzták be a lapot, viszont Bodó Bélát valóban elvitték ezért.
0: Tehát valaki az apróbb betűt is olvasta, nem csak
1: ilyen,
0: a címeket.
1: Igen, egy másik ilyen legenda, ebben, és ez is egy hír, egy másik ilyen hír legenda, az pedig a következő, amit itt el tudok
0: tennyében,
1: de megjött a vagesz is.
2: Szia!
0: Ez is egy hír, ma már volt egy ilyen hír, amikor a bomberek visszás késett egy picit, és akkor mondták a kollégák, hogy az a hírünk van, friss hír, megjött bomberek visszás. Friss hír, megjött vagesz. Vágva, hogy András, foglalj helyet, telefonod ki van-e kapcsolva?
2: Azt hiszem, igen.
0: Jó. Kérsz-e inni? Mert akkor
2: oda
0: kell... Ide. Nem. Üljön át? Átpakolom a táskámat, gyere. Elmondjuk a kedves hallgatónak, hogy egy téglalap alakú asztalunk van, négy mikrofonnal, de
2: igen.
0: Azzal a kis hamissal mindig van valami gond.
2: Igen. A balketteskével.
0: És ha inni szeretnél, akkor kimegyek és hozok neked egy poharat, mert vízintatlan. Vagy hozol magadnak egy poharat?
2: Majd, most nem vagyok szomjas egyelőre.
0: Jó, ott tartunk.
1: És addig ezt még elmesélem.
2: Bocsánat,
0: hogy tudja, hogy hogy volt az a hír, ami miatt a Bodó Bélát elvitték 53-ban.
2: Nem tudom, számomra sötéter.
0: Ez
1: a mély megrendeléssel tudatjuk, a Sztálin elvtárs meghalt.
2: Mély megrendelés? Nem ismertem.
0: Ez a hírnek magamat
2: kaptál egy kis. Igen, már érdemes volt élni ma. Igen.
1: Ugyanilyen legendárium, amit hallottam, de még nem találtam meg az írott nyomát. Ez már a 60-as, 70-es évek. Amikor is úgy hangzott a hír, hogy valamelyik megyei lapban, biztos, hogy a székesfehérvári lapban láttam, biztos, hogy a békési lapban láttam, biztos, hogy nem itt vagy ott láttam, tehát látták ezt a hírt kinyomtatva, én még nem sikerült látnom, de minden esetre legendárium az úgy szól, hogy a ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet tisztek beköltöztek örök lakásaiba.
0: Ezt én is hallottam.
2: Igen, ez hát persze,
1: ennek a magát, a hírt nem találtam még meg, ezúttal is kéretik, ha valaki egyszer megtalálja, küldje el nekem a HVG szerkesztőségébe, de a lényege a dolognak az, hogy a hírekkel ez az egyik része. A másik része, amit úgy el akartam mondani, az a halálhírek.
0: Ebből indultunk ki, igen. A Sztálin is így került terítékre.
1: És a halálhírekben nagyon jellemző dolog, hogy például 1971-ben Rákosi Mátyás elhunyt a Nagy Szovjetunióban, és Rákosi Mátyás halálhíre, ugye a bölcs vezérünk halálhíre, 1971-ben érdés mond egy mínuszos hírt.
0: Emlékszem,
1: érdemelt a lapban, egész picike lap
0: az apró
1: volt,
0: hír volt egy ilyen
1: de abban
0: rovat,
1: az öt sor volt, ezt a politikai bizottság döntötte el, hogy nem lehet címe a hírnek. A Népsport egyébként nem tartotta be ezt a szabályt, és egy picit...
2: A híres labdarúgóról.
1: Nem tartottam
2: el, és majdnem aranycsapatos.
1: És ott bizony-bizony egy kis címet is hagyott, hogy elhunyt Rákosi Mátyás.
0: Nem, kiírták
1: a Rákosi Mátyást, kiírták, de ebben az öt sorban sikerült egy ordas nagy hazugságot is elhelyezni, nevezetesen, hogy a Szovjetunióban gyógykezelésen tartózkodó Rákosi Mátyás
0: hunyt
1: el. Hát
0: az volt akkor, de
1: hát azért... ez nem egy gyógykezelés, mert a gyógykezelés volt akkor 1956 júliusában jutott, ment ki. Leváltása után, és halálig tartó betegsége, igen, volt ebből. És akkor még egy apró sztorikat, Bibó István neve is ugye mond valamit, Bibó István 79-ben hal meg. Bibó István le nem lehetett írni a nevét. És a család, igen, a család a Magyar Nemzetben feladott egy gyászhirdetést, és abban Ember Mária vette azt a bátorságot, aki akkor éppen aznap olvasószerkesztő volt, és az egésznek a képtelenségét akarom mondani, hogy amikor úgy fogalmazok, hogy vette a bátorságot, az azt jelentette, hogy ez tényleg bátorság volt, hogy a gyászhírből, a feladott gyászhírből fabrikált egy mínuszos hírt, és azt írta, hogy Bibó István meghalt, és volt még ekkor és ekkor napra, és hogy temetése az nem tudom én mikor lesz. Egy gyászhírből fabrikált egy úgymond az újság által előállított hírt.
0: Hát te akkor a Magyar Nemzetnél dolgoztál.
1: Igen.
0: Úgyhogy tanulja voltam. Mi történt másnap?
1: Nem,
0: mert
1: történt.
0: Ugye ezeknek a dolgoknak van egy másnapja, amikor ráébrednek, hogy Podobélát el kell vinni.
1: Nem, ezen maradjunk, azt gondolom, hogy nincs, tehát nincs folytatás a történetnek. Elvtársak azok úgymond szemet hunytak, és nem ezért rúgták, illetve nem ezért váltottatták aztán le az olvasó szerkesztésről őt, mert nem sokkal később leváltották, de ez egy másik történet már.
0: Ugye akkor ez úgy működött emlékeim szerint, bár akkor én még csak egyetemist, 79-ben már nem egyetemista voltam, nem dolgoztam, tehát a saját bőrömben is tapasztalva tudom, hogy megtanultuk az újságíró iskolában, hogy ez, te ne nézz így rám, mert te sokkal fiatalabb vagy, te akkor még csak éppen, hogy ovis voltál, iskolásnak jó, hogy ugye
1: engem úgy... viszont nem vettek fel háromszor.
0: Hova?
2: Az újságíró iskolában? Rózsa Ferenc újságíró
0: iskolában? Hát engem rögtön beutaltak, hogy van a pártközpont, és annak van egy agitációs propaganda osztály, és ott intézik az ilyen ügyeket, tehát Lakatos Ernő, vagy nem tudom ki, mindenki ott ült, és olvasta, gondolom, és minden héten eligazította a főszerkesztőket, hogy miről kell beszélni, és miről tilos beszélni. ehhez képest azért mégiscsak te sajtótörténészként gondolom látod, hogy elég töredezett volt a szófogadás, tehát azért nem mindenki fogadott szót ezeknek az irányelveknek, csak ez nem mindig, és nem is mindig volt következménye az ellenállásnak.
1: Nem is volt mindig következménye, és mint ahogy a cenzúrával mindig ez a történet, hogy a cenzúra, bármelyik működő cenzúra, mindig a botrányokról ismerszik meg. Tudnék, ez azt jelenti, hogy üzemzavar történt a cenzúra a menetében.
0: Csak most kell húzni egyet a csavarokon.
1: És nem, vagy valamiért el kell indítani. És ez az üzemzavar jellemzi gyakorlatilag az összes cenzúrát. Tehát, hogy ez most ettől aztán teljesen rendszer független.
0: Tehát, na, majd jön a bageszedőben. Mert abból indultunk ki, hogy az elhallgatott hírek, és hogy így kell, mielőtt jöttél volna, hogy ez a kategória az, amin jól lehet érzékelni, mert hogy mi a hír, és hogy mi újság, kérdeztem a Gábortól, mondta, hogy az, hogy megérkezett, és téged megvárunk. Mm-hmm. Tehát, hogy a hírek természetrajzából akkor tudunk meg sokat, ha például azt megnézzük utólag, hogy mik voltak az elhallgatott hírek, és miért, és mi volt azoknak a sorsa.
1: Ez úgy keveredtünk ide nagyjából. A másik része pedig az az, hogy egy állandó kutya-macska, vagy egér-macska harc ez igazából, amelyben ugye van a cenzor, aki szeretné azt viszont látni a különféle lapokban, most már ezzel nem a kezdet-kezdetéről beszélek a sajtó történetének, de 1920-as évektől kezdődően a különféle cenzurális időszakok azok változtak, és azért valahol a sajtó mindig belefutott a cenzurába, hol a hadi cenzúra az a 10-es évektől, hol a fehér terroros cenzúra, hol a megszállás cenzúrája, hol a irányított sajtó cenzúrája, hol ennek a cenzúrája, hol annak a cenzúrája, a mai cenzúráról majd nyilván más
0: perceken belül szeretnék a mairól beszélni.
1: Tehát, hogy de ez egy állandó harc, és most már megint kutyát, macskát akarok mondani, de macska egérben, de ez egy állandó harcot jelentett, mert hát az ember nem szereti, hogyha vele szólnak a szövegeiben, nem szereti. És megpróbálja mindig becsempészni a dolgokat a labba, és ebben a nagy becsempészésben az igazi, hogy mondjam, az iskola példát a Magyar Nemzet szolgáltatta, na nem az az időszak, amelyikben én dolgoztam, hanem az 1938 és 1944 közötti. Tehát az a hirdetés, amelyik akkor volt, hogy olvass el a Magyar Nemzet minden sorát, az abszolút módon azt kell mondanom, hogy egy abszolút igaz valami volt, mert valamit betettek, egy hírt, betettek hozzá valami mást, hozzá lehetett olvasni, olvasd össze a hírt és mondjuk egy hirdetést, és akkor ez a kedvenc példája Vásárhelyi Miklósnak, aki ezt megírta, ezt a Magyar Nemzet sajtótörténetét, egy fantasztikus tanulmány, amikor azt mondja, hogy kiadják a hírt, hogy a átütő sikereket és német csapatok lehengerlik mindent, majd ott van mellette a Ferenc József keserűvíz, amiről tudva levőleg, ma már nem biztos, hogy mindenki tudja, de akkor ez egy hashajtó volt. Tehát, hogy beszarva mennek el. És ez a kódrendszer abszolút módon működött, mert kiépítették az olvasókkal ezt a összekacsintó beszédet.
0: És aztán ebből volt a Kádár rendszerben is egyfajta magatartásforma, hát, amit sugaltak, ugyanezt, hogy olvass el minden sorát, hogy a sorok között kellett tudni olvasni.
1: És aztán átadom neked azt, így értékelődik fel a kis híreknek a szerepe. Tehát én nem véletlenül dobtam most be ezeket az apró kis híreket, mert hirtelenjében azt, hogy Bibó meghalt, nyilvánvalóan az, hogy Bibó István meghalt, azt nagyon kevesen értették akkor. De az a 15-20 ezer ember, aki még emlékezett valamire annó,
2: 56-ból.
1: Nem csak 56-ra nem nagyon emlékeztek a Bibó kapcsán.
2: De 45-48-ra.
1: Hát Bibó akkor már nem volt ott jelen a 1945 és 1948.
0: De milyen érdekesen át van hangolva ez a név a mai... Bibó... újságírásban, hát azért, sem a nyilvánosságban.
1: Igen. Miniszter volt 1956-ban.
2: De nem a miniszteri listákat nézték az emberek.
1: De nem a miniszteri listákat, és a Bibónak megnyilvánulása, nyilvános megnyilvánulása 56-ban nem volt olyan átütő, amelyik azt mondhatott, hogy hú, tudjuk azt, hogy
2: hát,
1: akkor
2: hogy ott ült a... memorandumot, ott, amit aztán a Göncelpecsencsészet
1: ült a parlamentbe.
2: Krista Menon nevű...
1: De azt ki a forradalom napjaiban az utcán ki tudta, hogy ott ül a Bibó parlamentben.
0: Én azért mondom, hogy ma van áthangolva a Bibó név arra az 56-os
1: de egyébként teljesen joggal.
0: Etalonra, hogy ott ülsz az utolsó pillanatig, és képviseled azt, amit vállaltál, hogy képviselni fogsz,
1: és szövegedben is azt tudhatta, hogy a, de annak a néhány ezer embernek ez a hír, hogy meghalt, az hír volt. Az egy nagyon fontos,
0: érdemi hír. Én azt hiszem, hogy ez a temetésen akkor érződött is, és az volt a következő feladat, hogy azt elhallgassák, hogy az hogy történt. Van egy kis zenére időnk, és akkor utána átnyergelünk a maiságra, a múltságból. És akkor a Vagesztől meg fogom kérdezni, hogy ma hogy működik a cenzúra.
2: Jó.
0: Jó?
2: Bár nem vagyok cenzor.
0: És akkor itt vagyunk ismét, a Magyar Hírnap, a 3-4-ig tartó órának a vendégei Murányi Gábor és Vágógyi B. András Vagesz. Eddig arról beszéltünk, hogy az elhallgatott hírek milyen önálló életre kelnek egy idő után, mert hogy akit akarja, mégiscsak megtalálja, vagy akit akarnak, megtalálnak a cenzorok, és meg is büntetik érte. És azért már itt lógott a levegőben az a feltételezés, hogy a cenzúra az csak az irányított hírek világában létezik, vagy pedig az úgynevezett szabad sajtó világ is van egyfajta cenzúra. Én nekem az az érzésem, hogy van, mert hogy az információ az hatalom, és igazából a hír az a hatalom érdeke szerint mozgatható. Tehát, hogy a hatalom az milyen hír megjelenését szeretné, akarja, erőszakolja, fizeti, mindenfélét mondhatok, és akkor az a hír bizony jön, és annyiszor és úgy, ahogy azt a hatalom szeretné, és ennek megfelelően akkor nyilván, aki hatalma vagy, bizonyos fajta cenzúrát is enged, sőt gyakorol, hogy más dolgok viszont ne zavarják meg az ő hír működését. De ez egy feltételezés részemről, Vagesz, te hogy?
2: Hát én azt gondolom, hogy cenzúra biztos, hogy ezt látjuk, hogy van, működik, irányított híráramlat, biztos, hogy van, ez szerintem az elmúlt...
0: Ezt ilyen finoman nevezzük, hogy irányított hír?
2: Hát azt gondolom, hogy igen, mert azért ne felejtsük el, hogy az internet korában élünk, tehát azért mindenféle hírek, és főleg a közösségi médián azért nagyon sok minden olyan van, amit egész egyszerűen fizikailag képtelenség megakadályozni.
0: Hát nálunk képtelenség, de ahol megtiltják a Facebookot, internetet, ott már is
2: hát
0: megvan.
2: Jó, mondjuk most Kínát, meg Iránt, meg mit tudom én,
0: van
2: Oroszország is, tehát ott is mit tudom én, mondjuk Facebook és Twitter, és nem tudom én, micsoda, az nem annyira működik, és akkor van ez a V-kontakt, meg nem tudom én, ami ott orosz Facebooknak hívnak, és hasonlók, amiket azért jobban tudnak kontrollálni. Én azt gondolom, hogy egy ilyen kicsi és európai országban, mint Magyarország, a teljes cenzúra az nyilvánvaló képtelenség. Tehát ugye, most amikor itt mikor így beestem, és akkor a Gábor besélt ezekről a régi cenzúrális dolgokról, nekem mondjuk ilyen első világháborús Népszava címlap például, hogy volt 4 sor, és utána az egész címlap üres volt. Tehát ugye az egy nem szégyenlős cenzúra volt, az bevállalt, hogy igen, cenzúra van, és akkor tudom én, 5 hasábot kiszedtek az újságból, és egy fél hasáb belekerült.
1: De a cenzúra is megváltozott, mert egy idő után 1940-es években például betiltották ezeket a fehér foltokat.
2: Tehát igen, nem lehetett. Tehát azt mondom, hogy az első világháborús volt, ugye, amit én mondtam, az a Népszava címlap.
1: 1939-ben
0: de
1: még ilyenek voltak.
0: De 2000-es években mikor igen, volt ez, mikor a magyar sajtó fehér oldalak
1: jelentnek? Az tiltakozás.
0: Az tiltakozás volt, de ugye merre.
2: Én például azt akartam példának felhozni, hogy 1981-ben sajnos 10 éve elhalt barátom Őrsi István az Írószövetség közgyűlésén felvetette azt, hogy Magyarországon fel kellene állítani egy cenzúra hivatalt. Azaz, hogy művek legyenek betiltva, és ne szerzők legyenek betiltva, hogy bizonyos írások legyenek, és a lengyel cenzúra hivatalt, persze ez egy ironikus javaslat volt, de a lengyel cenzúra hivatalt hozta fel egyébként
0: Pélának,
2: mert a lengyel barátok nem voltak ilyen szégyenlősek, és ott volt valódi cenzúra hivatal. Tehát nem az volt, hogy egyfajta ilyen elsikálós, szőnyeg alá söpős, hanem bevállalósabb volt.
0: Nem mutatott, ezt nem.
2: Ezt nem. És hogy most akkor mit tudom én,
0: Adam, ezek ilyen ideológiai kérdések.
2: Hát nyilván ideológiai kérdések, meg hát hírkérdések is lehetek, azt gondolom bőséggel. Na most Én azt hiszem, hogy a magyar sajtónak így a 80-as évek utolsó éveiben, tehát már 89 előtt is, és főleg egyébként a Magyar Nemzetre gondolok itt a nyomtatott sajtó, a napi lapok közül, tehát hogy volt egyfajta ilyen aranykora, ami mondjuk így a 90-es évek elejéig tartott, és talán emlékszünk rá, hogy volt olyan, hogy az összes szakmák közül a lakosság többsége felmérések szerint az újságírókat tartotta a legmegbízhatóbb forrásnak. Elég rövid ideig volt ez, de volt ilyen.
0: Meg az ellenkezője van, miért?
2: Ma meg az ellenkezője van. Hát nézd, egyrészt azt gondolom, hogy a tulajdonosi nyomás az ugye nagyon fontos, tehát hogyha megnézed azt, hogy a sajtótermékeknek hogyan érződik az, hogy akkor ez most milyen irányultságú, mindenki azt kérdezi, hogy ki a tulajdonos. Nem azt kérdezik, hogy ki a főszerkesztő.
0: Mi az sima metró újságot olvasó ember azt kérdezi, ki a tulajdonos?
2: Azt gondolom, hogy igen, tehát van egy ilyen, hogy ki a tulajdonos, tehát hogy milyen irányba lendül a dolog. Tehát az, hogy mondjuk, mit tudom én, a különböző sajtótermékeknél olyan szerkesztőségi karta, vagy alkotmány, vagy bármilyen alapok okirat van, amiben a szerkesztőség munkatársainak. Hát annak idején, mikor mondjuk a 90-es évek elején a Narancsban csináltunk ilyet, akkor például azt tudom, hogy az első, a minta, amit olvastunk, az pont a HVG volt egyébként, és abból indult ki az, amiből utána mi is ott kiindultunk, és hát aztán azt formálgattunk.
0: De akkor hova lett a tömegek bizalma az újságírókban? Mert ez volt a kérdés, hogy a miközben 89-ben magasan állt ez a mutató, most meg a békafeneke alatt van.
2: Békafeneke
0: hol
2: alatt van.
0: Hol vesztettük el a
2: népet? Hát én azt gondolom, hogy talán 90-es évek második felétől kezdődően nyilvánvalóan egy folyamat volt. Több irányú ez. Részben azt hiszem, hogy ugye a nyomtatott sajtónak azért elég jelentős ára van, már csak a nyomda költség miatt is, tehát az ugye, és hát ugye esik vissza. Tehát, hogy ez ugye pénzbe kerül, kevésbé veszik az emberek. Tudom, én mondjuk magam elég nagy hírfogyasztó vagyok, én is hétvégén szoktam napilapot venni alkalmasint.
0: De a 90-es évek közepén ez még legfeljebb a tévével volt konkurenciában.
2: Hát a tévével, meg a rádióval, meg a nem tudom én, és aztán utána indultak a 90-es évek végétől ugye ezek az online portálok.
0: És ettől maga a szakma veszítette el a
2: hitelességet? Nem ettől, hanem azt, hogy egyre több olyan eset jött, ahol a tulajdonosi nyomás érezhető volt. Hát ugye Gábor könyvet írt a Magyar Nemzet káváriájáról, ami azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog volt.
0: Tehát az egy politikai játszma volt,
2: mint ahogy egy politikai játszma volt egyébként a Magyar Hírlap. Hát ki gondolta volna a Magyar Hírlapról, ami egy ilyen csőri liberális lap volt, hogy azt egyszer már egy reformnyilas lap lesz. Szóval azért azt hívom, hogy reformnyilasnak, ami hát ugye nyilas csak így jobb színbe szeretne feltüntetődni. És
0: én azt hittem, hogy azt fogjátok mondani, vagy nem tudom, Gábor, neked mi a véleményed erről a kérdésről, tehát hogy hol veszítette el a sajtó a népek bizalmát, és hová lett ez a 89 körül megdolgozott, mert előtte se volt az embereknek bizalmuk a sajtóban, hiszen azt tudták, hogy hazudik. Aztán lett, aztán meg azt mondják, hogy miket beszélnek ezek össze-vissza egymásnak ellentmondó dolgokat. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy azt fogod mondani, hogy az emberek egyszerűen a saját bőrükön tapasztalták, hogy ami az újságban van, az egyrészt szenzációhajhász, és azért nem igaz, vagy nem tudják, hogy mi történt, és azért nem igaz. És most, hogy már van társadalmi média, vagy hogy nevezem ezt, közösségi média, most meg aztán végképp baromira újságírónak kell lenni annak, aki igazat akar írni, tehát aki olyan hírt akar, és mégis sikerül olykor-olykor, hogy olyan hír jön, amit senki más nem tudott megszerezni, csak az újságíró, és mennyi dolgozott, és mit Pál megbuktatása, az tipikusan ez a hírírási módszer volt, ami mögött hónapok összerakott munkája át, sose fogjuk megtudni, mert nem akarják megmutatni, hogy ki volt az ECSZG-ben, de akkor a hírt csináltak, hogy az meg tud buktatni egy köztársasági elnököt. Tehát ugye ilyen 10 évben egyszer van, jól mondom, körülbelül, ugye ilyen súlyú ügy.
1: Inkább 20.
0: És ott nem, de nem kell mindenképpen a köztársasági elnököt megbuktatni, tehát hogy egy ilyen, hogy így ül a hír.
2: Jó, de most Szóval a hírrel való manipulálás, az ugye részben ugye van a szóval, az írással, a szöveggel való manipulálás, ami egy könnyebben átlátható dolog, és akkor utána, vagy legalábbis szélesebb tömegek számára könnyebben átlátható dolog, és utána van a képekkel való manipulálás. Mondjuk egy tegnapi dolog, Orbán Viktor Nyíregyházára érkezett, ott van egy fotó,
0: tömegek
2: állják körül, és fél test hosszal magasodik ki a tömegből. Na most ugye itt a közösségi média, én ezen tegnap egy kicsit így röhögcsértem, és néztem különböző dolgokat Facebookon és itt-ott, akkor egyrészt találós kérdések, min állt Orbán Viktor?
0: A lépcsőn.
2: Lépcsőn, tekes hátán, sámlin, nem tudom én, tehát szóval hogy volt mindenféle íze. Másrészt 2 millió ember várt a Nyíregyházán. Akkor utána volt egy,
1: hát tudom én, akkor millió ember volt a Kossuth téren.
2: Igen, de aztán kiderült.
0: Pedig a Nyíregyháza az egy kisebb tér.
2: Kisebb tér. Na most, tehát, hogy...
0: Volt
2: egy totál, amit leszedettek viszont, nem tudom én, a Szabolcs-Szatmári hírlap, vagy nem tudom én, hogy hívják ott a helyi lap, vagy portál, vagy valaminek a izé, leszedették azt a képet, nem tudom, hogy kicsoda. Úgy tudja, azért sok az ilyen önkéntes kutya is, tehát soha ne felejtsük el, hogy amikor cenzúráról beszélünk, az egy dolog, hogy van cenzúra hivatal, meg van tulajdonosi elvárás, meg van, nem tudom én, valamiféle politikai ráhatás, és a másik az, ami pedig úgy megképződik az újságíró agyába, akinek ugye számlákat kell fizetni, a családot eltartani, stb. Ilyen-olyan rezsie van, és bár megtör a rezsiharcos is, de azért hát ez egy nehéz küzdelem, és akkor azt gondolja, hogy akkor az öncenzúra az ebben az esetben jobb volna, vagy jó volna, és akkor hát ez egy ilyen pszichés folyamat, hogy akkor miket írnak le emberek, meg miket nem írnak le.
0: Igen, és akkor már is annál a...
2: És mivel lehet őket perelni? Én például perben állok ugye a köztársasági elnökkel.
0: Ami még mindig?
2: Persze,
0: hogy,
2: majd
0: hogy mit csináltatok a fogdán, mit mondott, igen, és ki emlékszik, jó, ez igen, nagyon vicces.
2: Igen,
0: akkor most ne befolyásoljuk a bíróságot, jó?
2: De
0: ez is egy hír lesz, igen. Majd december 2-án.
2: 8-án.
0: Kivárjuk egy hónap múlva.
1: De az a kérdés, amit te ott feltettél, azért nekem ott egy dolog van, tehát amit válaszképpen is ezt egy kicsit komolyabban is veszek, tehát hogy azért nem csupán arról van szó, hogy vannak körülmények, hanem arról is, hogy magamat megpróbálva ebből kvázi úgy, hogy törekszem nem így lenni, de gyakorlatilag a magyar sajtó bulvárosodása az egy ténykérdésé vált.
0: Tehát ez csak hogy, követte jól megkésve a nyugat-európai sajtó viselkedését.
1: De az, amiről mi beszéltünk, és fénykorról beszéltünk, az pontosan arról volt, hogy a sajtó abban az esetben
2: minőségi volt,
1: precíz volt, pontos volt, időben jól helyezve, és főleg nem hazudva, vagy nem elhallgatva. Mert az elhallgatás...
0: Ez most melyik korszak?
1: Én most már 88 és 92 mondjuk, igen, ebben úgy körülbelül. Igen. Tehát ez nem véletlen, hogy ez a fénykor, mint sajtófénykor, én azt a mámornak éreztem. Én úgy éreztem akkor újságíróként magam, hogy én mámoros vagyok minden nap. Annak iszonyatos ereje volt, és veszélye egyébként teszem hozzá, hogy leírtam valamit, teljesen mindegy, hogy mit, és másnap akkor történt valami. Ma bármit
0: hatás.
1: Megír az ember.
0: Nem tud kiszámolni, hogy mi lesz a hatása.
1: Erre, így van. És akkor mi van?
0: Hát vagy pedig olyan dolog történik, amire magad sem gondoltál.
1: Igen, mert nem
0: megjelenik valaki,
1: és... nem azt szerettem volna elérni.
0: Ezzel azt mondod, ami nekem is a rögeszmém, a mai nap folyamán erre jöttem rá, ilyen, hogy sűrítve mindenki a hírekről beszél itt a Tilosban, hogy a hír mindenkié, tehát mindenki hírt ír a Facebookon, hírt ír a honlapján, a blogján, tehát hogy olyan mennyiségű információ áramlik szabadon, hogy bármiből lehet pillangóhatási elvből kiindulva egy olyan méretű eseménysorozat, aminek a végén egy igazi nagy hír lesz, holott te csak azt írtad le, hogy kinyílott a pitypang.
1: Ez az egyik része a dolognak. Ez az egyik része a dolognak. A másik, de igen, de ez csak az egyik része a dolognak. A másik része az a dolognak, hogy abban a nyomáskényszerben nincs arra az újságíróknak, szerkesztőségeknek adott helyzetben gondolatuk, hogy elkezdjenek szelektálni a hírek között. Hát az a hír özön, amelyik zúdul minden naponta ránk, te hogy választasz ki? Kialakítasz magadban egy módot arra, melyik honlapot nézed meg, abból mit nézel meg, használod a hírkeresőt, vagy a HVG-t, vagy az Indexet, vagy az Origót, vagy a 444-et, és most sorolhatnám, fogadod el a saját információs bázisodnak, de kiderül mindegyikről, hogy nem elég. Mert hát azok is nem, és van még egy nagyon fontos része a dolognak, ez a cenzúrának egy nagyon rafinált módja, az MTI.
2: Hogyne?
1: Hát az, hogy az MTI kvázi adja a híreket.
3: Az állami hírszolgálat.
1: Az állami hírszolgálatot, és ebben megjelenik egy csomó minden, ingyenesen kvázi hozzájuthatsz, ettől a pillanattól kezdve abban a rohanásban, amiben vagy, és abban a hír özönben, hát tényleg az a legegyszerűbb elkapni, leírni, gyorsan továbbadni, hírverseny van, gyerünk, ha én már, hát látom azt, hogy mi történik, hát már a másikon kint van, mondja az egyik honlap szerkesztőség a másikról, és fordítva.
3: És akkor ez is ez a tulajdonosi nyomás, nem? Hogy jön a tulajdonos, azt mondja, hogy mit késlekedtek, azok meg már készen vannak vele, és nekünk kell kattintásszám és egyébként.
1: Igaz, hogy pontatlan benne a név, el igen, van hát írva, látom, igaz, hogy pontatlan benne a hely, igaz, hogy pont, tehát mindaz a négy igen. dolog, amit az elején mondtam, nem stimmel,
2: nem
1: de ott van. Igen.
3: Viszont ez nem válasz igen. arra a kérdésemre, hogy a magánemberek folyamatos magánhír cseréje, ami a közösségi médiának köszönhetően létezik, az hogyan befolyásolja a professzionális hír? Tehát ugye, ha azt mondjuk, hogy a hír, az információ hatalom, és a hatalom az információ, ez egy ilyen kölcsönös, egymást feltételező két dolog. A magánemberek milyen szerepet kapnak ebben? 5 perc hát, van a témára.
1: Szerintem teljesen egyértelműen
3: mi hírszolgáltatók,
1: ők hírszolgáltatók.
3: Igen, na de ki kire van hatása? Mi magánemberként az egymás közötti hírcserével befolyásoljuk az információt és a hatalmat, vagy a hatalom nem, befolyásol minket, hogy milyen híreket cserélünk egymás
2: kettő.
3: Között?
2: Hát mind a kettő, persze. Hát nem tudom. Hát én azt mondanám, hogy az ember ugye valahogy úgy szocializálódik hírszempontból is, hogy rászokik valamilyen médiára.
3: Ez így, ahogy a Gábor mondja, négyből válaszolsz.
2: Igen, tehát mondjuk én mit tudom, én amikor úgy rászoktam erre, tehát ilyen egyetemista 20 éves koromban a rendszeres napilap olvasásra, akkor én az a 80-as évek eleje, én Magyar Nemzetet olvastam, és a Magyar Nemzetet egy hogy mondjam, az akkori viszonyok között egy elfogadható hírszolgáltatónak tartottam, ezen kívül Szabad Európa Rádiót hallgattam, meg hát mindenféle folyóiratokat és szamizdatot olvastam.
3: De tehát tévét is néztél.
2: Parancsolsz?
3: Tévét is néztél.
2: Tévét is néztem, de keveset már akkor is. Tehát, hogy azt azért károsítónak éreztem
3: hát
2: a televíziót.
3: Hát meg volt egy kritikai szempontod annak
2: kritikai szempont,
3: köszönhetően, igen. amit olvastam.
2: De például a rádiót inkább hallgattam, tehát mondjuk a szombat délutáni rádiózás az azért egy ilyen
3: 168
2: óra.
3: A strandon is.
2: Igen. Tehát, hogy az azért úgy volt.
3: Na most látom, hogy...
2: Na most hagyd mondjak egy mai példát. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogyha az ember mondjuk így hozzászokik, vagy lehetősége van minőségi napilapot olvasni. Most az a mázdim volt, hogy az idén voltam egy pár hónapot Svájcban, és egy olyan helyen, ahova járt a Neue Zürcher Zeitung. Az hozzátartozik, hogy én nem tudok mondjuk németül annyira nagyon jó, de azért úgy olvasok. Na most, ahogy az ember figyeli egy minőségi napilapot egy folyamatában, azt, hogy miket hoz le, milyen témákat hogyan kezel, tehát, hogy milyen terjedelmű cikkekkel, stb. Az azért nagyon tanulságos, és az, hogy tulajdonképpen ennek milyen hát így közösségi szempontból milyen szocializációs hatása tudhat lenni. Tavaly például voltam valamikor Amerikában, és akkor hoztam egy vasárnapi New York Times-t, és egy médiatanszéken tanítottam tavaly Erdélyben, Babes-Bolyai Egyetemen Kolozsváron, és ott bevittem egy vasárnapi New York Times-t, ami hát egy ilyen több kilós valami, és akkor nem tudom, még két órán keresztül, vagy még két alkalmon keresztül elemeztük azt, hogy milyen hírek vannak. Az, hogy mondjuk egy afganisztáni riport, mondjuk minőséges szövegesen és novellaszerűen van megírva, az szerintem egy fontos dolog, mint ahogy az is, hogy megtudok valamit a berlini, éppen aktuális berlini undergroundról New Yorkban, vagy megtudok valamit, nem tudom én, perui sámánokról, és nem tudom én, tehát egy ilyen szélesebb látókörű valami érzékel az ember, mint amit mondjuk a magyar sajtóból meg lehet tapasztalni. Meg lehet tapasztalni a magyar sajtóból is, csak sok mindent kell olvasni hozzá.
3: Tehát ez a Sunday Times-on hasonlóan van az angoloknál, vagy
2: nyilván, én azt kevésbé olvasom.
3: De én úgy látom, hogy ez mintha most a magyar újságírásban a neten lenne.
2: A neten cool, van.
3: A neten van, de
2: abban is van egyfajta ilyen generációs jelleg, igen. Tehát egy ilyen 40 alatti korosztálynak szól, és tudom én, ami tök jó egyébként, és nagyon élvezem, és azt gondolom, hogy szóval én is, mit tudom én, naponta egy ilyen 3-4 portát nézek, követek, stb. De mondjuk így az állandó napilap olvasásról, ami annak idején, amikor mondjuk aktív újságíró voltam, akkor azért a 4 minőségi lapilapot, és még volt 2 bulvárt azért olvastam. Mert ez
3: Gábor,
2: fontos volt.
3: Te, mint printhős, hogy állsz a netes olvasással? Neked is egy perced van még, hogy ezt kifejtsd.
1: Abszolút olvasom, és abszolút de hogy azt gondolom, hogy kell.
3: Igen,
1: olvasni,
3: viszont amit írsz,
1: lehet...
3: az print, tehát hogy te nem netes újságíró vagy, ha valami megjelenik, akkor a print alapján jelenik meg a neten abból, amit te
1: igen,
3: írtál.
1: Igen, ez 98%-ban így van.
3: És ez valami más stílust követel meg, vagy te ezzel nem foglalkozol, hogy a netre mi fog felkerülni, mert a printnek van egy bizonyos...
1: Ez olyan valami, én azt gondolom, hogy ehhez értek. Ez ilyen egyszerű dolog. Tehát azt, hogy ha muszáj, mert olykor muszáj, akkor az ember beül, és természetesen tud azon a nyelven is gondolkodni, de nem szívesen teszi, nem azért, mert ez számára megalázva, hanem azért, mert nem saját magamat adom. Hát én valamit kialakítottam, beleüregettem, belefásultam adott helyzetben, de az én vagyok. A fásultságaimmal, az ügyetlenségeimmel.
3: Hát most azonnal együtt. Tiltakoznom kellene, ne sorold ezt, mert nincs időm tiltakozni. Szerintem ez tök jó, hogy így csinálod.
1: Nem, hát,
3: mert ez, tehát én azt gondolom,
1: magamat adom, én így tudok írni. És ez adott helyzetben, vagy korszerűtlen lesz, vagy nem lesz korszerűtlen, ezt majd eldönti adott helyzetben. Az olvasó, vagy rosszabb esetben a tulajdonos?
3: Most rettentő sok mindent nem tudtam sem elmondani, sem megkérdezni, mert szerettem volna, de nem nincs rá időnk, mert be kell fejezzük, de azért elmondom információkat, hogy mind a ketten próbáld meg a bakkáccsal megcsinálni, bakett kiküldjük, hogy verekedjen meg a bakkival, mi megbeszélgetünk.
2: Simán.
3: Azt gondolom, hogy csak azt akartam elmondani, hogy mind a ketten, illetve mind a hárman, hogy magamat is ide soroljam veletek egy platformra kerülve, ezáltal a Nyilvánosság Klubnak bizonyos időszakokban az ügyvívői, vagy tagjai, vagy testvéri tagjai voltunk, és ez a Nyilvánosság Klub bár létezik még, de nincs szükség a működésére, mert a nyilvánosság olyan módon megváltozott, hogy ez a klub még nem érte utol ezeket a változásokat. Viszont ti mind a kettenettől, valószínűleg nem függetlenül, de mégis ez egy másik mondat, publikáltok, neked hamarosan megjelenik egy könyved, ez percek kérdése, és Gábor, te pedig hát nem kisebb feladatot látsz el, mint hogy a Mérai életműnek a gondozója vagy a Petőfi Irodalmi Múzeum digitális gyűjteményében, úgy hívják ezt, a digitális irodalmi akadémia.
1: Ez igaz, de ezen már a munka nagy részén, ezen a részén
3: igen,
1: túl vagyok.
3: Csak a tudás, ami ezáltal adatik,
1: az a következő 25 éve
3: ezt akartam
1: mondani,
3: hogy előbb-utóbb most a Vagesz előnyben van, ugye megjelenik a könyv abból, amit már megtudott az elmúlt 25 évben.
1: Hát ha reklámozni kell, nekem is megjelent most egy sajtótörténeti almanahom, úgyhogy az
3: amiben az eddigi cikkeid vannak
1: nem,
3: benne.
1: Ez egy újság 1938 és 1944 közötti időszakról szól, nevezetesen a két időpont 1938 az első zsidó törvény, 1944-45, amikor az a 25 újságíró, akit beválogatta, véletlenségből meghalt idő előtt.
3: Durván finomasztam.
1: Nagyon durván fogalmaztam. Tehát gyakorlatilag a zsidó törvény kényszer áldozatai, újságírók, és ezeknek egy-egy cikkét kiválogattam, amelyik azt akarja jelezni, hogy a legkülönfélébb típusú emberek, keresztények, vállalt zsidók, ateisták, kommunisták és egyéb liberálisok és ókeresztények miként gondolkodtak 1938 és 44 között, akkor, amikor éppen a zsidó törvények sújtották
3: őket. Ezt akarod mondani ezzel, hogy hiába telt el 70 év, még mindig aktuális.
1: Dehogy akartam én mondani, ez véletlenül jelent csak most meg.
3: Értékelem az iróniádat. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Én is köszönöm.
3: És azt remélem, hogy a hír és a hatalom Bermuda, mi legyen? Hír, a hatalom és a befogadó Bermuda háromszögében nem fogunk elveszni a továbbiakban sem. Horváth Ádám volt a DJ-nk és a hangmesterünk, akinek az édesapja nyomdász volt.
4: Újságíró
3: volt, bocsánat.
1: És a, de sokat az, járt nyomdába.
3: De sokat járt nyomdába. Az én apukám volt nyomdász, igen, de nem találkoztak. Úgyhogy köszönjük a segítségedet, és ezek szerint te is szívtál magadba egy kis ólomillatot, meg egyebet. Hello, hallgatók, mindjárt jönnek 4-től. A következő csapat, hallgassatok őket is szeretettel a Magyar Hírnapon.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

elsőszülött fiamnak, Igornak. Gülvi király kalandjai. A király útnak indul. Réges-régen Gülvi király uralkodott azon a földön, amelyet ma Svédországnak neveznek. Ez a Gülvi nagyon bölcs uralkodó volt, és híres varázsló hírében állott. Sokat elmélkedett arról, hogyan keletkezett a világ, s hogy az istenek, akik az emberek sorsát intézik, honnan veszik erejüket, hogy jutottak hatalomra. Öreg embernek öltözött tehát, és elindult, hogy felkeresse az isteneket, és megszerezze tőlük a titkos tudományt. Az istenek hamarosan hírt szereztek Gülvi szándékáról, és eleinte nem akarták beavatni titkaiba. Ezért cselteszeltek ki. Isteni palotájukat elvarázsolták, s maguk is állöltözetben jelentek meg előtte. Gülvi tehát, mikor az istenek lakhelyéhez ért, először egy hatalmas terembe jutott. Akkora volt a terem, hogy nem is látta a tetejét, csak sejtette, hogy a tetőt egymásra helyezett aranypajzsok borítják. Az előcsarnokban egyetlen élőlénnyel találkozott, aki azzal szórakozott, hogy késeket dobált a levegőbe, olyan ügyesen, hogy egyszerre 7 kés is suhogott a magasban. Ez az ismeretlen megkérdezte a látogató nevét, csak hogy Gülvi sem akarta elárulni, hogy kicsoda, s ezért Gangerlinnek, azaz a vadon vándorának nevezte magát. Gülvi éjjeli szállást kért az idegentől. Erre sok termen keresztül vezették, ahol a vitézi nép egy része harci játékokat játszott, mások az asztaloknál lakomáztak. Gülvi azonban sejtette, hogy amit lát, az csak varázslat. Végül egy olyan terembe jutott, ahol 3 trónszék állott egymás felett, s mindháromban egy-egy királyi személy ült. Mikor a nevük iránt tudakozódott, azt felelték, hogy ez magas, épp oly magas, és a harmadik. Gülvi azonban tudta, hogy nem ez az igazi nevük. A 3 király beszédbe elegyedett Gülvivel, aki nem sokat habozott, hanem rögtön megkérdezte tőlük, hogyan keletkezett a világ. Erre Magas elmondotta, hogy a Völuszpa énekben egy jósnő elmesélte már, amit a világ keletkezéséről tudunk. A világ keletkezése. A régi időkben semmi sem volt, nem volt sem homok, sem tenger, sem sós habok, nem volt len föld, nem volt fenn ég, nem zöldült a fű még, ásított a semmi. A határtalan semmiben élt a titokzatos világszellem, akit soha élő ember szeme még nem pillantott. Ő teremtette messze északon a ködök birodalmát, és délen Muspelt, a tűzországát. A ködök birodalmában kút keletkezett, s ebből 12 folyam eredt. Hűvös, harci vágy, rohanó, s a többiek. Ezek a folyamok jéggé váltak, s lassan kitöltötték a mély szakadékokat. A tűzbirodalmából pedig forró lég és tüzes szikra áradt. Ott, ahol a forró levegő a fagyos folyamokkal összetalálkozott, megolvadt a jég, és az olvadó cseppekből egy óriás keletkezett, Ímír. Ez az Ímír a déróriások ősatja, gonosz, félelmes teremtmény volt. Gülvi király most arról érdeklődött, hogy mit evett ez az Ímír, mivel táplálkozott. Megtudta, hogy a köd birodalmából áradó dér és a tűzországából jövő meleg levegő találkozásánál egy óriási tehén is keletkezett, ennek a tejéből lakott jól Ímír és népe. Az óriás tehén nyalogatta a sós dérsziklákat, s íme a sziklák emberi formát öltöttek, kilépett belőlük a fenségesen szép Búristen. Búristen gyermekei óriás lányokkal házasodtak össze, s isteni gyermekeket hoztak világra. Az első gyermek
Odin volt, a legbölcsebb, leghatalmasabb az istenek között. Később harc támadt az istenek és a déróriások között. Az istenek győzedelmeskedtek, s csak egyetlen óriás pár menekült meg a csatából. Tőlük származtak a későbbi óriások. Ezután az istenek Ymirből, az ősi jégóriásból megalkották a földet. Koponyájából lett az ég, négy sarkán négy törpe állott. Kelet, nyugat, észak és dél. Csontjából keletkeztek a hegyek, véréből a tenger és a tavak, hajából a fák és a bokrok, fogából a kőgörgetegek és a sziklák. Szemöldökei falat alkottak, s ez választotta el a száraz földet a tengerektől. Az északi szigeten telepedtek le az óriások. A száraz földet Midgardnak nevezték el, ez lett az emberek lakóhelye, az istenek pedig Asgardban építettek maguknak palotát.

Az ember teremtése. Ég és föld, felhők és tengerek már elváltak egymástól, de még sötét volt mindenütt. Ekkor Odin így szólt fivéreihez. Menjünk el Muspelbe, a tűz országába, ahol Surt kivont karddal áll őrt. Fogjunk el néhány szikrát, s tegyük fel az égre. Úgy is tettek, ahogy Odin mondta. A tűz országából felfogott szikrákból lett a nap, a hold és a csillagok. Csak hogy ezek eleinte nem tudták még, hogy milyen úton kell járniuk, egészen addig, amíg az istenek pályát nem szabtak nekik. Gülvi király figyelmesen hallgatta mindezt, majd így szólt. Nagy dolog volt, hogy földet és eget teremtettetek, és megszabták a nap és az éj idejét, de vajon hogy keletkeztek az emberek? Erre a következő választ kapta. Egy napon három isteni fivér a tengerparton haladva két fatörzset talált. Ezekből lettek az első emberek. Odin isten életét lehelt beléjük, Hönir isten értelmet adott nekik, és járni tanította őket, Loki isten pedig kiformálta arcukat, és megtanította őket látni, hallani és beszélni. Ezután ruhát készítettek az embereknek, és elnevezték a férfit Asknak, a nőt pedig Emblának. Tőlük származik minden ember. Ezek után az istenek várat építettek maguknak a világ közepén, ez az Asgard.

működését, a fiút elvitték, hogy a naplovait, hajnalt és alkonyatot hajtsa. A leány viszont a holdlovait hajtja, s ő idézi elő a hold alakjának változását. Arcát ma is láthatja az, aki a holdba néz.

arról is kérdezősködött Gülvi király, hogy vezet-e út a földről az égre. Ez okos kérdés volt, szólt a felelet. Az istenek hidat építettek ég és föld között, ezt az emberek szivárványnak hívják. Ezen a hídon szállnak le az ázok az emberekhez, és a földön harcban elhullott férfiakat, a valkürtündérek ezen a hídon át viszik száguldó lovukon a Valhallába, az istenek várába. Háromszínű ez a híd. A közepe piros és tüzes vasból van, hogy csak az mehessen át rajta, akit az istenek átengednek. Az óriások és a szörnyek megostromolnák az istenek várát, ha átmehetnének a hídon. Erős ez a híd nagyon, csak akkor törik majd el, ha a világ vége bekövetkezik, és Súrt a tüzes óriás lángoló hadával keresztül vágtat rajta. Sok csodálatos dolgot tudott meg a király az istenek lakásáról is. Az Asgard tróntermében 12 szék van, itt ülnek az ázok. A várbeli műhelyben készítik az aranyeszközöket, mert az istenek honában minden aranyból van. Az istenek honában van egy óriási kőrisfa, az Yggdrasil. Koronáján fellegek fészkelnek, innen hull a harmat hegyre és völgyre. Törzse alatt egy tágas terem, itt lakik a három sorsistennő. Ők szabják meg az emberek születését és halálát. Ezek a sorsistennők reggeltől estig róják a fába a titokzatos írásjeleket, a rúnákat. A fa egyik gyökere az istenek honába nyúlik, a másik az óriások honába, a harmadik pedig a törpék honába vezet. Az óriások országában a fa gyökere alatt van Mimir óriás kútja. Aki ebből iszik, az a legbölcsebb az istenek és emberek között. Mondják, hogy csak Odinnak, a főistennek sikerült ebből a kútból innia, de cserébe zárogul adta egyik szemét. A fa törzse alatt egy másik kút is van, oda járnak inni az istenek lovai. Odin főisten 8 lábú lova, a Sleipnir vezeti őket. Sok csodálatos dolgot hallott még a király erről a kőrisfáról. Koronájában bölcs sas ül, a sas két szeme közt pedig egy vércse. Mókus fut fel és alá a kőrisfa törzsén. Ágai közt csodálatos szarvasok legelnek. Annyi kígyó van a fa gyökerei között, hogy nem is lehet megszámolni őket. A gyökereket a sorsistennők öntözik, hogy nehogy kiszáradjanak. A víz, amellyel öntöznek, olyan szent, hogy aki csak hozzáér, hófehérré válik.

a fa mézet harmatozik, méhecskék szívják az édes nedűt. A fa alatt lévő csodakútban két hattyú úszik, ezektől származik minden hattyú a vizekben. Tündérekről is hallott a király. A világosság tündérei olyan szépek, mint a nap, kastélyukban aranyból vannak a falak, ezüstből a háztetők. Az éjszaka tündérei viszont feketék, mint a szurok. Vajon honnan jön a szél? Kérdezte a király. Az istenek ekkor elmondták, hogy az ég északi határán ül egy óriás sashoz hasonló. Ha meglebegteti szárnyát, hatalmas szél támad. Végül az istenek felől tudakozódott a király. Megtudta, hogy az ázok 12-en vannak. Királyuk Odin, felesége Frigg, az ő fiúk az erős Thor, akinek házában 540 szoba van, ez a legnagyobb ház a világon. Thor fogatát két kecskebak húzza. Sok kincse is van Thor istennek. Övé a csodakalapács, a morzsoló, amellyel az istenek a jégóriások ellen küzdenek. Ha erős kalapácsát megforgatja, az emberek azt mondják, dörög az ég. Egy csoda öve is van ám Thornak. Ha azt felveszi, az ereje 7-szeresére nő. Kesztyűje vasból van, ezt húzza kezére, ha a kalapáccsal ütni akar. Az istenek között a legjobb és a legszebb a szőke Baldr, a napisten. Ő a legokosabb az ázok között. Fenn az égen lakik, s nem tűri maga körül a szennyet és a sötétséget. Sok érdekes történetet hallott még a király az istenekről. Njörd uralkodik a szél és a tengerek fölött, ő irányítja a hajók útját. Két gyermeke van, Freyr és Freyja. Freyr adja az életet adó erőt, ő teszi termékenyé a földet. A szép Freyja istennő macskáktól vont fogaton utazik, ő védi a házasságot, s az esküvők idején hozzázengenek ifjak és leányok szép énekeket. A háború istene Tyr. Hozzáfohászkodnak a csatában a harcosok. A legravaszabb az istenek között Loki. Minden csel és csalfaság az ő agyában születik meg, bajt hoz istenre és emberre egyaránt, de ravasz csel teszel ki akkor is, ha az isteneket óriások támadják meg. Az istenek egy másik csoportját vánoknak nevezik. Ezek egyszer harcba keveredtek az ázokkal. Amikor békét kötöttek, felvágták erüket, s a vért egy közös tálba csorgatták. Ehhez azután mézet kevertek, az ázok pedig ebből az isteni italból emberi alakot formáltak ki, és Kvasirnak nevezték. Kvasir mindenre tudott feleletet adni, ami a múltban történt, s a jövőben történni fog. Ezt a Kvasirt két törpe orvul megtámadta és megölte, mert azt hitték, hogy így tudása birtokába jutnak. Vérét egy tálba csorgatták, csak hogy Odin új életre támasztotta Kvasirt, véréből pedig varázsitalt készített, és aki Kvasir véréből iszik, tudós és költő lesz. Az ázok szolgái a törpék, akik a kardokat, aranyékszereket kovácsolják az istenek számára. Szolgáló lányaik, a harc tündérei, a valkűrök, akiket Odin a csatába küld. Ők segítenek elnyerni a győzelmet, ők vezetik a halott harcosokat a szivárványos hídon át a Valhallába. Nem csak törpék és valkűrök állottak az istenek szolgálatában, hanem csodálatos állatok is. Ezekről is érdekes történeteket hallott Gülvi. A leghíresebb isteni állat a 8-lábú Sleipnir volt. Abban az időben, amikor az istenek otthont készítettek maguknak, és a Valhallát építették, megjelent náluk egy óriás, és felajánlotta, hogy fél esztendő alatt olyan várat épít, amelyet a déróriások soha nem tudnak bevenni. Cserébe viszont azt kívánta,
hogy Freja istennő legyen az ő felesége, s hozza magával hozománynak a napot és a holdat is. Összeültek az ázok, és tanakodtak, mi tévők legyenek. Végül is Loki tanácsára olyan egyezséget kötöttek az óriással, hogy megkap mindent, amit kíván, ha a várat egyetlen tél ideje alatt felépíti, de ha a nyár első napjáig nem készül el a vár, semmit sem kap. Azt is kikötötték, hogy senki sem segíthet neki a várépítésben. Az óriás hajlott az alkura, csak azt kívánta, hogy a lova hordhassa a köveket az építéshez. Az istenek Loki tanácsára elfogadták az óriás feltételét. Az első téli napon munkához látott az óriás. A köveket éjszaka hordta a ló az építkezéshez, s az istenek csodálkoztak, hogy mekkora kövek ezek, s hogy a ló több munkát végez, mint a gazdája. De semmit sem tehettek, hiszen erős esküvéssel fogadták, hogy nem szegik meg a szerződést. Ahogy múltak a tél napjai, egyre erősebb lett a vár, s hamarosan olyan hatalmas és magas volt már, hogy bevehetetlennek látszott. A nyár kezdetéig már csak 3 nap volt hátra, s a vár csak nem egészen készen állott. Ekkor az istenek tanácskozásra gyűltek össze, s mindegyik a másikat kérdezte, vajon bölcs dolog volt-e ezt a szerződést megkötni, s mi lesz, ha az óriás időre elkészül a várral, feleségül veszi a szép Freja istennőt, és eltűnik vele a nap és a hold is. Végre valakinek eszébe jutott, hogy Loki tanácsa szerint cselekedtek, aki minden rossz szülő atya. Körülvették hát Lokit, s szörnyű halállal fenyegették, ha nem talál kiutat a veszélyből. Megijedt Loki, s megesküdött, hogy cselt teszel ki, s az óriás nem fog idejében elkészülni munkájával. Este az óriás építőmester befogta ménnyét, hogy kövekért induljanak az erdőbe. S ím egyszerre az erdőből egy kanca futott ki, s hangos nyerítéssel hívni kezdte a mént. Hiába volt az óriás minden erőlködése. Lova elszakította a hámot, s elfutott az erdőbe a másik ló után. Egész éjjel kergetőzött a két ló az erdőben, s reggelre bizony nem végzett annyi munkát az óriás, mint kellett volna. Borzasztóan megharagudott az építőmester. Átkozta az ázokat, s haragjában felbontotta a szerződést. Ekkor már az ázokat sem kötelezte az eskü, Stór isten hamarosan elűzte az építőmestert. A csodakancának azonban szürke színű, 8 lábú fia született. Ez a Sleipnir, a legeslegyorsabb ló a világon. Ezen a lovon utazik Odin, az istenek királya. Loki egy óriás lányt vett feleségül. 3 gyermekük született, s az istenek joggal féltek a szörnyetegektől, mert anyjuk gonosz volt, s a család Lokitól is volt mit tanultaniuk. Így hát Odin, a főisten úgy rendelkezett, hogy az egyik gyermeket, a Midgard kígyót dobják a tengerbe, amely az egész földet körülveszi. Azóta ott őrzi a kígyó a tengert, saját farkába harapva fekszik a mélyben. A második gyermeket, Helt, a halottak birodalmába küldte Odin, itt uralkodik. Alattvalói éhség, veszély és szerencsétlenség. Hel színe félig kék, félig vörös, s könnyű megismerni, mert tekintete mindig sötéten a földre mered. A harmadik gyermeket, a Fenrir nevű farkast, az istenek magukhoz vették s felnevelték. Csak Tyr istennek volt annyi bátorsága, hogy a vadállathoz közeledjék s megetesse. Mikor az istenek látták, hogy napról napra növekedik, s nő az ereje is, cselteszeltek ki. Nagyon erős békjót készítettek, s azt ajánlották a farkasnak, tegyen próbát, vajon képes-e eltépni ezt a békjót. A farkas könnyű feladatnak találta, hagyta, hogy megkötözzék, aztán nekirugaszkodott, s egy-kettőre kiszabadította magát. Ekkor az ázok új békjót készítettek, 2-szer olyan erőset, s így szóltak a farkashoz.
Ha ezt is széttéped, az egész világon mesélnek majd roppant erődről. A farkas tanakodott magában, a béki ugyan erősnek látszott, de az ő ereje is egyre csak növekedett. Engedte hát, hogy újra megkötözzék, aztán nekirugaszkodott, s egy-kettő megint szabad volt. Újra összeültek az istenek, s azon tanakodtak, hogyan szabadulhatnának meg a fenevadtól. Odin titokban követeket küldött a fekete törpékhez, s megbízta őket, hogy új békjót készítsenek. 6 dologból készült ez. A macska lábdobogásából, az asszonyok szakálából, a hegy gyökeréből, a halak leheletéből, a madarak nyálából, s a medve inából. S ha nem hinnéd mindezt, könnyen bebizonyítjuk, mert az asszonynak nincs szakála, a macska nesztelenül jár, s a hegyeknek nincsen gyökere, s mindaz, amit meséltem, épp úgy igaz, mint ez a történet, bár nem tudok mindent ilyen könnyen bizonyítani. No, de messze kalandoztunk el a történettől, s térjünk vissza a farkashoz. A békjót a törpék olyan puhára s olyan simára készítették, mintha csak selyemből lett volna. Az ázok köszönetet mondtak a törpéknek, s a farkassal együtt a tengeri szigetre elvesztek. Itt megmutatták neki az új békjót, s azt mondták, ugyanolyan vastag, mint a régi volt, csak valamivel erősebb. A farkas a fejét vakarta, és így szólt. Hát bizony ez a békjó elég vékonynak látszik, s ha ilyen vékony köteléket szakítok szét, abból nem hárul rám sok dicsőség. Ha azonban csellel készült, akkor nem engedem vele magamat megkötözni. Az ázok erre azt felelték, hogy ha az előbbi vasból készült békjót könnyen szétszaggatta, a sejem békjótól kár visszariadnia. Ravaszul ezt is hozzáfűzték. Ha pedig ezt a sejem békjót sem tudott szétszakítani, akkor igazán nem vagy olyan erős, mint hittük, akkor hát nincs mit félnünk tőled, és rögtön szabadon is engedünk. A farkasnak nem tetszett a dolog, de nem akart gyávának látszani, ezért azt követelte, tegye valamelyik isten zálogul a kezét a nyitott állkapcsai közé, s ha megcsalják, a kéz az övé. Az ázok egymásra néztek, mert erre az újabb akadályra nem számítottak. Végül Týr isten nekifohászkodott, és jobbját a farkas szájába tette. A farkas pedig engedte magát megkötözni, s azután neki kezdett, hogy széttépje a köteléket, de minél jobban erőlködött, annál erősebb és annál keményebb lett a békjó. Mindenki jót kacagott, csak Týr nem, mert a keze a farkas szájában volt. Csak hogy a farkas erőlködés közben tágra nyitotta a száját, s ekkor az isten gyorsan kihúzta a jobbját. A megkötözött farkast elvitték a föld mélységes mélyébe, egy nagy kőhöz kötözték, s azóta éjjel-nappal ordít, egészen addig, amíg eljön a világ vége, s a farkas elszabadul.

Megtudta Gilvi király azt is, hogy az ázok hatalma nem tart örökké. Eljön az az idő, amikor az óriások szövetkeznek Loki gyermekeivel, a Fenrir farkassal, a Midgard kígyóval és Hellel. A tél győzedelmeskedik a nyár felett, farkasok rabolják el a napot és a tengert, a holdat, a csillagok lehullanak az égről, megremeg a föld, az összes folyó kilép medréből. Ekkor kilovagolnak hazájukból a tűzbirodalmának fiai is. Az ázok is csatasorba gyűlnek, elől lovagol Odin aranysisakjában, 8 lábú lován. A Mimir forráshoz lovagol tanácsot kérni, a bölcsesség forrásának azonban zavaros a vize. Yggdrasil fája megremeg. Fenrir farkas elszakítja békjóit, és Odinra támad. Hiába veszi elő Thor isten kalapácsát, a Midgard kígyóval való küzdelmében elpusztul. Az egész világ a tűz áldozatává lesz. Mindez nem tart örökké, mert új föld emelkedik ki a tenger habjaiból. Új nap támad az égen, szebb, mint a régi volt. Thor fiai átveszik az uralmat, megtalálják apjuk csodatévő fegyverét, a morzsolót is. Baldr, a szép napisten kiszabadul a Hellből, a holtak országából, s újra megjelenik a földön. Összeülnek az istenek, s visszaemlékeznek az ázok régi harcaira. A fűben haladva aranytáblácskákat találnak, s a rájuk vésett rúnajegyekből megtudják, hogy milyen csatákat vívtak régen az ázok. Új palotája is épül az isteneknek, új emberpár jelenik meg a földön, s ivadékaik újra benépesítik a földet. Ezeket mesélték az istenek Gülvinek, de ennél többet nem árultak el, mert nincs isten vagy halandó, aki ennél is többet tudna az eljövendő dolgokról. Miután Gülvi király a történeteket figyelmesen végighallgatta, egyszerre hatalmas dörgést hallott. Kiszaladt a ház elé, hogy megnézze, mi okozza a szörnyű lármát, s miközben körülnézett, eltűnt a vár, eltűntek a hatalmas termek, eltűntek az istenek, s ő maga kinnült a szabadban, a mezőn, egyedül. Ekkor megfordult, hazament, s elmesélte népének is, amit hallott. A történetek apáról fiúra szálltak, amíg beírták őket egy nagy könyvbe, az Eddába.

a Fajankó Glum. Élt régen Izlandban egy Astrid nevű asszony. Norvégiából származott, és mikor férjével együtt Izlandba költözött, szülei Norvégiában maradtak. Hanem férje, aki híres vitéz volt, igen fiatalon halt meg, és Astrid férje halála után kisebbik fiával, Glummal együtt élt izlandi birtokukon. Amikor az apa meghalt, Astrid szomszédja, Sigmund, elhatározta, hogy erőszakkal megszerzi az özvegy birtokát. Astrid idősebb fia nem mert kiállni anyja mellett, a fiatal Glum pedig bizony nem volt nagy segítségére özvegy édesanyjának. Hosszúra nőtt, vékony kamasz volt, haja világos, szemöldöke viszont egész fekete. Kerülte az emberek társaságát, ritkán szólt, és legszívesebben naphosszat heverészett a padon. Dolgozni sem szeretett, és mindenki Fajankó Glumnak hívta. A birtok egyre rosszabb állapotba került, és Sigmund mindent elkövetett, hogy az özvegyet és fiát megrövidítse. Glum egy napon így szólt anyjához. Látom, hogy kettőnknek nincs elég erőnk szembeszállni Sigmunddal. Elmegyek édesapádhoz Norvégiába, és segítséget kérek tőle, te pedig csak arra vigyázz, hogy amíg visszatérek, a földet ne vegyék el tőled. Glum 15 esztendős volt, amikor felkészült az útra. Hajóra szállt, és Norvégiába utazott. Mikor nagyatja Vigfus házához érkezett, éppen nagy vendégség volt nála, s látni lehetett, hogy a házlakói jómódúak és könnyen élnek. Glum körülnézett, hogy megkeresse nagyatját. Volt a férfiak között egy tekintélyes öregember, kék bundát viselt, kezében arannyal díszített lándzsa. Ez volt Glum nagyatja. Az ifjú odalépett hozzá és üdvözölte. Vigfus barátságosan kikérdezte, Glum azt felelte, hogy Izlandból jött, az Eyjafjord mellett van az otthona. Vigfus erre lánya és veje iránt érdeklődött, mire Glum elmondta, hogy Astrid él még, de a férje meghalt. Vigfus megkérdezte azt is, hogy mi van Astrid gyermekeivel. Ekkor elmondotta Glum, hogy ő Astrid kisebb fia. Ezután a beszélgetés akadozni kezdett. Glum kérte nagyatját, hogy jelöljön ki számára helyet az asztalnál. Vigfus azt felelte, hogy nem ismeri még vendégét, azt sem tudja, hogy valóban az-e, akinek mondja magát, ezért az asztalt végére ültette le. Glum viselkedése itt is épp oly otromba volt, mint otthon. Amikor a többiek beszélgettek és szórakoztak, ő egyedül feküdt a padon, bundáját a fejére húzta és aludt. Mindenki faragatlan tökfilkónak tartotta. Elérkeztek a téli ünnepek. Vigfus nagy lakomát rendezett és áldozatot mutatott be a ház védőszellemeinek. A háziak is, a vendégek is ittak a védőszellemek tiszteletére, csak Glum ült egyedül és nem ivott a serlekből. A vacsoránál nagyon rossz volt a hangulat. Mindenki arról beszélt, hogy vasfejű Björn közeleg 11 kísérőjével. Björn félelmes hírű kötekedő férfi volt, és szívesen állított be oda, ahol vendégek voltak. Ott aztán alkalmat keresett, hogy valakibe belekössön és megölje pár viadalban. Vigfus mindenkit figyelmeztetett, hogy térjenek ki az útjából, mert kisebb baj a sértést eltűrni, mint Björnnel megvívni. A vendégek megígérték, hogy így fognak viselkedni. Belépett Björn a szobába, s rögtön kötekedni kezdett. Először abba a vendégbe kötött bele, aki a főhelyen ült, és megkérdezte, vajon van-e olyan bátor, mint ő, Björn? A férfi azonban azt felelte, hogy erről szó sincs, azután sorban megpróbálkozott Björn a többiekkel is, de mindenki kitért előle, és senki sem volt hajlandó megbirkózni vele. Björn ekkor Vigfus elé lépett, aki az asztal főn ült, és azt kérdezte tőle, vajon van-e még olyan előkelő ember a társaságban, mint Björn? A házigazda azt felelte, hogy Björn a legelőkelőbb ebben a teremben, erre Björn is így szólt. Helyes volt a válasz,
s téged mindig igen nagyra becsültelek. Most azonban felelj arra, hogy saját magadat tartod-e olyan bátornak, mint amilyen én vagyok. Vigfusz így felelt. Amikor még fiatal viking voltam, bizony sok említésre méltó tettet vittem véghez. Most azonban megöregedtem, s nem mérkőzhetem meg veled. Björn ezután az asztal végén ülőkhöz is odafordult, és mindenkit megkérdezett, hogy ki a legbátrabb a jelenlevők közül. De ezek a vendégek is vonakodtak civakodni vele. Végre Glumhoz jutott, aki szokása szerint a padon feküdt. Vajon miért fekszik ez a legény, ahelyett, hogy rendesen ülne? Kérdezte Björn. Glum asztalszomszédai menteni akarták a helyzetet, s azt mondották, Glum nem elég talpra esett, s bizonyára nem tud felelni a kérdésre. Erre Björn belerúgott Glumba. Felszólította, hogy üljön egyenesen, és tőle is megkérdezte, hogy ki a legbátrabb a teremben. Erre Glum azt felelte, hogy ami a bátorságot illeti, arról nem nyilatkozhat, mert náluk Izlandban azt, aki úgy viselkedik, mint Björn, nem bátornak, hanem neveletlennek neveznék. Itt azonban Norvégiában úgy látszik, nagyon is elnézőek. Ezzel felugrott, egyik kezével megragadta Björn sisakját, a másik kezével pedig felkapott egy tüzes tuskót a tűzhelyről, s úgy hátba vágta vele Björnt, hogy elterült a földön. Azután addig ütötte és rúgta, amíg Björn kénytelen volt elmenekülni. Glum le akart ülni az asztal végén lévő helyére, de nagyapja hozzálépett, és közölte vele, hogy megállta a próbát, látja, hogy valóban az ő nemzetségéből származik és méltó családjához. Eleinte nem tetszett a viselkedésed, mondotta. De vártam, hogy mikor teszel valamit, ami méltó hozzánk. Most már látom, hogy bátor legény vagy. Ezzel maga mellé ültette az aszfaltfőre. Mindenki dicsérte Glum bátorságát, és Vigfusz felajánlotta, hogy átadja neki a családi birtokot, mert ő már öreg. Glum azonban azt felelte, hogy előbb vissza akar térni Izlandba, és megvédi apai örökségét. Nyáron Vigfusz hajót épített az unokájának, megrakta áruval és arannyal, majd így szólt. Úgy gondolom, hogy Izlandban is hírnevet szerzel majd a családnak. Én öreg vagyok, és úgy sejtem, hogy többé nem látjuk egymást. Neked adom bundámat, lándzsámat és kardomat. Mindhármat nagy becsben tartja a mi nemzetségünk. Amíg ezek birtokodban vannak, addig senki sem vitathatja rangodat és előkelőségedet. Ezzel elváltak. Glum hazahajózott, s hamarosan megérkezett anyjához, ahol Astrid elpanaszolta, hogy mennyi baj érte, mióta egyedül maradt. Sigmund arra használta fel Glum távollétét, hogy megszerezze Astrid legértékesebb szántóföldjét és legelőjét. Ősszel két fiatal tehenet ünt el Sigmundnak, ezért bevádolta Astrid szolgáit, hogy ők lopták el a teheneket. Törvénybe idézte Astridot, aki hiába kért segítséget idősebb fiától, minthogy nem volt pártfogója, a szántót Sigmundnak ítélték kárpótlásul a tehenekért. Egy idő múlva azonban megtalálták az elveszettnek hitt teheneket egy árokban. A vád tehát hazug volt. Sigmund azonban mégsem adta vissza a földbirtokot, s pénzért akarta megszerezni Astridtól. Astrid mindezt elpanaszolta Glumnak. De Glum továbbra is úgy viselkedett, mint az utazása előtt. Sokat lustálkodott a padon, és délig aludt, amíg a nap a hasára sütött. Egy reggel azzal ébresztette fel anyja, hogy Sigmund állatai ott legelnek az ő házuk előtt, s kérte fiát, hogy segítsen elhajtani őket. Glum erre azt mondta. Eddig sohasem kényszerítettél engem, hogy dolgozzam. Ha azonban hozzákezdek, meglátod, hogy jó munkát fogok végezni. Felkapott hát egy korbácsot, s visszahajtotta Sigmund állatait a vetésbe, s azok nagy kárt tettek, amíg Sigmund észrevette őket. Sigmund erre azt üzente Glumnak. Te éppen olyan fajankó vagy, mint utazásod előtt voltál, s végül is az fog történni, amit én akarok. Mikor Glumnak átadták ezt az üzenetet, nevetni kezdett úgy, hogy egészen elsápadt és könnyek jöttek a szemébe.
Ez történt mindig vele, mikor elöntötte a harag. Telt múlt az idő, s úgy látszott, valóban az történik, amit Sigmund kitervelt. Egy őszi reggelen Astrid megkérte Glumot, hogy menjen szénát kaszálni, s elmondotta azt is, hogy Sigmund azon a réten kaszál már, amit Astridtól elorrozott. Erre Glum feltápászkodott, felvette a nagyatyjától kapott bundát, és kezébe vette az aranyos lándzsát. Astrid úgy vélte, hogy a fia túl díszesen öltözött fel a kaszáláshoz, de Glum azt felelte, hogy jó munkához díszes öltözet jár. Elindult hát a rétre, odalépett Sigmundhoz, s úgy fejbeverte aranyos lándzsájával, hogy annak rögtön vége lett. Ezután nem ment haza, hanem fivéréhez látogatott, és egy szóval sem árult el neki, hogy otthon mi történt. Sigmund felesége hazarohant, fellármázta a rokonságot, és bosszúállásra szólította fel őket. Csak hogy a rokonok tudták, hogy az igazság az özvegy és az árva oldalán volt. Ne csodálkozz, hogy Glum így viselkedett, mondották. Az apja is vitézember volt, és Glum felnőtt, és most követi példáját. Sokáig hevert a patkán, de most már saját lábára állt. Ezután Glumot Viga Glumnak, azaz harcias Glumnak nevezték mindenféle Izlandban. Néhány hónap múlva azt álmodta Viga Glum, hogy hatalmas, fényes asszony érkezett házukhoz, és belépett az ajtón. Mikor felébredt, így magyarázta az álmot. Ez az asszony nagyapám védő szelleme volt. Nagyapám bizonyára elköltözött az élők sorából, és most a család védő szelleme hozzánk költözött Izlandba. Nyáron, mikor újra hajózni lehetett a tengeren, megjöttek a hajók Norvégiából, és Glum megtudta, hogy úgy történt, ahogy gondolta. Nagyapja azon az éjjelen halt meg, amikor ő azt a jelentős álmot látta. Glum híres vitéz lett, és családjából sok neves hős származott.

Azt tartják a jeges medvéről, valójában ember, csak egy varázslat állattá változtatta. Mikor az anyamedvének utódai születnek, azok nem is bocsok még, hanem emberformájúak. Csak akkor változnak át, ha az anyjuknak sikerül mancsával a fejük felett elsuhintania. Grímsey, kis sziget Izland északkeleti partvidékén. Ott mesélték, hogy egyszer régen a sziget egyik öblében egy ember látott egy vemhes jeges medvét. Gyenge volt, alig vonszolta magát. Az ember adott neki tehéntejet, így on, amennyi jól esik. Később, úgy este felé kiment, hogy körbejárja a szénát, látja ám, hogy eközben az anyamedve már lefialt. Ott feküdt a szénabogja kellős közepén két újszülött kicsinyével. Nagyot nézett az ember, amikor észrevette, hogy az egyik csemete igazi ember csecsemő. Magával vitte, hogy úgy nevelje föl, mint ahogy embert illik. A gyermek szépen cseperedett, de mihelyt megtanult járni, szüntelenül a szabadba kívánkozott. Egyre csak a tenger kékjén csüggött. Végül sikerült kiszöknie. Kiúszott a nyílt tengerre, s felkapaszkodott egy úszó jégtáblára. Ott már várta az anyja, s amint mancsával elsuhintott a gyermek feje fölött, az menten medvebocsá változott.

ha túl akarsz járni valakinek az eszén, tépj ki egy tollat a sas bal szárnyából, s tedd a székpárna alá, amelyen ülni szokott. Azt mondják, hogy ha kicsin gyermekkel tejet úgy itatnak, hogy sasból kitépett tollat csepegtetik a nyelvére, az a gyermek jó eszű lesz. Ha a kovács műhelyben a fújtató karjának végébe saskarmát ütik be, a műhely nem fog leégni. Ha az ember azt akarja, hogy ne lopják el azt, amihez nagyon ragaszkodik, akkor a következőket kell tennie. Először is élő sas sarkantyúja fölött sebet kell ejteni, és a kiserkenő vért fel kell fogni. Ebbe bele kell mártani egy varázserejű szerencsekövet, és azt egy tiszta üvegbe kell tenni. Az üveget tele kell tölteni miseborral, álljon benne 7 hétig. A 7. hét leteltével abban az órában kell az üveget felbontani, amelyik órában annak idején lezárták, majd egy tollat a borba mártva be kell kenni vele annak tárgynak a tetejét vagy az alját, amelyet meg akarunk védeni az elvesztésétől. Azt mondják, ha aranypénzt tesznek a sas fészkébe, miután már 2 tojás van benne, az egyikből szerencsét hozó kő lesz, a másikból repülő sárkány kell ki. Mesélik, hogy volt egy ember, ki jó vadász hírében állott. Egyszer tréfából aranypénzt dugott egy sas fészekbe, hát ha igaz a sárkányról szóló mendemonda. Társai figyelmeztették, nem lesz ennek jó vége, ez bajt hozhat mindannyiukra. Az ember megígérte, hogy vállalja a felelősséget, ha annak itt lesz az ideje. Majd minden nap megnézte a fészket, de semmi különöset nem látott. Így telt el az egész hónap. Akkor észrevette, hogy egy sárkány fióka kelt ki az egyik tojásból. Nem sokára azt látták, hogy egy sárkány repült ki a sas fészkéből, majd leszállt egy sziklára. Ült egy darabig, aztán elszállt egy tanya felé, majd karmait egy kis csikó hátába mélyeztve azzal együtt elrepült a messzi hegyek felé. Az emberek megrémültek, mindenki a tréfaűző vadászt hibáztatta, miért is cselekedett így. És bizony eljött az idő, hogy állja fogadalmát, amit annak idején tett. Végül is legyűrte a sárkányt, de rendesen golyó nem fogott ám rajta, csak az ezüst gomb, amit a ködmönnyéről metszett le. Kriya a tavaszi keresztmise napján érkezik, és az őszi keresztmise napján távozik. Addig nem kezd el rikácsolni a babona szerint, míg meg nem kóstolja a lazac vagy a pisztráng pikkelyét, ekkor kezd új életet tojásait lerakva. Nem csak idegesítő, erőszakos rikácsolásáról ismert, hanem arról is, hogy nem tűri környezetében a hivatlan látogatókat. Ami élő, a fészke közelében elhalad, annak neki támad. Arról is ismert, hogy képtelen egy helyben megmaradni. Állítólag, ahogy lerakta tojásait, már fel is száll. Ezért mondják az izgőmozgó emberre, izgága akár csér a kövön. A babona szerint, ha valaki egy sarki csér szívét magánál tartja, az mások szemében kedvesnek fog tűnni.

valaha élt egy pap, akit új helyre neveztek ki lelki pásztornak. Mikor megérkezett, úgy döntött, hogy fölásatja a temetőt, mondván túl kevés már a szabad hely, meg aztán a tetemek úgyis elbomlottak rég. Később, amikor három asszony égette a koporsókat meg a csontokat, a konyha tűzfészkében egy szikra pattant ki onnét, s tüzet fogott az egyik asszony ruhája, majd azon nyomban a másik kettőjé is. Oly erővel tombolt a tűz, hogy mire a házbeliek odaértek, hogy segítsenek eloltani, mindhárom asszony szénné égett. Éjjel azt álmodta a pap, hogy egy ember jön el hozzá, s ezeket mondja. Nem visz jóra, ha a sírjainkat háborgatod. Bosszúból öltem meg érte ezt a három asszonyt, s meglásd, amiért így aládult cselekedtél, még több ember élet szárad majd a lelkeden. És ezzel az ember eltűnt. Mikor a pap felriadt támából, attól kezdve esze ágában sem volt többé háborgatni a sírok békéjét.

A holló a legfalánkabb rabló madár hírében áll. Nem átalja a saját fajtása szemét sem kívánni, ha ínséges idők járnak rá. Régi közmondás szerint addig nincs is kemény tél, míg holló a hollónak ki nem válja a szemét. Köztudott, hogyha a holló dögre vetemedik, mindig a szemével kezdi lakomáját. Ezért is mondják megvetően szemre éhesnek. De rossz emberre is talál, hogy olyan mohó, akár egy szemre éhes holló. A régiek tudni vélték, hogy a holló a saját tojását is megeszi, ha késik a tavasz. Vagy ha csak kigurulnak a fészekből. A holló tolja legkorábban tojásait a tél vége felé, s ha úgy érzi, a tavasz még nem jött el, inkább megeszi őket, s vár a jobb időkre. Május közepe táján, mire a hó nagyrészt elolvad, s a tala is fölenged, megellenek a birkák. Mivel ilyen tájt alig van eleség, az éhes hollók bizony nem vetik meg a gyenge bárányhúst. A gazdák ezért csak átkozott madárként emlegetik a hollót. A hollókról feljegyezték, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel összegyűlnek. A tavaszi gyűlésen elhatározzák, kinek mi lesz a szerepe a nyár folyamán, majd előkészülnek az őszi nagy gyűlésre. Ősszel egy gyűlésen kialakítják a párokat. Akiknek nem jut társ, azokat kíméletlenül megölik, még akkor is, ha lenne hol élniük. Ezután elhatározzák, hogy melyik pár, melyik ember lakta tanyát kapja téli szállásul. Úgy mondták ezt régen, hogy leültetik őket. Az ilyen leültetett hollókat nevezték aztán otthoni, avagy tanyasi hollóknak a régiek. Ezek nagyon védik területüket a betolakodókkal szemben, minden fajtásukat elüldözik. Megfigyelték, hogy a hollók rendszeresen elhagyják szállásukat, mikor leszáll az est. Elrepülnek messzire, a leendő fészek lelőhelyükre, de amint pirkad, már jönnek is vissza, hogy lássák, van-e addigra valami olyan falat, amit a házbéliek nekik szántak. A babona szerint, ha az ember éjnek idején hollókárogást hall, tudhatja, hogy a holló teste gonosz szellemet rejt. Sokak szemében az éjjeli, nem várt látogató is csak éjjeli holló, ember képében. Mondják azt is, hogy a holló a tavasz hírhozója. Ha már enged a fagy, veszélyes letérni a kitaposott ösvényről, mert könnyen elmerülhet az ember a fagyos ingoványban. Olyan babona is járta régen, hogy a tanyasi holló úgy köszöni meg az embereknek a téli szállást, hogyha bárány téved az ingoványba, felette körözve hangosan károg. Így adja a gazda tudtára, hol keresse az elveszett jószágot. Hajdanán volt egy tanya. Az emberek az aranyhordók helyének nevezték. Ez a tanya egy nagy hegy tövében húzódott meg. Egyszer nagy sárlavina zúdult alá a hegytetőről, elpusztítva a tanyát és minden falut hetet hét határban. Ezen a tanyán élt egy módos gazda, volt neki egy leánya. Mindig adott a házi hollójuknak egy falatot, mindenből, amit ő evett. Egyik nap a leány, mint máskor is, kitette az ablakba az ennivalót a hollónak, de az furcsa mód nem fogadta el tőle, hanem folyton elugrálva, mintha arra kérte volna a leányt, hogy kövesse ki az udvarba. A lány kiment, újra odadobta az ételt, de a holló megint nem fogadta el, hanem tovább csalta maga után a lányt. Már jócskán eltávolodtak a háztól egy legelőig. Amint odaértek, iszonyatos dübörgés hallatszott, a föld megindult a hegyről, két oldalról lezúdulva maga alá temette a házat, az istálót és minden környező épületet. Arra a helyre, ahol a leány és a holló állt, nem ért el a sárlavina. Azt regélték az emberek, hogy ezt a helyet egy püspök megszentelte, mert kényelmes sátor helyéül szolgált. A földindulást követő harmadik évben lovaspásztorok terelték a birkákat a hegyekből le a karámokba,
Az egyik ember lovalába alatt egyszer csak beomlott a föld. Leszállt a lóról, hogy megnézze a hasadékot. Iszonyatos bűz tört fel odalentről. Hát ha ez az a tanya, amelyet a földcsuszamlás annak idején elpusztított. Lemenni nem tudott, egyedül nem tudta kiszélesíteni a hasadékot, ezért másnap többet magával visszament, hogy kiássák. Mikor aztán végre lejutottak, látták, hogy ez volt az éléskamra. A ház újonnan épülhetett, mert kibírta a lezúduló kő és iszapáradatot. Egy asszony tengődött odalent a sötétben. Még pislákolt benne az élet, mert a hegyomlás ősszel történt, mikor az éléskamrát már feltöltötték télire.

Egy ember elment halászni. Nem járt valami nagy szerencsével, csak egy kis halat fogott. Mikor látta, hogy nem lesz több, fogta magát, s hazalovagolt. A tanyákról mindenki kirajzott. Együtt mentek ki a vízre, meg tavasz lévén tojásokat gyűjteni a sziklaszirtekről. Amint az ember ügetett hazafelé, egy kunyhó mellett vitt el az útja. A tetőn két holló üldögélt. Mintha azt hallotta volna, hogy az egyik ennivalót kér tőle. Szabadkozott, hogy nincs, de a holló azt károgta, hogy van bizony hal abban a zsákba. Az embernek is eszébe jutott, hogy tényleg fogott egy kis halat, üssekő, azt az egyet a madárnak adta. Meg is kérdezte a hollókat, hogy jól megy-e odakint a tengeren a többieknek. A holló azt válaszolta, de mennyire, hogy jól, sőt, még két jókora lepényhalat is fogtak aznap. Hazaérvén az ember elmesélte, hogy mit hallott a hollóktól. De a házbeliek lehúrogták, ugyan már miféle badarságokat hordít össze. Este felé kiment a társai elé segíteni két lóval, és látta, hogy a hollók bizony nem hazudtak. A fiúk gazdag zsákmánnyal tértek haza a tengerről, két termetes lepényhal is a hálójukba akadt. Féld a vizek lakóit. Legelőször is külön kell választani a tenger lakóit, mégpedig természetfeletti lényekre és húsvér állatokra, mert a vizek, a tenger szellemei bármikor képesek állatok testébe ölt,

hogy odakint, a nyílt tengeren sohasem szabad a bálnát nevén szólítani, csak nagy halként szabad említeni. Máskülönben neve hallatán a szörny tüstént megjelenik, s a hajót könyörtelenül elsüllyeszti. De ez nem mindig sikerül neki, mert az óriás szilászcet egyfajta védőszent. Ő az, aki megvédi a hajót a gonosz bálnák támadásától, vagy úgy, hogy igyekszik elriasztani, vagy olyképpen, hogy egészen egyszerűen ránehezedik és leszorítja. Mesélnek egy történetet régről, már senki sem emlékszik rá, hogy mikor, és különösen, hogy hol történt, hogy egyszer egy szilászcet egész nap egy hajó körül úszott, egyre nyugtalanabbul, mert meg akarta védeni a hajót valamilyen veszélytől. Este felé, amikor a hajó végre a révhez közeledett, az egyik halász tréfából egy követ dobott a cet légzőnyílásába, hogy majdnem szegény állat életébe került. Később aztán a tengerészt különös kór támadta meg, szinte elevenen oszlásnak indult a húsa. Társai ezt a hajót védelmező bálna bosszújának vették társuk gonosz csíntevéséért. Vakon hittek abban is a régiek, hogyha szilászcet köröz egy hajó körül, s kétszer, egyesek szerint háromszor, már körbeúszta, és csak azért sem tágít, azonnal el kell onnan hajózni, vagy a part felé kell kormányozni, mert ez azt jelzi, hogy gonosz bálna ólálkodik a hajó körül. Sokan a régi idők halászai közül szívesen követték a nagytestű védelmezőket, mert halban gazdag partvidékek az, ahová szilászcetek szívesen jártak vissza borjaikat elleni. Mondogatták régen a halászok, hogy könnyű különbséget tenni a gonosz meg a jó bálna között. A gonosztevő bálna, ha feljön levegőért, alig látszik a pára, míg ha jó, a védelmező levegőt vesz, valóságos vízfüggöny emelkedik a magasba. Ezek tehát a szilászcetek, míg a többieknek fogaik vannak. Rebesgették a halászok, hogy a fogascetek milyen vérszomjasak. Félelmetes szájukkal hajókat képesek ízzé porrá törni, és a vízbe esett embereket tüstént felfalják, ha rákapnak az emberhúsa, miután egyszer megízlelték, nehezen mondanak le róla. Ezért arra intenek, hogy ahol egyszer már egy gonosz bálna hajót süllyesztett el, oda jó ideig nem szabad visszatérni. Sokféle gonosz bálna ismert. A lócetről az a hír járja, hogy ló testét ölti, ugyanolyan farkat viser, akárcsak a ló, csapkod is vele, s ha egyszer beéri a hajót, sok ember életet követel. A macskacetről azt regélik, hogy úgy prüszköl, akár a macska, sőt, éppen olyan bajuszt is viszel a szája körül, mint a macska. Az ugróbálnáról tudni vélik, hogy mindkét szeme fölött egy-egy merev lebeny van, amitől semmit sem lát maga előtt, csak akkor, ha kiugrik a vízből. Ugrik is akkorát, hogy nem csak leperdül róla röptébe minden vízcsepp, de még hegyet, völgyet is uszonyai alá vesz ilyenkor. Csak így ugrálva látja maga előtt az utat, ezért is nevezik ugróbálnának. Óva intenek attól, hogy a hajó ellen hergeljék, soha nem szabad kiejteni a nevét, mert elvetemültségében mindennek nekiront, ami a vízen az útjába kerül. Amikor kiugrik a vízből, csak is azért teszi, hogy lássa, van-e valami, amit ízzé porrázúzhat. Ha az ember ki akarja védeni a veszedelmes szörny támadását, két lehetőség adódik. Az egyik az, hogy üres hordót vagy fadarabot kell a vízbe dobni, mivel addig nem tágít, amíg az tönkre nem teszi. Ez alatt a hajó legénysége időt nyer, hogy elmenekülhessen előle. Egy ilyen úszó hordó sokszor a gonosz bálna végzete, mert minél mélyebbre húzza le a hordót, annál gyorsabban jön föl, míg végül az áldás szörny tobzódásában fel nem fordul. A másik lehetőség pedig az, hogy napiránt kell kormányozni a hajót, mivel a vakító nappal szemben e gonosz bálna még akkor sem lát, ha kiugrik a vízből. Az ökörcet a legnagyobb fogascetek egyike. Nevét onnan kapta, hogy pont úgy bőg, miképpen a bika, akár kint van a tengeren, akár a parthoz közel úszik. Ha valahol tehénbőgést hall, ő is ugyanúgy bőg, akár a tehenek. Ilyenkor a jámbor jószágok fejvesztve rohannak egyenesen be a vízbe. A füves hátú cet a legnagyobb termetű gonosz bálna. Állítólag akkor

Erre is megnőhet. Hogyha a háta kiemelkedik a vízből, kisebb fajta szigetnek nézi az ember, még a fű is benövi. Régi elbeszélésekben az áll, hogy a szörnyetek 3 évente csupán egyszer eszik, de akkor válogatás nélkül mindent, halat, madarat s egyéb tengeri állatokat bekebelez. A gyilkos orka karthal nevét onnan kapta, hogy melső uszonyai vékonyak és keskenyek, akár a kard. Azt mondják róla, hogy hátulról csap le a kiszemelt hajóra. A tenger csak úgy tajtékzik körülötte, ha támad. A narvál, azaz hulláscet, hatalmas szuronyszerű agyaráról ismert. A régiek azért hívták hulláscetnek, mert szívesen jár rá a tengerbe fújt halászok tetemeire, arról viszont nem tudni, hogy maga hajókat sülyeztene el, állítólag menekül az ember elől, annyira tart tőle. A vörös cet sokak számára tűnt olyannak, mint egy ló, amelynek már megsüllyedt a háta, s úgy halad előre a vízben, akár röptében a sebzett hattyú. Különös ismertető jegye továbbá, hogy írtózatos bűzt árasz magából, amint hajó közelbe ér. Mesélték, hogy egyszer 18 hajó vágott neki az útnak jó időben, hogy halászzanak. Az egyik hajó kapitányának nem akaródzott útra kelni. A legénység már a jussát kezdte követelni az elmaradt haszonért. Mielőtt tengerre kelt volna a legénységével, levette tengerész gúnyáját, és jól bebugyolált vele egy nagyobb bacska farönköt, majd pedig föltette a hajóra. Már késő délután járt, mire odaértek, ahova a többi hajó tartott, de ott már csak roncsok úszkáltak. Élő embernek se híre, se hamva nem volt. Egyszer csak látják, jő a veszedelem egy vörös cet képében. Nyomában a hulláscetekkel, mert azok sem akartak kimaradni a lakomából. A halászokat megszállta a halálfélelem, de a kapitány nem vesztette el a fejét. Oda dobta a bálnának a farönköt, majd baltát ragadott, s a levegőbe emelte, hogy azzal csapja szét annak a fejét, aki nem engedelmeskedik neki, és nem hajlandó evezőt venni a kezébe, hogy a partra jussanak. A legénység engedelmeskedett, így a hajó szerencsésen partot ért. Ez alatt a vörös cet az elébe vetett farönkkel bajlódott, messzebbről távolbra és a hajót követte, csak akkor hagyott fel vele, amikor a legénység már kijutott a szárazföldre. Állítólag a kapitány ekkor csak annyit mondott, bejó, hogy 2 váltás gúnyát is hoztam magammal.

a zsugori gazda meg a szőrös pisztrány. Volt egyszer egy ember meg a felesége, akik már régóta hiába vártak gyermekáldásra. A férj az asszonyt hibáztatta érte, s hogy bosszúságának nyomatékát adja, egyre másra elette asszonyától az ételt, így szegény teremtés mind jobban összeaszott, s egyre csak kesergett. Egyszer a gazda elment hazúról, az asszony maga maradt otthon. Kiment a ház mögé, ahol senki sem látja, s bánatába hangosan jajveszékelt, mit évő legyen, hogy gazdúra egy kicsit is jobb legyen hozzá, majd végül keserves zokogásba kezdett azon, ugyan mit vétett, hogy neki nem lehet gyermeke. Ekkor egy szépséges fiatal nő jött elő, s kérdi a zokogó asszonyt, mind bánkódsz, asszonykám? Sanyargat az uram, mondja az asszony, mert nem tudok neki gyermeket szülni. El kell hát tűrnöm bosszúját, hogy bármit is főzök, eleszi előlem, csak egy-két morzsát hagy meg, épp hogy csak éhen ne haljak. Amúgy is olyan nagy étkű, hogy még a fazekat is megenné. Látom, nem megy jól a sorod, mondta az ismeretlen. De egy valamit mégis megtehetsz. Ehol egy patak, a közelben. Ott tered, a tanyátok fölött. Ma este odamész, s látni fogsz ott két pisztrángot, amint föl-fölvetik magukat a patak vizéből. Az egyik szőrös, a másik nem. Addig ne add fel, míg mindkettőt meg nem fogod. Aztán megfőzöd őket, de ügyelj rá, hogy te válaszd a szőröset, és az urad kapja a rendeset, nem pedig fordítva. Az asszony megköszönte a különös tanácsot, és pontosan úgy tett, ahogy a látogató a lelkére kötötte, aznap este kiment a patakhoz, meg is látta rögtön a két fickándozó halat. Nagy nehezen sikerült kifognia mind a kettőt, majd dolga végeztével hazament, föltette a kondért a tűzre, és a két pisztrángot megfőzte vacsorára. Mikor betoppan a gazda, és az asszony tálalja a vacsorát, ráförmed, honnan szerezte a két halat. Az asszony elmondta, hol fogta ki őket. Az ember már fente a fogát a jó vacsorára, de a felesége megkérte, hagyja a szőrös halat, ő beéri azzal is, neki pedig a rendes pisztráng dukál. Gazda leteremtette, ahogy szokta, bízza csak rá, mit eszik vacsorára. És hiába rimánkodott az Isten adta, ha dehesse meg legalább a szőröset, az ember egy falatot se hagyott neki, mind a két pisztrángot ő falta be. Telt múlt az idő, egyszer aztán az ember azt vette észre, hogy puffad a hasa, de nagyon. Nagy rémületére kiderült, hogy így akarja gyermekkel megáldani őket a sors. Mit tehetett volna? Eljött az óra, amikor világra kell hoznia. Iszonyatos kínok gyötörték vajúdás közben, de akárhogy megfeszült, a gyermek csak nem tudott megszületni. Felesége is hiába pátyolta, bátorította az embert. Amikor aztán az asszony úgy vette észre, hogy a gyermek maga is kétszeres erővel törekszik a világra jövetelre, fölvágta az ember hasát, s a gyermek végre felsírt. Gyönyörű, szép kislányuk született hát, s az ember a Szőrike nevet adta neki a pisztráng után, amit ő kebelezett be. Jó időbe telt, mire az ember fel tudott kelni az ágyból. De ettől fogva már jó és tisztelettudó lett asszonyához. Esze ágába sem volt már éheztetéssel sanyargatni, eszébe sem jutott meddőségért kárhoztatni. A lányka fölcseperedvén áldott jó szívű teremtés lett, amilyet nem látott még a világ, s mikor eladó sorba jutott, derék férjet választott párjának. Az ember és a felesége pedig boldogan éltek kis kunyhójukban, míg meg nem haltak.

Nidud király udvarában élt Völund kovács fivére, Egil, a híres íjász. Egil gyakran dicsekedett ügyességével, s azt állította, hogy igen nagy távolságból is eltalál egy kicsiny célpontot. Bosszantotta a királyt Egil önhittsége, s előhozatta Egil fiát, akit Runa tudó, a hattyúszűz ajándékozott neki, mielőtt végképp eltávozott volna. A fiúcskának almát tett fejére, és megparancsolta Egilnek, hogy egyetlen nyillal lője le az almát a fiúcska fejéről. Ha nem sikerül a lövés, akkor Egil halállal lakol dicsekvéséért. Egil a fiút háttal állította fel, a fejére tette az almát, és figyelmeztette. Ne mozduljon, ha hallja a nyíl suhogását. Ezután három nyílveszőt vett elő. Kettőt övébe tűzött, a harmadikat pedig kilőtte. A kisfiú mozdulatlanul állt, és amint a nyíl az almába fúródott, az alma két egyenlő darabba hullott le a földre. Mindenki dicsérte Egil ügyességét, s a király megkérdezte tőle. Miért készítettél elő három nyílveszőt, mikor megparancsoltam, hogy egyetlen lövéssel találd el az almát? Egil erre azt felelte. Nem akarok hazudni, uram! Ha az első nyíl a fiút találta volna el az alma helyett, a másodikat és a harmadikat a te szívedbe lőttem volna. Nidud király nem vette rossz néven a bátor szavakat, s ezentúl mindenki tisztelte Egil ügyességét és bátorságát.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallottátok felvételről. Vendégünk Szabó Simon volt. Simi, miből olvastál föl?
1: Germán Kelta regék és mondák, Dömötör Tekla feldolgozása. Ez egy 65-ös kiadás, illetve a Szőrös Pisztráng izlandi regék és mondák Szabó Pál Barna fordításában, ez egy újabb, 2008-as.
0: És hol jelent meg ez az újabb?
1: Az izlandi Szőrös Pisztráng az a Cédrus Művészeti Alapítvány Napkút kiadó.
0: Oké,
1: és a Germán Kelta.
0: Hát ez már inkább az... antikváriumban lesz.
1: Hát leginkább igen, 65 óta, Móra Ferenc.
0: Igen. Na, reméljük, hogy jól szórakoztatok itt. Köszönjük, Simon, hogy bejöttél felolvasni.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: És üdvözöljük Igort is.
1: Köszönjük.
0: Családot. Szia, Tilos Rádió!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és mindjárt kezdődik Závada Pál, Jadviga párnája, hangoskönyv feldolgozása, és tart még majd egy jó pár műsoron át. Jó szórakozást!

első fejezet. A mátkaság természetes parancsa. Zacsi nem tudtok nyisecskó. Lábjegyzetbe elkezdem ezt a könyvecskét. Én, Osztatni András, 1915. február 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Fűtve, dúlva az izgalomtól, a szememre állom még szállani nem akar, előhúzom ezért már is jegyzetkönyvemet, mit Bindernél vettem korona 40-ért, amint megláttam, rögtön megtetszettek a haloványlila vonalazású lapjai és az indigószín vászonkötés, el is határoztam magamat, hogy napló jegyzeteket fogok belevezetni mostantól, ahogy házas ember leszek. Épp e minutában üti el az éjfélt, beírhatom így már, hogy végre máma 1915. február 6-án oltár elé vezethetem Palkovics Mária Jadvigát. Gyakovagy pána Bohu, köszönet az Úristennek szlovák nyelven, hogy megértem ezt a napot, azt az Úristennek kell megköszönni. Magamnak megvallhatom, hogy itt letettem a tollat, hogy összekulcsoltam a kezemet is, és ráhajtva fejem adtam hálát a sorsomért. Utána kinyújtóztam, s majdnem föllögtem a kalamárist, mert tagjaim bizony elcsigázottak kissé, hisz sokat végeztem velük máma. De nem olmos fáradtság ez, mert épp hogy könnyűvé tesz, s már az izgalom sem feszít, hanem szétáramlik bennem, mint a vér. Minden előkészületekkel jó időre meglettünk. Zabíjacska hotová, lábjegyzetbe kész az agyonverésecske, vagyis meglettek a disznóvágása. Két süldős niclibe vágva tepsikben sültnek, mellé pástétomok teknőszám kikeverve, három birka lenyúzatott, fölaprítatott, 50 pár tyúk meg 60 kacsa lepucoltatott, és vagy 6 nagy asztalon a torták, s minden kamrákba, pincébe lezárva. Az 5 hektó bort Solt vadkertről tegnap meghozták, pálinka az saját termés, lesz elég, ki is van butéliákba töltve, s a komló szálából hozattam barna meg zöld kontyalávalókat is, 20 üveggel. Birkadatkor az asszonyok már a kisbirtokosban kezdenek, abroszt terítenek, tányért hordanak föl, gyújtanak be a kutkákba. Ezek üstházak vályokból. Mamóka biztosan ezt is csak maga akarja dirigálni, meg a főzést, pedig menni az anélkül is. Hulina meg Boszák a strávkocsin átviszik a húst, aztán a Boszák ott is marad, lelkére kötöttem, hogy a többire ne legyen gondja utána, egyedül csak a pörköltre. Mert azt ő főzi 4 nagy bográcsban, baranyi paprikáshoz nekem szakácsné nem kell akármilyen is, csak egyedül a Boszák. Baranyi paprikás az birka pörkölt. Az olyat főz, hogy sötét piros, akár a bika vére, de nem tocsog, mint a hulladék húsok a zsíros hégleveikben, hanem magába issza a saját megyszínre érett szaftját is, és csak reszket, mint a csikó véknya vágta után, hogy a gőzölgő tányér is beleremeg, amire kiszedik azt a pörköltet. Délután 3-ra itt a rokonság, átmegyünk a kerten, és kikérjük Jadvigát. Adakoztunk mamókával ezen is, hogy kitől kérje ki a hőfélyem a lányt, mert mégis jobb volna, ha nem ő, a saját anyám adná hozzám. Tetejébe azok után, hogy választásomat mennyire ellenezte, hanem teszem föl Spevács tiszteletesné, Jadvigám Judit mamája, vagy esetleg Nyanyicska Erzsa, keresztanyám várna ott minket. De ráhagytam mamókára, mikor már Jadviga is beletörődött. Legyen, ahogy anyám akarja, nem mintha szava felett bármikor is disputát tűrt volna el, gondoltam. Noha Jadvigát apovkámnak köszönhetem, Frigyünkre mamovka is áldását adta. Azaz, hogy mi okom itt szépíteni? Áldás?
de a dolgot kibontogatni most nincs idő. Elég ide annyi. Ahogy első ízben járultam anyám elébe, másíthatatlan elszánással, de rettegve, szavamtól akkor céklavörösre gerjedt, s míg komondora is rám horkant, ő fújtatva jött, míg a falig nem hátráltam. Csa? Zse koho? Csa? Ismételgette a fulladástól elébb hörögve, majd ablakrezgetőn ordítva, hogy micsoda, hogy kit akarok én? És tanulni fogsz, nem nősülni, megértetted? Üvöltötte. Soha én féktelenül dühösnek nem láttam, pedig hát rakoncát sosem ismert a nyelve. Már érintésre voltunk, amikor már csak üdni lehet. Akkor a kutya fenyegetve rámugatott, én kiszöktem a konyha felé, anyám pedig magára vágta a szoba ajtaját. 2 hétig némán kerülgettük egymást, de én tűrtem kevésbé, és egy este megszólítottam, hogy szeretném megbeszélni. Egyetlen intéssel folytotta belém a szót, és ezzel rivalt rám, Csobi válsz csertzobrám, taxiú vezni, hogy bánja is ő. Lábjegyzett, hogy az ördög vigyen el titeket, hát akkor vegyed el. Megdöbbentem, hogy most ennyire mást mond, és örültem. Ha már, ezt is hozzátette, se látok, se hallok, úgy rám kötötte magát, hagytad a kapcádat megfőzni, mi? Hogy az se érdekel, hogy idősebb nálam, és már az orromat is elcsavarta ennek a nőnek a szaga. Őszintén megmondva, a smrad kifejezést használta, ami ugye bűzt jelent, mert szokatlanok neki Jadviga parfümjei és halánték kenőcsei, melyek engem viszont való igaz, hogy elbódítottak. Egyszer tőle jövet hazafelé Bécsben magamnak is vettem olyan kámforosat. Azt szagolgattam, olykor a szédületig, amíg hónapok múlva újra viszont nem láttam őt. Nem bántott engem akkor anyám durvasága. Át akartam ölelni, hogy megköszönjem, de ő eltolt. Hagyjam őt, hagyjam. Boldog voltam. Noha most se én hajlítottam mamovkámat a magam akarata felé. Anyám átkainak kénkő bűzében és menyasszonyom kámfor szagában támadt föl hát a mi szerelmünk rozmaringos illata. Na de vissza az esküvőhöz. Délutánra tehát már be lesz fogva az új bőrüléses nagyatádiba, a kicsibe, abba ülünk mi, az Gregor hajtja majd a fölpántlikázott francia hajtószárral, amit Apovka hozott Győrből, és féltette, mint a szeme világát. Utánunk sorol be majd a nagy dupla üléses, azon mennek Mamovka, meg Krszni otyec és Krszná mama, keresztapa és mama, Erka unokahúgommal, na azt hajtsa csak anyám házi szolgája a Zelenák. Mit bánom én? Adtam rá rendesebb ruhát, ha már Mamovka ezt a koszvakarék Zelenákot akarja, hogy legyen neki egzecírozni kit. Csak legalább borotválkozzék meg rendesen, mondom neki. Micsoda? Zse csó? Hogy micsoda? Kérdi a Zelenák. Mert ha úgy akarja, még süket is. Mondom, oholjíty, rozumjetje? Lábjegyzett, hogy megborotválni saját magát, érti-e? Na, és itt ez a rendöltöny, jó lesz magára. Hát így kell eligazgatnom magamnak a lakodalmamat, ha az én drága apácskám, moly Mili Apovka már nem érhette meg ezt a napot. Szegény mamovkám pedig, bárhogy is elkomandírozta az egész kopasztó asszonysereget, béreseket és minnyájunkat, engem bizony sokat hátráltatott vele most is a küzdelem. Bocsássa meg a teremtő neki is, meg nekem is. Mert azóta még keserűbb, s ridegebb, hogy nincsen leánya már. Hisz ketten maradtunk csak. Zsofka nővéremet, eljegyzett menyasszonyt, még Apovkám halála előtt 4 hónappal, 913. októberében temettük, eltört liliomszálunkat szegényt. Anyámnak
Ő volt a szemefénye, akinek a saját nevét adta, és benne leánykori magát látta. Hát ő neki akart először ilyen lakodalmat, értem én, nem én nekem. És ha majd nekem, gondolta, akkor mással. Avval a lányjal boronált volna különben össze, akivel Zsofka volt sülve, főve együtt, de akit nem szeretnék most azzal gondolatban sem bántani, hogy leírom a nevét. Kit nem akartam én, pedig ő reményekkel gondolt mindig rám. Láttam őt különben 3 nappal ezelőtt is a Romnyice bálban, de hál' Istennek már Rosza Pali barátommal táncolt egész este. Jadvigát voltaképp most először a neve napján, a Mária napi kisbirtokos bálban volt érkezésem a falu szeme elé vinni, s majd szétvetett a büszkeség az én utolsó menyasszony napjait taposó gyönyörű arámmal. Lábjegyzetbe, Romnyice az gyertya szentelő Mária nap, és úgy név napja, hogy Osztatni Andrásné Palkovics Mária Jadviga. Amúgy egy ilyen bál pont, mint a kisbirtokos tenyészállatvásár. Csak ott legalább nincsenek fúvós trubacsok. Lábjegyzet vége. Egy dolog miatt futottam csak át reggel Jadvigához, a másik házba, mit apovkám Zsofkának épített, s most mi fogunk benne lakni. Gyere! Húztam magammal át a kerten. Nyitottam a füles kulccsal a pincét, és levezettem ámuló menyasszonyomat az üstökben telelő leánderek közé. Szakítsál nekem, mondom, egy rozmaringágat, és tűzed a kalapomba. Nevettünk, ahogy ezt megtette. Összeülelkeztünk, és mondom, már itt se vagyok, te meg szaladj, észre ne vegyenek. Pedig nem más akarta így, és a szokás se olyan szigorú, hogy ne mutatkozzunk együtt aznap, csak is egyedül ő. Hogy kímélnénk őt ma még, ha már úgy sincsen külön lányos ház meg vőlegényi ház, ne kelljen fogadni neki a rokon csődülést a tortákkal, csirkékkel. Besötétít inkább az új házban, gyógyítja a gőzökkel inhalál, mert hűlés bujkál benne, meg a kámforos kenőcseivel enyhíti magát, nehogy migrén kínozza majd a nagy napon. És eltűnődnék még, ezt maga megérti, drágám, mondta nekem. Jaj, simogattam meg. Tudja ő jól, hogy kérhetne tőlem bármit. Pedig sejtettem, anyám ezt se fogja szó nélkül hagyni. Mamóka, drahá, mamo, édesanyám, csak lágyítaná meg már a jó Isten a szívét. Hát az esküvői öltönyöm zsebébe ezt a rozmaring szálat dugtam az elébb. A hasznos ismeretekben olvastam a minap, hogy így kell. És szét is morzsolgattam belőle az ujjam közt, hogy olyan jól szaglik, ha az orromhoz teszem. Előveszem még a kámforos kenőcsöt is, utoljára tán, hogy epekednem kell a gazdája után, mert aztán az enyém lesz örökre. Ennek a feljegyzési könyvecskének és önmagamnak, de csak is magamnak, hogy vénen is emlékezzek rá, azt fogom megörökíteni legelőször, hogyan nyertem el Jadvigám kezét. Leírom majd holnaptól, mikor már nős leszek. Most már álmos vagyok. 1915. február 8. Az én lakodalmam kiadási és pénzköltségei voltak. A kisbirtokosért a kisbirtokos szövetségnek fizettem 30 zlati, vagyis arany korona, helyiségbért, a trubacs muzsikusoknak, Hmel 16 fiúval, egy-egy tyúk, 2-2 kalács, 50 zlati, és még fejenként 2 kocsi tüzelő. Ital elfogyott, bor 3,5 hektoliter, meg fél hektoliter pálinka, meg édes, 60 zlati. Ajándék kendőt vett Mamovka Jadvigának és nyakravalót, 25 zlati, menyasszony táncra,
még fizetett 3 zlatit. A vőfély úrnak adtunk egy kocsi tüzelőt, az esküvői meghívók Weissmüller nyomdájában kerültek 160 darab, 4 zlati, summa 172 zlati. Nem számítva a rőzsefa tüzelőt. Lakodalmamról, mely legnagyobb részt jól sikerült, jegyzek majd még. Kiválta nász éjszakáról, alkalmas időben, később. Mely, úgy értve az emberi természet szerint, 4 éjszaka óta sem történt meg a maga valójában. Holott szerelmi érzület felől kölcsönösen biztosítva, gyengétség, etc. Napok óta nem alhatom. Elragadtatottság és dulcság egy azon időben. Február 9. Fogadalmam szerint nekilátok, hogy papírra vessem históriánkat kezdettől, habár mi jelen napjainkban esik velünk, s éjszakáinkon kivált, feledni annak sem óhajtom egy percét se. A megértés reményében, tanulságokából. De következik majd az is. Kint vagyok a tanyán, jó reggel befogtam már a szellőt, hogy el kell igazítanom idekint a Gregort, pedig hát ördögöt a Gregort, mert nem másra, hanem én rám férne rá ki igazat hatni en magamban. Jadvigám angyalmosolyúan kelt föl velem, holott eleget most sem alhatott őse, tisztát adott és Ranyajkát. Ranyajka az reggeli, de mondják Frustyiknak is. Német Früstök. Kenyeret pirított kemencében, Blahovnyanya odakintről befűtött már addig, és kacsazsírt kent rá. Lopva magamhoz vettem könyvecskémet, tintám és pennám idekint is van, és csókkal váltunk. Gregort elrendeztem hamar, boronálni küldtem, de hát tudja az magától. Na, várjunk. Kinek hazudozok? Még ha napló nem volna ez. Én a Gregort nem szalajthatom sehová. Kivált nem boronálni. Mert arra inkább én nekem kéne, hogy ő rábólincson. Valóban a boronálásnak kell ma soron lenni, vagy valami másnak. Dobtam 2 kéve kukorica íziket a parázsra. Ez meg a kukorica száraz szára. De nem biztos, hogy jól írja, mert a kemence tüzelésbe csak az ment, aminek a tehenek már lerágták a levelét. Annak ment Zetke a neve, lábjegyzet vége. És így ültem neki, vén cselédem és intéző jószág igazgató asztalánál, közelébb tolva az ablakhoz. Amit tollal elbeszélek, javarészt Gregortól tudom úgy is. Hát éppen jó, hogy ezúgba húzódhattam írni, hol az öreg, mint gyermeknek is, mennyit mesélt már nekem. Apovkámék hű bérese volt ő kicsi suhanc korától, még öregapám fogadta föl, s dacára, hogy nem nősült sose, megürülvén ez a tanyánk, itt szállásolta előtt Apovka, már vagy 20 év előtt. Bárhogy is akarta mamóka egyéb béresnéit a pereputtyukkal ide tenni, kik hízelektek neki, és nyaggatták, hogy szép kis tanyas közel a faluhoz. Apovka beleszólást ebben nem tűrt, Gregornak marad ez, amíg csak él, do smrti. Lábjegyzett, hogy addig marad, amíg meg nem hal. A halálban nem marad semmi. Még magánhangszó se. Smrty! Apácskám, Osztatnyi György, tehetős gazdaságot rakott össze. Megtriplázván 30 hold jussát, és ott volt még a Mamovka 50 kataszterje külön, mely a szülői birtokból csak később hasítatott ki, de egy részét anyácskám külön ambíciókkal maga igazgatta. Mit Apovka jó kedéllyel viselt?
Csak a mi birtokunkat emlegették úgy a gazdák, hogy valódi bohátímájátok, vagyis valódi gazdag birtok vagyon. Stréfálkoztak apácskám nevével. Lábjegyzet, pedig nem vicces. Osztatni név nálunk tótul utolsót jelent, mai napig is. Bár a szótár nem ezt adja, hanem hogy a többi, vagyis ami még marad, maradékféle. Végül is föl lehet fogni magyarosan humorosított oldalról, hogy utolsó söpredék család. Lábjegyzet vége. Stréfálkoztak apácskám nevével, mert épp hogy a legtöbbre vitte ő a faluban. S jó részt a maga erejéből, mert nem kártya, korhelymuri és vadászott volt az élete, mint teszem a Vaclavszky grófnak a szomszédban. Holott más életpálya felé is vihette volna útja a povkámat, ha, mint Gregor mondja, nem a szerzést, az itthonról szökő lótásfutást választja, hanem a Ponyicki kántor tanító lányát, aki iránt szándéka meglehetős lehetett, és kiről nagyon is kell még majd szólnom. Vagyis, ha nem Mamovkát veszi el, akinek a malom felére eső örökségét nagybátyám, Jankó keresztapa, az esküvő után rögvest leperkálta, szülei pedig a még egyben hagyott birtok jövedelméből csinos percenteket ígértek és számoltak is el évenként a lányuknak, serkentvén a vetekedő gyarapítás vágyát apovkámban is. Apácskámat, mint rátermett virilis gazdát, aki Csabán még gimnáziumot is járt, utána pedig elkommendálták gazdatanoncnak s német szóra, és ő addig rágta az apja fülét, míg az el nem eresztette, hamar be akarták fogni a helyi közügyekbe. De ő, mint afféle szerző mozgó ember, inkább intézett bárkinek búza eladást, vetőmag vagy gépvásárlást, apa állat beszerzést, munkás, sőt házasság közvetítést is, és őt küldték folyton deputációba, kamarához, megyéhez, Pestre, mikor hova kellett, hivatalt azt mégse fogadott el soha. Noha bírónak is megtették volna. Megyei képviselőtestületi tagnak, egyházkerületi presbiternek vagy területi kamara elnöknek is, de hogy ő nem fog asztalt őrizni és padsorban bóbiskolni naphosszat, közben jár ő szíves örömest bármiben, ha teheti, de a muszájhoz nem fülik a foga. Ez volt az igazság egyik fele. A másik ellenben az, hogy apácskám a maga érdekeltségeit virágoztatta föl inkább. Stallum nem igézte meg sose. Úgy kezdődött, hogy egy akkor még nőtlen német fiskális bojtárnak, Winkler Benjaminnak, akivel ő, mint gimnazista, egy ugyanazon háznál, a fehérvári vaskereskedőjéknél volt Koszkvártéjon, apácskám komoly szolgálatokat tett. Meglátogatta ugyanis egyszer a családot az özvegy Weiss Poldi bácsi, fehérvári bátyja, egy falunkbéli rőfös zsidó, a két lányával, melyek közül a kisebbik, Mici, kinékem Mici néni persze, nagyon megtetszett a Winkler béninek. De mert egy németről, még a ügyvéd is, a Poldi bácsi hallani sem akart, apácskám hozta vitte titkon üzeneteiket, leveleiket, majd magát Winklert is hazahozta, és találkákat ütött nekik nyélbe, méghozzá sikerrel, mert Micike megesett. A szerelmes Winkler pedig megszöktette és feleségül vette, avval mit sem törődve, hogy az ő szüleinek is más volt fiúkkal a szándéka, és hazavárták volna Németországba. Egy Weiss Micit jutott eszedbe elvenni? Gott im Himmel? De Mici néni annak rendje és módja szerint megszülte a kis Winklert, a Francit. Apácskámat
Hálából az ügyvéd elküldte a bátyjához, a mecklenburgi Felgászdba, majd pedig, hogy apósát, az öreg Poldit is segített neki megbékíteni, itthon barátként fogadta be a maga köreibe. Megyei hivatalnokok, kereskedők, bankárok és felvásárlók közé, kiknek apám a járás összes gazdája felé jelentett piaci kontaktust, neki viszont emezek rokoni és üzleti relációi kínálkoztak szerte az országban, majd pedig azon is túl. Hogy apóvkám mégsem maradt szülőfalujához hűtlen, hisz ezerszer kiröpülhetett volna, azt gyanítom, ennek nyitját Ponyicki Máriában kellene keresni. Ám azt még Gregor se tudja, éveken áttartó epekedésüknek mi vetett hirtelen véget. Hisz egyfelől az, hogy titkuk kipattant, s öregapám mennydörögve tiltotta fiát a vagyontalan rektorlánytól, Csokces! Nie dajusz nyov nyics! Azaz, hogy hát mit akarsz, nem adnak vele semmit se, mármint hozományban. Ez a már akkor is nyakas apácskám eltántorításához magában elég nem lehetett. Másfelől pedig, ugyan mennyit ronthatott ezen az érzeményen annak a kis elöljárósági írnoknak a föltűnése, akit mintha amúgy is csak az után helyeztek volna át ide, hogy apácskám, mint Gregor mondja, egy keserves bánatban átmulatott éjszaka után, vasárnapi ebéd idején, összeszorított foggal, falfehéren betoppant mamovkámékhoz, és anélkül, hogy beszélt volna vele, azon mód megkérte a falu legmódosabb és legrátartibb lányának a kezét, ki nem akármilyen kérőknek is ajtót mutatott már, de azzal ám, hogy itt rögtön választ kér. Mindezt tán sose fogjuk megtudhatni, csak azt emlegetik ma már, hogy az előző évben előzve gyűlt, megrodgyant Ponyicki tanító, kit rendre csúfolódó gyerekek követtek már akkor az utcán. Ugyanaznap kísérte lányát az írnok falujában tartandó esküvőre, amely napon nálunk apácskám, Osztatné György és mamovkám, Racskó Zsófia, akkora mennyegzői tort ültek, amekkorának párja az öreg Gregor szerint se addig, se azután nem volt. Ehetett, ihatott úgy, ahogy volt az egész falu. 1886. május 7-e volt. Hónapok alatt zuhogott le aztán a sors csapásainak teljes sora, melyből az Istennek csak egyetlen adománya ragyogott ki, az, hogy a rektorlány Ponyicki Mária, bár idő előtt, gyönyörű kislányt szült. Ám anyai örömének nem hagyott helyet a kétségbeesés, melyben majdhogy meg nem tébolyult, hogy elébb édesanyja után másfél évvel tanító apját veszítette el, majd pedig a férjét. Elöljáróságunk kedélykoros írnoka, ki, mint mondják, mintha szép, magas homlokára írva viselte volna végzetét, úgy emlegetik, vérmérgezésben pusztult el, valami sebből kifolyólag. Egy év se telt el, s a fiatal anyát, kihez szoptató és ápoló dajkát kellett fogadni, mert se teje, se életkedve nem volt, végleg elhagyta a lélek, és nem tudni, hogy ő pusztán hagyta csak, hogy kiszálljon belőle, hisz nem evett, és a gyermekágyból már sohasem kelt föl, vagy pedig ő maga űzte ki magából, mert akadnak, akik azt mondják, lókköveti volt. Itt most be kell rekesztenem, mert ebédre vár a feleségem. Csak egyetlen mondatot bízok még jegyzőkönyvemre, hogy apácskám, mamovka átkainak dacára, az árvának elébb a gyámjául szegődött, majd örökbe fogadta a kislányt, akit úgy hívnak, hogy Palkovics Mária Jadviga, és ő az én feleségem.
Mamovka máma február 10-én átadta nekem fűzött papírlapokon a listát, amit még nővérem barátnője, Kohut Ivka írt diktálásra, és az a címe, hogy Zsofka kelengyéjének jegyzéke férhez menéshez. Nesze, azt mondja anyám, ez most mind megmaradt. Délelőtt behordattam a feleségednek. Most már úgy se kell. Számolja le, és írjátok oda, hogy átvettétek. Mert ez Zsofkát illette volna. Azzal becsapta az ajtót. Bemegyek Jadvigámhoz. Kisírt szemmel fogad, de földerül, ahogy meglát. Egy szót se kell szólnia. Értem, hogy Manufka úgy adta, amit adott, hogy megalázta őt. És hogy el lehet-e fogadni mindezt, vagy muszáj-e kérni. Nem írtunk alá mi semmit, a leltárat aztán jegyzőkönyvembe tettem. 20 darab alsó ágyterítő, 34 törülköző, ebből 30 strapába, 4 hímzett névvel, 10 abrosz, ebből 3 damaszt, 2 bolti, 5 házi szőttes, 18 szalvéta, ebből 16 mindenféle bolti, 1 névvel kivarott, 1 nagy damaszt, 18 ing, hímzett, 4 hálóing, 1 csíkos ing, 11 fehér ingvál, 4 fehér rékli, 4 barhent bugyi, 8 takaró, ebből 4 fehér, 10 pruszlik, ebből 6 fehér, 1 fekete, 2 rózsaszín, 1 szallagos, 4 slafrok, ebből 3 nyári, 1 téli, 12 alsó szoknya, ebből 6 tarka, 1 noldová, 5 bolti, 8 szoknya, ebből 2 sejem, 2 festett, 4 hárász, 3 sejem szoknya köténnyel, 13 kötény, ebből 2 szőt névvel, 1 liszter, 6 mosható, 4 melles, 3 virágos sejem ruha, ebből 1 tarka rózsaszín, 1 fehérkék virágos, 1 hárász, 2 fekete ruha, ebből 1 sima sejem, 1 ripsz, 1 fehér sejem esküvői ruha, 20 blúz, ebből 12 sejem, 8 mosható, 46 fejkendő, ebből 16 sejem, 8 gazíros, 3 puplin, 17 vászon, 2 barhent, 2 nagykendő, nyakra sejem, sötétbarna, virágos, 11 téli nagykendő, ebből 3 plüss rojtokkal, 4 berliner plüss rojtos, 4 berliner rojt nélkül, 20 kézi zsebkendő, 1 gyapjú szvetter, 3 téli kabát, ebből 2 posztó, 1 plüss, 10 pár cipő, ebből 3 pár antilop, 1 pár fehér, 1 pár szürke, 1 pár fekete, 1 pár drap, 1 pár kígyóbőr, 2 pár lak, 4 pár papucs, ebből 2 pár lak, 1 pár bársony, 1 pár fehér rózsás, 6 pár harisnya, ebből 3 pár sejem, 3 pár patent, barhent blúz anyag 3 darabra, kazán anyag 1 blúzra, sifon anyag 3 blúzra, fehér csipkés anyag 4 szoknyára, 10 párna, darabonként 2 kg pehellyel, 12 párnahúzat, ebből 8 damaszt, 4 kanevász, 3 dunna, egyenként 8 kg pehellyel, 3 derékaj, egyenként 7 kg tollal. Visz még ehhez a hozománynak kapott házába 2 furnérozott szekrény, 1 szétnyitható asztal, 1 tükör állványjal, 2 furnérozott ágy, 2 szalmazsák ágybetét, bolti, 1 ágyterítő, 2 ágyra való, 1 drap ágyterítő, 1 ágyra, 1 sejem párnahúzott, amit Zsofka maga csinált. A fentírtakból az ágynemű és bútor eddig is nálunk volt. Mamovka ideadta mégis ezt a leltárlapot is.
Nehogy, mint Jadvigán mondja, elfelejtsük, hogy a Zsofkáéban lakunk és alszunk. Nem szólva azokról a ruhákról, melyeket Mamovka már korábban ajándékozott Jadvigának, de nem mondta, hogy a Zsofkáéból vannak. Kivált a menyasszonyi ruháról nem mondta, pedig ha nem lett volna muszáj elfogadni, Jadviga másmilyen varrat, mert nem igen tetszett neki. A selyempárna húzatot nejem elpakolta, mert csak az édesanyai fehér hímzésest használja. 1915. február 11-én vásároltam a saját pénzemből a Mamovkával közös kűne vetőgéphez anyagot. 3 pár zsanért, 42 fillérért, 100 darab szöget, 9 darab maglevezető tölcsért a vetőgépbe, Ströpka bádogostól 1 korona 80 fillérért, 25 csavart 10 fillérért, összesen 2 korona 42 fillér. Egyébről írnom most nincs idő. És nem is értek semmit. Jadvigát egyáltalán. Szinte őrjöngés néha már. Szellőt ma ok nélkül tajtékosra hajtottam a homokfutó előtt. Utána esett, keresztül áztam. Tegnap volt ez is, le kell még írnom, mert nem csak annyi történt, hogy belebotlottam abba a pávába. Igaz, hogy miután bőrig ázba kifogtam, az istálóból kijövet a hámmal és a vizes pokróccal nem láttam a lábom alá. De ahogy lehajítván bosszúsan a holmikat a kamrajtó elé, erővel belé is rúgtam abba a nyomorult díszjószágba, az villant fejembe, olyan ő, mint ez a páva. És azzal zsumsz kotródjál lábaló, hogy az én feleségem is ilyen. És ezzel rúgtam a falhoz. Most ver ki tőle fagyos veríték. Fölburrogott, megrázta magát, s rám se tekintve ringva lejtett tovább. És az még nem elég, mert nem tudom miért, még erősebb haragra gerjedtem, ahogy ez ott a fejét fölvetve, öles farkát himbálva elhajózott előttem. Azt se tudom, hogy a kettő közül ez a hosszú karkú-e a nőstény, vagy az a kis szürke másik. Fölkapván egy vesszőseprűt a csirkéi közé vetettem. A három közül a legnagyobbikat ütöttem el, és ahogy leemeltem a söprűt az oldalára dőlt páva csirke verdeső szárnyáról, elmém elborult, és csizmás lábom összes erejével rátipottam. A páva vissza se nézett a fia után. Csak én tekintettem körül megborzongva, nem lát-e valaki. Mert ha ezt Mamovkám megtudná, évek óta, hogy meghozatta magának ezt a páva párt, igyekezett kiköltetni a nagy

De hiába fülelek. Milyen messze lehet még a tavasz? 2 héttel esküvésünk után, február 21-én, Jadwiga vallomása, azaz egy mondat. Fölkeltem némán, az ablakhoz álltam, ő utánam jövve átölelt. Kibontakozván pirkadatig róttam föl alá a szobában. Utána tettem föl csak az első kérdést. Írni is, szólni is képtelen vagyok. Mit tagadnám magam elől, hogy mielőtt följebb csavartam a kanócot, hogy lapokon vergődő szívem hű krónikása legyek, fölhajtottam 2 pohárig terkelica snapsot, azaz 2 stampedlivel törköly pálinkát, s hogy ne vesszenek össze, egy butélia vadkerti savanyát hoztam még ki a komorába. Lábjegyzetbe akkor még a komorát is ide, hogy kamra. Muszáj szaporáznom a kortyokat, oly nervózus vagyok, s a merszhez is kell a bor, jegyeznie féle intim dolgokat. Jadwiga alszik, én meg nem bírok. Beleszólok a kezembe. Ha máskor kámfor illatú Jadwigám mosolya esténként remélni enged, nőm elővillanó bőrét rozmarink szagosnak érzem. Ellenben hajnaltájt, a kínzó testi és lelki vergődés után magunkat kaporszagúnak vélem. Mamovka süt főz, annyi temérdek kaporral olykor, hogy csömöröm támad, és undor fog el, s az asztaltól is föl kell állnom néha, de nem mondom. Hogy Jadwiga vallomását leírhassam majd, ahhoz hátrébb kell lépni. Nász éjszakánknál kéne kezdenem, hisz odakint Stralsundban a csókig volt csak előre haladhatás. Az is jó darabig ajkaink tapadása lehetett csupán, mert nyelvvel furakodni fogacskái közé egyedül a hazautazásunk előtti estén engedett. S arcomat szorítani keble közé, bruszlikon át, de tenyérrel markolni még úgysem. Itthon legtöbbet Mamovkára hivatkozott, hogy beléphet. De soha nem taszított el, hanem mosolyjal szelíden tolt el magától, noha rendre pirulni, forrósodni látszott, légzése szaporázott, és csípője is megremegett lassúdan kicsi vonaglásokkal. A lakodalomból szobába későn kerülhettünk. A nász nép kitartóbbja hatalmasan mulatott. Barátaim, Rosszapali, Svetlik, meg a többiek hajnal felé már csak marsot fúvattak, s csizmáikkal úgy rúgták a padlatot, hogy majd beszakadt. De utána előcsalták még a leányokat újra, és szlovák dalolósokra kezdtek forogni. Mi akkor hagytuk ott őket. Pillantást váltottunk, és ústyi. Csak Buchbinder Mikinek szóltam, Mamovkának nem, mert éppen hátul volt a konyhán. Kézen fogva futottunk haza, mostantól a mi kettőnk új otthonába, s fölfrissített a fagyos levegő. Szándékosan alig ittam egész éjjel, nehogy kába erőtlen legyek, s gyomorpanaszos, és bár alaposan bevacsoráltam kivált boszák fejedelmi pörköltjéből, mielőtt hazaszöktünk, sikerült könnyítenem is magamon, s lohasztani a már-már kínzó puffadásom. Eltöprengtem én már, kibocsátván esténként egy-egy megváltó szelet a dumna alatt, hisz ezzel bizony nem úgy van az ember, mint a vizeléssel, hogy könnyít magán és kész, mert ezt ki kell türelemmel várni. Na de nem őrizheti az ember a fér első helyet órákig, hogy hát miként lesz ez, ha párosan kerülünk az ágyba, és hogy a puffadás még igen kínzó bír lenni olykor, nem fogja-e zavarni a test szerelmi cselekedeteit, melyek altesti izgalmaikkal a béltevékenységet is serkenthetik. És akkor kiábrándító iszkolás lesz majd kifelé, vagy hogyan? Nem kezdtünk vetkezni rögtön. Ő rajta különben új

0: asszony ruhája volt már, hisz éjfélkor átöltözött, hanem a langyos kemencéhez és egymáshoz gyűlve sugdolóztunk a jól sikerült lakodalomról. Én előtte lerúgtam a csizmát, és lejjebb csavartam a lámpát. Később Jadwiga a konyhába osont, és a sötétben tisztálkodott a mosdó porcellán táljába. Utána lestem, és noha semmit se láttam, rám szólt. Na, addig megbontottam az ágyat. Felöltözve jött vissza. És mikor már én is kiöblítettem a hónom alól az izzadságot, sőt, még máskor csak nagy mosdáskor alulra is meglögybölöttem septiben magam, és bejöttem, ugyanúgy ült a díványon. Akkor megcsokott. Rögtön enged. De azt a hevülést, amit legutóbb, nem éreztem rajta. Ahogy elkezdtem motozni elől a mellén a gombokkal, elvonta a kezem. Csak lassan. Azt súgta, hogy inkább egyedül. És az a másik a maga oldala, Ondrisko, tolt el magától. Hallottam, vetkőzik, s alsó ingben ült le az ágyra. Letoltam a nadrágot. Tétovázás után magamon hagyva az inget gatyát, túlnalról bemásztam, és megérintettem. Nyakára hajolva öleltem át, kicsit ülve maradt még, aztán, hogy döntöttem is, hátra hanyatlott végre. Ettől akkor rögtön görcsbe rántott a teljes merevedés. De ő buzgóbb műveleteimet lecsitítva kérte, hogy ne is mozduljunk, átkarolva melengessük csak egymást. Nem bántam, illatától eltelve simultam hozzá, és hogy nem heveskedtem, hagyta is. S noha ez tetszett, meg amúgy se vagyok egy sturmos alkat, mégis elindult lassan a tenyerem az arcán, nyakán, karján, majd lentről, a térdétől fölfelé is óvatosan. De ő visszafogta a kezem. Jöjjek inkább közelebb. Eltol és hív egyszerre, gondolta. És most már bátorságot vettem teljesen ráborulni a jobb oldalára. Ő hanyat feküdt, én meg a balomon. Vigyázva odafektettem vágyakozó tagomat is a csípőjéhez, amit ő megérezve, mitagadás megrezzent, s el is húzódott, de utóbb a moccanatlanságban e rátapadásommal már nem dacolt. Ám az ingét fölhajtó jobb kezemet, bár hevesen csókoltuk egymást, megint csak lefogta. És így ment ez tovább. Csókolni, heves lélegzettel oda simulni engedve volt, utat lelni az öléhez, az nem. Kérleltem, vetkőzzünk le. Rajtam ing már akkor nem volt. Hosszas rábeszélésre ráállt, hogy az alsó inget keresztül húzzam a fején, ellenben a sejem nadrágocska korcába beakasztotta az ujját, és azt nem hagyta. És meg is kellett ígérnem, hogy egymás mellett maradunk csak fekve, ugyanígy. Abban nem gátolhatott, hogy én közben megszabaduljak a gatyától is. Hát a mennyekben éreztem magam, ahogy csupaszon oda simultam, amennyire a bugyiszár felcsúszása engedte fedetlen combjához, és a jobb kebeléhez, meg ahogy kisvártatva a balt pedig meg is tapinthattam. Simogathattam aztán mindenütt, csak a nadrág derékhoz nem hagyott nyúlni, csak az öléhez nem engedett, hiába a heves ölelés, és combját is hiába feszegettem térddel. Erős hevület borította el pedig őt is, erről bizonyos vagyok, nem csak engem. Felejthetetlen szavakkal becézett ő maga is, ugyanúgy, ahogy én őt, de a türelmemet kérte, szokjuk meg egymást és a többi, elégedjünk meg ennyivel. De hát én, természettől fogva érthető, alig-alig bírtam már magammal. És amikor ő azt érezte, hogy légzésem mind hevesebb, és igen erősen tapadok már a csípőjére, átfogta derekamat, még közelebb szorított. Lassan ringatni kezdte magát, és engem is. Azt liágta, hogy hagyja csak, Nyugodtan, drágám. Takto, takto, így. És miközben én remegő kézzel sodorgattam lejjebb a derekán a bugyikát, hogy legalább a csupasz bőréhez tapaszthassam merevedésemet, addig szorítottuk egymást gyorsuló ringásban, amíg vágyamnak nedve ki nem folyt a csípőjére. Forgott velem az ágy, belém szakadt a lélegzet, hálatelt öröm töltött el, bár némi szégyen is, de ahogy ott fújtattam a vállán, Jadviga úgy nyugtatgatott, csitított és ölelt, mint egy kisgyermeket, és azt súgta, dobre, jól van, drága, dobre, milimaj, dobre. Ma, 915. március 1-én van a feleségem 28. születésnapja. Egy nyakéket tartogatok neki, azzal fogom estére felköszönteni. De bár csak egymással is egészen meg tudnánk ajándékozni magunkat ma éjjel. Mert Jadvigám ölébe vágyom végre jutni. Nem csak az ő áhításával teljesen átitatott testemnek, hanem homályos vallomása óta, kétségektől már végképp elgyötört lelkemnek is így remélve csillapodást, hogy akkor talán bizonyosságot is nyerek. Akár, mint remélem, még megnyugtatót, akár olyat, mely beteljesíti ugyan rettentő gyanúmat, de ki is szakít ebből az idegszaggató gyanakvásból. Ám mégis torpanok rögtön. Lehet-e nekem jobb egy gyanúnál a fájó bizonyosság? Jelenthet-e az bármi csillapodást? Nem ellenkezőleg lesz-e, hogy a teljes odaadásig ma még el nem jutott, de küzdelmeink dacára is mély, örünkben pedig még tovább mélyülhető szerelmünket, úgy majd bosszulva kezdik rombolni a sérelmek? Akkor is jöjjön már, aminek jönnie kell. Már csak a hitvesi állapotnál fogva is, melyre nőmet nem akarom emlékeztetni. Hát nem várhatunk tovább férfeleség közös ágyban minden egyes hajnalt fogva-szogva szűzen. Lehet, hogy tényleg vannak már a szívének történetei. Sóhajtva dobtam félre tegnap reggel a tollat, mert a fenti sorok felett semmire se jutottam. Ahogy aztán éjjel Jadvigával sem. És utána néztem a tavaszi mezei készületeknek inkább. Rám is fér gazdasági dolgaimat áttekinteni, miket erősen hanyagolok hónapok óta. Igazító kézbe kellene venni az ügyeket. Kifundálni, mit merre fordítsak. Most már magam ura, hogy birtokos üzletem virágba boruljon. Mégis elkerülik fejemet az olyas biztató ideák, amifélék példának okáért apovkám elméjében a maguk idején egymást tiporva hemzsegtek. Hisz tudom, mert mamovkám sérelmesen hányta apácskám szemére gyakran, hogy már mint hónapos férj is itthon hagyta őt, mert a környéken rekrutált aratómunkásokat vezetett a Dunántúra, visszafelé pedig Pesten időzött, vegyes ügyei közt, hogy pár nap után újból Németországba fusson a Winkler béni bátyához, Ludwighoz, Felgázba, ahol évenként egyszer-kétszer addig is megfordult. Míg nem, utóbb nagy emberfuvarozási tervekkel tért meg, hogy transportokat kezdenek organizálni az Amerikába kívánkozó népeknek, kik a nagy magyar alföldről el nem fogytak aztán majd két évtizeden át. Jadvigám árvalány sorsa is később apovkám ezen kontaktusai nyomán igazítatott el. Előbb azonban Gregor elmondása szerint üggyel bajjal került csak jó mederbe a gyermek neveltetése, noha apácskám fizette az Anka nevű szoptató dajkát, és fedezett minden további költséget is. De a szerencsétlen anya, aki Mária halála után, Anka haza kellett vigye az árva kicsi lányt is a sajátja mellé, ami éppen nem lett volna baj, legalább testvérkéje lett a kis Jadvigának, ám ott igen szűken, szegényesen éltek, tetejében nem törődöm férjel és ocsmány nyelvű anyóssal, kinek a mennyére zúduló átkaival, amiként ezt ugyancsak Gregor beszélte el nekem, csak mamovkáméi vetekedtek, aki jótevő apácskámat ostorozta, mert mi a fészkes zrányi köze van neki mások porontjához. Ez az rányik, ez egy olyan figyfene, franc karika féleség. Ő nekik különben addigra még csak egy életre képtelen kislányuk született, aki néhány napot élt, s csupán a negyedik évre lett meg Zsofka nővérem, majd a hatodikra érkeztem én 1892. novemberében. Lábjegyzetbe, hogy meglegyen a nyilvántartó áttekintés véget. Osztatni György, született 1865, és Racskó Zsófia, született 1867, házasságából 1886. május 7, született első Zsofka 1887. június 2-án, és meg is halt. 1890. március 22-én született másik Zsofka, meghalt 1913. október 9-én. 1892. november 21-én született Osztatni András. Lábjegyzet vége. Apovkám akkor a szomszéd faluba Spevács tisztelendőjékhez szegődtette el szolgálni Ankát a két pici lánykával együtt, de azzal, hogy az árva utáni költséget ő állja, és fizeti a házi cserét bérét is a papék helyett, akik ezért viszont tartoznak a kis Jadvigának szintúgy olyan otthont adni, mint a magukéinak, és gondoskodni a kislányról akkor is, amikor Anka kimenőre megy haza. Istennek hála, hogy neki, a mindenhatónak ez a szolgája, a jólelkű, gyermekszerető papnével együtt, nem csak betartotta ezt így, ahogy kontraktusban megírva is volt, hanem mindketten az öröm és szeretet fészkében gyámolították az árvát. Emlékszem, Gregorból e históriának ezen porcióit csak tavaly előtt nyáron csaltam ki, miután apácskámmal utoljára utaztunk ki együtt Németországba, hol az ő kifejezett atyai akaratából Stralsundban megismerhettem Jadvigát újból, már felnőtten is. Ám mielőtt még elmondhattam volna apovkámnak, mit indított el bennem ez a találkozás, ő egy pontosan nem is diagnosztizált, különösen heveny, veszedelmes korral ágynak esett, és két búcsúzó hét alatt, mely életem legfájdalmasabb ideje, 1914. február 8-án, 49 esztendősen, itt hagyott bennünket. A rettenetes hírt én írtam meg Jadvigának, aki kétségbe esett levélben vallotta meg nekem fájdalmát, és köszönte meg apácskám helyett nekem mindazt, amiért egyetlen jótevőjének örök hálával tartozik, és egyben meg is aprehendált, amiért nem sürgönyöztem rögtön, ahogy apovka beteg lett, hogy akár ápolni őt, akár búcsút venni tőle, hazautazhatott volna. Istenem, drága lélek, nem írhattam neki, hogyha megérkezik, mamovkám után be se ereszti a házba. Úgy sejtettem, Jadviga nem tud a haragról, ami anyácskámat kifürkészhetetlen okból fűti az árva ellen, már annak születése volt. Jadvigával, akit apovkám pedig testvéremül fogadott, gyermek és serdülő koromban vajmi keveset találkozott. A már nagyobbacska leányt én, mint kicsi mamlasz kölyök, ahogy mondják is, láttam ugyan egy párszor még a papéknál, a apácskával meglátogattuk őt, de emlékeim erről igen halományok. Amely alkalmakra magam is jól emlékszem, már azok Pesten voltak, amikor a Zárda iskolában kerestük föl nővérkémet a Váci utcai angol kisasszonyoknál. Én apró süttyú gyerek voltam, 8-9 éves, ő elemben kisasszony már, aki tetejébe angol lesz, ha megnő. Így képzeltem el a tanítatás célját. És akkor elviszik messzire, Angolországba. Pedig nekem már abba is belesajdul a szívem, hogy a látogatás leteltével ott kell őt hagynunk, zártába. Nem visszaképzelgés tán, ha azt mondom, már mint gyermek is belé szerelmesedtem. Hisz élesen rémlik föl előttem, ahogy a ruhájához igyekeztem érni. Az illatából akartam szippantani, és miként ügyeskedtem, hogy odahajoljon hozzám, vagy hogy a térdére vonjon. Mi egyszerre árasztott el a szoros közelségétől gyönyörrel, s velem az ártalmatlan ölbevaló gyermekként bánhatás miatt pedig szégyennel. És hogy mi heves féltés szökött belém, ha a dunaparti korzón apácskámmal egymásba karoltak. Én pedig követvén őket sötéten dúltam, fultam. Utána évekig nem láttam Jadvigát, mert betöltvén 14 esztendejét az angol kisasszonyok Sankt-Pölteni intézetébe íratta át apóvka, ahol sejtésem szerint már egyedül látogatta, Németországba tartván ejtve útba őt. Magam pedig, mint gyermekkorom kedves meséjének tündérlányára gondoltam csak rá, akit sosem felejthetek már el, de a maga testi valójában találkozni, hogy is remélhetnék vele, hisz kinőttem a tündérmességbe. Mindennek dacára sokáig azt hittem, hogy Jadviga vérrokonunk. Talán Mamovka mondta úgy valaha régen, hogy mintha családból haltak volna ki az árva szülei, azért gondoskodik apovka róla. Így módon hát oly merész terveket, mint ami után apácskám Stralsundban bemutatott neki, korábban hogyan is szőhettem volna ő köré magamnak. Hosszú, keserves tanuló éveim következtek, melyeknek gyötrelmei nem abból fakadtak, amit pedig majd, hogy nem el is hitettek velem, hogy nehéz fejű lettem volna. Hisz ahová nem hajszoltak, ugrottam én abba örömest, és faltam a betűt. Ha nem pálca ütlek terhe mellett volt, az bebiflázandó. Ám a pellengér, mire akár a katedrán, akár szállásadóném konyhakövén gyakorta anyácskám megérkeztekor az ő színe előtt. Odaállítva voltam százszor és százszor, oly rettegéssel töltött el, hogy eleinte még a vizeletem is elindult kurta nadrágom szára alól, és mintha épp az a lucsok itatott volna át egész növendékkoromra szégyennel, s majdan mind makacsabb truccal. Beadtak ugyanis engem szintúgy abba a gimnáziumba, ahová apóka is járt, csak én már bizonyos farkas csendőrkapitányéknál laktam. Sose faggattam apácskát arról, hogyan ment az ő sora a maga idejében, e lapos, büdös városban, mely mint a tehénlepény, de gyanakszom, hogy jobban, mint az enyém. Drákói szigor, minutákra osztott katonás napirend korlátozott minden lépésemben, miket Mamovkám parancsolt itthonról, és a csendőrkapitánynél kontrollált, avval fenyegetve mindék, hogy beárul anyámnak, de fenyített is amellett, s a büntetések is jobbára otthonról diktálva szabadtak ki minden alkalomkor. Korábban térdeplés, a tenyér monyoróvesszőzése, vagy a sötét kamrába csukás formájában, majdan könyv elkobzás, cselédmunka, s ha a kedélyesen bajszát pödrő kapitány ítéletének voltam épp kitéve, az összeesésig való szobai tornáztatás által. Mamovkám akarata az volt, hogy ügyvédnek tanuljak, és majd otthon nyissak irodát, hogy megmutassuk a zsidóknak, nem csak az ő porontjaikból lehet itt fiskális. Példázatához a bezzeg gyerek, apovka ügyvédbarátjának, Béni bácsinak a fia, Winkler Franci lett. holott neki csak az anyja, Weissmici volt zsidó, de hogy őt kell lepipálnom, aki 6 évvel előttem jár, és már Pesten tanul. Egyik lábom álljon a birtokon, hisz én volnék a vagyon férfi örököse, a másikkal ellenben magánhivatali praxisba lépjek, legyek rátarti úr, szolgáljon nekem a világ. Hogy megtanult, mi a parancs és mi az engedelmesség. Így dörrent rám Mamovka, mikor kamaszként egy ízben az érdemeltnél keményebb fenyítés alatt sírva kérleltem és kérdeztem őt, hogy de hát miért? Apácskámnál pedig oltalmat nem találtam. Hiába éreztem, hogy megértené minden fájdalmamat. De mert már kisgyermekként láttam, hogy engem biztat mindig szófogadásra, stűrésre, viszont Mamovkát eltántorítani kemény akaratától meg se próbálja soha, magamban panaszoltam el csak neki, mi bán. S egyidejűleg szívem mélyén haragudtam is apámra, amiért folyton elszökhet a harag ugyanazon korbács ütései elől, melyek engem sújtanak, akit ő itt hagy, és csak nagy ritkán viszel magába. Abban az időben 2 megyéből is ő verbuválta, utaztatta és kísérte tömegével az Amerikától megváltást váró kivándorlókat Pestre, de sokszor el egészen Hamburgig, máskor Fiuméig. Akadt olyan év, hogy a felét sem töltötte itthon. Ha anyám makacsul nem kötelezett volna tanulásra, nem is dacoltam volna veletán, hisz mehettem volna Pestre jurátusnak én is, és elszakadhattam volna tőle jobban. Aztán az özönvíz utánam, ha nagykorú vagyok, akár praktizáltam volna utóbb, akár sem, apovkám csak megítélte volna nekem az apanást, és így próbálkozhattam volna meg a fővárosban avval, amit mindig is csinálni akartam, de még így a csupasz papírra a szemközt is röstellem leírni, mi az. De másképpen lett az egész. Mert a maturálást követően 12-ben utaztattak, és felgázti gazdagyakorlatra küldöztek engem is, és mire a következő évben jogot kezdhettem volna hallgatni, eldőlt már minden. Azon az 1913-as nyáron apácskámmal együtt mentünk Strázunba, hol Jadviga, egy további Winkler rokon nemzetközi kereskedésénél volt már angol-német-magyar levelező, vagy még inkább a nagysága ügyintéző cselédje. És ahogy üdvözléskor belepillantottam türkis szín szemébe, föltolult bennem minden emlék, ő utána való vágyam mélyre ásott csírája egy perc alatt hajtott ki, szökött szárba és hányt virágot, lázrózsákat gyújtva ki arcomon, és onnantól fogva se karrier, se tanulás, se titkos ambícióm, se Budapest nem érdekelt, csak egyedül ő, Palkovics Mária Jadviga, az én rozmaring virágom. Már megint csupán a csaló ital bátorítása alatt veselkedem neki jegyzőkönyvemnek, mert hiába, hogy minden órában csak a dulakvó képzetek birkóznak bennem, azt az éjszakát papírra vetni már 10. napja óvakodom mégis. Mintha a múltbéli valóságos kifejletet dönthetné el bármerre is, hogy mit rögzítek én itt a jövendő sorokban. Vagy mintha attól kéne félnem, hogy épp e lejegyzés által merevítek magamnak tartósan hazug képeket. De ha próbáltam is, nem kerülhettem ki mégse. Ugyanis szólt hát a Jadvigám által tett vallomás február 21-én, késő éjjelig tartó ostrom svédekezés után, hogy tudnélik az erény váraként oltalmazott érintetlenség, avagy csak érinthetetlenség, falán valamiképp rés nehogy ügytessék. Ezerszer kérdeztem, szelíden, s fölingerelve is már, hogy miért védelmezi így elszántan magát. Mit, hogyan vétettem el? Miért kell erővel ellenállnia nekem? Moj, Mili, maga nem vétett semmit se, drága. Borult rám egyszer csak könnyezve. Hanem hát, kicsoda. Csak én, bennem van a baj, súgta. Csak én bennem. Miféle? Kezdtem volna kérdezni tovább, de elhallgattam, megérezvén, mondana most valamit, nehogy elriasszam. Tudja, Andrisko, de kérem, ne faggasson tovább. Elmondom majd úgy is, amit elbírok mondani. Hosszú csönd, majd nagy végre. Be kell magának vallanom, hogy ez, és itt végigmutatott ágyban fekvő testeinken, nem először történik velem. Bocsássa meg, hogy hamarabb nem volt erőm. Akár eleven zsigereket rántottak volna meg bennem. Vágtatni kezdett odabent minden. Az elme, a véredények, a nervuszok és a belek pályáin egyaránt. Fölülvén előre görnyedtem, az ágytámlára szegezve a szemem. De a rándítással, mely fölültetett, ki is fogyott belőlem az erő. Hátra hanyatlani kívántam volna csak, mitől eltaszított mégis az iszony, hogy a megcsalatásnak melegített fészekbe hújjak megalázva vissza. Tudattalanul tettem le hát lábomat a földre, s lépteket igazító akarat nélkül álltam föl, mentem az ablakig. Másnap annyit tudtam följegyezni csak, hogy ő utánam jöve átölelt, de én pirkadatig tartó fölalá járkálás után tettem föl csak a kérdést. Addig gyűjtvén erőt a következendőhöz, és már hidegen, akár egy vizsgálóbíró. Mikor, hogyan, kivel? Nem felelt. Háromszor is kérdeztem, ő rázta csak a fejét, tenyerébe temetve arcát. Vallja már ki, hogy ez nem először, miképpen értendő, micsodát nem először. Ragadtam meg a vállát. Válasz nincs, mered a mennyezetre, mint az élő holt. Beszélj már, te! Följegyezni is röstellem, hogy ekkor még kezet is emeltem rá. Mitől ő arca elé keresztezett karokkal volt kénytelen rettegni. De úgy kell nekem, az ökörnek, vertem ököllel a fejem, ha ennyire vak voltam. Ne, kért nőm könyörögve, hogy ne bántsam, s ne roncsak el mindent. Hogy én ördültem föl, hogy én ne? De hát nem is úgy, kezdte ő újra, ám vergődött csak, hogy nem lehet ezt így, nem lehet. És nem mondta tovább. Rúni kezdtem újra útjaim föl alá, még nem följajdult, hogy ezt ne tegyem tovább, és megfogta a kezem. Leültetett az ágy. Várjon kicsit még, szólt, és legyen türelemmel. Azzal a vállamra hajtott a fejét. Később hátra döntött a párnára, és fekve simult mellé. Talán fertályóra is eltelt így némán. Akkor annyit mondott, hogy Németországban ismert meg valakit, de utóbb csalódott benne. Hogy volt temérdek ígéret és megszegett szó, míg egyszer aztán rájött, nem bízhat meg benne soha. Faggattam én tovább, hisz tudni akartam az illetőről mindent. Kivált persze azt, hogy mi történt köztük, és hogy amaz mely szavát és miként szegte meg végül. De tovább egy tapottat se. Érje be, drágám, kérem, most ennyivel. Majd, és itt nem emlékszem, azt mondta el, hogy megtudja majd, avagy hogy meglátja majd a többit. Ennek idestova másfél hete, és nem tudok semmit most se. Mám a hétfő, heti piac napja, korán lett volna jó kimenni, beszélni evel avval, bekukkantani Szvetlik Pistához a jegyzőségbe, a kisbirtokos szövetségbe, kutakodni ígéretes éceszek után, tanácsot kérni valamelyik városba járótól, hogy mibe is lenne jó most belevágni. Hisz nem volna szabad föladnom az elszánást, amivel Jadvigát hívtam haza. Mert ne higgye, biztattam, hogy por és sárfészekbe, konyha cselédek előrobotosának, sajtójának, házam parancsoló ténsasszonyának hoznám őt én ide. Erre itt van a Mamovka. Hanem egyik részről apovkám nyomdokában, az ő kontaktusaival, s a maga kereskedelmi és idegen nyelvi gyakorlatával, Jadvigám, próbáltam neki kedvet csinálni tavaly szeptemberben. Hogy hisz a háborúnak hamarosan vége, s akkor gründolhatnánk valami külföldről és külföldre szállító firmát. Errefelé nincs még, s lehetne tán szó mezei gazdasági gépek, textil és gyarmatáru hozataláról, kivitelre pedig húsáróról, különféle házi iparokról, de eshetőség az is, hogy jó hírű kolbászunk receptjére gyárat alapítsunk. Aztán baromfi nevelő farmot, vagy tejterméküzemet, aminőket a németeknél láttunk. Megvolna rá az induló pénzmag apácskám után. Másrészről viszont ígéretet tettünk mi egymásnak, hogy nem trágyaszagú, hanem kultúréletet fogunk élni. Hogy tevékenyek leszünk, és ennek gyümölcseit mi magunk aratjuk le, és élvezzük ki, ahogy Jadviga mondta. Mit én elébb a gyermekáldásra értettem, no de rájöttem, hogy rosszul, hisz azt nem learatni szokás. Hanem, hogy, mondotta ő, és magam is aztán, olvasunk és írunk egymásnak. Városba, fürdőkre járunk, jobb körökkel érintkezünk, de kiváltképpen utazunk majdan. Ész nélkül ígértem meg én neki mindent. S erre föl ma reggel nincs kedvem a vására még fölöltözni se. Nem tudok én így célokra mozdulni, társaságba menni, organizálni, ha ugyanaz a gyötrelem gúzsolja és háborítja föl lelkemet egyszer s mind. És így minden más érdektelenné s jelentéktelenné halaszthatóvá lesz. Hát miféle útra indítsam kocsinkat? Mi döntán azt se tudhatom, valójában is egymás mellé ültetette be minket a Teremtő. És újra csak abban az éjszakánkban találtam magam. Nem mentem sehova. Pongyelogie, Kalapovszki, gyen, ja robit nyebudjem. Vagyis lábjegyzet azt mondja ezzel, hogy hétfő az kalapos nap, én dolgozni nem fogok, mármint, hogy faluba menő ruhát kell húzni a piac miatt. Pedig neki mindig kalapos nap volt, lábjegyzet bezárva. Blahov nyanyával üzentem csak a Hruska disznó fölvásárlóért. Hruska különben meg is jött rögtön ebéd után. Dobri gyen prajem pánu, köszöntött harsogva, vagyis jó napot kívánok az úrnak. Hruska itt vicces akar lenni, úgy úrnak mondja, pedig apja lehetne. Neve amúgy Körte. Lábjegyzet vége. És oly komótosan kezdett pipatömésbe, mint aki vizitációját nem éppen kurtának szánja. Blahov nyanya már be is settenkedett a metszett nagy butéliába kitöltött borral, s Jadviga is kinézett. Mire Hruska fölpattant, ruki boszkávám, dovolítje mnie, azaz kezi csókolgatom, megengedi, s összecsapva bokáját mutatkozott be. De nőm halovány mosolyjal szólt, hogy beszélgessenek csak, s rögvest visszavonult. Kocintáskor a kupec kacsintó hunyorítást is megengedett magának a szoba felé, No a jak sa páči mladej neveste? Hogy no azt mondja, és hogy tetszik a fiatal menyecskének.
1: Pimaszul jelezve nem csak arra érti, hogy a falusi élet tetszik-e nejemnek.
0: Morogtam valamit, és gyakorlati tárgyra terelvén a szót kérdeztem az üzleti helyzet felől. Szlovákul persze, mert Hruska magyarul meg nem szólal, ő még a zsidóktól is elvárja, hogy legalább értsék, amit mond.
1: Hát, hogy megyegetnek a dolgok, megvolnánk, bajokat nem számítva, és csak bámult rám titokzatoskodva.
0: No tak, brad moj, intett végül cinkosan a szemével, tak môžeme csakať aj teba? Hogy hát akkor, atyám, fia, öcsém, mi tégedet is lehet, hogy várjunk? Különben nem így kell szlovákul írni, ahogy itt vannak a szavak. Mert csak fül után, és nem helyes írás szerint, hanem magyar betűvel vannak. Habár én se tudok, csak ilyen itthoni féletótul. Lábjegyzet vége.
1: Nagyot néztem, hogy hova hívna engem. Hogy?
0: Azt mondja, hát nem beszéltem még a tisztelendő úrral. Azt hitte, azért üzentem érte. Mi az ördögről beszéltem volna, én ugyan nem. Erre összevont a szemöldökét, de aztán a vállamra csapott, hogy na, akkor ő most, mint egyik szlovák gazda a másikat, mint akik ugye mégiscsak valakik volnánk itten, meghív engemet holnap estére magához. Rácsodálkoztam csak. Hát, hogy összejönnénk, jobb emberek, ugye? Meghányni vetni, hogy ebben a helyzetben mostan mit akar ez? Döltem hátra bosszúsan.
1: Mégis miről volna szó? Kérdeztem.
0: Hruska elspekulált ezen, aztán megbökte a könyökömet, hogy hát majd inkább a maga idejében, majd a tisztelendő úr. Itt eszébe jutott mégis valami, és ujjával közelébb intett. Ondris, apád is biztosan velünk tartana. Ámulásomra megemelte poharát. Dobré ráno, insujem. Lábjegyzetbe jó reggelt köszöntök. Karácsonykor is szoktak járni vinsóvány. Németből üncsen. Délután kíván ez itt a jó reggel. Fölvirrad a mi napunk, kúrjantott. Avval magába eresztette a vadkerti savanyát, majd föltápászkodott, és készfogáskor még lelkemre kötötte, hogy holnapra elvár. Alaposan berúgtam már, úgy ülök ide. Bárdolatlan barom, egy dúvad lettem én. Tehát elrontottam mindent. Az előző passzust tegnap előtt délután írtam. Estére elveszítvén összes türelmemet, tuszkoltam szinte nőmet az ágyba. Szemében riadalom, hátrál, látom, hogy írtózik. Borszagom is van. Védekezik, párnáját szorítja magához, de engem ez mintha sarkallana csak, hogy ostrommal törekedjek rá. Végül rám kiált, eltaszít, s én sértve hagyom ott. Később mégis besonfordálok, engesztelném, de ő a fal felé fordulva nem felel. Reggel, hogy ébredtem, már nem volt az ágyban. Derűtlen arccal, szemében árnyal, fáradtan, de büszkén járt kelt. Mégis olyan, mint az a páva, gondoltam. Nem engeszteltem. De estére azért szívélyes lettem és szórakoztató. A vacsoránál boroztam megint, ő soha nem iszik. S lovaimról, hajdani lovagló útjaimról beszéltem neki. Ő keletlenül figyelt, válaszolgatott. El voltam szánva mindenre. Erősnek éreztem magam.
1: férfi vagyok, nem könyörgök többé. Nem halogatok tovább. Nem megyek én Hruskáékhoz sehova, itthon van dolgom. Bevallhatom itt, mire készültem. Ha nem akarja megmondani, érintetlene vagy nem, hát én majd meggyőződök róla magam. Ma éjjel most már, végképp. Férfi akaratommal se bírok, a lelki gyötrelemmel se. A végére fogok járni, ahogy a régiek. Fölrántom utána a lepedőt, s a lámpa világhoz tartom, és vagy ott virít az a bizonyosság, vagy pedig... Mindazonáltal új erőszakkal nem akartam reárontani, mint előző este, hanem lassabban csak. Ám a végletig határozottan, s megállíthatatlanul. Ezen elszánás a gyengétségre is képessé tett ismét, és mondhatom, nem hatástalanul. Sikerült, vagy látszottra csak. Békítő szókkal, s lágy simogatásokkal kicsirogatnom nőmből a sérelmeket úgy, hogy már lazultan feküdt mellette, tűrve apró, majd ajkaim puhán elidőző csókjaimat is. Hosszú meghitt símulásban tapadtunk össze, végül lecsaltam róla az inget, mit többször is sikerült a 3 hét alatt, de mindjárt odasúgta megint, hogy itt aztán álljunk meg valóban. Nem feleltem, elhagytam. És engedtem csak szép lassan áradni magamat, igyekezvén közben serkenteni őt. A melleit simogattam, ám megcsókolni most se hagyta őket. Akkor hátáról az oldalára billentvén a mellkasomra fordítottam. Átkaroltam derekát, nyakát, majd tenyerem ismét a mellein közé furakodva tapadt rá a forró puha kalács halmocskákra. Amikor a csókja elég odaadóra olvadt, csípőmet lefordítva róla, de számat továbbra is ajkára tapasztva, kezdtem bontogatni hasán a bugyimadzak csokrát. Megragadta kezem, hogy tényleg most nem, szólt már hangosabban, de hiába, már sikerült is a bogot meglazítani. Értse meg, drágám, dőlt rám ekkor ízelegve, kérem, ne! Feküdjön csak szépen mellém, súgta, s fülemhez hajolva ezzel folytatta, és akkor, ha akarja, szóval váratlanul az ágyékomhoz nyúlt. Megrezzentem, és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam teljesen.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

ってらっしゃるよ。リスカラストーン。Következő részben, a műsor első felében angol nyelvlecke Shakespeare-rel. Jó hallgatást! Vagy amit akartok.

az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökéről. Jön a párducakálú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék kírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon bízott kerek potlok és szigorú szem és jól ápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süke, buta, megsemmisülés. Robert Gida búcsú a Mici Mackótól.

Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mártik itkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalg zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párducakellú katona, cifraszitkok, kényes becsület és robbanó düh a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta,

0: Jó reggelt, benne vagyunk? Jaj, elfejtettem elvenni a sapkámat. Hogy nem hallom a mikrofont. Nem a mikrofont. Hallatszunk? A mikrofont nem lehet hallani.
1: Én nem hallatszom.
0: A fülhallgatót lehet hallani.
1: A fülhallgató? Én a fülhallgatót nem hallom.
0: Én sem hallom a fülhallgatót. Te hallasz, Ozi, valamit? Tizedjük az adásba, akkor beszélgessünk az adásba, csak egymást nem halljuk.
1: Jó. Az adást halljuk?
0: Most hallok valamit.
1: Én is hallok.
2: Még egy picit?
1: Most, nem, tök jó.
0: Köszönjük, ez egy egész más.
1: Most az így, te is hallasz minket?
0: Igen, de hát itt van tőlünk egy méterre, mire hallani?
1: Mert hogyha most föltett a Kesson most fülvédőjét, most is hall, akkor már a hallgató is hall, nem?
0: Kedves hallgatók, ez a technikai 5 perc a tűzsádióban.
1: Egyszer ígérte valaki, hogy csinál egy kis mixet a Skype-os, hogy haló, ki van, itt van. És azt gondolta, hogy ez vicces, pedig szerintem tényleg vicces, de tök jó.
0: Tök jó.
1: Nem?
0: Jó reggelt kívánunk!
1: Ez a mikrohaló.
0: 13-a van.
1: És most itt vagy?
0: Én itt vagyok.
1: Skype-on vagy?
0: Skype-on vagyok, no. Igen. Tök jól hallok titeket. November 13 van szerte a világon, csak ez valahol zavaró, valahol kevésbé. 13-as szám az rosszat jelent, ugye? Babonásak vagyunk.
1: Nem, attól függ, hogy hol.
0: Mindenütt rosszat jelent.
1: Kínában a 4-es, nem?
0: Hát 4-es, de a 13-as is van, mint ilyen nyugati, tudod, mint a McDonald, ugye?
1: Meg
0: nem?
1: A Kari.
0: Az is Kari, meg a húsvét. A húsvéti nyugszik Kínában, az is jól néz ki.
1: Az is van, mert?
0: Aha.
3: De hogy szerte a világon, az iszlám ilyen 1500 körül, zsidóiknál 5776, tarattarattarap, jó híreket,
0: ha-ho. Ez jó hír, gondoltam, hogy ez jó hír.
1: Sok jó ír van, nincs már gyerek étkezni, vagy éhezés Magyarországon.
0: Ja, de nagyjáról fogunk beszélni.
1: Legyőztük a norvégokat, biztos.
0: Szerintem ma beszélni fog, biztos az egész Tilos Rádió ilyen hírekről fog beszélni, egész nap, tematikus nap van.
1: Hát legalábbis sok okos ember jön ide, és akkor megosztja velünk az okosságát, az jó, nem?
0: Hát akkor mi is okosodunk majd.
1: Persze, tanulni, lifelong learning.
0: Szóval ma a hírnapja van a Tilos Rádióban, ami azt jelenti, tematikus nap, ami azt jelenti, hogy különböző vendégek jönnek a különböző műsorsávokba is.
1: Lehet, hogy az közös bennünk, hogy mindegyiknek volt már köze, vagy van köze a valamilyen médiához, vagy valamihez.
0: Igen.
1: Aminek a hírhez is van köze.
0: Ja, például lehet, hogy a vendégek egy részének például van FB oldala. És már igen, az is média, nem? Hát neked van?
1: Nekem?
0: Uh-huh.
1: Hát hogy ne lenne?
0: Na, de akkor te hát is egy média tényező vagy.
1: Ilyen alter izé vagyok, közszereplő.
0: Na, de te is média tényező vagy akkor, igen, ha van abszolút. FB oldalad.
1: Erről nem szeretnék nagy, csak olyan kicsi.
0: Na, de akinek van FB oldala, az tényező.
1: Az, igen.
0: Mert hogyha te leírsz valamit az FB oldaladra, akkor tulajdonképpen meg kell fontolnod, hogy mit írsz le, mert a bíróság elítélhet, hogyha csúnya dolgokat írsz oda.
1: Hát ez jogos, nem?
0: Hát igen, csak hogy ez már...
1: A
0: ez
1: csúnya
0: is,
1: dolgot csinálsz.
0: A csúnya dolgot. Jó, de úgy értem, hogy az lehet, hogy te a lakásodba félre van a konyhába, és mondasz egy csúnyát. Hogy azt a kutya fáját, vagy valamit.
1: És azért nem...
0: Izen. Azért nem, de ha azt kiírod, hogy azt a kutya fáját a Facebook oldaladra, akkor már felelős vagy, nem?
1: Ja.
0: Ez tényleg tök érdekes, mert ha jól értem, akkor már arra most nem is beszélve, hogy mi most itt társadalunk egy üres szobába, és ezt mások hallják.
1: Te is hallod? Halló?
4: Én is hallom, szóval szokhentes.
0: Szia,
1: halló!
4: Egy gyors kérdés, hogy a Facebookon, amár a Facebooknál tartottatok, meg annál, hogy...
0: Ki szabad mondani, hogy Facebook?
4: Nem szabad.
1: Hát kérdés.
4: Kék felső csíkos közösségi oldalon.
0: Aha.
4: Ott az média?
0: Az média. Bizonyos esetekben média.
4: De milyen? Mert azt látom, hogy a régen ugye voltak a levezőlisták, amik úgy többé-kevésbé zártak voltak, abban a szempontból, hogy az vett részt a diszkuszióban, aki ott volt, feliratkozott rá és kapta a leveleket. Most meg azt láttam, hogy átvette ezt a Facebook, csak annyival másképpen, hogy ez nyitott.
0: Hát ez egy...
4: valahová, és az olyan poszt, amit láthat a fél világ, vagy az egész, akkor oda olyanok is bekommentelhetnek, akik és akkor elindul egy nagy csevely, jellemzően politikai tárgyban, teszem hozzá.
1: Na azért a kismacskák különféle...
4: Jó, igazad van, a kismacskák és politika utána közvetlenül.
0: Így van, de amúgy esetben az FB az médiumnak minősül.
4: Aha.
0: Bizonyos esetekben, mert például, hogyha...
4: Oké,
1: hello.
0: Nekem van egy is közel ismerősöm, aki egyszer nyilvánult meg az FB-n, valami, most tök mindegy, hogy milyen ügyben, akkor volt egy nagyon határozott véleménye valamiről, nem volt bántó, csak határozott véleményt, korrekt határozott véleményt közölt, és erre, mivel az ismeretségi körében voltak nyilván újságírók, ezért elkezdték őt megkeresni. Hogy, és akkor ő elzárkózott a további média szerepléstől, de különböző sajtóorgánumok Magyarországon és külföldön is idézték az ő FB bejegyzését.
1: Tehát tulajdonképpen... Tehát megjelölve konkrétan.
0: Konkrétan megjelölve, és aztán ő nem adott senkinek, nem beszélt a sajtómunkatársokkal többet erről, de adott esetben hát ő egy média, egy rövid időre, egy napra mondjuk bekerült a reflektorfénybe. Bekerülhetett volna a reflektorfénybe. Azzal, hogy ő az ismerőseinek azt írta, hogy... De hát volt ugye ez a híres, ez az Ungár Klára FB bejegyzés is, mostanában, ami viszont perrel végződött.
1: És el is vesztette.
0: El is vesztette. Tehát, hogyha te írsz valami hülyeséget, írsz valami hülyeséget a Facebookra, vagy véleményt, vagy indulatos, vagy kevésbé, vagy tök mindegy dolgot, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha a New York Times írta volna, nem?
1: Hát lehet hivatkozni, mint...
0: De a bíróság el is ítélhet. Tehát ezek szerint akkor te azért vállod a felelősséget, tehát akkor tulajdonképpen vagy, mint egy médium.
1: És hogyha mondjuk Kelman Béla néven írok valamit?
0: Hát Kelman Béla néven írsz valamit, akkor is azt lehet tudni, hogy ki a Kelman Béla, tehát az ugyanaz.
1: Hát beazonosítható, mert kell hozzá e-mail cím.
0: Igen, de hát ezt be lehet azonosítani szerintem, aki akarja.
1: Ja. Csak én értem, hogy be lehet azonosítani, hát nyilván...
0: Hát ezt elég könnyű kimutatni, hogy ki
1: a valószínűleg a titkosszolgálatoknak most már a legtöbb felderítési terepük.
0: Az FB. Halló?
1: FB.
4: Kettő, a második. Csak hogy volt a továbbra is a kék felső sávcsíkos oldalnál tartva, hogy volt olyan, hogy a nyugodtan szerintem ki lehet mondani a Mandiner szokássává tette, hogy különböző embereknek a posztjait, vagy nagy isten kommentjeit rakta be, és hogy jól emlékszem, ebből is volt, hát nem tudom, végül is volt-e per, vagy nem, de hogy ez ügy az biztos, hogy volt. És most, ha azt mondjuk, hogy a Facebook média, akkor gondolom, ez minden további nélkül megteheti. De akkor ez így van?
1: Én is sokszor a 444 egy csomó helyről látom azt, hogy akkor ezt...
0: Blogokat.
1: Igen. Ja. De hát én a Magyar Királyi Rádióban hallottam ilyet, a Déli Krónikában, hogy mint Ormán Viktor, a miniszterelnök úr, a FB posztja...
4: Az FB kommentelt, hogy...
1: Igen, az FB izére, mint azt mondta, hogy én egy olyan országot szeretnék, hogy, és szóval, hogy mint vezető hír, hogy valaki kiírt valamit.
4: Igen, de az ő esetében az, azt hiszem, hogy kicsit más.
0: Már de ő közszereplő,
4: és az ő oldala Magyarország miniszterelnöke.hu az azért mégiscsak egy közfelé.
0: Ja, közszereplő, tehát...
4: Vagy és akkor te, mint Szabán Kolbász, akkor te most ott fönt Szabán Kolbászként, közszereplőként vagy ott vagy magánszereplőként vagy is.
0: Praktikusan mindegy.
1: Ez egy jó kérdés.
0: Praktikusan mindegy egyébként.
4: Hát akkor de miről beszélünk, hogyha mindegy.
1: Azért nem, mert azért tehát, hogy lehet ezen az oldalon olyat csinálni, hogy zárt csak a ízélása. De tehát én fölöltetek valamit, és azt mondom, hogy csak te láthatod posztot, Gyuri.
4: De mondom, azoknál a posztoknál, amik mondjuk nyilvánosak, és te bekommentelsz oda, azt viszont nem tudod megmondani, hogy ezt kilássa vagy kinyáma, az nyilvános. Hát onnantól kezdve viszont...
1: Igen.
0: Jó, de ha...
4: Azt csinálsz, amit akarsz, de a kommentekkel nem.
2: Nagyon sok butaságot hordatok össze az igazság.
0: Hello.
1: Hello. Hát kicsit fölhangosítanád magad.
2: Oké.
0: De még nem ébredt föl.
2: De felébredtem, csak figyeltem, hogy miről van szó.
0: Na,
2: mert lemaradtam egy picit, mert késtem, ezért majd lógok kávéval.
0: Igen. Mi a butaság?
2: Hát ez az egész, hogy álltok hozzá. Alapvetően minden ilyen Web2 alapú médium azon az alapfeltételen nyugszik, hogy ők csak egy felület, a tartalomszolgáltató az maga a felhasználó. Ő alkotó is, nem csak olvasó. De.
0: Igen, de ezzel most nem értem
1: már. Ugyanezt mondtuk.
0: Mi a kérdés?
2: Az a kérdés, hogy a tartalomszolgáltató, az a te, én, meg még néhány millióan, akik használják ezt az oldalt, bármilyen befolyással vannak-e a saját megosztott tartalmuk terjesztésével kapcsolatban, úgy, mint ahogy mi, mint a rádió, mi befolyással vagyunk rá, mert az antennát valamire beállítottuk a hegyen, és az lefel itt Budapesten nem tudom néhány embert. Ez az interneten nem így van, és a szabad internet, meg vannak ilyen jelmondatok, az ezt meggátolja.
0: Na jó, de én akármilyen, tehát én tartom előállító vagyok, én csak ennyit állítottam, tehát ilyen értelemben úgy viselkedem, mint egy bármilyen médium.
2: Ugye csak miért lennél akkor felelősségre vonható, hát azért, hogy a tartalmad ide-oda eljutott?
0: Nem, a felelősségre vonnak a tartalomért magáért.
1: Hello!
5: Sziasztok, ember vagyok!
0: Szia!
1: Hello!
5: Majdnem kimondtátok, amit én akarok most mondani, hogy az alapvető kérdés még az is, hogy mitől, vagy mikortól számít nyilvánosságnak a nyilvánosság. Tehát létszámfüggő ez, vagy hallgatottság, tehát hogy mikor leszel véleményformáló, vagy mikor figyelnek oda arra, amit mondasz, vagy mikor leszel közszereplő.
0: Akkor, hogyha pekjedre olyan barátaid vannak, akik esetleg a nagyobb médiumok felé is közvetítik a véleményedet.
5: És akkor te már közszereplő vagy, hogyha...
0: Akkor közszereplő nem leszel, de véleményformáló, ilyen pici véleményformálóvá avanzsálhatsz.
5: Mert én nagyon nem tudom ezt meghatározni, hogy mikortól lesz...
0: Na mondj egy markáns véleményt, de jó, hogy ma november 13 péntek van, mondjuk.
5: Hát...
1: Kenny Marka...
5: Ma reggel nem markáns véleménnyel keltem föl, sajnos.
0: Na, tehát ma reggel nincs markáns véleményed, ez a te állásfoglalásod, és ezt felkapja a médium, mondjuk például egy rádió ezt felkapja, ezt a hírt.
5: Majd gondolkodom,
2: embernek nincs markáns véleménye.
0: Igen, embernek ma sincs.
2: Ma sincs.
5: Ma sincs, igen.
0: Ma sincs markáns véleménye, embernek soha nincs.
1: 120-szor elmondjuk.
0: Igen.
5: De azért van, de most ahogy nem tudom, tehát ma nem tudom. Na család, sziasztok!
0: Hello! Tehát például embert most teljesen tönkretesszük idegileg a nap
1: csinálunk
0: folyamán.
1: Csinálunk belőle egy kis gifet és lupot, és az százszor lehet.
0: És azt látjuk, hogy tényleg nincs markáns véleménye.
1: Tényleg?
2: Igen. Szóval miért lenne bárki is felelősségre vonható azért, mert locsi fecsizik egy chatportálon?
0: Azért, mert például mondjuk, most ne arra gondolj, hogy embernek van-e markáns véleménye, hanem mondasz egy hülyeség, egy nyilvánvaló hülyeséget.
2: Jó.
0: Mondjuk azt mondom, hogy én egész nap egy radioaktív bombával sétálok a körúton, ha mondjuk ezt mondanám. Egyébként nincs nálam radioaktív bomba, és nem fogok a körúton sétálni.
1: Gyuri,
0: mi
1: óvatosan.
0: Az? Azért mondom. Na, ezt, hogyha én publikálom ezt a hírt, akkor szerinted ez egyenértékű azzal, hogy a kis cicámmal milyen édesen mosolygott rám?
2: Abszolút. El kell vonatkoztatni a Facebookhoz nagyon hasonló oldalak léteznek, hogyha valaki csinál egy blogot a valamelyik blog csináló blog weboldalon, azt nem fogja olvasni senki, csak ő, a anyukája, a barátnője, és ennyi.
0: De hát
2: és akkor,
0: neked hány ismerősöd van az FB-n?
2: Nem tudom.
0: Valamelyik felkapja a hírt.
2: Nem kapja.
1: Megosztja. És aztán megosztja XY hírportál is ilyen hír.
2: Ja, de ez veszélyes.
0: De tudod, hogy hány lépcső az amerikai elnök tőled?
2: Öt.
0: Na.
2: Mindenki
0: jött. Fél órán belül az amerikai elnök fogja olvasni a posztodat.
1: Ó, a Gyuri sétál a körúton egy táskával.
0: De egyébként nem sétálok.
2: De hogyha gonosz vagyok, akkor megosztom azt a videót, hogyha egy ceruza elemet cikszalagozol a USB kábeled végére, akkor háromszor olyan gyors lesz az interneted.
0: Ez
2: már 26 milliónál jár, mert mindenki azt gondolja, hogy ez így van.
0: Igen.
2: Most akkor felelősségre kéne vonni azt a gyereket, hogy átvert 26 millió ember.
0: Nem, hogyha bármi történik, ha bármi tumultus alakul ki a körúton, mert mindenki ki akarja üríteni a körutat.
1: Vagy oda akarja szikszolázni a szikszolázni.
0: És pánik tör ki, és a villamosok kisiklanak, és a kutyák felszaladnak a háztetőkre, és a... Érted, akkor...
1: Annuska kijönti az olajat.
0: Kijönti az olajat, hát arról is beszél, hogy az írószövetség pedig nem tartja meg az ülését.
1: Ugye, ki tudja, hogy mi történik.
0: Abszolút.
1: Jön a villamos, karszalagban a villamos
0: vezetőn,
1: és akkor azt mondják, hogy ez miért is van.
0: 20 000-esek repülnek az égből.
1: Miért is van, és akkor azt mondják, hát mert itt megjelent egy ilyen kis
0: poszt.
1: Helyes vicces.
0: Ja, te miért abszolút felelős vagy?
2: Mindegy. Az emberek hiszékenyek és buták.
1: Túlsó.
2: Szerintem.
1: Hát figyelj, de ez nem mondtál semmit.
2: Ja. Nekünk se kell hinni, ami az MT-n meg van írva, csak azt. Mert az a hitele.
0: És az MT megírja azt, hogy Annuska kiöntötte az olajat?
1: Nem, ki hát fogja önteni.
2: Halló?
6: Három, elnézést. Hogy persze butaság vagy nem butaság, valószínűleg azért beszélünk róla, mert a jelenlegi technológiai szint, vagy változás az némileg eltér a korábbi technológiai szint és változástól, más lehetőségeket ad. És ezeknek a lehetőségeknek a tekintése és felfogása az befolyásolhat.
1: Hát felvet új kérdéseket.
6: Tehát, hogy a Mari néni, aki eddig nem szerepelt médiában, soha bűnös életben, csak az én a néha kiült a barátnőivel kicsit beszélgetni.
2: Most nagyon élvezi, hogy megoszthatja a horoszkópját.
6: Nem azt, hanem, hogy
2: de te még nem lesz tartalomszolgáltató.
6: Meglepődve tapasztalhatja azt, hogy amit ő úgy gondolt, hogy továbbra is ugyanazt csinálja, csak éppen nem a háza előtt, hanem a Facebook komment folyamban. Az lehet, hogy azt lehet, hogy többen látják, és hogy annak más következményei lehetnek, vagy hatása lehet, mint annak, hogy ő leül és beszélget a barátnőivel. Tehát itt a hatásról, pontosabban az elérés kiszélesedése miatti hatásról, vagy miatt beszélünk erről, az egészről semmi más miatt. Szavaztok!
0: Hello! Nem jutott eszembe, hogy egy tömegír.
1: Tömegír.
0: Nem, az jutott eszembe, hogy a nemzeti együttműköd, de mindegy, szóval tömegír.
1: Jó. Nemzeti tömegír.
0: Nemzeti tömegír. Jó.
1: A túlsót. A túlsót.
0: Jó reggelt, kívánunk. Hallottok? Hallunk.
7: Jó reggelt.
0: Kilos Rádió, haza és haladás, 2.15.37.73. A hír napja van ma, november 13. péntek. És a vendégünk, Láng Júlia.
7: Igen, én vagyok az.
0: Író, utazó, hírcsináló. Mi vagy?
7: Filmeket nem csinálok.
0: Hírt csináló.
7: Ja, hírt. Híreket se, én a színes műsorokat szeretem.
1: A színes híreket.
0: Színes
7: híreket. Igen.
1: Kis színes.
0: És az apropója ennek a mai napnak, csak amit én tudok az egészről, lehet, hogy nem tudok eleget, hogy a Tilos Rádió most ezt nem tudom pontosan, hogy mint médium, vagy mint Tilos Rádió, vagy így alakult, vagy hogy van ez, de lényegében híreket kell mondania egy másik rendes médiumhoz hasonlóan. Óránként kell híreket mondania, és akkor súlyos elgondolkozás történt a rádióban, hogy hírnek tekintjük-e azt, hogy a Gyuri most vizet tölt.
7: A Szabad Európában mindig azt mondták, hogy folyik már a vér, halott van, mert addig nincs hír.
0: Addig nincs hír.
7: Addig nincs hír.
0: Hát akkor Ádám, ne arra, hogy akkor most te vagy a legfiatalabb.
1: Föláldozzuk?
0: Hát persze, de most neki most még nem.
7: Csinálunk halottat?
0: Hát vér. Tehát vér az kell a hírhez?
7: Semmi, ez egy ilyen...
0: Tudom. De hogy az igen. Ilyen...
7: Hát hogy kellőképpen súlyos legyen.
0: Na, de mitől súlyos valami?
7: Hát mondom, attól, hogyha folyik a vér.
1: Jó, hát ez is egy...
7: Persze, hülyeség, persze.
1: De tök jó.
2: Egész nap háborúról. Szimbolumnak.
0: Ugyanis onnan indítottunk.
7: Meg hát végül is tényleg arról szólnak a hírek, nem?
0: Igen, de most onnan indítottunk, és az Ádám viszonyatosan a másik párton volt természetesen, mint fiatal generation, hogy azt mondta, hogy marhaság erről gondolkozni, hogy mi zajlik a közösségi médiában. Hogy szoktad mondani? Web2? Ezt így kell mondani?
2: Igen, ezt úgy kell mondani.
0: Jó, a Web2-n mi zajlik, hiszen, de hát tulajdonképpen a Tilos Rádió is egy közösségi felület, ugye? Ahol mi egymás között végül is arról kellene, hogy beszéljünk, amiről beszélünk, de mi is kötelezve vagyunk hírmondásra.
2: Minket törvények szabályoznak, törvények, illetve egy törvény, a média törvény határozza meg a mi beszédünknek.
1: Tudatot.
2: Nem a tudatot, hanem hogy a mi adásszórásunk mettől meddig terjed.
1: Na, de hát az interneten ez ugye meg az archív, tehát nincs határ.
2: Nincs határ. Értem, de a rádióban meg van.
0: De rádiót, az is lehet, hogy én otthon ülök a szobámban, és csinálok egy webrádiót, nem? Egy web14-et.
2: Igen.
0: Hát akkor mi a különbség?
2: Hamar korlátokba fogsz ütközni.
7: Milyen korlátokba?
2: Hogyha azt akarod, hogy 100-an hallgassanak, akkor már a zsebedbe kell nyúlni, hogy...
0: Hát de most is a zsebünkbe kell nyúlni.
1: Júlia, mesélj a Szabad Európáról. Én nagyjából megnéztem, ami a Web2-n található rólad, és ki is raktam egy interjút a Hazai Saladás Facebook oldalára, aki ezt meg szeretné tenni, az
2: hogy gyorsan megtehetjük.
7: Fogalmam sincs, mi található meg rólam a Web2-n.
1: Hát mindegy, nekem van. Tehát én beütöttem a Google-ba, és akkor ki a dolgokat, és akkor ott lehetett látni, hogy nem tudom, óvónő voltál Afrikában, meg nem tudom, poszthippi Párizsban, vagy nem tudom, hogy ki ezt mondani. És aztán a Szabad Európánál dolgoztál.
7: Így van, de ott főleg műsorszerkesztést csináltam, vagy előbb a nemzetközi, aztán a magyar hírműsoroknak nem híreket, azt nem szerettem, nem is tudom, nem értek hozzá, annak valahogy túl pontosnak kell lennie, hanem...
1: Ez egy definíció, hogy pontosnak
7: hát
1: kell.
7: Hát persze.
0: De többének is pontosnak kellene.
7: Igen, de az más, amikor, hát amiket én csináltam, kivéve amikor a Forgó színpad műsorának dolgoztam, meg amikor volt saját félórás műsorom olyan fontos témákról, mint oktatásügy, egészségügy, nők, stb. Egyébként pedig rabszolgaként a napi híradós műsorba a napi aktualitásokat, az ember bement a telekszobába, és akkor megmondták, hogy most fú, Nikaraguába, most éppen pucs van, szedd össze 3,5 percbe. És akkor összeszedtem a hírügynökségi jelentéseket, meg hogy mit írt róla a New York Times, meg a Le Monde, és akkor ott 8 hírből, illetve hát igen, hírmagyarázatból csináltam egy 9-et. Ez volt. Hírügyben viszont egyszer egy igen remek dolog történt. A Kovács Kristóf, akit mindenki ismer, utána a Narancsnál dolgozott, és most valahol vidéken egy színház, nem is vidéken, mindegy, Pesten színházban van, és egy remek srác, és egy időben beosztották a hírosztályra. És fogta magát, és egy szép nap nagyon unatkozott, és beírta a hírekbe egy teljesen hasraütött szöveget, valahol a déltengeri óceánokon valami horrorisztikus hajótörésről, és hát természetesen néhány órán belül kiderült, hogy ennek nincs alapja, mert azért az amerikaiak ellenőrizték a műsorokat nem előzetesen, tehát ez tényleg nem cenzúra volt, hanem utólag, hogy minden rendben van-e, úgyhogy minden hírhez meg híranyaghoz mellékelni kellett az eredet.
1: A forrást.
7: Tehát a forrást, igen.
1: Ráadásul.
7: És kiderült, hogy semmi forrás, és az egészet a kis ujjából szoptam, mert unatkozott. Úgyhogy óriási botrány volt, mi meg nagyot röhögtünk akkoriban Kristóf Tufa szobatársam volt.
0: És előléptették ezután?
7: És nem, nem engedték többet a hírosztályhoz.
1: Ezt ezért csinálta.
7: Szerintem is, mert hogy még arról volt nevezetes a Kristóf, hogy a Szabad Európa teljes élethosszában, ami nem tudom hány évtized volt, ő volt az egyetlen, aki magától ott hagyta, egyszerűen nem bírta tovább, és 90-ben ott hagyta. Én mondtam neki, hogy figyelj, hát most már úgyis mindjárt bezárják, és ha bezárják, akkor kapunk egy nagy nyaláb békielégítést, ne csináld, nem bírom tovább, nem bírom tovább. Elhúzott, elment haza, jött Magyarországra. Utána az ő helyén a szobatársam a Kovácsi Tibi lett, akitől nagyon szépen búcsúzott különben a narancs, úgyhogy én nekem így emberileg kellemes volt a környezetem.
1: A szobatárs az, ez, az hogy egy ilyen hírt csinált, ugye?
7: Hírosztályon is volt, és aztán a hírosztályon néhány fix emberen kívül sokaknak, szóval sokakat úgy megforgattak. Hmm. Engem is akartak oda rakni, de kézzel-lábbal tiltakoztam. Valahogy úgy éreztem, hogy az nekem nem megy.
1: Mondtad nekik, hogy ha ide beelőltettek, akkor csinálok álhíreket.
7: Például.
0: Ez egy közösség volt, ez a Szabad Európa, vagy ez egy munkahely volt?
7: Ez egy munkahely volt. Nagyon sok belső feszültséggel, és mihelyt még úgy 88-89-ig, illetve inkább 88-ig valahogy úgy elment a dolog, de amikor már világos volt, hogy itten szabadság lesz, akkor ugyanúgy ketté vált a szerkesztőség, ahogy Magyarországon, és hogy egyszerűsítve mondjam, voltak a komcsik meg a fasiszták. Most, hogy értjük. Igen, úgyhogy nem volt jó, fú, de nem volt jó volt, úgyhogy mentem a folyosón, és ott állt 2-3. Ez egy kicsit életkorhoz is kötött. Úriember, és akkor olyan ellenségesen elhallgattak, és én majdnem, hogy tűszúrásszerűen éreztem az oldalamba, hogy ezek engem mennyire utálnak.
0: Ez mikor kezdődött, ez az elhidegülés, vagy szóval ez a szembenállás?
7: Hát eleve meg volt.
0: De világos csak, hogy mikor lett ilyen nyilvánvaló.
7: Fokozatosan alakult ki a sajtószabadság és a szabadság egyáltalán Magyarországon. De eleve meg volt. Én először Párizsba éltem, és onnan párizsi tudósító voltam. Az nagyon jó volt, kis színeseket kellett küldeni.
0: Például?
7: Hát a forgószínpadnak, bármint egy héten 4-szer.
0: De mondjál kis híreket.
7: Ezek nem hírek, ezek ilyen kis történetek, semmi az aktuális divatról, a szomszéd utcában lévő kutya-macska kényeztető játékszerekről, a szomszéd házban lakó afrikai házaspár különféle anekdotáiról, a piaci történetekről, akármiről. Csupa kis színes, az nagyon jó volt. És aztán utána átmentem Münchenbe, mert hogy hívtak, és addigra a két gyerekem, akiket ottan próbáltam nevelgetni, de kicsit nehéz körülmények között, mert elég szegények voltunk, és akkor ők mondták, akkor ők már 17 és 19 évesek voltak, hogy akkor menjek, elkeresek pénzt. Úgyhogy ott hagytam őket Párizsba, és elmentem Münchenbe. És hát akkortól már én éreztem, bennem is volt ellenállás, mert ott is generációk voltak, hát aki 44-45-ben diszidált, és aki 56-ban diszidált, az már más generáció volt, és aztán az volt a szöveg, hogy hát én 77-ig Magyarországon éltem, 77 januárban kezdtem, nem is voltam sose diszidens. Nem is se a diszidens, se az emigráns szót nem tudtam magamra érvényesnek tekinteni.
0: De praktikusan diszidens voltál, nem?
7: Nem, elintéztem, lett egy francia férjem, lett egy francia állampolgárságom, a gyerekeim hazajárhattak nyugodtan.
0: Ja, hogy te teljesen legális voltál.
7: Igen, és én, ha már meg kellett határozni, akkor azt úgy mondtam, hogy pszichológiai menekült vagyok. A házasságomból akartam kilépni, de olyan remek férjem volt, hogy több országhatárt kellett közénk rakni, hogy ott bírjam
0: hagyni. Nagyon jó ez a pszichológiai menekült.
7: Igen, ez létezik egyébként. Létezik? Ez egy valódi, hát saját magam, tudom, nem voltam se gazdasági, se politikai, bár azért voltak. Konrád György volt a férjem és a gyerekeim apja, úgyhogy volt azért itt politikai háttér is. Na mindegy, és akkor ezek a vén urak a Szabad Európánál, ott az volt a vélemény, hogy hát ez is a Kádár neveltje. Szóval ezek azt hitték, hogy attól, hogy én Magyarországon éltem, attól én szükségképpen abszolút Kádár befolyás alá kerültem, és hát én ettől megőrültem. Nem bírtam velük szóba állni, nem is nagyon barátkoztam ott senkivel. És aztán, amikor már jött a Kovácsi Tibi, meg a Kovács Kristóf, meg még egy-két, túlságosan sok nem is ez a két ember volt, aki nagyon emberszabású volt, és akivel jóba tudtam lenni, és aztán még néhány ilyen fölületesebb kapcsolat, akik ugye elvesztek
1: a pusztában. Mert ők is Kádár neveltjei
7: voltak. Persze,
0: ne. Én voltam többféle ilyen külföldi országban, ilyen magyarok, magyar környezetben, és azt nagyon érdekes megfigyelni, hogy tényleg ez a ki mikor ment el, az egy demarkációs vonal, mert az, aki elmegy Magyarországról valamikor, akkor megőriz egy képet, és ott leragad.
7: És ez úgy marad, igen.
0: Ez álltok is így ott,
7: igen,
0: akkor.
7: Persze, abszolút. Volt például egyszer egy olyan eset, már nem is emlékszem, milyen vettem föl valamilyen műsort, és ugye az üvegablak mögött ült a elben rendezőnek hívják, de hát nagyon sokat nem kellett rendezni ezeket a műsorokat, és valamit az Egyesült Államok kapcsán, hát úgy fogalmaztam, hogy Magyarországon szokták mondani, hogy és az USA-ban is, amire megállította, és azt mondta, hát maga hogy beszél? Mondom, így nem lehet beszélni. Tessék kimondani, hogy United States. De micsoda a magyar szövegben én azt mondjam, hogy és a United... Hát igen, de hát ezt én nem engedem át. Ezt nem mondhatja, hogy USA. De mondom, egész Magyarországon így mondják. Az Magyarország. Mi itt viszont amerikai rádió vagyunk. És akkor öltöztünk egymással. A végén hát nem voltam hajlandó United States.
0: De ez a dialógus magyarul folyt le.
7: Persze.
0: Ez jó.
7: A technikusok azok németek voltak, de a műsor rendezője hát az magyar volt. Ez is egy öreg faszi volt. Nagyon öreg volt, totyakosan járt, és azt hiszem 48-ban ment ki, és eleinte a rádió kezdeteiben ő is műsorokat csinált, és Fekete Hang néven szerepelt, és rettenetesen szájtépő volt, olyannyira, hogy 56 után, a forradalom után az amerikaiak alapos vizsgálatot tartottak, hogy mennyi marhaságot mondhatott a Szabad Európa, mert hogy mindenki arra hivatkozott, hogy a Szabad Európába bemondták, hogy mindjárt jönnek az amerikai csapatok. Soha nem fogom megtudni, hogy mi az igazság. Azzal érveltek, hogy ez nem igaz, hanem a hallgatók olyanok, hogy mindig azt hallják meg, amit hallani szeretnének, és újság vagy sajtószemlében lehet, hogy elhangzott valami ilyesféle, de várjál csak, mit is akartam ebből kihozni.
0: Az emigrációban élő, ugye sok magyar volt nyilván, igen, a magyar, igen, adásokban, igen, vagy akik valamikor elmentek, igen, hogy ők, te gondoltál arra, hogy visszajössz Magyarországra egyszer? Vagy ők gondoltak arra, hogy ők egyszer visszajönnek?
7: Én pedig mondom, én nem tekintettem magam diszidensnek, és járhattam is volna vissza Magyarországra, de akkortól kezdve, hogy a Szabad Európánál, amikor külső tudósító voltam, az akkor szabad voltam. De akkor alá kellett írni, hogy amíg én a Szabad Európa Rádió tudósító dolgozója vagyok, addig nem mehetek haza, hiszen hát ez volt az ellenséges rádióadó.
0: De hogy a fejekben az volt, hogy majd egyszer vissza akarnak-e jönni ide az emberek, vagy sem?
7: Hát nem nagyon. Szóval amíg az oroszok itt vannak, de közben azért tele voltak ilyen nagyon hogy is mondjam, tulipántos ládás honvágyakkal. Volt egy Piroska SCH-val nevű vendéglő, és oda jártak rendszeresen vacsorázni, ahol magyar nótákat énekeltek. Gulást.
1: Hát, ja, mondjuk igen, gulásnak igen. Németországban.
7: Igen, igen. Na most ez volt egy ilyen fix társaság, és soha oda a lábamat be nem tettem. Ebből is lehetett látni, hogy én egy komcsi vagyok.
1: A komcsi az, aki nem megy a Piroskába.
7: Így is lehet mondani, igen.
0: Ja, igen, igen. Nagyon érdekes az egész, igen. És minek körül az ember? Bocsánat, még egy milyen hírnek körül az ember így a emigrációban? Tehát mindenki egy igazolást keres a saját életére, nem? Tehát igen, valahogy igen. Mégiscsak olyan híreket gyárt, ami a saját habitusának a legjobban megfelel, nem?
7: Hát azért hírgyártásban rendesen be volt tartva a általában BBC-nek nevezett hírszerkesztési etika, úgyhogy ott nem volt hiba. Műsorokban és kommentárokban, hát persze, kommentárban azt mondja az ember, amit a szíve szerint gondol. Tudom már, hogy mire nem válaszoltam a kérdésedre, hogy gondoltak-e arra ott a kollégák, hogy egyszer majd hazamennek, de nem nagyon. Nem, mert rettegtek attól, hogy hogy meglássák a valóságot.
1: És nem is jöttek haza. A Kovács meg a Kovács-Kristóf hazajött.
7: Persze, de néhányan hazajöttek, én nem tartom senkivel se a kapcsolatot. Ővelük tartottam, de nem sokat tudok. Aztán az egyik, ugye, amikor már bezárt a rádió, hát nagyon hosszú időbe telt, amíg az amerikaiak elfogadták azt, hogy most már tényleg be kell zárni, az már pocsék volt. Ugye 89-től tényleg mindent lehetett mondani nyilvánosság előtt, úgyhogy akkor már senki nem hallgatta a Szabad Európát, és nagyon nehéz volt így dolgozni, hogy az ember tudja, hogy nem, hát levegőbe beszélünk a szószoros értelmében.
1: Igen, az egy ilyen ritka pillanat volt, amikor mit tudom én, a magyar nemzetbe, vagy a bármilyen nézetben
0: marha sok
1: érdekes dolog
7: igen,
1: volt.
7: Igen, igen, igen, igen.
0: Emlékszem, 88-tól kezdődött az, hogy minden nap valami érdekes volt a magyar nem. Magyar hírlapban is volt egyébként. Igen. Még nem a mairól beszélünk, hanem a régiről.
7: Meg a Kossuth Rádió, a 168 óra, hát az is egy remek műsor volt, és akkor mi már teljesen feleslegesek voltunk. Alig vártam, hogy bezárjon a rádió, ezt a Kovácsival sisteregtünk, sustorogtunk erről, de azt mondta, hogy nem mondjam nagyon hangosan, mert gyűlölni fognak érte, mert a nagy többség viszont meg volt rémülve, ugye mi ott nagyon jó fizetést kaptunk, igazán nagyon, életem első és utolsó és egyetlen munkahelye volt, ahol rendesen megfizettek, mai napig is ebből élek, mert kapok nyugdíjat onnan, különben nem is tudom, mi lenne vele, úgyhogy nem is szidom ezt a rádiót. De mindenki rettegett a bezárástól. Hát pontosan. Mondjuk a nagy többség öreg volt, úgyhogy menjenek már nyugdíjba, nyughassanak. De volt néhány, én aztán mondhatom, volt néhány viszonylag fiatal gyerekekkel, és azok tényleg rettegtek ettől. Az amcsik meg nekik el kellett határozni, de ezzel együtt ugye amerikaiak állását is be kellett fagyasztani, úgyhogy nehezen döntöttek, aztán végén 93 őszén akkor bezárták, és 6 hónap laufot kaptunk, hogy addig kapjuk a fizetést, lakhatunk a szolgálati lakásba, amíg kiki eldönti, hogy mit csináljon. És én akkor döntöttem, hogy ha, most jön Afrika.
0: Visszatértünk?
2: Visszatértünk.
0: Ez a Haza és Haladás, a Tilos Rádióban ma a hírnapja van. Tulajdonképpen egész nap erről lesz szó valamilyen körben font módon. Most vendégünk Páng Júlia, világutazó író,
1: rádiós.
0: Igazából mit nem csináltál? Vaskohászatban nem dolgoztál?
7: Azt nem, de voltam kövüvesegéd is. Meg prospektusokat hordozgattam ki, meg szakácsnő voltam.
0: Hol?
7: Debil gyerekek. Hát ez valahol Dél-Franciaországban. Egy ilyen nagyon alternatív nyaraltatás volt különféle problémás gyerekekkel, de nagyon vegyesek voltak, dankórosak, azok iszonyú helyesek, remek humoruk van, azok nagyon jó.
0: Még barátságosak.
7: Nagyon, igen.
0: Jöttek kommunikálni.
7: Jöttek be hozzám a konyhába, ekkora nagy késsel segítettek szeletelni, és egy percig sem féltem, mert tudtam, hogy minden rendben lesz. Uh-huh. Aztán voltak súlyosabb esetek is. Az nagyon jó munka volt. Én voltam a konyhafőnök, és két beosztottam volt, az egyik egy tunisi, és a másik egy algériai srác. És hát miközben dolgozott a kezünk, meg az agyunk, hogy mit főzünk a gyerekeknek finomat, rengeteg receptet is cseréltünk, és az csodálatos volt, hogy a tunisi meg az algériai véresen összeveszett a kuszkusz helyes receptjét.
0: Na de az jogos.
2: Ez egy kumar,
7: abszolút jogos, jogos, és akkor jöttem rá, hogy a nacionalizmus olyan mélyen benne gyökerezik az emberekbe, hogy
0: na jó, de ha nem lennél komcsi, akkor tudnád azt, hogy a két magyar ember, hogyha gulyáslevest főz, akkor halászlé.
2: Vagy halászlé.
7: Hát a bajai meg a nem tudom melyik, az önre megy.
0: Tehát az, hogy egy tunézia, meg egy algéria összevészet, az
1: normális. Tiszai vagy dunai halból.
0: Hát
7: persze, nyilván
0: meg nagy hogy van-e ikra,
1: passzírozni,
0: vagy mennyire passzírozni, milyen szűrőn.
1: És milyen tésztával, kocka, vagy nem kocka, gyufa, vagy nem gyufa.
7: Igen, ezek nagyon fontos kérdések szerintem is.
1: Vagy mondjuk két olasz, hogy a izét azt ilyen csavart tésztával, vagy milyen
7: milyen kevénységű legyen.
0: Meg ki lehetne már venni a lábasból a tésztát.
7: Igen.
0: Na, de hát akkor ez...
7: Persze, nagyon jól szórakoztam, az jó munka volt.
1: Viszont ezek szerint a kuszkuszhoz értesz.
7: Igen.
1: Akkor majd adáson kívül belézem, mert az egy nagyon fontos kérdés. Én Párizsba ettem életem legjobb kuszkuszát, ha jól sejtem, ott úgy hívták, hogy kuszkusz royal.
7: Igen.
1: Ezt lehet, hogy nem franciás.
0: De azt mondtam.
1: És hogy azóta is keresem azt a receptet, de tulajdonképpen a tunisi, az algériai, mindenféle kuszkusz van, de az, ahol ahogy Párizsba az készült.
0: Hát a royal szerintem az, mondjad akkor.
7: Attól royal, hogy sokféle hús van hozzá, tehát, mert különben választhatsz, hogy marhával, birkával, csirkével, vagy bergezzel, az a csípős
0: kolbász. Az a vékony kolbász.
7: És hogyha mindegyik van, akkor egy ekkora nagy, most nagyra tártam a karomat, kedves hallgatók, tálat hoznak elé.
1: Igen, de az meg van sütve. Ugye főzve van a lébe, és utána megsütik.
7: Igen.
0: A bergez.
7: A merguez az nem, az csak sütve van, a birka meg a marha főzve van, és a csirke az sütve.
1: És nincs megsütve utána a főzve és sütve, nem?
7: Igen, azt hiszem.
1: Igen.
7: Azt hiszem.
0: Hát a royal az, hogy igen, hogy mindenből van egy pici. Mint a királyok, ugye? Ja.
7: Hát ez
1: egy mazsola, meg
7: király. És olyan pici, akkor a nagy adagokat lehet belőle, és abba hagyhatatlan. De az én konyha művészeim, a tunisi meg az algériai, nem is a hús részen vesztek össze, hanem azon, hogy vajjal vagy olívaolajjal kenegetjük szét a gőz fölött órákon át párolt kuszkusz szemcséket.
0: Na most a franciás arabok nyilván azt mondják, hogy vajjal, nem?
7: Hát az az igazság, hogy én már elfelejtettem, hogy ki mit mondott.
0: Mert szerintem a franciás arabok inkább a vajjal esküsznek.
7: Én ha csinálok, mondjuk én nem csinálok. Nagyon ritkán, mert nagyon nagy meló.
1: Meló, igen.
7: De akkor olívaolajjal. Viszont azt adás után azt, ha adtok e-mail címet, szívesen elküldöm a világ egyik legjobb receptje, tabulénak hívják. Magyarul azt mondanám, hogy kuszkusz saláta.
0: Igen.

0: És akkor ott vagyok egy ideig. Mert hát úgy sétálni az utcán, nézni a kiratokat, kiállításra menni, és a többi az valahogy kevésbé izgat, viszont ha ott vagyok valahol, akkor, és ott munkám van, akkor tudok a helyiekkel úgy ismerkedni, hogy elmegyek hozzájuk. Ezért volt jó ez az afrikai munka, ahol óvonő voltam.
1: Az mit jelent?
0: Az azt jelenti, hogy amikor a Szabad Európa bezárt, és tudtam, hogy hát most már nincs mese, most már 20. éve külföldön élek, Franciaország meg Németország volt, most már haza kéne jönni Magyarországra, de még nagyon nincs kedve, még valami hiányzik, szóval nem akarok hazavenni. És akkor lapozgattam a Liberation-t, a Németországba is megőriztem a franciaságomat, és ott egyszer csak tényleg, mint az Isten újja ilyen rávilágított egy apró hirdetésre, miszerint pedagógiai tapasztalattal rendelkező személyt keresnek egy évre Afrikába, egy bozott faluba. És abba a pillanatban tudtam, hogy ez megvan.
2: És nem volt ilyen félelem benne?
0: Semmi, sőt.
2: Nem tudom, a kígyótól, vagy nem tudom.
1: De ez hol volt Afrikában?
0: Ez Nigerben, egy Ilella nevű faluban, 200 kilométerre a fővárostól, nem volt elektromosság, nem volt víz, nem volt semmi.
1: Ez egy francia-afrikai.
0: Igen, hát ezért tudtam menni.
2: Egy repülőre.
0: Igen, hát először jelentkeztem, előadtam, hogy ugyan óvónő sose voltam, viszont nagyon szeretnék Afrikába menni, különben is fölneveltem két remek gyereket, meg Párizsban dolgoztam bűnöző fiatalok mellett, és én ezt nagyon jól tudnám csinálni. És azt mondták, hogy jó, jöjjek. És akkor felültem egy repülőre.
1: Oltást kaptál?
0: Persze. Amit kell, nem tudom.
1: De nem
0: féltem semmitől.
1: Miért?
0: Én általában se félek.
1: Miért?
0: A saját hülyeségemen kívül semmitől sem félek, nem tudom. Rámosolyogtak az őrangyaluk születéskor.
1: De ez nem passzol ezzel a pszichológiai menekültel, ez a nem féles.
0: Aha, most nagyon megfogtál. Igen, de mondom, hogy a pszichológiai menekülés az a házasságból volt.
1: Ja, hogy ez csak ilyen...
0: Persze, kifejezetten személyes. Igen. Szóval nem akartam feleség lenni.
1: Aha.
0: Úgyhogy, és akkor akkortól kezdve már én voltam én. A volt férjem, hát 30-valahány éve elváltunk, most is nagyon jó barátságban vagyunk, teljesen rendben van a pasas, de mondta, hogy ne menj el, Juliskám, seggedbe harapnak az oroszlánok, ne menj el! De elmentem. Oroszlánt nem láttam, skorpióval találkoztam, de eltapostam. Nem volt
2: és
0: mit a férjem.
2: És a komfort hiány? Hát, hogy
0: hát az egy kicsit kényelmetlen, de hozzá lehet szokni. Igen. 40 fok fölötti hőmérséklet, vályokfalak, ami ugye lévén, hogy szerves anyag, tehát rengeteg rovar él benne. Hát az nem volt mindig kellemes. Viszont az élmény olyan fergetegesen hatalmas volt. Az ismeretség, a szomszédság, az afrikaiakkal való barátkozás, az egész élményanyag, hogy csodálatos volt.
1: Amikor Afrikában voltál, akkor mennyit tudtál a világ dolgairól?
0: Hát azért én mindig úgy odafigyeltem.
1: Jött újság.
0: Ja, menj. Hogy ott mennyit?
1: Tehát amikor ott voltál. Amikor ott voltál.
0: Párizsban, mielőtt elindultam, megkérdeztem egy kedves afrikai barátomat, aki kameruni, de már régóta Párizsban él, hogy mi az, amit nem szabad elfelejtenem, hogy vigyek magammal Afrikába, és rögtön rávágta, hogy rádiót. És vittem is egy kis rádiót, na, azt állandóan hallgattam, azt fantasztikus.
1: A francia rádiót.
0: Igen, a Radio France Internationalt volt egy Afrika numero 1, kifejezetten afrikai rádió, és hát csavargattam. Hihetetlen élmény volt, egyszer csak erős kínai akcentussal magyarul hallottam beszélni. Képzeljétek el, a kínaiaknak volt magyar nyelvű adásuk.
2: Ne.
0: Teljesen elképesztő volt, nagyon nehezen jött be, de a fülemre tapasztva izgatottan figyelte, és a szöveg az olyan volt, mint nálunk a sztálinizmus éveiben, egészen elképesztő volt.
2: Ez volt a kínai Szabad Európa.
0: Ez 94-95-ös tanév.
2: Már nincs semmi.
1: Egyébként a hizet én is hallgattam ezt a francia rádiót itt Budapesten, tehát akkor valószínűleg te
0: igen,
1: Afrikában hallgattad.
0: Igen, a Rádió France Internationalnak volt Magyarországon adása, sajnos már nincs.
1: Már nincsen, de igen. Az egy

0: az tényleg egy igen, jó rádió
1: az
0: volt.
1: Az jó rádió. Jó
2: a
1: rádió.
2: Hírek korrektek volt.
0: Igen, meg hát egyrészt az egész nagyon pontosan korrekt volt.
1: Igen, ugyan, igen, és nagyon nyitott, ahogy azért én még mindig fönn vagyok akadva a francia dolgokon, nem akarok erről lejönni, hát van francia állampolgárságom is, az egyre jobb mai körülmények.
0: Hány állampolgárságod van?
1: Kettő, összesen csak kettő. De a este 8:30-kor a TV5 Monde látható a világon, ez a franciaországi kettes tévének a nemzetközi ilyen sugárzott adása 8:30-kor, és az is nagyon jó, nagyon jó. Például egy olyan apróság, ha már hír a témánk, hogy előtte is, a fél órás híradó előtt is, és után is, nem is tudom, 10-15 másodpercben, nem tovább. Csak egy kép van, mindig más, valami az olvadásról, vagy a szárazságról, és csak föl van írva, hogy globális fölmelegedés, készpassz. És utána meg megújuló energia, és akkor ahhoz való képek. Nem kell sok szöveg, de minden nap előtte és utána is. És azért ez hat. Ez az éveken át ezt látod, hat. Szóval én szeretem, amikor látom, hogy ilyen tökéletes nyitottsággal, tényleg öt földrészre figyelve, és akkor mindig úgy elszomorodok, hogy most én már nem bírom ezeket, én az ATV-t sem bírom, már a klubrádió is idegesít.
0: Nem, hát ugye egész más a de hát ez már tényleg ilyen szakmai diskurzus része lenne, hogy tényleg van egy jó minőségű, például Franciaországban, de szerintem Németországban is van.
1: Biztos, meg igen.
0: Most nem csak a BBC-ről beszélünk, igen, hanem hát jobb helyeken azért van egy teljesen korrekt közszolgálati hálózat, ami csak olyan hülyén hangzik most, olyan, mint hogy nyafognánk, vagy nem tudom miért.
1: Nyafogjuk nyugodtan, mert okunk van rá.
0: Tehát, mint a nyafogás, de igen, marha érdekes sokszor a műsor. Képzeljétek el, például ezekben az országokban vannak társadalmi problémák.
1: Például.
0: Mert Magyarországon nincsen.
1: Hát nálunk semmi, hát itt minden. Nagy... Magyarország jobban teljesít, hát mit akartok?
0: Nem,
2: elég nagy arányban vannak külföldi hírek, tehát ha azt nézed, igen, akkor nagyjából tényleg azt mondod, hogy a világban vannak ilyen problémás gócok, ízek és arról. Magyarországon szintén nincsen.
0: De hogyha ha csak belső ügyekről van szó, mondjuk a német, vagy a francia, vagy az angol, vagy a holland, vagy a svéd, vagy nem tudom, akkor az, hogy vannak társadalmi belső feszültségek, és azok nem ilyen eldöntendő dolgok, hogy most te komcsi vagy fasiszta. Tehát ugye azt lehet, hogy árnyaltam, mert lehet, hogy valami szakmai indoka van, vagy valami, és nagyon érdekes, ahogy ez tehát nem hír van tálalva, hanem azt mondjuk, hogy hát vannak ilyen megoldandó feladatok, nem tudjuk a megoldást. Ez egy állítás, hogy nem tudjuk.
1: Igen.
0: Ez amit ugye, amikor te elmentél, akkor tudtuk a megoldást, és most, hogy visszajöttél, megint tudjuk a megoldást.
1: Igen.
0: Akkor
1: rosszul időzítettem.
0: Mikor jöttél vissza?
1: Hát Afrika után, mert akkor nagyon erős volt bennem a vágy, hogy be állandóan jegyzeteltem, és óriási anyagom volt, és azzal jöttem, akkor már tudtam, hogy fú, letelt a 20 év csavargásom a világba, és haza kell mennem, mert el akarom mondani a magyaroknak, hogy milyen volt ez az egész Afrika, mert állandóan csak a köldöküket nézik, sírnak, rínak, hogy milyen rettenetes sorsunk van, ugye, ahogy azt a himnuszban meg van írva.
0: Meg nincs is skorpió itt.
1: És például. Úgyhogy akkor hazajöttem, és megírtam ezt a könyvet, és aztán valahogy itt ragadtam, és azóta inkább könyveket írok, meg hát ilyen publicisztikákat.
0: És miért akarod a magyaroknak ezt elmondani?
1: Mert hülye vagyok, mert egy tanítónéni lelke maradt bennem. Tulajdonképpen az egész hosszú pályafutásomat gimnáziumi tanárként kezdtem, de 4 év után ott hagytam az oktatásügyet is. Sok munkám volt, sok pasim volt, sok életet éltem, sok foglalkozásom volt, és ezt kívánom mindenkinek, hogy minél több legyen, mert ez egy kicsit tudatos is volt, hogy valahogy olyan igazságtalan, hogy csak egyszer élünk. Szóval olyan habzsolósan úgy gondoltam, hogy minél több legyen benne, minél több élmény. És most már az a veszedelem fenyeget, hogy azt mondom, hogy fú, hát megvan, most már elmegyek úszni, főzök finom vacsorákat az unokáknak, olvasok, remek könyvek jelennek meg.
2: Akkor te akkor ott hagytad Párizsba a két gyereket, akik éppen a felnőtt.
1: Az egyik küszöbe. Már egyetemista volt, a másik érettségi előtt.
2: És akkor rendben lettek. Lehet, hogy jót is tett nekik.
1: Igen, hát szokon vették nagyon, szóval nem esett jól nekik. Én meg azt mondtam, hogy gondoljatok arra, hogy milyen remek dolog ebbe az életkorba, hogy nincs fejetek fölött ellenőrző szülő. Mondjuk sose voltam ellenőrző típus. Úgyhogy az egy picit nehéz volt nekik, de hát én viszont akkor már Münchenben jól kerestem, úgyhogy küldtem nekik a pénzt, és úgy tudták mind a ketten az egyetemet, a lányom az orvos, itt a fiam történész lett végigcsinálni, hogy nem kellett mellette dolgozniuk, aranyéletük.
0: És ők hol vannak most helyileg?
1: Hát a Miklós itt van Magyarországon, és a Történettudományi Intézetben kutató, és nemrég jelent meg egy Zsidóságon innen és túl címmel egy egészen remek könyve, 700 oldal. A Anna Dóra leányom pedig Párizsban maradt, sose jött haza, pszichiáter lett, pszichoanalitikus. Ott is van két gyerek, itt is van két gyerek, mind a ketten jó házasságban élnek, és iszonyú helyesek, okosak, szépek. Úgyhogy semmi panaszom nincs az életre, kivéve a magyarországi politikát.
0: Na de hát azt követed?
1: Igen, nem bírom nem követni, ez a baj. Mert valahogy itt a gyomorszájamban ott van, hogy nagyon is számít, hogy mi történik. Én nem tudok úgy élni, hogy azt mondjam, hogy nem foglalkozom azzal, hogy mi folyik a világban.
2: Voltál azóta Afrikában?
1: Visszamentem egyszer, igen, Csádba, Dzsamenába. Mozgássérülteknek tanítottam rádiomisor készítést. Ez nagyon érdekes volt. Arról is írtam egy könyvet.
0: Mozgássérülteknek rádió?
1: Igen, azért, mert az a csaj, aki engem Nigerbe hívott, néhány év múlva szintén egy ilyen ONG-nél, egy ilyen civil európai civil szervezetnél Dzsamenába dolgozott, és szereztek pénzt arra, hogy a dzsamenai állami rádiót rávegyék pénzzel, hogy csináljon fogyatékosok számára műsort, mert nagyon-nagyon-nagyon sok fogyatékos él, hát a legtöbb afrikai országban, de most Csádról van szó. És akkor kaptam egy e-mailt, addigra már léteztek az e-mail kapcsolatok, hogy rémlik nekem, hogy te rádiós is voltál, nem akarod megtanítani az én mozgássérültjeimet rádiózni? Mert megkaptuk a műsort, de hát nagyon amatőrök, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a műsoridővel. Úgyhogy egy óra múlva már repülőn voltam, és mentem oda. Azért mozgássérültek, mert, és nehezen tudtam velük megértetni, hogy vannak még a gyengénlátók, a vakok, a süketek, egy csomó minden van még, mert hogy azokkal nehéz rádióműsort készíteni, csak a mozgássérültek, nekik meg csak ők vakok voltak a legfontosabbak. De nagyon helyes fiúk voltak, természetesen csak fiúk, egyetlen egy lány volt köztük, de azt állandóan kizavarták, hogy hozzá nekem vizet, törölt meg a nem tudom főzze, mit. Borzalmas volt a férfinő viszony.
0: Épp mindig több férfi van, még mindig. A Szabad Európában hány férfi volt? Sokkal több férfi volt.
1: Sokkal több, persze, meg hát minden főnök az volt, meg minden felelősen gondolkodó emberi lény az csak férfi lehet.
0: Hát ez így van a Tilosban is.
2: Sajnos. De ott, ahol...
1: Milyen szép, hogy egyáltalán meghívtatok.
0: Hát nem ért rá a férfiak, itt
1: elképtetek. Ja, értem, most már.
2: És oda nem jutottál vissza, ahol óvónő voltál először?
1: Nem.
2: Mert az nagyon érdekesen nagy emlékeznek rá, tehát hogy az fehér asszony.
1: Jó, hát azóta már felnőttek gyerekek, de azért valami szól, ennyi már. Azért valamicskét tudnak magyarul is, ez meg belefér ez a történet, hogy valamelyik gyerek elesett és nagyon vérzett. Előkaptam a kis orvosi táskámat, ahol sebfertőtlenítésre ez a Dermaforin nevű sárga por volt. És hát be volt szarva, a gyerek rettegett, hogy fájni fog, és mondtam, hogy nem fog fájni, figyelj, hát ez varázspor, és van hozzá varázs varázsige is, ugye franciául folytott a diskurzus, és elkezdtem a varázsigét mondani, miközben szóltam a Dermafort, és így szólt a varázsige: őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Teljesen el voltak bűvölve. Minden gyerek mondta, hogy nekem is, nekem is, nekem is. Attól kezdve állandóan a sepphelyükre kérték, és meg is tanulták magyarul. Ízikó gologonya.
0: Úgyhogy... És ők mit gondoltak, hogy ez kb. Miről szólhat? Vagy elmondtad nekik?
1: Nem, varázsige. Varázsige sebre, persze.
2: Ritmikus.
1: Nem, hát igen, persze.
0: Ja, teljesen. Ez szerintem a legvált. Szerintem a Vörös ennek örült volna.
1: Szerintem is. Én is azt hiszem.
0: Gondolt,
1: igen,
0: valószínűleg.
1: Igen, igen. Rendben is volt. Uh-huh. Föl nem merült, hogy mit jelent. Hát a varázsige az varázsige.
0: Na, de akkor a magyar belpolitika helyzetre milyen varázsigét mondanál? Hát, hát miért nem próbált ki magadon ezt az ízik a galagonyát?
2: Kerjebb volt hozzá.
1: Ja, hogy felejtsem el, hogy ne azzal kezdjem a napot, hogy kinyitom a híreket.
0: Igen, és, igen. Miért nem kezded mással?
1: Igen. Nem tudom, mert akró, hogy mondják ezt, hogy akró. Hát amikor az ember függő, na, mint addikt, a kábítószer, addikt, igen.
0: Na, de
1: igen. A dohányzásról leszoktam, na, de nagyon
0: mondjuk,
1: nehezen.
0: Mondjuk, hogyha most dolgoznál egy független rádióban, vagy médiumban, akkor milyen hírt mondanál most? Ami téged. Tehát most hagyjuk a rendes
1: nagy
0: híreket.
1: Igen, egészségügyet és oktatást, ezt nyomnám csak. De nagyon. Mert de haragudj, ezt nem lehet nem tudomásul venni, hogy mi folyik itt. Hát tudatosan butítják az országot, butítják az embereket. Hát rettenetes, hogy mit csinálnak az oktatásügyel, meg az egészségügyel. És én most már abban se hiszek, hát te, hogy hatalom a média, francokat. Semmit sem tud senki se csinálni, hogyha az ember hát, mégis...
0: A média is részt vesz ebben maximum.
1: Hát igen, igen, igen. Úgyhogy végül is szerintem a belső egyensúlyom és az egészségem kedvéért foglalkozom ezzel. Most már nem csak más, de még van azért a öreg szocik pompás lapja, nagyon jó folyóirat, a Mozgóvilág. Odaírok minden hónapban, és akkor legalább ott úgy ki. Környezetvédelem. Na, ezt se értem, hogy miért nem minden áldott újság címoldalán ez van. Hát beledöglünk, hát az unokáink már nem is tudtak majd életben maradni. Most, egyszerűen elképesztő, magyar?
3: Most mondtad ki, hogy miért nem ez van a címlapon, mert az unokáink döglenek bele.
1: Igen, ez az. Szégyentelen az ember. Bocsánat.
2: De nem, én teljesen egyetértek.
3: Egyébként nagyon érdekes a környezetvédelemről visszatérve, ahol most te ülsz, ott Mérő László ült valamikor egy évvel ezelőtt, és a Tilosnak a környezetvédelmi műsorában beszélgettünk, és mikor a vigyázni kell a fűtésre, meg ne szellőztessünk ökörmódjára, meg itt van az ablak túloldalán Ági, akivel ezt az ominózos műsort csináljuk, akkor a Mérő rám nézett, és azt mondta, hogy hát én nem mondjam már meg neki, hogy ő hogy éljen.
1: Aha.
3: Mondtam, hogy akkor jó.
1: Ja.
3: Mert hogy ő szerint a környezetvédők azok ilyen agresszorok, és parancsokat osztanak ki.
1: Hát ez egy hülyeség. Meg különben is mondani lehet, aztán aki akarja, komolyan veszi, aki meg nem akarja, az legyen öngyilkos.
2: Hát igen, de tulajdonképpen ugyanez az oktatással is, hogy tehát, hogy most hát nem tudom, nekem is van diplomám, neked is, meg mindenkinek van diplomája, és hogy most még már ezt kihúzzuk ezt a keveset így, de a következő generáció katasztrófa. Tehát
1: abszolút.
2: A háromnegyed része nem fog tudni írni, olvasni, igen, szöveget érteni.
0: Hát illetve most
2: nyelvtanulás. Mi a jövő találáson ezeknek a
0: hát
2: híren?
0: Meg most az elment Magyarországról egy súlyos réteg, aki majd fájni fog. Nem most, majd egy olyan 10 év múlva fog elkezdeni fájni a szaktudásom.
2: Már most fáj.
0: A szaktudás. Tehát az, mert a képzettek, tehát ugyanúgy, ahogy hozzánk a képzettek.
3: Hát egyelőre még csak az fáj, hogy ezek a, az én koromban lévő haverok, és így nincsenek.
0: Hát neked ez fáj, de konkrétan így.
1: Elmentek a haverjaid.
3: Ja.
0: Ja. Hát figyelj.
2: És az megy el, aki
0: mobilabb nyelvet beszél.
2: Persze, hát
1: nyilvánvalóan a szellemi elit megy el.
0: Hát legalábbis egy része a szellemi elit, egy része pedig az, aki nem
2: rugalmas,
0: autószerelő, de megtanul németül, angolul, franciául, adaptálódik az új világhoz. Tehát nyilván azok mennek el, akik mobilabbak, és azok a bevándorlók, vagy menekültek jönnek ide, akik mobilabbak. Tehát ugye
2: de
0: ez egy...
2: Menjenek.
0: De azoktól megvédjük a...
2: Meg a munkaerőpiacot. A
1: jaj, na, hát ez az, hát nem lehet ezzel nem örjöngeli. Ti engem kinevettek.
0: De ugye nevetünk.
2: Mi is szóltunk erről.
0: Belső emigrációban vagyunk.
1: Hát az, az tímel, abban én is csak azért pofázok
0: csak
1: közben.
0: Más is
1: ki, kifelé pofázok belőle.
0: Ja.
1: Na, mi van, lejárt az időnk?
0: Hát lassan lejár az időnk.
2: De egyébként van még olyan média Magyarországon, ahol ami normális.
0: Például tilos.
2: Például tilos.
1: Na látjátok.
2: Jól lehet
1: beszélgetni.
0: Long life.
2: Az az egyetlen titka, hogy ez egy ilyen teljesen non-profit dolog, és nem kapnak igen. pénzt a műsorkészítők se. Tehát érdek nélkül tudnak...
0: Hülyeségekről beszélgetni.
2: Korrektek lenni. Vagy akár lehetünk korrektek is. Tehát
1: igen.
2: Nincs,
1: igen.
2: A főszerkesztő úr tényleg a Szabad Európában a, ott voltak ebből problémák, hogy a hír főszerkesztő, hogy az amerikaiak, hogy akkor ezt így, vagy ne úgy, vagy hogy ez úgy magától értetődően ment a BBC kódex alapján.
1: Igen, ment.
2: Mert én például nem irigylem a kollégákat, ugye én is dolgoztam itt, ott a, valaha még a Magyar Televízióban, vagy ilyenek, rettenetes lehet, tehát már aki egyáltalán tudja, hogy miről van szó, tehát aki híreket gyárt ma Magyarországon.
0: Hát aki híreket gyárt, az egyrészt
2: hát most
0: kapja,
2: értem,
0: valószínűleg kapja
2: értem.
0: Az UKÁ-t a megrendelőtől.
2: Azért az egy kurva szar
1: lehet.
2: Hát szar. Te is dolgoztál az MTV-be is.
0: Igen,
2: ott,
0: de hát hírbe soha. Meg, csak hírbe
2: nem
0: soha.
2: Hírbe, de azért amikor föléd áll a főszerkesztő, és azt mondja,
0: hát az,
2: nem.
0: Az szerencsére. Én egyébként én megúsztam ezeket a helyzeteket, mert én az oktatással, csak oktatási ügyekben dolgoztam például az MTV-be, és ott az annyira nem érdekelt senkit az oktatás.
1: Na, ez is jelentő, hogy az, az pont a legfontosabb téma.
0: Volt.
1: Igen.
0: Ma már nem az.
2: Ja,
0: ma
2: az,
0: már
2: a,
0: nem.
2: Az a bajuszos hülye, az a
0: hát
2: televában,
0: ez
2: az csinál
0: ez
2: valamit, le, az valami le lesz.
0: De ma már nyilván ez egy politikai kérdés, az, hogy mi van a fizika órán, vagy a futball órán. Tehát ezek mind politikai kérdések ma már. Arról nem is beszélve, hogy arra tudom, kinek az engedélye kell ahhoz, hogy egyáltalán bemess egy iskolába, tehát valószínűleg az ENSZ főtitkár engedélye kell, tehát senki nem nyilatkozhat, senki nem beszélhet, tehát tulajdonképpen minden olyan szinten átpolitizálódott, hogy nem is csinálkozott a semmit. Csak a tilos bajt hülyeségeket fecsegek.
1: Jól teszed.
2: Ez a Haza és Haladás című műsor volt, tematikus hírnap van a vendégünk. Volt Láng Júlia. A könyveid kaphatóak?
1: A múltkor vettem a interneten keresztül egy példányt az egy budai úri lányból, mert valakinek adni akartam, és már nem.
0: És
1: így derült ki, hogy még volt. Úgyhogy az a legegyszerűbb, hogy beütni, és aztán a, vagy a Bookline, vagy az antikvárium.hu, vagy a Libri.
2: Én beütöttem, de nagyon nem. Tehát én azt a mániám, hogy nagyon szar a magyar könyv. Terjesztés forgalmat.
1: Az utolsó az még kapható, a macskák és férfiak.
2: Áj, ezt örömmel vettem tudomásul, hogy te is macskás vagy.
1: Ó, nagyon. Na, hát arról egy teljes órát tudnék megtenni.
2: Hány macskád van?
1: Egy, ajaj. De az aztán olyan. Ajaj.
0: Na jó, akkor én most kimegyek a
2: stúdióba. Én is macskás vagyok.
1: Ez meg alapvetően.
0: Kutya, ne, macska, hát ez tényleg van, mint
1: jaj,
0: a komcsi.
1: Jaj, hát a kutya az olyan hűségesen bámul rád.
2: Ja,
1: a macska az meg autonóm.
0: Azért, mert a kutya az okos, felfedezi az igazán belértéket.
2: Persze. az, hogy megnyolja a kezedet, tudja, leül a lábadhoz, és akkor elolvadsz, hogy van egy rendes izéd, aki
0: odafekszik az ágyra, hagy nekem helyet.
1: Hát a cica is ezt csinálja. De az enyém már 18 éves.
2: Azt tudtad, hogy a brit jogrendben a kutya tetteiért felelős a gazda, a macska tetteiért nem.
1: Hát mert ez a mélységes állatlélektani ismeretekről tanúskodik.
0: Ja, mert saját jogán hülye, igen, a macska.
1: Hát nem a... hülye, hanem autonóm.
0: Autonóm, úgy értem, igen.
1: Ez